0: Ifjúsági zarándoklatot és szentmisét tartottak Csepellényi György boldoggá avatásáért Egerfarmoson. A szentmisét Ternyák Csaba egri érsek celebrálta, beszédet mondott Szabkó Mihály irodaigazgató, a Csepellényi György pálos szerzetes boldoggá avatási ügyének posztulátora. A Bicsén született pálos pap a 17. században a katolikus missziók egyik meghatározó alakja volt Észak-Kelet-Magyarországon. Füzér, Eger és Mezőköves térségében szolgált, ahol számos települést vezetett vissza a katolikus hitre. 1674-ben protestáns martalóc hajdúk egy csoportja elfogta, majd hosszú fogság és kínzások után Egerfarmos határában kivégezték. Hűségét és hitét a szenvedések közepette is megőrizte, ezért az egyház vértanúként tiszteli. Ternyák Csaba egri érsek kezdeményezésére 2024-ben kezdődött meg Csepellényi György boldoggá avatási eljárásának egyházmegyei szakasza, amely várhatóan idén zárul le. A Szent István Rádió és Televízió szerkesztőségébe is ellátogatott a héten dr. Székely János megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, aki dr. Ternyák Csaba egri érsek meghívására érkezett Egerbe. A főpásztorok, Ficek László általános helynök, Buda Péter, a rádiót működtető Magyar Katolikus Rádió Alapítvány elnöke és Bércesi András igazgató főszerkesztő kíséretében járták be az épületet, megtekintették a stúdiókat, közösségi helyiségeket és a hamarosan felszentelendő kápolnát. Székely János püspök tájékoztatást kapott a Szent István Rádió és Televízió működésének fontosabb részleteiről, a műsorpolitikáról, az együttműködési rendszerekről, valamint a szerkesztőség kihívásairól és terveiről is. A finanszírozás átláthatóságával és az intézményi autonómia erősítésével indokolta a kormány a Klebersberg központ és a tankerületi központok működésének felülvizsgálatát. Köböl Anita kormány szóvivő elmondta, hogy már rövid távon érezhető lehet az intézményekben az, hogy növelik az iskolaigazgatók hatáskörét a tankerületi döntéseknél. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott az is, hogy az egészségügyi miniszter június végéig kidolgozza azt a módszertant, amely alapján intézményenként közzéteszik az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések adatait. Megindulhat a helyreállítás a tiszaújvárosi Olefine 1 üzemben a múlt heti robbanás után, közölte a MOL. A hatósági helyszínelés lezárult, a közvetlen baleset veszélyt elhárították, az engedélyeket kiadták. A vállalat tájékoztatása szerint az üzem újraindítása előreláthatólag több hónapot vesz igénybe. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége közleménye a polgármesteri illetmények csökkentésére vonatkozó miniszterelnöki bejelentést kritizálta, ami szerintük bérfeszültséget okozhatna. Szigorúbb határértékeket, a mérőhálózat bővítését és problémák esetére cselekvési tervek kidolgozását írja elő az új Európai Uniós levegőminőségi szabályozási irányelv, amelyről a Magyar Meteorológiai Társaság levegő környezeti szakosztálya által rendezett előadásülésen beszéltek a Hungaromet Nonprofit ZRT szakértői Budapesten. Az egyik szakértő előadásában elhangzott, Magyarországon 8-12 ezer idő előtti halálozásért felel a légszennyezettség, és az Egészségügyi Világszervezet szerint az európai lakosság nagy része egészségkárosító hatású légszennyezettségi környezetben él. Az új 2024-ben elfogadott irányelvvel az EU kötelezettséget vállalt arra, hogy 2030-ig 2005-höz viszonyítva 55%-kal csökkenti a légszennyezés egészségre gyakorolt hatását. Az Egyesült Államokhoz fordult a légvédelmi eszközök hiánya miatt Volodymyr Zelenszkij, erősítette meg az ukrán elnök kommunikációs tanácsadója. Az amerikai elnöknek és az Egyesült Államok kongresszusának címzett levelében az ukrán vezetés különösen a rakétaelhárító rendszerek hiányára hívta fel a figyelmet. Végül a szombati időjárásról. Észak felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Kisebb csapadék is főként az északkeleti északi ország részben fordulhat elő. Az északnyugati szél több helyen megélénkül, megerősödik. Szombaton a hőmérséklet 26 és 31 fok közé melegszik fel. Északkeleten néhány fokkal alacsonyabb értékeket mérhetünk. Híreinket hallották.
1: Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
2: Tiszteletessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban folytatjuk a Miskolcnak nemzetközi elismerést hozó élményprogram bemutatását, és foglalkozunk még a Nemzetközi Geopark találkozóval is. Világelső lett a miskolci ehető erdő élményprogram, amely elnyerte a világ legjobb fenntartható turisztikai projektjének járó elismerést a Green Destinations nemzetközi versenyén. A rangos elismerés alkalmából Tóth Szántai József, Miskolc megyei jogú város polgármesterem ünnepélyes keretek között mondott köszönetet a projekt megálmodóinak és megalkotóinak. A város vezetője a Gastro Express létrehozóit is köszöntötte a rendezvényen. A kezdeményezést Matisták Éva alpolgármester, Kondás Vilmos, a Génius könyváruház tulajdonosam és Angyal Enikő, a Midmár Miskolci idegenforgalmi szervezet vezetője méltattam. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
3: Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit. Én azért kért nem szót, mert én részese lehettem ennek a díjnak az átvételébe, hiszen Gyulával együtt vettük át Berlinbe a Green Destinationnek a díját, ami egy fantasztikus élmény volt. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, hogy én részese lehettem, és mindenkinek köszönöm, mert hiszen ez a díj nem jöhetett volna létre. Gyula már felsorolt itt mindenkit, ha Vilmos nem karolja fel a könyvet, Krisztályék, Henék nem kezdenek el az ízekkel dolgozni, ha nem íródik meg ez a pályázat, ugye a Midmát, Julikáikkal, Északerdő, tehát mindenki, aki ma itt van, és elnézést, ha valakit kihagytam a felsorolásból, mindenki részese ennek a díjnak, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, és én loptam egy mondatot Gyulától, ami Berlinben hangzott el először, tehát ugye ez az egész olyan, amikor egy pici apró bükkmagból egy nagy terebélyes bükkfa nő, és ugye a bükkfa ágai, a bükkfa levelei itt vagyunk mi, úgyhogy én azt kívánom, hogy terebélyesedjen ez a bükkfa, hogy legyen még több projekt, és vigyük ezzel Miskolc hírét, és egyre jobban, és egyre többen akarjanak minket megnézni, nem csak a ehető erdő miatt, hanem a bükk miatt, miattatok, úgyhogy még egyszer köszönöm szépen ezt a lehetőséget.
4: Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves alpolgármester úr, kedves vendégek, és hát nagyra becsült Bozsó Gyula barátom. Azért kértem szót, mert én úgy gondolom, hogy a legelső lépésektől ismerem Gyulát, ismerem Gyulának a dolgait. 2021 és 2025 között 5 album jelent meg, ez az 5. Ha így halad éves szinten, akkor nagyon jó lesz. Engedjék meg, hogy elmondjam, hogy nekem van egy országos hírű író barátom, Lőrinc László, aki most 86 éves és 100 fölött van, nem tudja, hogy hány könyvet írt, hát ha Gyula így halad, akkor ő se fogja tudni, hogy hány albumot csinált. És hát sok különlegességet tudok mondani önöknek azért, mert Gyula megérdemli, hogy olyan dolgokat is elmondjunk, ami még inkább öregbít és erősíti az ő hírnevét. És természetesen Miskolcét is. Itt van 5 gyönyörű szép album, 5 évnek a munkája minden évben egy, és én 40 éve vagyok könyvkereskedő, de még albumokból ennyit nem adtam el, mint ezekből. És ezt őszintén mondom, 21-ben megkeresett Gyula valamikor évközben, hogy lenne ez az erdőfilm. Nézzem már meg, hát majd mondtam, hogy figyelj rám, ez frenetikus, ezt meg kell csinálni. Megcsináltuk, nagyon-nagyon nagy siker volt. Jött a másik könyv, az Ajlabbük, fantasztikus. Én úgy gondolnám, hogy sok hegység van az országban, de bükk egy van. És ez olyan, mint valakinek az első szó, hogy tehát bükk csak egy van. És ez is a miénk. Akkor jött a harmadik könyve, az Ehető erdő. Na hát, ehhez szavakat se találok, 5 kiadást élt meg idáig. Ez volt az alapja annak, hogy ezt a díjat Gyula megnyerte, de természetesen az előző 2-nek a tapasztalata ebbe már megmutatkozott. Tehát ez a könyv, én úgy gondolnám, hogy talán az albumok albuma, de nagyon bízom benne, hogy ezt csak így múlt időben mondom, mert Gyula termékeny, és hát azért vannak tervei. Akkor utána jött a Miskolc album, és akkor erről egy apró sztorit. Tavaly decemberben illik kint lenni sokat az eladótérbe, sok vevünk van, bejött egy idős házaspár, hát olyan fiatalok, mint én, akkor inkább így mondom, és vettek 5 Miskolc albumot. Hát a kíváncsiság furdalt. Mondtam, hogy mondjátok már meg, vagy hát azt mondja, 4 gyerekünk szétszórva él a nagyvilágba, ezeket nekik küldjük, az 5. meg a miénk lesz. Tehát akkor az előbb már beszéltünk az Ehető Erdőről, a Miskolc album meg a maga nemébe egy fantasztikus dolog, mert az országnak egyetlen városa, nagyvárosa nincs, amelyiknek ilyen gyönyörű, reprezentatív albuma van, mint Miskolc városának. És akkor lesz még egy ünnepünk, nem sokára az ünnepi könyvét, azért mondom el, és ez a ünnepi könyvét a Rákóczi 450. születésére, tehát arra koncentrál, és akkor, ha valaki elolvassa, nagyon szeretném, ezt mindig elmondom, hogy az Avasi kilátónak van egy története. A legelső egy 42 méter magas fából készített bástya volt, amit 906-ban, amikor Orostóból hazozták Rákóczinak Anvait, akkor készítették, és Miskolc volt a legrákóczibb város az országban. Tehát van mire büszkék lennünk, és ez a könyv ezt is megmutatja. A harmadik, most már a ötödik könyvét, az Egysepp erdőt, pedig hát ez ennek ebbe a sorozatba szintén fantasztikus, és hát csak a kíváncsiság, azért, hogy kíváncsiak legyenek, és furdalja kíváncsiak önöket, hát Gyula készül valamivel, de azért nem mondom el, mert hát ha elmondanám, akkor már nem lenne érdekes, készül valamivel, ami én úgy gondolom, hogy hihetetlen nagy büszkeséget fog okozni, és hihetetlen nagy népszerűséget fog okozni, és még inkább Miskolc városát fogja népszerűsíteni az a könyv. Lehet fantáziálni, de én úgy gondolom, amikor megvalósul a dolog, akkor lesz már igazán. Na tehát, ami nagyon fontos, hogy van nekünk egy Bozsó Gyulánk, van nekünk egy Miskolcunk, van nekünk egy Avasi kilátónk, van nekünk Tapolcánk, mindenünk van nekünk ahhoz, hogy jól érezzük magunkat Miskolcon, és én mindig azt mondom, hogy ahhoz, hogy az ember ott érezze magát jól, ahol él, ahhoz az kell, hogy ismerje meg a környezetét, szeresse meg a környezetét. A másik, még egy kis apróság. Nekem 5 unokám van, 2 fiú itt van Miskolcon, itt él, és rengeteget kirándulunk erdőbe. Nagyon-nagyon szeretnek kirándulni. Hát el kell, hogy mondjam, hogy óriási büszkeség, amikor 4-5 órát csatangolunk, és azt mondják, papa, bírod még, hát nem tudok mit mondani, hogy ne bírnám. Na szóval, én úgy gondolom, hogy ki kell próbálni, az ő könyvei ehhez adnak segítséget, illetve ahhoz adnak segítséget, hogy a mindennapjaink szebbek legyenek, és ahhoz adnak segítséget, hogy ez a város, Miskolc városa, ott legyen azon a méltó helyen, ahol kell lennie. Nagyon szépen köszönöm.
3: Köszönöm szépen, hogy szót kaptam. Nagyon rövid szeretnék lenni, csak egészen egyszerűen szeretném megköszönni a városvezetésnek azt, hogy méltónak tartotta a munkánkat arra, hogy megálljunk egy pillanatra, és megünnepeljük ezt az eredményt. Viszont egy nagyon fontos dolog, hogy egy furcsa dolgot mondok talán, hogy a mi munkánk igazándiból most kezdődik. Tehát tény, hogy megnyertük ezt a világversenyt, és elértünk egy rendkívüli eredményt az Ehető Erdő pályázattal, és ezután is tényleg nagy köszönet Innotime Kft. Nagy Gyulinak, mert elképesztő az a szakmai munka és az a szakmai tudás, amit ő ebbe beletett. Viszont azt nagyon fontos felismerni és érteni, hogy ezt mi céllal csináltuk, tehát nem véletlenül adtuk be ezt a pályázatot. Én tulajdonképpen 2020 óta a különböző felállásokban ott bábáskodom az Ehető Erdő körül, és már az első perctől az volt a megérzésem, hogy ez az a valami, ez az a spiritus, ez az a plusz, ami máshol nincs, de Miskolcon van. És hogyha mi ezzel megfelelően bánunk, ezzel a különleges egyedi kincsel, akkor ez alkalmas arra, hogy ezt a várost marketing szempontból, megítélés szempontból teljesen újjáépítse. De ezt csak akkor tudjuk megcsinálni, hogyha ezt a kincset szépen gondosan őrizzük, ápoljuk, és most visszük tovább, tehát ez az eredmény lehetőséget ad nekünk arra, hogy erre tovább építkezzünk. Ez egyébként a turisztikai fenntarthatósági minősítésnek egy belépő fokozata egyúttal. Miskolc városa számára azt gondolom, hogy nem kell külön ragoznom, hogy ugye a fenntarthatóság és a természettel való együttélés az, ami az előrevívő út. Mi ezt tudjuk nagyon szépen becsomagolni, tálalni ebbe az Ehető Erdő sztoriba és a világ számára, így Miskolcot egy nagyon vonzó vágyott helyé tenni. És még egy nagyon fontos dolog, hogy az Ehető Erdő, tényleg nagyon komolyan gondolom, hogy minden egyes szereplőnél nagyon bízom benne, hogy ez nem szorul külön magyarázatra, hogy akkor, amikor bárhol, bármilyen helyszínen, vagy sajtóorgánumban, vagy programon mesél erről a programról, akkor hangozzon el, hogy ez Miskolc és a Bükk. Mert ez itt született meg, ez egy egyre inkább népszerű szemlélet, ugye az erdei alapanyagú gasztronómia. Ez a világban is egyébként egy nagy trend, tehát mondhatom, hogy trendben vagyunk, de itt Magyarországon ennek a szülőhelye, ez a város és ennek a városnak a környéke, ezt használjuk, ezt az információt és ezt a tudást, és ezt a kettőt mindig tegyük össze, hogy az ehetőerdő, ez egy Miskolcról indult gasztrosztori. Úgyhogy én kívánom, hogy a további hasonló sikereket érjünk el, gyertek velünk tovább ezen az úton. Tele vagyunk Julival tervekkel és elképzelésekkel, hogy hogy tudjuk tovább csiszolni, fényesíteni ezt a kincset, és kérem a városvezetés támogatását is, hogy támogassanak minket ebbe a munkába, mert ez meg fogja magát hálálni ez a sztori.

0: Sikeresen zárult a visegrádi országok geoparkjainak negyedik nemzetközi szakmai találkozója, amelynek májusban a Bükkvidék UNESCO globális geopark adott otthont. A Magyarországból, Lengyelországból, Csehországból és Szlovákiából érkező szakemberek a miskolci Szeleta Park látogatóközpontban gyűltek össze, hogy megosszák egymással a fenntartható térségfejlesztéssel kapcsolatos tapasztalataikat. A találkozóról György Balázs, a Novohrád-Nógrád UNESCO globális geopark irodavezetője, és Rónai Kálmánné, a Bükki Nemzeti Park igazgatóság igazgatója adtak tájékoztatást.
1: Mindig úgy jellemezzük ezt, hogy földtani szempontból nincsenek határok. Nálunk nemzetiségi szinten is ez egy kicsit olyan kérdőjeles, mivel a szlovákiai oldalon a lakosságnak közel az 50%-a mai napig magyar nemzetiségű. Az együttműködés jelenleg annak tudható be, hogy van egy magyarországi és egy szlovákiai szervezet, akik folyamatosan együttműködnek azért, hogy a geopark fenntartható legyen. Tervezünk egy európai területi társulást létrehozni, ami annyit jelent, hogy egy szervezeten belül tudnánk mind a magyar, mind pedig a szlovákiai szervezetek közösen dolgozni azokért a célokért, amivel a geoparknak a fejlődését tudnánk bebiztosítani. A mi geoparkunk 2008 óta van, 2010-ben kerültünk a globális geopark hálózatba. Ez alatt az idő alatt számtalan tapasztalatra tettünk szert, kiemelném a környezeti nevelés fontosságát. Most már elmondható az, hogy akik a geopark létrejöttekor részt vettek ilyen természettudományi versenyeken, vagy esetleg nyári táborokban. Most ezek a fiatalok már felnőtt kort elérték, és úgy veszük észre, vagyis azt figyeltük meg, hogy részt tudnak venni maga a munkaerőbe is, hogy a szakmai dolgokat fel tudják olyan mértékben használni, hogy lettek közülük geológusok, biológusok, tanárok, akik részt tudnak venni bármiféle ilyen környezeti nevelési programba, tanulmányi utakon. Szóval a fejlődés az lassú, mivel minden fejlődés lassú, én úgy veszem észre, viszont meghatározó része lett magának a térségnek a geopark. Nyáron, mint említettem, a környezeti nevelésre tesszük a hangsúlyt, mivel a gyerekeknek épp szünidő lesz, úgyhogy rengeteg időt tudunk együtt tölteni. Nyári tábor idén is lesz, most már a 15-et fogjuk szervezni. Emellett, mivel UNESCO globális geopark vagyunk, ezért a globális geopark hálózattól jönnek hozzánk az ellenőrök a 4 éves újraértékelésre, úgyhogy az augusztus végi időszak azzal fog telni, hogy ezeket az ellenőröket vendégül látjuk, és megmutatjuk nekik a geopark szépségét. Ez 4 évre szól, és most már nekünk ez a 4. újraértékelés lesz. A V4-es találkozó az Szlovákiából indult maga az ötlet, ezt 4 évvel ezelőtt Selmecbányán volt az első megvalósult ilyen akció. Utána követte Csehország, Lengyelország, és most Magyarországon a 4. helyszín lesz, ami összehozza a visegrádi 4-eknek a geoparkjait. Ez mindig is egy jó felület volt arra, hogy itt a közelben élő, egymásra támaszkodó geoparkok közös pályázatokba, vagy közös gondolkodás szerint valamilyen célokat kitűzenek maguk elő, és beépítsék ezt a stratégiájukba, és ez szerint próbálják megvalósítani azokat a fejlesztéseket, amik várnak az ilyen geoparkokra.
2: Nem csak a geológia, hanem a térségfejlesztés is nagyon-nagyon fontos. Azok az együttműködések, amelyek vagy a településekkel, vagy gazdálkodó szervezetekkel, vagy civil szervezetekkel kialakítottunk, és természetesen az edukáció, a tájékoztatás is ugyanolyan fontos. Nagyon-nagyon jó a kapcsolat, tekintettel arra, hogy Selmecbányán 3 éve aláírtunk egy együttműködési megállapodást, ami arról szól, hogy a V4-es országoknak a geoparkjai, és nem csak az UNESCO UNESCO, hanem a nemzeti geoparkjai is ebben a tömörülésben aktív szerepet vállalnak, és együtt dolgozunk a környező három országgal már 3 év óta. És nem csak szakmai együttműködésünk van, minden évben találkozunk, a jó gyakorlatokat osztjuk meg, hanem az, hogy szinte barátságok alakultak ki, úgyhogy most már ezen a 4. alkalmas találkozón már barátként üdvözölhetünk minden résztvevőt. A konferencia az egy nagyon erős szakmai nap lesz, amikor megosztjuk a jó gyakorlatokat, az elmúlt 1 évben tett eredményeinket, és nyilván valamennyire a jövőbe is kitekintünk. Beszélünk most, a konferencia hangsúlya a helyi közösségépítés lesz, tehát hogy miként tudunk együttműködni akár oktatási intézményekkel, településekkel, kistermelőkkel, hagyományos kézműves terméket előállítókkal, illetve a turizmus azon szolgáltatóival, akik akár egy túra vezetésben és más geológiai specialitásokban is közre tudnak működni. Úgyhogy a mai nap egy szakmai nap, kifejezetten előadásokkal, workshopokkal fűszerezve, és holnap pedig ténylegesen megmutatjuk azokat az értékeket, amelyekre büszkék vagyunk, illetve azokat a jó gyakorlatokat, amelyeket mi itt a Nemzeti Parknál, a Bükkvidék UNESCO Globális Geoparknál gyakorolunk. Tehát nagyon-nagyon sok közös feladatunk van, amit így a tapasztalatokat megosztva könnyebben tudunk kezelni, és hatékonyabban tudjuk kezelni. Viszont vannak eltérő sajátosságok, ami egyrészt lehet a geológiai eltérésekből, vagy az egyes országok különböző szabályozásaiból. De én azt gondolom, hogy ezek a konzultációk, amiket itt folytatunk, azok elősegítik azt, hogy mindenki tanuljon a másik nemzet akár földrajzi adottságaiból, akár intézményrendszeréből. Úgyhogy mindenféleképpen nagyon hasznos ez a találkozó. A világörökségi helyszíneknek áll rendelkezésre egy külön alap, ez geoparkoknál nincs, de én azt gondolom, hogy a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, mint a geopark munkaszervezete, az rendelkezik olyan tapasztalatokkal, amivel mi az alapfeladatainkat, tehát nemzeti parkos alapfeladatainkat úgy tudjuk kiegészíteni, hogy ez a geoparknak is megfeleljen. Tehát lényegében van bizonyos azonosság, átfedés a nemzeti parki alapfeladatok között, de az, hogy nemzetközileg ezeket a gondolatokat meg tudjuk osztani, az mindenféleképpen előnyt jelent saját magunknak is a nemzeti park, illetve az UNESCO Globális Geopark munkájában.

0: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban tovább folytattuk a Miskolcnak nemzetközi elismerést hozó élményprogram bemutatását, és foglalkoztunk még a Nemzetközi Geopark találkozóval is. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője, Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
1: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.

0: Az erdő fohásza.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. Május 23-a több mint két évtizede, vagyis 2000 óta egyet jelent a Teknősök Világnapjával. E nap célja, hogy ráirányítsa a közvélemény figyelmét a teknősök védelmére és megóvására. Ez a jeles nap és az a hír, miszerint a ráckevei Dunaágban is nemrégiben aligátor teknős bukkant fel, adta az ötletet, hogy a kérdésről elbeszélgessek dr. Babocsai Gergellyel, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kétéltű és hüllővédelmi szakosztálya elnökével.
2: Az aligátor teknős az egy Észak-Amerikában élő teknős, amelyik az Egyesült Államok nagyjából keleti, észak-keleti kétharmadát töltik ide, egészen Kanadáig is átnyúlik, tehát egy viszonylag hideg körülmények között is megélni képes nagy testű teknős. Hát olyan 40 centire, 50 centire is megnőhetnek a nagyobb hímek, ennél azért általában kisebb, 30-40 centisek a legnagyobbak.
1: Ez csak a páncélhoz.
2: Ami egyébként azért is vicces, mert hogy a páncélja egy kicsit olyan, mintha kinőtte volna, tehát hogy nem fér bele a teknős a páncéljába, hanem úgy minden, ugye a lábai, a vállai, vagy legalábbis a karjai kilógnak belőle, a feje kilóg, a farka kilóg bele, tehát nem tud úgy eltűnni benne, mint az ismert mocsári teknős vagy ékszerteknős, amit sokan láttak már, hanem valahogy mindenhol kilóg a teknős a páncéljából. Elég sárkányos kinézete van, tehát ugye maga a páncélnek a tetején is fut három párhuzamosan elnyúló taraj-szerű picit ilyen tüskés vagy kiemelkedések a páncélon. A farkon is van egyfajta egy ilyen sárkány tarajszerű képződmény. És
1: innen a neve, hogy aligátor teknős, nem?
2: Igen, mert nagyon emlékeztet mondjuk egy aligátornak a farkára, az ő farka is. Mondjuk ez egy megtévesztő név egyébként, mert ez nálunk a németből érkezett ez az elnevezés, hogy aligátor teknős, de az Egyesült Államokban ezt a teknőst harapós teknősnek hívják. És az Egyesült Államokban van egy nagyon-nagyon közeli rokonfaja, amit mi kesejű teknősnek hívunk, azt hívják az amerikaiak aligátor harapós teknősnek. Egy ilyen nagy keveredés van a nével. Nálunk a megfelelő elnevezés ennek a fajnak az aligátor teknős, és ennek a nagyobb rokonának az elnevezése nálunk a kesejű teknős. A nevüket egyébként, vagy a kesejűt, azt a kesejű teknős onnan kapta, ahonnan egyébként maga az aligátor teknős is kaphatta volna a nevét, hogy egy ilyen kampós felső csőrkávája van, ami arra jó, hogy amit megfog, legyen az bármi, tehát dög vagy ilyesmi, akkor abba jól bele tudja akasztani, és utána nagyon izmos lábaival és nagyon erős karmaival ezeket is szét tudja marcangolni, és akkor darabokban le tudja nyelni azt, amit el akar fogyasztani. Egyébként mindenfélét eszik, ragadozó is, tehát nagyon ügyesen meg tud fogni halakat is, kétéltűeket, más hüllőket, esetleg vízimadarakat is minden további nélkül, de valószínűleg, hogy igen nagy számban fogyaszt inkább dögöt, amit talál a vízben, ezt szépen megkeresi, jó szaglása van, megtalálja, és amennyit kell belőle neki, ezt megeszi. Állítólag az Egyesült Államokban ezen tulajdonságai miatt használták, vagy akár mai napig használják hullák keresésére mocsárban, mert hogy pórázra lehet őket rakni, hosszú pórázra, és hát hogyha valahol oszlik egy hulla, akkor azt ők meg fogják találni. Emellett még eszik rengeteg növényi anyagot is, tehát sok növényt is fogyaszt.
1: Föltettél nemrégiben egy posztot a Facebook oldaladra, amiben úgymond a védelmet bevetted az aligátor teknőst, hogy ott, ahol él, ahol őshonos, ott nem félnek tőle, úgy kezelik, mint mi itthon a mocsári teknősünket.
2: Ez egy nagyon érdekes dolog. Egy időben nagyon nagy számban kerültek állatkereskedésekbe. Nálunk talán nem olyan nagyon nagy számban, de a 80-as évek elejétől kezdődően lehetett kapni ezt a teknőst. Akkor még ilyen picike volt, és ilyen pici kis sárkányszerű jószág volt. Nagyon jól néztek ki, nekem is volt még abban az időben. Gyorsan hozzá is teszem, hogy én nem elengedtem, hanem én annak idején elcseréltem egy másik teknősre, és nyomon követtem a sorsát, sose engedték el, hanem aztán valahogy később elkerült valahova, tehát nem hazai vizekbe került. Tehát egy nagyon jó pofa kis jószág volt, de hát elég nagyra nő, ugye, mint mondtam, és egy nagyon izmos, erős állat, hatalmas, nagy feje van egyébként, és ezzel a kampós csőrkávájával nagy erővel meg tud fogni valamilyen zsákmányalatot, beleértve az ember ujját is, hogyha piszkálja. Ráadásul jó hosszú a nyaka, tehát elég hátra tud csapni vele, úgyhogy nem lehet olyan könnyen megfogni, az ember valahol közepén megfogja a páncéljánál, akkor tényleg beleharaphat az emberbe. És mivel a legnagyobbaknak tényleg bivajerős állkapcsuk van, van, ezért okozhatnak, hát ha nem is mondom, hogy nagyon súlyos baleset, de mondjuk egy komoly kézsérülést elszenvedhet az, akit megharap egy ilyen teknős, és emiatt egy idő után valahogy egy nagy pánik tört ki ez ügyben, és nagyon veszélyes állatnak nyilvánították őket, miközben egyébként az eredeti élőhelyükön utána néztem valamennyire, egyszerűen nem lehet találni olyan, illetve egyetlen egy olyan esetet találtam, amikor egy orvosi eset leírás volt, amikor valami fiatal embert tényleg csúnyán megharapott az aligátor teknős, de mint kiderült, a teknős az kín volt a szárazföldön, és ez fiatal ember csak addig piszkálta, amíg a teknős megharapta. Igazából ezek nem veszélyesek az emberre, hogyha nem nyúlunk a szájába, tehát nem piszkáljuk, és nem nyúlkálunk az orra előtt. A vízben meg kifejezetten elkerüli az ember. Tehát amikor a vízben lapul, már pedig az esetek többségében a vízben lapul, és nagyon nehéz észrevenni, ha valaki arra sétál, akkor jó eséllyel a teknős egyszerűen meghátrál. Hát sokkal nagyobbak vagyunk nála, ő azért tart a nagyobb élőlényektől, hát hiszen potenciálisan ő maga is zsákmány állat, egyszerűen meghátrál. Mert nagyon félnek attól, hogy kisgyerekeknek a lábát leharapja, stb. A Balatonba. Miután az Egyesült Államokban ilyenek nem történnek, minden bizonnyal ez nálunk sem történne meg. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ekkora pánikot kell tenni emiatt a teknős miatt nem szükséges, legalábbis ami közegészségügyi vagy baleseti statisztikák tekintetében érdemes lenne. Ellenben viszont a probléma az, hogy amikor veszélyesen nyilvánították ezt a teknőst, meg ráadásul már korábban 2010-ben a hazai faunára potenciálisan veszélyt jelentő állattá nyilvánították, vagyis megtiltották a kereskedelmét, 2015-ben még ráadásul veszélyes állattá is nyilvánították, és onnantól kezdve nem lehetett sem kapni, de akiknek volt, azok meg megszabadulni sem tudtak tőle legálisan.
1: De hát a becsippelteti?
2: Nem, mert ugye miután veszélyes állattá nyilvánították, az meg már különleges engedély kellett, és különleges körülmények kellett,

0: akarta megölni a saját háziállatát, hanem fogta és sokan elengedték, ami persze egy felelőtlen lépés volt, de ez egy nagyon fontos tanulság, hogy amikor egy olyan rendeletet hozunk, amikor emberek valami fajta konfliktusba kerülnek a törvénnyel, illetve a saját érzéseikkel és a jó akaratukkal, hogy nem fognak egy teknőst megölni csak azért, mert illegálissá vált, hanem elengedték. Úgyhogy nagyon sok kerülhetett ki, illetve nem tudjuk, hogy pontosan mennyi került ki, mert nem volt arról se nagyon adat, hogy mennyit adtak el abban az időben, meg hogy abból mennyi maradt életben, de az biztos, hogy valamennyi kikerült a természetbe. Na most ugye 80-as évekről beszéltünk, tehát mondjuk azt, hogy esetleg a 90-es évektől kezdődően kerültek ki, azóta most már 2026-ban vagyunk, tehát az mondjuk olyan 40 év távlatról beszélünk, viszont ez a teknős az irodalmi adatok alapján simán 40 évig elél, de vannak egyes adatok, amik szerint 50-100 év közötti időtartamot is megélhetnek, tehát a kint lévő teknősök simán származhattak azokból az állományokból, amiket a 80-as években adtak el.
1: Igen, igen, de találtak 20 éveseket is, meg fiatalabbakat is, ezek vagy már kint születtek, vagy újabban kerültek ki.
0: Az, hogy újabbak kerültek ki, az úgy is lehetett, hogy ma is van olyan adat, találtunk olyan aligátor teknőst Budapestnek a második kerületében, amelyik valószínűleg valami lakásból, erkéről eshetett le, vagy valami ismi, ami azt jelenti, hogy valószínűleg, hogy mai napig vannak emberek, akik titokban, de tartják ezeket az állatokat, tehát soha nem passzolták el, nem engedték őket szabadon, el nem tudták adni, tehát nem adták el, hanem titokban megtartották a régi kedvencüket, és mai napig megvan. Ezekből előfordulhat, és volt egy jó néhány évvel ezelőtt egy eset, amikor egy fiatal embert a hatóság elfogott, mert Facebook oldalon a saját szaporlatát hirdette eladásra, és akkor a rendőrség állvásárlással odament, és a srácot elfogták, és nagyon csúnyán meg is büntették, ami azt jelenti, hogy később is voltak emberek, akinél voltak szaporlatok. Tehát valószínűleg, hogy voltak fiatalabb állatok is fogságban, amik még később kerülhettek ki a szabad vízbe. Viszont ugye, amit nem tudunk, hogy mennyien vannak kint, és azt sem tudjuk, hogy előfordult-e az már, hogy hím és nőstény összetalálkozott valahol megfelelő élőhelyen. De azt már tudjuk, hogy tavaly is, meg tavaly előtt is, tavaly Cseppel környékén találtak nagy aligátor teknőst, ami kijött a szárazra, már pedig mivel nem nagyon szeret a szárazra kijárni, napozni kijár, meg előfordulhat, hogy víztestek között közlekedik, de hogyha jó víztestek között van, már pedig a Csepel-sziget nyilván ott azért bőven van víz, akkor nem biztos, hogy kijár a szárazföldre, ha csak nem tojásokat rakni. Az viszont előfordulhat, hogy amit így szárazulaton találnak tavaszi időszakban, azt most az egy-két példányt, az arra utalhat, hogy esetleg ezek a teknősök tojást rakni mentek ki a szárazföldre, és ez azt is jelentheti, hogy lehet belőle már szaporlatot a szabad természetben is. Na most ugye mondtam, hogy nagyon rejtetten él, általában a vízben tölti az idejének a 99%-át, nem nagyon napozik, időnként előfordul, hogy kéne szárazulatra napozni, de akkor mondjuk nem feltétlenül vesszük észre, mert nagyon óvatos, vagy éppen a laikusoknak fel se tűnik, hogy a többi teknős között van egy aligátor teknős, de ami fontosabb, hogy nagyon rejtő színe van, tehát még a vízben sem nagyon lehet észrevenni, ha csak a horgászok véletlen horogra nem akasztják, és emiatt nem tudjuk, hogy mennyien lehetnek, tehát egy nagyon-nagyon rejtett életmódot élő, legalábbis emberi szemmel nehezen észrevehetően éli az életét, és nem tudjuk, hogy mennyi lehet a természetben. Na most egy ilyen állatnál, hogyha például feljövőben van, tehát tegyük fel mondjuk egy potenciálisan már szaporodó képes populációi van, vagy növekvő populációi vannak, akkor előfordulhat, hogy abban a helyzetben vagyunk a mostani években, ami nagyon sok özön állatfajnál, vagy akár özön növénynél is ismert, úgynevezett lappangási időszak, amikor még nem nagyon vannak sokan, nem nagyon vesszük észre őket, de már jön föl az állomány, és egyszer csak lehet, hogy be fog robbanni. És ezt most nem tudjuk, hogy az aligátor teknős ebben a folyamatban hol áll, hogy egyáltalán elindult-e ez a folyamat. Az én félelmem az eddigi ismereteim és adatok alapján az, hogy ez az állat, ez egy lappangási időszakban van, nem véletlen került bele az özön állatfajok könyvébe is.
1: Amikor arra utaltál, hogy ott, ahol él, ott nem bántják, nem félnek tőle, egyben utaltál arra is, hogy viszont itt nincs helye.
0: Igen, hát itt semmiképpen sem lenne szabad hagyni, hogy feljöjjön, de nem igazán tudom, hogy milyen módon lehetne tőlük megszabadulni, mert hogy nem tudjuk, hogy hol vannak, tehát csapdázni egyébként lehet valamennyire, viszont talán ami nagyon fontos, és ebben azért nem szokott hiba lenni az elmúlt években, hogyha meglátják, akkor az általában menhelyre kerül. Az már azért nem kerül vissza a vizekbe. Nagyon fontos, hogyha ilyen teknőst látunk, akkor azonnal kell hívni.

0: nemzeti parkot, vagy állatbefogókat, vagy állatorvost, vagy aki kompetens ebben a dologban, a hatóságot, és akkor azok megpróbálják megoldani, hogy azonnal befogják ezt az állatot, és akkor elhelyezik valami menhelyen, tehát hogy semmi szín alatt se kerüljön vissza. Természetben egy ilyen teknős, ez az elsődleges fontosság. Kérdés az, hogy hogyan tartsuk vissza. A YouTube tele van amerikai videókkal, nem azért, hogy hogyan fogdassuk ezeket a teknősöket, hanem arra vonatkozóan vannak nagyon-nagyon jó kis videók, hogyha például alligátor teknőst találunk az úton, hogy segítsünk neki, hogy ne üsse el más autó, ezért mutatnak nagyon jó pofa módszereket arra, hogy hogyan lehet egy teknőst az útról levinni, anélkül, hogy megharapna bennünket. Ezeket érdemes megnézni. Általában egyik legjobb dolog az, hogyha alá teszünk valamilyen nagyobb lemezt, akár ezt a gumi szőnyeget, ami az autónak az elején van, hogy ne sározzuk össze az autót, tehát egy olyat is meg lehet fogni, a teknőst rá lehet húzni a farkánál fogva erre a gumira, utána nem szabad húzni, mert megsérül a gerince, tehát hogy a gumi szőnyeggel a farkánál fogva le lehet húzni az útról, és akkor szépen el lehet engedni. Most mi ne engedjük el ezt Amerikában, hogyha ott járunk, akkor csináljuk így. Ha Magyarországon vagyunk, akkor próbáljuk meg olyan helyre húzni, ahonnan nem tud elmenni, és akkor hívjunk valakit, aki be tudja fogni, és el tudja vinni egy menhelyre.
1: Az elmúlt percekben az alligátor teknősök hazai megjelenéséről dr. Babocsai Gergelyt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület két éltű és hüllővédelmi szakosztálya elnökét hallották.

0: Most irodalmi részlet következik, a felolvasótót Levente színművész.
1: Bársony István, a nagy zsombik között. Ősz az idő, s egymagam barangolok a rét útvesztőiben. Előttem és mögöttem sóhajtozó nádas. Azon túl, messzire, egy pár fehér tanya. A tanyák körül az őszi fonnyadástól bágyat falombok. A nap bearanyoz mindent, a fakó nátszála kifényesednek tőle. A gyepbársonya helyenként topázárnyalatúvá válik a verőfénytől. Esett az eső, s a zöld attól életre kapott. A hosszú szárasság elsorvasztotta volt a zöldet, még itt is a mocsárvilág ez állandóan nedves területén. De most kiszépült a rét, mert megifjodott. Sűrű, apró gyepnő, mint tavasszal. Óvatosan járom a rétség süppedőit. Ameddig ellátok, ember nem kerül a szemem elé. Felséges magány ez, amelyben tökéletesen a magamé lehetek. Nincs, aki nyűgözzön, akivel törődnöm kellene. Óraszámra bújhatom a nádast, a zsombikost, a rétség szigeteit. Embernyomra sehol sem akadok. Mintha utolsónak maradtam volna a fajtámból, olyan igazán egyedül vagyok. Lassú, csobbanó lépéssel méregetem a mocsári szalonkák hazáját. A rétség itt aránylag könnyen járható. Ez csak széle a nagy zsombikosnak. A sneffek itt vannak az apró, gyepes földpúpok között. Amint a tocsogóban előre haladok, felvillan egy-egy a sárfű közül, s rekedten csekkentve csap el előttem, miközben megmutogatja fehér hasát. Rossz széllel megyek, és így minden snef lőtávolon kívül kél ki. Szél irányába kellene haladnom, de akkor eltérnék a nagy zsombikostól, pedig azt el nem engedem, amit ott most, mielőtt lövést tennék, titkon megleshetek. Szinte örülök, hogy a snef messze kél, s nem hoz kísértésbe. Mert egyetlen puskadurranás, és el volna rontva mai napra az a páratlan látvány, amiből mindig kiveszem a részemet, ha az év eszakában ide kerülök. Óvatosan húzódom hát tovább a nagy zsombikos felé, ahol minden zugot és hajlatot ismerek. Messziről olyan ez, mintha hullámos mező volna, vagy buja zöld legelő, amelyben derékig érő fű nő. De aki megközelíti, azelőtt egyszerre megváltozik a kép. A talaj hirtelen lesüllyed, s mély földrepedések látszanak, amelyek felületét barnán csillogó víz borítja. A szakadékos nyílások kígyózva kanyarognak ezer meg ezer vaskos zsombik között, amelyek embermagassággal emelkednek ki a széleken is. Valamennyiről ősbujasággal csünglek körös körül a sörényszerű lápfű, amely bozontos bölényhomlokhoz teszi hasonlóvá a zsombik tetejét. Itt megszűnik a világ. Itt nincsen közlekedés. Aki ennek a zsombik rengetegnek csak úgy vaktában neki megy, az benne ragad, ott vész. Itt csak a leggyakorlottabb pákász boldogul. Egyik zsombikról a másikra lép, hosszú lápibottyával segít magán. Aki ehhez nem ért, vagy kellő türelme nincs, az könnyen lebukik a zsombik szakadékba, a derékig érő sárba iszabba. Onnan kimászni pedig kész szívszakadás. A türelmetlen ember a betegségig izgatottá válik a sárban ragadás érzésétől, s bolondul sietne, amit lehetetlen. Hát még ha a mocsár vámpírja is jelentkezik, hogy még jobban kergesse. A vámpír a pióca. A lápi pióca, amely különben nagyon csöndes féreg ősz idején, de ha elevenséget sejt maga körül, rögtön fickándozva siet a friss vérre. Nem kell egyéb, csak hogy a mocsárban egy kis időre megálljon a holtra fáradt ember. A vámpír már teszi tiszteletét. Jön egy, jön tíz, jön száz. S mind azon igyekszik, hogy belekapaszkodjék a meleg vért kínáló elevenbe. Hozzátapad a csizmaszárhoz, ellepi a sarat járó ember tagjait, ahol éri. Utálat, iszonyodás, amit maga iránt támaszt. Sőt, még félelem is, mert ahol elevent ér, ott megragad, mint a kullancs, és inkább kiszakad vele együtt a bőr, de el nem ereszti, hiába húznák le a testéről. A lápi embernek, aki tud vele bánni, semmiség ez. Ő mezítelen lábszárral is járja a mocsarat. Csak végig simít időnként a combján, s lesöpri érdes kezével a gyalázatos kis vérszopókat. azok, amíg jól meg nem ragadnak egy helyen, élhetetlenek, lehullanak. Azt pedig, hogy mikor ragadnak meg, jelzik. Mert akkor csíp a csókjuk. Azt meg kell lérezni. S a lápi ember a csípésre csak oda nyúl, suhint a kezével, a pióca már visszaesik a vízbe. Ha pedig véletlenül mégis kifog rajta egy-egy vámpír, annak is van jó orvossága. Egy csipetnyi só, amit rá kell hinteni a megragadt piócára. Azt kéne mája, attól megvész, nyomban elereszti a zsákmányt. A lápi embernél mindig is van só egy kis zacskóban. A nagy zsombik szélén megállottam. Kihalt volt a világ fent és alant. Egy bíbit se röpködött. Egy vadruca se hápogott, mintha megszűnt volna itt minden élet. Majd mindjárt meglátjuk. Ismerem én már ezt a csöndet. Most éppen délidő van, s hozzá kellemes őszi meleg. Most van ideje a pihenésnek. A lopódzó róka sunyításával vonultam tovább a nagy zsombikos szélén. Meghajolva a zsombikos partján suhogó nátszalak fedezete alatt igyekeztem előre az érig. Ott vonalról vonalra emelkedve néztem ki a zsombik réteg közébe ékelt keskeny tóra, amit az érvize alkotott. Csupa barnaság volt a tó felülete, vizet alig lehetett látni közte, ezer meg ezer vadruca egymás mellett. Ott pihentek, nyújtózkodtak a zsombik tetején, szárnyukat széjjel terítgették, hátukat, sónajukat melengedték. Az őszi verőfényben meg-megcsillogott a szárnyukat tarkító smaragdzöldtől. Sokáig figyeltem lopva a pihenő társaságot, végül felállottam. A tengernyi vadruc az öme még akkor sem mozdult, de a tapasztalt vének közül gyorsan szárnyra kapott egy pár tucat. Most már oda durrantottam. Leírhatatlan az, ami a vízhangos pukkanásra következett. A zsombikos elkezdett zúgni, mintha vihar támadt volna belőle. Két másodperc múlva ezer meg ezer vadruca suhogott fel a levegőbe, s alig hangzott el az első ilyen robaj, következett utána a másik, a harmadik. Sorra-sorra, amint a belső vizeken tanyázó ruca seregek a riadót egymástól átvették. A zsombik fölött sötét lett az ég. A ruca falkák felhős rajukban keveredtek ott össze, s vaktában kanyarogtak, mint amikor a szúnyogoszlopot derékban nyesiketti az ostorsuhintás. Most már élt a környék. A nádas és a zsombikos szinte nyüzsgött. A levegőben zúgás, süvítés, suhogás volt. És mindezt egyetlen puska lövést tette. Vagy talán mégsem csak az a lövés. Ahol a sűrű rucarajok közt legnagyobb volt a mozgolódás, ott észrevettem valamit, ami az érdeklődésemet még jobban lekötötte. Egy óriási madár csapott fel járhatatlan, megközelíthetetlen rejtőző helyéről, s átsuhogott a rigyások fölött, úgy kezdett körívben emelkedni. Sötét, hatalmas testéből szinte kivilágított hófehér farka, amit e pillanatban legyezűsre terített szét. Az ott egy rétisas volt. Tőle riadoztak annyira a rucák, messze bent a rét szívében is. A vérrablótól méltán rettegtek az istenatták. Bizonyos, hogy hízott rajtuk napról napra. Itt volt számára állandóan a terített asztal. Bármikor lepte meg az éjség, vadruca pecsenye rögtön kínálkozott neki. Nem törődtem többet a rucákkal, most már csak őt néztem, a merész rabló királyt. Hogy úszik csodás könnyűséggel, egyre feljebb, széles köröket rajzolva az égen. Már kiemelkedett a tétovázó, riadozó rucarajok közül, úgy szállt felettük, mintha a magasságból kormányozná a csőcselék népet. S íme, utána kezdtek felfelé kullogni mások is. A mocsárvilág kisebb banditái, a barna rétiőjvek, amelyek szintén itt laktak, s itt garázdálkodtak, s a durranásra most mind felriadtak, de eleinte a sűrű ruca csapatok közt fel sem tűntek. A légi térségek szárnyas oroszlánja hegymagasságra emelkedett. A szárnyas farkasok csak torony magasan kullogtak nyomában. Neki ott is jó volt. A fehér farkú sas már tökéletesen egymaga volt az ő birodalmában. Alatta kanyarogtak a lomha őjvek. Még lentebb, a nádas fölött s a zsombik labirint tájékán a rucák százai. Az ezrek azóta már megint leszálltak valahol. Gyönyörű látvány volt. Egyszer csak a király odafent a felhők hazájában, megszüntette a köríves röpülést, és elkezdett úszni, úszni. El innen, ki a végtelenbe. Addig néztem utána, amíg csak egy parányi, sötét pontot sejtettem belőle. A hófehér legyező, amit maga után vitt, akkor már régen beleolvadt a semmibe.
0: Bársony István a Nagy Zsombik között című novelláját Tóth Levente színművész olvasta fel, és ezzel már az Erdő fohásza véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikai munkatárs Birincsik Márton nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Fogyatékkal élők búcsúját tartották a Mária Gyüdi kegyhelyen. Minden alkalommal túlcsorduló szeretet tölti be a Mária Gyüdi bazilika falait, amikor fogyatékkal élő embertársaink búcsúját rendezik meg hazánk legősibb Mária kegyhelyén, olvasható a Magyar Kurír oldalán. Idén mintegy 180-an érkeztek a kegyhelyre, hogy a Mária Gyüdi szűzanya oltalmát és közbenjárását kérjék életükre. A búcsúi szentmisét Keresztes Andor Mária Gyüdi plébános és Kovács József pécsi káplán mutatta be a kegyhely Sarlós Boldogasszony bazilikájában. A szentmise szónoka Kovács József káplán interaktív módon vonta be kérdéseivel a résztvevőket szent beszédébe, melyben a Jóisten nekünk adott legnagyobb ajándékáról beszélt a gyermekeknek. Elmondta, hogy Isten ajándéka személyre szóló, és csak nekünk készült. Ezt az elgondolkodtató ajándékot be is mutatta, aki vállalkozott rá, egy dobozba tekintve saját tükörképét pillanthatta meg. A liturgia zárásaként a résztvevők a hagyományos szeretett vendégségen, majd zenés szabadtéri foglalkozáson vettek részt a kegyhely udvarán. A Szociális Missziótársulat számára az idei pünköst különösen megható és reményteli esemény volt. A Szentlélek eljövetelének ünnepén a közösség tagjai együtt adtak hálát a hivatásokért, a kitartó szolgálatokért és a jövő reményéért a rend budapesti központjában. Az esemény nem csak a jelenlévő nővérek és hozzátartozók számára jelentett felemelő élményt, hanem az egész közösség életében megerősítést és új lendületet hozott. Az ünnepi szentmisét Gájer László mutatta be, Tomka Ferenc és Somogyi Sándor koncelebrálásával. Jelentős átalakulás kezdődött meg az egészségügyi irányítás rendszerében az elmúlt hetekben. Létrejött az új önálló egészségügyi minisztérium, amely kiemelt figyelmet fordít a gyógyszerügyekre, mondta az egészségügyi minisztérium közigazgatási államtitkára Budapesten az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének szakmai konferenciáján. Élkó Lívia kiemelte, a terület irányítása közvetlenül a közigazgatási államtitkárhoz került. Bemutatkozásképpen hozzátette, hogy mély szakmai tapasztalatokkal rendelkezik, és korábban is ezen a szakterületen dolgozott. A gyógyszerügyek stratégiai jelentőségét jelzi az is, hogy önálló gyógyszerügyi hatóság felállításáról döntöttek Országos Gyógyszerészeti Intézet néven. Tervezik, hogy visszaadják a tantestületek véleményezési lehetőségét az igazgatói pályázatoknál, írta a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit ezt annak kapcsán közölte, hogy majdnem 450 intézményvezetői megbízás jár le augusztusban, és a következő hetekben születnek döntések arról, kik vezetik majd ezeket az iskolákat szeptembertől. Meggyőződésem, hogy egy iskola életét alapvetően meghatározza az igazgató személye. Nem csak szakmai vezetőről döntünk ilyenkor, hanem arról is, milyen lesz az adott iskola légköre, közössége, biztonsága, hogyan érzik majd magukat benne a gyermekek, pedagógusok és szülők, fogalmazott Lannert Judit. A bejegyzésből kiderül, hogy első lépésként a most beérkezett 450 igazgatói pályázat kapcsán Lannert Judit kikérte utólag a tantestület véleményét, mert ez segíthet a jobb döntés meghozatalában, amire most ilyen kevés idő van. Végül a szombati időjárásról. Északfelől átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Kisebb csapadék is főként az északkeleti északi ország részben fordulhat elő. Az északnyugati szél több helyen megélénkül, megerősödik. Szombaton a hőmérséklet 26 és 31 fok közé melegszik fel. Északkeleten néhány fokkal alacsonyabb értékeket mérhetünk. Híreinket hallották.
2: Közélet. Délelőtti magazin.
3: dicsértessék a Jézus Krisztus. Köszöntöm a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Németh Tamás és a technikusok Tompos Péter, valamint Somogyi Márton nevében is. Papp Péter vagyok, a következő óra szerkesztője. Ma Mezőkövesdre és Kazárra látogatunk. Először a 15. szenior táncverseny megnyitóját, majd utána pedig a főszervezőt hallják.
4: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntelek benneteket a Nyugdíjasok Heves Vármegyei Szövetsége és a Nyugdíjasok Országos Szövetsége elnöksége nevében. Mai nap rendezzük meg itt Mezőkövesden első alkalommal a 15. kelet-magyarországi szenior táncverseny. Ez tulajdonképpen egy minősítő verseny, ahol megmutatjátok tudásotokat. Én nagyon örülök neki, hogy ilyen sokan regisztráltak Heves, Borsod, Szabolcs és Hajdú megyékből. Én úgy gondolom, hogy biztos vannak még kint is kollégák, akik még nem jöttek be, vagy a később biztos be fognak jönni. A szövetség elnöksége nevében köszönetemet fejezem ki minden csoportoknak, táncosoknak, szólótáncosoknak, mert ilyenek is lesznek, akik eljöttek a mai versenyre és vállalják a megméretetést. Így tovább tudjuk finárnyítani szenior közösségeinket, műveljük kultúránkat, hagyományainkat és példát mutatunk a jövő generációjának. A találkozón a legjobban teljesítő versenytő csoportokra lehetőséget juttatunk majd a országos táncversenyre való megjelenéshez. Ez majd július elején lesz Gyulavárosa, ahogy otthon majd. Én most szeretnék köszönetet mondani dr. Fekete Zoltán úrnak, Mezőkövet város polgármesterének, hogy szeretettel fogadott bennünket, elvállalta a rendezvényünk védnökségét. Köszönjük, polgármester úr! Kedves nyugdíjas társak! Márta Graham, amerikai táncos koreográfus, a modern tánc legnagyobb alapja szerint a tánc a lélek rejtett nyelve, a mozgás, a zene és az öröm forrása. Javítja a koordinációs készséget, a koncentráció képességet és a ritmus érzéket. A rendszeres táncolás fejleszti az agyi működésünket és késlelteti a leépülés folyamatán. A tánc karba tartja a mozgásunkat és a szellemi folyamatokat. A tánc a legmagasztosabb, legmegindítóbb és legszebb a művészetek között. Nem puszta lefordítása az életnek, hanem az élet maga. A test elmondja, amit a szavak képtelenek. Mindenkiben ott van az életerő, a vitalitás, az ösztön, ami cselekvésbe fordul.
3: Dr. Fekete Zoltán, Mezőkövesd polgármestere következik.
5: Hölgyeim és uraim, sok szeretettel köszöntök mindenkit Mezőkövesden, ezen a váratlan találkozón. Ugye 15. alkalommal kerül megrendezésre, de Mezőkövesden először, de bízom benne, hogy nem utoljára. Isten hozta mindannyiunkat, azt kívánom, hogy teljen ez a délelőtt, ez a délután nagyon kellemesen. Szenior tánc találkozóról van szó, de mikor az ember itt ebben a közösségben van, akkor, hogyha ezt nem tudná, hogy szenior találkozó, akkor azt gondolná, hogy fiatalok között van, aki táncol, és jól érzi magát, és egymás társaságával jól érzi magukat, azok fiatalok. Én megfordultam nagyon sok helyen, higgyék el, olyan tulajdonságok birtokában vannak, amik nagyon hiányoznak ma a világban. Szeretnék együtt lenni, mert tudom azt, hogy a tánc, amit itt bemutatnak, az nem magától van, tehát azt gyakorolni kell. Próbára kell járni, nem egyszer, nem kétszer, néha nem is olyan jól esik, tehát menni kell, mert fellépés lesz. Ez egy nagyon nagy dolog, főleg azoknak az embereknek, akik az életük nagy részét ledolgozva élték. Ugyanakkor az is ma már hiányzik a világban, hogy szeretünk együtt lenni, és szeretünk örülni. Mert a tánc, ahogy el is hangzott, hogy az örömöt is ad. Egyrészt annak, aki táncol, másrészt az annak, aki nézi. Tehát egyrészt örömet szerez, másrészt örömet ad. Úgyhogy ezekre a tulajdonságokra nagyon nagy szükség van. És azért örülök neki, hogy Mezőkövesden helyt tudtunk adni, és bízom benne, hogy mástól is helyt tudunk adni, mert ezzel példát mutatnak a fiatalabb nemzedékek számára is. Tudjunk egy kicsit örülni egymásnak, és legyünk egy kicsit boldogak, és higgyük el, hogy sok mindenre vagyunk képesek. Én voltam nem is egyszer olyan nyugdíjasok körében, akikből bizony alig lehetett szót kihozni, mert mindenki a saját maga bajával volt elfoglalva. Nem beszélgettek, ültek, néztek ki a világból. Ugyanakkor nagyon nagy örömöm mindig, mikor el tudok menni a Mezőkövesdi nagymamatúba. Szinte az ember vágyik oda, nem megkérdeztem, hogy mennyi a bejutási év. Nekem még 2 évvel van, mert azt mondták 65 év. Tehát az ember úgy vágyik oda, mert én nem tudom, biztos ott is van, akinek fáj a derek, meg fáj a lába, meg mennyi baja, de amikor együtt vannak, akkor szinte látszik az öröm. Öröm és az a jó kedv, ami jellemzi a Mezőkövesdi nagymamaklubot, de szerintem mindenhol, és itt önök is mind ilyenek. Úgyhogy én azt kívánom, hogy ezt a fajta érzést még nagyon-nagyon sokáig érezzék, és adják át a környezetünknek is. És hát mit is kívánhatnék ebben a helyzetben, azt kívánom, nagyon-nagyon jó egészsége legyen mindenkinek, jövőre is, meg azután is, meg nagyon sokáig találkozhassunk itt együtt.

0: Farkas Attila vagyok, a Nyugdíjasok Eves Vármegyei Szövetsége elnöke, a Nyugdíjasok Országos Szövetsége alelnöke. Heves megyében 75 egyesületem, klubom van, 2100 fő taggal rendelkezünk, nem csak Heves megyei, hanem Borsod megyei tagjaink is vannak, regionális szinten működünk. A mai nap rendezzük meg a Senior Tánc találkozót, ez összességében már a 15. kelet-magyarországi Senior Tánc verseny. Most az idén Mezőkövesd ad otthont, ők első alkalommal látnak vendégül bennünket, regionális verseny. Itt Heves, Borsod, Szabolcs és Hajdú megyékből jelentkeztek nyugdíjas tánccsoportok, nyugdíjas szólósok. Itt a zsűri fogja, szakértő zsűri őket minősíteni. Műfaját tekintve sokféle táncot adnak elő, néptáncot, társas táncot, egyéb táncot, a legjobban teljesítő csoportok, illetve szólósok tovább fognak jutni az országos táncversenyre Gyulára.
1: Tulajdonképpen mindent tudok ezeket az megnyitóban, és hallottam, sőt, mi több, még azt is, hogy van 93 éves ember, hát óvodás nincsen, hiszen nyugdíjas kell, hogy legyen. Tehát mindenképpen nyugdíjas korhatár el kell, hogy érje, az, aki itt fellép.
0: Így van, így van. Tehát mi nyugdíjasok vagyunk, tehát a nyugdíjas szövetség fogja össze a megyében levő nyugdíjas klubokat, egyesületeket, tehát tulajdonképpen mi, mint egy ernyőszervezet funkcionálunk, és a 65 pluszosok, nyilván hölgyeknél előfordulhat a 40 évvel hamarabb eljöttek, tehát az lehet 62-63 éves is, tehát mi nyugdíjasok vagyunk, az átlag életkor az sajnos már a tagjainknak az átlag életkora, tehát 73 év körül van, tehát elidősödő csapat vagyunk, kevés a belépő, aktív nyugdíjas, aki vállalja ilyen szempontból a közösségi munkát.
1: Így most már értem, hogy miért mondta, hogy sajnos, hát bizony-bizony azért nem sajnos, hogy 70-valahány évesek, az a sajnos, hogy a fiatalabbak nem mennek, a fiatal nyugdíjasok, lehet, hogy ők még dolgoznak, vagy még nem hívták meg, nem kóstolták meg az ízét annak, hogy tulajdonképpen milyen is az, amikor egy közösségben lehet egymásnak örömet szerezni, ahogy a polgármester úr is mondta.
0: Igen.
1: Tehát örülni és örömet is szerezni lehet az embernek. Hát azért egyre több nyugdíjasa van az országnak, és talán kitolódik egy kicsikét fölfelé az életkor. Azt nem bánjuk, azt igen, hogy a fiatal nyugdíjasok nem találják a helyüket. Ebben tudnak önök segíteni.
0: Igen, igen. A elkövetkezendő éveknek nagyon-nagyon fontos feladata lesz a toborzás, ugyanis egy kicsit más világ van. A mai világ már nem az a világ, mikor még mi eljöttünk nyugdíjba, tehát a friss nyugdíjasoknak nyilván a legfontosabb a család, tehát a gyerekeknek a segítése, vagy esetleg még nyugdíj mellett munkát vállal, tehát nem automatikusan lépnek át a közösségi munkába, nekünk a elkövetkezendő években nagyon sok munkát kell arra fordítani, hogy a nyugdíjas társaknak megmutassuk azt, hogy hova lehet csatlakozni, ugyanis több a kilépő, már az elidősödő, aki már mozgásilag korlátozott, nem tud eljönni rendezvényünkre, ugyanakkor a belépő pedig az előbbiek elmondottak alapján, tehát nehezen csatlakoznak, és nehezen találják meg az a közösséget, ahol jól érzik magukat. Tehát itt, ha valaki egyedülálló, önálló, és talál egy jó nyugdíjas klubot, akár egy kis településen, a magányosságát tudja oldani az ilyen közösségi rendezvények, akár egy egyszerű klubnappal, vagy valahova elviszik kulturális programra, vagy színházi programra, vagy kirándulni, és akkor így tartalmasan el tudja tölteni az éveit, nem érzi úgy magát, hogy már fölösleges, és nem foglalkozik senki, de ehhez meg kell találni azt a kapcsolódó pontot, hogy hol tud bekapcsolódni a nyugdíjas közösségekbe. Ezért tartom nagyon-nagyon fontosnak, hogy több helyen megjelenjünk a megye minden települ, hogy lássák azon nyugdíjas társak, akik szeretnének még aktív nyugdíjas életet élni.
1: Ez egy kicsit a társadalomnak a kórképe is, hogy az utóbbi 35-40 év nem fogtatta az embereket arra, hogy fontos a közösség, hanem arra szoktatta, hogy az egyénnek érvényesülni és érvényesülni. Tehát hova érvényesüljünk akkor, amikor nem örül nekünk senki? Az örömet itt, a nyugdíjas klubban, a barátot, a jó barátot itt lehet megszerezni, csak hát ugye többet kellene egy kicsit propagálni. Nem önnek, mert hát ön megteszi, amit meg tud, hát sokfelé lehet önnel találkozni, hanem azoknak, akár a vezetőknek is, hogy igen, emberek, ha nyugdíjasok vagytok, éljetek úgy, mintha nem lennétek azok, csak olyan szinten, hogy a társadalomban fontosak vagytok.
0: Igen, igen, elég összetett dolog ez, mert itt ebben az infokommunikációs világban nagyon sokan már idős kollégák is elmennek, facebookoznak, interneteznek, ez egy nagyon-nagyon jó dolog, hogy közelebb kerülnek a világhoz, nem csak tévénézéssel, hanem más egyebekkel is, de itt ez nagyon-nagyon fontos dolog, hogy megfelelő felvilágosítást adjunk az időseknek, hogy ebben vissza is lehet élni, tehát akár egy csalás áldozatai ne válja. Tehát azért mondom, hogy nagyon-nagyon összetett dolog ez, tehát mindenkinek oda kell figyelni, hogy akár telefonon kivel kommunikál, akár interneten vagy Facebookon, kinek üzengetnek, milyen információkat adnak tovább. Ezért én nagyon fontosnak tartom ezt, ezért szervezünk fogyasztóvédelmi előadásokat, szakembereket hívunk, az áldozatsegítők, hivataltól, a rendőrségtől, hogy adjanak információt az időseknek, hogy hogyan kezeljék ezt a zűrzavaros világot. Mert annyiféle információ éri őket a közösségi média, a hivatalos média, a TV, rádió vonatkozásában, hogy ezt nekik tudni kell. Na most itt 80 éves korosztály, azért már egy kicsit másképp hallja, meg másképp értelmezi ezen információkat, és fontos dolog, hogy tájékoztassuk őket, hogy új világban élünk, de az információkat nagyon meg kell vizsgálni, meg át kell értékelni, hogy mihez csatlakozunk, mit lájkolunk, kinek válaszolunk, kinek adunk információt saját magunkról.
1: Ugye megváltozott a világ, a falusi közösségek felbomlottak, ma már a falu is olyan, mint egy város, ugyanúgy behúzódott a saját lakásába, kis szobájában, el van az ember. Az a közösségi médiák bármilyen szinten nem pótolják az egyszerű készfogást, az ölelést, az, amikor együtt beszélgetünk. A közvetlen szó, az pótolhatatlan, nem telefon, nem internet, nem akármi lájkolásról van szó, hanem a közvetlen, akár érintés, akár pedig a hangnak a elhangzás, egy a fülembe cseng, és tudok válaszolni azonnal, és igazat. Látom az arcát az embernek, amit lehet látni akár egy videón, vagy bárhol, de azt nem. A rögtöni hatást. Ugye valószínű, hogy azért önöknek ez a tánc is, tehát a senior tánc, de hát ugye az énekkaroknak a versenye is, ott is találkozhatunk önökkel, és aktívak azért ezek a nyugdíjasok, ahogy látom, megtapsolják egymást is.
0: Igen, hát azért szervezik ezen rendezvényeket, hogy ez tulajdonképpen egy kapcsolatépítés is. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy hídépítés a résztvevők között. Tehát az ország különböző tájegységeiről, vagy a megyén belül, akár Lőrinciből, akár Nagyvisnyóról érkeznek csoportok, ismerjék meg egymást, tapasztalatokat cseréljenek, és személyes jellegű kapcsolatot én nagyon-nagyon fontosnak tartom. Szemben a személyt online világgal. Én úgy gondolom, hogy a itteni rendezvények során élményekkel, örömökkel töltődnek fel ezen nyugdíjas társaim, és ez hosszú távon nagyon jó hatásra van rájuk, a lelkiségükre is. Azt érzik, hogy még fontosak ennek a világnak, és örömmel jönnek el az ilyen rendezvényekre. Nyilván, hogy itt akár a táncot nézve, ez egy mozgáskoordinációs tevékenység, tevékenység is, tehát ha a maguk módján tudnak táncolni, ez még javítja is a mozgásukat ilyen szempontból. Tehát több oldalról lelkiség, mozgáskoordináció, idősödés, tehát ezt együtt lehet kezelni. Nem könnyű dolog, de én úgy gondolom, hogy megpróbáljunk. Azért vagyunk, hogy olyan programokat, olyan rendezvényeket szervezünk nekik, ahol jól érzik magukat, és sokáig emlékeznek az itt látottakra.
1: Azt fogott meg az ön megnyitójában még, hogy segíti azt, hogy elkerüljék a leépülést ezek az emberek a mozgással, illetve hát a közösséggel. Azt hiszem, hogy mindenkinek szüksége lenne arra, hogy ezeket hallja, illetve hát menjen olyan csoportba, közösségbe, amelyek úgy fontosak. Ugye legyen egyházi, és legyen bármilyen más közösség.
0: Igen.
1: Nagyon szépen köszönöm. Nézi az óráját, azért kíváncsi a többi dolgokra is.
0: Mert lassan vissza kell mennem, mert jó, ha ott vagyok. Ők is érzik azt, hogy ha egy rendezvényt megszervezek, és a vezető nincs ott, akkor esetleg még sértődés is akadhat belőle, hogy biztos nem szeretem én őket. Tehát szeretek mindenkit, de ki kell menni, akár most az előbb a Városi TV, veled most a Szent István Rádió, tehát én örömmel nyilatkozok mindenkinek. Elmondom, hogy mi nyugdíja sok nagyon széles körű palettán mozgunk itt. Akár lehet egy zenés, táncos rendezvény, akár egy dalos rendezvény, akár lehet egy prózai jellegű, akár lehet egy kimit tudós rendezvény, vagy egy színházlátogató program, vagy egy kirándulás. Tehát azon vagyunk, hogy mint vármegyei, vagy regionális nyugdíjas szervezetek, egyesületek, olyan programokat csináljunk a tagtársainknak, ahol ők örömmel jönnek. És ők jelenkednek előre, meg kérdezik, hogy mikor is lesz már a következő program.
1: Hát köszönöm szépen, Isten áldja a munkáját, jó egészséget kívánok.
0: Köszönöm szépen, én is hasonló jókat kívánok a hallgatóságnak.
2: Elhangzott riportunkban Farkas Attilát hallották a 15. szenior táncverseny alkalmából, Mezőkövesdről, a közösségi házból.

0: A folytatásban Kazára megyünk, ahol többek között szó lesz majd a Laskáról, és a végén pedig a Tufánál kötünk ki. Elsőként egy versenyző csapatot hallanak. Úgy látom, hogy valami már nagyjából készül. Mi történik itt?
1: Itt fogunk Laskát, nyújtjuk a tésztát, és ugye ott a hátam mögött pedig sütjük. Utána pedig zsírdal megzsírozzuk, hogy ugye ne száradjon ki. Utána viszont lehet natódon, illetve lekváddal ízesíteni meg minden.
0: Tehát krumpli, laska, látom én.
1: Krumpli, van benne liszt, készen gyújtani.
0: Mitől ilyen sárga? A krumplitól?
1: A krumplitól, igen.
0: Ó, akkor itt termett a homokon valahol.
1: Hát valahol szerintem, igen, ilyen hazai lehet szerintem.
0: Látom, ott van a deszka, nyújtófa, az a oktatófa is lehet, ugye?
1: Ja.
0: Otthon, már ma már leszoktak róla a fiatalasszonyok, hazamegy a férfi.
1: Hát akkor, igen.
0: Pedig néha-néha kellene, valószínű. Na nézzük akkor, még nézzük akkor. Ezt összegyúrják, utána késsel vág belőle egy olyat, amiből egy lángos.
1: Igen.
0: Lisztezni kell, hogy ne ragadjon össze. A nyújtáshoz gondolom, hogy...
1: Így van, igen.
0: Meg lesz, és akkor fiúk ott már kenegetik olajjal, vagy zsírral?
1: Zsírral, házi zsírral.
0: És akkor a feltét rá pedig feltétlenül a kolbász.
1: Mehet rá a kolbász is, tehát tejfölösen is lehet, édesen, lekvárosan. Tudóval, nutellával, ugyanúgy, mint a palacsintát.
0: Meg a káposztás tésztát.
1: Meg a káposztás tésztát, igen.
0: És akkor ezt, mikor megkenték, felrakták rá a feltéteket, utána még sütnek rajta valamit?
1: Nem sütünk rajta semmit, hanem hát föltekerjük, vagy négyszög összehajtjuk négyszögbe.
0: Gyakorlottnak látom olyan, mint hogy a máskor is csinált volna már ilyet.
1: Hát nem az első alkalom, igen.
0: Nem?
1: Nem.
0: Csak fesztiválon vagy még otthon is?
1: Otthon is.
0: Szeretik a gyereket?
1: Igen.
2: Szereti, ha minden
1: igen.
2: Rendben megy. Addig, amíg minden flottul megy, addig mindig szereti.
0: Tehát akkor az alap megvan, és most már, ha ez elfogy, akkor mi lesz? Újat, vagy ennyi elég lesz ma?
1: Hát ennyi elég lesz, ez itt fül a következő adagra, és akkor ennyi.
0: Na ez a laska, amit én nem nagyon ismertem, de... A lapcsánkát, vagy tócsnit, azt
2: szíván.
0: Rendesen. Gyerünk egy potó erejéig. A lapcsánkát azt hogy csinálják? Ugyanúgy, mint mi, lereszeljük hozzá hagyma, fokhagyma.
2: Bors ízlés szerint. És akkor utána liszt, amennyit a tészta fölvesz, igaz? Hol emlékszem?
0: Tojás van.
2: Hát, ha igényli, akkor.
0: Amúgy, igen, mert
2: amúgy nem mindig kell.
0: Hogyha lágy lenne.
2: Igen, akkor kell bele plusz tojás, és utána forró olajon lassan kisütjük.
0: Friss krumpli, az ereszti a levét is.
2: Így van, ugye attól függ, hogy mennyi leve lesz a krumplinak. Most mi szerintem azt hiszem leöntöttük róla a pluszlevet, nem? Nem, akkor nem öntöttük le. Úgy,
0: benne van a vitamin.
2: Így van.
0: Már a héjában van, azt mondja.
2: Ez most kapott tojást, az biztos, mert ez vizes volt, mert ez...
0: Látom, egy kicsit sárgás.
2: Igen.
0: Úgyhogy... akkor a kézzel, nem, látom a kanalat most már.
2: Igen, izével, lapos szedőkanállal adagoljuk az olajba.
0: Nem mindegy, hogy milyennel. Mert volt nekem már olyan, hogy dupla tenyér lett belőle.
2: Hát igen, van, szerintem itt is egy-kettő, ami a nagyobb, gyönyörű nagy lett ott az aljában, tehát ilyen csalóka, majd kicsit megpakolni.
0: Egyébként úgy vastagabbra nem szokták?
2: De, van belőle vastagabb is, van belőle vékonyabb is, igazándiból, hát ki hogy szereti, én például szeretem a vastagot. Mert akkor sokkal lágyabb marad, igen, nem szárad ki annyira.
0: A rossz fogúaknak jó.
2: Nem az így.
0: De szereti a folyadékot itt a lacsánka, ugye?
2: Igen.
0: Rendben. Nem messze van ott a szőrszátor, úgyhogy...
2: Van nekünk elég
0: muníció,
2: készültünk rá, úgyhogy...
0: Köszönöm, egy nevet, hogy kérdezzek már itt?
2: Ételre tervezve csapat.
0: Csapat, igen, és...
2: Bobor Krisztina, Bobor Pál.
0: Ja, hát akkor családi.
2: Nem, ez egy céges csapatrendezvény, igaz? Céges bulin vagyunk egyben, mindannyian kollégák vagyunk, egy csapatban dolgozunk. Amúgy is, és akkor kitalálták a főnökünk.
3: Hol van?
2: Valahol elég, ott van a műszakvezetőnk, kitalálta, hogy akkor a Laska Fesztiválra jöjjünk be, nevezzünk be, mint csapat, és akkor egy jó kis csapatépítő, és akkor all in egyben.
0: Tehát meg kellett nevezni, hogy mit fognak készíteni?
2: Igen, volt két kategória, Laska és egyéb. Az egyébbe neveztünk, de közben szólt a párom, hogy hát ő is tud laskát sütni, úgyhogy a laska is, és az egyéb kategória is, tehát a tóstit is kimaxoljuk.
0: Akkor kazáriak?
2: Nem.
0: Vendégmunkások most.
2: A műszakvezetőnk ő kazári, mi terenyélyek vagyunk, ők pedig itt a Gyöngyös környékéről vannak majdnem mindannyian.
0: Korheves, Nógrád összefogó.
2: Igen, igen, így van.
0: Köszönöm szépen. Akkor jó munkát, és a versenyben, hogyha eredményt érnek, mit kapnak?
2: Azt nem tudom, Tibi, eredmény esetén mit kapunk a versenyben? Mi a nyeremény?
0: Nem egy laskát.
3: Velne szét még a pátrába.

0: Következzen a zsűri.
1: Polgár Ferenc vagyok, Salgótarjánból származom. Kazár községben éveken keresztül szerveztük ezt a Laska Fesztivált. Ez jelen pillanatban a 16. Laska Fesztivál. Jelen pillanatban az eső nagyon elmosott. Hát reméljük, hogy így is rengeteg féle dolgot kóstoltunk. Tocsnit, laskát, egyebet, vaddisznót, szarvast. Tehát nagyon-nagyon jó a felhozatal.
0: Ugye a laskát már elmondták nekem, hogy mi, én nem tudtam Szabolcsi létemre, én lapcsánkát ettem mindig, de lángost, krumpli lángost, azt a platnyi sütötték meg otthon. Más nem. De ez különleges azért.
1: Ez ugye? Különleges. Hát sokan tévhitbe vannak, mert a laskát a gombához hasonlítják. Tehát ugye van a laska gomba, és mindenki ugye a laska gombához hasonlítja, igen, ezt a fesztivált, de hála Istennek most már országvilág tudja, meg látja, hogy a laska ez egy igazi nógrádi specialitás, amit ugye főtt burgonyából, lisztből, sóból készítik, összegyúrják palacsinta jelleggel, kiformázzák, és sparhelton, magyarul platin sütik. Tehát ennek ez a jellegzetessége. És ezt a régi időkben libazsírral, kacsazsírral kenték meg, és ez egy csodálatos főételhez egy második fogás volt.
0: Mindig ünnepi alkalmakkor csinálták, vagy hétköznapi kaja volt?
1: Ez mindig hétköznapi kaja volt. Nagyon gyors volt, otthon mindig ugye fával tüzeltek a sparhelton. Ez bármikor, amikor begyújtottam, ez bármikor egy erős leveshez, akár főételként is, hogyha a hagymával, most már millióféle variáció, jutoróval, csilisbabbal, mindennel töltik, ami tehát van. Most ami van, igen.
0: Érdekes azért, hogy egyre több ilyen gasztrofesztivál van, a múlt héten voltam palotáson tortát kóstolni, utána lesz Kácson a vadfőző, akkor itt ez a laska. Hogyha az ember válogatni akar, akkor talál. Turizmus szempontjából ez jelente valamit.
1: Igen.
0: Ön biztos nem az első helyen zsűrizett már.
1: Igen, igen. Nagyon sokat jelent. Hát ugye a kazári tufa képződmény Európába és a világon világhírű. Európában három ilyen képződmény van. Van Törökországban, még talán nem tudom melyik helyen, és itt Kazáron. A turizmus ezzel kapcsolatban is nagyon fellendült. Nagyon sokan jönnek. Itt gyakorlatilag a Laska Fesztivál az ország szinte vidéki viszonylatban egyik legnagyobb fesztiválja. Úgyhogy nagyon nagy sikerrel. Például ezelőtt 4 éve 71 főzőcsapatunk volt, most olyan 35-nél tartunk, ugye az eső is közben, és 4 ország...
0: Az a lényeg, ami itt van.
1: Így van, 4 ország részvételével. Tehát nem csak Magyarország, hanem jöttek Erdélyből, Körispatakról, jöttek Szlovákiából, Lengyelországból, Ukrajnából. Hát sajnos az idén ez egy picit lecsökkent, de hála Istennek, hogy ilyen sokan
0: vannak. Látom, 3 vannak a zsűriben.
1: Igen.
0: Nem lehet olyan, hogy egy kicsikét másabb vélemény egyes dolgokról. Ugye most volt az első bejárás, megnézték az alapanyagot, meg a küllemet, a külcsint, utána jön a tálalás, kóstolás. Hát ott visszakóstolás volt, már többször is volt.
1: Igen, igen, az az igazság, hogy kétféle dologból választhatunk, ugye, zsűrizhetünk. Van ugye a laska és a egyebek, ami a tocsnit tartalmazza, benne van.
0: Pörköltek
1: minden. Mindent, így van. Megmondom őszintén, hogy szakmai zsűriz. Tiszteletbeli zsűri elnökünk az Erkárpáti Péter úr, az Ente Színház igazgatója, a következő zsűri tagunk, és ugye a szabadtűzi lovagrendből szintén 11 néhány éve együtt zsűrizünk. Tehát itt egymásra ránézünk, és már tudjuk azt, hogy igen.
0: Egy kacsintás.
1: És egy

0: szépen, és hát jó munkát, mert én megmondom őszintén, nem merném vállalni. Ehhez azért kell valami szaktudás.
1: Minden egy kis csipetnyit, így van,
0: de
1: így van.
0: Jó van, de akkor is az ízlelő bimbó.
1: Hogyne, hogyne, azért igen.

0: A programban táncosok is szerepeltek, mégpedig Budapestről.
1: Én Jaksi Soma vagyok, 22 éves, a Vasas Művész Együttes tánckarának egyik táncosa.
2: Egyik táncos, akire most várnak, mert mondja, hogy felvonulás lesz, menettánccal mennek, vagy pedig hát úgy csak énekelnek.
1: Most csak egy örömmenet, így úgymond az esőtánc előtt, utána pedig fellépésünk lesz. Szatmári táncokat, illetve erdélyi táncokat hoztunk ide Kazárra. Ezeket lehet majd megtekinteni a színpadon. Előtte egy szimbolikus menetet tartunk majd a helyi táncosokkal, illetve mi is itt a budapesti különítménnyel.
2: Ugye, hogy nézem, azért nem annyira idősek. Fiatal csapatnak tűnik.
1: Hát fiatalosak vagyunk, igyekszünk azért mi is megfrissülni, nem csak kívül, hanem belül is. Alapvetően hozzánk nagyon sokszor jönnek egyetemisták az utánpótlás csoportunkból felkerülők, úgyhogy fiatalosak próbálunk maradni időről időre, évről évre.
2: Ugye általában a népviseleti ruhákat nagyjából ismerem. Én nem tudom, ezt valahogy nem tudom eldönteni, hogy ez milyen típusú.
1: Hát becsapós is lehet valóban, hiszen, ahogy említettem, szatmári és erdélyi táncokat is hozunk, és mivel kevesebb a fiú, mint a lány, ezért valamelyik lányok már itt az erdélyi viseletben vannak, valakik meg még a szatmári táncokra készülnek, ezért lehet a zavar, de ez két külön számban fog megjelenni.
2: De a fiúk azért nagyjából a hagyományos szokott csizmás, de cipős is.
1: Igen, a hagyományos paraszti viseleteket próbáljuk minél inkább színpadra tenni, hogy ne csak a táncunkban, hanem megjelenésünkben is autentikusak tudjunk maradni.
2: Mióta működnek nagyjából ez a csapat együtt?
1: Ez a csapat a mostani művészeti vezetőnkkel még a koronavírus előtt kezdtük el 2019-ben a munkát, de a Vasas Művész Együttes jövőre lesz 80 éves, úgyhogy jubiláláshoz készülődünk mi is. Egy jó évvel előttünk, és reméljük, hogy ezt nem csak Budapesten tudjunk megtenni, hanem az ország számos pontján is, mint például, mint most Kazánon is, ahogy megjelentünk.
2: Ugye ez azt jelenti, hogy a jubileumra arra valami nagy dobás kell általában, vagy hát ha minden nap az, akkor nem kell.
1: Hát 5 évente igyekszünk felülmúlni magunkat, ez most is egy kihívás, úgy a táncosoknak, mint a koreográfusoknak. Az 5 évvel ezelőtti műsorunk hatalmas sikert alatott, hála Istennek, és reméljük, hogy a 80-esre fog elmaradni, se színvonalba, se pedig durranásilag, hogyha lehet így fogalmazni.
2: De azért utánpótlás kell, hogy legyen. Hát olyan feljövő kis csapat van.
1: Volt, és lesz is. Most ezzel éppen egy kicsit küszködünk a tánckarnál, hogy jelenleg nincsen közvetlen utánpótlásunk, de reméljük, hogy ez változni fog, és aki eddig az utánpótlásunk tagja volt, az most már mindannyian szinte a tánckar tagjai.
2: Honnan kerülnek be általában? Gondolom, hogy nem kerületre osztva a 13-tól akár a 23-ig, hanem aki szeret táncolni, az akár még a Nyírségből is megtalálja önöket.
1: A Nyírség egy nagyon jó példa, ugyanis vannak táncosaink, vagy voltak táncosaink, akik onnan is érkeztek. A Budapestre kerülő egyetemisták, vagy fiatalok szintúgy előszeretettel választják a Vasast, pont a fiatalos csapat miatt, és pont így a csapatszellem miatt.

0: de alapvetően a Vasas egy 8. kerületi központú együttes, de én is, mint sokan a táncegyüttesből az Alsóerdősori Általános Gimnáziumból toborzódtunk, de ez most már nem feltétlenül a csapat 100%-ára igaz, ugyanis nagyon sokan jöttek útközben innen-onnan, és nagyon nagy szeretettel várunk továbbra is mindenkit.
1: Ugye nagyon jók az egyetemisták, csak egy a probléma, hogy egy idő után úgy elmennek, és visszajárni nem olyan könnyű, még akár hanyadik kerületben sem, még a 8. sem.
0: Hát pont ezért vannak nagyon jó barátaink az ország számos pontján, és annál nagyobb örömmel tudjuk őket fogadni, hogy helyesekleg Pestre tévednek, vagy mi tévedünk hozzájuk. Kazára is úgy járunk már évek óta, hogy közös táncos ismerettségből fakadóan kaptuk a hírt, hogy hát itt milyen jó lehetőség van disznóvágásra. Ezért így is keveredtünk ide a Kazári Laska Fesztiválra, hogy mi már évek óta disznót vágni járunk ide, és végre eleget tettünk a meghívásnak, és most már nem csak az ilyen jellegű falusi tradíciókra járunk, hanem a méltán híres Laska Fesztiválra is.
1: Beosztott szóvivőként azért elárulhatja nekem, hogy merre járkáltak mostanában, vagy merre láthatjuk újra önöket, mert én láthatom most, de a nyugat-magyarországi és a dél-kelet és észak merre találhatja önöket, milyen fellépésekre számíthatnak?
0: Hát a jövőben a naptárunk egyelőre szellős, úgyhogy várjuk a megkereséseket akármilyen falunapra és hasonló jellegű eseményre is, de Tatabányán és Szolnokon is megtalálhatóak vagyunk, ahol koreográfiai versenyek, antológiák szoktak lenni, illetve Budapesten vannak fellépésünk, illetve Mexikóba is volt lehetőségünk eljutni az előző nyáron, és ott is sikerült letennünk a névjegyünket egy nemzetközi tánc felvonuláson.
1: Köszönöm szépen, gratulálok! Hát most nem lesz Csili, most Laska lesz.
0: Most Laska lesz, és ezzel leszünk a legboldogabbak. Köszönöm szépen!

0: Ne csak laskát tegyünk, hanem kóstoljunk meg egy különleges tócsnit is.
1: Kovács Tamásné.
0: 20 kiló krumpliból?
1: Igen.
0: Azt kire szeretem?
1: Mind kézzel. De 25 kilót szoktunk, de most nem volt jó a krumpli. És nagyon sokat el kellett dobni belőle. Úgyhogy ez olyan 20 kiló krumpli körülbelül.
0: De ez milyen? Jó márkáját nem
1: tudjuk. Nem tudom milyen.
0: Csak de itt kapták helyben?
1: Igen. Minden hozzávalót itt kapunk.
0: Értem.
1: Minden hozzávalót.
0: Tehát 20 kilónyi, mennyi lesz ebből? Hány lakták?
1: Hát általában két ilyen nagy vajlinggal szokott lenni.
2: Igen.
1: Kettő ilyen nagy. Itt van ez is.
0: Úgyhogy... Hányan csinálják? Hát én már az életemet elúltam volna.
1: Hát ezt most hatan. Ezt most hatan csináljuk. Ugye ketten árulják, akkor van, aki a giroszoshoz a salátát készíti. A giroszhúst azt megsütjük előre, mert lehet girosszal is, és lehet simán is.
0: Bakarom a fejem, mert én még nem hallottam a giroszos lapcsánkát. De a girosz az rendes bárányhús? Vagy?
1: Nem, csirkemell.
0: Ja, csirkemell.
1: Csirkemell fiataloknak a bárányhús. Csirkemell.
0: Az béget akkor.
1: Igen, ez csirkemell.
3: Itt vagyok, hogy
0: de úgy látom, ez nagyobb darabocska. Hát ez nem egy kis apró lapcsánka.
1: Hát nem. Ez lesz a giroszos. Ez a giroszos.
0: Jaj, azért kell nagyobb kanálból önteni. Tehát most akkor az alap krumpli reszelve, a víz van rajta, leöntik, vagy lisztelik a kertel?
1: Hát, ha nagyon vizes, akkor jobb, ha lesz együtt, akkor nagyon sok lisztet vesz fel.
0: És akkor?
1: Akkor nem olyan persze.
0: És akkor alaptésztában megy még bors?
1: Megy bors, fokhagyma, én szoktam sót, egy kis ételízesítőt, egy pici piros paprikát, úgyhogy emek tojás.
0: Akkor tovább, és akkor,
1: nincs.
0: Erre pedig szépen, vagy ráteszik a girosz,
1: igen.
0: Ami elősütnek. Otthon biztos, hogy nem szoktak ilyet csinálni girosz.
1: Ebben a vödörbe is annyi. Az is, hogy nagyon szeretik a giroszosat. Nagyon szeretik. Jobban, mint a sima.
0: De hol itt? Pazáron?
1: Igen. Otthon is szoktam, itt is szoktam. Nagyon szeretik a giroszosat.
0: Az nem baj, kipróbálom ott.
1: De sajttal tejfővel is szok.
0: Mennyire sütik meg?
1: A húst?
0: Szép barna. Azt nem tudom, a gíroszok.
1: A húst az teljesen meg. Ezt is.
0: Értem, és akkor még erre tesznek salátát.
1: Igen, salátát, hagymát, uborkát, caciki, mindent. Girosz
0: egy személynek elég. Vagy ház, aki nagyobb étvágyuk?
1: Hát, azért elég nagyok ezek a tócsnik. De visszajönnek.
0: Hanyadik alkalommal csinálják már ezt?
1: Mióta kezdődött? Mi azóta? Tavaly csináltuk először a giroszosat, előtte meg a darált húsosat csináltuk. Az meg egy réteg tócsni, közé pörkölt, disznócombó pörkölt lett darált hús.
0: Borita.
1: És akkor utána még egy réteg tócsni, úgyhogy közte volt a hús. Olyan, mint a szendvics. Na, azt is nagyon szerették. Azt is nagyon szerették, de most már újítottunk egy kicsit.
0: Hát újítani kell.
1: Egy kicsit, úgyhogy most giroszos van.
0: De látom, állandóan mozognak.
1: Igen. Hát valaki állandó törzsvendég.
0: Ja.
1: Úgyhogy mikor tudják, hogy jövünk is sütni, akkor jönnek.
0: Előről nem láttam a nevüket. Milyen csapat ez?
1: Napraforgó.
0: Napraforgó.
1: Óvoda. Óvoda meg a bölcsedet.

0: Ha már jól laktunk, akkor mehetünk egy kis túrára, mégpedig a Tufa-taxin.
1: Csepel a Gábor.
0: Tufa-taxi. Hát azért nem tufából van, úgy látom, nem, rendes nem, anyag. Nem,
1: így van. Hát ez egy békebeli, amerikai gyártmányú, alumínium karosszériával rendelkező képjármű, amivel ugye ilyen 6-7 embert lehet szállítani ki a Tufához.
0: Innen a paluközpontból, vagy pedig van
1: innen,
0: tájház elől?
1: Innen a tájház elől.
0: És akkor ez az otthona.
1: Így van, így van. És akkor ugye ugyanide érkezünk vissza, hogyha...
0: Tehát ez úgy van, hogy bejelentkeznek, vagy pedig, hát hogyha összeverődik egy csapat, akkor...
1: A pénztárnál ugye lehet jelentkezni a Tufa-taxira, és akkor ha összeverődik egy ilyen 4 fős csapat körülbelül, akkor ugye...
0: De oda nem érdemes, vagy nem is szabad saját kocsival felmenni.
1: Lehetetlen.
0: Tiltott egyébként?
1: Nem tiltott, de a, maga a terepviszonyok ugye olyanok, hogy oda személykocsival az nem megköszönhető.
0: Hát akkor nem kell őrizni, nem kell védeni.
1: Nem. Hát a földút, viszkit, erdei út, tehát személykocsival. Sőt, még úgy mondom, hogy olyan terepjáróval is, ami nem igazából arra útviszonyoknak vannak építve, ugye még azzal sem nagyon lehetnek közelíteni.
0: Tehát kell hozzá egy magas
1: szerkezet,
0: plusz 4 kerék?
1: Így van, összkerék. Így van.
0: És amikor valakik ide jönnek, beszélget velük, azért tudja, hogy honnan jönnek, sok felől jönnek, gondolom.
1: Igen.
0: Hát az ország, tudják konkrétan, ország... hogy van ilyen, vagy pedig itt tudják meg, vagy is?
1: Hát valaki tudja is, meg valaki ugye itt szembesül vele, hogy itt van ilyen lehetőség, hogy ezt meg tudja nézni. De sokan jönnek úgy, hogy már tudnak róla, és csak ezért jönnek, hát a Laska Fesztivál véget is, de csak azért, hogy egybeejtsék a kellemest a hasznossal, hogy ha a Laska Fesztiválra érkeznek, akkor szeretnék megnézni a Tufát is.
0: De a Laska Fesztiválon már akkor egy pár sor volt ön itt.
1: Igen. Ez az 5. alkalom, hogy csinálom.
0: Igen,
1: ha? Ez az 5. év. Hát ebből sajnos 2 év volt az, amikor ilyen esős időt fogtunk ki. 3 évbe tudtunk kimenni. Most ez a 2. éve, hogy nem tudunk kimenni, mert hát most olyan annyira el van állva, hogy...
0: Mondjuk ezt most sokan bánják, akik itt vannak, de az ország nem nagyon bánja, hogy
1: igen, nagyon kell.
0: Itt sem volt azért nagyon sok csapadék.
1: Nem.
0: Lehet azért a kő zöld valamennyire, de látszik rajta néhány helyen, hogy
1: hát, kezd kiszáradni.
0: Száraz, hogyha nem jönne több csapadék,
1: hát kell a csapadék, akkor... csak hát ugye nem, pont nem erre
0: nem a rendezvényre. De hát... Volt egy kollégám nekem, mondta, hogy mi lesz esik az esernyő? Ugyanaz, csak esernyővel.
1: De hát itt hát az már körülményesebb. Hát esernyővel, ugye.
0: Oda is, meg ide is.
1: Igen.
0: Hát azért szerencséjük van a felvonulásra, hát hogyha
1: éppen... Hát bízunk benne, hogy addig még kitart.
0: Mindenfelől úgy ugye, kerekednek gomolyog. Szépen gomolyog. A gomolyt, de
1: azért... Gomolyog.
0: Egyébként, amikor úton van itt, elviszi az embereket közben, úgy mond is valamit, vagy odafent hallják meg, amit kell tudni, vagy csak a látvány van.
1: Igazság szerint, hogy én csak ugye a Tufa-taxinak a gépkocsi vezetője vagyok. Tehát
0: jó,
1: én,
0: de hát azért...
1: Most én úgy mondani nem nagyon szoktam. Hát elmondom nekik, hogy mit, merre, hol, mert ugye arról a pontról lehet látni a Mátra vonulatát, ugye magas ponton van fönt, és akkor azt úgy el szoktam mondani, hogy merre, melyik részen mit látható, meg mit lehet felfedezni ugye abból a magasságból, de igazából aki jön a Tufát, szereti megnézni a Tufát, az tisztában van vele, hogy az milyen képződmény.
0: Vezetőfüzetet adnak, vagy pedig itt elmondják?
1: Szerintem...
0: Nincs kész még.
1: Ezt csak elmondják szóba szerintem, tehát nincs. Kint vannak tájékoztató táblák kitéve, kint a helyszínen.
0: Mint a tanítványeken.
1: Igen.
0: A Tufa tanítványeken.
1: Tehát ott odakint van, róla leírás is, tehát ott lehet, el lehet olvasni, meg lehet tájékozódani.
0: Milyen nagyságú a kiterjedése?
1: Egy ilyen 5-600 négyzetméter szerintem.
0: Mondjuk, hogy ez hosszában?
1: Tehát szélességében egy ilyen 30-40 méter. Hosszában meg egy olyan 150 méter körülbelül.
0: És akkor azon lehet sétálni?
1: Hát a szélén el lehet sétálni.
0: Ha nem, mert a riolítjuk a sporlannak.
1: Igen. Hát veszélyes is, mert azért figyelni kell, mert ugye elég morzsalékos neki a teteje. Hát és akkor van egy a legvégén, a hossznak, a 150 méter körüli hossznak a legvégén van egy lejárat, ahova le lehet menni az aljába is a képződménynek, és akkor alulról is meg lehet ugye nézni, de
0: milyen
1: felülről 8-10 méter.
0: Hát akkor porlad már a riolitjuk.
1: Hát igen, igen, tehát erózió, ahogy mossa ugye az eső, meg minden, és akkor a teteje az azért csak lép is rá az ember, akkor óvatosan kell, ugye, mert nem szentsős.
0: Hát jó bort teremne, hogyha ott lenne.
1: Igen.
0: Csepelra Kábort hallották, a Tupa Taxi működtetőjét. Ezzel mai műsorunk véget ért. A munkatársak, a zenei szerkesztő Német Tamás, valamint a technikusok Somogyi Márton és Tompos Péter nevében is megköszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra, további kellemes rádiózást kívánunk!

fogalmad nincs-e, lefogadom. Mi az, hogy fázni a szigorú napokon, amíg nem láttam, hogy Moszkvában milyen a tél. Magadba döntöd, a tüzeste jár,

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Ifjúsági zarándoklatot és szentmisét tartottak Csepellényi György boldoggá avatásáért Eger farmoson. A szentmisét Ternyák Csaba egri érsek celebrálta, beszédet mondott Szabkó Mihály irodaigazgató, a Csepellényi György pálos szerzetes boldoggá avatási ügyének posztulátora. A Bicsén született pálos pap a 17. században a katolikus missziók egyik meghatározó alakja volt Észak-Kelet-Magyarországon. Füzér, Eger és Mezőköves térségében szolgált, ahol számos települést vezetett vissza a katolikus hitre. 1674-ben protestáns martalóc hajdúk egy csoportja elfogta, majd hosszú fogság és kínzások után Eger farmos határában kivégezték. Hűségét és hitét a szenvedések közepette is megőrizte, ezért az egyház vértanúként tiszteli. Ternyák Csaba egri érsek kezdeményezésére 2024-ben kezdődött meg Csepellényi György boldoggá avatási eljárásának egyházmegyei szakasza, amely várhatóan idén zárul le. A Szent István Rádió és Televízió szerkesztőségébe is ellátogatott a héten dr. Székely János megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, aki dr. Ternyák Csaba egri érsek meghívására érkezett Egerbe. A főpásztorok, Ficek László általános helynök, Buda Péter, a rádiót működtető Magyar Katolikus Rádió Alapítvány elnöke és Bércesi András igazgató főszerkesztő kíséretében járták be az épületet, megtekintették a stúdiókat, közösségi helyiségeket és a hamarosan felszentelendő kápolnát. Székely János püspök tájékoztatást kapott a Szent István Rádió és Televízió működésének fontosabb részleteiről, a műsorpolitikáról, az együttműködési rendszerekről, valamint a szerkesztőség kihívásairól és terveiről is. A finanszírozás átláthatóságával és az intézményi autonómia erősítésével indokolta a kormány a Klebersberg központ és a tankerületi központok működésének felülvizsgálatát. Köböl Anita kormányszóvivő elmondta, hogy már rövid távon érezhető lehet az intézményekben az, hogy növelik az iskolaigazgatók hatáskörét a tankerületi döntéseknél. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott az is, hogy az egészségügyi miniszter június végéig kidolgozza azt a módszertant, amely alapján intézményenként közzéteszik az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések adatait. Megindulhat a helyreállítás a tiszaújvárosi Olefin 1 üzemben a múlt heti robbanás után, közölte a MOL. A hatósági helyszínelés lezárult, a közvetlen baleset veszélyt elhárították, az engedélyeket kiadták. A vállalat tájékoztatása szerint az üzem újraindítása előreláthatólag több hónapot vesz igénybe. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége közleménye a polgármesteri illetmények csökkentésére vonatkozó miniszterelnöki bejelentést kritizálta, ami szerintük bérfeszültséget okozhatna. Szigorúbb határértékeket, a mérőhálózat bővítését és problémák esetére cselekvési tervek kidolgozását írja elő az új Európai Uniós levegőminőségi szabályozási irányelv, amelyről a Magyar Meteorológiai Társaság levegőkörnyezeti szakosztálya által rendezett előadásülésen beszéltek a Hungaromet Nonprofit ZRT szakértői Budapesten. Az egyik szakértő előadásában elhangzott, Magyarországon 8-12 ezer idő előtti halálozásért felel a légszennyezettség, és az Egészségügyi Világszervezet szerint az európai lakosság nagy része egészségkárosító hatású légszennyezettségi környezetben él. Az új 2024-ben elfogadott irányelvvel az EU kötelezettséget vállalt arra, hogy 2030-ig 2005-höz viszonyítva 55%-kal csökkenti a légszennyezés egészségre gyakorolt hatását. Az Egyesült Államokhoz fordult a légvédelmi eszközök hiánya miatt Volodymyr Zelenszkij, erősítette meg az ukrán elnök kommunikációs tanácsadója. Az amerikai elnöknek és az Egyesült Államok kongresszusának címzett levelében az ukrán vezetés különösen a rakétaelhárító rendszerek hiányára hívta fel a figyelmet. Végül a szombati időjárásról. Észak felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Kisebb csapadék is főként az északkeleti északi ország részben fordulhat elő. Az északnyugati szél több helyen megélénkül, megerősödik. Szombaton a hőmérséklet 26 és 31 fok közé melegszik fel. Északkeleten néhány fokkal alacsonyabb értékeket mérhetünk. Híreinket hallották.
0: Holdvilág.
2: Kedves hallgatóink, a következő percekben Charlie Jazz albumáról válogat a zenei szerkesztő Németh Tamás. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk.

Az elmúlt percekben Charlie jazz albumáról válogatott a zenei szerkesztő Németh Tamás. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2026. május 30. napja van, szombat. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál a műsorvezetőt, Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Németh Tamás, a hírszerkesztő hírolvasó Domán Viviana, technikai pultnál pedig Nátrán István ül, rádiónk elnöke Buda Péter atya és igazgató főszerkesztőnk Bercesi András nevében is tartalmas szombat reggelt kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Szenekától származik, és így hangzik: nem az az ember boldog, akinek sok van, hanem az, akinek elég. Most kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a következő órában. Műsorismertetésünk után a napi mája hangzik el, majd híreket mondunk és a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5.30-tól hírek, majd a névnaposokat köszöntjük és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 6 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Tartsanak velünk, érdemes!

0: A nap imája.
1: Ó, vigasztaló Szentlélek, tökéletesítsd bennünk a Jézus által megkezdett művet. Tégy minket erőssé, imádkozz velünk az egész világért. Add, hogy jobban kihasználjuk az időt a benső élet elmélyítésére. Adj lendületet apostoli tevékenységünknek, hadd érjünk el vele minden Krisztus vére által megváltott népet és embert, az ő örökségét. Törd le bennünk a természetes nagyra vágyást, emelj fel a szent alázat régióiba, töltsön el minket az igazi Isten félelem és a nagylelkű bátorság. Semmi földi kötelék ne akadályozza hivatásunk tökéletes teljesítését. Önző érdekek vagy lomhaság ne hallgattassák el bennünk az igazság követelményeit. Semmiféle számítgatás, apró önzés ne csökkentse a szeretet mérhetetlen területeit. Legyen bennünk minden nagy, az igazság keresése és tisztelete, az áldozatkészség egészen a kereszt és a halál vállalásáig. S végül legyen bennünk minden úgy, amint azt a fiú atyához intézett utolsó imájában kérte, úgy áradjon ki ránk az egyházra intézményeire, minden egyes hívőre és népre a szeretet lelke, amint azt az atya és a fiú akarták.

Hallgassák meg híreinket. Fogyatékkal élők búcsúját tartották a Mária Gyüdi kegyhelyen. Minden alkalommal túlcsorduló szeretet tölti be a Mária Gyüdi bazilika falait, amikor fogyatékkal élő embertársaink búcsúját rendezik meg hazánk legősibb Mária kegyhelyén, olvasható a Magyar Kurír oldalán. Idén mintegy 180-an érkeztek a kegyhelyre, hogy a Mária Gyüdi szűzanya oltalmát és közbenjárását kérjék életükre. A búcsúi szentmisét Keresztes Andor Mária Gyüdi plébános és Kovács József pécsi káplán mutatta be a kegyhely Sarlós Boldogasszony bazilikájában. A szentmise szónoka Kovács József káplán interaktív módon vonta be kérdéseivel a résztvevőket szent beszédébe, melyben a Jóisten nekünk adott legnagyobb ajándékáról beszélt a gyermekeknek. Elmondta, hogy Isten ajándéka személyre szóló, és csak nekünk készült. Ezt az elgondolkodtató ajándékot be is mutatta, aki vállalkozott rá, egy dobozba tekintve saját tükörképét pillanthatta meg. A liturgia zárásaként a résztvevők a hagyományos szeretett vendégségen, majd zenés szabadtéri foglalkozáson vettek részt a kegyhely udvarán. A Szociális Misszió Társulat számára az idei pünköst különösen megható és reményteli esemény volt. A Szentlélek eljövetelének ünnepén a közösség tagjai együtt adtak hálát a hivatásokért, a kitartó szolgálatokért és a jövő reményéért a rend budapesti központjában. Az esemény nem csak a jelenlévő nővérek és hozzátartozók számára jelentett felemelő élményt, hanem az egész közösség életében megerősítést és új lendületet hozott. Az ünnepi szentmisét Gájer László mutatta be, Tomka Ferenc és Somogyi Sándor koncelebrálásával. Jelentős átalakulás kezdődött meg az egészségügyi irányítás rendszerében az elmúlt hetekben. Létrejött az új önálló egészségügyi minisztérium, amely kiemelt figyelmet fordít a gyógyszerügyekre, mondta az egészségügyi minisztérium közigazgatási államtitkára Budapesten az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének szakmai konferenciáján. Ilko Lívia kiemelte, a terület irányítása közvetlenül a közigazgatási államtitkárhoz került. Bemutatkozásképpen hozzátette, hogy mély szakmai tapasztalatokkal rendelkezik, és korábban is ezen a szakterületen dolgozott. A gyógyszerügyek stratégiai jelentőségét jelzi az is, hogy önálló gyógyszerügyi hatóság felállításáról döntöttek Országos Gyógyszerészeti Intézet néven. Tervezik, hogy visszaadják a tantestületek véleményezési lehetőségét az igazgatói pályázatoknál, írta a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit ezt annak kapcsán közölte, hogy majdnem 450 intézményvezetői megbízás jár le augusztusban, és a következő hetekben születnek döntések arról, kik vezetik majd ezeket az iskolákat szeptembertől. Meggyőződésem, hogy egy iskola életét alapvetően meghatározza az igazgató személye. Nem csak szakmai vezetőről döntünk ilyenkor, hanem arról is, milyen lesz az adott iskola légköre, közössége, biztonsága, hogyan érzik majd magukat benne a gyermekek, pedagógusok és szülők, fogalmazott Lannert Judit. A bejegyzésből kiderül, hogy első lépésként a most beérkezett 450 igazgatói pályázat kapcsán Lannert Judit kikérte utólag a tantestület véleményét, mert ez segíthet a jobb döntés meghozatalában, amire most ilyen kevés idő van. Végül a szombati időjárásról. Észak felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Kisebb csapadék is főként az északkeleti északi ország részben fordulhat elő. Az északnyugati szél több helyen megélénkül, megerősödik. Szombaton a hőmérséklet 26 és 31 fok közé melegszik fel, északkeleten néhány fokkal alacsonyabb értékeket mérhetünk. Híreinket hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából.

Leó pápa, az életszentség ma is a keresztény hit szépségének legnagyobb meggyőző ereje. 14. Leó a világ kegyhelyeivel együtt imádkozza a rózsafűzért, a békért május 30-án. Leó pápa augusztus 22-én San Marino-ba látogat.

0: Az életszentség ma is a keresztény hit szépségének legnagyobb meggyőző ereje. Csütörtökön délelőtt találkozott a Szent Atya az evangelizálás dikasztérium plenáris ülésének résztvevőivel, akiknek felvázolta az egyház és az ige hirdetés előtt álló feladatokat. Reményt kell adni a mai világnak, a keresztény hit szépségét a személyes, következetes tanúságtételen keresztül mutatva meg. A túl mediatizált és fogyasztói társadalmakban akadozik a hitátadás. Oda kell figyelni a katekumenekre és a bérmálkozó fiatalokra, hogy a szentségek felvétele után is az egyházban maradjanak. Leó pápa örömmel köszöntötte az evangelizálás dikasztérium plenáris ülésének résztvevőit, akik a világ evangelizálása alapvető kérdéseinek szekciójához tartozóan eszmét cseréltek az előttünk álló kihívásokról.
1: La circostanza mi offre un'opportunità per condividere alcune considerazioni che riguardano la vita della Chiesa, soprattutto per gli anni che stanno davanti a noi.
0: A Szent Atya megosztotta velük az egyház életére és a jövőre vonatkozó gondolatait. Elsőként köszönetet mondott a tavalyi szent évben nyújtott nagyszerű munkáért, amelyet az evangelizálás dikasztérium végzett. Kegyelmi időt éltünk meg, amely alatt 33 millió zarándok érkezett Rómába. Ez óriási szervezési feladatot jelentett, ami a kedvező fogadtatásban és főként a lelki dimenzióra való odafigyelésben mutatkozott meg, hiszen az Úr bőséges ajándékaival árasztotta el a híveket. A négy pápai bazilika szentkapuin való átjutás mellett a helyi egyházak is intenzíven élték meg a szent évet. Az egész világon a remény vált a keresztény élet főszereplőjévé. A kisebb testvér a remény magával vonza a másik kettőt is, a hitet és a szeretetet, melyet hirdetni kell, erőteljesen és meggyőződéssel megélni. A világ ma jobban szomjazza a reményt, mint valaha, jelentette ki Leó pápa. Békében és abban a bizonyosságban akar élni, hogy föl lehet építeni egy Isten gyermekeihez méltó várost, mely át van szőve reménnyel, és valódi, nem csalóka célokat kínál. Ne törjük meg ennek hirdetését, mely tanúságtételünkben válik láthatóvá, amikor Isten igéjéhez hű tanítványok vagyunk. Az evangelizálásnak kell továbbra is motiválnia az egyetemes egyház és a helyi közösségek minden tevékenységét. A hitet ugyanis csak így lehet mindig újra felfedezni a maga szépségében és hitelességében. Az evangélium hirdetése, mely reményt táplál, nem egy utópikus elképzelés, hanem olyan tanúságtétel, mely vonzó, mivel a szeretetre és az igazságra hív. Nem szabad alábecsülnünk a hitválságát, mely főleg a nyugati országokban jelentkezik, azokkal a társadalmi és kulturális tényezőkkel együtt, melyek széles körben a vallás iránti közönyhöz vezettek, állapította meg beszédében a pápa. A hit sokak életében már nem tűnik fontosnak. Ez viszont azzal a veszéllyel jár, melyet nem mindig érzékelünk a maga súlyosságában, hogy az ember megszűnik keresni az élet értelmét. A nagy egzisztenciális kérdéseket elkerülik, miközben széles körben terjed a technológia kultúrája, aminek minden igényt ki kellene elégítenie.
1: L'incontro con Cristo è in grado di restituire pienezza di significato e di valore alla vita delle persone.
0: A Krisztussal való találkozás képes visszaadni az emberi élet értelmének és értékének teljességét. Az egyház pedig ráébred arra, hogy a feltámadt Úrtól kapott küldetése mindig időszerű marad. Senki nem helyettesítheti az egyházat ebben a sürgős küldetésben, amelyre szükség van ahhoz, hogy biztos alapokat nyújtson az emberiség jövőjéhez, hogy az a béke, az igazságosság, a szabadság és a testvériség jövője legyen. Amint az a januári konzisztóriumon kiderült, Ferenc pápa Evangelii Gaudium kezdetű apostoli buzdítása továbbra is fontos támpontot jelent, mely nem pusztán új tartalmakat vezet be, hanem elsősorban a keresztény és egyházi identitás közepeként tekint az ige hirdetésre. Leó pápa ezért arra szólította az evangelizálás dikasztérium plenáris ülésének résztvevőit, hogy forgassák a pápai buzdítást, és használják munkájukban minden szinten, hogy elősegítsék a Krisztus központú és kérugmatikus küldetést, mely a Krisztussal való találkozásból születik, ami képes átalakítani az életünket. Nagy figyelmet kell fordítani a fiatalok lelkiségi törekvéseire, ahogyan az a fiatalok szentévi találkozóján egyértelműen kiderült. Az új generáció nem zárkózik el az evangéliumtól, sőt, sokan jobban meg akarják ismerni, amikor találkoznak vele, mert érzékelik, hogy ott rejlik a valódi boldogság titka. A pápa biztos benne, hogy az evangelizálás dikasztérium hatványozottan figyel erre az igényre, mely hiteles és következetes választ vár tőlünk. Az evangelizálás nem a struktúrák hatékonyságára vagy a társadalmi fontosságra épít, hanem azt az utat követi, amelyet a Szentlélek mutat, hogy sokakat Krisztushoz vezessen, az ő üdvözítő szavához, szeretetéhez, mely megújítja az életet.
1: L'evangelizzazione deve misurarsi oggi in modo particolare anche con mutate condizioni e dinamiche nella trasmissione della fede di generazione in generazione.
0: Az evangelizációnak ma megváltozott feltételekkel és működési mechanizmusokkal kell szembesülnie a generációk közötti hitátadás folyamatában. A világ egyes részein a hitátadás megtorpant, ez pedig új kihívások elé állít minket. A fiatal nemzedékekben egyfajta lelki szegénység jelentkezik, kevés a motivációjuk és eszközeik arra, hogy szabadon megérleljék magukban a hithez való csatlakozást, ami értelmet ad az életnek. Hála Istennek sok olyan tapasztalat is van szerte a világon, melyen keresztül a keresztény közösségek, társulatok, mozgalmak, egyházi csoportok találkoznak a fiatalokkal, meghallgatják őket, párbeszédet folytatnak velük. A túl mediatizált és fogyasztói társadalmakban elterjedt kulturális légkör csökkenti azt a képességet, hogy türelemmel, kitartóan és kritikus szellemben megdolgozzanak a személyes igazságkeresés folyamatáért. Félő, hogy minden egyes üzenetet csak egy véleménynek érzékelnek a sok közül, figyelmeztetett 14. Leó pápa. A hitátadás ebben a helyzetben olyan személyes és közösségi találkozásokon keresztül valósul meg, ahol a keresztény hit örömét, az evangéliumi élet következetességét tapasztalják meg. Nem attól lesz vonzó a kereszténység, ha felhigítjuk annak tartalmát és enyhítjük az elvárásokat, hanem attól, hogy alázattal és bátran tanúskodunk az útról, az igazságról és az életről, ami sok embert megtérített és megszentelt. Ahogy 16. Benedek pápa megállapította, ma olyan emberekre van szükségünk, akik egy felvilágosult és megélt hiten keresztül teszik hihetővé Istent a világban.
1: Abbiamo bisogno di uomini il cui intelletto sia illuminato dalla luce di Dio e a cui Dio apra il cuore, in modo che il loro intelletto possa parlare all'intelletto degli altri e il loro cuore possa aprire il cuore degli altri.
0: Olyan emberekre van szükségünk, akinek értelmét Isten világosítja meg, és akiknek szívét Isten nyitja meg, hogy ezáltal ők is megszólítsanak másokat. Isten csak olyan embereken keresztül térhet vissza az emberekhez, akiket megérintett Isten. Az életszentség ezért mindig a legmeggyőzőbb formája a keresztény hit szépségének, mely túlmutat minden időn és minden kultúrához szól. Leó pápa kitért még a hitoktatás fontosságára, mely alapvetően határozza meg az egyház életét, képzési feladatát és a hitátadást. Nem szabad, hogy a közösség örömteli szolgálata a katekumenek befogadására és támogatására véget érjen a keresztség szentségének kiszolgáltatásával. A következő feladat is legalább ekkora felelősséget kíván, vagyis hogy megfelelő környezetet nyújtsanak azoknak, akik Krisztushoz és egyházához csatlakoztak. Ahhoz, hogy élő maradjon a hit, amelyet a keresztségben választottak, a plébániai közösségeknek a keresztény élet magas szintű elvárásaira kell törekedniük. Ezáltal biztosítanak teret az újonnan megkeresztelteknek a következetes fejlődéshez, a személyes kapcsolatok gyümölcseként, amelyeket kölcsönös szeretetben és szolgálatban élnek meg. Hasonló odafigyelésre van szükség a bérmálkozó fiatalok esetében is.
1: Incoraggio le molteplici iniziative che riaccompagnano nel proseguimento del cammino di fede per la loro crescita umana e cristiana.
0: Leó pápa minden olyan kezdeményezést támogat, amely segíti őket a hit útjának folytatásában, hogy emberi és keresztény fejlődésüket szolgálja. Ezek a törekvések akkor lesznek valóban hatékonyak, ha személyesen foglalkoznak minden egyes fiatallal, visszatükrözve az Úr egyetlen és személyes szeretetét. A Szent Atya beszéde végén köszönetet mondotta az evangelizálás dikasztérium tagjainak, akik hozzájárulnak a pápa szolgálatához és az egész egyház javához, majd Szűz Mária az evangélium tökéletes és missziós tanítványára bízva őket, apostoli áldását adta rájuk.

0: 14. Leó a világ kegyhelyeivel együtt imádkozza a rózsafűzért, a békéért május 30-án. 14. Leó pápa május 30-án szombaton este 19 órakor a vatikáni kertekben található Lourdi miasszonyunk barlangnál imádkozza el a Mária imát. A vatikáni kezdeményezés kapcsán a világ számos jelentős kegyhelye felhívta a hívőket és az zarándokokat, hogy csatlakozzanak az evangelizáció dikasztériuma által szervezett kezdeményezéshez. Az érdeklődők a Szent Péter téren felállított óriás képernyőkön is követhetik az eseményt. A Szentatyának a világ békéje iránti kitartó elkötelezettsége konkrét gesztusokban és az imádságra szólító folyamatos felhíváson keresztül is megnyilvánul. A mostani kezdeményezést az evangelizációs dikasztérium Leó pápa jóváhagyásával és a világ jelentős Mária kegyhelyeivel történt egyeztetés után indította el ezt a közös, világméretű imaláncot a világ annyira óhajtott békéért. Az evangelizációs dikasztérium honlapján közzétett közlemény megnevez párat a világ ezernyi Mária kegyhelyei közül, melyek közvetlen kapcsolatban együtt imádkoznak szombat este 14. Leó pápával, így szerepel közöttük Olaszországban a Pompei rózsafűzér királynője kegyhely, a názáreti szentház lorétói kegyhelye, a franciaországi Lourdi miasszonyunk kegyhely, a portugáliai fatimai rózsafűzér szűzanya kegyhelye, a libanoni Szent Sárbel Annaiá kegyhely, a béke királynője kegyhelye a bosznia-hercegovinai Medjugorjében, a Fülöp-szigeteki úti boldogasszony kegyhely, az ukrajnai Zárványicjai görög katolikus istenszülő Mária kegyhely. A Mátra-Verebélyi Szent Kuti nemzeti kegyhely is csatlakozott a felhíváshoz, honlapjukon olvasható a közlemény. 14. Leó pápa a világ békéjéért imádkozza a rózsafűzért május 30-án szombaton, este 7 órakor a vatikáni kertekben lévő Lourdi barlangnál. Ehhez csatlakozunk online a Mátra-Verebélyi Szent Kuti nemzeti kegyhelyen, az evangelizációs dikasztérium szervezésében. Szeretettel várunk minden békére vágyó hívőt. A szombat esti pápai litániára és rózsafűzérimára a vatikáni kertekben szabadon és ingyenesen lehet belépőjegyet igényelni, amíg a készlet tart a Szent Péter térre vezető Via della Conciliazione 7-es szám alatt a rózsafűzér imádkozása előtti napokban, május 29-én, május 30-án, 9:30 és 17:30 között. A vatikáni kertek Lourdi barlangját 124 évvel ezelőtt, 1902. június 1-én François Xavier Schopfer tárb püspöke ajándékozta 13. Leó pápának, pápaságának utolsó előtti évében. Az eredeti Lourdi Massabielli barlang másolatát Constantino Snyder, a Szent Apostoli Paloták építésze készítette. Az építési költségeket a szeplőtelen fogantatás misszionáriusainak világszerte gyűjtött adományai fedezték. A megnyitón 13. Leó pápa mellett Schöpfer püspök is jelen volt. A barlanghoz nem sokkal később hozzáépítették a templom körüli teljes terület kicsinyített mását, beleértve egy tornyot is, amelyet két lépcsősor övezett. 1905. március 28-án Szent 10. Pius pápa ünnepélyesen avatta fel. 11. Pius pápa a torony lebontására kényszerült, amely mindössze 28 évvel az építés után már veszélyes állapotban volt, Bernadette Subiru szenti avatásának évében. Az 1930-as években a pápai katonai testület, a Palatinus tiszteletőrség használta a szertartás és az új szolgálatba lépő újoncok eskütétele után. 1960-ban Pierre-Marie Théas, tárb és Lourdes püspöke ajándékozta II. János pápának azt az oltárt, amely a jelenések helyszínén volt. 1982-ben Szent II. János Pál pápa a két oldalsó lépcsőt lebontva alakította ki a barlangot mai formájában, amely a vatikáni kertek felső nyugati részén található.
1: Leó pápa augusztus 22-én San Marinóba látogat. 14. Leó pápa augusztus 22-én délután Riminiben részt vesz a népek közötti barátságért rendezvényen, és szentmisét mutat be az egyházmegye híveinek. Ugyanezen a napon délelőtt fölkeresi a San Marinói köztársaságot, jelentette be a pápai ház prefektúrája. A pápa elfogadta a mini állam akkori vezetőinek a meghívását, ezért augusztus 22-én délelőtt lelkipásztori látogatást tesz San Marinóban. Legutóbb 15 éve Benedek pápa kereste föl az önálló itáliai köztársaságot. Nagy izgalommal és örömmel fogadta a Szentatya látogatásának hírét a mini állam külügyi államtitkára Luca Beccari, aki hozzátette, rendkívül jelentőségű esemény lesz intézményi, diplomáciai és lelki szempontból. A Szentszékkel való diplomáciai kapcsolatok 100. évfordulóján a pápa látogatása megerősíti azt a különleges és egyedüli kapcsolatot, amit San Marino hosszú ideje fenntart az azonos értékek és elvek mentén, osztozva a béketörekvésekben.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: 5 óra 30 perc.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Ifjúsági zarándoklatot és szentmisét tartottak Csepellényi György boldoggá avatásáért Egerfarmoson. A szentmisét Ternyák Csaba egri érsek celebrálta. Beszédet mondott Szabkó Mihály irodaigazgató, a Csepellényi György pálos szerzetes boldoggá avatási ügyének posztulátora. A Bicsén született pálos pap a 17. században a katolikus missziók egyik meghatározó alakja volt Észak-Kelet-Magyarországon. Füzér, Eger és Mezőköves térségében szolgált, ahol számos települést vezetett vissza a katolikus hitre. 1674-ben protestáns martalóc hajdúk egy csoportja elfogta, majd hosszú fogság és kínzások után Egerfarmos határában kivégezték. Hűségét és hitét a szenvedések közepette is megőrizte, ezért az egyház vértanúként tiszteli. Ternyák Csaba egri érsek kezdeményezésére 2024-ben kezdődött meg Csepellényi György boldoggá avatási eljárásának egyházmegyei szakasza, amely várhatóan idén zárul le. A Szent István Rádió és Televízió szerkesztőségébe is ellátogatott a héten dr. Székely János megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, aki dr. Ternyák Csaba egri érsek meghívására érkezett Egerbe. A főpásztorok, Ficek László általános helynök, Buda Péter, a rádiót működtető Magyar Katolikus Rádió Alapítvány elnöke és Bércesi András igazgató főszerkesztő kíséretében járták be az épületet, megtekintették a stúdiókat, közösségi helyiségeket és a hamarosan felszentelendő kápolnát. Székely János püspök tájékoztatást kapott a Szent István Rádió és Televízió működésének fontosabb részleteiről, a műsorpolitikáról, az együttműködési rendszerekről, valamint a szerkesztőség kihívásairól és terveiről is. A finanszírozás átláthatóságával és az intézményi autonómia erősítésével indokolta a kormány a Klebersberg központ és a tankerületi központok működésének felülvizsgálatát. Köböl Anita kormány szóvivő elmondta, hogy már rövid távon érezhető lehet az intézményekben az, hogy növelik az iskolaigazgatók hatáskörét a tankerületi döntéseknél. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott az is, hogy az egészségügyi miniszter június végéig kidolgozza azt a módszertant, amely alapján intézményenként közzéteszik az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések adatait. Megindulhat a helyreállítás a tiszaújvárosi Olefine 1 üzemben a múlt heti robbanás után, közölte a MOL. A hatósági helyszínelés lezárult, a közvetlen baleset veszélyt elhárították, az engedélyeket kiadták. A vállalat tájékoztatása szerint az üzem újraindítása előreláthatólag több hónapot vesz igénybe. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége közleménye a polgármesteri illetmények csökkentésére vonatkozó miniszterelnöki bejelentést kritizálta, ami szerintük bérfeszültséget okozhatna. Szigorúbb határértékeket, a mérőhálózat bővítését és problémák esetére cselekvési tervek kidolgozását írja elő az új Európai Uniós levegőminőségi szabályozási irányelv, amelyről a Magyar Meteorológiai Társaság levegő környezeti szakosztálya által rendezett előadásülésen beszéltek a Hungaromet Nonprofit ZRT szakértői Budapesten. Az egyik szakértő előadásában elhangzott, Magyarországon 8-12 ezer idő előtti halálozásért felel a légszennyezettség, és az Egészségügyi Világszervezet szerint az európai lakosság nagy része egészségkárosító hatású légszennyezettségi környezetben él. Az új 2024-ben elfogadott irányelvvel az EU kötelezettséget vállalt arra, hogy 2030-ig 2005-höz viszonyítva 55%-kal csökkenti a légszennyezés egészségre gyakorolt hatását. Az Egyesült Államokhoz fordult a légvédelmi eszközök hiánya miatt Volodymyr Zelenszkij, erősítette meg az ukrán elnök kommunikációs tanácsadója. Az amerikai elnöknek és az Egyesült Államok kongresszusának címzett levelében az ukrán vezetés különösen a rakétaelhárító rendszerek hiányára hívta fel a figyelmet. Végül a szombati időjárásról. Észak felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Kisebb csapadék is főként az északkeleti északi ország részben fordulhat elő. Az északnyugati szél több helyen megélénkül, megerősödik. Szombaton a hőmérséklet 26 és 31 fok közé melegszik fel, északkeleten néhány fokkal alacsonyabb értékeket mérhetünk. Híreinket hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, ma május 30-án Jeanette és Janka napja van. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnapok eredetét. A Jeanette héber, latin, francia eredetű név, a Johanna változata, ami a János férfi névnői párja, jelentése Jahve megkegyelmezett, Isten kegyelme, Isten kegyelmes. A Janka héber görög latin magyar eredetű név, a Johanna változata, ami a János férfi névnői párja, jelentése ugyanaz, mint a Jeanette. Isten éltesse tehát a névnaposokat, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy más évforduló miatt fontos nekik a mai dátum, a következő szám szóljon nekik.

0: Kalendárium. Évforduló, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. Május 30-a az év 150. napja, a Gergely naptár szerint az évből még 215 nap van hátra, a Szent Jobb megtalálásának ünnepe, miután a török időkben 200 évre nyoma veszett. Ma van Csaba királyfi, a székelyek legendás vezérének ünnepe, katonai ünnep volt 1944-ig. Nézzük, kik születtek ezen a napon a történelem folyamán. 1786-ban született Fejj András, író, politikus és nemzetgazda, a magyar reformkor irodalmi és társadalmi mozgalmainak egyik legtevékenyebb alakja, a Magyar Tudós Társaság 1840 után Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagja. 1871-ben született Dáni Nándor, olimpiai második helyezett atléta. 1900-ban látta meg a napvilágot a Dorján József gazdálkodó, kisgazda politikus, országgyűlési képviselő. 1930-ban született Rab Edit, magyar színésznő, előadó művész. 1952-ben született Kocsis Zoltán, kétszeres Kossuth Díjas magyar zongora művész, karmester. Most nézzük, kik hunytak el május 30-án a történelem folyamán. 1431-ben ezen a napon halt meg Jeanne d'Arc, az orléani szűz, katolikus szent, francia nemzeti hős. A száz éves háború idején ő vezette a francia nép felszabadító harcát az angolok ellen. 1594-ben halt meg Balassi Bálint, magyar költő, török verő nemes. A magyarországi reneszánsz második korszakának nagy alakja, a magyar nyelvű költészet első kiemelkedő művelője, a magyar irodalom első klasszikusa. 1778-ban halt meg Voltaire, francia író, filozófus, a francia felvilágosodás egyik legnagyobb alakja. 1914-ben hunyt el Juhász Erpád, magyar festőművész. 1990-ben távozott közülünk Lengyel Gyula, magyar karikaturista, grafikus művész. Most nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. 1635-ben Prágában aláírták a 30 éves háború svéd szakaszát lezáró prágai békét. 1898-ban ezen a napon Kossuth Lajos első egész alakos szobrát avatták fel Miskolcon az Erzsébet téren. Róna József alkotása. 1919-ben megalakult az első szegedi ellenkormány gróf Károlyi Gyula vezetésével. 1942-ben ezen a napon Köln éjjeli bombázásával kezdetüket veszik a Németország elleni angol szász légi támadások. 1954-ben ezen a napon a pajtás gőzhajó tragédiája történt Balatonfüreden, a 23 utas vesztette életét. Ma van a szklerózis multiplex világnapja. A központi idegrendszert érintő gyulladásos autoimmun betegség, melynek során az agy és a gerinc velő idegsejtjeinek védő burka az úgynevezett velős hüvely vagy más néven mielin hüvely megbomlik. Ez a bomlás befolyásolja az idegrendszer bizonyos részei közötti kommunikációs képességet, a károsodás következtében az idegsejt rosszul működik, lassabban vezeti és vagy blokkolja az ingerületet. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
1: Hat óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Fogyatékkal élők búcsúját tartották a Mária Gyüdi kegyhelyen. Minden alkalommal túlcsorduló szeretet tölti be a Mária Gyüdi bazilika falait, amikor fogyatékkal élő embertársaink búcsúját rendezik meg hazánk legősibb Mária kegyhelyén, olvasható a Magyar Kurír oldalán. Idén mintegy 180-an érkeztek a kegyhelyre, hogy a Mária Gyüdi szűzanya oltalmát és közbenjárását kérjék életükre. A búcsúi szentmisét Keresztes Andor Mária Gyüdi plébános és Kovács József pécsi káplán mutatta be a kegyhely Sarlós Boldogasszony bazilikájában. A szentmise szónoka Kovács József káplán interaktív módon vonta be kérdéseivel a résztvevőket szentbeszédébe, melyben a Jóisten nekünk adott legnagyobb ajándékáról beszélt a gyermekeknek. Elmondta, hogy Isten ajándéka személyre szóló, és csak nekünk készült. Ezt az elgondolkodtató ajándékot be is mutatta, aki vállalkozott rá, egy dobozba tekintve saját tükörképét pillanthatta meg. A liturgia zárásaként a résztvevők a hagyományos szeretett vendégségen, majd zenés szabadtéri foglalkozáson vettek részt a kegyhely udvarán. A Szociális Misszió Társulat számára az idei pünköst különösen megható és reményteli esemény volt. A Szentlélek eljövetelének ünnepén a közösség tagjai együtt adtak hálát a hivatásokért, a kitartó szolgálatokért és a jövő reményéért a rend budapesti központjában. Az esemény nem csak a jelenlévő nővérek és hozzátartozók számára jelentett felemelő élményt, hanem az egész közösség életében megerősítést és új lendületet hozott. Az ünnepi szentmisét Gájer László mutatta be, Tomka Ferenc és Somogyi Sándor koncelebrálásával. Jelentős átalakulás kezdődött meg az egészségügyi irányítás rendszerében az elmúlt hetekben. Létrejött az új önálló egészségügyi minisztérium, amely kiemelt figyelmet fordít a gyógyszerügyekre, mondta az egészségügyi minisztérium közigazgatási államtitkára Budapesten az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének szakmai konferenciáján. Ilko Lívia kiemelte, a terület irányítása közvetlenül a közigazgatási államtitkárhoz került. Bemutatkozásképpen hozzátette, hogy mély szakmai tapasztalatokkal rendelkezik, és korábban is ezen a szakterületen dolgozott. A gyógyszerügyek stratégiai jelentőségét jelzi az is, hogy önálló gyógyszerügyi hatóság felállításáról döntöttek Országos Gyógyszerészeti Intézet néven. Tervezik, hogy visszaadják a tantestületek véleményezési lehetőségét az igazgatói pályázatoknál, írta a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit ezt annak kapcsán közölte, hogy majdnem 450 intézményvezetői megbízás jár le augusztusban, és a következő hetekben születnek döntések arról, kik vezetik majd ezeket az iskolákat szeptembertől. Meggyőződésem, hogy egy iskola életét alapvetően meghatározza az igazgató személye. Nem csak szakmai vezetőről döntünk ilyenkor, hanem arról is, milyen lesz az adott iskola légköre, közössége, biztonsága, hogyan érzik majd magukat benne a gyermekek, pedagógusok és szülők, fogalmazott Lannert Judit. A bejegyzésből kiderül, hogy első lépésként a most beérkezett 450 igazgatói pályázat kapcsán Lannert Judit kikérte utólag a tantestület véleményét, mert ez segíthet a jobb döntés meghozatalában, amire most ilyen kevés idő van. Végül a szombati időjárásról. Észak felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Kisebb csapadék is főként az északkeleti északi ország részben fordulhat elő. Az északnyugati szél több helyen megélénkül, megerősödik. Szombaton a hőmérséklet 26 és 31 fok közé melegszik fel. Északkeleten néhány fokkal alacsonyabb értékeket mérhetünk. Híreinket hallották.
0: Reklám.
2: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
0: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
3: Keresztényélet.hu.
2: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
4: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
5: Reklámot hallottak.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2026. május 30. napja van, szombat. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál a műsorvezetőt, Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Sinkovics Andrea lesz a nap folyamán, a technikai pultnál pedig Kvasinger Jenő ül, rádiónk elnöke Buda Péter atya és igazgató főszerkesztőnk Bercesi András nevében is tartalmas szombat reggelt kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Szenekától származik és így hangzik: nem az az ember boldog, akinek sok van, hanem az, akinek elég. Most kiderül, mi vár ránk a következő két órában. Hamarosan útinform hírekkel és időjárás előrejelzéssel várjuk Önöket a készülékek elé, majd a nap verse hangzik el. Sík Sándor Mosolygó gyermek című versét Sinkovics Imre mondja el. Fél hét től a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkkal jelentkezünk. 7 órától kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan élőben szentmisét közvetítünk. Ezután hírek, majd Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Szent István király erekjéinek átviteléről hallhatnak. Ezután Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk, 7:50-től a napi máját hallgathatják meg, majd programajánlóval jelentkezünk, 8 órától hírek, és ezt követően lesz legközelebb műsorismertetésünk. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas időtöltést kívánok minden munkatársam nevében.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Válogatás az Útinform ma érvényben lévő híreiből. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a Féváros felé vezető oldal forgalmát a leálló sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnami felé a külső és a leálló sáv járható. Bak térségében új terelést építettek ki, a 48-as és a 39-es kilométer között a Budapest felé haladókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A Vásárosnami felé tartók a külső és a leálló sávot tudják használni. Gyöngyös térségében is sávelhúzással terelik a forgalmat, a 65-ös és a 75-ös kilométer között a Vásárosnami felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Az M30-as autópályán Miskolc térségében a 26-os és a 32-es kilométer között aszfaltozás kezdődött, az M3-as autópálya felé vezető sávokat lezárták, a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. A Szikszó felől érkezők a 30-as jelű Miskolc-Kelet Felső Zsolca csomópontban nem tudnak lehajtani, és ugyanitt felhajtani sem lehet Budapest irányába. A 3-as főúton Miskolcon a 181-es kilométernél a közművezetéket újítják fel, a belváros felé vezető oldalon két sávot lezárták, a forgalom a Budapest felé vezető oldalon egy-egy sávon halad. A 32-es főúton Jászalsó-Szentgyörgyi és Százberek között a közlekedésre veszélyes növényzetet vágják vissza, az 51-es és az 54-es kilométer között lassan mozgó munkagép akadályozza a forgalmat. A 37-es főúton Szerencsi és Szegilon között aszfaltoznak, a 35-ös és a 47-es kilométer között félpályás lezárásra és napközben jelzőörös irányításra számítsanak. A 25-ös főúton Eger átkelési szakaszán a 13-as és a 20-as kilométer között többféle munkavégzés miatt kell helyenként sávlezárásra vagy félpályás lezárásra számítani. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.
0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Záporokat hoz a hideg front. Kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma észak felől megnövekszik a felhőzet, csak rövid napos időszakok lehetnek. Napközben több helyen előfordulhat eső, zápor, egy-egy zivatar. Az északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, hajnalban 7, délután 20 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, záporok, zivatarok elsősorban északon, északkeleten, valamint a Dunántúlon alakulhatnak ki. Nyugaton néhol viharos széllökésekkel, jégesővel kísért hevesebb zivatarok is előfordulhatnak, az északnyugati szél sok felé élénk helyenként erős lesz, hajnalban 9-18, délután 27-30 fokot mérhetünk. Hétfőn gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és sok felé kell számítani záporok, zivatarok kialakulására, helyenként heves zivatar is lehet. Az északnyugati szél több felé megerősödik, északnyugaton viharossá fokozódik, napközben 22-29 fok valószínű, régiónkban mérhetjük az alacsonyabb maximumokat. Kedden hajnalban délnyugaton, valamint északon pára kötfoltok képződhetnek, napközben napos, gomoly felhős időben lesz részünk, a Dunától keletre növekedhet meg erősebben a felhőzet, ahol elszórtan alakulhatnak ki záporok, gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, a csúcshőmérséklet 25 és 31 fok között várható. Pollen jelentés. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas. A csalánféléké közepes szintet érhet el, az utifűjé és a bodzájé pedig az alacsony közepes tartományban alakulhat. A kültéri allergén gombák spóra száma jellemzően alacsony közepes tartományban alakulhat. orvos meteorológia ma a nap előre haladtával egyre inkább hidegfronti tünetek fognak érvényesülni, a frontérzékenyeknél fejfájás, görcsös panaszok, keringési problémák jelentkezhetnek. Az elszórtan előforduló záporok, zivatarok környezetében fülletté válhat a levegő, ami nehéz légzést, rosszul létet okozhat. A többfelé élénk erős északnyugati szél miatt fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, nyugtalanság, ingerlékenység léphet fel, az UV-sugárzás 10 és 16 óra között a naposabb tájakon erős, illetve nagyon erős lesz, ezért fordítsunk kellő figyelmet bőrünk védelmére. Erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevételére. Közlekedés meteorológia ma elszórtan nagyobb számban északkeleten alakulhat ki, kisebb eső, zápor, zivatar, melyek környezetében vizes, csúszós útszakaszokkal találkozhatnak a közlekedők. Többfelé lesz élénk erős az északnyugati szél, miatt romolhat a járművek menet stabilitása. A naposabb tájakon és időszakokban érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk! Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.

Mosolygó gyermek. A nyári busz fullasztó melegében, kék bóbitás sapkája keretében anyja mellére békén odabújva, szemben velem egy esztendős fiúcska. Szeme azúrját kerekíti tágra, úgy néz a furcsa idegen világra. Ami én vagyok, aki mostan boldog gyönyörűséggel arcába mosolygok. Csak néz rám, néz rám, komolyan sokáig. Még sziromarca gömbölyűre válik, ahogy a bimbó feslik szét a bokrán, és édesdeden visszamosolyog rám. Egy új emberke, ki nem is beszél még, hogyan érti meg mosolyom beszédét? Hogy érzi meg, hisz csak egy éve ember, hogy a szeretet szólítja szememben? Ó, milyen titok, milyen csodaszép ez! Egy csöpp agy, mely még gondolni se képes, a szeretetet már fel tudja fogni, s a mosolyra vissza tud mosolyogni. Ó, ha lehetne, hogy az, aki atya minden mosolynak, nekem is megadja, olyannak lenne, mint ez a csöpp gyermek, friss antennája minden szeretetnek.

0: Sík Sándor Mosolygó gyermek című versét Sinkovics Imre mondta el. Sík Sándor piarista, egyetemi tanár, Kossuth díjas író, költő, műfordító, irodalom történész 1889. január 20-án született Budapesten. Fiatalkorától fogva foglalkozott az irodalom szinte minden ágával, már a gimnáziumban feltűnt költői tehetségével később írt irodalom történeti és esztétikai értekezéseket, kritikákat és színműveket. Szerkesztett imakönyveket, tankönyveket és újságokat, működött, mint lelki gyakorlatvezető és előadó. A cserkészet mellett számos más közéleti és irodalmi társaság életében és irányításában is részt vett. 1903-ban lépett be a piarista rendbe. Egyetemi tanulmányait a Budapesti Egyetem bölcsészkarán magyar-latin szakon végezte. 1910-ben a középiskolai tanári oklevelen kívül doktori diplomát is szerzett. Vácott kezdett tanítani, majd a következő évtől rendje budapesti gimnáziumába kapott beosztást, tanári, költői és irodalomtudósi munkája mellett egyik alapítója és irányadója volt a magyar cserkész mozgalomnak, illetve első parancsnoka a budapesti piarista gimnázium cserkész csapatának. 1915-ben két hónapig tábori lelkészként szolgált Péterváradon. 45-ben az Országos Köznevelési Tanács ügyvezető alelnöke, a következő évben rendjének tartományfőnöki tanácsosa, majd 47-től magyarországi tartományfőnöke lett. Sík Sándor 1963. szeptember 28-án halt meg Budapesten a Mikszátkálmán téri piarista rendházban.
1: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából.

Leó pápa, az életszentség ma is a keresztény hit szépségének legnagyobb meggyőző ereje. 14. Leó a világ kegyhelyeivel együtt imádkozza a rózsafűzért, a békért május 30-án. Leó pápa augusztus 22-én San Marino-ba látogat.

0: Az életszentség ma is a keresztény hit szépségének legnagyobb meggyőző ereje. Csütörtökön délelőtt találkozott a Szent Atya az evangelizálás dikasztérium plenáris ülésének résztvevőivel, akiknek felvázolta az egyház és az ige hirdetés előtt álló feladatokat. Reményt kell adni a mai világnak, a keresztény hit szépségét a személyes, következetes tanúságtételen keresztül mutatva meg. A túl mediatizált és fogyasztói társadalmakban akadozik a hitátadás. Oda kell figyelni a katekumenekre és a bérmálkozó fiatalokra, hogy a szentségek felvétele után is az egyházban maradjanak. Leó pápa örömmel köszöntötte az evangelizálás dikasztérium plenáris ülésének résztvevőit, akik a világ evangelizálása alapvető kérdéseinek szekciójához tartozóan eszmét cseréltek az előttünk álló kihívásokról.
1: La circostanza mi offre un'opportunità per condividere alcune considerazioni che riguardano la vita della Chiesa, soprattutto per gli anni che stanno davanti a noi.
0: A Szent Atya megosztotta velük az egyház életére és a jövőre vonatkozó gondolatait. Elsőként köszönetet mondott a tavalyi szent évben nyújtott nagyszerű munkáért, amelyet az evangelizálás dikasztérium végzett. Kegyelmi időt éltünk meg, amely alatt 33 millió zarándok érkezett Rómába. Ez óriási szervezési feladatot jelentett, ami a kedvező fogadtatásban és főként a lelki dimenzióra való odafigyelésben mutatkozott meg, hiszen az Úr bőséges ajándékaival árasztotta el a híveket. A négy pápai bazilika szent kapuin való átjutás mellett a helyi egyházak is intenzíven élték meg a szent évet. Az egész világon a remény vált a keresztény élet főszereplőjévé. A kisebb testvér a remény magával vonza a másik kettőt is, a hitet és a szeretetet, melyet hirdetni kell, erőteljesen és meggyőződéssel megélni. A világ ma jobban szomjazza a reményt, mint valaha, jelentette ki Leó pápa. Békében és abban a bizonyosságban akar élni, hogy föl lehet építeni egy Isten gyermekeihez méltó várost, mely át van szőve reménnyel, és valódi, nem csalóka célokat kínál. Ne törjük meg ennek hirdetését, mely tanúságtételünkben válik láthatóvá, amikor Isten igéjéhez hű tanítványok vagyunk. Az evangelizálásnak kell továbbra is motiválnia az egyetemes egyház és a helyi közösségek minden tevékenységét. A hitet ugyanis csak így lehet mindig újra felfedezni a maga szépségében és hitelességében. Az evangélium hirdetése, mely reményt táplál, nem egy utópikus elképzelés, hanem olyan tanúságtétel, mely vonzó, mivel a szeretetre és az igazságra hív. Nem szabad alábecsülnünk a hitválságát, mely főleg a nyugati országokban jelentkezik, azokkal a társadalmi és kulturális tényezőkkel együtt, melyek széles körben a vallás iránti közönyhöz vezettek, állapította meg beszédében a pápa. A hit sokak életében már nem tűnik fontosnak. Ez viszont azzal a veszéllyel jár, melyet nem mindig érzékelünk a maga súlyosságában, hogy az ember megszűnik keresni az élet értelmét. A nagy egzisztenciális kérdéseket elkerülik, miközben széles körben terjed a technológia kultúrája, aminek minden igényt ki kellene elégítenie.
1: L'incontro con Cristo è in grado di restituire pienezza di significato e di valore alla vita delle persone.
0: A Krisztussal való találkozás képes visszaadni az emberi élet értelmének és értékének teljességét. Az egyház pedig ráébred arra, hogy a feltámadt Úrtól kapott küldetése mindig időszerű marad. Senki nem helyettesítheti az egyházat ebben a sürgős küldetésben, amelyre szükség van ahhoz, hogy biztos alapokat nyújtson az emberiség jövőjéhez, hogy az a béke, az igazságosság, a szabadság és a testvériség jövője legyen. Amint az a januári konzisztóriumon kiderült, Ferenc pápa Evangelii Gaudium kezdetű apostoli buzdítása továbbra is fontos támpontot jelent, mely nem pusztán új tartalmakat vezet be, hanem elsősorban a keresztény és

0: találkozóján egyértelműen kiderült. Az új generáció nem zárkózik el az evangéliumtól, sőt, sokan jobban meg akarják ismerni, amikor találkoznak vele, mert érzékelik, hogy ott rejlik a valódi boldogság titka. A pápa biztos benne, hogy az evangelizálás dikasztérium hatványozottan figyel erre az igényre, mely hiteles és következetes választ vár tőlünk. Az evangelizálás nem a struktúrák hatékonyságára vagy a társadalmi fontosságra épít, hanem azt az utat követi, amelyet a Szentlélek mutat, hogy sokakat Krisztushoz vezessen, az ő üdvözítő szavához, szeretetéhez, mely megújítja az életet.
1: L'evangelizzazione deve misurarsi oggi in modo particolare anche con mutate condizioni e dinamiche nella trasmissione della fede di generazione in generazione.
0: Az evangelizációnak ma megváltozott feltételekkel és működési mechanizmusokkal kell szembesülnie a generációk közötti hitátadás folyamatában. A világ egyes részein a hitátadás megtorpant, ez pedig új kihívások elé állít minket. A fiatal nemzedékekben egyfajta lelki szegénység jelentkezik, kevés a motivációjuk és eszközeik arra, hogy szabadon megérleljék magukban a hithez való csatlakozást, ami értelmet ad az életnek. Hála Istennek sok olyan tapasztalat is van szerte a világon, melyen keresztül a keresztény közösségek, társulatok, mozgalmak, egyházi csoportok találkoznak a fiatalokkal, meghallgatják őket, párbeszédet folytatnak velük. A túl mediatizált és fogyasztói társadalmakban elterjedt kulturális légkör csökkenti azt a képességet, hogy türelemmel, kitartóan és kritikus szellemben megdolgozzanak a személyes igazságkeresés folyamatáért. Félő, hogy minden egyes üzenetet csak egy véleménynek érzékelnek a sok közül, figyelmeztetett 14. Leó pápa. A hitátadás ebben a helyzetben olyan személyes és közösségi találkozásokon keresztül valósul meg, ahol a keresztény hit örömét, az evangéliumi élet következetességét tapasztalják meg. Nem attól lesz vonzó a kereszténység, ha felhigítjuk annak tartalmát és enyhítjük az elvárásokat, hanem attól, hogy alázattal és bátran tanúskodunk az útról, az igazságról és az életről, ami sok embert megtérített és megszentelt. Ahogy 16. Benedek pápa megállapította, ma olyan emberekre van szükségünk, akik egy felvilágosult és megélt hiten keresztül teszik hihetővé Istent a világban.
1: Abbiamo bisogno di uomini il cui intelletto sia illuminato dalla luce di Dio e a cui Dio apra il cuore, in modo che il loro intelletto possa parlare all'intelletto degli altri e il loro cuore possa aprire il cuore degli altri.
0: Olyan emberekre van szükségünk, akinek értelmét Isten világosítja meg, és akiknek szívét Isten nyitja meg, hogy ezáltal ők is megszólítsanak másokat. Isten csak olyan embereken keresztül térhet vissza az emberekhez, akiket megérintett Isten. Az életszentség ezért mindig a legmeggyőzőbb formája a keresztény hit szépségének, mely túlmutat minden időn és minden kultúrához szól. Leó pápa kitért még a hitoktatás fontosságára, mely alapvetően határozza meg az egyház életét, képzési feladatát és a hitátadást. Nem szabad, hogy a közösség örömteli szolgálata a katekumenek befogadására és támogatására véget érjen a keresztség szentségének kiszolgáltatásával. A következő feladat is legalább ekkora felelősséget kíván, vagyis hogy megfelelő környezetet nyújtsanak azoknak, akik Krisztushoz és egyházához csatlakoztak. Ahhoz, hogy élő maradjon a hit, amelyet a keresztségben választottak, a plébániai közösségeknek a keresztény élet magas szintű elvárásaira kell törekedniük. Ezáltal biztosítanak teret az újonnan megkeresztelteknek a következetes fejlődéshez, a személyes kapcsolatok gyümölcseként, amelyeket kölcsönös szeretetben és szolgálatban élnek meg. Hasonló odafigyelésre van szükség a bérmálkozó fiatalok esetében is.
1: incoraggio le molteplici iniziative che li accompagnano nel processo.

0: seguimento del cammino di fede per la loro crescita umana e cristiana.
1: Leo pápa minden olyan kezdeményezést támogat, amely segíti őket a hit útjának folytatásában, hogy emberi és keresztény fejlődésüket szolgálja. Ezek a törekvések akkor lesznek valóban hatékonyak, ha személyesen foglalkoznak minden egyes fiatallal, visszatükrözve az Úr egyetlen és személyes szeretetét. A Szent Atya beszéde végén köszönetet mondotta az evangelizálás dikasztérium tagjainak, akik hozzájárulnak a pápa szolgálatához és az egész egyház javához, majd Szűz Mária az evangélium tökéletes és missziós tanítványára bízva őket, apostoli áldását adta rájuk.

0: 14. Leó a világ kegyhelyeivel együtt imádkozza a rózsafűzért, a békért május 30-án. 14. Leó pápa a május 30-án szombaton este 19 órakor a vatikáni kertekben található Lourdi miasszonyunk barlangnál imádkozza el a Mária imát. A vatikáni kezdeményezés kapcsán a világ számos jelentős kegyhelye felhívta a hívőket és a zarándokokat, hogy csatlakozzanak az evangelizáció dikasztériuma által szervezett kezdeményezéshez. Az érdeklődők a Szent Péter téren felállított óriás képernyőkön is követhetik az eseményt. A Szentatyának a világ békéje iránti kitartó elkötelezettsége konkrét gesztusokban és az imádságra szólító folyamatos felhíváson keresztül is megnyilvánul. A mostani kezdeményezést az evangelizációs dikasztérium Leó pápa jóváhagyásával és a világ jelentős Mária kegyhelyeivel történt egyeztetés után indította el ezt a közös, világméretű imaláncot a világ annyira óhajtott békéért. Az evangelizációs dikasztérium honlapján közzétett közlemény megnevez párat a világ ezernyi Mária kegyhelyei közül, melyek közvetlen kapcsolatban együtt imádkoznak szombat este 14. Leó pápával, így szerepel közöttük Olaszországban a Pompei rózsafüzér királynője kegyhely, a názáreti szentház Lorétói kegyhelye, a franciaországi Lourdi miasszonyunk kegyhely, a portugáliai fatimai rózsafüzér szűzanya kegyhelye, a libanoni Szent Sárbel Annája kegyhely, a béke királynője kegyhelye a bosznia-hercegovinai Medjugorjében, a Fülöp-szigeteki úti boldogasszony kegyhely, az ukrajnai Zárványiciai görög katolikus istenszülő Mária kegyhely. A Mátra-Verebélyi Szent Kuti nemzeti kegyhely is csatlakozott a felhíváshoz, honlapjukon olvasható a közlemény. 14. Leó pápa a világ békéjéért imádkozza a rózsafűzért május 30-án szombaton, este 7 órakor a vatikáni kertekben lévő Lourdi barlangnál. Ehhez csatlakozunk online a Mátra-Verebélyi Szent Kuti nemzeti kegyhelyen, az evangelizációs dikasztérium szervezésében. Szeretettel várunk minden békére vágyó hívőt. A szombat esti pápai litániára és rózsafűzérimára a vatikáni kertekben szabadon és ingyenesen lehet belépőjegyet igényelni, amíg a készlet tart a Szent Péter térre vezető Via della Conciliazione 7-es szám alatt a rózsafűzér imádkozása előtti napokban, május 29-én, május 30-án, 9:30 és 17:30 között. A vatikáni kertek Lourdi barlangját 124 évvel ezelőtt, 1902. június 1-én François Xavier Schopfer tárb püspöke ajándékozta 13. Leó pápának, pápaságának utolsó előtti évében. Az eredeti Lourdi Massabielli barlang másolatát Constantino Snyder, a Szent Apostoli Paloták építésze készítette. Az építési költségeket a szeplőtelen fogantatás misszionáriusainak világszerte gyűjtött adományai fedezték. A megnyitón 13. Leó pápa mellett Schöpfer püspök is jelen volt. A barlanghoz nem sokkal később hozzáépítették a templom körüli teljes terület kicsinyített mását, beleértve egy tornyot is, amelyet két lépcsősor övezett. 1905. március 28-án Szent 10. Pius pápa ünnepélyesen avatta fel. 11. Pius pápa a torony lebontására kényszerült, amely mindössze 28 évvel az építés után már veszélyes állapotban volt, Bernadette Subiru szenti avatásának évében. Az 1930-as években a pápai katonai testület, a Palatinus tiszteletőrség használta a szertartás és az új szolgálatba lépő újoncok eskütétele után. 1960-ban Pierre-Marie Théas, tárb és Lourdes püspöke ajándékozta II. János pápának azt az oltárt, amely a jelenések helyszínén volt. 1982-ben Szent II. János Pál pápa a két oldalsó lépcsőt lebontva alakította ki a barlangot mai formájában, amely a vatikáni kertek felső nyugati részén található.
1: Leó pápa augusztus 22-én San Marinóba látogat. 14. Leó pápa augusztus 22-én délután Riminiben részt vesz a népek közötti barátságért rendezvényen, és szentmisét mutat be az egyházmegye híveinek. Ugyanezen a napon délelőtt fölkeresi a San Marinói köztársaságot, jelentette be a pápai ház prefektúrája. A pápa elfogadta a miniállam akkori vezetőinek a meghívását, ezért augusztus 22-én délelőtt lelkipásztori látogatást tesz San Marinóban. Legutóbb 15 éve Benedek pápa kereste föl az önálló itáliai köztársaságot. Nagy izgalommal és örömmel fogadta a Szentatya látogatásának hírét a miniállam külügyi államtitkára Luca Beccari, aki hozzátette, rendkívüli jelentőségű esemény lesz intézményi, diplomáciai és lelki szempontból. A Szentszékkel való diplomáciai kapcsolatok 100. évfordulóján a pápa látogatása megerősíti azt a különleges és egyedüli kapcsolatot, amit San Marino hosszú ideje fenntart az azonos értékek és elvek mentén, osztozva a béketörekvésekben.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

Főpapok, írástudók és vének kérdezik Jézust arról, hogy ki adta neki a hatalmat, hogy tanítson, gyógyítson, kiűzze a kereskedőket a templomból. Ő nem tanult rabbi, mégis hatalommal szól és cselekszik. A kérdés látszólag jogos, de valójában nem az igazság keresése a vallási vezetők részéről, hanem hitetlenség és hatalomféltés beszél belőlük. Jézus nem válaszol egyenesen, hanem feltesz egy kérdést. János keresztsége a mennyből volt-e, vagy az emberektől? A kérdezők zavarba jönnek, mert ha beismerik, hogy Istentől volt, akkor el kellett volna fogadniuk Jézust is, akire János rámutatott. De ha tagadják, könnyen magukra hívják a nép haragját, mert Jánost prófétának tartották. Így inkább kibújnak a válasz alól, nem tudjuk, felelik végül. Ez a jelenet leleplezi a vallási vezetők szándékát, nem az igazságot keresik, hanem saját pozíciójukat védik. Jézus hatalma, amely szeretetből fakad, amely gyógyít, megtisztít és felszabadít, veszélyt jelent számukra, mert nem irányítható, nem illik bele a megszokott keretekbe. Elismerjük-e Jézus hatalmát az életünkben? Amikor nehéz helyzetbe kerülünk, amikor hív valamire, ami kényelmetlen, amikor új irányt jelöl ki számunkra, akkor elfogadjuk-e, vagy ellenállunk? Nem csak akkor Úr, amikor kéréseinket teljesíti, hanem akkor is, amikor formál, megtisztít, akár fájdalmas módon. Milyen hatalommal cselekszik Jézus? Az Atya szeretetének hatalmával, amely mindenek felett áll, és amelyre rábízhatjuk magunkat.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, a szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram című énekeskönyv három éneke, a 223-as, a 132-es és a 293-as. Még egyszer a számok, tehát a Szent vagy Uram című énekeskönyv három éneke, a 223-as, a 132-es és a 293-as hangzik el a szertartás. Ha tehetik, imádkozzanak velünk.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében az Úr legyen veletek. Ma reggeli szentmisénket barátné Takács Éva elhunyt édesanyáért, édesanyjáért és elhunyt hozzátartozókért mutatom be. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

gyónom a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: könyörögjünk.
1: Urunk Istenünk, irányítsd a világ rendjét, akaratod szerint békességben, egyházadnak pedig add meg, hogy odaadó buzgósággal és zavartalan örömmel szolgáljon neked, ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
2: Amen.
3: Szent Lecke, Szent Júdás apostol leveléből. Testvéreim, gondoljatok a tanításra, amelyet Urunk Jézus Krisztus apostolai előre megmondottak nektek. Épüljetek szent hitetek alapjára. Imádkozzatok a Szentlélekben. Tartsatok ki Isten szeretetében, és várjatok Urunk Jézus Krisztus örök életet adó irgalmára. Könyörüljetek a tévelgőkön. Másokat mentsetek meg, kirakadva őket az örök tűzből. A többieket pedig félelemmel és rettegéssel szánjátok, és mint a fertőzött ruhától tartsátok magatokat távol tőlük. Istennek azonban van hatalma megőrizni titeket a bűntől, és Krisztus eljövetelekor szeplőtelenül és boldog örömmel dicsőséges színe elé állítani. Egyedül üdvözítő Istenünknek, Urunk Jézus Krisztus által legyen dicsőség és magasztalás, uralkodás és hatalom, amint az idő kezdete előtt, most és mindörökké. Amen. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben Jézus ismét Jeruzsálembe ment tanítványaival. Amikor a templomban járt, odaléptek hozzá a főpapok, az írástudók, meg a nép előjárói, és megkérdezték tőle: miféle hatalommal teszed ezeket? Ki adta neked a hatalmat, hogy ilyeneket tegyél? Jézus így válaszolt: én is kérdezek tőletek valamit. Feleljetek rá, és akkor majd én is megmondom nektek, hogy milyen hatalommal cselekszem. János keresztsége a mennyből volt-e, vagy az emberektől? Válaszoljatok nekem. Erre tanakodni kezdtek egymás között. Így okoskodtak: ha azt mondjuk, a mennyből volt, azt fogja felelni, hát akkor miért nem hittetek neki? Mondjuk talán azt, hogy az emberektől? Féltek azonban a néptől, mert mindenki azt tartotta, hogy János valóban próféta volt. Végül is ezt válaszolták: nem tudjuk. Jézus erre azt felelte: akkor én sem mondom meg, milyen hatalommal cselekszem ezeket. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása legyen bűneim bocsánatára. Miféle hatalommal teszed ezeket? Teszik fel a kérdést Jézusnak a főpapok és az írástudók, és nagyon egyszerűen hangzik ez a kérdés, de valójában az húzódik meg mögötte, hogy amit más helyen így fogalmaznak meg, hogy ki vagy te, kivé teszed magadat, hogy vajon valóban az Isten fia vagy, Istennek mondod magadat, vagy embernek, miféle hatalommal teszed ezeket? Ez a kérdés, így fordíthatjuk le: kicsoda Jézus Krisztus? És egyébként ez az a kérdés, ami minden korban nagyon sok embert érdekelt, és amire, hogyha mi is keressük a választ, és igyekszünk a kinyilatkoztatásban és az egyház tanításában megtalálni erre a kérdésre a válaszokat, ezekre a kérdésekre a válaszokat, akkor ez magával hozza azt, hogy nagyon sok más kérdésre is válaszokat kapunk. Hogyha Jézus Krisztus az, akinek ő valóban mondja magát, hogyha ő az Isten fia, hogyha ő az út, az igazság és az élet, az alfa és az omega, vagyis mindennek a kezdete és a beteljesedése, akkor egyúttal választ kapunk életünknek azokra a kérdéseire is, amik nyugtalanítanak bennünket. Az alapvető kérdések: honnan jöttünk, hová tartunk, mi van a halál után, miért van a Földön az életben szenvedés. Hogyha Jézus Krisztus az, akinek ő mondta magát, és van is ez a hegyen épült, vagy a sziklára épült háznak a hasonlata, hogy aki a házat sziklára építi, az a ház nem fog összedőlni, és hogyha nekünk az életünk alapvető kérdéseire Jézus Krisztusban megvannak a szilárd válaszaink, akkor arra fel lehet építeni egy stabil, egy tartós, egy örök életet. És nagyon fontos, hogy legyenek kérdéseink. Assisi Szent Ferencről mondják, gyakran hivatkozom rá, hogy élete vége felé úgy imádkozott, hogy már csupán ezt a kérdést tette föl, hogy ki vagy te, Uram, és ki vagyok én. Hogyha Jézus Krisztusban felfedezzük az Isten fiát, ha még megismerjük benne a mi megváltónkat, és rajta keresztül látjuk az Atyát, a Teremtőt, hogyha mi nekünk szilárd meggyőződésünk van arról, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, aki emberré lett, meghalt és feltámadt, hogy megnyissa nekünk az örök életre vezető utat, és elküldte nekünk a Szent Lelket, aki segít bennünket, hogy eljussunk az örök célunkhoz, akkor egyszerűen ebben a nagyon egyszerű gondolatmenetben ott van a válasz minden kérdésünkre, a legalapvetőbb kérdéseinkre. És hogyha a legalapvetőbb kérdéseinkre megvannak a válaszok, akkor akkor úgy a hétköznapi kérdéseinkben is találunk eligazodást. Akkor a mindennapi küzdelmeink, a megélt nehézségeink is szépen fokozatosan elkezdenek értelmet nyerni. Akkor azok a dolgok, amik még úgy sötétek, úgy homályban vannak, azok is elkezdenek új megvilágításba helyeződni. Jézus Krisztusban az életünk teljes értelmet nyer. Miféle hatalommal teszed ezeket? Ki vagy te? És ki vagyok én? És hogyha megismerem azt, hogy ki az Isten, kicsoda Jézus Krisztus, és benne ki vagyok én, akkor választ kapok arra a kérdésre is, hogy kik azok, akik körülöttem vannak, és hogyan kell hozzájuk viszonyulnom. Miféle hatalommal teszed ezeket? Ki vagy te? Hogyha Jézus Krisztus az, akinek ő mondja magát, akkor talán nagyon leegyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy mindenre megvan a válaszunk. És az a jó hír, az öröm hír ma reggel is az, hogy ugyanez a Jézus Krisztus, aki az, akinek ő tényleg mondja magát, az Eukarisztiában egyesül velünk. És amikor a szent áldozáshoz járulunk, akkor ma reggel is, vagy arra vágyakozunk ezt a szentmisét hallgatva, akkor ma reggel is feltehetjük ezt a kérdést, hogy ki vagy te, Uram, és ki vagyok én. Sőt, arra is van lehetőségünk, hogy befelé figyelve, a Mesterre figyelve megkapjuk a válaszokat. Esedezve kérjük, kedves testvéreim, a mindenható Istent, hogy az egyház édesanyjának, a boldogságos Szűz Máriának közbenjárására mutassa meg továbbra is atyai jóságának és isteni hatalmának csodajeleit az egyházban.
1: Katolikus egyházunk megőrzésért és küldetésének zavartalan teljesítéséért könyörögjünk az Úrhoz. Szent Atyánkért, Leó pápáért, Csaba megyés főpásztorunkért, valamennyi püspökért és papért könyörögjünk az Úrhoz. Papi hivatásokért és lelkipásztoraink eredményes munkájáért könyörögjünk az Úrhoz. A szüzekért, az özvegyekért, az árvákért, az elhagyottakért és a bűnbánókért könyörögjünk az Úrhoz. A szárazföldi, a tengeri és a légiúton lévőkért, a bányákban vagy más veszélyes munkahelyeken dolgozó embertársainkért könyörögjünk az Úrhoz. E világból elköltözött Éva nővérünkért, édesanyjáért, és minden tisztuló lélekért könyörögjünk az Úrhoz.
0: Urunk Istenünk, Te jól tudod, hogy korunkban mennyi megpróbáltatás éri, és mennyi veszedelem fenyegeti az emberiség életét. Teljesítsd hozzád forduló híveit kívánságát, és hallgasd meg kéréseinket, melyeket a boldogságos Szűz Mária anyai pártfogását is remélve elé terjesztünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, tőled kaptuk, amit nevednek felajánlunk, te mégis, ami odaadó szolgálatunk, hódolataként fogadod el adományainkat. Kérjük irgalmas jóságodat, hogy amit érdemszerzésre kaptunk tőled, szerezze meg nekünk örök jutalmadat Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te jóságodban megalkottad az embert, és bár igazságod szerint kárhozatot érdemelt, irgalmadból megváltottad Krisztus, ami Urunk által. A te fölségedet általa dicsérik az angyalok, és imádják az uralkodó szellemek, az égi hatalmak rettegik, a mennyei seregek, az ég erői és a boldog szeráf kórusok újjongva együtt tisztelik. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és alázatos megvallással zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt. Árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt, vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Ezért fiad halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítünk szavára és isteni tanításán felbátorodva, így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus teste és vére őrizzön meg én.

0: Könyörögjünk. Üdvösség szerző ajándékoddal vendégeltél meg minket, Urunk Istenünk. Kérjük irgalmasságodat, hogy amivel most földi életünkben táplálsz, ugyanazzal a mennyei eledellel tégy bennünket az örök élet részesévé, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel, szeretett nyájadra, Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közben járására, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat, Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, amelyet Holló Gábor, a Bazilika káplánja mutatott be, az éneket vezette és orgonán közreműködött Birincsik Péter, a felolvasó dr. Löffler Erzsébet volt, a technikai közvetítést Kvaszinger Jenő irányította. Egy műsorváltozásra hívom fel kedves hallgatóink figyelmét, ugyanis 10.30-tól érseki szentmisét közvetítünk Bélapát Valváról. Ha tehetik, maradjanak addig is, és akkor is velünk.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
2: 14. Leó továbbra is kitartóan buzdít az imádságra a világ békéért. Április 11-én a Szent Péter Bazilikában tartott virrasztást, most pedig a Mária hónap zárásaként, ma 19 órakor a Szent Atya vezeti a rózsafüzér imádságot a vatikáni kertek Lurdi miasszonyunk barlangjánál. Ez alkalomból az evangelizáció dikasztériuma kezdeményezésére a világ valamennyi egyhelyét felkérték, hogy zarándokaikkal és híveikkel együtt kapcsolódjanak be a pápa imájába. Hazánkban a Mátraverebély Szentkúti Nemzeti Kegyhely is csatlakozott a felhíváshoz. Szeretettel várnak minden békére vágyó hívőt az ima alkalomra. A Szent Péter téren elhelyezett óriás kivetítőkön keresztül is bekapcsolódhatnak a hívők a Szent Atyával közös imádságba. Az életszentség ma is a legmeggyőzőbb erő, fogalmazott Leó pápa az evangelizáció dikasztériuma tagjaihoz fordulva. A Szent Atya május 28-án találkozott az evangelizáció dikasztériuma plenáris ülésének résztvevőivel, akiknek felvázolta az igehirdetés terén az egyház előtt álló feladatokat. Rámutatott: reményt kell adni a mai világnak, a keresztény hit szépségét a személyes, következetes tanúságtételen keresztül mutatva meg. Leó pápa beszélt arról, hogy a médiának alávetett és fogyasztói társadalmakban akadozik a hit átadás. Hangsúlyozta, hogy oda kell figyelni a katekumenekre és a bérmálkozó fiatalokra, hogy a szentségek felvétele után is az egyházban maradjanak. Legyen bátorságunk az evangélium lényegéhez. Ezzel a kéréssel fordult 14. Leó pápa az olasz püspökökhöz. 14. Leó pápa május 28-án fogadta a Vatikánban az olasz püspöki konferencia 82. közgyűlésének résztvevőit. A Szent Atya beszédében arra buzdította az olasz egyházat, hogy az evangélium bátorságával nézzen szembe korunk kihívásaival. A Szent Atya beszéde elején szeretettel köszöntötte az olasz püspököket, és rajtuk keresztül az egész olasz egyházi közösséget. Külön utalt azokra, akik talán anélkül, hogy tudnák, szívükben hordozzák az Isten utáni szomjúságot. Leó pápa rámutatott: korunkat összetettség jellemzi, amelyben sokan fáradtságot, széthullást és magányt tapasztalnak. Közelmúltbeli lelkipásztori látogatásait felidézve hangsúlyozta: közösségeinkben néha érezzük a hit továbbadásának fáradtságát és az új nemzedékek megszólításának nehézségét. Ugyanakkor az evangélium új látásmódot ad. Jézus, amikor a tömegekre tekint, nem megoldandó problémát lát, hanem aratnivalót, Isten földjét. Ezért a pápa szerint az első feladat elsajátítani az Úr szemszögét. Majd figyelmeztetett: ne csak a megkeményedett talajra panaszkodjunk, és ne álljunk meg pusztán a statisztikai adatoknál. Lássuk a feltámadott szemével azt az aratást, amelyet maga Isten készít elő számunkra. Végül az időjárásról: délelőtt átmenetileg tovább növekszik, majd a déli óráktól észak felől csökken a felhőzet, ugyanakkor északkeleten egész nap sok maradhat a felhő. Délelőtt még csak elvétve csepereghet az eső. Délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki átmenetileg megerősödő, akár viharossá is fokozódó szél kíséretében. Az

augusztus 15-én halt meg Székesfehérvárott, az általa építtetett Nagyboldogasszony székesegyházban temették el. Hetedik Gergely pápa hozzájárulásával a Szent László király által Székesfehérvárra összehívott országos zsinaton 1083. augusztus 20-án a testét ünnepélyesen fölemelték. A további eseményeket Szent István legendájából ismertetem, amelyet Hartwig püspök írt meg. Ahogy megvirradt Isten szentséges szülőanyja, Mária mennybevétele után az ötödik nap, összegyűlt a templomban a király a főemberekkel, papság, a főpapokkal, először gyászmisét mondtak, majd elmozdítva a padlóból kiemelkedő márványtáblát, végül is lementek a koporsóig, s annak felnyitásakor az édes illat oly hévsége árasztott el minden jelenlévőt, hogy azt hitték, az Úr paradicsomi gyönyöreinek közepébe ragadtattak. Maga koporsó színültig volt kissé vöröslő, szinte olajjal kevert vízzel. Benne, mint olvasztott balzsamban, nyugodtak a drága csontok. Ezeket a legtisztább gyolcsba gyűjtötték, s a gyűrűt, amely a boldog férfi jobb kezére volt húzva, a folyadékban sokáig keresték. Mivel ezt nem találták, némelyek elkezdték a király parancsára a vizet ezüst üstökbe és hordókba méregetni, hogyha kiürítették a szarkofágot, bizonyosabb, hogy megtalálják a gyűrűt. De csodálatos képpen minél több folyadékot mertek ki, annál több árat helyébe, s töltötte meg a koporsót. Látva a csodát, a kimert vizet visszaöntötték a helyére, de a visszazúdítással sem telt meg jobban a koporsó. Akkor befedvén a sírt, dicséreteket és hálát zengtek az isteni kegyességnek és a talált kincsel Isten boldogságos szülőanyjának, a mindenkor Szűz Máriának oltárához visszatértek. Egy bizonyos Merkurius nevű szerzetest, aki papirendjében a mindenkor Szűz kincstárának őre volt, s a mennyei haza szeretete miatt a világról is lemondott, azon órában, amelyben a koporsót felnyitották, nehogy a szent erekjékből valamit elragadjon, megdorgált a király, és messzire küldött onnan. Amikor szomorú arccal ült a kórusban, egy fehér ruhába öltözött ifjú összecsavart, szövetet adott át neki mondván, rád bízom ezt megőrzésre, s ha eljön az idő, felfedésre. A szent szolgálat végeztével a szerzetes az épület sarkában a szövetet kibontotta, s elsápadt, hogy Isten emberének épp kezét rajta a csodás művű gyűrűvel meglátta. Anélkül, hogy tudtak volna róla, magával vitte a monostorba, amelynek igazgatása reá volt bízva, s várta az ifjú által Krisztustól megjövendőlt időt. Itt, mint fölberejtett kincset, sokáig eltökélten egyedül vigyázta és őrizte, majd a kolostor alapítóit értesítette, végül, hogy közeledett a kinyilvánítás ideje, a királlyal is közölte. Ez a püspököket és Magyarország első embereit csak hamar összehívatta, s miután ott Krisztus sok csodás jótéteményét pazarolta, ő az ünnepélyes napot Isten embere jobbjának felemelésére meghatározta. Mi dolog, testvéreim, hogy a többi tag eloszlott, s a hús porba vegyültével teljesen szétfoszlott, csak a jobb kéz őrizte meg csontjaihoz tapadó idegeivel s bőrével épségének ékességét. Nem hiszem, hogy mást akarna a jeles ténnyel kinyilvánítani a megmérhetetlen isteni szándék, mint hogy a szeretet és alamizsnálkodás az erények minden lépcsőfokán átlép. Innen van testének és jobbjának gyönyörűséges és bámulatos csodálata, innen az örök élet, édes és boldog jutalma, innen a mennybéliekkel kívánatos együttlakása, ahol rásugárzik mindig fénylő s fogyhatatlan ragyogása az egy és legfőbb istenségnek, az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek mindörökkön örökké. Amen. Így fejeződik be Szent István legendája, amelyet Hartwig püspök írt a Szent Jobbal kapcsolatban. Még egy rövid ismertetés. A jobb kéztől elválasztott kar Lengyelországba került, egy másik kar erekjét,

0: a bécsi Szent István dómban őriznek. A Szent Jobb a török dúlás idején a koponya erekjével együtt Raguzába, ma Dubrovnikba került. Mária Terézia a Szent Jobbot 1771. június 21-én Budára vitette, a királyi vár kápolnájába. A koponya ereki egy részét előbb Pozsonyba, majd 1778. április 2-án Székesfehérvárra hozatta. A Szent Jobbot a II. Világháború alatt külföldre vitték, majd 1945. augusztus 19-én ismét hazakerült, s azóta a budapesti Szent István Bazilikában őrzik. Ezen a napon a szentmisében így imádkozunk. Szentek csodálatos fényessége, Istenünk! Te Szent István király dicsőséges jobbját, gondviselő szereteteddel megőrizted számunkra. Add, hogy oltalmának szüntelenül örvendjünk, Krisztus a mi Urunk által.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége. Te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: A nap imája.
1: Ó, vigasztaló Szentlélek, tökéletesítsd bennünk a Jézus által megkezdett művet. Tégy minket erőssé, imádkozz velünk az egész világért. Add, hogy jobban kihasználjuk az időt a benső élet elmélyítésére. Adj lendületet apostoli tevékenységünknek, hadd érjünk el vele minden Krisztus vére által megváltott népet és embert, az ő örökségét. Törd le bennünk a természetes nagyra vágyást, emelj fel a szent alázat régióiba, töltsön el minket az igazi Isten félelem és a nagylelkű bátorság. Semmi földi kötelék ne akadályozza hivatásunk tökéletes teljesítését. Önző érdekek vagy lomhaság ne hallgattassák el bennünk az igazság követelményeit. Semmiféle számítgatás, apró önzés ne csökkentse a szeretet mérhetetlen területeit. Legyen bennünk minden nagy. Az igazság keresése és tisztelete, az áldozatkészség egészen a kereszt és a halál vállalásáig. S végül legyen bennünk minden úgy, amint azt a fiú atyához intézett utolsó imájában kérte, úgy áradjon ki ránk az egyházra intézményeire, minden egyes hívőre és népre a szeretet lelke, amint azt az atya és a fiú akarták.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, a folytatásban programajánlónk következik. Május 31-én 10 és 13 óra között gyermeknapi programok lesznek Miskolcon a Szeleta Park látogatóközpontnál. Ugrálóver, népi játszóház, arcfestés, íjászat, kézműveskedés, természetismereti foglalkozás. A rendezvény a helyszínen megvásárolt 200 forintos kedvezményes jeggyel látogatható. Az Élet Szent címmel vendorkiállítás tekintető meg az Egri Bazilikában. Szent Janka, az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentje. Az ő életszentségét bemutató tárlatot tekinthetnek meg az Egri Bazilikában. Cím Eger, Pirkár János tér 1. Mió Barada, a horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben, a Sister templomban 2026. augusztus 25 és 27 között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsekatya. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a Sister templom sekrestjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Június 1-én hétfőn 15 órától kiállítás megnyitó lesz, a Hősök napján 16 órától előadások a Líceum Tittelpár könyvtárában a Földszint 112-es teremben. Az Egri Honvéd hagyományőrző csoport jóvoltából 15 órától kiállítás látható a könyvtári térben, 16 órától Vanyó Attila és Mézes Tibor egy-egy vonatkozó előadása hallható az egri katonai alakulatokról és az 1944-es ostromról. Sokszínű egészség megőrzés, az ultrafutó kalandos utazása 676 kilométeren keresztül a Gyergyószentmiklósi Szent Anna gyermekotthon lakóiért június 10-én 17 és 18.30 között a Líceum Tittelpár könyvtára Földszint 112-es teremben. Tittelesték az ünnepi könyvhét programjaként június 11-én 16.30-tól ugyanitt. A Tittelpár könyvtár és a Történelemtudományi Intézet szeretettel hív mindenkit, Romsics Ignác, a Nagyhatalmak és Magyarország a 20. században című kötetének bemutatójára és az azt követő beszélgetésre. Május 31-én a Tokaji Gyermeknap várja a családokat a Fesztivál Katlanban, majd június 2-án a Generációs Gubancok című színházi előadás látható a Paulai Ede Színházban. 2026. július 3-a és 12-e között második alkalommal rendezik meg a Ha majd lesz Fesztet a Civil Közösségek Házában Egerben. A fesztivál a Ha majd lesz Színházi Egyesület szervezésében valósul meg. A Ha majd lesz Színházi Egyesület egri kötődésű 2022-ben fiatalok által alapított független utazó társulat. A Bélapátfalvi Ciszterci apátság előzetes regisztrációval tárlatvezetéssel látogatható június 20-án a múzeumok éjszakája keretében 17 órától. A tárlatvezetés koncerttel kezdődik, előadó a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Iskola Zeneiskolája. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Kedves hallgatóink, programajánlónkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: Nyolc óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Összesen 16,4 milliárd euró uniós forrás válhat hozzáférhetővé Magyarország számára a vállalt reformok és beruházások végrehajtását követően. Jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben, Magyar Péter miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján. Az Európai Bizottság elnöke közölte, a magyar kormánnyal folytatott egyeztetések eredményeként a reformok elfogadásának és a beruházások megvalósításának függvényében 10 milliárd euró forrás szabadulhat fel Magyarország számára a Next Generation uniós alapból. A támogatások az energia, lakhatási és közlekedési ágazatot, valamint a kis- és középvállalkozásokat érintik. Emellett a kiemelt mérföldkövek teljesítésében elért előrehaladás nyomán az Európai Bizottság felszabadította a feltételességi mechanizmushoz kapcsolódó 4,2 milliárd euró értékű kohéziós forrásokat is. Von der Leyen tájékoztatása szerint további 2,2 milliárd euró kohéziós támogatás válhat elérhetővé az akadémiai szabadságot érintő reformok végrehajtásával. Ennek részeként Magyarország fokozatosan megszünteti a közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerét, valamint olyan jogszabályokat fogad el, amelyek kezelik az összeférhetetlenséggel és az integritási szabályokkal kapcsolatos uniós aggályokat. Az alapvető jogokkal kapcsolatban megjegyezte, a gyermekvédelmi törvény ügyében további lépésekre van szükség, ugyanakkor a folyamat szerinte jó irányba halad. Az Európai Bizottság elnöke külön kitért az Erasmus programra is. Mint mondta, a magyar fiatalok számára ismét megnyílik a lehetőség, hogy részt vegyenek az Unió egyik legismertebb oktatási és mobilitási programjában. Így már a következő tanévtől újra csatlakozhatnak az Erasmus közösséghez. A sajtótájékoztatón újságírói kérdésre válaszolva az elnök elmondta, a testület és a magyar kormány szorosan együttműködik majd a migrációs paktum végrehajtásában. Orbán Viktor és a Fidesz felszólította Magyar Péter miniszterelnököt, hogy azonnal hozza nyilvánosságra az Ursula von der Leyennel az Európai Bizottság elnökével kötött paktum részleteit. Orbán Viktor és pártja arra reagált, hogy Magyar Péter és Ursula von der Leyen pénteken bejelentették, hogy politikai megállapodást kötöttek a Magyarországnak járó 16,4 milliárd euró uniós forrás felszabadításáról. Orbán Viktor a közösségi oldalán tett bejegyzésében azt kérdezte a kormányfőtől, hogy mit adott el a magyar érdekekből Brüsszelnek, mert mint írta, ingyen sajt csak az egérfogóban van. A Fidesz közleményében azt írta, az Orbán kormány hosszú évekig tárgyalt az Unióval, ezért pontosan ismerik Brüsszel követeléseinek listáját, amelyet az előző kabinet mindig visszautasított. Innen tudják, hogy Brüsszellel politikai megállapodást kötni csak úgy volt lehetséges, hogy Magyar Péter elfogadta Ursula von der Leyenék követeléseit. A Fidesz másik a távirati irodához ugyancsak pénteken eljuttatott közleményében elfogadhatatlannak nevezte, hogy Magyarország miniszterelnöke külföldön több egyszer, most éppen Brüsszelben korrupcióval vádolja az előző kormányt. Ezzel szemben az igazság az, hogy ma egyetlen korrupciós ügyről tudjuk bizonyosan, hogy elkövették, és azt éppen Magyar Péter követte el a Diákhitel központ vezetőjeként. Hozzátették. Ráadásul a korrupciós bűncselekmény elkövetését nyilvánosan beismerte. Ezek után az előző kormányt vádolni szimpla pofátlanság. Egyetlen ára volt a 6000 milliárd forintos uniós források hazahozatalának, az Orbáni korrupció folytatásának teljes megszüntetése, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter hozzátette, ezt a feltételt a magyar kormány örömmel teljesítette. Végül az időjárásról. Délelőtt átmenetileg tovább növekszik, majd a déli óráktól észak felől csökken a felhőzet. ugyanakkor északkeleten egész nap sok maradhat a felhő. Délelőtt még csak elvétve csepereghet az eső. Délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki átmenetileg megerősödő, akár viharossá is fokozódó szél kíséretében. Az olykor élénk északnyugati szél a Dunántúlon zivataroktól függetlenül is megerősödik. A hőmérséklet napközben 26 és 31 fok között várható, de a felhősebb északkeleti tájakon csak 21-25 fok valószínű. Híreket hallottak.
3: Reklám.
4: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
5: Keresztényélet.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
3: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak.
4: Napköszöntő. Reggeli magazin.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2026. május 30-a van, szombat. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál a műsorvezetőt, Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Sinkovics Andrea, a technikai pultnál pedig Kosszinger Jenő ül, rádiónk elnöke Budapéter atya és igazgató főszerkesztőnk Bércesi András nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Szenekától származik, és így hangzik: nem az az ember boldog, akinek sok van, hanem az, akinek elég. A folytatásból kiderül, mi vár ránk a délelőtt folyamán. Hamarosan kezdődik Szombat reggeli beszélgetés című műsorunk. Ebben Bíró Tibor, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai és környezeti nevelés osztályának vezetője lesz a vendégünk, aki Miskolcváros napja alkalmából vehette át Pro Urbe kitüntetését. Majd dr. Miklós András szóvivővel beszélgetünk miskolci gyermeknapi programokról. Következzen bejátszásunk.
7: Ugye ezt követően lesz azért tánc is a nap folyamán, de a táncé lesz a főszerep majd a későbbiekben. Itt a Diósgyőri Jazz Tánc Klub és a Ködmön Formációs Tánc Együttes fogja majd átvenni a porondot, és hát ilyen táncos programok is lesznek, úgyhogy zenés, táncos, bűvész témával kezdünk. Ebéd után viszont, és talán ez, ami egy kicsit a gyerekek közül is az idősebb korosztályt érinti majd, itt ebéd után freestyle, foci show és BMX flatland bemutató várja majd a gyerekeket.
6: 9 órától műsorváltozásra hívom fel kedves hallgatóink figyelmét, ugyanis Itt élünk című műsorunkat sugározzuk. Ma egy mezőkövesdi bőrkép kiállításról szólunk, valamint megismerhetik, hogy Varga András Bogácsi plébános hogyan építi a közösségeket szolgálati helyein. Előzetesünkben őt hallják.
8: Nem mi vagyunk a központban, mi csak eszköz vagyunk. Nem irántunk, papok iránt szükségeltetik a rajongás, hanem Krisztus iránt, akit képviselünk, és aki köztünk van. Tehát az igazi rajongásunkat a Jóisten iránt, az Úr Jézus iránt, a szűzanya iránt kell megélnünk, és az a helyes, és itt mi emberek csak kis porszemek vagyunk ebben a gyönyörű történetben, aki Krisztus kegyelméből vagyunk, azok, akik vagyunk, de a célunk, és az egyház célja, és a papság célja, hogy Istent szeressük szívünkből, lelkünkből, teljes erőnkből.
6: Kilátó című regionális műsorunkban a Mezőkövesden tartott 15. szenior regionális táncversenyről és a Kazári Laska Fesztiválról szólunk, ajánlunkban a Laska Fesztivál főzőversenyének zsűriának beszél.
9: Sokan tévhitbe vannak, mert a laskát a gombához hasonlítják. Tehát ugye van a laska gomba, és mindenki ugye a laska gombához hasonlítja ezt a fesztivált, de hála Istennek most már országvilág tudja, meg látja, hogy a laska, ez egy igazi nógrádi specialitás, amit ugye főtt burgonyából, lisztből, sóból készítik, összegyúrják, palacsinta jelleggel kiformázzák, és sparhelton, magyarul platin sütik. Tehát ennek ez a jellegzetessége. És ezt a régi időkben libazsírral, kacsazsírral kenték meg, és ez egy csodálatos főételhez egy második fogás volt.
6: Napról napra című regionális műsorunkban többek között az idei szakmaszter verseny Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei gasztronómiai sikereiről számolunk be. Következzen most ajánlunk, melyben Márkus Juhász Orsolyát, az Ózdi Szakképzési Centrum Surányi Endre Technikum Szakképzőiskola és Kollégium pincérszakoktatóját kérdezi a szerkesztő Farkas Erzsébet.
10: Milyen kritériumoknak, milyen feladatoknak kell megfelelnie ahhoz a diáknak, hogy ilyen sikert tudjon elérni?
11: Én elsődlegesen azt mondanám, hogy a szakmájában elhivatottnak kell lennie, és mindenképpen egy olyan tudással kell rendelkeznie, mint a felszolgálás, mint egy tízteríték elkészítésénél, illetve pincérmunka vendégasztalnál, ami még ugye az oktatási rendszerünknek a KKK, ez a képzés és követelményen túlmutat. Meg voltak is ilyen jellegű feladatai, amit a vízűs tanulóink nem feltétlenül csinálnak meg minden egyes gyakorlaton, hanem ezen felül még plusz információval kellett természetesen rendelkeznie, és plusz tudásanyaggal kellett hozzátennünk.
6: 10 óra 30 perctől érseki szentmisét közvetítünk Bélapát falváról. Ezt követően hallhatnak legközelebb műsorismertetést. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas szombat délelőttöt kívánok minden munkatársam nevében.

reggeli beszélgetés. Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai műsorunkban Bíró Tiborral, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályának vezetőjével, a Szeleta Park Látogatóközpont volt vezetőjével beszélgetünk, aki Miskolc megyejogú város önkormányzata május 11-i ünnepi közgyűlésén a rangos Pro Urbe kitüntető címben részesült. Majd dr. Miklós Andrást, Miskolc megyei jogú város sajtószóvivőjét kérdezem a Városi Gyermeknapról. Tartsanak velünk, érdemes!

0: Bíró Tibort, a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága ökoturisztikai és környezeti nevelés osztályának vezetőjét köszöntöm szeretettel. Engedd meg, hogy gratuláljak és hogy tegezzelek, ezt megbeszéltük a beszélgetés előtt, úgyhogy nagyon sok szeretettel gratulálok a Pro Urbe kitüntetésedhez.
1: Hát szervusz, és nagyon köszönöm a gratulációt, és köszöntöm a hallgatókat és nagy tisztelettel.
0: Hogy fogadtad a kitüntetést? Mit is jelent neked?
1: Meghatottan fogadtam, nagyon nagy megtiszteltetésnek éreztem, hiszen ahogy szoktam mondani, ha a szülővárosa visszajel ez az ember számára, hogy valamit szerinte jól csinált, azért az egy elég nagy visszaigazolás, és nagyon inspiráló is egyébként a jövőre vonatkoztatva.
0: Mutassuk be az utadat, amíg eljutottál a Pro Urbe díjig. Miskolcon nőttél fel, ugye? Tehát itt is születtél?
1: Itt születtem, és itt is nőttem fel. Aztán hát felnőtt fejjel elkerültem Miskolc városából. Hát alapvetően Szabolcs és Hajdú megyében éltem. Volt egy másik korábbi életutam, hiszen rendészeti területen dolgoztam nagyon sokáig, haderendészeti kirendeltség vezetőként, rendőri felsővezetőként, és hát időközben több diplomát is szereztem, vadgazda, mérnök vagyok többek között, de elvégeztem a rendőrtiszti főiskolát, de egy jó vadgazda mérnök volt az első diplomám, és az is azért, mert a természethez nagyon közel éreztem magam, de hát ugye más szakterületre kerültem, úgy hozta a sors, de azért mindig bennem volt az, hogy nekem kell a természetvédelemhez közöm legyen, és elég sokáig dolgoztam rendészeti területen, amikor végül úgy döntöttem, hogy azt a szakmát, karriert, amit egyébként szerettem, de azért kell a megújulás időnként, főleg ilyen 20-25 év egy helyen dolgozás után. Ezért akkor elhagytam ezt a pályát, és szándékosan, tudatosan egy újabb természetvédelemhez kötődő diplomát szereztem. Okleveles természetvédelmi mérnök lettem a Debreceni Egyetemen, ezt követően pedig jelentkeztem a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság állományába, akkor még oktatási referensként. Hát ott akkor még maga a munka az nem annyira kötődött nyilván csak kis részében Miskolchoz, illetve hát vissza is költöztünk ide a térségbe, a Bükkbe, mert hát a Bükk az egy örök szerelem, és hát valahogy a sors kezdett visszaterelni Miskolcra, amit nyilván nem gondoltam bajnak, csak hát nem számítottam rá, hogy valahogy még visszakerülök, illetve visszajutok, és itt nekem feladatom lesz. És hát közben már épült a Szeleta Park látogató központ, amikor is Rónai Kálmán igazgató asszony nagy meglepetésemre egyszer csak felkért az akkor még épülő látogató központ vezetésére, és hát itt kezdődtek az összekapcsolódások újra Miskolccal.
0: A turizmus mindig is nagyon fontos volt neked, és számtalan olyan attrakció létrehozásában benne van a kezed, amikért nagyon hálásak lehetnek neked a miskolciak és környéken élők, és a turisták, akik ide érkeznek. Néhányat soroljunk fel a teljesség igénye nélkül. A látogatóközpontot emlegettem.
1: Igen, amikor a látogatóközpontot gyakorlatilag befejeztük, és már ott a kivitelezés során a szakmai tartalom, a kiállítás szakmai tartalmában is volt szerepem, akkor nyilván elkezdtünk gondolkozni azon, hogy hogyan lehetne bevezetni a térségbe a látogató központot. Egyrészt, mint a turizmusnak egy speciális válfaját, azért hozzáteszem, mi Nemzeti Park Igazgatóság, az ökoturizmus az, ami számunkra fontos, és az sem azért önmagában, hogy mi szeretnénk turisztikát építeni, vagy ökoturizmust fejleszteni. Mögötte szándékunk, az pedig az edukáció, hogy hosszú távon a társadalmat, a gyerekeket, a felnőtteket a természetvédelemhez kötődő attitűdre neveljük, és hogy legyenek majd társaink a természetvédelmében a jövőben, hiszen nyilván főleg a felnövekvő generáció múlik a jövő földje egyáltalán, hogy létezik-e majd föld, vagy lesz ezen bármilyen típusú természet, úgyhogy ez nekünk hivatásunk és missziónk. Szóval visszatérve az eredeti kérdésedre, ennek szellemében kezdtük el ezeket az attrakciókat kialakítani. Ennek része a kiállítás maga, ami bemutatja az ősember természetét, hiszen Miskolc az ősember kutatás bölcséjének tekinthető. Ezt bemutatjuk benne, és megpróbáljuk ezt egyébként promotálni a társadalom felé. Másrészt a Bükk-hegység élő és életen természeti környezetét is bemutatjuk. Mindezt élményszerűen, hagyományos múzeumi technikákkal, mindenféle egyéb kütyükkel, amelyeket ma használnak a fiatalok, mert ez is fontos. Illetve hát volt egy színvatanösvény Lilafüreden, amelynek hát egyrészt nem volt túl hosszú a nyomvonala, de a szelet a barlangig tartott, valamilyen régi táblák voltak mellette, és hát az is fontos volt, hogy ha ezeket az értékeket megkívánjuk mutatni, és van egy ilyen tanösvény, az legyen korszerű, és ha már a szelet a part látogatóközpontból indul ki, akkor oda is vezessen vissza. De mivel csak a Lilafüredi völgy Molnár-szikla oldali gerincén futott ez a tanösvény, ezért továbbfejlesztettük az én tervezésemmel, és a Fejérkül lápai oldalon pedig visszajön gyakorlatilag a Szeleta Park látogatóközponthoz, és érinti, beleterveztük, ha már ilyen világhírű területeink vannak és szép területeink, mint például Lilafüred. A vízesés mellett elvittük a tanösvényt, szerint nem fontos volt, ha már egyszer itt a turisták járnak, hogy megmutassuk ezt is, a függőkertet, a palotaszállót is megmutatni benne, illetve hát az Anna és Szent István barlangjaink mellett is elmegy, tehát gyakorlatilag, aki elindul a tanösvényünkön, az ezeket a turisztikai attrakciókat is eléri, megpihenhet, bemehet, megnézheti, és azt kell mondjam, hogy összességében például ez a tanösvény egy egész hétvégi programot tud ilyen szempontból a látogatók részére nyújtani. Ez volt egy másik ilyen megközelítése a dolgoknak, ami azt gondolom, hogy amivel hozzá tudtunk járulni Miskolc konkrét turizmusához, az ökoturisztikához konkrétan. Aztán, amikor vagyonkezésbe vettük a Lilafüredi szikla objektumot, akkor elég nagy volt rajtunk a társadalmi érdeklődés, a lakossági igény, hogy meglássák és meg tudják tekinteni, hogy mi volt ott benne, hiszen ez egy nagyon titokzatos és egyben emblematikus hely is a miskolciak számára, ugye a diszkós korszakból, titokzatos pedig a katonai múltból eredően. Egyébként most zárójelben jegyzem meg, olyan nagy az igény, hogy most kétszer is betörtek oda, úgyhogy két rendőrségi fejlentést kellett tegyünk sajnos ez ügyben, illetve megerősítenünk az őrzést, de szerencsére ugye a kihelyezett kameráink ezekkel felvették az elkövetőket. Tehát hogy a kíváncsiság az nagyon nagy, ebből is látszik, viszont azért a Nemzeti Park Igazgatóságnak ilyen urbex túrák szervezésére alapvetően nincs szükségem, és nem is alapfeladatunk ez, de ha már a vagyonkezésükben van, akkor úgy gondoltuk, hogy akkor jó, megmutatjuk, de nyilván ezt ki kell fizetni, hiszen humán erőforrás veszünk erre pluszban igényben, tehát hogy ez azért nekünk is költség és pénzbe kerül, be kell tanítani a kollégákat erre, kutatni kell, tehát nem elég, hogy beviszünk valakit egy épületbe, hanem ott fel kell építeni tudományos történelmi meg az opozottsággal, mi történt, tehát hogy ezeket a kollégákat felkészítettük, és elindítottuk ezeket az urbex túrákat, amelyre olyan nagy lett az igény, hogy amikor meghirdettük, bár fizetni nyilván emiatt kell, mégis hónapokra előre elkeltek a jegyek, és most is jelentős igény mutatkozik rá. De hát nem csak a konkrét kialakított turisztikai termékek, hogyha így nevezzük, vagy ökoturisztikai termékek voltak azok, amelyek önmagukban valamit hozzátettek Miskolc városához, vagy ismertségéhez, hanem ezeknek a híre, hogy hova jutott el. Hiszen például mondjuk pályázatot készítettünk a Szeleta Park látogató központtal egy UNESCO által kiírt pályázatra, amely a Velencei Biennálé kísérő rendezvények ként lett meghirdetve Deep Surface néven, és olyan látogató központok jelentkezhettek, amelyek egyrészt valamilyen kapcsolatban vannak az UNESCO-val, márpedig mi a Bükkvidéki UNESCO Geoparkunkkal jelentősen kapcsolódunk az UNESCO értékekhez, szóval azok pályázhattak, és a világon bárhonnan. Lényeg az volt, hogy valami különleges módon mélységében mutassák be az adott térség élővilágát, természet és kulturális örökségeit. És nagyon-nagyon sok pályázat érkezett be az összes földrészről, és az a megtiszteltetés ért minket, hogy a Szeleta Park látogatóközpont bekerült ebbe az 50 látogatóközpontba, amit kiállítottak egy fél éven keresztül Velencében, tehát ott voltunk egy fél évig Velencében, és láthatták, és vittük Miskolc, és a térség, és a Bükkhegység, és a Bükki Nemzeti Park és a Bükki Nemzeti Park igazgatósági jó hírét Velencébe. És aki oda bement, és leolvasta a mi kiállítási anyagunkon lévő QR kódot, akkor rögtön a Szeleta Park Miskolc látogató központ weboldalára hozta fel a kirándulót, inspirálva azzal, hogyha itt járnak, akkor majd látogassák meg. Sőt, amikor letelt most novemberben ez a kiállítási idő, a Velencében a Palazzo Giorgi palotában, akkor megkérdeztek minket, hogy ezt így vihetnék-e körbe a világban, hozzájárulunk-e, persze hogy hozzájárultunk, hiszen akkor így a Bükki Nemzeti Park, Miskolc, Szeleta Park, ez most gyakorlatilag egy marketing körúton van a világban.
0: Nem semmi, gratulálok.
1: Szépen. Hát azért azt tegyük hozzá, hogy azért ez alapvetően nyilván jelentős szerepen volt benne, de mégiscsak egy csapatmunka volt, hiszen a kollégáim is dolgoztak ebben, ez egy nagyon jelentős team tevékenységet követelt meg, hogy ezt így sikerre tudjuk vinni.
0: Hozzánélünk egy kicsit utána, itt folytatjuk.

0: Stúdió vendégem Bíró Tibor, a Bükki Nemzeti Park igazgatósága ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályának vezetője, a Szeleta Park volt igazgatója, és a Miskolc és Környéke Turisztikai Egyesület vezetője, ugye? Ez is friss kinevezés, ehhez is gratulálhatok.
1: Köszönöm szépen, igen, hát egy nagyon megtisztelő feladat ez is. Nyilván részben kapcsolódik a másik tevékenységemhez, annyiban azonban eltér, hogy itt nem ökoturisztikáról beszélünk alapvetően, hanem Miskolc város és a Miskolc városi desztinációk, amelyeket itt ugye megfogalmazott a város korábban. Tapolca, a belvárosa, a történelmi Kisavassa, Diózsér és Lilafüred konkrét turisztikájáról beszélünk, ezeknek a desztinációknak az erősítése, és a miskolci szolgáltatók, turizmusban résztvevő vendéglátósok, éttermek, szállodák, az egyesületi tagok érdekvédelme is, és a turizmus fejlesztése, hiszen végső soron ugye ezeknek gazdasági eredményeket kell, hogy létrehozzanak a városban.
0: A Bükk városa, ez a szlogenje is a város vezetésnek ilyen szempontból, és nagyon sok program indult, például az Ehető Erdő program, ehhez is egyből csatlakoztatok.
1: Igen, mégpedig a csatlakozás az alapvetően két oldalról is, most ugye két szerepemben is megkérdeztél. Egyrészt a Nemzeti Park Igazgatósága Szeleta Park Látogatóközponttal rögtön az elején csatlakoztunk ehhez a kezdeményezéshez, hiszen láttuk benne azt a fajta edukációs lehetőséget, hogy botanikai szempontból megmutassuk az a programon résztvevők számára a Bükk-hegység, a Bükki Nemzeti Park változatos botanikáját, a botanikai diverzitását. Tehát, hogy egyrészt ilyen szempontból számunkra ez fontos volt, ez egy edukáció, másrészt pedig egy ilyen attitűd szemlélethez, tehát a szemlélethez való kapcsolódás, hát próbáljuk érzékenyíteni a lakosságot. Ugye, amikor kimegyünk egy ilyen szentélyerdőbe, mondhatjuk talán így, akkor érezzük annak a klímáját, a milliójét, érezzük azt, hogy milyen megnyugtató ez a környezet, és hogy az ember számára azért mégiscsak fontos az, hogy a természeti környezet valamilyen módon vagy időnként körbevegye. Tehát, hogy emiatt csatlakoztunk hozzá, másrészt pedig a másik oldalról azért hadd jegyezzem meg, hogy a Miskolci Térséget Turisztikai Egyesület tagjai is csatlakoztak másik oldalról ez a kezdeményezéshez, hiszen például a Palota Szálló is tagja az egyesületnek, és az Ehető Erdő gasztrovonalán ugye kapcsolódnak hozzá, illetve hát a Végállomás bisztró is, és mind a kettő nagy hírű étterem, és mint az egyesület tagja, ők is benne vannak ebben a programban.
0: A gyermekegészségügyi központtal is van egy közös projekt, ugye?
1: Igen. Gyakorlatilag volt egy egész éven át ívelő együttműködésünk, amikor minden hónapban gyeknapokat tartottunk a Szeleta Park Látogató Központban. Mi hittünk abban, hogy van annak üzenete és haszna is, hogy azokat az előadásokat és programokat, amelyeket eddig, ha úgy tetszik, steril kórházi körülmények vagy környezetben rendeztek meg, azokat kihelyezzük egy ilyen élményközpontú helyszínre, akkor ez jó és hasznos lesz. Szerintem az is volt, bizonyos okok miatt ezt felfüggesztettük. Most éppen újraindul ez a tevékenység, most első körben, most május végén egy gyermeknapot, hát a gyereknek az 50 éves születésnapján a gyermeknapot újra kihozzuk a Szeleta Park Látogató Központba, úgyhogy várunk ide is minden látogatót szeretettel.
0: Milyen programokkal?
1: Egyrészt maga a gyerek is készül meglepetés programokkal, nem árulnánk el, de azért azt hozzáteszem, hogy amikor mi a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság vagy a Látogató Központ valamilyen értéket közvetítő programhoz, kezdeményezéshez csatlakozunk, akkor mi mindig megragadjuk az alkalmat a már többször említett edukációra, tehát, hogy mi mindig játékos természetvédelmi foglalkozásokat tartunk ilyenkor élményszerűen a gyermekek számára.
0: Korábban szó volt az Urbex túrákról, ezekre lehet jelentkezni most?
1: Lehet. Én most nem tudom, hogy áll a jegyértékesítés, meg kell nézni. Nagyon-nagyon előre elfogynak folyamatosan a jegyek. Ami viszont biztos, és ez a kiírásunkban is látható, amennyiben egy meghatározott létszámú csoport összefog, akkor egyedi egyeztetésbe lehet foglalni. Tehát, de nyilván ott a kollégák kapacitása azért ennek gátat szab.
0: Beszéljünk a tervekről, milyen tervekkel nézel a jövőbe?
1: Hú, rengeteg tervem van. Hát először is most le kell államvizsgázzak közgazdasági mesterszakból itt a Miskolci Egyetemen. Elsején ez meg fog történni. Akkor egy kicsit talán több szabadidőm lesz, de azért nincsenek illúzióim. Hát a tervek az, hogy a Miskolci és Térsége Turisztika Egyesület az egy olyan erős közvetítése legyen a Miskolci és az Egyesület tagjai által közvetített értékeknek, hogy hatással legyünk valóban a Miskolc és térségének a turisztikára, és nem csak az egyedi vagy egyéni szerepvállalókra gondolok itt. Tehát nem arra gondolok, hogy egy szálloda vagy hotel ebből előnyt kovácsoljon, hanem hogy összességében az összes szálloda és az összes szolgáltató tagunk, vagy akik nem tagok, azok is, hosszú távon a mi szerepvállalásunk okán egy jobb helyzetbe kerüljenek. Hogyan tudjuk ezt elérni? Úgy, hogy hozzá fogunk járulni Miskolc város turisztikai fejlesztéséhez. Ennek érdekében jelentős együttműködéseket kell kialakítanunk, vagy a meglévőket erősítenünk. Stratégia partnerek vagyunk ugye a Midmárral, résztulajdonosa is, ugye a várossal, és olyan közös projekteket, programokat kell kidolgozzuk, ami még vonzóvá teszi Miskolcot, ha bükkvárosát mondta, akkor a bükkvárosát, és egyre több ide érkező látogatónak tudjunk első körben egy teljes hétvégére szóló programszolgáltatást nyújtani. De én azt gondolom, hogy ez kevés. És ahogy Piskóti professzor, a Miskolci Egyetem Turizmus és Marketing Intézetének jelentős nagyhírű szakembere mondta, ma már nem kell 4 desztinációban gondolkozunk, hanem egyben, mert azért a világon ezek a desztinációk nem kicsik és pontszerűek. Tehát, hogyha megnézzük, megvan például a Diósgyőri Vár turisztikai desztinációként fogalmazva, de ez mégiscsak inkább egy attrakció. A desztináció az egy sokkal nagyobb egység. És én már most azt gondolom, hogy egyébként talán Miskolc is kicsi egy önálló desztináció megfogalmazásához, térségben kell gondolkozni. Az egyesület tagjai között vannak önkormányzatok is, konkrétan például Máji, Kisgyőr, vagy éppen most csatlakozik Bükkszentkereszt önkormányzata, tehát itt térségi gondolkozást kell kifejteni, és azt gondolom, ha Miskolc és a környező települések, a térség, a Bükki Nemzeti Park igazgatósága összefogva alakítja ki a stratégiát, a turisztikai koncepciót, akkor összességében ki tudunk alakítani egy olyan programszolgáltatást, kínálatot és környezetet, amely alkalmas arra, hogy itt hosszú távú, akár egy teljes szabadság idejét lekötő programszolgáltatást nyújtsunk az ide látogatóknak, vagy az érdeklődők számára. Ez nagyon fontos, és az is, hogy ne csak a hazai ide látogatók, vagy a hazai üdülőket vonzok ide, hanem külföldről is újra. Sajnos ugye a barlangfürdő és a Diósgyőri Vár jelenlegi helyzete okán bizonyos kör elpártolt, és máshol elégíti ezeket az igényeit ki. Például éppen a múltkor Bogácson jártam, és láttam, hogy mennyire tele van például a bogácsi fürdő lengyelekkel, és hogy a borospincéknél pedig este ugye azt a fajta kínálatot is igénybe veszik, és ugyanakkor pedig ott is ott van a Bükk. Tehát őket például elég nehéz lesz visszahoznunk Miskolcra, ez nekünk feladatunk. Feladatunk a városnak, feladata a Midmárnak, feladatunk nekünk. Ilyen szempontból az egyes szolgáltatóknak is, hogy milyen programokat kínálnak ők maguk, de ugyanilyen feladata a kulturális központnak és azoknak a szereplőknek, akik valamilyen módon Miskolc turisztikájában benne vannak. Ez egy nagyon nagy közös felelősségünk. Ha össze tudunk fogni, akkor szerintem ez lehetséges. Ha hálózatokban gondolkozunk, akkor szerintem lehetséges. Ha megpróbálunk különálló entitásokként funkcionálni, akkor nem fog sikerülni. Úgyhogy én hiszek a szinergiákban, hiszek az együttműködésekben és a hálózatosságban, összességében pedig hiszek a térség szereplőinek a felismerésében, hogy együtt ezt meg tudjuk csinálni, mert egyébként a környezetünk az fantasztikus. Miskolc és a térség és a Bükk az egy fantasztikus, csodaszép terület, tehát minden adottságunk megvan hozzá, kulturális értékeink megvannak, történelmi javas, bor, mi kell még? Tehát, hogy minden adott hozzá, nekünk embereknek, nekünk turisztikai szereplőknek kell közösen ezt a helyzetet gyakorlatilag, hát ezt nem mondanám, hogy rendbehozni, hanem hogy felfejleszteni egy magas szintre.

0: újra létezik, és nyitva van a hely, sőt megújult, és sokkal jobb a szolgáltatás, mint korábban, akkor nem fog idejönni. Tehát, hogy nagyon fontos az, és nagyon nagy hangsúlyt kell majd fektetni a városnak, és nekünk is, és a Midmárnak, meg mindenkinek arra, hogy egy nagyon erős újra bevezető kampányt indítsunk ezeknek az attrakcióknak a újraindulását követően. Ez fontos. Ha ezt maximálisan és követelmény szinten végrehajtjuk, akkor igen, akkor a válaszom igen, de azért az hosszú idő. Tehát ahogy mondtam, akik átpártoltak valahová, én például én nem ilyen vagyok, tehát hogy én mozgok a világban, és én szeretek új dolgot megismerni, de nagyon sok olyan ismerősöm van, aki valahova, hogyha elkezdett kötődni, akkor oda jár vissza üdülni. És aki átpártolt valahova, és ilyen beállítottságú, őt nehezebb lesz visszahozni. Úgyhogy ebben jelentős munka lesz. Ne várjuk azt, hogy aktív tevékenység nélkül ez be fog önmagától robbanni. Ezért tenni kell. Mi megpróbálunk ezt hozzátenni. A Turisztikai Egyesület minden lehető módon hozzá fog járulni ehhez a tevékenységhez, és reméljük, hogy minden más szereplő is.
1: Az Egyesülethez lehet csatlakozni, vagy kiket vártok?
0: Mindenkit várunk, aki úgy érzi, hogy hozzá szeretne tenni Miskolc turisztikájához, vagy úgy érzi, hogy abban részesül valamilyen módon, és akkor egyrészt meg tudja fogalmazni a saját véleményét az Egyesületben, amelyet megvitatva az Egyesület akár zászlójára is tudja tűzni ezeket a kezdeményezéseket. A Turisztikai Egyesületnél gyakorlatilag elindult egy modernizálás. Az új elnökséggel olyan döntéseket hoztunk meg, amelyek abba az irányba hatnak, hogy területi, tehát az elnökségből területi felelősöket jelölünk ki, akik az adott terület, például mondjuk a tapolcai térség területére felelősek, és ott megpróbálnak információt szolgáltatni a teljes tagság felé, és javaslatokat is megfogalmazni és begyűjteni. Másrészt munkacsoportok és projektfelelősöket alakítunk ki, illetve nevezünk ki szintén konkrét ügyek vagy folyamatok mellé. Ezzel gyakorlatilag struktúráljuk az Egyesület tevékenységét, és aktivizáljuk egyúttal magát a tagságot is. Úgyhogy várunk mindenkit szeretettel, aki szeretne részt venni Miskolc turisztikájának újra gombolásában, vagy szeretne részt venni, vagy részesülni majd a felfejlődő turizmus hozadékából, akár a gazdasági hozadékából is.
1: Tibor, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és még egyszer gratulálok a kitüntetésedhez.
0: Nagyon szépen köszönöm, és azt is, hogy itt láttam.
1: Az elmúlt percekben Bíró Tiborral, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályának vezetőjével, Pro Urbe díjassal beszélgettünk. Most zenélünk, majd a Miskolc városi gyermeknap programjait ismerhetik meg.

0: Gyermeknapi programokról fogunk beszélgetni. Szeretettel köszöntelek, András, mivel várjátok a gyerekeket, és nem csak a gyerekeket?
1: Szervusz, köszöntelek, és köszöntöm a kedves hallgatókat is. Így van, színes programkavalkáddal várjuk 2026. május 31-én, azaz vasárnap a gyermekeket a Miskolci Népkertbe. Ugye a Miskolci Gyermeknap egésznapos ingyenes családi programokkal várja majd a gyerekeket és a szülőket. Tehát a gyereknap alkalmából egész nap kicsiknek szóló programokkal készülünk, lépten nyomon szórakoztató és vidám programok, kézműves foglalkozások, koncertek és sok más izgalmas program és játék várja majd a kicsiket. A gyereknapi rendezvény tökéletes hétvégi kapcsolódást ígér az egész család számára, tehát nem csak a gyerekeknek, hanem tényleg az egész családnak.
0: Melyik az a korosztály, akit leginkább megcéloztatok, tehát a gyerekek közül is?
1: Hát szerintem a gyerekek közül gyakorlatilag mindegyik korosztály meg van célozva, hiszen tényleg nagyon színes programpalettával várjuk őket. Inkább úgy válaszolnék erre a kérdésre, hogy a programok közül egyet-kettőt említenék. Tehát például délelőtt 10 órától rögtön akkor lesz a kezdés majd Pitypalagy koncertband, tehát ilyen zenés koncertes élményprogrammal kezdődik majd a nap. Ezután pedig egy bűvész show, egy bűvész bemutató fog következni. Ez is egyébként széles korosztályt érint és érdekel, mert tényleg a nagyobbakat is mindig érdekli a bűvészkedés, illetve az egészen kicsik, meg hát ők ugye esetleg, ha nagyobbak már néha rájönnek egy-egy trükkre, de azért a kicsik ők nekik mindegyik trükk érdekes, és ők mindegyiket ilyen ámulattal nézik, úgyhogy a bűvész mutatványos témák azok mindig nagyon közkedveltek. Ugye ezt követően lesz azért tánc is a nap folyamán, de a táncé lesz a főszerep majd a későbbiekben, itt a Diósgyőri Jazz Tánc Klub és a Ködmön Formációs Tánc Együttes fogja majd átvenni a porondot, és hát ilyen táncos programok is lesznek, úgyhogy zenés, táncos, bűvész témával kezdünk. Ebéd után viszont, és talán ez, ami egy kicsit a gyerekek közül is az idősebb korosztályt érinti majd, itt ebéd után freestyle, foci show és BMX Flatland bemutató várja majd a gyerekeket. Na ez már egy inkább olyan abban, ami talán a kicsit nagyobb gyerekeket, úgymond a nagyobb gyerekeket várja. Ezek is nagyon érdekes témák, ugye a foci az örök klasszikus, és a BMX is teljesen, úgyhogy hát én is gyerekként imádtam volt BMX-em, és hát ez nagyon-nagyon jó volt, úgyhogy amikor ilyen bemutatót lát az ember, akkor azt mindig így csak így ámul és bámul. Nagyon érdekes lesz, és nagyon izgalmas lesz, illetve lesznek a kistokai kutyasuli növendékei is kijönnek majd, ugye ami megint csak ugye simogatás, meg tényleg ugye kutyusok, minden, úgyhogy az megint csak egy széles korosztályt érint még a gyerekek közül is természetesen, meg hát olyankor a szülők is azért. A cukiságoknak mindenki örül tényleg, akár hány évesek vagyunk, úgyhogy ez is egy nagyon aranyos dolog lesz. Illetve kicsit később majd ugye különlegességekkel készül például a Csiribiri Együttes és a Tűzfészek Társulat is, gólyalábas témában, úgyhogy az is egy nagyon érdekes program elem, és késő délután pedig ilyen közös mozgás, ilyen aktív közös mozgás programok lesznek, például ez a nagyon közkedvelt, ez egyébként az egészség napon is, és már több rendezvényen volt már, és láttuk, és nagyon közkedvelt program, ez a Mamin Baba hordozós latin fitness. Úgyhogy ilyen is lesz az nap, és a napot pedig majd az Oszi Cica interaktív gyerekműsora és a Csigabiga óriás buborék show zárja, úgyhogy tényleg nagyon széles körül lesz a program. Ezek ugye azok a programok voltak, amelyek így majd sorrendben ugye következnek reggel, napközben meg délután este felé, és emellett ugye egész nap lesznek még mindenféle kézműves foglalkozások és egyéb mindenféle például aszfaltrajzverseny, cirkuszi játszó ház, akkor a mini rollerpálya lesz például, a roller is ugye most egy nagyon-nagyon közkedvelt eszköz, egy ilyen hát jármű eszköz, de nagyon szeretik, tehát a kicsik is, nagyok is, és pont a héten volt ugye a kihívás napja, és ott is volt ugye roller bemutató, illetve ki is lehetett próbálni a rollereket, és hát láttam, hogy némelyik gyerek úgy megy a rollerrel, hogy rendesen így megirigyeltem, biztos, hogy nem tudnék, úgyhogy nagyon közkedvelt a roller téma is, ugye mini rollerpálya is lesz, egzotikus állatok, mászófal, óriás dzsenga, célbadobós ügyességi játékok, arcfestés, ezt például a kicsik nagyon szeretik, főleg a lányok ugye nagyon szeretik, amikor ilyen mindenféle állatmaszkokat rajzolnak, festenek arcra. Egyébként nyilván láttam már olyat is, fiúk is kedvelik, egy tigrist, oroszlánt, esetleg, ugye a lányok, valami kis cukibat, a kislányok ugye cicát, vagy valami ilyen kis unikorn is, akár ilyen dolgokat. Nagyon aranyos dolgok tudnak ebből is kijönni. Az arcfestés témából ugye kézműves foglalkozás, ezt már említettem, illetve ugrálóvár, na ez megint egy nagy Jolly Joker, ugye az ugrálóvár az megint csak egy olyan téma, amit mindenki nagyon szeret, illetve mindenféle interaktív játékok, íjászat, lézerharc, ezek ugye egy kicsit megint csak a nagyobb gyerekek, akik ugye meg vannak ezzel célozva, mert ezek már egy kicsit ilyen komolyabb témák, de nagyon izgalmas, nagyon élvezetes dolog ez is, úgyhogy akkor van buborék foci, az például egy nagyon-nagyon-nagyon jó dolog, és azt is láttam már máskor is, meg korábbi években is nagyon szeretik. Még a rollerezésnél és a BMX vagy a kerékpár témánál még mindenképpen el kell azt mondani, hogy ilyenkor ugye akik segítők, szervezők, akik kijönnek és tartják ezeket a showkat, vagy ezeket a bemutatókat, ők mindenféleképpen több üzenetet is hordoz nekik az előadásuk, ugye? Egyrészt azt, hogy ez mennyire élvezetes, és mennyire játékos, és mennyire jó dolog ez, a mozgás az egyik része, a másik része pedig az, hogy azért itt felelősségteljesen és biztonságosan kell közlekedni, és már tényleg kicsi korban, vagy nagyon fiatal korban megtanítják a gyermekeknek, hogy amikor ezekkel az eszközökkel fognak a későbbiekben ugye a közlekedésben részt venni, akkor figyeljenek oda, mi ezeknek az eszközöknek a helyes használata, tényleg mi az, ami a baleset megelőzési célt szolgálja, tehát nagyon-nagyon fontos, ugye például a sisak. Most is, hogy voltunk a kihívás napján, és volt a roller oktatás, illetve ugye a rolleres bemutató, itt is mindenkire rátették a sisakot, kötelező, elmondták, kihangsúlyozták, egyéb védő felszerelések, úgyhogy nagyon-nagyon fontos a közlekedés biztonság, ami a másik ilyen üzenet, ugye amit hordoz mind a kerékpár, mind pedig a roller bemutató és oktatás, úgyhogy nem csak maga a kerékpározás van, vagy a rollerezés, hanem tényleg van hozzá egy ilyen oktatás is. Úgyhogy tényleg rengeteg színes programmal várjuk, tényleg azért jó az egész család jöjjön ki, legyünk tényleg minél többen, programokon való részvétel ingyenes, ezt hangsúlyozzuk, úgyhogy mindenkit nagy-nagy szeretettel látunk, május 31-én vasárnap a Miskolci Népkertben.
0: A hely adó adottságairól beszéljünk még, aki esetleg nem ismerné, vagy nem miskolci lenne, rengeteg helyetek lesz erre.
1: Így van, a Miskolci Népkert egy nagyon szép környezetben ugye található, illetve maga a népkert is szépen ki van építve, ugye meg van újulva a legtöbb helyen természetesen. Szép zöld az egész, nagyon jó a hangulat, jó a levegő, ugye azért úgy van körülvéve a házakkal is, illetve az utca is, hogy az bentre a népkertbe, amikor ott van a népkert szívében az ember azt úgy nem érezni, hogy körülötte egyébként van egy egész város konkrétan, úgyhogy gyakorlatilag azt majd, hogy nem mondhatnám úgy is, hogy teljesen a forgalomtól, a forgalom zajától elizolálva érzi magát ott az ember, tehát ott aztán biztos nem arra fognak gondolni se a gyerekek, se a szülők, hogy itt autók jönnek, mennek körülöttünk, mert ugye a népkertben tényleg ott a nyugalom, a madárcsicsergés, a zöld vezet, úgyhogy ott az egy nagyon-nagyon jó helyszín erre, és tényleg, mivel nagy terület, ezért tényleg mindenre lesz kényelmesen hely. Nem leszünk össze zsúfolódva, az biztos, hogy nem lesz ilyen zsúfolt a helyszín, hanem mindenkinek mindenre lesz helye bőven.
0: Állatokkal, kisállatokkal is találkozhat, aki kilátogat.
1: Így van, kisállatok is lesznek többféle, illetve egzotikus állatok is lesznek, illetve mindenféle kisállat, lehet őket majd simogatni is. Ez szintén nagyon jó dolog, mivel nem minden gyermek, vagy nem minden család engedheti meg magának, hogy házi kis kedvence legyen, akár helyszűke miatt, akár milyen más indokok miatt. Ugyanakkor nagyon jó, mert itt találkozhatnak a gyerekek tényleg mindenféle állattal, simogathatják, és ezek tényleg olyan cuki dolgok. Ennek mindenképpen nagyon fognak örülni a gyerekek.
0: Hol tudhatnak meg még többet hallgatóink a programokról, vagy aki nem jegyzetelt, az hol nézheti meg, hogy mi minden vár rá, ha kilátogat erre a rendezvényre?
1: A Miskolci Gyermeknap programjairól bővebben a város honlapján elérhető linken, a Gyermeknap linken találnak majd információt, és hát tényleg várunk mindenkit nagy-nagy szeretettel, és legyünk minél többen, és ez a nap a gyerekekről szól, úgyhogy nagyon jó dolog az, amikor látjuk a gyerekek arcán a boldogságot, és ebben biztos vagyok, hogy ez így is lesz azon a napon is, meg azután is jó emlékekkel fognak majd onnan, és szép emlékekkel hazamenni.
0: Dr. Miklós András, köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én is nagyon szépen köszönöm.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Összesen 16,4 milliárd euró uniós forrás válhat hozzáférhetővé Magyarország számára a vállalt reformok és beruházások végrehajtását követően. Jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben, Magyar Péter miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján. Az Európai Bizottság elnöke közölte, a magyar kormánnyal folytatott egyeztetések eredményeként a reformok elfogadásának és a beruházások megvalósításának függvényében 10 milliárd euró forrás szabadulhat fel Magyarország számára a Next Generation uniós alapból. A támogatások az energia, lakhatási és közlekedési ágazatot, valamint a kis- és középvállalkozásokat érintik. Emellett a kiemelt mérföldkövek teljesítésében elért előrehaladás nyomán az Európai Bizottság felszabadította a feltételességi mechanizmushoz kapcsolódó 4,2 milliárd euró értékű kohéziós forrásokat is. Von der Leyen tájékoztatása szerint további 2,2 milliárd euró kohéziós támogatás válhat elérhetővé az akadémiai szabadságot érintő reformok végrehajtásával. Ennek részeként Magyarország fokozatosan megszünteti a közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerét, valamint olyan jogszabályokat fogad el, amelyek kezelik az összeférhetetlenséggel és az integritási szabályokkal kapcsolatos uniós aggályokat. Az alapvető jogokkal kapcsolatban megjegyezte, a gyermekvédelmi törvény ügyében további lépésekre van szükség, ugyanakkor a folyamat szerinte jó irányba halad. Az Európai Bizottság elnöke külön kitért az Erasmus programra is. Mint mondta, a magyar fiatalok számára ismét megnyílik a lehetőség, hogy részt vegyenek az Unió egyik legismertebb oktatási és mobilitási programjában. Így már a következő tanévtől újra csatlakozhatnak az Erasmus közösséghez. A sajtótájékoztatón újságírói kérdésre válaszolva az elnök elmondta, a testület és a magyar kormány szorosan együttműködik majd a migrációs paktum végrehajtásában. Orbán Viktor és a Fidesz felszólította Magyar Péter miniszterelnököt, hogy azonnal hozza nyilvánosságra az Ursula von der Leyennel az Európai Bizottság elnökével kötött paktum részleteit. Orbán Viktor és pártja arra reagált, hogy Magyar Péter és Ursula von der Leyen pénteken bejelentették, hogy politikai megállapodást kötöttek a Magyarországnak járó 16,4 milliárd euró uniós forrás felszabadításáról. Orbán Viktor a közösségi oldalán tett bejegyzésében azt kérdezte a kormányfőtől, hogy mit adott el a magyar érdekekből Brüsszelnek, mert mint írta, ingyen sajt csak az egérfogóban van. A Fidesz közleményében azt írta, az Orbán kormány hosszú évekig tárgyalt az Unióval, ezért pontosan ismerik Brüsszel követeléseinek listáját, amelyet az előző kabinet mindig visszautasított. Innen tudják, hogy Brüsszellel politikai megállapodást kötni csak úgy volt lehetséges, hogy Magyar Péter elfogadta Ursula von der Leyenék követeléseit. A Fidesz másik a távirati irodához ugyancsak pénteken eljuttatott közleményében elfogadhatatlannak nevezte, hogy Magyarország miniszterelnöke külföldön több egyszer, most éppen Brüsszelben korrupcióval vádolja az előző kormányt. Ezzel szemben az igazság az, hogy ma egyetlen korrupciós ügyről tudjuk bizonyosan, hogy elkövették, és azt éppen Magyar Péter követte el a Diákhitel központ vezetőjeként. Hozzátették. Ráadásul a korrupciós bűncselekmény elkövetését nyilvánosan beismerte. Ezek után az előző kormányt vádolni szimpla pofátlanság. Egyetlen ára volt a 6000 milliárd forintos uniós források hazahozatalának, az Orbáni korrupció folytatásának teljes megszüntetése, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter hozzátette, ezt a feltételt a magyar kormány örömmel teljesítette. Végül az időjárásról. Délelőtt átmenetileg tovább növekszik, majd a déli óráktól észak felől csökken a felhőzet. Ugyanakkor északkeleten egész nap sok maradhat a felhő. Délelőtt még csak elvétve csepereghet az eső. Délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki átmenetileg megerősödő, akár viharossá is fokozódó szél kíséretében. Az olykor élénk észak

0: Nyugati szél a Dunántúlon zivataroktól függetlenül is megerősödik. A hőmérséklet napközben 26 és 31 fok között várható, de a felhősebb északkeleti tájakon csak 21-25 fok valószínű. Híreket hallottak.
1: Reklám.
2: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
1: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola Tanulmányi Osztály, Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
2: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikus Kvaszinger Jenő nevében is Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma Bogácsot és Mezőkövesdet látogatjuk meg. Szó lesz egy bőrkép kiállításról, valamint arról is, hogy hogyan építi a közösséget Varga András atya. Elsőként akkor a vele készült riportot hallhatják.
1: Én nagyon szeretem a szülőföldemet. Ma is nagy örömmel megyek haza Kolozsvárra, Székelyföldre. Hát 20 éves koromban kerültem el 1990-ben. Előtte egy nagyon nehéz időszakunk volt, egy nagyon nehéz történelmi politikai időszakunk, amely hát oda vezetett, hogy gyakorlatilag már a 80-as évek második felétől, meg a 90-es évek elején hát fiatal generációból nagyon sokan átköltöztünk, átjöttünk Magyarországra, sokan Nyugat-Európába. Tehát itt a számadatok szerint ilyen 250 ezres az erdélyi közösség, amelyik a 80-as évek 90-es évek elején ugye szülőföldjét elhagyva próbált máshol boldogulni. Hát ezeknek kétharmada Magyarországra, egyharmada Nyugat-Európába, más országokba indult el. Én Kolozsváron tanultam, Brassai Sámuel gimnáziumban, ott érettségiztem 1989-ben, és hát az egykori osztálytársaim, tehát a brassaisták, a leérettségizett egykori 12. osztályból, hát körülbelül 75%-a már nem Kolozsvár Váron él, tehát egy negyede él a városban.
0: Azért Kolozsvár eléggé vegyes település volt már akkor is, amikor születhetett, de tulajdonképpen ugye a betelepítések és mellette pedig hát az, hogy nagyváros lett Kolozsvár a mi szavaink értelmében, és hát a Miskolctól is nagyobb, meg Debrecentől is nagyobb már, és hát nagyon sokszínű lehetett. Magyarul tanulhattak azért, ugye?
1: 14 éves koromig a belvároshoz közeli utcában laktunk. Régi-régi magyar világban megállott utcanév az Árpád úton, és ott hát az egyik szomszédunk az román nemzetiségű volt, másik két szomszédunk a magyar nemzetiségű volt, mögöttünk egy idős házaspár zsidók voltak, másik oldalon pedig szász eredetűek, és hát mi gyerekek így játszottunk gyerekkorunkban is. Soha nem volt köztünk semmilyen probléma 70-es években, hogy mi magyarul beszéltünk, a román kislány románul, a németek egymás között a szászok szászul beszéltek. A két idős zsidó emberke sokszor eljött hozzánk, hozott nekünk csokoládét, édességet. Tehát egy olyan nagyon áldott, kegyelmi időszak volt, attól függetlenül, hogy milyennek voltak a társadalmi berendezkedésnek az állapotai. Hétköznapi életben nagyon nagy békében és szeretetben tudtunk egymással élni. Igen, 50-es évek második felétől egy elég nagy betelepítési folyamat zajlott. Az iparosítás, egy gyorsított szocialista iparosítás következtében ugye rengeteg munkaerőre volt szükség idézőjelben, és azért vidéken, a falvakban azért a többségi társadalom már helyi szinten is inkább nagyobb számban volt a románság, és hát hoztak Kárpátokon, tehát regáti, moldvai embereket is telepítettek be. Na most ők nekik egy kicsit nehezebb volt szocializálódni ebben az új környezetben, ők nehezebben tolerálták azt, hogy egy Kolozsvár, ugye 50-es években, 60-as években, amikor jöttek, hogy egy sokszínű társadalom, sok vallású, sok nemzetiségű, és igazából az új betelepülőknek az alkalmazkodása, hát nekik is egyfajta nehézséget okozott, és hát mi is átéltük ennek a feszültségét.
0: Kolozsvár belvárosa gyönyörű a temetővel, gondolom, hogy sokat jártak ott is, és mellette pedig hát maga az a szép úron lakások, de a blokkok, amit ők blokkoknak neveztek, ott megszűnt, úgymond a falusi élet, megszűnt ott minden más, a kisvárosi élet, ott egy egymástól teljesen távol álló, elidegenedett társadalom alakult ki, amiben hát úgy én csak akkor cseppentem bele, amikor elmentünk vásárolni, mert még akkor ruhaneműket lehetett, élelem nem nagyon volt, de láttam, hogy bizony-bizony, ott az emberek kapaszkodnak a villamoson, nagy szegénység volt. Akkor. Ebben ön akkor benne élt, ami azt hozhatta, hogy az egyszerű ember jól érezte magát, bár legyen száz, bár zsidó, román és székely. Hát ez volt. de megszokták azt az életet. Gondolom szerették is, mert a gyerek mindenütt szeret lenni, ahol szeretik.
1: 14 éves koromban mi is egy ilyen lakótelepre kerültünk, mert egy kis lakásban éltünk, édesám, édesapám, s a bátyámmal, és édesapám munkahelyéről hosszú-hosszú évek után egy panel lakást, egy háromszobás lakáshoz jutott, az kapott, egy ilyen önkormányzati állami lakás, és hát ott belekerültünk ebben a oda költözött embereknek a közösségében. Emlékszem, hogy 32 lakó volt a panelben, és abból 11-en voltunk magyarok, és a 21 család az, akik hát jó részük nem helyiek voltak. Én azt láttam, hogy ezek a oda telepedett emberek elég komoly közössége vannak egymással. Most azt látni kell, hogy ez a románság egy szociálisan és mentálisan egy egymáshoz nagyon közel álló emberek, nagyon erős a szolidaritás köztük, amelynek egy nagyon-nagyon mély alapja az ortodox egyházhoz való tartozás. Tehát nagyon-nagyon vallásosak ők, és a keleti egyháznak a liturgikus, lélektani, pszichológiai mélysége, amely nagyon erősen épít ugye a szívre, a lélekre, hogy az Isten előtt megállok és imádom őt. Ez egy olyan fajta belső gazdagságot is jelent, amiben az emberek hát egymáshoz is közel állnak. Ezt láttuk, hogy beköltöztek, igen, más mentalitás, más szemlélet, de ugyanakkor hoztak magukkal, láttunk egy olyan nagy gazdagságot, ami pontosan a vallásnak köszönhető, és ez már egy másik nagyon nagy téma, ez hosszú távon azóta is, meg hát azt megelőzően is, el lehet mondani, hogy annak a társadalomnak egy nagyon-nagyon erős fundamentuma, az a nagyon-nagyon mély vallásosság, amit magukban hordoztak. Természetesen ugye nekik is alkalmazkodni kellett az új helyzethez, voltak, akiknek ez könnyebben ment, voltak, akiknek ez nehezebben ment, és hát ebből fakadtak olyan feszültségek, amelyeket a hétköznapi életben, ugye például édesanyám nem tudott románul. Tehát édesapám ugye seregbe volt, megtanult románul, de édesanyám nem tanult meg, nem tudott, székely volt, és Székelyföldről kerültek oda, és hát ez okozott egyik másik. Voltak, akik segítőkészek voltak, akik nem. Na most a gazdasági helyzet az katasztrofális volt. Emlékszem, hogy édesapám este 10 órakor lement a bolt elé, ahol már sorakoztak emberek. Édesanyám lement 5 órakor, édesapám 6 órára ment dolgozni. 5:30-kor engem is ébresztettek, lementem, és akkor 6 órakor kinyitotta a bolt, voltak előttünk már 50-en, és kaptunk egy liter tejet. Tehát ilyen borzasztó állam, hogy egy rendszer volt, egy hónapban 1/2 kiló húst kaptunk, meg 1/2 kiló lisztet, meg 1 liter olajat. Tehát, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz időszakot, sőt, nagyon sok ilyen sötétségbe ültek, meg fagyoskodtak az emberek a lakótelepen, nem volt fűtés, nem volt áram. Tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz időszak volt, ami aztán elvezetett oda. Egyrészt, hogy, amint említettem, hogy a magyar fiatalságnak egy nagyon jó része a rendszerváltás után hát megindult abban a reményben, hogy mert mindannyian éreztük, hogy az abból való felkelés és a fejlődés az egy hosszú folyamatot fog igénybe menni, és akkor elindultunk, mert a Kolozsváról 30 ezeren, Marosvásárról 30 ezeren, Nagyváradról 30 ezer magyar tűnt el, tehát ezeknek a nagy része, amint említettem, ugye, hogy hát lényegében ennek a gazdasági alapoknak a szemléletében és a változás reményében. A románság is megindult aztán később, ők meg 4 millióan indultak el ugye Olaszországba, Spanyolországba dolgozni, idézőjelben a jobb jövőnek a reményében, és azt lehet látni, én figyelemmel kísérem, hogy óriási pozitív hozadéka lett ez az egész országra, mert hogy évente hazautalnak 10 milliárd eurót ezek a külföldön dolgozó emberkék, ami hosszú, nagyon régóta, ugye 90-es évektől ez egy éves biztos bevétele a társadalomnak, amit aztán otthon elköltenek, építkeznek, fejlődnek belőle, tehát hogy körülbelül így néz ki ez a gazdasági, társadalmi állapot.

0: A Ceausescu idők vége, akkor már megindultak a Magyarországra, főképp azért a közelebb lakók Nagyvárad környékéről, akár még Kolozsvárról is. Ugye a rendszerváltás után indultak meg a fiatalok, mert akkor engedték. Azelőtt hát a zöld határ, vagy pedig hát valamilyen módon, amint mindig most is, akár Ukrajnában is meg kellett fizetni. Azt, hogy át tudjon lépni, hát mindig korruptak voltak kelet felé, még korruptabbak az emberek. Tehát a társadalom így alakította ki. Ugye a Magyarországnak én két részét tudom, ugye a református, aki itt van közelebb a határszélen, a páciumi részeken, illetve bent a székelység tömb, zöme katolikus. Mennyire különböztették meg önök egymást, hogy te református vagy katolikus vagy, egy ez nem is számított.
1: Erdélyben a katolikusok nagy-nagy többsége és magyar nemzetiségű, meg a reformátusok szinte teljesen. Ez azért abban a viszonylag nehezebben tolerálható, különösen 80-as években megkülönböztetett többségi társadalom részére egy megkülönböztetett állapotban azért bennünket közelebb hozott egymáshoz, katolikusokat, reformátusokat, unitáriusokat, azért mondom, mert Brassai Sámuel gimnáziumban, ahol iskolába tanultam, hát mi is az osztályban több vallású gyerekek voltunk. Lényegében köztünk ebből akkoriban nem volt semmiféle feszültség. Tehát ez nem volt téma. Kialakult azért egy nagyon komoly tisztelet egymás irányába. Na de ezért ez a fajta tisztelet, ez köztünk is megvolt, amit említettem, hogy a belvárosi rész, amikor laktunk, hogy akkor ortodox evangélikus, szászok evangélikusok, reformátusok, zsidók, hogy meg gyerekek voltunk köztünk, soha nem volt téma az, hogy milyen különbségek vannak köztünk. De nagyon szépen éltük, olyan természetessé vált ez az erdélyiség, ez az erdélyi szellemiség, ugye különösen 1568-as Tordai országgyűlés után azért kialakította a társadalom többségében egy toleráns és egy valódi szeretetre épülő lelki-szellemi szemléletet, értéket, amiben azért ez, jó Istennek hála, elég szépen működött, és hát úgy látom, hogy ma is működik. Na most, amit hétköznap életben, a kisember életében, amikor a politika belenyúl, és politikai eszközökkel próbál ugye szakadékot teremteni ember és ember között, hát akkor élheti meg az ember, vagy akkor indulhat el egy olyan irányba, mely nem az összközösségi, össztársadalmi, lelki gazdagságra épített hétköznapi életforma, hanem akkor keressük azt, ami más bennünk, ami elválaszt bennünket, és akkor hát akkor most akkor aláfölé rendeltség, most ki a jó, ki nem jó, ki az igaz, ki nem az igaz. Ez egy parttalan vita, sehova nem vezet, nincs belőle kiút, és éveket, hónapokat lehet elvesztegelni az életből, alatt lehetne úgy is élni, és hála Istennek azért helyek közel a hétköznapi emberek ezt tudják, hogy békességben, szeretetben, ebben a sokszínűségben, amit a Jóisten teremtett is, amit nem mi döntöttünk el, beleszülettünk egy vallásba, egy nemzetiségbe, egy kultúrába, ezt nem mi döntöttük el, és tekintetünk egymásra pozitívan is, meglátva egymásban a gyönyörű értékeket, és örülni annak, hogy a Jóisten téged is milyen értékbe teremtett, engem is, és hogy ezek a kultúrák, ezek a vallási történetek, ezek mindegyik hordozza magában a Jóistennek a kegyelmét, a Jóistennek a szeretetét, Jóistennek a gazdagságát, és amikor képesek vagyunk ezt meglátni és felismerni, akkor értékelni fogjuk egymást, és örülni is egymásnak.
0: Mikor bejöttünk a feleségemmel, megkérdezte, Csíksomlyón voltunk-e már mostanában. Én Csíksomlyót úgy is tekintem, mint hát nem véletlenül van Csíksomlyó, ugye a református és a katolikusok közti harcnak a következtében, Zsigmond óta, de hát az elmúlt. Most, aki Csíksomlyóra megy, legyen református, meg bármilyen más, evangélikus, unitárius, akkor ott mindenki magyar, és hát nem is tudom, még az is, aki nem Székelyföldön, Székelynek született, az is Székelynek érzi magát ott, abban a környezetben, ugye a Nyeregre felmenve, vagy pedig csak ott ülni, és akkor hallgatni a misét. Csíksomlyó az egy áldás.
1: Igen, tehát minden évben törekszem egyházközségem, vagy egyházközségeim tagjait is meghívva eljutni a csíksomjai búcsúba, hát ebben az évben 25. alkalommal vehettem részt. Hát szoktam mondani, hogy székely embernek úgymond kötelező ott lenni, na, de nem azért megyek, mert kötelező, persze, nem azért, mert én szeretem a szülőföldemet, szeretem a szűzanyát, szeretem csíksomjó szellemiségét, örökségét, és valóban ott egy össz nagy nemzeti testvéri szeretetet élhetünk át, ami nagyon fontos és nagyon szép, így van, tehát katolikusok és más felekezetűek is találkozunk ott, és amit észrevettem az utóbbi évben, de milyen a jó Istennek a kegyelme, hogy a románság is megjelent. Tehát hallottam az idén is, meg tavaly is, mert mondjuk, hogy hát ugye a csángok, igen, a csángok nagy része, akik ott vannak, és egy része, igen, románul beszél egymással, egymás között. Ugyanakkor pedig már látok nagyvárosi, hát mondjuk így a polgárosodott románságból is, Temesvárról, Kolozsvárról, Brassóból megjelent románokat, akik valahol görögkatolikus vallásúak, eredetűek, és nagy tisztelettel tekintenek erre az óriási nagy Kárpát-medencei találkozóra, és hát bennük is ott van az, hogy hát a vallás az egyetemes. Az egyetemesség az testvéri szeretet, és ott mindenkinek, aki őszinte szívvel akar imádkozni, találkozni, befogadni a kegyelmet, Jóisten kegyelmét, tisztelni a szűzanyát, ők úgy érzik, hogy ők is eljöhetnek oda, és hát bizony az elmúlt években már érzékeltem, hogy pontosan erre való tekintettel, akkor rózsafűzér imádságban, akkor egy-egy tízeret elmondanak már román nyelven is, hogy őket is be tudjuk vonni ebbe az egyetemes testvéri nagy valóságunkba, mert hát együtt élünk, és a valós kegyelmi életünk akkor teljes, hogyha tekintettel vagyunk egymásra, és megpróbáljuk egymást lélektanilag, spirituálisan felemelni, ugye segíteni egymást az üdvösségre vezető úton.

0: Mikor felhívtam, akkor kérdezte atya, hogy hát miről beszéljük. Hát én úgy hallottam, hogy nagyon-nagyon szereti és próbálja a közösségeket építeni és megtartani. Na most gondolom, hogy ez is egy út, amikor elviszi őket Csíksomlyóra, egy busznyit, vagy nem tudom hány embert, na de hát azért gondolom, hogy más közösségeket is épít azért, hogy itt legyen. Nehogy ön érezze jól magát, hanem legyen közösség, ezek az emberek érezzék itt jól magukat. Úgy hallottam, hogy azért elég szépen összejönnek.
1: Igen, nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy a papi életem, papszentelésem 2002-ben volt, ugye, és hát kellett a papszentelés előtt egy papi jelmondatot választani. És a számomra a papi jelmondat, ugye itt a Urunk mennybe menetelének az ünnepéhez köthető, Máté Evangélium 28. fejezetéből 20. vers, Jézus azt mondja az apostoloknak, íme én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Tehát, hogy ebben a földi életben mi emberek gyarlóságaink közepette is tudunk sok jót cselekedni egymással is, és tudunk sok rosszat is cselekedni. Most, hogyha a szívünkben ott van az a bizonyosság, hogy Krisztus velem van, Krisztus velünk van, akkor ezek a negatív folyamatok, vagy negatív tapasztalatok, ezek nem fognak padlóra küldeni, mert tehát Krisztushoz képest minden mullandó. Tehát mullandó dolgok nem küldhetnek padlóra, és ha nem küldenek padlóra, az élő Krisztus él a szívünkben, akkor mi magunk is egy élő kereszténységet élünk, és nem arra tekintünk, ami olykor-olykor negatív értelmű körülvesz bennünket, itt a székely mentalitás jön, hanem arra tekint, hogy mit lehet kihozni belőle, ugye? A lehetőségek, mint a filozófiából tanultuk a fenomenológiának a jelentését, nagyon szép különben a Nem láttuk, nézzük meg a Mészáros Mártára rendezett 7. szoba című film, ami Edith Steinnek az életét mutatja be, aki ugye annak innen filozófia professzorok, tudjuk, hogy Auschwitzban halt meg, és akkor ott van egy olyan momentum benne, hogy a kis unokahúga megkérdezi, hogy Edithnél mi az a fenomenológia? És akkor szépen bemutatja, ott van egy, bent a belső szobában egy zongora, ami éppen nincs használatban, és a zongora tetején ott van egy tárca sütemény. És akkor szépen elmondja, hogy hát az a lehetőség, ami benne rejlik, azt kell életre kelteni. Ugye? Mert hogyha nem keltjük életre a lehetőség, ami benne van, akkor a szegény zongora arra van ítélve, hogy egy süteményes asztal legyen, ami süteményt tartanak. Na most az életünk is egy kicsit ilyen, hogyha sírunk, jajgatunk, olybigatunk, de székhémozva pordik, mint a szikla, ugye? Tehát, hogy a lehetőségek mindig benne vannak mindenben, és Isten kegyelme soha nem marad el, de vajon a mi munkánk, a mi lelkesedésünk, a mi nyitottságunk megvan-e a mi részünkről, hogy ezt befogadjuk, és ezáltal próbáljuk az embereket lelkileg ugye gazdagítani, átadni azt a kegyelmet, amit a Istentől kaptunk. Most itt a négy település, ugye Bogács, Mezőnyárát, Noszvaj és Cseréfalu, hát ilyen feladatot jelentenek az én számomra is, amiben egyikünk sem tökéletes, minden Isten kegyelmében élünk, ami képességen van, és a papi hivatásom, küldetésem, próbálom ezen a négy településen kicsit összefogni az embereket, ugye hát most már minden nap van Szent Misa a Bogácsi templomba, mert hogy az alap gondolatom és az alap szándékom, hogy a kegyelem elérhető legyen. Mert hogyha a templomaink zárva vannak, és nem, én most csak megemlítem, hogy nálunk Erdélyben, hát odahaza nagyon rengeteg templom nyitva van, meg hogy minden nap van Szent Misa a templomainkban. Tehát, hogyha nem tartunk Szent Miséket, nincsenek nyitva a templomaink, ezért, azért, amazért, ugye akkor mitől várjuk, hogy a társadalom gazdag legyen a kegyelemben? Hogyan legyen gazdag, ha nem teljesen elérhető a kegyelem, ha csak a vasárnapi kereszténységünk van? Tehát ebben próbáltam, és próbálok, hogy minél többet ott lenni az emberek között, minél többször nyitva tartani a templomot, imádkozni, szentmisét bemutatni, májusi litániát megtartani, rózsafűzér imádságot, mindazt, amit a egyház kegyelmi kincstára, a liturgia, és ezek az imádságai, mint lehetőségként feltárnak számunkra, rengeteg lehetőségünk van, hogy akkor ezekkel élni, és ezeket beépíteni az életünkbe, és meghívni az embereket ezekre az alkalmakra. Most azt látom, hogy az embereknek azért egy jó része nagyon nyitott ezekre, és szívesen eljön májusi litániára, rózsafűzére, tehát ezekre az imádságokra. De most nem mi teremtjük meg a idézélbe a csodát, Isten maga a csoda számunkra. Nem mi adjuk a kegyelmet, mi csak befogadói vagyunk, de a lehetőséget meg tudjuk teremteni, hogy lehetőleg minden embernek, kivétel nélkül, legyen az magyar, vagy cigány, ilyen gondolkodó, vagy olyan gondolkodó, nekünk egy drága kincsünk van, egy gyönyörű kincsestárunk, és ezt kell elérhetővé tenni. Nagyon sokszor azt látom, hogy vannak ilyen elvárások, hogy majd úgy gondolkodsz, mint én, akkor majd testvérem leszel. De sose fog úgy gondolkodni, mint te, mert nem így működik az élet. Az élet az úgy működik, hogy elérhetővé kell tenni a kegyelmet, és a kegyelem dolgozik majd az ember szívében. A nagy példa erre ugye Szent Ágoston, akit az édesanyja Mónika nagyon-nagyon szeretett, és rengeteget imádkozott érte, és hiába az ő szava, az nem változtatta meg Ágostont, hanem amikor a kegyelem Szent Ambrus püspök prédikációja által a Szentlélek kegyelem a szívét megérintette az Úr Jézus, akkor született meg benne a változás. Tehát a 21. század embere még talán kritikusabb, és még jobban eltávolodik az Istentől, mint a korábbi emberek, de nincs más eszközünk most sem, csak a kegyelem eszköze, amit Krisztustól mindannyian megkaptunk.

0: kétélű a közösségnek az építése azért. Mindjárt megmagyarázom, mire gondolom. Ugye ott van egy pap egy településen, vagy több településen közösségeket hoz létre. Ilyet jobbat, kevésbé jót, de sokat. Több évig ott van, egy idő után elhelyezik. A közösség vállalja, a lelki atya is, hát igen, ezeket az embereket megszoktam, szinte testvérek vagyunk, és el kell menni. Szóval a közelkerülés is problémát okozhat ilyenkor, vagy legalábbis aki nem tudja feldolgozni. Melyik típus fel tudja dolgozni, vagy pedig azért évekig megmarad az a fajta fájdalom.
1: Én ebben is van tapasztalatom. 13 évet voltam olasziszkán. Nagy örömmel igyekeztem ott szolgálatot teljesíteni, olasziszka Szegilongszeg és Vámosújfalu településen. És hát az egyik pozitív 13 éves papi tevékenységemnek, amit nagyon hálatörök a Jóistennek, hogy hát ott az olasziszkai erős cigány közösségben körülbelül, tehát a megkeresztelt gyerekek száma, illetve a református egyházból visszatérteknek a száma 13, körülbelül 400 fő. Tehát ez egy óriási történet volt olasziszkán, hogy hogyan tárjuk fel a kegyel, és hogyan juttatjuk el hozzájuk. És azt látom, és sok helyen van ez, hogy a közösség, a papi élet is meg tud egy kicsit fáradni, ha csupán egy helyen van folyamatosan, kicsit gépiessé tud válni az életünk, és monotonná. És hát a hívek is, hát éveken keresztül ugyanazt az atyát hallgatják, ugyanazt a prédikációt hallgatják, mert hogy a pap is emberből van. És azt látom, hogy a megújulás lehetőség a pap számára is, és a közösség számára is megújulás szempontjából jót tesz, ha időnként ugye egyfajta a váltás következik be. Ez teljesen természetes és normális, hiszen a lelki gazdagság, a kegyelmi kincsestár, az nem egyforma a lelkipásztornak a tevékenységeiben. Különböző lelkipásztorok vagyunk, különböző helyről jövünk, különböző módon szocializálottunk, és amit én tudtam a közösségnek adni, az egy jó dolog, de majd jön valaki más, aki más oldalról és más kegyelmi szempontok alapján tudja szintén a kegyelmet közvetíteni. Tehát például látom, hogy a generációs különbségem, most már ezt mondta, 24 éve vagyok pap, hogy a fiatalabb atyák sokkal jobban tudnak a mai fiatal generációval párbeszédet folytatni, mert jobban benne vannak abban az átkulturalizálódott világban, amit én már nehezebben tudok követni, mert én egy hagyományos világban nőttem fel, én Benedek Elek apónak a meséjén nőttem fel, és én nem tudok hozzászólni ezek az extra, ultra modern dolgok, az iskolában mindig mosolygok, hogy a gyerekek olyanokról beszélnek, hogy csak hallgatom, és nem tudok hozzászólni, mert annyira megváltozott a világ. Na most én a magam részéről nagyon fontosnak tartom, ugye, hogy bocsánat, ne csak az idősekkel foglalkozzunk, akivel jól értjük egymást, hanem találjuk meg azt a fiatalokat. Én is próbálom, persze, most készülünk első áldozásra, a Bérbálás Szentségének, ugye, kegyelmi kincsestárban kiszolgáltatásot, ezekre mind, meg hittanórán, meg katolikus iskolában mezőnye foglalkozok velük, de érzem azt, hogy jót tesz az a váltás időnként, hát nem véletlen az, hogy érsek, hogyha hát nagyjából meghatároz, hogy akkor 10 év az az időszak, amikor valaki egy helyen úgy nagyjából anyait, apait bele tud adni, és azért 10 év után már azért lehet, hogy egy változás, egy váltás a papi élet szempontjából, és a hívek szempontjából is az egy pozitív változás eredményezhet. Nem mindenkit helyeznek 10 év után, én 13 év után kerültem ide Bogácsra, de látom ennek a történetnek a valós lelki-pszichológiai igazsága. Ugyanakkor megvan az a veszély, és ennek nagyon nem örülök, hogy egyes hívek elkezdenek rajongani a papjaikért. Na most itt nem mi vagyunk a központban, mi csak eszköz vagyunk, nem irántunk papok iránt szükségeltetik a rajongás, hanem Krisztus iránt, akit képviselünk, és aki köztünk van. Tehát az igazi rajongásunkat a Jóisten iránt, az Úr Jézus iránt, a szűzanya iránt kell megélnünk, és az a helyes, és itt mi emberek csak kis porszemek vagyunk ebben a gyönyörű történetben, aki Krisztus kegyelméből vagyunk, azok, akik vagyunk, de a célunk, és az egyház célja, és a papság célja, hogy Istent szeressük szívünkből, lelkünkből, teljes erőnkből.
0: Fel kell készíteni azokat a rajongókat, akik tényleg rajongók, hogy el fogok egyszer menni, de a következőt is próbáljátok Krisztus által befogadni, mert azt nagyon nehéz megmagyarázni, hogy miért kell menni egy 10 éves gyereknek, vagy akár egy 30 éves olyan felnőttnek, aki önáltal szerezte meg azt a fajta hitet és rajongást, a vallásért is. Meg a papnak is fel kell készülni, hogy ha én ezt a beszédet hallottam, meg is jegyeztem, fel kell készülni lélekben arra, hogy el fogok menni valamikor, mert el kell, mert azért van más érdek is, meg minden vég kell a jó pap. Ha megtapasztaltátok, akkor a következő is tapasztalja meg, olyan helyre fognak helyezni biztos, ahol hamarosan szeretni fognak, de mégis. Azért ez az érzés, ez emberből vagyunk akkor is, még hogyha vallásosak is.

0: mindenképpen törekszünk ezen gondolatoknak az átadására és a lelki, spirituális, pszichológia alapoknak a segítsége által ugye ezeket az igazságokat átadni. Ugyanakkor azt is látom, hogy a mi magyar társadalmunk, hogy megvan a maga lelki, spirituális szellemisége, genetikai adottsága, hogy szeretünk úgy kilengeni, vagy nagyon-nagyon boldogok vagyunk, vagy nagyon-nagyon szomorúak. Tehát ez az arany középutat azért a társadalom egy nagyon jelentős része úgy nehezebben tudja megélni, vagy nagyon fönt vagyok, vagy nagyon lent vagyok, ugye? És ez egy ilyen történetben is ez előjön, vagy nagyon fönt vagyok, ameddig ott van körülöttünk az atya, utána meg nagyon-nagyon lent vagyok, és azért nem könnyű az embereket lélektanilag abbozokból, a mélységekből, mert lehet, hogy az értelmébe belátja ezeket, de az érzelmi világa meg kullog az értelme után, tehát az egy kicsit ott van lent. Aztán idő kell, mindenhez idő kell, hogy hozzá szokjon. Látom, hogy nagyon-nagyon érzelmi beállítottságok vagyunk, és az érzelmeink, ahogy változnak, amilyen külső hatások érnek bennünket, úgy változik a dolgokhoz való hozzáállásunk is. Tehát ez azért nagyon-nagyon sok téren, és akár itt a lelkipásztor jelenléte, nem jelenléte, a lelkipásztor való kapcsolatunk, ezeket az alapokat itt is látom. Ugyanakkor azt is látom, hogy egy idő után aztán helyreáll a kedves hívek kapcsolata az új atyával, hogyha az megérkezik. Igaz, hogy kritikusak, és a legkisebb hibát is nagyon nagy hibának próbálják, és mindig méricskélnek a korábbiak. Azért gondoljunk csak bele, hogy így vagyunk a szentatyákkal és a pápákkal. Mai napig nagyon sok, az én pápám II. János pápa, ugye? Holott mindegyik pápa hordozza magába azt a kegyelmet, és mindegyik pápa hozza maga kultúrát. A lengyel pápa egy lengyel mentalitás, egy argentin pápa az argentin mentalitás, a német pápa a német mentalitás. Csak hát mi nem tudjuk ezeket teljesen maga teljességében így szemlélni, hanem milyen érzelmi hatások érnek bennünket, olyan érzelmi válaszaink vannak.
1: Kinézek az ablakon, gyönyörű helyen lakik atya, de hát a Bodrog partja sem volt olyan csúnya hely, sőt, az a vidék is kedves, még szőlő is van, meg bor is van, tehát más kultúrájú a terület. Hát Bogácson azért itt van jelentős létszámú roma. Gondolom, hogy ha a vallásosak azok jönnek, azokon is probléma. Meg egyébként sem látok itt olyan nagy gondot. Jó itt lakni egyébként? Szereti ezt a helyet? Hát, de ezt szeretni lehet.
0: Hogy a Isten kegyelme hogyan alakítgatja az útjainkat, azt tudom papként, hogy bárhova is helyez az érsekatya, az a Istennek az akaratát jelenti az én számomra, és ahol vagyok, ahova helyeznek, ott Krisztustól kapott feladatom, hogy Isten kegyelmét közvetítsem azon emberek felé, akikhez küld az érsek, akikhez küld az egyház. Ez az egyik oldala, ez egy fundamentum, ez egy alap, ami számomra nem elnézést, nem érzelmi kérdés, hanem egy értelmi történet, ami ez adva van. Természetesen. A papnak is érzelmi világa van, és amit az előbb elmondtam, hogy hogyan viszonyunk a dolgokhoz, hát a pap is ugyanígy viszonyul, ugyanúgy ennek a magyar társadalomnak a része. Persze voltak települések, ugye több helyen voltam, káplán, plébános, volt, ahol az életnek az egyik szegmense volt szép, a másik szegmense nehezebb. Tehát különböző helyek, különböző állapotok, különböző hatások érik az ember. Én Olasziszkán nagyon szerettem lenni 13 évet. Sokan kérdezik, hogy te még mindig ott vagy Olasziszkán, nem félsz? Mondom, nem, nyitott ablakkal alszom, tehát, hogy nem kellett félni semmitől sem, és Isten kegyelmében nagyon sok szép minden történt Olasziszkán. Én nagyon boldog voltam, hogy 13 év után úgy éreztem, hogy nem tudok újat adni a közösségnek. Tehát, hogy 13 év, tehát, hogy nem tudom őket már úgy felemelni, úgy lelkesíteni, mint ahogy korábban ez sikerült, mert már megkaptak mindent, és kicsit milyenek vagyunk mi, hogy mindig várunk valami extrát, valami, ami lelkileg felemel, ami túl lendít, ugye? És azért egy idő után már nem biztos, hogy ez úgy működik. Most ott egy másik atya van is, ő lelkesen teljesíti a szolgálatát. Itt Bogácson is volt ilyen atya, olyan atya volt, aki elköltözött a föld életből. Itt van Bogácson eltemet, ugye Hanák Józsi atya. Most ugye mondják, hogy új seprő, jó seper, hát idézőjelben van egy lelkesedésünk, és bennem is van egy lelkesedés. Köszönöm szépen. Igen, jól érzem itt magam. Hegyvidéki emberként itt a Bükk aljában, ugye Zemplén aljában voltam, hegy alján, most pedig Bükk alján. A táj szépsége így van, a levegőnek a viszonylag jó minősége, mert van egy allergiás probléma, ami köhögésem, az Alföldet nem bírtam, jásságban voltam, és nagyon-nagyon fulladoztam, nem sokáig tudtam ott lenni. Tehát összességében, testben, lélekben úgy érzem, hogy itthon vagyok Bogácson.
1: Hát köszönöm, azt hiszem, hogy teljes őszinteséggel válaszolt mindenre. Nagyon köszönöm ezt az őszinteséget, és hát további jó szolgálatot, és nem csak szolgálat ez, hanem azért örömet is ad, ugye?
0: Nagyon szépen köszönöm, és azt a gondolatot szeretném átadni a kedves testvéreknek, amit most Csíkszeredában láttunk, Csíksomjon, akik ott voltunk, kizarándokoltuk, láttuk, hogy több helyen ki volt téve egy molinó, amire az volt kiírva, hogy járjatok templomba. Kedves testvérek, szép dolog a rádió előtt ülni, a televízió előtt ülni. De azt a kegyelmi kincstárat, azt a kegyelmi gazdagságot, amit az egyház, a Szentmise által, a templom imádságnak a hordoz, azt nem lehet sem rádión, sem televízión keresztül megkapni. Kedves testvérek, járjatok templomba!
1: Elhangzott riportunkban Varga András bogácsi plébánost hallották.

0: A folytatásban egy bőrkép készítővel beszélgetünk.
1: Molnár Éva vagyok, Balmazújvároson születtem, Debrecenben élek jelenleg.
0: Ugye 12 évvel ezelőtt volt itt Mezőkövesden. Aki újra itt van, az valószínű, hogy vagy szerették, megszerették, vagy pedig hát újra már azért újat is tud mutatni.
1: Így van. Azt gondolom, hogy a képeim láttán mindenki felfedezi, hogy fejlődik. Mindig fejlődünk folyamatosan, és látszik a képeimen is, hogy másabb színeket használok. Régebben erőteljesebb színekkel dolgoztam, ma már egy kicsit azért világosabb színeket is beleviszek a művészetbe.
0: Nagyjából azért nézegettem, hogy milyen képei lehetnek. Bőrkép, hát az. Mikor az ember úgy a bőrképet, különleges anyag a bőr, azzal meg is kell küzdeni, gondolom.
1: Igen, általában marha bőrből készítem a képeket, ezt egy ilyen vastagabb lemezre, vagy bútorlapra kifeszítem, vagy meggyűröm. Alá dolgozok egy kicsit, illetve amelyiknek csak a gyűrődéseket látható, például a fáknál, ott gyűröm kézzel is ragasztom.
0: Nem csak két dimenzióba, hanem háromba alkot.
1: Igen. Volt olyan kiállításom, ahova a gyengénlátók is eljöttek. Furcsa egy kicsit, de megtapogathatták a képeket.
0: De nézzük már meg, ugye itt a 9 lyukúval kezd, tehát ha ki ezt nem ismeri, az azt hiszem, igen, hogy nem ide való.
1: Igen, nekem nagyon tetszik a Hortobágy és a környezete, a virágok, a maga a táj, és közel áll hozzám, mert Balmazújváros az a Hortobágy nagyon nagy közelségében van.
0: És tulajdonképpen a természet, ugye? Hát mondjuk kevesebb ember alakot látok, de az is, hogyha úgy van azért.
1: Emberi alakokat azt gondolom, hogy nem igazán lehet így ezzel a technikával készíteni, maximálisan csak oda lehet festeni, és én inkább arra törekszek, hogy a természethez közeli képeket alkossak.
0: Hogyan születik meg a alkotás a fejében először, vagy pedig hát ezt nem lehet összepacsmagolni, mert ezt elrontani nem szabad.
1: Igen, nagyon sokat kirándulunk, és mindig is szerettem a természetben járást, és egy idő után érzem azt, hogy le kell üljek. És valami motoszkál bennem, aztán, hogyha fás vagy erdős részletet szeretnék, akkor azok a képek jönnek elő, és akkor úgy gyűröm, próbálom a bőrt úgy irányítani, bár az nem mindig sikerül, mert a bőr ez egy olyan anyag, hogy hol vastagabb, hol vékonyabb módon van kiképezve,
0: ezeket
1: kidolgozva.
0: Ki kell feszíteni, de nem kell kikalapálni.
1: Nem, de hogy nem. Ezek már előre elkészített nagy táblás bőrök, bőrdarabok, és én azokat viszem fel a lemezre, vagy a lapra.
0: Különleges az anyag. Valahogy befogadták önt a művész társai, mert ez azért nagyon-nagyon egyedi.
1: Igen, nem tartozok semmilyen közösséghez. Nekem ez hobbi szinten működik. Ez
0: hát ha én hobbiból ilyeneket csinálnék, akkor büszke lennék.
1: Igen, hát meg kell próbálni, azt gondolom mindenkinek. Mindenkiben benne van az, hogy kikívánkozzon valami belőle minden területen. Tehát én nálam inkább azt mondanám, hogy a festészet iránti vonzalom, illetve a bőrnek, imádom az illatát, az érintését.
0: Hoppá. Akkor itt már a negyedik dimenzió is bejön, nem csak az idő, hanem az illat.
1: Igen.
0: Tehát
1: igen.
0: Akkor itt minden érzékszer.
1: Itt minden játszik, és amikor én elkezdek alkotni, festeni, vagy amikor elkezdem megfesteni, mert először ugye meggyűröm, és akkor úgy ránézek, és akkor egy-két napig úgy nézegetem a képet, hogy mit lehetne belőle kihozni, és akkor utána úgy látszik is, hogy hozzáállok, csinálom, és olyankor az idő nem számít, megszűnik minden körülöttem.
0: De ezek kész vannak, ezeken már nem lehet változtatni.
1: Nem szoktam egyébként másnap megnézem, harmadik nap, egy csóvám, azon gondolkodok, hogy is csináltam én ezt meg. Tehát ez egy furcsa dolog is, érzésekkel teli történet, mert amikor készítem, akkor szinte megszűnik a tér és az idő körülöttem.
0: És az illat marad, igen, illetve
1: és az, az a boldogság, ami körülöl el, azt érzem. Egy olyan kimondhatatlanul nagyon jó érzés.
0: Mivel lehet temperával?
1: Nem, temperával nem, akrilfestéket használok, és ugye annak is a fényesebbik változatát.
0: Mert akkor nem is olcsó.
1: Hát, most igazából ez nem nagyon, aki szeret, vagy belevág valamibe, vagy amit tetszik.
0: Az és
1: nem.
0: Melyik az a legnagyobb méret, amit marha bőrből össze lehet hozni?
1: Össze lehet. Hát egy, amit így már csináltam, az ilyen egy 30x egy méteres, de ahhoz egy tényleg egy tisztességes.
0: És épp.
1: Épp. Egybe van. Volt olyan, amit több kisebb darabból csináltam, az még nagyobb volt. Nagy Magyarország, a régi majd Nagy Magyarországot is megcsináltam.
0: Szürke vagy tarka?
1: Mit a marha?
0: Igen, igen.
1: Egyszínűek ezek a bőrök, és festve is vannak, van, amikor festem.
0: Én úgy a marhából a szürkét vagy a
1: tarkát? Jaj, hát a szürke marha az nagyon drága dolog, hát ez egy sima marha.
0: Hát sima.
1: Sima marha, hát most a színe nem látszik már, amikor ki van készítve, be van festve, festettek ezek. Natúr, kígyó bőrből is gyűltem már képet.
0: Hoppá.
1: Az is.
0: Na,
1: érdekes volt. Hát sertésbőrből is csináltam, de mondjuk a marhabőrt szeretem a legjobban, mert ott különböző, úgy van kialakítva, hogy különböző vastagságút lehet vásárolni, ezt én ugye veszem, és ugye a nagyon kemény az nem igazán jó. A nagyon vékony a kesztyűbőr, az megint túlságosan is vékony arra, hogy meggyűrjük, és a köztest kell kiválasztanom, és így érzéssel választok bele, amikor megveszek egy egész marhának olyan 2 négyzetméter.
0: Mosolygok, hogy mindent elárul már, csak éppen azt nem, hogy éppen szép ilyen. Miért kezdte?
1: Egy nagyon egyszerű volt. Debrecenben sétáltam a főutcán, és egy kirakatban láttam egy képet. Nagyon egyszerű volt a kép, meg volt gyűrődések voltak benne, kövek voltak benne, és akkor néztem, hogy ez mi lenne, semmit nem mutatott, de mégis, és akkor mondom, hát ezt ilyet én is lehet tudnék csinálni, és én elnyűjt bőrkabátokból készítettem az elsőt, amit úgy a családomból összeszedtem.
0: Elárulom, hogy olvastam, de kíváncsi voltam, hogy azóta plusz adalék volt-e hozzá, de nem is
1: legyen. Bőrkabátok azok nem jöttek, mert most már veszem a bőrt.
0: Milyen érzés ilyenkor, amikor egy leendő közönség majd meg fogja csodálni, és meg fogja dicsérni?
1: Én azt gondolom, hogy nagyon jó érzés, hogy én adhatok magamból egy kicsit az embereknek, és nagyon remélem, hogyha megnézik a képeket, mindenkiből ki tudok váltani valamilyen gondolatot és érzést, ami pozitívan befolyásolja a napjait.
0: Köszönöm szépen, most már átadom, mert hát azért még fel is kell készülni, meg hát meg is szomjazott, úgy hallom a hangját.
1: Köszönöm szépen.
0: Én is. Molnár Éva bőrképkészítőt hallották egy mezőkövesdi kiállítás kapcsán, amely a közösségi házban látható, mégpedig június 30-áig. Ezzel műsorunk véget ért. A zenei szerkesztő Tóri Szarolta és a technikus Kvasinger Jenő nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk. Felhívjuk figyelmüket, hogy műsorunkat megismételjük holnap hajnalban 3:10-től és este 21:10-től. Akkor is szeretettel várjuk Önöket a készülékek elé.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 10 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Összesen 16,4 milliárd euró uniós forrás válhat hozzáférhetővé Magyarország számára a vállalt reformok és beruházások végrehajtását követően. Jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben, Magyar Péter miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztató.

kapcsolódó 4,2 milliárd euró értékű kohéziós forrásokat is. Von der Leyen tájékoztatása szerint további 2,2 milliárd euró kohéziós támogatás válhat elérhetővé az akadémiai szabadságot érintő reformok végrehajtásával. Ennek részeként Magyarország fokozatosan megszünteti a közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerét, valamint olyan jogszabályokat fogad el, amelyek kezelik az összeférhetetlenséggel és az integritási szabályokkal kapcsolatos uniós aggályokat. Az alapvető jogokkal kapcsolatban megjegyezte, a gyermekvédelmi törvény ügyében további lépésekre van szükség, ugyanakkor a folyamat szerinte jó irányba halad. Az Európai Bizottság elnöke külön kitért az Erasmus programra is. Mint mondta, a magyar fiatalok számára ismét megnyílik a lehetőség, hogy részt vegyenek az Unió egyik legismertebb oktatási és mobilitási programjában. Így már a következő tanévtől újra csatlakozhatnak az Erasmus közösséghez. A sajtótájékoztatón újságírói kérdésre válaszolva az elnök elmondta, a testület és a magyar kormány szorosan együttműködik majd a migrációs paktum végrehajtásában. Orbán Viktor és a Fidesz felszólította Magyar Péter miniszterelnököt, hogy azonnal hozza nyilvánosságra az Ursula von der Leyennel az Európai Bizottság elnökével kötött paktum részleteit. Orbán Viktor és pártja arra reagált, hogy Magyar Péter és Ursula von der Leyen pénteken bejelentették, hogy politikai megállapodást kötöttek a Magyarországnak járó 16,4 milliárd euró uniós forrás felszabadításáról. Orbán Viktor a közösségi oldalán tett bejegyzésében azt kérdezte a kormányfőtől, hogy mit adott el a magyar érdekekből Brüsszelnek, mert mint írta, ingyen sajt csak az egérfogóban van. A Fidesz közleményében azt írta, az Orbán kormány hosszú évekig tárgyalt az Unióval, ezért pontosan ismerik Brüsszel követeléseinek listáját, amelyet az előző kabinet mindig visszautasított. Innen tudják, hogy Brüsszellel politikai megállapodást kötni csak úgy volt lehetséges, hogy Magyar Péter elfogadta Ursula von der Leyenék követeléseit. A Fidesz másik a távirati irodához ugyancsak pénteken eljuttatott közleményében elfogadhatatlannak nevezte, hogy Magyarország miniszterelnöke külföldön több egyszer, most éppen Brüsszelben korrupcióval vádolja az előző kormányt. Ezzel szemben az igazság az, hogy ma egyetlen korrupciós ügyről tudjuk bizonyosan, hogy elkövették, és azt éppen Magyar Péter követte el a Diákhitel központ vezetőjeként. Hozzátették. Ráadásul a korrupciós bűncselekmény elkövetését nyilvánosan beismerte. Ezek után az előző kormányt vádolni szimpla pofátlanság. Egyetlen ára volt a 6000 milliárd forintos uniós források hazahozatalának, az Orbáni korrupció folytatásának teljes megszüntetése, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter hozzátette, ezt a feltételt a magyar kormány örömmel teljesítette. Végül az időjárásról. Délelőtt átmenetileg tovább növekszik, majd a déli óráktól észak felől csökken a felhőzet. Ugyanakkor északkeleten egész nap sok maradhat a felhő. Délelőtt még csak elvétve csepereghet az eső. Délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki átmenetileg megerősödő, akár viharossá is fokozódó szél kíséretében. Az olykor élénk északnyugati szél a Dunántúlon zivataroktól függetlenül is megerősödik. A hőmérséklet napközben 26 és 31 fok között várható, de a felhősebb északkeleti tájakon csak 21-25 fok valószínű. Híreket hallottak.

0: Megmaradni. A határon túli magyarság közéleti magazinja.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Határon innen és Határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban a Miskolci Felvidékházba látogatunk el. Boráros Imre Kossuth Díjas színművész, a Révkomáromi Jókai Színház örökös tagja irodalmi műsorral mutatkozott be a miskolci közönség előtt a Felvidékház vendégeként. Szélfúvásban című összeállításában Mács József felvidéki magyar íróra emlékezett, aki áprilisban töltötte volna be 95. életévét. Ezt követően Hit és Illúzió címmel felvidéki és egyetemes magyar szerzők műveiből válogatott. Az

0: Irodalmi műsorban többek között Csáky Pál, Márai Sándor, Reményik Sándor, Babits Mihály és Szentgyörgyi Albert költeményeiből, írásaiból hallhatott részleteket a közönség. Boráros Imre felvidéki színészként a hazai és anyaországi színpadok mellett önálló estjével a nyugati szórvány magyarság körében is hűséggel és hittel közvetíti nemzeti kultúránk és történelmünk értékeit.
1: Drága jó anyámnak köszönhetően nagyon sokat olvastam, színházjáró voltam, a mozijáró voltam, és akkor jött divatba a felvidéken az író-olvasó találkozó. És mondjuk, ha más nem, a 7-7-es magazinban Jóska bátyánk rendszeresen közölt. És hát volt szerencsém nekem is találkozni vele személyesen. Hát az a barátság akkor csak az én oldalamról egyoldalú volt, de majd később, mikor egy ötlet kapcsán egy társulatot hoztunk létre, és én sok könyvét olvastam, ami megfogott valójában a szélfúvásban, ugye mondhatnám azt, hogy amit az én szüleim, de sok mindenki beleért a kitelepítéstől kezdve, hogy nálunk a felvidéken is volt ide csatolás, oda csatolás, elcsatolták, visszacsatolták. Ugye viccben is ott van, hogy a hármas határ, az ukrán, a magyar és a lovák határból, hol ide csatolták, hol oda is. Kérdezik az idős bácsit, hogy maga egy világlátott ember, hol itt van, ott van. Kisebb mozdultam a falunkból, mondja ő. És ez erről szól valójában, és az, aki a helyét keresi a nagyvilágban, egy Erdélyből jött, egy Gergő nevezetű fiatalember, a háború után, gondolom azért jött el, mert ahogy később sok mindenki, művészek, előadók eljöttek, mert nem találták a helyüket, nem találták azt a pontot, hogy valamit tegyenek az emberiségét, a művészetért, ugyanúgy valahol el akar telepedni. És ezek ebben a kis felvidéki faluban, ez úgy néz ki, mintha valami idegent, egy valaki által megbízott valami egyént látnak benne, és erről szól a könyv, ami nagyon érdekes. És ennek a könyvnek úgy hiszem 7 vagy 8 szereplője van, akik elmondják, milyen találkozása, hogy történt, mit mondott, milyenek voltak a párbeszédek, de a legérdekesebb a közjegyző, aki például ugye a falunak a vezetője is, az ő. És ezért választottam a bűsorba, az előadásba a közjegyzői részt. Akkor rendszeresen volt szerencsém találkozni a mesterrel, Jóska bátyánkkal, és hát egy csodálatos embert ismertem meg bennem, aki sok mindent ugyanúgy a saját bőrén élt meg. És az, hogy az ő vállalása, az, ahogy látta a mi felvidéki világunkat, ami sokban hasonlított akár Kárpátaljához, vagy Romániához, hogy igenis az ember, én sok mindent merítettem belőle, amivel nem is voltam tisztában, hogy mindegy, szokták mondani, hogy kitisztult az elmém, mert ha más nem a kitelepítés, hát nem tudom, hogy volt-e idősebb között egy olyan nemzedékben olyan valaki, akinek ne lett volna valami valakie a nagyszülőktől, ha nem tudom kicsodáig a kitelepítésben. Ugye ugyanúgy Magyarországra, majd sok mindenkit vittek Csehországba, akkori mondják a nyugatnémet, tehát a Szudéta vidékre, mert onnan meg a németeket ebrudálták ki. És ez a találkozás, valami csodálatos embert ismertem meg benne Jóska bátyámban, aki valóban örült a találkozásunknak, mert úgy gondoltam, hogy én rajongtam érte, mert olvastam, az számomra valami felemelő volt, valami lélek emelő. És szóval a valójában mondhatnám az, hogy nagybetűvel ember volt. Felvállalta azt, a múltat és a jelent. Mert múltunk ugye volt a kitelepítéstől kezdve, a jelen az 50-es, 60-as években az pedig ugyanolyan volt, annyira nem volt valami simogató, emberbarátságos, és hát ő pedig, amit én nagyra becsültem, és utána az én összeállításomban is mindig azt a pontot tekintettem elsőként, hogy igenis nyíltan és őszintén beszélt azokról a dolgokról, amelyek bántják az embereket, amelyekre ugye, hogy nem is tudom, hogy recept volt-e rá, vagy de valami, de az, hogy az ember olvashatta, mert ritkán mondhatjuk azt, hogy hallottam valamit. Ugye az előadások közben bárki volt, hogy azokat az időket éltük, amikor körülnéztek, hogy ki ül a nézőtéren, és És olyankor az ember vagy az előadó, akár író, költő, vagy nyíltan vállalta és elmondta azt, amire végül is eljött az ottani közönség, mert arra voltak kíváncsiak, vagy nem vállalta. Jóska bátyánk az volt, aki igen, karakán, gerinces ember volt, és ezért nagyra becsülöm. Amit én itt fontosnak tartok, a hozzáírt vers, a Felvidéki Mihály Molnár László írása, amely csodálatos, és magában kifejezi majdnem tömören azt, amiről Jóska bátyánk élete munkássága szólt. Fohász a szélfúvásban, Bácsi József emlékére. Suttog a szél, jajgat a szél, Felvidéken, Palócföldön, Rimaparton. Sajó mentén, Balogvölgyön, suttog, jajgat, sír, mesél. Itthon vagy már, visszajöttél, megpihenni hazatértél, mögötted sok ezer örvény, vár az örök csillagösvény. Ez a törvény. Jajgat a szél, suttog a szél, solymog szárnyan fenn az égen, lenn a mélyben, a gyökérben, sudár fákban az ág végen. Itt a völgyben, sírgödörben, kínból fogant örömökben, ezért éltél, úgy a télben, sötétségben, és örökös szélfúvásban, történelem viharában igaz szóval megigízd, s nem hallgattál, ha mindezért nem is kaptad meg a részt. Jajgat a szél, suttog a szél, az élőknek álmai közt, őseidnek sírja fölött. A meggyötört Gömörország népe örök vágyaiból fogalmazott sorok útján, most már végleg hazaérsz. Itt születtél, itt a tájban, az apáknak igazában, szép anyai ölelésben, karja szava melegében nevelkedtél, s mint egy herceg elindultál, világ ellen népedért, viaskodva káprázattal, országrontó sárkányokkal, koncra váró keselyükkel, s ide tért meg minden út, hogy elmondhasd mindeneknek, élőket és eljövőket féltő hittel, magyarul, mennyi szitok, mennyi átok, harangvesztő szolgaságok közt dacoltál, s hű maradtál. Hű a szóhoz, hű e néphez, amit adott sors és végzet, magyarsághoz, emberséghez, betelt így ma vitészséged, a próbákat kiáltad, örök igazbíró előtt, már megállhatsz igazaddal, s ha eljön a végítélet, megbékélhetsz diadallal. Sírralmoknak helye nincsen, osztozunk a közös kincsen, s nincs mi nálunk a gazdagabb, mert az írás, mint a forrás, a mélységből felfakad, és a műved, mit ránk hagytál, amíg szól a magyar ének, dicséretet ezeng a lélek, általunk is megmarad. Amen. Valamikor a 90-es évek elején az első akkor még ilyen, hogy csehszlovákiai magyar költők műveiből, majd aztán lett szlovákiai, majd lett felvidéki, és végül is ugyanazt választottam, ugyanaz volt a vállalásunk, a hovatartozásunk, a magyarság tudat. Én a mai napig gyermekkoromtól viselem és viszem magammal, ami fontos számomra, a hit, vallás, Isten. És ezekből válogattam én sok minden. Nem tudom, hogy prózában vagy versben válasszak ki, de az egyik legkitűnőbb Gyurcsó Istvánnak a népvándorlás kora, amely az 50-es évek végén, 60-as évek elején íródott. Nagyjából arról szól, ami most elindult a nagyvilágban, a népvándorlás. Hogy a magyar lakta vidékről, a Duna mentéről egy fiatal házaspár, kereseti lehetőség, család fölköltöznek Csehországban, mert ott igenis mindig jobb volt a helyzet 50-es, 60-es, 70-es években is, és megfogadják, hogy addig nem jönnek haza a szülőkhöz, amíg meg nem alapozzák a jövőjüket. Tehát végül is lesz lakás, autó, két gyermek, hazajönnek, vagy 5 év után a karácsonyi ünnepek előtt, és a szülők fogadják, ugye a falun, az udvarban kint eléjük mennek. Ilyenkor ugye a hosszú idő után a sírás, könnyek, minden, és rájönnek a nagyszülők, hogy nem tudnak beszélni az unokákkal. Az unokák azt a nyelvet beszélnek, ahol élnek, ahol iskolába járnak. A szülőknek pedig nem volt fontos az, hogy megtanítsák a gyermekeket arra, ahonnan jöttek, hogy azt vigyék magammal, erről szól. Gyorsó István, népvándorlás kora. Az unokák megszületnek, az unokák sírnak, az unokák járni tanulnak, az unokák beszélni tanulnak, az unokák, amikor jeles ünnepeken körben állnak a nagyszülők udvarán, nem értik egymást. Az unokák a nagyszülőket sem értik. Gyöngyöm, virágom. Az unokák nem értik, mi az a gyöngyöm, s mi az a virágom. Az unokák idegen tárgyra jöttek a nagyszülők udvarába, ahol apjuk vagy anyjuk tanulta az anyanyelv varázsigéit. Az unokák karikában állnak a nagyszülők udvarán. A nagyszülők sírnak, a nagyszülők mosolyognak, a nagyszülők madártejet főznek, s a nagyszülők beszélni tanulnak az unokák nyelvén. A nagyszülők szíve kerek alma, beleharaphatnak az unokák. A nagyszülők szíve tiszta szoba, ahol leülhetnek az unokák. De egyszer elfogynak a nagyszülők, elfogy a kerek alma, kihűlnek a tiszta szobák. Az unokák nem tanulják meg a varázsigéket, és elfelejtik a világot. Én még egyet választanék, méghozzá a Nobel-díjas Szent György Albert imája, ami most, ez se ma vagy tegnap íródott, de mégis úgy hiszem, hogy eléggé aktuális. Uram, ments meg gyermekeinket, ments meg értelmüket, hogy romlottságunk ne rontsa meg őket. Ments meg életüket, hogy a fegyverek, melyeket mások ellen kovácsolunk, ne őket pusztíthassák, hogy jobbak lehessenek szüleiknél, hogy építessék önnön világukat, a szépség, tisztesség, összhang, jó akarat és méltányosság világát, melyet a béke és a szeretet kormányoz mindörökké.

0: Kágyor József tanárember volt, aki sok megírt szebbnél és jobbnál jobb versét nekem küldte el, majd műsoromban Reményik Sándor templom és iskola címmel Magyar Aliz történelmi lecke Európának, és Gyüre Lajos Hazajöttem, Márai Sándor Olyan világ jön. Ez ugyanúgy, úgy hiszem, hogy a második háború vége fele írhatta valamit, és azt mondom, hogy egyre napról napra aktuálisabb. Márai Sándor Olyan világ jön. Olyan világ jön, amikor mindenki gyanús, aki szép, és aki tehetséges, és akinek jelleme van. A szépség inzultus lesz, a tehetség provokáció, és a jellem merénylet. Mert most ők jönnek, a rútak, a tehetségtelenek, a jellemtelenek, és leöntik vitriollal a szépet. Bemázolják szurokkal és rágalommal a tehetséget, szíven tefik azt, akinek jelleme van. Itt van egy rész Hit és illúzióból, Ima a felvidéki magyarokért. Úgy hiszem, hogy ez is eléggé magában foglalja azt, amit én ezt elmondanám, amik én mottóként választottam az én bősorom elé, Élet Isten nélkül ilyen címmel. A mai ember elutasítja az igaz Istent, hamis isteneket, bálványokat állít helyébe, de mindenképpen imádni akar valakit vagy valamit. Imádja a mindenható észt, amely csodálatos technikai fejlődést és kényelmet biztosít neki. Imádja a mindenható pénzt, amelyel mindent megszerezhet magának. Imádja az ezerarcú kéit, amiért minden áldozatra kész. Imádja önmagát, az embert. De jaj az embernek, ha ember lesz az Istene. Még az igaz Isten végtelenül irgalmas, addig az emberisten könyörtelen, irgalmatlan, kegyetlen, engesztelhetetlen és félelmetes. Én úgy hiszem, hogy sok olyan helyen fordultam meg Magyarországon is, ahol kevésbé ismerték a mi olyan valami nagy gondunkat, amit egy életen keresztül hurcolunk magunkkal, a kitelepítést. De ellenben volt szerencsém ez a 90-es évek elejétől az óceánon járni, és ez a 2000-es, 2006-ig, úgy hiszem valami 16-szor történt meg, hogy volt szerencsém Amerikát körbepásztázni, Kanadát, majd később volt szerencsém Ausztráliába is eljutni. És rájöttem, ami engem írtó energiával és erővel töltött fel, hogy azok a kinélő hazánk fiai, a magyarok, azok lehetnek felvidékiek, anyaországiak, nem tudom honnan, akik úgy gondolják, hogy számukra fontos az anyanyelv, a nemzet, azok megtartják a nyelvüket valóban. De akik világpolgárok akarnak lenni, és idő előtt lemondanak arról, amit otthonról hoztak, amit a szülői házból hoztak magukkal. És nekem nagyon-nagyon jó időszak volt ez, hogy körbejártam, és megismertem azokat a gondokat. És végül is a tapasztalat ebből az, hogy bárhol a nagyvilágban, ha egy magyar úgy világot akar teremteni, vállalni valamilyen más országban, a világ másik végén, és az emberek többsége, tehát a mi testvéreinkre gondolok, hogy először is munkás keze van, tehát képes alkotni, teremteni egy új világot magának. És azon kívül, és a legtöbbször úgy vettem észre, hogy azért nem feledkeznek meg az otthonról sem, mert aki tehette, utána mi is tudjuk, hogy időközönként haza-haza járogatnak, sőt, sokan vannak, akik fél évet most már idősebb korukban itt töltenek, és másik fél évet pedig visszamennek. Nem is tudom, hogy hazulról haza vagy hogy mondaná az ember, mert mind a kettőt úgy érzik, hogy tehát az otthonuk végül is a hazájuk. Fontos volt számomra, és egyre inkább azt láttam, hogy még van egy-két idős kollégám, akik ugyanezt csinálták valamikor, lehet, hogy most már kevésbé. Én hálát adhatok a Jóistennek, amit otthonról hoztam, hogy adott annyi erőt, energiát, alkotókedvet, hogy képes vagyok még kiállni. És a fiatal generációból ez csak úgy zárójelben mondanám el, vagy nem tartják annyira fontosnak. Nekem ez volt az életem nagyjából, hogy igenis, hogy azt, amit jó 20-30 évvel ezelőtt nem volt sok helyütt ilyen író-olvasó vagy színész találkozón elmondani hangosan, azt nekem volt bátorságom, és elmondtam. És ez valami olyan lelki megnyugvást adott számomra, hogy végül is erre tudtam építkezni. És a mai napig úgy gondolom, hogy igen, és hogy aztán mit hoz a jövő, az nem tudom, de úgy érzem, hogy az én koromban nekem még van mondani valóm az emberek számára, vagy a világ számára, hogy így mondanám, mert igenis, hogy látom nap mint nap, hogy mi minden történik, jobb, kevésbé jó dolog, és valahol nekünk ott kell lenni az első vonalban, ápolni a nemzetet, a nyelvünket, az anyanyelvet, és ennél gondolom, hogy nincsen fontosabb. Hát például nálunk a Felvidéken, ugye, ha más nem, akkor mondhatnám azt, hogy Reményik Sándor templom és iskola. Volt időszak, és a mai napig létezik, hogy a sok kisebb faluban megszüntetik az óvodát és az alapiskolát, mert mondják, hogy kevés a diák, ugye? És akkor, aki magyar iskolába vagy óvodába akarja adni a gyermekét, annak vagy két-három falut, ugye, be kell vagy a busszal, ha a család képes autóval vinni, hozni a gyereket, és ez magában gond és probléma. Én úgy gondolom, hogy igenis, hogy nagyon jó a visszhang ebben, és mondanák még egyet hozzá, hogy ez tavaly volt a Platonnak a Szókratesz védőbeszéde, képes voltam. Sok ismert színész kollégám lebeszélt róla, de ennek ellenére megcsináltam. Szóval két hete voltunk Kisvárdán, és a fesztivál helyét, tehát a nagy kultúr otthon, a nagy színpadán szólóban egyedül, meg van egy zongoristám, voltam, és diákközönségnek, hát megvallom őszintén kissé, azért összeugrott a gyomrom, hogy mit fognak a gyerekek ebből egyáltalán megérteni, mert nem könnyű, ugye, magas filozofikus. De a visszhang pedig az volt, és láttam, mert ugye az én test közelben voltak nagyjából a gyerekek, hát vagy két vagy három osztály volt, hogy nagyon sokat megértettek belőle, és ugyanígy örgén felnőtt közönséggel is, hogy végül is el tudom vinni azt az üzenetet valójában, ugye, hogy az én hazám, mert sok-sok kollégám, színész kollégám kvázi elhagyta az országot, mert, és ebben biztos nekik volt igazuk, hogy valahogy nagyobb karriert, jövőt tudtak maguknak biztosítani. És mondom, két vagy három kollégával mi voltunk, akik maradtunk ott, ahol voltunk, ahol elkezdtük a pályát valójában, és ahol tesszük nap mint nap a dolgunkat, és úgy érzem, hogy igen, hogy valakinek kell és szükség van arra, hogy otthon a hazaiak közül, és a hazai közönségnek is igenis el kell vinni a tüzet, a fáklyát, amiért érdemes élni, és ne be lemondani azokról a dolgokról, amelyekhez úgy érzem, hogy nekünk jogunk van. Otthon lenni az országban, és egyenlő porgálai lennek annak az országnak, amelyekért teszünk is valamit, és nem is keveset.
1: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a Miskolci Felvidéki Házba látogattunk el, ahol Boráros Imre, Kossuth Díjas színművész, a Révkomáromi Jókai Színház örökös tagja irodalmi műsorral mutatkozott be a miskolci közönség előtt. Az összeállítást Grunda János szerkesztette, nevében is búcsúzom önöktől, a bemondót Klész Beátát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan a felújított Bélapeltfalvi apátsági templomból közvetítünk érseki szentmisét. A szertartást a Szent István Televízió YouTube csatornáján is követhetik élőben. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves ünneplő közösség, kedves püspökatyák, paptestvérek, meghívott vendégek és összes keresztény hívek! Szent Ágoston szavaival köszöntöm mindannyiukat. E közösség mai ünnepének tárgya az imádság házának felszentelése. Ez tehát a mi imádságaink háza. Isten háza pedig mi magunk vagyunk. Ha Isten háza mi vagyunk, e világban épülünk, hogy a világ végén felszenteljenek bennünket. Az épület, az építkezés munkát kíván, a felszentelés pedig már újjongás. Kívánom, hogy ennek az újjongásnak, a felszentelés örömének legyünk mindannyian boldog részesei.
1: Főtisztelendő excellenciás érsek úr, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Béla pártfalvai egyház képviselő testület és az itt egybegyűlt kedves hívek nevében. Legyen áldott hozzánk követele. Köszönjük, hogy elvállalta felújított apátsági templomunk felszentelését és megáldását. Főtisztelendő érsek úr, engedje meg, hogy egy verssel folytassam. Templom szentelésre hívnak a harangok. Vidám szívvel ünnepelünk mi és az angyalok. A felújított templom áll, Istené a hála, felöltözött szépen ünneplő ruhába. Mai nap ünnepe arra indít minket, mondjunk szívből imát a mi Istenünknek. Ó hű Urunk, nincs hozzád hasonló Isten, sem az égben, sem pedig a földön itt lenn. Szemed e házra nézzen éjjel és nappal, hogy együtt dicsérjünk közös akarattal. Tartsd meg templomodnak minden egyes hívét, mert csak te ismered az emberek szívét. Hallgass meg a mennyből fohászt imádságot, ne vonjad meg tőlünk nagy irgalmasságod. Gyülekezetünk lelki házzá épüljön, zsoltár éneklés közt egy szívvé szépüljön. Történjék meg bennünk az isteni csoda, legyen gyarló testünk szent lelket temploma. Főtisztelendő érsek úr, kérem áldja és szentelje meg ősi felújított apátsági templomunkat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

békesség örömével és szeretetével köszöntöm mindazokat, akik eljöttek erre a mai ünnepre. Ünnep ez a mai nap, hiszen ez a csodálatos Istenháza megújult. Ünnep ez a mai nap, mert úgy vagyunk együtt, mint Jézus tanítványai. Hálásan köszönöm mindazoknak, akik elfogadták a meghívásunkat. Hálásan köszönöm mindazoknak, akik saját kezdeményezésükből eljöttek, hogy bekapcsolódjanak a hálaadásunkba. Nagy szeretettel köszöntöm a társadalmi és a politikai élet megjelent képviselőit, a papságot, a szerzeteseket, mindazokat, akik itt vannak azért, hogy együtt ünnepeljünk. Kedves testvéreim, midőn ezt a házat ünnepélyesen felszenteljük, könyörögve kérjük Urunkat, Istenünket, hogy áldja meg ezt a vizet. Bűnbánatunk jeléül és keresztségünk emlékezetére ezzel hint meg minket az egyház, és ezzel hintjük meg a templom falait és az oltárt. Az Úr pedig segítsen minket kegyelmével, hogy a Szentlélek indításait követve az egyház élő tagjai legyünk. Istenünk, általad nyer életet minden teremtmény. Tőled várunk minden jó adományt, testünk és lelkünk javára. Te olyan jó vagy az emberek iránt, hogy atyailag gondoskodol rólunk, szeretettel lemosod bűneinket, és Krisztushoz a főhöz újra meg újra visszavezetsz bennünket. Irgalmasan úgy határoztál, hogy akik a keresztvízben alámerültnek, bűneiktől megtisztuljanak, és Krisztus titokzatos testének tagjaivá legyenek. Áldásoddal szenteld meg ezt a vizet, hogy reánk és ennek a templomnak a falaira hintve emlékeztessen arra az üdvösséges fürdőre, amellyel Krisztusban megtisztulva a Szentlélek templomává lettünk. Minket pedig és minden testvérünket, akik ebben a templomban az isteni titkokat ünnepeljük, vezessen el a mennyei Jeruzsálembe, Krisztus, ami Urunk által.

Tisztítson meg minket bűneinktől a mindenható Isten, és a Szent Mise áldozat bemutatása tegyen minket méltóvá, hogy asztalánál ülhessünk mennyei országában.

Könyörögjünk! Istenünk, te azt akartad, hogy szent fiad a keresztoltárán felmagasztalva mindenkit magához vonzon. Töltsd be égi kegyelmeddel híveidet, akik neked szentelik ezt az oltárt. Gondviselő jóságodban tápláld azokat, akik itt egybe gyűltek, árazd rájuk szent lelkedet, és napról napra alakítsd őket szent népeddé. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökké.

Olvasmány a jelenések könyvéből. Én, János, új eget és új földet láttam. Az első ég és az első föld ugyanis elmúlt, és a tenger sem volt többé. Akkor láttam, hogy a Szent Város, az új Jeruzsálem alászáll az égből, az Istentől. Szép volt, mint a vőlegénynek fölékesített menyasszony. Akkor hallottam, hogy a trón felől megszólal egy harsány hang. Nézd, ez az Isten hajléka az emberek között. Velük fog lakni, és ők az ő népe lesznek, és maga az Isten lesz velük. Letöröl a szemükről minden könnyet. Nem lesz többé halál, sem gyász, sem jajgatás, sem vesződtség, mert a régi világ elmúlt. Akkor a trónon ülő megszólalt, íme újjáalkotok mindent. Ez az Isten igéje.

0: Szent Lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Ti Isten temploma vagytok, testvéreim, ti Isten épülete vagytok, mint bölcs építőmester, az Istentől nekem juttatott kegyelemmel megvetettem az alapokat, de más épít rá. Ügyeljen azonban mindenki, hogyan épít rá. A lerakott alapon kívül, amely Jézus Krisztus, mást senki sem rakhat. Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és Isten lelke lakik bennetek? És aki Isten templomát lerontja, azt Isten elpusztítja. Isten temploma ugyanis szent, és ti vagytok azok. Ez az Isten igéje.
1: Istenem.

Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezareájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól, kinek tartják az emberek az emberfiát? Ezt válaszolták, van, aki keresztelő Jánosnak, van, aki Élisnek, mások Jeremiásnak, vagy valamelyik profétának. Ő tovább kérdezte őket, hát ti kinek tartottok engem? Simon Péter válaszolt, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Erre Jézus azt mondta neki, boldog vagy Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egyházamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait, amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is. Ezek az evangélium

Kértessék a Jézus Krisztust! Tisztelendő érsek és püspök urak, kedves paptestvérek, kedves szerzetes elöljárók és szerzetes testvérek, társadalmi és politikai életünk tisztelt jelenlévő képviselői, tisztelt vendégeink, mindnyájan Krisztusban kedves testvérek. Még a pünkösdi lélekárodás lendületével vagyunk itt együtt a bélapátfalvi apátsági templomban. Ez a hányatott sorsú istenháza sok viszontagságos időszakot élt meg a századok során, és az idő vasfoga annyira kikezdte, hogy már-már az a veszély fenyegetett, hogy biztonsági okokból be kell zárni a templomot. Ezt úgy sikerült elkerülni, hogy kiváló statikusokat, régészeket, építészeket, elkötelezett tudósokat, jeles olasz és magyar egyházi építészeket, liturgikus, valamint műzemléki szakembereket vontunk be az előkészületükbe. Így az ő segítségükkel állami forrásból valósulhatott meg a mostani helyreállítás. Célunk az volt, hogy megmentsük a végső romlástól, és átmentsük az utókornak ezt az egészen különleges, egyedi műemléket. Végig arra törekedtünk, hogy a lehető legősibb állapotban mutassuk meg hazánk legrégibb román gótikus templomát. Isten áldja meg mindazokat, akik ebben bármi módon segítségünkre voltak. Hálásan köszönjük minden döntéshozó támogatását és segítségét. A mai ünnepélyes liturgia elején került sor a templom felújítás utáni megáldására, amikor szentelt vízzel meghintettem a falakat és a híveket. Rövidesen pedig felszentelem az oltárt, amelybe a katolikus hagyományoknak megfelelően elhelyezzük egy szentnek az erekjéjét. Azért Néri Szent Fülöpre esett a választásunk, mert a ciszterci rendhez hasonlóan ő is elmélyült a bencés lelkiségben, és ez alapozta meg mély Isten kapcsolatát. Amikor ma ezt az új oltárt felszentelem, arra emlékezünk, hogy a templomot az oltár teszi templommá. Nélküle egy imaház lenne. Ez ugyanis az a hely, ahol a szent cselekmény történik, amikor Jézus Krisztus keresztáldozata jelenvalóvá válik a szentmisében. Az oltár magát Krisztust szimbolizálja. Ha bármelyik templom oltárára nézünk, Jézus Krisztus és az ő áldozata juthat eszünkbe. Erről tanít a húsvéti szentmise prefációja, amikor így vall a feltámadt Krisztusról. Ő lett a főpap, az oltár és az áldozati bárány. Igen, ő az Isten báránya, akit bűneinkért megöltek, de Isten megigazulásunkért feltámasztotta és jobbjára ültette, hogy helyet készítsen nekünk örök országában. Legtöbben azért látogatnak el ide, mert érdekli őket, hogy mi lelkesítette, mi ihlette a középkorban azokat a szerzeteseket, akik itt letelepedtek.

ez a mondás az ő nevéhez kötődik. Értelmezése pedig így hangzik. Csak lángolni kevés, csak világítani hiába való. Lángolni és világítani, ez a tökéletes. Ez a tökéletességre való törekvés ámulatba ejt bennünket, és ahogy régen a ciszterci szerzetesek imádkoztak-e falak között, ma azért vagyunk itt, mert szeretnénk, ha a templom szépségén keresztül mi is bekerülnénk Isten szentségének vonzásába. Az Egri főegyházmegye és Eger városa is szorosan kötődik a ciszterci rendhez, hiszen a városban található egy templomuk, mellette a népszerű és kiváló ciszterci gimnáziummal. Sőt, elmondhatjuk, hogy Bélapátfalva is identitásunk szerves része. Az elmúlt két évszázadban két ciszterci püspökünk is volt. Egyik az Egri Bazilika építetője, Pirker János pátriárka érsek, a korábbi Lilienfeldi apát, a másik Kádár László érsek, akinek segédpüspöke is ciszterci szerzetes volt, és akinek nevéhez, az érsek nevéhez fűződik, az évenként hagyományosan Bélapát falván megtartott papi találkozó, amely egy háromnapos papi lelki gyakorlat záró mozzanata. Ekkor hirdetjük ki az egyházmegyében a papi áthelyezéseket. Nagy öröm az Egri Egyházmegyés papság számára, hogy a felújítás miatt Feldebrőn tartott összejövetelek után idén június utolsó hetében ismét visszatérhetünk ide, ahová kispapként sokszor elzarándokoltunk. Magát, az Egri szemináriumot is történelmi szálak kötik a bélapátfalvi apátsági templomhoz és a mennybe felvett Szent Szűz tiszteletéhez, aki ennek a templomnak a védőszentje. Amikor a mai ünneppel lezárul egy nagyszabású építkezés, engedjék meg, hogy Leó pápát idézzem, aki hétfőn, miután bemutatta első enciklikáját, annak a mesterséges intelligenciájával foglalkozó fejezetei régi, személyes emlékeire is utalt. Idézem őt. Építenünk is kell. Az épít szó azokat az éveimet idézi fel bennem, amelyeket misszionáriusként töltöttem Peruban. 2017-ben özönvízszerű esőzések és áradások sújtották az ország északi részét, sok család otthonát elnyelte a sár, és számos út is megsemmisült. Ott tanultam meg, hogy az újjáépítés nem csupán azt jelenti, hogy helyreállítjuk azt, ami elpusztult. Azt jelenti, hogy újjáépítjük a kapcsolatokat, helyreállítjuk a bizalmat, és újraélesztjük a jövőbe vetett reményt. Ezen kívül az újjáépítést senki sem végzi egyedül. Mi is ezen szempontok mentén építkeztünk. Ezért azt remélem, hogy a következő években ideglátogató vendégek jóleső érzéssel járják be ezt a templomot, imádkoznak és elgondolkodnak életük értelméről és végső céljáról. Az a szándékunk, hogy a ciszterci lelkiségnek ez a helyszíne ismét élettel teljék meg, hogy új kapcsolatok és valós közösségek szülessenek, hogy ez a hely ne csak a nagyszerű keresztény múltnak az emléke, hanem a hit ébresztésének

0: növekedésének és a jövőbe vetett reménynek a helye legyen. Amint Szent Pál apostoltól hallottuk, ti Isten épülete vagytok. Mi itt valóban nem idegenek és jövevények vagyunk, hanem a szentek polgártársai és Isten háza népe. Ez a templom arra tanít bennünket, hogy apostolokra és prófétákra alapozott épület vagyunk, amelynek szegletköve maga Jézus Krisztus. Benne kapcsolódik egybe az egész épület, és emelkedik az Úr szent templomává. Ő benne épülünk egybe mi is, és leszünk a Szentlélek közreműködésével Isten hajlékává. Így gyűjt össze, és formál élő templomot belőlünk, élő kövekből, Isten szent egyháza. Az átváltozás pedig, ami minden szentmisében az oltáron megtörténik, amikor a kenyérből Krisztus teste és a borból Krisztus vére lesz, emlékeztessen bennünket arra a nagy átváltozásra, amely bennünk is végbe megy a hit és a szentáldozás által. Helyezzük ezért életünket Jézus kezébe, és kérjük tőle, hogy miként a kenyeret és a bort átváltoztatja, úgy változtasson át minket is, és tegyen egyre hűségesebb, egyre bátrabb, hozzá egyre inkább ragaszkodó tanítványokká. Amen. Hiszek az egy Istenben.
1: Mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, és Istenben születőjában, aki az Atyától született, az idő kezdete előtt, és Isten az Istentől, világosságban,
0: testvéreim, szálljon könyörgésünk a mindenható Atya Istenhez, Krisztus Urunk nevében. Támogassák kérésünket a szentek is, akik Jézus szenvedésében részt vettek, és asztalának vendégei lettek.

Kérünk, Istenünk, hallgasd meg könyörgésünket a boldogságos Szűz Mária és az összes szentek közbenjárására. Ez az épület, amelyet neved tiszteletére szentelünk, legyen az üdvösség és a kegyelem háza, ahol a keresztény nép egybegyül, hogy lélekben és igazságban imádjon, és egyre jobban szeressen téged, Krisztus, ami Urunk által. Amen.

Istenünk, ki egyházadat megszenteled és kormányzód, a te szent nevedet ünnepi énekkel dicsérjük, mert hívő néped ma ünnepélyesen örökre neked szenteli az imádságnak ezt a házát, hol áhítattal tisztelt téged, igédből tanul, és szentségeiddel táplálja a lelkét. E templom jelképezi az egyházat, amelyet Krisztus megszentelt saját vérével, hogy dicsőséges jegyesévé válassza, a hit tisztaságában tündöklő szűzként őrizze, és a Szentlélek ereje által boldog anyává avassa. Boldog az egyház, az Isten hajléka az emberek között, az eleven kövekből emelt templom, mely mint szikla alapra az apostolokra épült, és benne Jézus Krisztus a szegletkő. Fönséges az egyház, a hegytetőre épült város, mely mindenki előtt tiszta fényben tündöklik, a bárány dicsősége örökre fénylik benne, és visszhangzik benne a megváltottak hálás éneke. Most esengve kérünk tehát, Urunk, téged, az ég minden áldásával árazd el ezt a templomot és ezt az oltárt, hogy templomunk szent hely maradjon mindenkor, és az oltár Krisztus áldozatára állandóan készen álljon. Az isteni kegyelem árja mossa le itt az emberek vétkeit, hogy fiaid, atyánk, meghalljanak a bűnnek, és újjászülessenek az örök életre. Az oltár asztala köré egybegyűlt híveid ünnepeljék itt a húsvét szent titkát, és táplálja őket Krisztus igéje és testének vétele. A dicséret áldozata zengjen itt az öröm hangján, az emberi szó az angyali énekhez társuljon, és a világ üdvéért szálljon hozzád az imádság szüntelen. A szükséget szenvedők itt segítségre lejjenek, az elnyomottak igazi szabadságra jussanak, és az Isten fiúság méltóságát öltse magára minden ember, míg a mennyei Jeruzsálembe boldogan el nem érkezik. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Az oltárt és a házat, amelyet most szolgálatunk által megkenünk, szentelje meg erejével az Úr, hogy látható jelként hirdesse Krisztus és az egyház titkát.

0: imádságunk, mint a tömjét is szájad elé is tenünk.
1: És amint ezt a házat betölti a tömjén illata, ugyanúgy járja át az egyházat Krisztus evangéliumának lelke.

Krisztus világossága fényeskedjék az egyházban, hogy minden nép megismerje a teljes igazságot.

0: imádkozzatok testvéreim,
1: hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Urunk Istenünk, szálljon le szent lelked erre az oltárra, szentelje meg néped adományait, és tisztítsa meg azok szívét, akik őt befogadják. Krisztus, ami

és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Ő az igazi örök főpap, és az egyetlen igaz áldozat, aki egyházának meghagyta, hogy a kereszten bemutatott áldozatát mindenkor felajánljuk néked. Szent néped ezért állította ezt az oltárt, melyet most, Urunk Istenünk, újjongó szívvel néked szentelünk. Ez valóban az a fölséges hely, ahol Krisztus áldozatát titokzatos módon szüntelenül bemutatjuk néked. Tökéletes dicséretet nyújtunk, és megkapjuk a megváltás gyümölcsét. Itt terítjük meg az utolsó vacsora asztalát, itt táplálkozunk Krisztus testével, amely egy családba gyűjt minket a Szent Egyházban. Itt nyerik el híveid a Szent Lélek, Szent Lelked Krisztusból, mint lelki sziklából, és általa lesznek ők is Szent áldozattá és élő oltárrá. És ezért, Urunk, mi is az angyalokkal és minden szenttel együtt a te dicsőséget himnuszát zengjük, és

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
1: Ő tegyen minket, neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
2: Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat, Csaba érsekünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.
3: Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vond magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet.
4: Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

0: szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Hagy kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem megyek én dolgok, hogyha eljövő jövő, hanem csak egy szóval,
2: Kérdetem a kedves testvéreknek a szent áldozás rendjét, a pap testvéreket az oltárhoz várjuk szent áldozásra, a kedves hívek számára négy helyen itt a templom elején, az oltár előtt, és újabb négy helyen pedig a templomnak a második felében lesz szent áldozásra lehetőség.

0: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, add, hogy mindig ragaszkodjunk az oltárhoz, amelyen a szent áldozatot bemutattuk. Egyesíts minket hitben és szeretetben, hogy akik Krisztusból táplálkoztunk, Krisztussá alakuljunk. Aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Kedves testvérek, mindannyiunk nevében hálás szívvel megköszönöm érsek atyának, hogy fontosnak tartotta, hogy ezt az ősi templomot renoválják, felújítsák, és köszönöm szépen a mai ünnepi liturgia bemutatását.
2: Örömmel hirdetjük, hogy 2006. június 1-től megnyílik a Bélápátfalvai apátsági templom és látogatóközpont. Szeretettel várjuk a kedves zarándokokat, látogatókat a nyári időszakban 9 óra 30 perc és 17 óra között. Az ide betérő vendégek minden egész órában induló vezetett látogatás keretében tekinthetik meg az apátsági templomot. Látogatóközpontunkban lehetőség nyílik megpihenni, felfrissülni, valamint kegytárgyakat, ajándéktárgyakat, útravalót vásárolni. További információkért bátran keressenek bennünket telefonon, e-mailben. Friss híreinkért pedig tudnivalókért kérjük, látogassanak el a Facebook oldalunkra. Felhívjuk figyelmüket, hogy az apátsági templomban minden hónap harmadik vasárnapján 9 óra 30 perckor szentmisén vehetnek részt. Egyházi rendezvényekkel, eseményekkel, valamint szakrális és liturgikus kérdésekkel kapcsolatban kérjük, keressék főtisztelendő Kovács László plébános urat, illetve a római katolikus plébániát. Áldás után a papságot és a meghívott vendégeket szeretettel várjuk Egerbe az érsaki palota pátriárka éttermébe rendezett fogadáson. Parkolás az egri bazilika körötti parkolóban van lehetőség. És hirdetjük még, hogy akik itt maradnak és szeretnék megtekinteni az apátsági templomot, monostor látható nyomait, azokat 14 órától szeretettel fogadjuk egy vezetett látogatásra. Köszönöm.

0: Az Úr legyen veletek! Isten, aki titeket királyi papsággá avatott, adja meg, hogy szentül töltsétek be ezt a hivatást, és mindig méltó részesüljetek Krisztus áldozatából.
1: Amen.
0: Aki az egy asztal köré gyűjtött benneteket, és egy

0: a testvéri szeretet példájával vonzzátok Krisztushoz mindazokat, akiknek szavatok őt hirdeti.
1: Amen.
0: És áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú,

Jézusunk, lelke körül pásztorra, te kicsit a rossz szemben, szeretett nyájára, urunk.

0: Kedves hallgatóink, a felújított Béla Petfalvi apátsági templom megáldását közvetítettük, a szertartást Ternyák Csaba egri érsek mutatta be. A technikai közvetítést Kvaszinger Jenő irányította, ha tehetik, maradjanak velünk a folytatásban is.
1: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.

0: Délidőben. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2026. május 30-a van, szombat. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál a műsorvezetőt, Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a hírszerkesztő hírolvasó Sinkovics Andrea, a technikai pultnál pedig Gossinger Jenő ül. Műsorismertetésünk következik. Hamarosan egyházi hírekkel folytatjuk adásunkat, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. 13 órától hírek, majd a zenemestereivel jelentkezünk. 14 órától hírek és a 7 évfordulója következik. Ezután Közelkép című műsorunkat hallgathatják meg. Ebben az ortodox katolikus párbeszédről lesz szó. Johannes Oldman professzor előadását Görföl Tibor teológus tolmácsolásában hallhatják.
1: Az ortodox egyház már egyáltalán nem tekinthető keleti egyháznak, amelynek a tagjai kizárólag a Kelet-Európában és a Közel-Keleten élnének, hanem világegyházzá vált maga az ortodox egyház is, amely minden kontinensen és minden országban jelen van. Ez nehézségeket is hoz magával, hiszen egymással párhuzamos egyházi struktúrák alakulhatnak ki egyazon földrajzi területen az ortodoxiában, amely ellentétben áll az ortodox egyháztannak, ugyanakkor kedvező lehetőségeket is tartogat. Ez az újfajta elterjedése az ortodoxiának, például abban a formában, hogy ortodox püspöki konferenciák létezhetnek számos országban.
0: 15 órától hírek, majd Zöld hullám című műsorunkkal jelentkezünk. Ebben folytatjuk a Miskolcnak nemzetközi elismerést hozó élményprogram bemutatását, és foglalkozunk még a Nemzetközi Geopark találkozóval is. Most Kondás Vilmost, a Géniusz könyváruház tulajdonosát hallják.
2: Sok hegység van az országban, de Bükk egy van. És ez olyan, mint valakinek az első szó, hogy tehát Bükk csak egy van, és ez is a miénk. Akkor jött a harmadik könyve, az Ehető erdő. Na hát, ehhez szavakat se találok, 5 kiadást élt meg idáig. Ez volt az alapja annak, hogy ezt a díjat Gyula megnyerte, de természetesen az előző kettőnek a tapasztalata ebbe már megmutatkozott. Tehát ez a könyv, én úgy gondolnám, hogy talán az albumok albuma, de nagyon bízom benne, hogy ezt csak így múlt időben mondom, mert Gyula termékeny, és hát azért vannak tervei.
0: Ezután 7 nap című műsorunkat sugározzuk, 16 órától hírek, majd Kávéház című műsorunk következik. Ebben a május 19-én 64 éves korában elhunyt színészre és rendezőre, Scherer Péterre emlékezünk, ajánlónkat hallják.
3: Nagyon jól érzem magam, így szakmailag sok jó munkám van, azt érzem, hogy szeret a közönség. Szakmai sikereim is vannak. Idén másodszor kaptam meg a televíziós újságírók díját, amit tévés sorozatokra adnak. Most az Apatigris főszerepére kaptam, de kaptam egyet a vállótársakra is. Tavaly Karinti gyűrűt kaptam, ami döbbenet, hogy itt van ez a Karinti történet, és kapok egy Karinti gyűrűt, anélkül, hogy ők tudnák, hogy én erre készülök. Szóval ezek csodálatos dolgok.
0: 17 órától regionális hírekkel, majd regionális sporthírekkel várjuk Önöket a készülékek elé. Majd Krisztus kereszt az erdőn című műsorunkat sugározzuk. A mai műsorban Tokaj hegyaljára közelebbről Mádra látogatunk, ahol egy Szent Orbán tiszteletére rendezett kiállítás nyílt május 22-én. 18 órától májusi litániát közvetítünk az Egri Bazilikából, majd Cseppelényi György boldog beavatásáért imádkozunk. Ezután egyházi hírekkel jelentkezünk, majd a gyermekeknek kedveskedünk 18.45-től az esti mesével. 19 órától hírek, majd az ökümenét, ezután pedig a Caritas perceket hallgathatják meg. 20 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Tartsanak velünk, értemes!
4: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! A Szent István Rádió egyházi hírei következnek. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. 14. Leó továbbra is kitartóan buzdít az imádságra a világ békéért. április 11-én a Szent Péter Bazilikában tartott virrasztást, most pedig a Mária hónap zárásaként ma 19 órakor a Szent Atya vezeti a rózsafüzér imádságot a vatikáni kertek Lourdi miasszonyunk barlangjánál. Ez alkalomból az evangelizáció dikasztériuma kezdeményezésére a világ valamennyi egyhelyét felkérték, hogy zarándokaikkal és híveikkel együtt kapcsolódjanak be a pápa imájába. Hazánkban a Mátra Verebély Szentkúti Nemzeti Kegyhely is csatlakozott a felhíváshoz. Szeretettel várnak minden békére vágyó hívőt az ima alkalomra. A Szent Péter téren elhelyezett óriás kivetítőkön keresztül is bekapcsolódhatnak a hívők a Szentatyával közös imádságba. Az életszentség ma is a legmeggyőzőbb erő, fogalmazott Leó pápa az evangelizáció dikasztériuma tagjaihoz fordulva. A Szent Atya május 28-án találkozott az evangelizáció dikasztériuma plenáris ülésének résztvevőivel, akiknek felvázolta az igehirdetés terén az egyház előtt álló feladatokat, rámutatott. Reményt kell adni a mai világnak, a keresztény hit szépségét a személyes, következetes tanúságtételen keresztül mutatva meg. Leó pápa beszélt arról, hogy a médiának alávetett és fogyasztói társadalmakban akadozik a hit átadás. Hangsúlyozta, hogy oda kell figyelni a katekumenekre és a bérmálkozó fiatalokra, hogy a szentségek felvétele után is az egyházban maradjanak. Legyen bátorságunk az evangélium lényegéhez. Ezzel a kéréssel fordult 14. Leó pápa az olasz püspökökhöz. 14. Leó pápa május 28-án fogadta a Vatikánban az olasz püspöki konferencia 82. közgyűlésének résztvevőit. A Szent Atya beszédében arra buzdította az olasz egyházat, hogy az evangélium bátorságával nézzen szembe korunk kihívásaival. A Szent Atya beszéde elején szeretettel köszöntötte az olasz püspököket és rajtuk keresztül az egész olasz egyházi közösséget. Külön utalt azokra, akik talán anélkül, hogy tudnák, szívükben hordozzák az Isten utáni szomjúságot. Leó pápa rámutatott, korunkat összetettség jellemzi, amelyben sokan fáradtságot, széthullást és magányt tapasztalnak. Közelmúltbeli lelkipásztori látogatásait felidézve hangsúlyozta, közösségeinkben néha érezzük a hit továbbadásának fáradtságát és az új nemzedékek megszólításának nehézségét. Ugyanakkor az evangélium új látásmódot ad. Jézus, amikor a tömegekre tekint, nem megoldandó problémát lát, hanem aratnivalót, Isten földjét. Ezért a pápa szerint az első feladat elsajátítani az Úr szemszögét. Majd figyelmeztetett, ne csak a megkeményedett talajra panaszkodjunk, és ne álljunk meg pusztán a statisztikai adatoknál. Lássuk a feltámadott szemével azt az aratást, amelyet maga Isten készít elő számunkra. Ifjúsági zarándoklatot és szentmisét tartottak Csepelényi György boldoggá avatásáért Egerfarmoson. A szentmisét Ternyák Csaba egri érsek celebrálta, beszédet mondott Szabkó Mihály irodaigazgató, a Csepelényi György pálos szerzetes boldoggá avatási ügyének posztulátora. A Bicsén született pálos pap a 17. században a katolikus missziók egyik meghatározó alakja volt Észak-Kelet-Magyarországon. Füzér, Eger és Mezőköves térségében szolgált, ahol számos települést vezetett vissza a katolikus hitre. 1674-ben protestáns martalóc hajdúk egy csoportja elfogta, majd hosszú fogság és kínzások után Egerfarmos határában kivégezték. Hűségét és hitét a szenvedések közepette is megőrizte, ezért az egyház vértanúként tiszteli. Ternyák Csaba egri érsek kezdeményezésére 2024-ben kezdődött meg Csepelényi György boldoggá avatási eljárásának egyházmegyei szakasza, amely várhatóan az idén zárul le. Szentlélek váró imanapot tartott május 23-án a pünkösdöt megelőző szombaton Egerben az Életünk Krisztus Karizmatikus Közösség a Ciszterci templomban. A szentmisét Árvai Zoltán egerszalóki plébános mutatta be, aki szentbeszédében pünkösdről és a Szentlélek hét ajándékáról szólt. A szentmise után Szentlélek váró dicsőítő szentségimádás volt. Most Árvai Zoltán egerszalóki plébánost hallják.
6: Amikor a Szentlélekről beszélünk, akkor jó, ha tisztázzuk elsőként, hogy mi nem a Szentlélek. A Szentlélek nem egy fejezet, csupán egy diáknak a hittankönyvéből. Nem is csak egy fogalom, és nem is csak egy érzés. Ő nem valami, hanem valaki, egy személy. Tudjuk, a harmadik isteni személy, aki itt van közöttünk. Az első pünköskor, amikor Isten lelke kiáradt az apostolokra és Máriára, nem egy új tanítás született, hanem mit látunk? Átalakult embereket, megváltozott apostolok. Félő Péterből bátor tanú lesz, bezárkózott tanítványokból misszionáriusok lesznek. A Szentlélek hozzánk is megérkezik, és minket is átalakít, új emberré tesz. A kérdés az, hogy engedjük-e, hogy ajándékai működjenek bennünk. A lélek 7 ajándéka, amelyről most szeretnék elmérkedni a kedves testvérekkel együtt, elengedhetetlen a keresztény élethez. Ezek az ajándékok, amiket tőle kaphatunk, ő maga. Aki az emberi élet különböző ínségei közepette megerősít minket, hogy Krisztustól kapott küldetésünket be tudjuk tölteni. A 7 ajándék nem jutalom. Ne gondoljuk azt, hogy ezek valami lelki kitüntetések akarnának lenni. Sokkal inkább olyan belső erők, amelyek képessé tesznek bárkit, aki nyitott rá, hogy Isten módján lásson, döntsön, szeressen itt a földi világban. A keresztény teológia szerint olyan természetfeletti képességek és kegyelmek ezek, amelyek segítik az embert az istenfélő életben, a helyes döntések meghozatalában és a hit elmélyítésében. Annak idején, amikor megtérésemet követően 17 évesen voltam első áldozó, tehát egy jó 7 évvel idősebb voltam a csoport tagjaimnál, a plébános atya úgy tanította nekünk a Szentlélek 7 ajándékát, hogy a kezdő szavak kezdő betűit összeolvastuk, mozaik szót alkottunk, bétetyú. Ezt kellett megjegyezni, bétetyú. És akkor már tudtuk, hogy a bölcsesség lelke, az értelem lelke, a tanács, ami jó tanács, az erősség, ami lelki erősséget jelent, a tudomány lelke, a jámborság is az Úr vagy Isten félelmének a lelke.
5: Nemzeti összetartozás estje lesz 2026. június 2-án kedden a Lajosvárosi templomban. A program 17 órakor szentmisével kezdődik. 17 óra 30 perckor Egy nemzet a határok felett című emlékműsor lesz látható a LAK Egyesület és az IQ Pont középiskola közreműködésével. A műsort Kósa István tanár úr rendezte. Mindenkit szeretettel várnak. Az Egerszalóki ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot július 16-a és 19-e között rendezik meg. A motto a naphimnuszból, dicsérjétek az Urat és áldjátok. Az online regisztráció elkezdődött. Akik az első 800 között jelentkeznek az eseményre, egy szalókos pólót kapnak ajándékba. Az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat önkénteseket keres a 2026-os találkozóra. Feladatok, amikben számítunk rátok? Regisztráció, infópont, technika, logisztika, kreatív és dekor csapat, étkeztetés, takarítás és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálunk, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, önkéntes igazolást, ha szükséged van rá. További részletek az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat közösségi oldalán. Egerben a múzeumok éjszakáján az Egri Bazilika előzetes regisztrációval, tárlatvezetéssel látogatható 20 órakor, 2026. június 20-án. A tárlatvezetés orgonakoncerttel kezdődik. Időpontfoglalás személyesen az Egri Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os számon lehetséges. A múzeumok éjszakájához a Bélapátfalvi Ciszterci apátsági templom is látogatható előzetes regisztrációval, tárlatvezetéssel június 20-án 17 órakor. A tárlatvezetés koncerttel kezdődik. Előadó Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Iskola Zeneiskolája. Maximum 150 fő befogadására alkalmas ez a tárlatvezetés. Időpontot itt is személyesen, vagy az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy a megadott telefonszámon kell foglalni. A múzeumok éjszakáján az Egri Érseki Palota látogatóközpont és a pincerendszer szintén látogatható előzetes regisztrációval. Az időpontok 17, 18, 19, 20, 21 és 22 óra. Az időpont tehát június 20-a. Maximum egy csoportban 30 főt tudnak fogadni. Ebben az esetben is szükséges az időpontfoglalás. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszter templomban 2026. augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba egri érsekatya. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszter templom sekrestyéjében lehet. Szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
7: Reklám.
8: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
9: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
10: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
9: Nem csak katolikusoknak.
10: Keresztényélet.hu.
8: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
11: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
7: Reklámot hallottak.
12: Szentek, szentéletű emberek. Ezen a napon emlékezünk Szent István király ereklyéjének átvitelére. István király 1038. augusztus 15-én halt meg Székesfehérvárott, az általa építtetett Nagyboldogasszony székesegyházban temették el. Hetedik Gergely pápa hozzájárulásával a Szent László király által Székesfehérvárra összehívott országos zsinaton 1083. augusztus 20-án a testét ünnepélyesen fölemelték. A további eseményeket Szent István legendájából ismertetem, amelyet Hartwig püspök írt meg. Ahogy megvirradt Isten szentséges szülőanyja, Mária mennybevétele után az ötödik nap, összegyűlt a templomban a király a főemberekkel, papság, a főpapokkal, először gyászmisét mondtak, majd elmozdítva a padlóból kiemelkedő márványtáblát, végül is lementek a koporsóig, s annak felnyitásakor az édes illat oly hévsége árasztott el minden jelenlévőt, hogy azt hitték, az Úr paradicsomi gyönyöreinek közepébe ragadtattak. Maga koporsó színültig volt kissé vöröslő, szinte olajjal kevert vízzel. Benne, mint olvasztott balzsamban, nyugodtak a drága csontok. Ezeket a legtisztább gyolcsba gyűjtötték, s a gyűrűt, amely a boldog férfi jobb kezére volt húzva, a folyadékban sokáig keresték. Mivel ezt nem találták, némelyek elkezdték a király parancsára a vizet ezüst üstökbe és hordókba méregetni, hogyha kiürítették a szarkofágot, bizonyosabb, hogy megtalálják a gyűrűt. De csodálatos képpen minél több folyadékot mertek ki, annál több árat helyébe, s töltötte meg a koporsót. Látva a csodát, a kimert vizet visszaöntötték a helyére, de a visszazúdítással sem telt meg jobban a koporsó. Akkor befedvén a sírt, dicséreteket és hálát zengtek az isteni kegyességnek és a talált kincsel Isten boldogságos szülőanyjának, a mindenkor Szűzmáriának oltárához visszatértek. Egy bizonyos Merkurius nevű szerzetest, aki papirendjében a mindenkor Szűz kincstárának őre volt, s a mennyei haza szeretete miatt a világról is lemondott, azon órában, amelyben a koporsót felnyitották, nehogy a szent ereklyékből valamit elragadjon, megdorgált a király, és messzire küldött onnan. Amikor szomorú arccal ült a kórusban, egy fehér ruhába öltözött ifjú összecsavart, szövetet adott át neki mondván, rád bízom ezt megőrzésre, s ha eljön az idő, felfedésre. A szent szolgálat végeztével a szerzetes az épület sarkában a szövetet kibontotta, s elsápadt, hogy Isten emberének épp kezét rajta a csodás mívű gyűrűvel meglátta. Anélkül, hogy tudtak volna róla, magával vitte a monostorba, amelynek igazgatása reá volt bízva, s várta az ifjú által Krisztustól megjövendőlt időt. Itt, mint fölberejtett kincset, sokáig eltökélten egyedül vigyázta és őrizte, majd a kolostor alapítóit értesítette, végül, hogy közeledett a kinyilvánítás ideje, a királlyal is közölte. Ez a püspököket és Magyarország első embereit csak hamar összehívatta, s miután ott Krisztus sok csodás jótéteményét pazarolta, ő az ünnepélyes napot Isten embere jobbjának felemelésére meghatározta. Mi dolog, testvéreim, hogy a többi tag eloszlott, s a hús porba vegyültével teljesen szétfoszlott, csak a jobb kéz őrizte meg csontjaihoz tapadó idegeivel s bőrével épségének ékességét. Nem hiszem, hogy mást akarna a jeles ténnyel kinyilvánítani a megmérhetetlen isteni szándék, mint hogy a szeretet és alamizsnálkodás az erények minden lépcsőfokán átlép. Innen van testének és jobbjának gyönyörűséges és bámulatos csodálata, innen az örök élet, édes és boldog jutalma, innen a mennybéliekkel kívánatos együttlakása, ahol rásugárzik mindig fénylő s fogyhatatlan ragyogása az egy és legfőbb istenségnek, az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek mindörökkön örökké. Amen. Így fejeződik be Szent István legendája, amelyet Hartwig püspök írt a Szent Jobbal kapcsolatban. Még egy rövid ismertetés. A jobb kéztől elválasztott kar Lengyelországba került, egy másik kar erekét a bécsi Szent István domban őriznek. A Szent Jobb a török dúlás idején a koponya erekével együtt Raguzába, ma Dubrovnikba került. Mária Terézia a Szent Jobbot 1771. június 21-én Budára vitette a királyi vár kápolnájába. A koponya ereke egy részét előbb Pozsonyba, majd 1778. április 2-án Székesfehérvárra hozatta. A Szent Jobbot a II. Világháború alatt külföldre vitték, majd 1945. augusztus 19-én ismét hazakerült, s azóta a budapesti Szent István Bazilikában őrzik. Ezen a napon a szentmisében így imádkozunk. Szentek csodálatos fényessége, Istenünk! Te Szent István király dicsőséges jobbját, gondviselő szereteteddel megőrizted számunkra. Add, hogy oltalmának szüntelenül örvendjünk, Krisztus a mi Urunk által.

Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: Kedves hallgatóink, ma május 30-án Jeanette és Janka napja van. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnapok eredetét. A Jeanette héber, latin, francia eredetű név, a Johanna változata, ami a János férfi névnői párja, jelentése Jahve megkegyelmezett, Isten kegyelme, Isten kegyelmes. A Janka héber, görög, latin, magyar eredetű név, a Johanna változata, ami a János férfi névnői párja, jelentése ugyanaz, mint a Jeanette. Isten éltesse tehát a névnaposokat, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy más évforduló miatt fontos nekik a mai dátum, a következő szám szóljon nekik.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. Május 30-a az év 150. napja, ha Gergely naptár szerint az évből még 215 nap van hátra, a Szent Jobb megtalálásának ünnepe, miután a török időkben 200 évre nyoma veszett. Ma van Csaba királyfi, a székelyek legendás vezérének ünnepe, katonai ünnep volt 1944-ig. Nézzük, kik születtek ezen a napon a történelem folyamán. 1786-ban született Fejj András, író, politikus és nemzetgazda, a magyar reformkor irodalmi és társadalmi mozgalmainak egyik legtevékenyebb alakja, a Magyar Tudós Társaság 1840 után Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagja. 1871-ben született Dáni Nándor, olimpiai második helyezett atléta. 1900-ban látta meg a napvilágot a Dorján József gazdálkodó, kisgazda politikus, országgyűlési képviselő. 1930-ban született Rab Edit, magyar színésznő, előadó művész. 1952-ben született Kocsis Zoltán, kétszeres Kossuth Díjas magyar zongora művész, karmester. Most nézzük, kik hunytak el május 30-án a történelem folyamán. 1431-ben ezen a napon halt meg Jeanne d'Arc, az orléani szűz, katolikus szent, francia nemzeti hős. A 100 éves háború idején ő vezette a francia nép felszabadító harcát az angolok ellen. 1594-ben halt meg Balassi Bálint, magyar költő, törökverő nemes. A magyarországi reneszánsz második korszakának nagy alakja, a magyar nyelvű költészet első kiemelkedő művelője, a magyar irodalom első klasszikusa. 1778-ban halt meg Voltaire, francia író, filozófus, a francia felvilágosodás egyik legnagyobb alakja. 1914-ben hunyt el Juhász Erpád, magyar festőművész. 1990-ben távozott közülünk Lengyel Gyula, magyar karikaturista, grafikus művész. Most nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. 1635-ben Prágában aláírták a 30 éves háború svéd szakaszát lezáró prágai békét. 1898-ban ezen a napon Kossuth Lajos első egész alakos szobrát avatták fel Miskolcon az Erzsébet téren. Róna József alkotása. 1919-ben megalakult az első szegedi ellenkormány gróf Károlyi Gyula vezetésével. 1942-ben ezen a napon Köln éjjeli bombázásával kezdetüket veszik a Németország elleni angol szász légi támadások. 1954-ben ezen a napon a pajtás gőzhajó tragédiája történt Balatonfüreden, a 23 utas vesztette életét. Ma van a szklerózis multiplex világnapja. A központi idegrendszert érintő gyulladásos autoimmun betegség, melynek során az agy és a gerincvelő idegsejtjeinek védő burka az úgynevezett velős hüvely, vagy más néven mielin hüvely megbomlik. Ez a bomlás befolyásolja az idegrendszer bizonyos részei közötti kommunikációs képességet, a károsodás következtében az idegsejt rosszul működik, lassabban vezeti és vagy blokkolja az ingerületet. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Tizenhárom óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 14. Leó továbbra is kitartóan buzdít az imádságra a világ békéért. Április 11-én a Szent Péter Bazilikában tartott virrasztást, most pedig a Mária hónap zárásaként, ma 19 órakor a Szent Atya vezeti a rózsafüzér imádságot a Vatikáni Kertek Lourdes Miasszonyunk barlangjánál. Ez alkalomból az evangelizáció dikasztériuma kezdeményezésére a világ valamennyi egyhelyét felkérték, hogy zarándokaikkal és híveikkel együtt kapcsolódjanak be a pápa imájába. Hazánkban a Mátraverebély Szent Kúti Nemzeti Kegyhely is csatlakozott a felhíváshoz. Szeretettel várnak minden békére vágyó hívőt az ima alkalomra. A Szent Péter téren elhelyezett óriás kivetítőkön keresztül is bekapcsolódhatnak a hívők a Szent Atyával közös imádságba. Mit ígért Magyar Péter az uniós forrásokért cserébe? Tette fel a kérdést Bóka János, a Fidesz frakció vezető helyettese közösségi oldalán, arra reagálva, hogy a miniszterelnök Brüsszelben bejelentette. Az Európai Bizottság elnökével 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forintos uniós forrás felszabadításáról állapodtak meg. A korábbi Európai Uniós ügyekért felelős miniszter azt írta, Magyar Péter és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnökének bejelentése alapján egyértelmű, hogy a magyar miniszterelnök elfogadta a migrációs paktumot. Ez rossz hír, fűzte hozzá. Szerinte ugyanakkor az az igazán érdekes, amiről egyikük sem beszélt. Mit ígért Magyar Péter az uniós forrásokért cserébe, a magyar nyugdíjrendszerrel, az adórendszerrel, a családi adókedvezményekkel, a rezsicsökkentéssel, az energia és üzemanyagárakkal, az otthontámogatási rendszerrel kapcsolatban? Tette fel a kérdést, jelezve, erre csak a teljes megállapodás ismeretében lehet válaszolni. Budapest partnerész szövetséges abban, hogy a végre hazaérkezés

0: a kormány mérsékelje a szolidaritási adót és tárgyaljon az önkormányzatokkal hatásköri reformokról, ahogy ígérte. Kérte a távirati irodához eljuttatott nyilatkozatában 10 megyei jogú város polgármestere a miniszterelnöktől. Nem többletjuttatást és nem városvezetői kiváltságokat kérünk, hanem azt, hogy az önkormánya vizsgálja felül és mérsékelje a szolidaritási adót, hogy a városok kiszámítható, a feladataikhoz igazodó finanszírozást kapjanak a közszolgáltatások működtetéséhez. Azokhoz a szolgáltatásokhoz, amelyekre a lakosságnak nap mint nap szüksége van, fogalmaztak. Figyelembe véve a lakossági igényeket a korábbi hírekkel ellentétben, július 1-én mégis kinyit a Szabad Strand Szolnokon. Közölte Szolnok megyei jogú város önkormányzata a távirati irodához eljuttatott közleményében. Bár a csütörtöki hírek még arról szóltak, hogy az idén nem nyit ki a Szabad Strand, pénteken az önkormányzat már arról tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy szabad a strand, mint írták. A Szabad Strand melletti érveket látva csütörtök este Györfi Mihály Szolnok polgármestere egyeztetést kezdeményezett a Szolnoki Városüzemeltetési Kft.-vel a nyári üzemeltetés lehetőségeiről, és megállapodtak abban, hogy a szükséges engedélyek beszerzésére figyelemmel a Szabad Strandot 2026. július 1-től lehet kinyitni. Erre az átfutási időre a biztonságos és jogszerű működés érdekében van szükség, közölték. Végül az időjárásról. Délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki átmenetileg megerősödő, akár viharossá is fokozódó szél kíséretében. Az olykor élénk északnyugati szél a Dunántúlon zivataroktól függetlenül is megerősödik. A hőmérséklet napközben 26 és 31 fok között várható, de a felhősebb északkeleti tájakon csak 21-25 fok valószínű. Híreket hallottak.
1: A zene mesterei. Korszakalkotó egyéniségek a zene világában.
2: Szeretettel köszöntöm könnyű zenei műsorunk hallgatóit, a szerkesztő Kónya Éva vagyok. A 90-es években hazánkban is aranykorukat élték a fiú együttesek, számos csapat alakult, és téni lányok ezrei rajongtak értük. Ebben az időszakban alakult meg a VIP együttes is, ami országosan is ismertté tette Rakoncai Viktort. A zenemestereiben ma az ő pályafutása.

A 90-es években az amerikai mintát követve hazánkban is hódító útjukra indultak a fiú együttesek. Egy időben gombamódra szaporodtak a szívtöglesztő fiúkból verbúvált popcsapatok, és az aranylemezek is gyorsan összejöttek, ám tartós sikereket a legtöbb formáció nem tudott elérni. A Boyzone stílusának hazai képviselője volt a VIP együttes, amit az a Környei Attila rakott össze 1997-ben, aki anno a Manhattan együttest is, bízva a hasonló sikerekben. A csapatot Rácz Gergő, Rakoncai Viktor és bátyja Imre, illetve Józsa Alex erősítette. 1997-ben az Eurovíziós Dalfesztiválra is eljutottak egyik dalukkal, itt a 12. helyezést érték el. Karrierjük csúcsán számtalan slágert gyártottak, ilyen volt a Keresem a lányt, a Szükségem van rád, a Fogd meg a két kezemet, vagy a Rohan az idő. Akkoriban a fiúk igazi szívtiprónak számítottak, sok lány ábrándozott róluk, ezért is volt számukra tragikus pillanat, amikor 2001. márciusában bejelentette a csapat, hogy feloszlik. Abban az évben egy Best of albumot adtak ki, melyen a legnépszerűbb számaik szerepeltek, emellett egy búcsú koncertet is adtak. Utána mindenki szóló karrierbe kezdett, kivéve a Rakoncai fivéreket. Ők az Airport nevű duóban folytatták tovább zenei pályafutásukat.

Bár a VIP együttes nem volt hosszú életű a könnyűzenei piacon, mégis adott két ma is fontos szemét a hazai popipar számára. Az egyikük Rácz Gergő, aki folyamatosan hozza a popslágereket szólóban, illetve a Full Moon Vokál együttesben énekel. A másik pedig Rakoncai Viktor, aki a magyar popzene krémjének ért számos remek slágert. Rakoncai Viktor 1989-ben kezdett zongorázni Esze Jenőnél. 1994-ben kapta az első zenekari felkérését Szent Martintól, akivel 1997-ig együtt is zenélt. 1997-ben a VIP együttesben folytatta a zenélést, mint zeneszerző és előadó, majd 2001-ben az együttes felbomlása után testvérével Imrével megalapították az Airport együttest. A duó mellett producerként más zenészekkel, énekesekkel is elkezdett dolgozni. 2002-ben ő lett Zsédenyi Adrián debütáló albumának a producere. Zsédával már korábban is jól ismerték egymást, hiszen a kőbányai zenei stúdióban osztálytársak voltak. Az album legsikeresebb dala és egyben az első nagy siker a Valahol egy férfi vár volt, amely 3 hétig vezette a Viva televíziós slágerlistáját. Adrián első albumának kiteljesedését a Mennem kell tovább című sikerballada hozta meg.

Rakoncai Viktor együttműködése Zsidával a következő években is folytatódott, 2004-ben jelent meg Adrien második albuma a Zsidavű címmel. Az albumról több sikeres kislemez is készült, többek között a Motel, a Mint halálig mellettem vagy az Újhold. Zsidának ez volt az első olyan albuma, amely elérte a platina minősítést, és ez az az album, amiért az Eve Artisius díjas és Emerton díjas zeneszerzője címet Rakoncai Viktornak ítélte a szakma.

2004 után Rokoncai Viktor előadói karrierje helyett a produceri és zeneszerzői karrierje kezdett kiteljesedni. Számos hazai előadónak írt slágereket és dolgozott albumaikon. Ő írta a Viva Comet könnyű zenei díját adó dalát is. A közös munka és barátság összekötötte ezekben az években is Rácz Gergővel, aki szintén tagja volt a VIP együttesnek, valamint Malek Miklóssal, akivel gyermekkoruk óta jó barátok. Zséda mellett számos hazai fiatal és feltörekvő előadóval dolgozott együtt ezekben az években. A teljesség igénye nélkül néhány név: Tóth Gabi, Lola, Kovácsovics Fruzsina, Fekete Dávid, Cserpes Raura, Csézi, Radics Gigi, Wolf Kati, a Nyári Lányok, Edit és Alíz, Kocsis Tibor, Jani Csákveca, Vastag Csaba és Tamás, Tabáni István, Malek Miklós, Oroszlán Szonya, Antal Tímea, Polják Lilla, Szinetár Dóra, Berecki Zoltán, Király Linda és Király Viktor, Horányi Juli, Szandi, Horváth Alexandra, Agárdi Szilvia, Fehérvári Gábor Alfred, vagyis Freddy és Szűcs Renáta. A 2012-es X-Faktor győztes dalának, a Törhia Csendbölnek is Rokoncai Viktor a zeneszerzője.

A televíziós zenei tehetségkutató műsorok megjelenésekor Rakoncai Viktor is ott volt az alkotók között. 2012-ben és 2013-ban a Dal című műsorban zsűrizett, 2013-tól 2015-ig az Énekiskolája című gyerektehetségkutató műsor zenei producere volt, 2016-ban pedig a Star Academy című valóságshow-val ötvözött tehetségkutató műsor zenei producere lett, illetve ő szerezte a műsor főcímdalát is. 2013-ban a Pirosban a Nőkért elnevezésű nemzetközi program népszerűsítését segítette azzal a dallal, aminek Szabó Zé és Szente Vajk mellett zeneszerzője és zenei producere is volt. A Szív dalát Radics Gigi, Wolf Kati és Oroszlány Szonya előadásában hallják.

A stúdiós és televíziós munkák mellett a színházi színpadok közönsége is találkozhatott Rakoncai Viktor munkáival. 2014. decemberében mutatták be a Tulipán Tündér produkció széria első bevezető részeként a Játék Készítő című zenés akciómesét, színpadi sót. A musical ötletgazdájára, Illés Gabriellára, az Egyesült Államokban látott többféle showműsor és a 2000-ben a londoni West End egyik színpadán látott Oroszlán király előadás volt nagy hatással, ezekből merített a produkcióhoz. A játékkészítőben a prózai színház, a musical és a cirkusz keveredik, találhatóak benne modern technikai látványelemek és táncos betétek is. A játékkészítőt Divinyi Réka forgatókönyvíró, dramaturg írta, a vezető zeneszerző Rakoncai Viktor, a dalok szövegírója pedig Orbán Tamás.

0: 2017-ben ismét egy gyerekeket megszólító mese musical az Állam utazó dalainak zeneszerzője Rakoncai Viktor, a dalszövegek pedig Orbán Tamás munkái. A hazai sztárokat és ismerős slágereket felvonultató családi musical történetének középpontjában arra a kérdésre keresi a választ, hogy miért álmodunk, mire valók az álmok, és miért vannak a rossz álmok.
1: Mikor a

0: mondd, mi van?
1: Amíg a föld forog, amíg a szív dobol, és a pultban van még alkohol. Amíg nőt kapunk, tele a sörcsapunk, addig minden éjjel szétcsapunk. Puszik a szőkék,

2017-ben került a mozikba Csupó Gábor rendezésében a Pappapia című magyar romantikus zenés vígjáték. A Szabó Kimmel Tamás, Ostorházi Bernadett és Nagy Feró főszereplésével létrejött film egy csónakház megmentéséről szól, amely több régi és új emberi kapcsolatot hoz össze. A filmben olyan előadók nagy slágerei szólalnak meg új köntösben, mint a Korál, a Bergendi Együttes, a Generál, Szűcs Judit, Kovács Kati, a Bonanza Banzáj, a Neoton Família, Máté Péter, Postási Juli és a P-mobil dalai. Természetesen új dalok is születtek a filmhez, amelyeknek zeneszerzője Rakoncai Viktor.

0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Rakoncai Viktor előadói és zeneszerzői pályafutását mutattuk be. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, a zenemestereit és a szerkesztőt, Kónya Évát hallották.
1: A zenemestereit hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: Tizennégy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: 14. Leó továbbra is kitartóan buzdít az imádságra a világ békéért. Április 11-én a Szent Péter Bazilikában tartott virrasztást, most pedig a Mária hónap zárásaként, ma 19 órakor a Szent Atya vezeti a rózsafüzér imádságot a Vatikáni Kertek Lourdi miasszonyunk barlangjánál. Ez alkalomból az evangelizáció dikasztériuma kezdeményezésére a világ valamennyi kegyhelyét felkérték, hogy zarándokaikkal és híveikkel együtt kapcsolódjanak be a pápa imájába. Hazánkban a Mátraverebély Szentkúti Nemzeti Kegyhely is csatlakozott a felhíváshoz. Szeretettel várnak minden békére vágyó hívőt az ima alkalomra. A Szent Péter téren elhelyezett óriás kivetítőkön keresztül is bekapcsolódhatnak a hívők a Szentatyával közös imádságba. Mit ígért Magyar Péter az uniós forrásokért cserébe? Tette fel a kérdést Bóka János, a Fidesz frakcióvezető helyettese közösségi oldalán, arra reagálva, hogy a miniszterelnök Brüsszelben bejelentette. Az Európai Bizottság elnökével 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forintos uniós forrás felszabadításáról állapodtak meg. A korábbi Európai Uniós ügyekért felelős miniszter azt írta, Magyar Péter és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnökének bejelentése alapján egyértelmű, hogy a magyar miniszterelnök elfogadta a migrációs paktumot. Ez rossz hír, fűzte hozzá. Szerinte ugyanakkor az az igazán érdekes, amiről egyikük sem beszélt. Mit ígért Magyar Péter az uniós forrásokért cserébe, a magyar nyugdíjrendszerrel, az adórendszerrel, a családi adókedvezményekkel, a rezsicsökkentéssel, az energia és üzemanyagárakkal, az otthontámogatási rendszerrel kapcsolatban? Tette fel a kérdést, jelezve, erre csak a teljes megállapodás ismeretében lehet válaszolni. Budapest partnerész szövetséges abban, hogy a végre hazaérkező európai forrásokat okosan, a jövőt szolgálva használja fel Magyarország. Közölte Karácsony Gergely polgármester a közösségi oldalán, miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, megállapodtak az Európai Bizottság elnökével

0: város vezetői kiváltságokat kérünk, hanem azt, hogy az önkormánya vizsgálja felül és mérsékelje a szolidaritási adót, hogy a városok kiszámítható, a feladataikhoz igazodó finanszírozást kapjanak a közszolgáltatások működtetéséhez. Azokhoz a szolgáltatásokhoz, amelyekre a lakosságnak nap mint nap szüksége van, fogalmaztak. Figyelembe véve a lakossági igényeket a korábbi hírekkel ellentétben, július 1-én mégis kinyit a Szabad Strand Szolnokon. Közölte Szolnok megyei jogú város önkormányzata a távirat irodához eljuttatott közleményében. Bár a csütörtöki hírek még arról szóltak, hogy az idén nem nyit ki a Szabad Strand, pénteken az önkormányzat már arról tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy szabad a strand, mint írták. A Szabad Strand melletti érveket látva csütörtök este Györfi Mihály Szolnok polgármestere egyeztetést kezdeményezett a Szolnoki Városüzemeltetési Kft.-vel a nyári üzemeltetés lehetőségeiről, és megállapodtak abban, hogy a szükséges engedélyek beszerzésére figyelemmel a Szabad Strandot 2026. július 1-től lehet kinyitni. Erre az átfutási időre a biztonságos és jogszerű működés érdekében van szükség, közölték. Végül az időjárásról. Délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki átmenetileg megerősödő, akár viharossá is fokozódó szél kíséretében. Az olykor élénk északnyugati szél a Dunántúlon zivataroktól függetlenül is megerősödik. A hőmérséklet napközben 26 és 31 fok között várható, de a felhősebb északkeleti tájakon csak 21-25 fok valószínű. Híreket hallottak.
1: Reklám.
2: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
1: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az Egri Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy Egri Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
2: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Reklámot hallottak. A hét évfordulója.
3: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt, Túri Saroltát hallják. 1948. május 27-én Budapesten született. A magyar könnyűzene kiemelkedő személyisége az egy

egyik legsikeresebb zene és dalszerző, billentyűs, énekes, Presser Gábor. Az ő nevéhez köthető az Omega és az LGT együttesek dalainak jelentős része. Az LGT alapító tagja. Szólóalbumaival együtt több mint 50 lemezen szerepelt, de más előadó művészeknek is írt dalokat, így Zoránnak, Demién Ferencnek, Katona Klárinak, Révés Sándornak, vagy akár Kern Andrásnak is. Ugyanakkor a legfiatalabb zenész nemzedék számos képviselőjének is komponált. A 70-es években a színházi életbe is bekapcsolódott. A Víg Színház 1973-ban mutatta be az első magyar musicalt, Déri Tibor képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című kisregényének zenés adaptációját. Ezután Presser a Víg Színház több zenés darabjának is zeneszerzője volt, így például a 30 éves vagyok, a Jó estét nyár, Jó estét szerelem, a Szent István körút 14, a Túl a Maszathegyen, s talán a legsikeresebb, mára már legendássá vált a Padlás című darabnak. 1978 óta a Víg Színház zenei vezetője, ahol önálló estjei teltházak előtt futnak. 2003 végén az UNICEF Magyar Bizottság Halász Judittal együtt jószolgálati nagykövetté nevezte ki. Feladatuk a világ gyermekeinek magyarországi képviselete. 2008-ban az ő kezdeményezése nyomán jött létre a Magyar Dalnapja. 1977-ben Erkel Ferenc díjat, 1990-ben érdemes művész kitüntetést, 1996-ban Huszka Jenő díjat, 1999-ben Artisius díjat, 2003-ban Kossuth díjat kapott. 2004-ben elnyerte a Prima Primissima díjat, 2009-ben pedig a Pro Urbe Budapest díjat. 2010 májusa óta a Budapest 13. kerületének díszpolgára. Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Presser Gábor szerzeményeiből gyűjtöttünk össze párat. És mi mással is kezdhetnénk a köszöntést, mint egy Presser idevágó szerzeménnyel. Egy kevésbé ismert musical, kevésbé ismert száma következik. A címe Születésnapodra.

Ahogy már említettem, Presser Gábor számos más előadónak is írt darabokat. Közéjük tartozik Komár László is, aki a következő dallal foglalt el helyét a magyarok népszerű szólóénekesei között. Ehhez pedig nem kellett más, mint hogy összefogjanak a kedvéért a műfaj hazai nagyágyúi az első szólólemezén, köztük Presser Gábor is, aki könnyedén írt neki egy régi módi rock'n'roll slágert.

A következő dalban a magyar rock nagy sztárjai közül ketten is megjelennek vendégként. Demjén Ferenc és Zorán jelenléte az egyik első ilyen hazai sztárparádés láger lett, még évtizedekkel azelőtt, hogy mindenki mindenki dalában vendégeskedett volna. Úgy gondolom, a következő dalt nem kell bemutatni senkinek, a refrént mindenki ismeri. Ugye mi jó barátok vagyunk.

Demjén Ferenc volt a 70-es évek első felének egyik legsikeresebb magyar előadója, és a bergendi frontembere is volt egyben. A következő sláger, Amikor elindul a vonat, címet viseli. Igazi szólós jazzes szerzemény, gitáron Babos Gyulával, nem véletlenül lett ez a korszak egyik legnépszerűbb dala itthon. Mikor elindul a vonat?

Műsorunk végén egy 1989-es Presser szám hangzik el, amely épp annyira aktuális most, mint 1989-ben is, vagy bármikor. A címe: Te majd kézen fogsz és hazavezetsz.

0: Kedves hallgatóink, az elmúlt közel fél órában az 1948. május 27-én született Presser Gábor szerzeményeiből gyűjtöttünk össze egy párat. További szép napot kívánok minden munkatársam nevében. A szerkesztőt, Túri Saroltát hallották.
1: Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban az ortodox-katolikus párbeszédről lesz szó. A Szent Atanász görög-katolikus hittudományi főiskola 2026. május 4-én ünnepelte névadóját, Szent Atanász püspököt. A tanítási szünettel egybekötött napon az imádság, a tudományos párbeszéd és a közösségi együttlét egyaránt hangsúlyt kapott. A nap fő előadója Johannes Oldelman professzor volt, aki az ortodox-katolikus párbeszéd mai fő kérdései címmel tartott előadást. A Paderborni Johann Adam Müller intézet igazgatójának szavait Görföld Tibor teológus, egyetemi docens, a Szent Atanász görög-katolikus hittudományi főiskola oktatója fordította magyar nyelvre. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berecz Renáta.
4: Ezt a felkérést kaptam, hogy az ortodox-katolikus párbeszédről beszéljek. Köszönöm szépen a meghívást, amely nagy megtiszteltetés, ugyanakkor nagy kihívás is számomra. Az ortodoxok és a katolikusok közötti párbeszéd ma már nagyon hosszú múltra tekinthet vissza, ugyanakkor korunkban rendkívül nehéz helyzetben van. Nagyon sokféle kihívás adódik, de pozitív távlatokat is kínál. Véleményem szerint a legnehezebb, legsúlyosabb kihívás korunkban azzal függ össze, hogy a 2020-as években hatalmas mértékű polarizációval találkozhatunk a politikában és a társadalomban, amely az egyházakban is egyre inkább érezteti a hatását. Hogyan lehet termékeny párbeszédet folytatni egy polarizált világban? 5 lépésben szeretném bemutatni az ortodox-katolikus párbeszéd jelenlegi helyzetét. Először a nemzetközi párbeszéd folyamatról szeretnék beszélni, második lépésben a párbeszéd egyéb szintjeiről, helyi szintekről és nem hivatalos párbeszéd folyamatokról, harmadik lépésben arról beszélek, hogy az ortodoxián belüli viták mennyiben nehezítik meg a párbeszédet, majd azt veszem figyelembe, hogy katolikus részről milyen tényezők nehezítik meg a párbeszédet. Végül pedig lehetséges pozitív távlatokról és perspektívákról szeretnék szólni. Először tehát a nemzetközi párbeszéd folyamatokról szeretnék beszélni. Magát a párbeszédet az előkészítő szakaszban az úgynevezett szeretett párbeszéde előzte meg, 1966-ban 6. pápa és a pátriárka megegyezett abban, hogy egy ilyen bizottságot fognak létrehozni, és megkezdődtek az első tárgyalások Rodoszon. A párbeszédnek az első érdemi szakasza 1980 és 90 között zajlott, amikor az egyháztannal és a szentségtannal összefüggő kérdések álltak előtérben. Az a probléma, hogy az ortodox, illetve a katolikus hit értelmezés és a szentségekről alkotott felfogás hogyan viszonyul egymáshoz. A második szakasz, amit a képen is látható, 1990 és 2005 közé helyezhető, a válságnak a jegyében állt. A politikai átalakulások a kelet-európai országokban azt hozták magukkal, hogy a korábban inkább elnyomott és háttérben lévő görög-katolikus egyházak ismét életre keltek és megjelentek az előtérben, és ez számos újfajta feszültséget hozott magával. 1990-ben adhok módon Freisingban a bizottságnak volt egy tanácskozása, amelynek alkalmával az uniatizmusról és a prozelitizmusról, a vallásszabadságról értekeztek. 1993-ban Balamandban sikerült egy közös dokumentumot tető alá hozni, amely meghaladott missziós módszernek nevezte az uniatizmust, de ezek a viták különösen Romániában és Ukrajnában továbbra is a görög katolikusok és az ortodoxok részéről napirenden voltak tartva. 2000-ben Baltimoreban volt egy következő kísérlet arra, hogy ezekről a problémákról a bizottság beszéljen, de a vita és a konfliktus nagyobb teret kapott, mint az egyetértés, így gyakorlatilag megszűnt ideiglenesen legalábbis a Párbeszédnek az érdemi folytatása. A Párbeszéd harmadik szakaszában ismét lehetőséget kapott az érdemi egyetértésnek a keresése. Nem véletlenül, hogy 2005-ben kezdődött újra a folyamat, amikor 16. Benedek lett a pápa, akit az ortodoxok igen nagy becsben tartottak. Több dokumentum is született ebben az időszakban, 2007-ben, 2016-ban, illetve 2023-ban, amikor ismét kapcsolódni lehetett az egyháztani és szentségtani korábbi Párbeszéd folyamatokhoz. A kérdést azért nem volt könnyű eldönteni, hogy hogyan folytatódjon a Párbeszéd, mert a bizottságnak hosszú időre volt szüksége az, hogy eldöntse, hogy rendszeres, szisztematikus szempontból közelítse meg a kérdést, vagy történeti igénnyel. Végül úgy döntöttek, hogy történeti szempontú vizsgálódást fognak folytatni. Így jött létre 2016-ban Kiétiben a szinodalitás és a primátus viszonyáról szóló dokumentum az első évezred vonatkozásában, majd pedig Alexandriában 2023-ban a második évezred vonatkozásában. Ezt követően a bizottság úgy döntött, hogy a legvitatottabb kérdéseket veszi napirendre. Kettő mellett döntöttek, az első a tévedhetetlenség, a második pedig a filióquénak a kérdése. Több szöveg tervezet létezik már. Idén júniusban Pannonhalmán fog találkozni a bizottságnak a koordinációs részlege, hogy előkészítse a remények szerint 2027-ben majd megvalósuló plenáris gyűlését a bizottságnak, amikor a tévedhetetlenségnek a kérdését fogják napirendre venni. De nem csak nemzetközi téren folyik a Párbeszéd, hanem különböző más területeken is, regionális szinten, illetve nem hivatalos formában. Ez azért is lehet tanúságos számunkra, mert másfajta módszerekkel és másfajta megközelítéssel operálnak egyéb párbeszéd bizottságok. Az egyik legjelentősebb ilyen helyi párbeszéd folyamat Észak-Amerikában zajlik. Először az Egyesült Államokban kezdődött, majd kiterjedt Kanadára is. Így jött létre az Észak-Amerikai Ortodox Katolikus Teológiai Párbeszédbizottság, amelynek már 30 dokumentuma született, 1965 óta végzik a munkát, ahogyan a felsorolásból is látszik. Eleinte inkább lelkipásztori kérdéseknek szenteltek figyelmet, interkommuniónak vagy a vegyes házasságok lelkipásztori ellátásának, azután fokozatosan tértek rá egyháztani kérdésekre, primátusnak a kérdésére, vagy az apostoliságnak a problémájára. 2003-ban már a filióquének is egy dokumentumot szenteltek, amely meggyőződésem szerint a legelőremutatóbb és legeredményesebb ezen a területen. Különösen jelentős a 2010-ben kiadott szöveg, amely azzal kapcsolatban próbál meg szempontokat említeni, hogy hogyan valósítható meg ténylegesen az egyházak újraegyesülése. Szintén korán már 1966-ban megkezdődött hasonló párbeszéd folyamat Franciaországban. Látható, hogy ők is eleinte lelkipásztori kérdéseknek szenteltek figyelmet, például a vegyes házasságoknak, fokozatosan tértek át teológiai kérdésekre. Figyelemre méltó az 1991-es dokumentum, amely a római primátusról szól az egyházaknak a közösségében, illetve különösen érdekes a 2004-ben kiadott dokumentum, amely a katolikus ortodox párbeszéd etikájával kapcsolatban fogalmaz meg szempontokat. Németországból érkezem, legyen szabad a német folyamatra is röviden kitérnem. 1981-ben kezdődött meg a párbeszéd, először a görög ortodox egyház és a német püspöki konferencia között. Az első szöveg 2006-ban született az egyház szentségeiről és a szentek közösségéről, majd pedig fokozatosan inkább lelkipásztori típusú kérdések felé fordult. Látható a 2019-es dokumentum, amely már az összes németországi ortodox egyházmegye és a német püspökök közös párbeszédének az eredményét tükrözi. Itt elsősorban az egyházi év került szóba, keleti és a nyugati hagyományban. Azt próbáltuk bemutatni, hogy milyen különbözőségek és milyen hasonlóságok vannak az egyházi év vonatkozásában az egyházak között. Mi az, ami karácsonykor, húsvétkor és pünköskor közös mindannyiunkban, és mi az, ami mégis különbözik közöttünk. Majd pedig 2026-ban erről láthatóan szintén egy lelkipásztori jellegű dokumentum fog megszületni azokról a zarándokhelyekről, amelyek ortodox és katolikusok számára egyaránt fontosak lehetnek, mert például apostolokat tisztelnek bizonyos helyeken Németországban. És végül legyen szabad egy nem hivatalos párbeszéd kezdeményezésről is szólnom. 2004-ben Paderbornban jött létre a Szent Irenéus munkacsoport. Abban az időszakban, amikor a hivatalos párbeszéd folyamatok megfeneklettek, úgy gondoltuk, hogy ez nem maradhat így tovább, és ezért különböző szakértők segítségével létrehoztuk ezt a csoportot, amelynek 2018-ban született meg egy dokumentuma a közösség szolgálatában címmel a primátus és a szinodalitás kapcsolatának újragondolásának igényével. ugyanebben az időszakban, vagy nem sokkal később a primátus és a szinodalitás kérdéséről a Nemzetközi Párbeszéd csoport is foglalkozott, miben különbözik a mi dokumentumunk a nemzetközi munkacsoportnak a dokumentumától, elsősorban abban, hogy nagy figyelmet szenteltünk hermeneutikai kérdéseknek, annak a kérdésnek, hogy hogyan kell megértenünk a dogmákat, hogyan kell értenünk a kánonokat, és milyen jelentőséget kell tulajdonítanunk a történelmi folyamatoknak, a teológia történeti folyamatoknak is a dogmák és a hitigazságok megértésében. Ahogyan a fönt látható tartalomból is látszik, igyekeztünk történelmi korszakokat megállapítani, nagyon óvatosan fogalmaztunk, nem igyekeztünk új eredményeket felmutatni, hanem inkább azt mutattuk be, hogy az egyházak viszonya ezekben a látható időszakokban hogyan alakult a történelem folyamán. A negyedik rész az rendszeres áttekintést igyekszik nyújtani. A közösség, a kommunió szempontjából különös figyelmet szentelünk a szinodalitás problémájának, és azt hangsúlyozzuk, hogy szinodalitásról nem lehet beszélni a primátus nélkül, a kettő egymásra van utalva. Az Ireneus körnek a dokumentuma nagyon nagy nemzetközi visszhangot váltott ki, számos nyelvre lefordították, és nagyon érdekes, hogy az Egységdikasztériumnak a római pápáról szóló legújabb dokumentuma legalább 20 helyen idézi, maga a Vatikán is nagyon nagy figyelmet szentelt a munkánknak. És szeretném fölhívni a figyelmet erre a honlapra, amely azzal a céllal jött létre, hogy a különböző párbeszéd folyamatokat összekapcsolja egymással. Egy helyen található meg, 5 részre osztva az összes idevágó szöveg, fordításban is és eredetiben is. A nemzetközi dokumentumokat 8 nyelven tettük elérhetővé, a többinek a fordítása még zajlik. Az a célunk, hogy könnyen elérhetővé tegyük ezeket a fontos szövegeket, felsőoktatásban is nagyon jó használható módon. Ezek után térek rá az előadásom harmadik részére. Milyen nehézségei vannak a párbeszédnek ortodox részről? Annak ellenére, hogy nagyon sok dokumentum született, mint látható volt, mégiscsak azt állíthatjuk, hogy különösebb közeledés, vagy az egyház közösségnek egy szorosabb formája mindeddig nem sikerült elérni. Mi ennek az oka? Én azt állítom, hogy az az oka, hogy az egyházainkon belül is nagymértékű a polarizáció, amiben a társadalomnak és a politikának a polarizációja tükröződik. Ez a polarizálódás pedig katolikus és ortodox részről egyaránt megfigyelhető.

Médiában elsősorban arról hallunk, hogy egyre nagyobb a feszültség Konstantinápoly és Moszkva, a második Róma és a harmadik Róma között. Ennek részben az az oka, hogy Konstantinápoly történelmi okokból vezető szerepre tart igényt az ortodoxián belül, Moszkva pedig a legnagyobb számú ortodox egyháznak számít, sokkal több tagja van, mint az összes többi ortodox egyháznak együttvéve. Úgy vélem azonban, hogy leegyszerűsítjük a kérdést, hogyha az ortodoxián belüli polarizációt kizárólag Moszkva és Konstantinápoly feszültségére szorítjuk le. Legyen szabad ezt megvilágítanom a krétai zsinattal kapcsolatban. Több mint 100 éven keresztül zajlott az előkészítése ennek a zsinatnak, és úgy tűnt, hogy 2016-ban végre valóban meg tud valósulni egy pán-ortodox zsinat. Miután 2016-ban Svájcban megállapodtak az ortodox pátriárchák és metropoliták a zsinatnak az időpontjában és a témáiban, úgy tűnt, hogy ez a több mint 100 éves előkészítő folyamat végre célba érhet. Annak ellenére, hogy mindenki tudta, hogy az igazi vitás kérdések, az autokefáliának a kérdése, vagy az egyházi naptárnak a kérdése nem kerül majd napirendre a zsinaton, mégiscsak hatalmas lelkesedés váltott ki az a tény, hogy egyáltalán lehetséges ilyen pánortodox zsinat. Ugyanakkor az ortodox fundamentalisták részéről nagyon éles bírálat érte a zsinat tervezetét, és már ekkor egyértelművé vált mindenki számára, hogy ez nem egy harmonikus együttlét lesz, tanácskozás lesz, akkor egyszerűen csak elfogadják az előre elkészített dokumentumokat. Júniusban azután az Antiochiai és a bulgár patriarchátus lemondta a részvételét erről a zsinatról, és akkor hatalmas tanástalanság kezdett uralkodni. Van-e értelme egy pánortodox zsinatot tartani úgy, hogy nem vesz rajta részt valamennyi helyi egyház? Konstantinápoly azt mondta, hogy igen, van értelme, Moszkva azt mondta, hogy nem, nincsen értelme, és különböző féle megközelítései voltak ennek a helyzetnek. A zsinat előtt nem sokkal, aztán görög részről különböző összeesküvés elméletek is napvilágra kerültek. Azt állították, hogy Grúzia, Antiochia és Bulgária egyszerűen csak Moszkva vazallusa, és az volt a feladatuk, hogy valamilyen mondva csinált okkal lemondják a részvételüket ezen a zsinaton. Ha figyelembe veszük ezeket a nagy feszültségeket, akkor nagyon meglepőnek tűnhet számunkra, hogy a zsinati atyák mindössze egy hét leforgása alatt mind a 6 előkészített dokumentumot el tudták fogadni, és csupán csekély mértékű változásokat eszközöltek bennük. A legnagyobb vitát végül a nem ortodoxokhoz fűződő viszonyról szóló dokumentum keltette, de végül sikerült olyan kompromisszumokat kötni, amelyek az ökumenikus kapcsolatok ellenzői és támogatói részéről egyaránt elfogadhatónak tűntek. Megítélésem szerint a krétai zsinat legfontosabb következménye az volt, hogy Bartolomaiosz pátriárka nem volt többé hajlandó tekintetbe venni a moszkvai érdekeket. Ez leginkább abban nyilvánult meg, ahogyan Ukrajnához viszonyult. Ukrajna függetlenségén után 25 évvel még mindig nem sikerült az orosz ortodox egyháznak megoldást találnia arra a feszültségre, arra a vitára, amely az autokefálok és a Moszkvához hű ortodoxok között uralkodott. Ennek a láttán Bartolomaiosz patriárka feladta a visszafogottságát, amelyet korábban tanúsított, és úgy döntött, hogy ő maga fog megoldást keresni erre a problémára Moszkva helyett. Konstantinápoly ajánlata a következőképpen hangzott: ha az összes ukrajnai ortodox egyetlen egyházban egyesül, akkor megkapják az autokefáliát. Az volt a remény, hogy ez az ajánlat elég csábító ahhoz, hogy fölülírja az egyházak közötti feszültségeket. Sajnos azonban nem így történt. 2018. decemberében Kijevben tartottak egy egyesülési zsinatot, amelyen részt vett ugyan a kijevi patriárhátus összes püspöke és az ukrán autokefál ortodox egyház összes püspöke, de a Moszkvához hű ortodox egyházból csupán 2 püspök. Ezen a tanácskozáson az összegyűlt zsinatok egy új egyházat hoztak létre, egy új egyházi struktúrát hoztak létre, az ukrajnai ortodox egyházat, amelynek 2019. januárjában Bartolomaiosz patriárka megadta az autokefáliát, ugyanakkor hatalmas feszültséget okozott az ortodox egyházak között, megszakította a közösséget Moszkva Konstantinápolyjal, és ezt az ortodox egyházat is csupán 4 másik ortodox egyház ismerte el mindeddig. Fölmerül az a kérdés, hogy vajon bekövetkezett-e skizma az ortodox egyházban. A Szent Irenius körben ennek a kérdésnek nagy figyelmet szenteltünk, és a következőkre jutottunk. Moszkva és Konstantinápoly között nem beszélhetünk skizmáról, mivel Moszkva egy oldalon bontotta fel a közösséget Konstantinápollyal. A konstantinápolyi pátriárka viszont továbbra is megemlékezik az orosz pátriárkáról a liturgiában. Egészen más a helyzet ugyanakkor Afrika vonatkozásában, ahol Moszkva egy saját exarchátust hozott létre,
létre, joghatósági igénnyel Afrikában, mégpedig az alexandriai patriarchátusnak a kárára, vagy történelmi kiváltságait megkérdőjelezve. Ebben az esetben a kölcsönös elidegenedés történt, és az alexandriai pátriárka kiközösítette a moszkvai patriarchátusnak az egzarcháját, és ettől fogva egy regionális, helyi vonatkozású skizmáról beszélhetünk Alexandria és Moszkva között. Ezek az ortodoxián belül jelentkező feszültségek az ortodox katolikus párbeszédre is hatással vannak. 2023-ban Alexandriában az ortodox katolikus párbeszéd bizottság üléséről hiányoztak az antiókiai, a moszkvai, a szerb és a bolgár patriarchátusnak a képviselői. Ugyanakkor úgy gondolom, hiba lenne, ha azt mondanánk, mi katolikusok, hogy először ti ortodoxok egyezzetek meg egymással, és majd utána párbeszédet folytatunk veletek. Nem úgy gondolom, hogy ezek ellenére, a belső ortodox feszültségek ellenére is folytatnunk kell a dialógust. Ezek után negyedik lépésben szeretnék rátérni arra, hogy milyen nehézségek vannak a mi körünkben, katolikusok körében is, és tudatában kell lennünk annak, hogy a katolikus egyházban is vannak olyan tényezők, amelyek az ortodox párbeszéd partnerünk szempontjából nehézséget jelentenek a párbeszéd folytatásához. Mindenekelőtt azt szeretném megemlíteni, hogy a katolicizmuson belül is létezik pluralizmus, sokféleség. A katolikus egyházon belül nagyon sokféle elképzelés van etikai kérdésekben, nagyon sokféle vallási gyakorlatot folytatunk, és a hagyományok szempontjából is sokféleség állapítható meg. Például elég csak arra utalnunk, hogy egymás mellett létezik a latin, a bizánci és a különböző egyéb keleti rítusoknak a sokasága, amelyek arra utalnak, hogy katolikusnak lenni nem jelenti azt, hogy rómainak is lenni egyúttal. A katolikus keleti egyházak arra hívják fel a figyelmünket, hogy az egyházjogi szempontból, a cölibátusnak a szempontjából, vagy a liturgia szempontjából legitim sokféleség létezik a katolikus egyházban, de ez a sokféleség feszültséghez is vezethet különböző területeken. De a római katolikus egyházon belül is nagyon nagy mértékű sokféleséggel találkozhatunk a vallásosságnak a területén. Vannak a Mária tiszteletnek odaadó hívei, vannak posztmodern ifjúsági egyházak, vannak karizmatikus dicsőítő szertartások. Én a magam részéről mindig pozitívnak tartottam ezt a fajta sokféleséget, de a kívülállók számára ez a fajta pluralizmus, ez zavarónak is tűnhet. Ortodox részről nagyon hamar elhangzik aztán a relativizmusnak a vágya a római katolikus egyházzal szemben, például etikai kérdéseknek az összefüggésében. Kijelentheti-e bárki magáról azt, hogy az hiteles egyházi tanításnak a képviselője akkor, hogyha megfelelő módon nyilatkozik a nőknek a szerepéről, az abortuszról vagy a homoszexualitásnak a problémájáról. Sokszor felmerül az a helyzet, hogy társadalomban elfogadottnak számító életformák, lelkipásztori gondozása nehézségeket okoz és feszültségeket teremt egy azon egyházon belül is. Ferenc pápa pontosan azért kezdeményezte a szinodális folyamatot a világegyházban, katolikus részről, hogy az egyházon belül meglévő különböző áramlatok és irányzatok párbeszédet tudjanak folytatni egymással, megtanuljanak figyelni egymásra, és a megkülönböztetés közös folyamatának a során közös álláspontra, ítéletre tudjanak jutni. Ebben a folyamatban a katolikus egyház, a szinodális folyamatban más egyházak gyakorlatától is tudott tanulni. Rómában is a szinódus előkészítésének az összefüggésében különböző tanácskozásra került sor, ahol arról esett szó, hogy a szinodális struktúráknak milyen alkalmazási lehetőségeik és milyen alkalmazási határaik vannak az egyházban. Azt is szeretném megemlíteni, hogy a római pápának a személye is nehézségeket okozhat az ortodox katolikus párbeszédnek a szempontjából. 16. Benedek, Ferenc pápa és Leó pápa másféle hangsúlyokat, másféle attitűdöket képvisel, és az az ortodox párbeszéd partnereket sokszor összezavarja. 16. Benedek, a teológus, nagyon nagy becsben állt az ortodoxok szemében, de Ferenc pápával, akit lelkipásztornak tekintünk, és akit az emberekhez való közelsége miatt sokan szerettek, a spontaneitása miatt sokan kevésbé szerettek, vele az ortodoxok már sokkal kevésbé tudnak mit kezdeni. Leó pápa igyekszik hidat verni a különböző egyházi csoportok közé, és én úgy vélem, hogy ez sikerrel is végzi ezt az erőfeszítését. Ráadásul az ortodoxia felé is jó kapcsolatokat kíván kialakítani, ami jól látható a törökországi útjával kapcsolatban.
három pápa, három teljesen másféle hozzáállás és teljesen másféle attitűd, amely ugyan kedvező számunkra, akik értékeljük az egyházi sokféleséget, az ortodox párbeszéd partnerek számára viszont nehézséget okoz, mert nem tudják megállapítani, hogy akkor pontosan milyen is a katolikus egyháznak a profilja, az arcéla, a jellege és a céljai. Miután számba vettük, hogy milyen nehézségei vannak a párbeszédnek ortodox részről és katolikus részről, arról szeretnék beszélni, hogy milyen kedvező, ígéretes távlatok állnak előttünk, mert ilyenek is vannak. Az első ilyen pozitív távlatot ígérő tényező az a nikaiai zsinatnak az évfordulója, mely nem csak a hitünk számára meghatározó hitvallást rögzítette, hanem a húsvét dátumával kapcsolatos vitára is megoldást igyekezett adni. Leó pápa az Unitate Fidei kezdődő apostoli levelében kifejezetten hangsúlyozta azt, amelyet törökországi útja előtt nem sokkal tett közzé, hogy az ökumené arra törekszik, hogy a párbeszéd útján érjen el megbékélést, és az ajándékok, a lelki ajándékok cseréjére kell törekednie. Arra is fölhívja a figyelmet a pápa, hogy magunk mögött kell hagynunk azokat a teológiai vitakérdéseket, amelyeknek ma már nincsen létjogosultságuk. Az ortodox katolikus párbeszédnek az egyik legnagyobb vitás kérdése a szinodalitás és a primátus viszonya. A primátust elsősorban Róma képviselni, a szinodalitást elsősorban az ortodox egyházak gyakorlata. Nagyon érdekes jelenség figyelhető meg megítélésem szerint az elmúlt években. Miközben Róma egyre inkább a szinodalitást kezdi hangsúlyozni, az ortodox egyházak körében egyre nagyobb hangsúlyt kap a primátusnak a jelensége, nem csak a konstantinápolyi patriarchátus összefüggésében, amely mindig is vezető szerepre tartott igényt, hanem az egyes ortodox része helyi egyházaknak a szempontjából is a primátusra támasztott igény és a primátus hangsúlyozása patriarchák részéről sokkal hangsúlyosabb, mint korábban. Arról beszélhetünk tehát, hogy az ortodox egyházak primatizálódnak, katolikus egyház pedig szinodalizálódik, ami egyrészt kedvező, mert átvehetjük egymástól azt, ami a másik egyházban értékes, ugyanakkor veszélyes is lehet, mert egymásnak a hibáit és a gyengeségeit is átvehetjük egymástól. A Nemzetközi Ortodox Katolikus Párbeszédbizottság meggyőződése szerint pedig a primátus és a szinodalitás soha nem állítható szembe egymással, hanem kölcsönösen egymásra szorulnak, és egyaránt eredendőek az egyházon belül. A harmadik kedvező távlatot a katolikus keleti egyházak tárja elénk, amelyek óriási lehetőségeket biztosítanak az ortodox katolikus párbeszéd szempontjából. Mivel az úgynevezett uniatizmusnak a problémája történetileg nagyon sokféle terhet hoz magával, ezért ezek az egyházak nem szolgálhatnak modellként a katolikus és az ortodox egyházak újraegyesülésének a szempontjából, viszont olyan laboratóriumként működhetnek, ahol ki lehet kísérletezni azt, hogy miként lehetnek autonómok azok a keleti helyi egyházak, amelyek kapcsolatban maradnak továbbra is, egységben maradnak Rómával. Negyedik ilyen tényező lehet az ortodox diaszpóra. Az ortodox egyház már egyáltalán nem tekinthető keleti egyháznak, amelynek a tagjai kizárólag Kelet-Európában és a Közel-Keleten élnének, hanem világegyházzá vált maga az ortodox egyház is, amely minden kontinensen és minden országban jelen van. Ez nehézségeket is hoz magával, hiszen egymással párhuzamos egyházi struktúrák alakulhatnak ki egyazon földrajzi területen az ortodoxiában, amely ellentétben áll az ortodox egyháztannak, ugyanakkor kedvező lehetőségeket is tartogat, ez az újfajta elterjedése az ortodoxiának, például abban a formában, hogy ortodox püspöki konferenciák létezhetnek számos országban, a nyugati féltekén. Ezzel kapcsolatban különösen ki szeretném emelni a 2021-ben az Egyetemes Patriarchátus által kiadott dokumentumot, a világ életéért címet viseli ez a szöveg, az ortodox egyház társadalmi étoszáról szól, és számos olyan tényezőt említ, a nyugati világ összefüggésében is, amely lehetőséget biztosít a termékeny ökumenikus párbeszédre.

Kedves hallgatóink, műsorunkban az ortodox katolikus párbeszédről volt szó. További tartalmas időtöltést kíván az adásszerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
1: 14. Leó továbbra is kitartóan buzdít az imádságra a világ békéért. Április 11-én a Szent Péter Bazilikában tartott vérasztást, most pedig a Mária hónap zárásaként ma 19 órakor a Szent Atya vezeti a rózsafüzér imádságot a Vatikáni Kertek Lourdes mi asszonyunk barlangjánál. Ez alkalomból az evangelizáció dikasztériumának kezdeményezésére a világ valamennyik egyhelyét felkérték, hogy zarándokaikkal és híveikkel együtt kapcsolódjanak be a pápa imájába. Hazánkban a Mátra Verebé Szent Kúti Nemzeti Egyhely is csatlakozott a felhíváshoz. Szeretettel várnak minden békére vágyó hívőt az ima alkalomra. A Szent Péter téren elhelyezett óriás kivetítőkön keresztül is bekapcsolódhatnak a hívek a Szent Atyával közös imádságba. Előállították K. Endrét a budapesti rendőrfőkapitányságra pénteken, és hamis tanúzásra felhívás megalapozott gyanújával kihallgatták, közölte a BRFK a polisz.hu oldalon. A férfi lakóhelyén kutatást tartottak, és okiratokat, adathordozókat foglaltak le. K. Endre tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el, de bővebb vallomást nem tett, a gyanúsítás miatt nem tett panaszt, szabadlábon védekezhet. A rendőrség felidézte, a BRFK 2024. március 11-én kényszerítés gyanújával rendelt el nyomozást. Az eljárás során azonban annak vizsgálata is szükségessé vált, hogy más bűncselekmények megvalósulhattak-e. Ennek érdekében a nyomozóhatóság kiterjedt adatgyűjtést végzett, tanúkat kutatott fel és hallgatott ki, felvételeket elemzett, továbbá számos hatóságot és szervezetet keresett meg információk beszerzése céljából. K. Endrét, a Bicskei Gyermekotthon korábbi igazgató helyettesét bűnsegédként elkövetett kényszerítés kísérlete miatt 2021. júliusában jogerősen 3 év 4 hónap letöltendő szabadságvesztésre ítélték, mert segédkezett az igazgató pedofil bűncselekményeinek eltusolásában azzal, hogy megpróbálta kényszeríteni a bántalmazott kiskorú áldozatokat terhelő vallomásaik visszavonására. Novák Katalin akkori köztársasági elnök 2023. áprilisában kegyelmet adott K. Endrének. Oroszország kész vizsgálatot lefolytatni, ha átadják neki a Romániában becsapódott drón roncsait, jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök Asztanában, kazahsztáni állami látogatása és az Eurázsiai Gazdasági Unió csúcstalálkozója nyomán megtartott sajtótájékoztatóján. Adják át nekünk a drón maradványait, és mi objektív vizsgálatokat fogunk lefolytatni, és csak akkor adunk értékelést arról, hogy mi történt, mondta Putyin. Senki sem tudja megmondani, hogy valamely légijármű honnan származik, amíg nem végeznek el rajta szakértői vizsgálatot, tette hozzá. Oroszországnak soha nem voltak agresszív szándékai az európai országokkal szemben, jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök újságíróknak.

0: milliárd forint uniós forrás felszabadításáról született megállapodás. Magyar Péter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében azt írta, minden centet hazahozunk. Kőkemény tárgyalásokon vagyunk túl, tegnap még az utolsó órákban is 2 milliárd euróval nőtt a felszabadított uniós források összege. Minden centet hazahozunk, történelmi győzelem, fogalmazott Magyar Péter. A kereszténydemokrata néppárt frakció vezetője kíváncsi arra, milyen vállalásokat tett Magyar Péter Brüsszelben az uniós forrásokért cserébe. Rétvári Bence a közösségi oldalán rögzítette, Magyarországnak járnak az uniós források. Ezek nem ajándékok, nem politikai kegyek, hanem a magyar embereket, családokat, vállalkozásokat, önkormányzatokat, egyetemeket megillető pénzek. Végül az időjárásról. Délután, este, északnyugat felől gomoly felhők, velük együtt pedig záporok, zivatarok érkeznek, illetve képződnek is fölöttünk. Napközben nagy területen megélénkül, helyenként meg is erősödhet az északnyugati szél. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A hőmérséklet 26 és 31 fok között várható. A felhősebb északkeleti tájakon 21-25 fok valószínű. Késő estére 13-22 fok közé hűl le a levegő. Vasárnap a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 30 fok között valószínű. Híreket hallottak.
1: Reklám.
2: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
3: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az Egri Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 fél éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy Egri Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
2: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
4: Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban folytatjuk a Miskolcnak nemzetközi elismerést hozó élményprogram bemutatását, és foglalkozunk még a Nemzetközi Geopark találkozóval is. Világelső lett a miskolci

0: Kettő erdő élményprogram, amely elnyerte a világ legjobb fenntartható turisztikai projektjének járó elismerést a Green Destinations nemzetközi versenyén. A rangos elismerés alkalmából Tóth Szántai József, Miskolc megyei jogú város polgármesterem ünnepélyes keretek között mondott köszönetet a projekt megálmodóinak és megalkotóinak. A város vezetője a Gastro Express létrehozóit is köszöntötte a rendezvényen. A kezdeményezést Matiszták Éva alpolgármester, Kondás Vilmos, a Géniusz könyváruház tulajdonosa és Angyal Enikő, a Midmár Miskolci idegenforgalmi szervezet vezetője méltatta. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
1: Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit. Én azért kértem szót, mert én részese lehettem ennek a díjnak az átvételébe, hiszen Gyulával együtt vettük át Berlinbe a Green Destinationnek a díját, ami egy fantasztikus élmény volt. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, hogy én részese lehettem, és mindenkinek köszönöm, mert hiszen ez a díj nem jöhetett volna létre. Gyula már felsorolt itt mindenkit, ha Vilmos nem karolja fel a könyvet, Krisztályék, Henék nem kezdenek el az ízekkel dolgozni, ha nem íródik meg ez a pályázat, ugye a Midmárt Julikáikkal, Északerdő, tehát mindenki, aki ma itt van, és elnézést, ha valakit kihagytam a felsorolásból, mindenki részese ennek a díjnak, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, és én loptam egy mondatot Gyulától, ami Berlinben hangzott el először, tehát hogy ez az egész olyan, amikor egy pici apró bükkmagból egy nagy terebélyes bükkfa nő, és ugye a bükkfa ágai, a bükkfa levelei itt vagyunk mi, úgyhogy én azt kívánom, hogy terebélyesedjen ez a bükkfa, hogy legyen még több projekt, és vigyük ezzel Miskolc hírét, és egyre jobban, és egyre többen akarjanak minket megnézni, nem csak a ehető erdő miatt, hanem a bükk miatt, miattatok, úgyhogy még egyszer köszönöm szépen ezt a lehetőséget.
2: Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves alpolgármester úr, kedves vendégek, és hát nagyra becsült Bozsó Gyula barátom. Azért kértem szót, mert én úgy gondolom, hogy a legelső lépésektől ismerem Gyulát, ismerem Gyulának a dolgait. 2021 és 2025 között 5 album jelent meg, ez az 5. Ha így halad éves szinten, akkor nagyon jó lesz. Engedjék meg, hogy elmondjam, hogy nekem van egy országos hírű író barátom, Lőrinc László, aki most 86 éves és 100 fölött van, nem tudja, hogy hány könyvet írt, hát ha Gyula így halad, akkor ő se fogja tudni, hogy hány albumot csinált. És hát sok különlegességet tudok mondani önöknek azért, mert Gyula megérdemli, hogy olyan dolgokat is elmondjunk, ami még inkább öregbít és erősíti az ő hírnevét. És természetesen Miskolcét is. Itt van 5 gyönyörű szép album, 5 évnek a munkája minden évben egy, és én 40 éve vagyok könyvkereskedőre, még albumokból ennyit nem adtam el, mint ezekből. És ezt őszintén mondom, 21-ben megkeresett Gyula valamikor évközben, hogy lenne ez az erdőfilm. Nézzem már meg, hát majd mondtam, hogy figyelj rám, ez frenetikus, ezt meg kell csinálni. Megcsináltuk, nagyon-nagyon nagy siker volt. Jött a másik könyv, az Ajlabbük, fantasztikus. Én úgy gondolnám, hogy sok hegység van az országban, de bükk egy van. És ez olyan, mint valakinek az első szó, hogy tehát bükk csak egy van. És ez is a miénk. Akkor jött a harmadik könyve, az Ehető erdő. Na hát, ehhez szavakat se találok, 5 kiadást ért meg idáig. Ez volt az alapja annak, hogy ezt a díjat Gyula megnyerte, de természetesen az előző 2-nek a tapasztalata ebbe már megmutatkozott. Tehát ez a könyv, én úgy gondolnám, hogy talán az albumok albuma, de nagyon bízom benne, hogy ezt csak így múlt időben mondom, mert Gyula termékeny, és hát azért vannak tervei. Akkor utána jött a Miskolc album, és akkor erről egy apró sztorit. Tavaly decemberben illik kint lenni sokat az eladótérbe, sok vevünk van, bejött egy idős házaspár, hát olyan fiatalok, mint én, akkor inkább így mondom, és vettek 5 Miskolc albumot. Hát a kíváncsiság furdalt. Mondtam, hogy mondjátok már meg, vagy hát azt mondja, 4 gyerekünk szétszórvél a nagyvilágba, ezeket neki küldjük, az 5. meg a miénk lesz. Tehát akkor az előbb már beszéltünk az Ehető erdőről, a Miskolc album meg a maga nevébe egy fantasztikus dolog, mert az országnak egyetlen városa, nagyvárosa nincs, amelyiknek ilyen gyönyörű, reprezentatív albuma van, mint Miskolc városának. És akkor lesz még egy ünnepünk, nem sokára az ünnepi könyvét, azért mondom el, és ez a ünnepi könyvét a Rákóczi 450. születésére, tehát arra koncentrál, és akkor Ha valaki elolvassa, nagyon szeretném, ezt mindig elmondom, hogy az Avasi kilátónak van egy története. A legelső egy 42 méter magas fából készített bástya volt, amit 906-ban, amikor Orostóból hazozták Rákócznak Amvait, akkor készítették, és Miskolc volt a legrákócibb város az országban. Tehát van mire büszkék lennünk, és ez a könyv ezt is megmutatja. A harmadik, bocsánat, most már a ötödik könyvét, az Egysepp erdőt, pedig hát ez ennek ebbe a sorozatba szintén fantasztikus. És hát csak a kíváncsiság, azért, hogy kíváncsiak legyenek, és furdalja kíváncsiak önöket, hát Gyula készül valamivel, de azért nem mondom el, mert hát ha elmondanám, akkor már nem lenne érdekes, készül valamivel, ami én úgy gondolom, hogy hihetetlen nagy büszkeséget fog okozni, és hihetetlen nagy népszerűséget fog okozni, és még inkább Miskolc városát fogja népszerűsíteni az a könyv. Lehet fantáziálni, de én úgy gondolom, amikor megvalósul a dolog, akkor lesz már igazán. Na tehát, ami nagyon fontos, hogy van nekünk egy Bozsó Gyulánk, van nekünk egy Miskolcunk, van nekünk egy Avasi kilátónk, van nekünk Tapolcánk, mindenünk van nekünk ahhoz, hogy jól érezzük magunkat Miskolcon, és én mindig azt mondom, hogy ahhoz, hogy az ember ott érezze magát jól, ahol él, ahhoz az kell, hogy ismerje meg a környezetét, szeresse meg a környezetét. A másik, még egy kis apróság. Nekem 5 unokám van, 2 fiú itt van Miskolcon, itt él, és rengeteget kirándulunk erdőbe. Nagyon-nagyon szeretnek kirándulni. Hát el kell, hogy mondjam, hogy óriási büszkeség, amikor 4-5 órát csatangolunk, és azt mondják, papa, bírod még, hát nem tudok mit mondani, hogy ne bírnám. Na szóval, én úgy gondolom, hogy ki kell próbálni, az ő könyvei ehhez adnak segítséget, illetve ahhoz adnak segítséget, hogy a mindennapjaink szebbek legyenek, és ahhoz adnak segítséget, hogy ez a város, Miskolc városa, ott legyen azon a méltó helyen, ahol kell lennie. Nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönöm szépen, hogy szót kaptam. Nagyon rövid szeretnék lenni, csak egészen egyszerűen szeretném megköszönni a városvezetésnek azt, hogy méltónak tartotta a munkánkat arra, hogy megálljunk egy pillanatra, és megünnepeljük ezt az eredményt. Viszont egy nagyon fontos dolog, hogy egy furcsa dolgot mondok talán, hogy a mi munkánk igazándiból most kezdődik. Tehát tény, hogy megnyertük ezt a világversenyt, és elértünk egy rendkívüli eredményt az ehető erdő pályázattal, és ezután is tényleg nagy köszönet Innotime Kft. Nagy Gyulinak, mert elképesztő az a szakmai munka és az a szakmai tudás, amit ő ebbe beletett. Viszont azt nagyon fontos felismerni és érteni, hogy ezt mi céllal csináltuk, tehát nem véletlenül adtuk be ezt a pályázatot. Én tulajdonképpen 2020 óta a különböző felállásokban ott bábáskodom az ehető erdő körül, és már az első perctől az volt a megérzésem, hogy ez az a valami, ez az a spiritus, ez az a plusz, ami máshol nincs, de Miskolcon van. És hogyha mi ezzel megfelelően bánunk, ezzel a különleges egyedi kincsel, akkor ez alkalmas arra, hogy ezt a várost marketing szempontból, megítélés szempontból teljesen újjáépítse. De ezt csak akkor tudjuk megcsinálni, hogyha ezt a kincset szépen gondosan őrizzük, ápoljuk, és most visszük tovább, tehát ez az eredmény lehetőséget ad nekünk arra, hogy erre tovább építkezzünk. Ez egyébként a turisztikai fenntarthatósági minősítésnek egy belépő fokozata egyúttal. Miskolc városa számára azt gondolom, hogy nem kell külön ragoznom, hogy ugye a fenntarthatóság és a természettel való együttélés az, ami az előrevívő út. Mi ezt tudjuk nagyon szépen becsomagolni, tálalni ebbe az ehető erdő sztoriba és a világ számára, így Miskolcot egy nagyon vonzó vágyott helyé tenni. És még egy nagyon fontos dolog, hogy az ehető erdő, tényleg nagyon komolyan gondolom, hogy minden egyes szereplőnél nagyon bízom benne, hogy ez nem szorul külön magyarázatra, hogy akkor, amikor bárhol, bármilyen helyszínen, vagy sajtóorgánumban, vagy programon mesél erről a programról, akkor hangozzon el, hogy ez Miskolc és a Bükk. Mert ez itt született meg, ez egy egyre inkább népszerű szemlélet, ugye az erdei alapanyagú gasztronómia. Ez a világban is egyébként egy nagy trend, tehát mondhatom, hogy trendben vagyunk, de itt Magyarországon ennek a szülőhelye, ez a város és ennek a városnak a környéke. Ezt használjuk, ezt az információt és ezt a tudást, és ezt a kettőt mindig tegyük össze, hogy az ehető erdő, ez egy Miskolcról indult gasztrosztori. Úgyhogy én kívánom, hogy a további hasonló sikereket érjünk el, gyertek velünk tovább ezen az úton. Tele vagyunk Julival tervekkel és elképzelésekkel, hogy hogy tudjuk tovább csiszolni, fényesíteni ezt a kincset, és kérem a városvezetés támogatását is, hogy támogassanak minket ebben a munkába, mert ez meg fogja magát hálálni ez a sztori.

0: Sikeresen zárult a Visegrádi országok geoparkjainak negyedik nemzetközi szakmai találkozója, amelynek májusban a Bükkvidék UNESCO globális geopark adott otthont. A Magyarországból, Lengyelországból, Csehországból és Szlovákiából érkező szakemberek a Miskolci Szeleta Park látogatóközpontban gyűltek össze, hogy megosszák egymással a fenntartható térségfejlesztéssel kapcsolatos tapasztalataikat. A találkozóról György Balázs, a Novohrád-Nógrád UNESCO globális geopark irodavezetője, és Rónai Kálmánné, a Bükki Nemzeti Park igazgatóság igazgatója adtak tájékoztatást.
1: Mindig úgy jellemezzük ezt, hogy földtani szempontból nincsenek határok. Nálunk nemzetiségi szinten is ez egy kicsit olyan kérdőjeles, mivel a szlovákiai oldalon a lakosságnak közel az 50%-a mai napig magyar nemzetiségű. Az együttműködés jelenleg annak tudható be, hogy van egy Magyarország és egy szlovákiai szervezet, akik folyamatosan együttműködnek azért, hogy a geopark fenntartható legyen. Tervezünk egy európai területi társulást létrehozni, ami annyit jelent, hogy egy szervezeten belül tudnánk mind a magyar, mind pedig a szlovákiai szervezetek közösen dolgozni azokért a célokért, amivel a geoparknak a fejlődését tudnánk bebiztosítani. A mi geoparkunk 2008 óta van, 2010-ben kerültünk a globális geopark hálózatba. Ez alatt az idő alatt számtalan tapasztalatra tettünk szert, kiemelném a környezeti nevelés fontosságát. Most már elmondható az, hogy akik a geopark létrejöttekor részt vettek ilyen természettudományi versenyeken, vagy esetleg nyári táborokban. Most ezek a fiatalok már felnőtt kort elérték, és úgy vesszük észre, vagyis azt figyeltük meg, hogy részt tudnak venni maga a munkaerőbe is, hogy a szakmai dolgokat fel tudják olyan mértékben használni, hogy lettek közülük geológusok, biológusok, tanárok, akik részt tudnak venni bármiféle ilyen környezeti nevelési programba, tanulmányi utakon. Szóval a fejlődés az lassú, mivel minden fejlődés lassú, én úgy veszem észre, viszont meghatározó része lett magának a térségnek a geopark. Nyáron, mint említettem, a környezeti nevelésre tesszük a hangsúlyt, mivel a gyerekeknek épp szünidő lesz, úgyhogy rengeteg időt tudunk együtt tölteni. Nyári tábor idén is lesz, most már a 15-et fogjuk szervezni. Emellett, mivel UNESCO globális geopark vagyunk, ezért a globális geopark hálózattól jönnek hozzánk az ellenőrök a 4 éves újraértékelésre, úgyhogy az augusztus végi időszak azzal fog telni, hogy ezeket az ellenőröket vendégül látjuk, és megmutatjuk nekik a geopark szépségét. Ez 4 évre szól, és most már nekünk ez a 4. újraértékelés lesz. A V4-es találkozó az Szlovákiából indult maga az ötlet, ezt 4 évvel ezelőtt Selmecbányán volt az első megvalósult ilyen akció. Utána követte Csehország, Lengyelország, és most Magyarországon a 4. helyszín lesz, ami összehozza a visegrádi négyeknek a geoparkjait. Ez mindig is egy jó felület volt arra, hogy itt a közelben élő, egymásra támaszkodó geoparkok közös pályázatokba, vagy közös gondolkodás szerint valamilyen célokat kitűzenek maguk elő, és beépítsék ezt a stratégiájukba, és ez szerint próbálják megvalósítani azokat a fejlesztéseket, amik várnak az ilyen geoparkokra.
2: Nem csak a geológia, hanem a térségfejlesztés is nagyon-nagyon fontos. Azok az együttműködések, amelyek vagy a településekkel, vagy gazdálkodó szervezetekkel, vagy civil szervezetekkel kialakítottunk, és természetesen az edukáció, a tájékoztatás is ugyanolyan fontos. Nagyon-nagyon jó a kapcsolat, tekintettel arra, hogy Selmecbányán 3 éve aláírtunk egy együttműködési megállapodást, ami arról szól, hogy a V4-es országoknak a geoparkjai, és nem csak az UNESCO, hanem a nemzeti geoparkjai is ebben a tömörülésben aktív szerepet vállalnak, és együtt dolgozunk a környező három országgal már 3 év óta. És nem csak szakmai együttműködésünk van, minden évben találkozunk, a jó gyakorlatokat osztjuk meg, hanem az, hogy szinte barátságok alakultak ki, úgyhogy most már ezen a 4. alkalmas találkozón már barátként üdvözölhetünk minden résztvevőt. A konferencia az egy nagyon erős szakmai nap lesz, amikor megosztjuk a jó gyakorlatokat, az elmúlt 1 évben tett eredményeinket, és nyilván valamennyire a jövőbe is kitekintünk. Beszélünk most, a konferencia hangsúlya a helyi közösségépítés lesz, tehát hogy miként tudunk együttműködni akár oktatási intézményekkel, településekkel, kistermelőkkel, hagyományos kézműves terméket előállítókkal, illetve a turizmus azon szolgáltatóival, akik akár egy túravezetésben és más geológiai specialitásokban is közre tudnak működni. Úgyhogy a mai nap egy szakmai nap, kifejezetten előadásokkal, workshopokkal fűszerezve, és holnap pedig ténylegesen megmutatjuk azokat az értékeket, amelyekre büszkék vagyunk, illetve azokat a jó gyakorlatokat, amelyeket mi itt a Nemzeti Parknál, a Bükkvidék UNESCO Globális Geoparknál gyakorolunk. Tehát nagyon-nagyon sok közös feladatunk van, amit így a tapasztalatokat megosztva könnyebben tudunk kezelni, és hatékonyabban tudjuk kezelni. Viszont vannak eltérő sajátosságok, ami egyrészt lehet a geológiai eltérésekből, vagy az egyes országok különböző szabályozásaiból. De én azt gondolom, hogy ezek a konzultációk, amiket itt folytatunk, azok elősegítik azt, hogy mindenki tanuljon a másik nemzet akár földrajzi adottságaiból, akár intézményrendszeréből. Úgyhogy mindenféleképpen nagyon hasznos ez a találkozó. A világörökségi helyszíneknek áll rendelkezésre egy külön alap, ez geoparkoknál nincs, de én azt gondolom, hogy a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, mint a geopark munkaszervezete, az rendelkezik olyan tapasztalatokkal, amivel mi az alapfeladatainkat, tehát nemzeti parkos alapfeladatainkat úgy tudjuk kiegészíteni, hogy ez a geoparknak is megfeleljen. Tehát lényegében van bizonyos azonosság, átfedés a nemzeti parki alapfeladatok között, de az, hogy nemzetközileg ezeket a gondolatokat meg tudjuk osztani, az mindenféleképpen előnyt jelent saját magunknak is a nemzeti park, illetve az UNESCO Globális Geopark munkájában.

0: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban tovább folytattuk a Miskolcnak nemzetközi elismerést hozó élményprogram bemutatását, és foglalkoztunk még a Nemzetközi Geopark találkozóval is. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője, Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Két nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
1: Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt 7 napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina.

0: Megkezdődött az Agrárium 2026 elnevezésű országos mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírás. A Központi Statisztikai Hivatal nagyszabású adatfelvétele több tízezer hazai gazdaság állapotát méri fel. A szakemberek átfogó képet kapnak a szektor helyzetéről, amely pontosan kirajzolja a következő évek fejlesztési irányait. A gyűjtött információk pedig közvetlenül befolyásolják a jövőbeli agrárpolitikai döntéseket és a támogatások elosztását. Az összeírás részleteiről és céljáról Tóth Péter, a Központi Statisztikai Hivatal Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztályának vezetője, a projekt szakmai felelőse adott tájékoztatást.
1: Mi is ez a gazdaságszerkezeti összeírás? Magyarországon most már közel másfél évszázados múltja van a gazdaságszerkezeti összeírásoknak. Még a 19. század végén hajtották végre az első teljes körű mezőgazdasági összeírást, az agrárcenzust, és 10 évente van jelenleg agrárcenzus Magyarországon, az utolsóra 2020-ban került sor. És annak érdekében, hogy a gazdaságoknak a szerkezetéről a 10 éves ciklus folyamán is szerezünk információkat, ezért hajtunk végre nagymintás gazdaságszerkezeti összeírásokat. A célunk az az ezekkel az összeírásokkal, hogy egy aktuális, részletes és hiteles képet kapjunk a gazdaságoknak a szerkezetéről, hiszen bár vannak mezőgazdasági összeírásaink fél évről fél évre, de ilyen komplex képet csak a gazdaságszerkezeti összeírásokat adnak. Ezek az összeírások segítik a gazdálkodóknak a döntéseit, emellett pedig fontos muníció szolgálnak a hazai, illetve az uniós döntéshozók számára is, és ami még kiemelhető az az, hogy mivel az unió tagállamaiban, valamennyi tagállamában végrehajtják ezt az összeírást, uniós szinten is összehasonlítható adatokhoz fogunk majd jutni. Ki kell emelnem azt, hogy a kijelöltek számára kötelező a válaszadás, tehát aki bekerült a felvételnek a mintájába, az ő számára kötelező a válaszadás, de mégsem ezt a kötelező jelleget szeretném kiemelni, hanem azt, hogy pontos adatok segítségével születhetnek csak megalapozott döntések, tehát tulajdonképpen azzal, hogy a gazdák, a gazdálkodók, az érintett adatszolgáltatók az aktuális és pontos adataikat elmondják nekünk, ezáltal majd a döntéshozók az ő jobb helyzetükbe hozásával szembesülhetnek majd, tehát a pontos adatok birtokában születhetnek majd megalapozott pontos döntések. Milyen témákat is érint ez az összeírás? Azt, hogy az összeírást végre kell hajtani, azt, mint már korábban említettem, uniós rendelet írja elő, és ugyanilyen uniós rendelet írja elő azt is, hogy milyen témákat kell megkérdeznünk. A Központi Statisztikai Hivatalnak folyamatos célja, illetve kiemelkedő célja az, hogy csökkentsük az adatszolgáltatóknak a terheit, tehát csak olyan kérdéseket tegyünk fel, amelyek más állami adatbázisokból nem érhetőek el. Épp ezért a földhasználat és az állattenyésztés vonatkozásában is már csak néhány kérdés feltételére kerül sor. Az összes többi információt állami nyilvántartásból, például a földhasználat tekintetében az államkincstárnak az egységes kérelem adatbázisából szerezzük, de az állattenyésztés vonatkozásában is különböző állatos regiszterek állnak egyébként a rendelkezésünkre. Vannak olyan kérdések, vannak olyan blokkok, amelyeket viszont muszáj közvetlenül megkérdeznünk az adatszolgáltatóktól, hiszen erre nem léteznek pontos naprakész nyilvántartások. Ilyen kérdéskör például az állattartási épülete, illetve a trágyakezelés. Ezeket a kérdéseket utoljára 2020-ban kérdeztük meg az agrárcenzus során. A mezőgazdasági gazdaságszerkezeti kérdéseknek egy fontos blokkja a munkaerővel foglalkozik. Gazdaságszerkezeti összeírásról gazdaságszerkezeti összeírásra megkérdezzük azt, hogy hány évesek a gazdálkodók, illetve milyen a legmagasabb mezőgazdasági végzettségük. Így tesszük ezt majd a mostani összeírás során is. Vannak olyan kötelezően felmérendő mutatók, amelyek viszont adminisztratív forrásból rendelkezésre állnak, így ezeket közvetlenül nem fogjuk megkérdezni most sem az adatszolgáltatóktól. Csak kettőt emeljek ki a sok közül, ilyen a vidékfejlesztésre, illetve a biogazdálkodásra vonatkozó kérdések. Az adminisztratív források használata egyre inkább elterjed az Európai Unió tagállamaiban. Most már azt mondhatjuk, hogy Magyarországon is a kötelező mutatóknak, vagy kötelező változóknak, kérdéseknek a közel fele az adminisztratív nyilvántartásból származik. hogyha nem tudnánk ezeket az adatbázisokat, illetve az információkat átvenni, akkor lényegében kétszer olyan hosszú lenne a kérdőívünk, mint a jelenlegi kérdőívhoz. A jelenlegi kérdőívünk egyébként nagyjából 30 perces kitöltést igényel. Ez természetesen változhat attól függően, hogy mekkorák a gazdaságok, növénytermesztéssel foglalkoznak-e, vagy állattenyésztéssel, tehát a gazdaság méretétől nagyban függ a kérdőív kitöltésének hossza.

0: Sárospatakon több ponton is zajlanak útfelújítások, az érintett szakaszok mellett parkolókat és járdákat is korszerűsítenek. A fejlesztések kormányzati támogatásból, valamint saját forrásból valósulnak meg, és céljuk, hogy biztonságosabbá és rendezettebbé tegyék a városi közlekedést, miközben hosszú távon is javítják az ott élők mindennapjait, mondta el dr. Farkas Szabolcs polgármester.
1: A 37-es bejárótól egészen a Táncsics utcáig a református gimnáziumig fog megtörténni a teljes aszfaltcsere, szegélycsere, buszmegálló környéke fel lesz újítva, és nem állunk meg, sőt, túl is vagyunk igazából, az Arad utcai parkoló, illetve az Arad út teljes szakasza megújult. Azt gondolom, hogy már most kultúrát körülmények között tudjuk fogadni a városba érkező turistákat, szállító buszokat. Az arra közlekedők azt gondolom, hogy tapasztalhatják, hogy mennyire más az, amikor egy felújított úton lehet közlekedni. Ezen leszünk. A Komáromi utcának a felújítása. Ott lesz egy útszélesítés az Arany János útról való csatlakozásnál. A Vörössipkások útjánál van egy parkoló, ott a piac környékén, az Erdélyről. Azt meg fogjuk nyitni, tehát azt jelenti, hogy nem kell egy ilyen óriási éles kanyarral kikanyarodni, ami egyrészt balesetveszélyes volt, másrészt tehát borzalmas volt onnan kikanyarodni, úgyhogy a parkolót meg fogjuk nyitni, egyszerű lesz az átjárás, egyszerű lesz a közlekedés, és talán a parkolók is szívesebben fogják ezt a parkolót igénybe venni. A versenyképes járások program keretében pedig fel fogjuk újítani a Csokonyagyitat, ami párhuzamos a vasúti sínekkel, ami az állomáshoz vezet az utca, annak a teljes járdaszakasza fel fog újulni, illetve a polgármesteri hivatallal szemben az Ötvös utcán a járdaszakasz is fel lesz újítva. Úgyhogy van mit csinálnunk, és fogunk is mit tenni. Közúttal tényleg nagyon jó a kapcsolat. Az elején nagyon éreztük azt, hogy nekünk szólni kell, de tényleg annyira gördülékenyen mennek a dolgok, közút azonnal, ha látja, hogy probléma van, akkor közbeavatkozik és csinálja, és mi is csináltunk télen kátyúzási munkálatokat. Volt, aki megjegyezte, hogy hát most minek, hát azért kell januárban is kátyúzni, és hál' Istennek a mai technikában már ezt a mínusz időjárási fok vonatkozásában is meg tudjuk valósítani, mert hát ott is előfordulnak tengelytörések, úgyhogy nyilván minden problémát azonnal nem tudunk orvosolni, és hogyha ez a 3801-es útszakaszról beszélünk, akkor ez egészen Bodrogolaszig tart ez az út. Van mit csinálni, és azon is leszünk, hogy mi hamarabb kulturáltan tudjunk közlekedni, de ez egy közút által fenntartott, üzemeltetett útszakasz. Mi annyit tudunk tenni, hogy lobbizunk. A keretet azt nem mi fogjuk erre biztosítani, tehát nem azért nem lesz most folytatva mondjuk egy hónapon belül, vagy egy fél éven belül, mert mi nem akarjuk, hanem azért, mert nem mi vagyunk a fenntartó és üzemeltetői ennek az útszakasznak.

0: Rangos országos elismeréseket vehettek át a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szervezetének munkatársai és önkéntesei. Az ünnepi díját adót a szervezet megalakulásának történelmi helyszínén a Magyar Nemzeti Múzeumban rendezték meg. A vármegyei elhivatott segítők közül többen is magasfokú kitüntetésben részesültek az emberiesség elvét követő munkájukért. Duberné Dunavecki Éva az emberi méltóságért díjat, míg Kertész Lászlóni a vöröskeresztes tevékenységért elismerés aranyfokozatát vehette át. Mellettük elismerő oklevelet kapott az év önkénteseként Engel Denis Robert és kiemelkedő oktató-nevelő tevékenységéért Bakosné Vas Krisztina is. Most Duberné Dunavecki Évát a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Vöröskereszt hajléktalanokat gondozó központjának vezetőjét hallják.
1: Nagyon fontos ez a mostani elismerés, mert ugye emberi méltóságért díjat vettem át, amit úgy gondolom, hogy magaménak tudom érezni magát a tartalmát is, hiszen 22 éve hajléktalan emberekkel foglalkozom, és ahol az emberi méltóság előtérbe kerül, és ennek talán a megsértése, az náluk az nagyon jellemző, és én azért dolgozom, hogy ezeknek az embereknek védjem az emberi méltóságukat. Védjem őket a kirekesztettségtől, védjem őket a megalázástól, és én úgy gondolom, hogy ez most ezt a díjat valóban minden díjnak nagyon örültem, de ezt a díjat nagyon magaménak érzem. Már gyermekkoromban beleláttam a Vöröskereszt segítő munkájába, édesanyám által, hiszen ő önkéntes vöröskeresztes volt, és ugye korábban volt május 1-e, augusztus 20-a nagy ünnepségek a Csanyikba, és ő mindig ott volt első segélynyújtóként, és én mindig ott voltam vele, és én láttam ezt a munkát, és már akkor ez nekem nagyon megtetszett. Maga a köpenyén az embléma, amit viselt, tehát ez így ennyi év távlatában is itt nagyon-nagyon itt van előttem, úgyhogy hogy én már akkor ebbe beleláttam. Nyilvánvaló mindig volt egy affinitásom a mások segítése irányába, és amikor rendszerváltás volt, akkor ugye el kellett döntenem, mert korábban én a Diósgyőri gépgyárban dolgoztam, és hát ugye a gyárak bezártak, el kellett dönteni, hogy merre is fogok elindulni, és akkor elkezdtem tanulmányokat folytatni, de azt tudtam, hogy mindenféleképpen a segítés, a mások segítése lesz az én utam. Több, tehát egyetemet, főiskolát végeztem, és azt láttam, hogy a gyermekekkel nem fogok tudni, tehát az nagyon mélyen érint. Tehát ugye belekóstoltam, vagy a tanulmányaim során nyilván való, hogy gyakorlaton vettem részt számtalan területen, de úgy gondoltam, hogy hajléktalan ellátás lesz talán az, amit fogok tudni úgy végezni, hogy nem halok bele. Én Miskolcon középiskolába a Gábor Áronban jártam annak idején, majd 28 éves koromtól elkezdtem tanulni, és akkor a Krúdiba elvégeztem egy gyógypedagógiai asszisztensit, majd Jászberénybe végeztem főiskolát, a szociálpedagógus szakon, majd pedig lenne a Miskolci Egyetemen közigazgatás mesterszakon egyetemi végzettséget szereztem. És akkor utána pedig 6 évig voltam szociális munkás, és 2010-től pedig vezetőként tevékenykedek. Én nagyon-nagyon büszke voltam, amikor felvettek. Tehát az, hogy én a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezet, tehát ez volt a papíromon, tehát vagyok a munkatársa, hát ez egy borzasztó jó érzés volt. Tehát én nagyon büszke voltam az, hogy a munkáltatóm ugye a Vöröskereszt, majd bekerültem az intézménybe. Igazság szerint nem volt semmiféle olyan ellenérzésem korábban sem, így az intézménye hajléktalanállátása. Ezt csak azért teszem hozzá, mert sok ember, aki eljön hozzánk intézménylátogatás, akkor mindig van egy ilyen, hogy fú, hát ennek mondjuk nagyon örülök, hogy kellemesen csalódnak, de hogy mindenkiben van egy ilyen jaj, úristen, mi lehet ott, meg jaj, ezek az emberekben. Nem, ez soha nem volt. Tele voltam kíváncsisággal, és amikor bekerültem, pont egy olyan területet kaptam, ami a nappali melegedőben voltam szociális munkás, ahol a legtöbb ember megfordul, ahol tehát nagyon-nagyon tevékeny munkát lehet végezni, és én megszerettem az első pillanattól kezdve. A kezdetekben nehéz volt, tehát hazavittem nyilvánvaló a problémát. Szerencsém volt, hogy mindig öncsalád állt mögöttem, hogy meghallgattak, hogy támogattak. Ez volt a kezdetek nyilvánvaló. Most sem vagyok érzéketlen a problémák irányába, de egy idő után az ember jobban előtérbe helyezi a segíteni akarást, és nem azt, hogy most akkor érzelmileg, tehát nem együtt sírunk, hanem az van, hogy igenis, hogy mindent megteszek azért, hogy abban a helyzetben én segíteni tudjak, amiben az ügyfelem van.

0: Dr. Mezősi Tamás vehette át a vármegye tűzbiztonságáért díjat a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei közgyűlés ünnepi ülésén. Az elismerést a vármegye tűzvédelméért végzett kiemelkedő, hosszú távú munkájáért ítélték oda. Dr. Mezősi Tamás többek között az önkéntes tűzoltó képzésében és a Miskolci Speciális Felderítő és Mentőcsoport tagjaként végzett külföldi mentési munkájával érdemelte ki a díjat. A kitüntetést Bánné dr. Gál Boglárka, a vármegyei közgyűlés elnöke, és Varga András tűzoltó alezredes adta át. Most a díjazottat hallják.
1: Nagyon nagy megtiszteltetésnek éreztem. Úgy gondolom, hogy az önkéntes tűzoltó és speciális mentő tevékenységet most egy nagyon nagy elismerés érte, nagy megbecsülés. Azt hiszem, hogy fontos, amit csinálunk, és nagyon jól esik, hogy ezt elismerik azok is, akik látnak bennünket. A megye rendkívül sok különféle gyönyörű természeti adottsággal rendelkezik, de azt jelenti, hogy ez nagyon sok esetben speciális felkészültséget igénylő mentéseket is igényel. És ebben az önkéntes tevékenység, amit most úgy érzem általam elismertek, az rendkívül fontos.
2: Nagyon sok helyen voltak már bevetésen, néhányat a teljesség igénye nélkül.
1: Törökországi földrengés, szumátrai katasztrófa, Magyarországon árvizek, személy, elkóborlások, eltűnések, házomlások, nagyon hosszú a sor. És az erre való felkészülés is rendkívül sok utazással, illetve különböző tréningekkel jár. Én az elmúlt hónapban kétszer egy-egy hetet voltam például Olaszországban különböző mentőkutyás bázisokon ezzel a jószággal, itt most mellettem van.
2: Néhány szót még a társáról.
1: Ő Baráthegyi Akkord, a beceneve Kicsi. Ő az a kutya, aki most minden feladatomon elkísér. Rendkívül sokoldalú képzettsége van. Nyomkövet, romok alatt kutat, erdőben keres, de egyébként terápiás kutya is, demonstrátor, vakvezető kutya is. Úgyhogy azt mondhatom, hogy én az egész életemet, a főállásomat és a civil tevékenységemet is vele együtt végzem.
2: Gyakran kerül életveszélybe?
1: Azt hiszem, hogy a jó mentési tevékenységnek fontos része, hogy lehetőség szerint minimalizáljuk a kockázatot. Nem lehet nullára csökkenteni, de nem úgy kell elképzelni a munkánkat, még egy földrengésnél sem, hogy állandó életveszélyben vagyunk. Annak ellenére, hogy vannak nagyon rázós helyzetek, azt tanuljuk, azt gyakoroljuk, hogy ezt a lehető legnagyobb biztonságban tudjuk elvégezni, mert különben nem tudunk segíteni másnak.
2: Kik hívhatják önöket, mikor riasztják és ki riasztja önöket?
1: Ez különböző szervezettségben történik, tehát a Hunor Hivatásos Mentőszervezet az a belügyminisztérium alá rendelt szervezet a katasztrófa védelem keretein belül, aminek általában hivatásos tűzoltók a tagjai és néhány speciális képzettségű önkéntes, mint én a kutyámmal. Az tehát a BMS indítatásra megy. Itt a megyében a bükkmentőszervezetnek a irányítása az a megye alá tartozik, illetve, ha jól mondom, a bükkmentőszervezetet a Védelmi Bizottság aktivizálja.

0: A Tokaj-Hegyalja Egyetemen rendeztek szakmai konferenciát a szőlőültetvényeket veszélyeztető fitoplazma fertőzésről. A tanácskozáson hazai és külföldi szakemberek keresték a védekezés és a megelőzés lehetőségeit. A nemzetközi előadókat felvonultató kétnapos programról dr. Kovács Barnabás szervezőt, egyetemi docenst hallják.
1: A cél az az volt, hogy ha összehozunk egy olyan rendezvényt, ami a véleményünk szerint egy hiánypótló abban a formában, hogy nemzetközi szaktekintélyeket hívtunk meg, hogy a fitoplazmának a működéséről, tehát ennek a kórokozónak a működéséről és a tágabb halmazról, tehát nem csak konkrétan a most pusztító aranyszínű sárgaságról, a fitoplazmának működéséről generálisan ismereteket kapjunk, illetve a kabócának az ökológiai igényeiről, működéséről, és így aztán összességében arról, hogy a szőlő növényt milyen veszélyek fenyegetik most és a jövőben, akkor az itt elhangzott előadásokat minél többen megismerhessék azok is, akik nem tudnak eljönni, akár Magyarországon, akár külföldön, így aztán a rendezvény párhuzamosan magyarul, angolul zajlik, és ennek a fordított és feliratokkal ellátott verzióját fel fogjuk tölteni később az internetre, és hogy elérhesse a szakmai közönség, akár kutatók, akár gazdálkodók, szőlőtermesztésben foglalkozók. Mindenképpen feladattának érzi szerintem Tökölhegyalján mindenki, még aki nem is a szőlészborász ágazatban is van, együtt aggódik azért, hogy itt az ültetvények biztonságát egy kórokozó kártevő ne tudja, ugye nagyon sokszor hasonlítják a filoxérához hasonlóan mondjuk jelentős mértékben a gazdasági kárt is figyelembe véve jelentős mértékben pusztítani. Így aztán az egyetemek, pedig ami egy ilyen tudásműhelyként itt jelen van a Sárospatakon és Tokajhegyalján, az nem csak itt regionális, hanem országosan is feladatának érzi azt, hogyha egy ilyen rendezvény van, akkor az generálisan mindenki számára elérhető legyen, és egyébként is maguk az előadók is, akik erről beszélni fognak, olyan előremutató megoldásokat is fel fognak villantani, amik mondjuk a hosszabb távú stratégiai építéshez szükségesek. Például a fajták ellenálló képességének javítása, vagy mondjuk a rovarölőszeres kezelés, ami ugye az ökológiai értelemben vett legrosszabb megoldás, de most kényszerűen mégis a jelenlegi javaslat meg előírás, azzal szemben olyan megoldásaink legyenek, amik jóval környezettudatosabbak, és az ágazat egészének túlélését jobban biztosítják, és az előadók nagy örömünkre elfogadták a meghívásunkat, és online vagy személyesen csatlakoztak hozzánk. Olaszországban ugye az ágazat, mondhatjuk úgy, hogy zászlóhordozójaként, akár mennyiségi, akár minőségi szempontból veszük, ők a franciák mellett, akiket ugye elsőként így tudunk idézni, és az olaszoknál nagyon hasonló ökológiai adottságú borvidékek is vannak egyébként, így aztán Észak-Olaszországból lesz két előadónk is, illetve lesz Katalóniából az egyik legsikeresebb védekezési stratégiát, ez a régió tudta regionális szinten kezelni, és ezért elhívtuk onnan egy kutatót, és egy, ha úgy tetszik, az ottani névig, tehát a növényvédelmi védekezést koordináló országos hálózatnak egy tagját, hogy mondják el, hogy hogyan sikerült ez nekik, és hogy segítsenek nekünk is ezt a stratégiát megalkotni, ami itt helyben fontos lenne. Szerbiából is van egy előadónk, aki pedig arról fog beszélni, hogy a rezervoár növények, tehát az egyéb növények, amin túl képes élni a fitoplazma, azok között például a kabóca hogyan tudja, és milyen hatékonysággal tudja mondjuk a szülőre átvinni ezt a kórokozót, és itt lesz a Debreceni Egyetem részéről egy kutató, aki meg a nanotechnológiának a detektálásban segítségnyújtását, illetve a lehetőségeinket fogja bemutatni.

0: országos középiskolai földtudományi diákkonferenciát rendeztek a Miskolci Egyetemen. Minden év májusában a Magyar Honi Földtani Társulat és a Miskolci Egyetem főszervezésében rendezik meg az országos középiskolai földtudományi diákkonferenciát, ahol az ország legtehetségesebb középiskolás diákjai gyűlnek össze, hogy bemutassák kutatási eredményeiket, és megosszák egymással a földtudományok iránti szenvedélyüket. Az esemény nem csak a diákok számára jelent kivételes lehetőséget, hanem a tanárok és szakemberek számára is, hiszen megismerhetik a jövő generációjának innovatív ötleteit és kutatási irányait. A részletekről Szonyog István, a Miskolci Egyetem Műszaki Föld és Környezettudományi Karának dékán helyettese adott tájékoztatást.
1: 18 évvel ezelőtt, amikor az első konferencia megrendezésre került, akkor még nem volt ilyen nagy számú versenylehetőség a középiskolás diákoknak. Nagy dolog volt, hogy a kutatásokból, azokból a kutatásokból, amiket ők saját maguk csináltak tananyagon túl, azokat a kutatási eredményeket el tudták hozni egy fórumra, meg tudták mutatni egy zsűrinek, ő szakmai szempontból értékelte, illetve a diáktársak előtt is be tudták mutatni ezeket. Tehát valahonnan innen indult ennek a konferenciának a hagyománya, és hozzá kell tenni, hogy gyakorlatilag 18 éven keresztül folyamatosan fenntartottuk, és van rá érdeklődés, tehát úgy érezzük, hogy ennek tényleg nagyon fontos a haszna, hiszen a diákok olyan tématerületeket tudnak megnézni, ami elsősorban a földtudományokhoz köthető, de már az energetikát, a nyersanyagokat, az eljárást, előkészítés technikai dolgokat, bányászatot, térképészetet, digitális térképészetet, mindent ide tudnak hozni, hiszen minden témakör a földtudományokhoz köthető. Ennek a konferenciának a hagyománya, hogy mindig országos szinten jönnek hozzánk. Gyakorlatilag Budapest, Dunántúl, de természetesen nagyon jó kapcsolatban vagyunk a miskolci és környező középiskolákkal, gimnáziumokkal, és onnan is jönnek hozzánk diákok szép számmal. Olyan területen, olyan közegben mutassa be a diák az előadását, a kutatásait, akik hozzáértők, tehát szakmailag hozzáértők, illetve egy olyan diák közösségnek, akik azonos tématerületek iránt érdeklődnek. Ez a legnagyobb előnye, de hozzátartozik, hogy a legtöbb diák nem csak eljön egy előadással, hanem nagyon komoly kutatást végez előtte, felkészülnek a témából, szakirodalmat kutatnak, nem csak hazai, nemzetközi szakirodalmat, készítenek bemutató darabokat, elmennek mintát venni, laborméréseket végeznek, kielemzik, értékelik, és legtöbbször ebből egy nagyon szép, értékes dolgozatot, valamint egy prezentációt készítenek. Mindig az volt a konferencia célja, hogy egyrészt lehetőséget biztosítsunk a diákoknak, illetve az is célunk, hogy a konferencia olyan többlet szakmai programot biztosítson, amellyel a diákokat mi közelebb hozhatjuk azokhoz az érdeklődési területükhöz, amiből amúgy most felkészülnek és nagyon színvonalas előadásokat csinálnak. Ez egyik fő célunk is, hogy azok a diákok, akiknek a földtudományok, természettudományok iránt van bővített érdeklődési területe, megtalálják az egyetemen a helyüket, megtalálják a mi képzéseinkben azokat a lehetőségeket, amik őket további életútjukra tudják vinni, további szakmai tapasztalatot tudnak szerezni, és nem utolsó sorban egy olyan szakmát kapni a kezükbe, ami tényleg érdekli őket, hiszen olyan jellegű kutatásokat végeznek, ami érdekli őket, és ezt tovább vihetjük felsőfokú tanulmányokká, és egy életpályává, én úgy érzem, akkor olyan dolog lesz a kezükben, ami a mai embereknél nem mindenkinél elérhető, tehát hogy szeresse egész életánát kezdve azt, amit csinál, a saját szakmáját.

0: Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Addig is viszont hallásra!
1: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tizenhat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Előállították K. Endrét a budapesti rendőrfőkapitányságra pénteken, és hamis tanúzásra felhívás megalapozott gyanújával kihallgatták, közölte a BRFK a polisz.hu oldalon. A férfi lakóhelyén kutatást tartottak, és okiratokat, adathordozókat foglaltak le. K. Endre tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el, de bővebb vallomást nem tett. A gyanúsítás miatt nem tett panaszt, szabad lábon védekezhet. A rendőrség felidézte. A BRFK 2024. március 11-én kényszerítés gyanújával rendelt el nyomozást. Az eljárás során azonban annak vizsgálata is szükségessé vált, hogy más bűncselekmények megvalósulhattak-e. Ennek érdekében a nyomozóhatóság kiterjedt adatgyűjtést végzett, tanúkat kutatott fel és hallgatott ki, felvételeket elemzett, továbbá számos hatóságot és szervezetet keresett meg információk beszerzése céljából. K. Endrét, a Bicskei Gyermekotthon korábbi igazgató helyettesét bűnsegédként elkövetett kényszerítés kísérlete miatt 2021. júliusában jogerősen 3 év 4 hónap letöltendő szabadságvesztésre ítélték, mert segédkezett az igazgató pedofil bűncselekményeinek eltusolásában azzal, hogy megpróbálta kényszeríteni a bántalmazott kiskorú áldozatokat terhelő vallomásaik visszavonására. Novák Katalin akkori köztársasági elnök 2023. áprilisában kegyelmet adott K. Endrének. Oroszország kész vizsgálatot lefolytatni, ha átadják neki a Romániában becsapódott drón roncsait, jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök Asztanában, kazahsztáni állami látogatása és az Eurázsiai Gazdasági Unió csúcs találkozója nyomán megtartott sajtótájékoztatóján. Adják át nekünk a drón maradványait, és mi objektív vizsgálatokat fogunk lefolytatni, és csak akkor adunk értékelést arról, hogy mi történt, mondta Putyin. Senki sem tudja megmondani, hogy valamely légi jármű honnan származik, amíg nem végeznek el rajta szakértői vizsgálatot, tette hozzá. Oroszországnak soha nem voltak agresszív szándékai az európai országokkal szemben, jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök újságíróknak Asztanában. Az európai politikusok arra vonatkozó kijelentései, hogy háborúra készülnek Oroszországgal, teljesen képtelenek. Ezt állítólag Oroszország nyugat-európai országokkal szembeni agresszív tervei miatt teszik, mondta. Putyin ezeket a kijelentéseket durva és arcátlan hazugságnak nevezte. Történelmi győzelemként értékelte a miniszterelnök, hogy az Európai Bizottság elnökével folytatott tárgyalásokon 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról született megállapodás. Magyar Péter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében azt írta, minden centet hazahozunk. Kőkemény tárgyalásokon vagyunk túl, tegnap még az utolsó órákban is 2 milliárd euróval nőtt a felszabadított uniós források összege. Minden centet hazahozunk, történelmi győzelem, fogalmazott Magyar Péter. A kereszténydemokrata néppárt frakcióvezetője kíváncsi arra, milyen vállalásokat tett Magyar Péter Brüsszelben az uniós forrásokért cserébe. Rétvári Bence a közösségi oldalán rögzítette, Magyarországnak járnak az uniós források. Ezek nem ajándékok, nem politikai kegyek, hanem a magyar embereket, családokat, vállalkozásokat, önkormányzatokat, egyetemeket megillető pénzek. Végül az időjárásról. Délután, este, északnyugat felől

0: Híreket hallottak.
1: Reklám.
2: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
1: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
3: Keresztényélet.hu.
2: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalom.
1: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak.
4: Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, Farkas Éva vagyok. A mai kávéházban Scherer Pétertől búcsúzunk, aki május 19-én életének 64. évében hosszú betegeskedés után elhunyt. A Jászai Mari díjas művész igazi közönségkedvenc volt, pedig nem is volt papírja arról, hogy színész, pláne rendező. Az amatőr társulatoktól a Bárkán át a Nézőművészeti Kft.-ig ívelt a színházi pályája, sok vendégeskedéssel a Szkénében vagy a Centrálban. Rengeteg filmben is szerepelt. Ugye először a Jancsó filmekben tűnt fel, amikben Mucsi Zolival alkották a feledhetetlen Kapa-Pepe párost, de eszünkbe juthat a Made in Hungária, a Kincsem, a Valami Amerika, a Nagy Karácsony, a Szia Életem, legutoljára a Szenvedélyes Nők. Nagyon sikeres tévésorozatok épültek rá, így a Munkaügyek, a Vállótársak, az Apatigris, utolsóként a Jobb később, mint soha. Sokat szinkronizált, hangos könyveket adott ki, pörgött ezerrel, és már egy ideje jelezte is a szervezete, hogy lassítani kellene. Pályája során sokszor találkoztam vele, színházakban, filmforgatásokon, fesztiválokon, de még a Dankó utcai hajléktalan szálón is. Most búcsúzásként ezekből az interjúkból készítettem egy összeállítást, amiben hallhatunk családjáról, pályakezdéséről, az 1995-ös Szent Ivániai álomról, ami beindította karrierjét, a Jancsó filmekről, hangsúlyosan a Nézőművészeti Kft.-ről, aminek égisze alatt jött létre, azaz ifjúsági előadássorozat, ami szerintem számára a legfontosabb volt egész működése során, benne a klamháborújával és a gyávával. Utolsó hosszú beszélgetésünk a Beszélő fejek bemutatójakor volt a Centrál Színházban. Ekkor ünnepelte 2021. novemberében a 60. születésnapját. A rákövetkező nyáron már hiába kerestem az Ördökatlan Fesztiválon, ahol nélküle nem lehetett eljátszani a mulatságot. A betegsége hol jobban, hol kevésbé viselte meg. Az utolsó pillanatig dolgozott, még a halála előtt 2 héttel is bizakodó volt. És bármennyire is fájdalmas ennek a mai műsornak az apropója, egy öröm végighallgatni ennek a csodálatos embernek a gondolatait.

0: Azt látom, hogy szereted színészi életedben is az élményeket habzsolni, de úgy látom, hogy szereted a gyerekeidnek is átadni. Egyáltalán mit szeretsz átadni neki? Tehát mi az a legfontosabb, amiről azt gondolod, hogy igen, szeretném, ha a gyerekekhez eljutna az az üzenetem, hogy...
1: Hát a legfontosabb az, hogy élni jó. Mindig ezt szoktam mondani az addiktológus barátunk, mert a Jávához van egy ilyen szakértővel való beszélgetés, és mindig azt szoktam mondani, hogy legtöbbször, akik rákattannak valamilyen szerre, ez lehet alkoholtól kezdve bármi, ez mindig annak az űrnek a kitöltése, hogy gyerekkorban nem úgy szerették, nem annyit foglalkoztak, vagy nem úgy foglalkoztak velem. Olyan is van, akivel foglalkoznak, de állandóan rá akarnak erőltetni valamit, és nem kíváncsiak arra, hogy ő ki, és nem tanítják meg neki azt, hogy szeresse magát, és szeresse az élet. Tehát először is talán ezt, hogy 1000 millió jó dolgot lehet csinálni a világban. Én nagyon szeretek kirándulni is különben, akár, hát én nagy bringás vagyok, most a nyárra is tervezünk biciklitúrát például. A Somogyi Dombság, Kis Balaton, ilyesmi, és akkor sátorozás, nomád, főzés. Tehát érted, hogy nem csak ez a top luxus, hogy na, akkor elutazunk, és akkor eszed az all inclusive-ot, hanem én nagyon csípem ezt.
0: Neked ki tanítottam meg, hogy élni jó?
1: Nyilván a szüleim is. Anyukám egy nagy életigenlő, imádja a Balatont, van egy kis balatoni házunk Tihanyban, amit még az apu épített, és az anyu fél éven keresztül arra vár, 4 fal között Veszprémben a lakásában, hogy majd oda lemegy, és akkor le tud járni a strandra, érte 88 évesen úszkál, meggyőződése, hogy a Balaton vize gyógyít, és meg is gyógyul tőle.
0: Apukától mit kaptál?
1: Hát apu az teljesen más. Ő egy ilyen régi vágású polihisztor volt. A bátyám egyik barátja az azt mondta róla, hogy Józsi bácsi 999 mester. Ez egy focista volt ez a fiú, mert a sporthoz nem ért. De ha sporthoz is értene, akkor 1000 mester lenne. Na most ehhez képest apám elvett egy tesi tanárt, aki az anyám. Hát az apám piarista gimnáziumban érettségizett, Veszprémben kitüntetéssel, a Miskolci Egyetemen végzett, mint bánya, gépészmérnök, de már harmadikas korában olyan volt mechanikából, hogy felajánlották neki a tanársegédi állást az egyetemi mechanika tanszéken. Amit azért nem fogadott el, mert az pénzben akkor nem volt megfelelő, de hát most azt mondom neked, hogy én amikor a műegyetemre jártam, én ott végeztem, akkor a másodéves mechanika szigorlatomat a faterom jobban megírta volna, úgyhogy 30 éve foglalkozott vele, mint én. És emellett Mozart, Beethoven, Bach, Haydn ezt mind vágta. Tehát a játék és muzsika 10 percben az minden nap szólt a konyhában, és ő ott csendes magányában az ebéd közben azt úgy megnyerte. Minden nap, mondjuk 30 éven keresztül. És akkor emellett most bementünk a szobájába, és a Fruzsi lányom, aki imád olvasni, meglátta a latin költők verses gyűjteményét, amiben Vergilius, Tacitus, Titus Livius, Horatius így egy kiadásban, és akkor azt úgy fogta, és mondta, hogy apa, lehet, hogy én ezt elvigyem. Mondtam, lehet. Ezeket a fater el is olvasta, sőt, még latinul is, és még idézni is tudott belőle. És akkor mellette mondjuk, ha a Skodánknak a dugattyúja kicsit kilazult, akkor gyűrűt cserélt benne, anélkül, hogy elvitte volna autószerelőhöz. Nem tudom, azt vágod-e, hogy ez nagyjából azt jelentette, hogy 3600 darabra kellett szétszedni az autót, és össze is rakta.
0: Volt színész a családban, vagy hasonló affinitású ember, mint amilyen te vagy?
1: Színész nem volt, odáig nem merészkedett senki, hogy ezt a döbbenetes marhaságot válassza életcélul, de azt hiszem, anyai ágon több olyan ember is volt, például maga anyukám, aki imádott szerepelni, aki fiatal korában önképző körben, és mit tudom én, különböző helyeken fellépett, és énekeltek, és zongoráztak.
0: Te mikor tudtad, hogy ezt a döbbenetes marhaságot fogod csinálni?
1: Én ötödikes voltam, amikor a magyar tanárom kezembe adott egy karinti novellát, és azt mondta, hogy szerintem ezt tanuld meg, és lesz egy iskolai, ki mit tud, indulj el. Ez volt a földrajzóra 2852-ben, én ezt megtanultam, és megnyertem vele az iskolai, ki mit tudott, aztán tovább jutottam a városira, és azt is megnyertem. Hát én ki sem látszottam a földből, és egy 600 fős műfházban, az ajkai műfházban én ezt ott nyomattam, és dőltek a röhögéstől, és azért ez úgy kis agyba úgy bejött, hogy ez jó dolog. És aztán 6., 7., 8. mindig újabb és újabb karintikat mondtam, és minden évben megnyertem ezt a városi ki mit tudott. És aztán ugye ott nem volt drámatagozatos gimnázium, meg szóval ilyenek nem voltak akkoriban. Hát én matekból viszonylag jó voltam, fizikából is, és elmentem Szombathelyre kollégiumba, és a Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium fizika tagozatára. Hát ez egy megyei elit suli volt, és akkor ahogy jött a felvételi, akkor előjött bennem, hogy hát most akkor mi legyen. 4 évig nem foglalkoztam ezzel, és akkor beadtam a színire. Hát az első rostán kirúgtak. Visszamentem, és apámék azt mondták, hogy semmi gond, beadod valami műszaki pályára. Eljöttem a műegyetemre, Pestre akartam jönni, volt egy haverom, mondom, te Robi, te hova mész? Hát én a BMR-re, építőre. Mondom, az milyen? Hát nem tudom, apám azt mondja, jó, ő is az. De mondom, Robi, elmegyek én is ide. Jó, adjuk be együtt. Beadtuk, fölvettek mind a kettőnket.
0: És el is végezted.
1: Nagy nehezen. Ezúton szeretnék köszönetet mondani az összes barátomnak, egy a 30-35 ember a Műegyetemen, akik segítettek ezt nekem elvégezni.

0: Foglalkoztál valaha a szakmáddal?
1: Nem foglalkoztam, mert ez úgy volt, hogy én már az egyetem alatt elkezdtem. Először egy debreceni Tibor által vezetett ilyen színjátszó csoportban, amatőr színpadban játszani. Nagyon szerettem, és ezután elmentem az ELTE-nek egy ilyen alkotó táborába Csillebércre, és ott megismerkedtem Somogyi Istvánnal, aki a Szkénében vezette ezt az Arvis Ura társulatot, akkor még más néven, és ott az egy hét közös tréningezés után néhányunknak a tábortűznél azt mondta, hogy gyertek el ősszel, indítok egy stúdiót, van egy idősebb csoportom, akik már a darabokat játsszák, de mindig kell utánpótlás, és hármunkat elhívott ide, és én akkor megéreztem, hogy ez egy nagyon komoly dolog, hogy ő ezt igazán komolyan gondolja, és tényleg egy professzionális gondolkodással hoztunk létre előadásokat, nagyon szerettem ezt. 12 évig voltam ebben a társulatban, tulajdonképpen ez volt az én színészi fiatalkorom, vagy tanulói inas éveim. Ilyeneket játszottunk, Szent Iván éjjálom, Mester és Margarita, Magyar Elektra, Piszkos Fred a kapitány, ezek most mondtam négyet, ami mindegyik 150-200-as sorozatokat ért meg, és utazgattunk külföldre. Tehát ez komoly történet volt, viszont se a színházi szakma, se a kritikus szakma úgy külön egyénileg minket soha nem emelt ki, hanem mindig a közösségi munka, a közösségi színház és a rendezés, mindig ez volt kiemelve, hogy alapvetően az volt a vélekedés, hogy jó ez, csak hát színészileg gyengék vagytok. Ebben a társulatban játszott Pintér Béla, mint színész, Schilling Árpád is volt itt, Péter Fibori, Terhes Sanyi, Horgas Ádám, és mindenki megcsinálta magát, és akkor egyszer csak nekem jött egy másik Szent Iváni Állam felkérés, amiben a Mucsi Zolival találkoztunk, és 95-ben ez hozott egy nagy szakmai, kritikai és mindenféle ismertségi és elismertségi áttörést. Ezt az Új Színház stúdiójában kezdtük el játszani, akkor még Székely Gábor igazgatósága alatt. Aztán később a Bárkába került, de két díjat is kaptam erre az alakításra.
0: Te voltál
1: a Mesteremberekből voltam az Orrondi nevű szereplő, de ez át volt improvizálva, úgyhogy én a Béla voltam. A Béla, aki beszédhibás és rendezőasszisztens, és színész szeretne lenni. Körülbelül így beszéltem, hogy rendező, hogy nagyon tetszik nekem ez az előadás. Egyszerűen ez csodálatos. Erről Senekának az a néhány gondolata jut eszembe. Béla, ezt majd legközelebb elmeséled. Köszönöm szépen.
0: Itt megalapoztad a hírnevedet, mondjuk áttörtél egyfajta falat. Úgy érezted, hogy ez volt az a Szent Iváni álom?
1: Ez nem úgy éreztem, ez nem is kérdés.
0: Ez nem volt kérdés.
1: Ez nem. Hát most elmondom neked, hogy én 12 évig az Arvis Urában nem szinkronizáltam, nem voltam rádióban, tévében, nem láttam mozikamerát. Csak a színházzal foglalkoztunk, és a saját társulatunkba játszottunk.
0: És nem is jelentkeztél újra a színművészetére?
1: Nem. Én abban a műintézményben nem jártam, sajnos.
0: Aha. És érzed ennek hiányát?
1: Hát ez ilyen távlatból...
0: Valaha is számon kérte rajtad ezt valaki?
1: Nem nagyon, de az is igaz, hogy én nem tartozom olyan külszínházi társulathoz, ahol úgymond a papír kvóta most már számít, hogy neked van a diplomát, de mivel én most már Jászai díjas vagyok, és ez egy állami kitüntetés, azt hiszem, hogy ez már nem számít. Azzal már magába ölelt a szakma. Államilag. Magához édesgetett.
0: Igen, de például azt hiszem a következő magához édesgető az Jancsó Miklós lehetett.
1: Igen.
0: Ő felfedezett benneteket a Szent Iváni álomban.
1: A Szent Ivánéjét látta a Miki bácsi, igen, a producere révén került oda, és ő akkor tervezte ezt a Nekem lámpást adott kezembe az Úrpesten című filmjét, aminek a legérdekesebb sztoria, persze ez csak úgy félig igaz, hogy ez Szentpéterről szólt volna, aki lejön Budapestre és megnézi, hogy mi a szent szar van itt a rendszerváltás után. És ő ezt eredetileg a Marcello Mastroiannival, majd miután ő meghalt, a Vittorio Gassmannal szerette volna játszatni, hiszen ő Itáliában dolgozott 12 évig, nem jött ez össze, és akkor valaki mondta neki, hogy nézd meg ezt a két hülyét ebbe a Szent Ivánéba, eljött, és pár nap múlva felhívott minket, hogy dumáljunk. És akkor a kapával azt szoktuk mondani, hogy tulajdonképpen mi Jancsó Miklóstól úgy kaptuk ezt a szerepet, hogy hát a Mastroianni meghalt, a Gassmann beteg volt, mi meg olcsók voltunk, és ráértünk, és akkor tulajdonképpen tőlük örököltük ezt a két szerepet. De aztán más lett egy kicsit a film. Szent Péter már nem jött többet például.
0: Viszont igen, népszerűvített benneteket. Ezt a páros tette népszerűvé. Igen. Tehát valahogy egymást erősítettétek abban, hogy nagyon ismert lett a Mucsi Zoli is.
1: Ő már forgatott azért Szomjas Gyurival a Roncs filmben, és egyébként hozzátartozik az igazsághoz, hogy Szomjas György előbb talált meg minket filmre. A Grünwalski Ferivel, mint operatőrrel csinálták a Gangster film című filmet, ami két magyar igazi rablógyilkos története volt, és ezt mi már a Jancsó előtt eljátszottuk, és meg is nyertük vele a filmkritikusok díját legjobb férfi alakítás. Tehát ez az első Jancsó film előtt volt.
0: a te pályádon mi lenne a következő stáció? Krétakör.
1: A Krétakör volt, igen. Az egy nagyon fontos állomás volt nekem, mert Schilling Árpád egyesíteni tudta a munkamódszerében mindazt, amit az Arvésúrából hozott, amit én is ismertem, hogy improvizáció, nagy földlabdával kiásni valami történetet, közösen fejleszteni valami táborban, leköltözni vidékre, és ott nagyon koncentráltan, akár napi 20 órában elmélyülni valami témában. Ezt tudta ötvözni egy olyan szituáció elemzéssel és egy olyan rendezői profizmussal, amit ő Székely Gábortól és a Színművészeti Egyetem nagymestereitől tanult, mint rendezőszakos hallgató. Ebben rengeteget lehetett tanulni. Árpáddal, Schillinggel és a Mundruczó Kornéllal való munkák meghatározóak voltak az én további gondolkodásomban és fejlődésemben. És ehhez jön persze Jancsó Miklóssal együtt ez az egész.

0: Krétakör.
1: Ennek is vége lett 2008-ban. És azóta van a nézőművészeti kártya.
2: Igen, akkor azt mondtuk, hogy figyeljetek, annyi mindenkinek toltuk a szekerét, most toljuk meg a sajátunkat egy kicsit. És mivel volt a nézőművészeti főiskola című előadás, ami krétakörös ígisz alatt ment, de ez mégiscsak a mi sztorink volt a kapával, a Katona Lacival és velem, és Tasival, akivel már ez a harmadik vagy negyedik közös munkánk volt, Tasnádi István, igen, hogy azt mondtuk, mikor az Árpád mondta, hogy ő leveszi a teljes repertoált, akkor mondtuk, hogy jó, de mi a nézőművészetét azt tovább szeretnénk játszani. És tovább is játszottuk, sőt, egy idő után kivásároltuk Tatabányától, mert ez egy Tatabánya Krétakör koprodukció volt, megvásároltuk a saját előadásunkat, ez egy elég fájdalmas pillanat volt, mert eszmeileg és szellemileg a miénk volt a darab, de jogilag nem, valóban pénzért meg kellett venni, és meg kellett fizetni a Tatabányai Színháznak. Viszont ezt megvettük, megcsináltuk ezt a non-profit közhasznú minitársulatot, amivel lehet pályázni, produkciókat létrehozni, stb. És megcsináltuk a Fajok Eredete című előadást, ami az első közös, szintén Tasival, egy ilyen három szereplős volt, csak abban nem a Lacika van, hanem a Túróczi Szabolcs, és elkezdtük a közös gondolkodást Gyulai Eszterrel, elkészült a Gyáva, Krisztián beolvasztottuk magunk közé. Kovács Krisztiánt, aki szenzációs mindenben, de a Gyávában különösen, és jelen például 15 futó előadásunk van, amiből 7 ifjúság és 8 felnőtt darab. Most durván mondom a számot, az is lehet, hogy 16. A Klam háborúja című monodrámámmal indult. Nekem ez az ifjúsági program, amiről nem tudtuk, hogy egy program lesz, hanem csak úgy, mint ahogy a féltégle az ember fejére esik, amire ugye Bulgakov azt mondja a Mester és Margaritában, hogy véletlenül nem szokott az ember fejére esni a féltégle. Hát nekem a Klam az a fejemre esett, ezek szerint nem véletlenül. A Klam háborújában én úgy kerültem bele, hogy Novák János, a Kolibri igazgatója, egy háztömbben lakik velem, összefutottunk a sarkon, és azt mondta, de jó, hogy látlak, Pepe, van nálam egy német darab, most lesz egy ilyen felolvasó színházi pódium, nincs kedved elolvasni? Elolvastam, és nagyon tetszett. Ez egy tanár szétesésének a története, egy diák öngyilkossága kapcsán. És annyira jól sikerült a felolvasó, hogy maguk a színészek, meg a Jánosnak a dramaturgia, meg a német barátai, akik nézték ezt, elkezdték őt fűzni, hogy hát, hülyéskedj, ezt meg kell csinálni, ez marha jó. És akkor fölhívott a János, hogy mikor van neked időd, mondom, soha. Jó, akkor csináljuk meg, és ez így lett. Elkezdtem sulikba járni. Bebarangoltam vele a fél Magyarországot. Én ezzel megnyertem a Egri Monodráma Fesztivál egyik fődíját, és ott a zsűri elnök, egy lengyel csávó volt, aki meghívta az előadást Wroclawba, ahol Európa legnagyobb monodráma fesztiválja van, és én ott a három fődíj egyikét megnyertem, és nyertem még három meghívást külföldre, Kaunasba, Litvániába, Belgrádba és Trencsénbe. És Kaunasba és Belgrádba is fődíjat nyertem vele. Ezután jött a Gyáva, és utána megcsináltuk a Vakság című előadást, ami kifejezetten egy érzékenyítő tolerancia, másság elfogadás, egy lány a látásának az elveszítéséről beszél benne. Utána megcsináltuk az Adi Petőfit, ami úgy lett egyébként, hogy sétáltunk fel a gimnáziumban a folyosón, és az összes nagy magyar költő, a Balassitól, a Janusz Pannoniusig, József Attiláig, Adi Petőfi, mindenkinek a képe kint volt. És már játszottuk a Gyávát, azt mentünk játszani, és elkezdtünk hülyeskedni azzal, hogy ebben a civil modorban, ahogy a Gyáva kezdődik, mi lenne, csinálnak egy darabot, ami úgy kezdődik, hogy bejön valaki, és azt mondja, hogy jó reggelt kívánok, Petőfi Sándor vagyok, 1823. január 1-én születtem Kiskörösön. És én akkoriban olvastam felolvasó színházban egy Adi prózát, aminek az a címe, hogy Petőfi nem alkuszik, amiben van egy egyirányú kommunikáció két költő közt, hiszen az Adi egy nyílt levelet ír tulajdonképpen Petőfihez, amire persze a Sanyi már nem tudott válaszolni, hiszen köztük volt egy kis korkülönbség, de ez adta az ötletet, és nagyon hasonló a két költő életútja, tehát lehetőséget adott a párhuzamosított életút megcsinálására, és ez lett az Adi Petőfi, amihez például kortárs költőt viszünk, és a gyerekek találkozhatnak egy igazi költővel, aki el tudja mesélni, hogy milyen ma költőnek lenni, érted? És akkor még van három, van a Soha senkinek, ami az egyik legsötétebb téma, ez egy családon belüli erőszak. A nagypapa kikezd a 15 éves kislánnyal, és a 7 nap című, ez a legújabb darab, amit rendeztem, az pedig egy angol kortárs regény adaptációja, és abban egy Dagi csaj van, aki egy helyes, aranyos, bájos, rettenetes családi háttérrel, és kikezdik az osztályban a szép vékony lányok, akikről aztán egy idő után kiderül, hogy a fő bántalmazó az ugyanígy egy ilyen rettenetes családi háttérrel jön, egy bántalmazó apukával, stb. Tehát, hogy tulajdonképpen az a durva, hogy mind a két csajnak eszmetlen szar a családi háttere, és az egyikből áldozat lesz, a másikból bántalmazó. Megmutatja mind a kettőt a darab. Nagyon klassz előadás. Még a kézmosás fontosságáról azt nem is mondtam, olyan is van. Egy INTS-es orvos és egy baktérium játsszák. Tényleg. És tudunk vinni hozzá egy igazi infektológus szakorvost, akivel lehet beszélni egészségmegőrzésről, védőoltásokról, HPV vírusról, és mindenről, ami a fiatalokat esetleg érdekelheti, érted?
1: Te ugye mondod, hogy részben írod a darabokat, és rendezed.
2: Közösen írjuk a színészekkel, és Gyulai Eszter dramaturggal. Ez az egész, én most már úgy mondom, ifjúsági program, ez 7 előadást foglal magába. Ha a témát mi találjuk ki, és mi is írjuk meg, akkor közös fejlesztésű, és van olyan, ez a kettő, a Soha senkinek és a 7 nap, ezek irodalmi alapanyagon alapulnak. Tehát ez egy széles paletta.
1: Na, ez a program akár önmagában is lefedhetné a te életedet, de ez mondjuk...
2: Ezen kívül még 8 előadásban játszom.
1: Ugye filmekben is látunk, most volt legutoljára, igen. Most van, most igen. Igazott egy nagyon pici epizód szerep, aztán a Kincsemben, az egy nagyobb szerep
2: igen.
1: Volt.
2: Hát a Valami Amerika 3-ban Herendi Gáborral jó viszonyom van, és nagyon szeretem a filmjeit, és hát a tévében most az RTL-nél volt a Vállótársak, hát figyelj, a Vállótársak az egy nagyon komoly munka volt. Azt 3 éven keresztül 130-140 napot forgattam egy főszerepben, hát egy 3-as főszerepben a Lengyel Tomival és a Stoll Andrással, és tényleg ez egy komoly és egy komoly népszerűséget és ismertséget hozó. És én úgy gondolom, hogy egy vállalható színvonalon, jó színészekkel, jó forgatókönyvvel megírt történet volt, amit én nagyon-nagyon megszerettem. Ez megszűnt, mert ez egy holland franchise volt, és a Köbli Norbert, aki ennek az írója, és nekem jó barátom, és nagyon szeretjük egymást, azt mondta nekem, hogy te figyelj, Pepe, most ez véget ér ez az egész, de én azt érzem, hogy nekem van egy ötletem, hogy én lehet, hogy írok rád egy sorozatot. Hát mondom, ne fogd vissza magad, Norbi.
1: Mit gondolsz, miért írnak téged? Például miért gondolja a Köbli Norbert?
2: Olcsó vagyok.
1: Ez nem elég.
2: Nem tudom, ez nagyon megtisztelő. Tehát azt gondolom, hogy ha színészként valakinek azt mondanák 20 évesen, hogy ki lennél-e azzal békülve, hogy van 15 futó előadásod, ami sikerrel megy, és a 15-ből 6 túl van a 150-es szérián, és néhány még a 300-on is, és van mögötted 50 mozifilm, és kitalálja az egyik piacvezető csatorna, hogy rád épít egy sorozatot, hogy ezzel ki lennél-e békülve, hát azért erre valószínűleg azt mondtam volna, hogy igen, sőt, ez meghaladja a legmerészebb álmaimat is.

0: Soha nem talált meg téged olyan ajánlat, hogy valamelyik nagy kőszínház, amelyik nagyon neves kőszínház, Budapesten gondolok a Katonára, vagy az Örkényre, vagy a Radnótira. Ezek sosem kerestek meg téged?
1: Nem igazán, de nem tudom, hogy ennek mi az oka. Hát ez így alakult. A Katonával volt még a Krétakörrel egy koprodukciónk, ahol ott játszottunk a katonás színészekkel közösen, tehát ismerjük egymást. A Mácsai Palival többször beszéltünk már arról, hogy majd esetleg lehetne valamit együtt csinálni, ő mindig mondja ezt, mindig belelkesedik, mikor találkozunk. De hát szerintem megvan ezeknek a színházaknak a színész állománya. Én pont tegnap megnéztem itt az Abigail Bulia című katonás előadást, ami tényleg öt olyan kápráz színész játszotta el, és szerintem ez az ötös merítés, ezt még háromszor ki lehetett volna szedni abból a társulatból gond nélkül, és tényleg az a finomság a játékban, ízlésben egyszer öröm volt nézni. Szóval most oda
0: hát beférnétek.
1: Hát örülök, ha te ezt mondod, és legyen úgy egyszer. Mit tudom én? Majd, ki tudja még, mit hoz az élet, még nem haltunk meg egyenlőre.
0: Igen, tehát hogy ennek nem mondanál.
1: Nem, biztos nem mondanék nemet, biztos megfontolnék egy ilyen ajánlatot a vendégnek, valamilyen darabra megkínálnának. De én azt látom azért, hogy mégiscsak ha alkatba sorolja magát az ember, akkor ez a vicces köpcös buffó azért mindegyik társulatban megvan.
0: Először is nem is vagy annyira köpcös.
1: Most nem.
0: És ráadásképpen én már láttalak sok olyan előadásban, hogy egyáltalán nem is voltál vicces. Tehát amikor a gyávában ott állsz a drogos gyereked mellett, akkor egy cseppet se találtalak viccesnek. Vagy a Centrál Színházban az autista gyerek mellett, ezek nem vicces szerepek. Tehát nem igaz, hogy te csak vicces szerepeket tudsz.
1: Hát, hogyha a monodrámám a Klamháborúját nézzük, az is ilyen módon kiugrik az én úgymond szokásos repertoáromból, és nagyon is szeretem ezeket az előadásokat. Hát ezek vagy nem kapnak akkora publicitást, vagy pont nem látták, vagy látták, és mégis. A fene tudja, hogy van ez. Mindenki a saját szemétdombján kapirgál elsősorban, nem? És aztán a szemétdomb váltáshoz, ahhoz nem tudom, új kakas kell. Vagy új tyúkok. Fogalmam sincs. Vagy új gazda. Új udvar. Tiszta udvar, rendes ház kell hozzá.
0: A Klamháborúját is itt láttam az Ördökatlan Fesztivál, és te visszatérő vendég vagy ide, itt a mulatság, amit a Bértes Lassi rendezett, igen, a Várkán még, ugye a Szikszai Rémusz, a Mucsi Zoli meg te, és ez egy annyira emblematikus előadás, először a Hajléktalan Szálon láttam. Adam Kócában felülírhatatta.
1: Az nekünk is az volt, valóban. Főleg amikor azt mondtuk, hogy otthon, elhangzik többször ez a szó, hogy otthon. Hát de otthon soha nincs mulatság, otthon nincs. És akkor ezt ugye elmondod, és szembe veled azok a karcos arcú sebekkel, hegekkel azok az emberek, és úgy oldalról, ahogy oda szürem lett az az élfény az arcukra, és tényleg ez megrendítő volt.
0: Mikor volt annak a bemutatója?
1: 99.
0: Azóta játszátok egyfolytában, de itt mindenképpen, és most is ugye a zárónapon lesz mulatság, tehát a mulatságnak lenni kell, ez erősen szimbolikus, igen, természetesen. Igen.
1: És tegnap pedig egy szakáccsal közösen főztünk egy quesadillast a spanyol haciendába, Nagyharsányba. Az egy mexikói kukorica lepénybe így félbe hajtva, és bele kis csirke, mell darabkák, és zöldsége, kukorica, fekete bab, és chili szósz, és akkor a sajt, és az egész így vaslapon így össze van nyomva, és ilyen félkör alakú. Nagyon jó. Ezt megcsináltuk így velem, és akkor én levezettem egy licitet, ami 1500 forintról indult, hogy mennyiért veszik meg ezt a quesadillát, mert a Fogd a Kezem alapítványnak felajánlják ezt, akik aztán sérült gyerekek, és nem tudom milyen srácoknak a megsegítésére használják ezt. És kérlek szépen, azt hiszem 6500 forint vagy 7000-ért megvették, nagyon durva.
0: Egy darabot,
1: és mondtam utána a szakácsnak, hogy kell, hogy süssünk nekik ajándékba egyet, mert az már kihűlt addigra, és azt nem lehetett megenni, mert így fogtam, amíg ment a licit fél órát, tudod? Nagyon izgalmas volt. Utána ezt a quesadillát akarta mindenki enni, úgyhogy vagy 40-re jött rendelés, úgyhogy én még bennmaradtam a pultba, és még egy negyed órát még sütöttük.
2: Harmóniában vagy magaddal?
1: Kezdek öregedni, és azt érzem, hogy ez nem a legjobbakat hozza ki belőlem sajnos. Tehát észreveszek magamon ilyen kis morózus, kicsit agresszív, rossz kedvű megnyilvánulásokat. Az utcai közlekedésbe el tudom veszíteni az agyamat egy perc alatt, érted, ha valaki bumburnyák, és néha én is az vagyok, szóval ez egy nehéz dolog. És tulajdonképpen azt érzem egyébként, hogy azért van szerintem az, hogy idősödő, nagyon jó színészek már nem játszanak, vagy nem hívják őket, vagy mit tudom, mert az ember szeretete, hogy neked szeretned kell az embert, mert különben hogy beszélsz róla? Érted? Neked érdeklődni kell az ember iránt, és még mindig az ember, mint Isten egyik legtökéletesebb kreatúrája, hogy ez kell, hogy újabb és újabb titkokat tárjon fel előtted ahhoz, a 60-hoz közel is, hogy te akarj erről mesélni. És ezt lehet nagyon könnyen elveszíteni szerintem, és azt mondani, hogy te, én már leszarom az egészet, lemegyek a Balatonra pecázni. Érted? Ezt kell ébren tartani magadban, az ember szeretetét, és ez azért nem olyan könnyű. Kell az új inspiráció, olyan, amit még nem csináltál. Például én imádom a animációs film szinkronizálást, és most van ez a Kuflik című hangos könyv és DVD, ami persze egy csodás könyvsorozat is, és most jön a második évad belőle, amit fogunk csinálni. Ez megint egy kicsit másfajta.
3: Béla bá, jó napot kívánok! Nagyon csinos ez a kis nyaklánc, Évike. Mi van azon, tacskó kutya?
1: És akkor tudod, csinálok benne 20 hangot. Az összes hangjén vagyok. Ezek új inspirációk és jó kihívások.

0: Nincs filmszakadás.
1: Beszélő fejek. Ez a Szentrál Színháznak produkciója, amelyben négy ember beszél. Te vagy az egyik. Kis emberek történeteit halljuk. Nagyon eszköztelen ez az előadás, és mégis borzasztóan hat. Akkor, amikor tudod, hogy egy ilyen karaktert kell megformálni, aki egy kicsit mentálisan gyengébb kondíciókkal rendelkezik, az nem terül ki pontosan, hogy mi az a gyengeség, de úgy minden esetre vannak pszichés problémái, anyukájával él.
2: Kinek... Az már ott kezdődik, ugye, a pszichés problémája. Valaki 50 évesen az anyukájával
1: igen,
2: él.
1: Igen, akinek szintén nagyon sok gondja.
2: Az álmos könyv szerint ez nem annyira ideális.
1: Tehát, amikor egy ilyen karaktert kell megformálnod, akkor te úgy ehhez hogy látsz hozzá? Látod benne az ittszer helyzetet?
2: Nem tudok általánosat mondani erre, mert minden szerep más és más. Ebben az esetben az volt, hogy a olvasó próbán én ezt felolvastam. Ugye azt kell tudni erről a szövegről, hogy ez egy olyan én monológ, vagy egy olyan mese, Graham elmesél az életéből egy részletet, amiben van egy csomó szereplő, és mindenkit ő eljátszik. De nem Scherer Péter játsza el, hanem Graham játsza el ezeket a szereplőket, és amikor én ezt felolvastam az olvasó próbán, akkor azt mondta Tamás,
1: Puskás Tamás
2: a rendező, hogy figyelj Pepe, ha ez egy rádiójáték lenne, akkor azt mondanám, hogy ötös, meg van véve. De én azt szeretném, hogy nézzünk utána egy picit, hogy ez a Graham milyen, mert hogy ő egy üldözéses, ilyen pszichotikus eset, aki ül időnként a sötétben a szobában, megjegyzem, a monológ 8 oldalas, és a 8 oldalból összesen még egy fél oldalt sem tesz ki, ami 3 olyan kis pici szöveg, ami arra utal, hogy ő rettegve fél és ül valamelyik szobában, és az az érzése, hogy valaki figyeli a házat, mintha kopogást is hallana, de nem mer lemenni, mert hát, ha nincs is ott senki. Tehát tulajdonképpen félelmetesebb az, hogyha nincs ott senki, mintha ott van. És ezzel elültette a rendező a magot az én fejemben, és elkezdtem úgy tanulni a szöveget, hogy ebből mi következhet, hogy ez milyen, hogy beszél, milyen ritmusban, mi az, amikor ő sztorizik, mi az, amikor ő valami olyan dolgot mesél el, ami neki fájdalmas, de próbálja fedni egy picit ezt a fájdalmat benne, mi az, amikor tényleg azt mondja, hogy megfogta a mama kezét, hát ugyan, meg mi az, hogy Vera? Azt mondja neki, hogy Vera a mamának? Hát hogy? Hát a papa se hívta mamát Verának, kivéve egyszer, mikor betolták a műtőbe. Ugyan.
1: Föltűnik egy férfi.
2: Hát igen, föltűnik Mr. Turnbull, aki ugye a mamának a gyerekkori szerelme lehetett valószínűleg, vagy fiatalkori, és vadul elkezd udvarolni neki, és hát még át is veri egy kicsit a mamát. Az is egy elvárás, hogy egy monológot mond az ember, amiben nem csak mesélek. Ugye az a különbség egy novella felolvasása és egy monológ elmondása közt, hogy a monológban megszólalnak szereplők, és azoknak hangot kell adni, hogy a néző el tudja képzelni a fejében, hogy a Mr. Turnbull az körülbelül milyen, hogy néz ki, hogy beszél, a beszéd hangja alapján el kell képzelni, hogy milyen lehet az a fickó. És ugyanígy a mamáról, a Grahamet meg látják, mert az vagyok én. De még ugye van a pap is, meg családsegítőbe elmegy a körbe, és akkor ott ki lehet adni a problémát. Magadból. Ott van egy csomó szereplő. És hogy ezt maga a Graham hogy csinálja, és én elkezdtem ebből a kicsit tipródó, kicsit furcsa gesztusokat csináló figurából. Tehát elkezdtem a szöveget már eleve úgy tanulni, mert ez egy nagyon érdekes dolog, hogyha te egy szöveget csak így megtanulsz blatra, akkor az marha nehéz utána később egy teljesen más karakterre áttenni. Tehát ezért fontos az, hogy én nem szoktam soha első próbára megtanulni a szöveget, és nem azért, mert lusta vagyok, hanem azért, mert arra jöttem rá, hogy ahogy a szituációk alakulnak, ahogy egyre többet tudok a karakterről, akit játszom, úgy a szövegek életre kelnek bennem, kezdik megmutatni magukat, testet ölteni, és úgy könnyebben meg is tanulom. Na most ezt így csináltam.
1: Ugye a megjelenésed is rendkívül szerencsétlenné tesz. Tehát amikor felveszed azt a barna cipőt...
2: Ami egy szandál, szürke zoknival.
1: akkor egy ilyen nagyon kosztos pulóver, rövid nadrág.
2: Hát meg a hónajáig ér.
1: Szóval akkor, amikor tudod, hogy így jelensz meg, az rád milyen hatással van?
2: Ez karakterképző, mert egy ilyen gatyában másképp mozogsz. A Made in Hungáriában ugyanez volt, hogy rámadták azt a jelmezt a tergálpulcsival, azt betűrtem a gatyába, elválasztottam a hajam, fölhúztam a vállam, és dölt a röhögéstől mindenki, pedig még nem is szóltam egy szót se.
1: Tudsz ilyen kis stílű karaktereket alakítani. Az a Made in Hungária nagyon jó példa, de a Trezorban vagy a Vizsgában, igen, ezekben a filmekben.
2: De azok szemetek voltak.
1: Igen.
2: Ezek meg áldozati figurák, és ez hálással megy el. De a szemeteket is jó játszani.
1: Graham egyetemben áldozat.
2: Hát igen. De végül győz, mert visszahódítja a mamáját Mr. Turnbulltól.
1: Milyen úgy egyedül ott állni a színpadon? Ez hát mennyire jellemző? Mondjuk a Klam tanár úrra azért emlékszem, tehát azért te nagyon is tudsz egyedül állni.
2: A sors fintora, hogy októberben egy másik ilyen monodrámát is bemutattam, az a Karinti utazás a koponyám körül. Persze nem teljesen egyedül játszom, ott a Marton Robi és a Parti Nóri segítenek nekem, mint zenei brigád, és bebe játszanak szerepekbe is, de hát azért a Karinti szerepét én játszom. Én mesélem el a történetet, az 20 oldal. Ez csak 8. Hát figyelj, ezt szokni kell. Tudom, hogy mi az, amikor valaki kiáll a színpadra, és minden szem ő ránéz. Nincs zene, nincs szenika, nincs süllyedő, emelkedő tündérek és Puck és Oberon és Titánia, érted? Nincs más mit nézni, csak téged. Ez egy furcsa érzés, azért szokni kell és tanulni. Ezt és azt, hogy ebben hogy osztod be az erődet. Mert akárhogy is, lehet, hogy ez csak 8 oldal, tehát ezt nem lehet egy levegőre elmondani. Ennek vannak erőteljes, érzelmileg érintettebb részei, és vannak, úgymond, picibe mondom, pihenő részei, amikor csak sztorizol, vagy rábízod magad arra, hogy tudod, hogy itt a szerző beleírt két olyan poént, ami akkor is hatni fog, hogyha én közben mögött egy picit pihenek.
1: Mondjuk az se baj, hogyha jól meg van írva az, hát amit elmondasz.
2: Igen, mert nagyon finoman van megírva. Tehát például én azt érzem, hogy ahhoz képest az én monológomban sokat nevetnek, hogy szerintem nincs benne poén. Tehát úgy poén nincs benne, amit mi poénnak hívunk. Viszont az is kétségtelen, hogy az első mondata az így szól, hogy ma reggel fölviszem neki a teáját, és egyszer csak azt mondja nekem, te Graham, nekem te vagy a világ közepe. Mondom nekem meg, maga a világ közepe, mama. Mire ő, én csak azt akarom, hogy tudjad, hogy nekem te vagy a legfontosabb. Hát mondom, nekem meg a mama a legfontosabb, adja a fogsorát, leöblítem. Hát az is elneveted magad rajta. Pedig ez különben nem vicces.
1: Nem.
2: Nem. De mégis el lehet úgy mondani, hogy a karakterben megjelenik egyfajta tragikumikum, és ez szerintem ráadásul a legértékesebb humor. Legalábbis számomra. Hogy ez a Graham, ez lemegy a mamájával sétálni, eléjük libben egy ilyen kérdőíves nő, és azt mondja, hogy maguk férj és feleség? És már látod, nevetsz rajta. Pedig nem látod a mamáját, de ahogy Graham ott áll, és nem szól rá semmit, nem azt mondja, hogy menj az anyádba, hanem azt mondja, hogy megpróbáltam kikerülni, de a mama nagyon erősen kapaszkodott belém, és elég volt csak egy picit megrántanom, már is elterült nekem ott a járdán. Atya, úristen, mondom, mama!
1: Megint beletalált valamivel Puskás Tamás. Bizonyára nem véletlenül téged választott erre a szerepre.
2: Hát ez a Graham biztos érezte, hogy ez nekem talán jól állhat, vagy ilyesmi. Nagyon jó fej volt a Tamás, mert nagyon ragaszkodott hozzám, mert mondtam, hogy nekem erre még 3 hetem se lesz, mert október 7 volt a Karinti bemutatója, és október 24 ennek a bemutatója. Ez nincs 3 hét. És mondtam, hogy előtte nem fogok tudni igazán foglalkozni vele, úgyhogy tulajdonképpen ezt ennyi idő alatt csináltuk meg. És azt mondta, hogy nem baj. Mondtam, hogy kettőzd le. Nem. Azt akarom, hogy te legyél.

0: Mindig az a benyomásom, hogy soha nem ész rá semmire. Most mi az, ami túlterheli az életedet? Ugye itt volt ez a két bemutató.
1: Hát holnap után az RTL-nek egy sorozatában forgatok. Még nem akarok róla beszélni, mert szerintem ők majd ezzel elő akarnak jönni. De nagyon klassz szerep, jó munka, nagyon szeretem. Aztán most jön ki a Nagy Karácsony című film, és hát nagyon bízunk benne, hogy vissza tudja csábítani az embereket a moziba.
0: És mi van a Nézőművészeti Kft-vel?
1: Január-februárban lesz egy bemutatónk, ami Dániel András ír át egy Hrabal kisregényből. Dániel András az a csodálatos író, nekem egyébként személyesen is jó barátom, aki a Kuflik mese sorozatot írja, és a Gyulai Eszter rendezésében ez a Kicsi bácsi kicsi néni címmel már van egy bemutatónk tőle, én abban nem játszom, de nagyon megszerettük az Andrást, úgy tűnik, hogy ő is minket, és négyünkre Mucsi Zoli, Katona Laci, Kovács Krisztián és én ír egy darabot, és ezt Tárnoki Márk fogja rendezni.
0: Ezt hol fogjuk látni?
1: Szkénében.
0: Ott vagy most még valamiben?
1: Ott ugye elkészült a Kartonpapa című előadás, ami szintén egy elég jól sikerült dolog, ez pedig Tasnádi Istvánnak a kortárs darabja, ezt az István is rendezte. És Udvaros Dorottya, Partinóra, Dorottya a nővérem, Partinóri a feleségem, és mindegyikünknek van egy gyereke, a Dorottyái Varga Ádám, és a mi gyerekünk a Nórival pedig Mosolygó Sári egyetemi hallgató, és ez egy ötszereplős, teljesen őrült, csodás
0: plusz a karton
1: darab.
0: Papa.
1: Plusz van, mert egy karton papa, aki ott ül, igen, tényleg kartonból. Hát egy különleges sztori, én szeretem nagyon.
0: Mennek az ifjúsági előadás? A Nézőművészetében?
1: Hát képzeld el, hogy ilyen számaink vannak, hogy a Gyáva, az a drogos darab, az 430-nál tart. Az Ady Petőfi most éri el a 200-at. A kézmosás fontosságáról túl van a 150-en. A Soha senkinek, amitől mindenki nagyon félt, hogy családon belüli erőszakról darabot csinálni, túl van a 100-on, most ünnepeltük. A Vakság, az is túl van a 100-on, és ott van a 7 nap, ami 75-nél van, de az csak 1-2 éve csináltuk. A Klamháborúja 300-nál van, az azt jelenti, hogy 1400-at mentek ezek a darabok így együtt. Hát ez szerintem brutális.
0: Na, egy dologról beszéljünk még. Elérkezel ez a kerek 60. évfordulódhoz.
1: Hát furcsa. Furcsa érzés. Nem gondoltam, hogy egyszer leszek 60 éves, valahogy az ember fiatalon ezt nem gondolja. Amúgy úgy nem szoktam számolni a koromat, vagy az éveimet, vagy ilyesmi. Egyébként nagyon durva, de november 16-án született az első lányom, úgyhogy ez a mi közös szülinapunk. Hát ő egy picivel fiatalabb. Hát figyelj, nem tudom, mit üzen ez a 60, ezt most még nem tudom megfejteni, majd meglátjuk.
0: Foglalkozol az öregedés, egyetlen látod-e a jeleit magadon?
1: Figyelj, hol az Achilleszemen nő egy pukli, hol a térdem fájdul meg, hol a köldököm fáj, mert meg kell operálni a köldöksérbe, mert hát szóval én nem féle szarvajomban.
0: Színésznek rendkívül sok szöveget kell megtanulni. Én valószínűleg egy ilyen totál stresszbe lennék, amúgy is, hogy egyáltalán meg tudom tanulni a szöveget, és amikor ott állok, akkor eszembe jut-e.
1: Agyilag jó vagyok, azt a fatertől örököltem, és ő nagyon penge volt. De fizikailag is igyekszem, látod, most is biciklivel jöttem ide, tehát próbálom karban tartani magam. Például most futni nem nagyon tudnék elmenni, mert leálltam 1-2 éve, és az izomzatom se elég, kicsit meghíztam, mit tudom én, és mondom, az Achilleszem, mert most vigyázni kell, mert az műtött, van egy sarokemelő, van egy ilyen zselés, Achillesz tartó szerkezet, és akkor abban játszom, meg abban csinálom a dolgokat, mert nem szeretném, hogy még egyszer elszakadjon, mert ez 28 éves koromban volt, de ez egy embertelen nagy szívás volt.
0: Van benned egy olyan, a kerekéfutótól független, hogy gondolkozol azon, hogy hol tartasz a pályádon, jól haladsz a pályádon, ezt akartad?
1: Nagyon jól érzem magam így szakmailag. Sok jó munkám van, azt érzem, hogy szeret a közönség. Szakmai sikereim is vannak. Idén másodszor kaptam meg a televíziós újságírók díját, amit tévés sorozatokra adnak. Most az Apatigris főszerepére kaptam, de kaptam egyet a Vállótársakra is. Tavaly Karinti gyűrűt kaptam, ami döbbenet, hogy itt van ez a Karinti történet, és kapok egy Karinti gyűrűt, anélkül, hogy ők tudnák, hogy én erre készülök. Szóval ezek csodálatos dolgok. Azt szoktuk mondani a Mucsi Zolival, hogy ha 25 évesen megkérdeztek volna, hogy úgy 50x évesen jó lenne neked egy ilyen szitu, akkor mind a ketten azt mondtuk volna, hogy hagyjál, már úgyse lesz ilyen. Tehát bőven elfogadtuk volna.
0: És például, ha gondolkodsz a jövődön, akkor van valami határ?
1: Nem,
0: vagy
1: nincs.
0: Addig, amíg megy?
1: Nem, nincs igazából az, hogy egy picit fékezni. De ez már meg is történt különben, mert maga a Covid befékezett. Tehát én olyan őrületes tempót nyomtam az elmúlt 15-20 évben. Volt, hogy 34-35-öket játszottam, ha mondta, az ifjúsági előadásokkal együtt. Azért ez most lejjebb van, de most is 20 fölött játszom különben. Amúgy egyre inkább érzem azt, hogy jó dolog a Balcsin a kertben ücsörögni és nézni a naplementét,

A mai kávéházban a május 19-én 64 éves korában elhunyt színészre és rendezőre, Scherer Péterre emlékeztünk. Drága Pepe, nyugodj békében! A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Egy támogatásnak köszönhetően 9 új elektromos járművel gazdagodott az Egri tankerületi központ. Második alkalommal szervezik meg a Ha majd lesz festet Egerben. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. 9 új teljesen elektromos gépjárművet adott át az Egri tankerületi központ azoknak az intézményeknek, amelyek sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésével és pedagógiai szakszolgálati feladatokkal foglalkoznak. A beruházás a szakmai fejlesztés az Egri tankerületi központ speciális intézményeiben című projekt részeként valósult meg, több mint 216 millió forintos támogatásból, mondta el Ballagó Zoltán igazgató.
2: Ez egy nagyon fontos állomása a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásához kapcsolódó fejlesztések területén. Tankerületünk elkötelezett ezen tanulóknak a támogatása vonatkozásában. Lehetőségünk nyílt egy úgynevezett RRF-es pályázatot benyújtanunk még 2025-ben, és elnyertünk 216 millió forintot meghaladó visszanemtérítendő támogatást. Ennek a forrásnak a teljes költségét, összegét 4 köznevelési intézményünk, általunk fenntartott köznevelési intézményünk szakmai munkájának a fejlesztésére fordítottuk. A kollégánk továbbképzéseken vettek részt, szakmai workshopokat tartottak, illetve különböző eszközbeszerzésekre, fejlesztő eszközök beszerzésére került sor. De talán a leglátványosabb attrakció természetesen ebben a projektben 9 darab elektromos gépjárműnek a beszerzése, ezt 121 millió forint értékben szereztük be, és a mai napon ünnepélyes keretek között fogjuk átadni az intézmények képviselőinek.
3: Itt ugye a beszélgetés elején elhangzott a sajátos nevelési igényű gyermekek, de ugye az Egri tankerületi központhoz ilyen intézmények meg természetesen általános, hogyha használhatom ezt a szót, tartoznak. Tehát tulajdonképpen hány intézmény az, aki most abban a szerencsés helyzetben, hogy használhatja ezeket a gyönyörű valójában?
2: Hát közvetlenül 4 intézményünk. A 3 egymink, az Egri Szalaparti egymi, az Egri Mlinkó István egymi, illetve a Hevesi Benedekelek egymi, valamint a Heves Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat. De a 3 egyminkben utazógyógypedagógiai hálózat is működik, így gyakorlatilag az egymi szakemberei a integráltan nevelhető gyerekeknek a fejlesztéséhez járnak ki az egyes településekre, több száz kilométert is megtéve naponta, és mi a magunk részéről már évek óta szorgalmazzuk a gépjárműparknak a korszerűsítését, hiszen ezáltal sokkal több sajátos nevelési igényű tanulót tudnak ellátni a szakemberek biztonságos és korszerű közlekedéssel. Egyébként az eredeti kérdésére válaszolva, az Egri tankerületi központ fenntartásában 34 köznevelési intézmény van, és nagyjából olyan 11.300 tanulónak az ellátása tartozik az ellátási körzetünkbe. Ezen intézményekben vannak olyan tanulók, akiket nem helyben az ott dolgozó pedagógusok, gyógypedagógusok látnak el, hanem az egymikben működő utazó gyógypedagógus szakemberek és kollégák.
3: Ezt idáig saját járművel, tömegközlekedéssel oldották meg, tehát mondjuk saját céges autója volt az intézménynek?
2: Van természetesen rendelkezésre áll már egy gépjárműpark, csak igen elavult. Tehát az új gépjárműnek a beszerzését, illetve korszerűsítését ezért is szorgalmazott. alkalmaztuk, mert azok már hát nem akkor kívánalmainak megfelel működnek, illetve ezt még kiegészítették természetesen a feladatállítás során saját gépjármű használattal a vonatkozó szabályoknak figyelembevételével.
3: 9 darab jármű, és akkor Heves is kap belőle egyet, Egerben is lesz itt nyilván itt a központban, de gyakorlatilag szakmunkára használják.
2: Abszolút, igen. Ez a pedagógus kollégák fogják majd használni gépjárműveket, ezek 100%-ig fel vannak töltve, hiszen mondtam, elektromos gépjárművek, és minden intézményben kialakítottuk azokat a töltőpontokat, ahol tudják majd tölteni ezeket.

0: Nem alkalmas arra, hogy az utazó gyógypedagógusaink is kijárjanak vele a külső településekre, az integráló intézményekbe, és így ezt az új autót a mindennapi szakmai fejlesztésekhez az utazó gyógypedagógusok nagy mennyiségben fogják tudni használni. Egy 100-150 gyerekhez járnak folyamatosan a mi intézményünkből a vidéki iskolákba, és így a fejlesztések zökkenőmentesebben fognak folyni. A EGRI tankerületi központhoz tartozó intézményeknek a Heves-megyei északi részeken. A projektben vettünk részt továbbképzéseken, egyrészt ez feltétele is volt annak, hogy a teljes projekt megvalósulhasson. Nagy mennyiségben vettünk részt, 56 fő gyógypedagógusunk 14 fajta képzést végzett el, amiben nagyon sok fejlesztési területhez kaptak megerősítést, illetve új ismereteket, hogy a képzéseken elsajátított ismeretanyagot, megerősített ismeretanyagot, majd a fejlesztési terveknél és a folyamatos nevelő-oktató munkába tudják alkalmazni.
1: Az ünnepélyes átadón részt vett Balázsné Csuha Mária, a Heves Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatója, aki elmondta. Közel 150 kolléga dolgozik az intézményben, és kb. A fele utazópedagógus. Az ő munkájukat 6 gépjármű segíti majd.
2: Én úgy gondolom, hogy a Heves Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat örül legjobban a mai napnak, és várta legjobban ezt a napot. Nagyon sok éve várunk arra, hogy a szolgálati autóparkunk megújuljon. Sok-sok ígéretet kaptunk az elmúlt években erre vonatkozóan. Most ez az RRF 1-2-4-es projekt adott lehetőséget új gépjárművek beszerzésére. Ezek közül 6-ot kap a Heves Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat, és egyet-egyet az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények. A mi ellátásunk kettős típusú, hogy így fogalmazzak. Ambuláns ellátást is folytatunk járási tagintézményekbe, illetve a megyei feladatoknál is, és nagyon nagy arányban a szakemberek mennek a gyerekek helyébe, nagyobb rész az intézményeikbe, óvodákba, iskolákba, és látják el legfőképpen a logopédiai ellátást helyben, a nevelési tanácsadáson belül gyógypedagógiai fejlesztés, fejlesztőpedagógiai ellátást. Bizonyos esetekben utaznak a korai fejlesztéshez, családokhoz, illetve intézményekbe, bölcsödékbe is, ahol ilyen gyerekek vannak, akik ellátást igényelnek, illetve a pályaválasztási tanácsadás ellátási koncepcióját eleve úgy építettük föl, hogy dominánsan az intézményekbe, iskolákba mennek kollégák, tartják meg a pályaorientációs foglalkozásokat, egyéni tanácsadást is. Emellett nyilván, hogyha szülő igényli, hogy mélyebb, hosszabb, nagyobb problémát érez az iskolaválasztás kapcsán, akkor egyénileg is ambulánsan is kaphat ellátást, de az autók szerepe ilyen szempontból a gyerekek elérésében az nagyon nagy. Nagyon nagy nálunk. A szakszolgálat most 140 körüli pedagógus létszámmal dolgozik. A fele kollégánk utazik rendszeresen, akár minden nap, tehát a hét minden napján más településre. Évente körülbelül 20 000 gyereket látunk el. Tehát ez azért úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon magas szám.
1: Idén második alkalommal szervezik meg Egerben a Ha majd lesz fesztet, melynek a civil közösségek háza ad otthont. A 10 napos rendezvény változatos tematikájú előadásokkal várja az érdeklődőket, kifejezetten gyerekeknek szánt produkciókkal is készülnek, sőt több programjuk is ingyenes lesz. A részletekről Pozsik Hunor, a Ha majd lesz színházi egyesület elnöke nyilatkozott.
3: A Ha majd lesz fesznek a szervezői Ha majd lesz színházi egyesület, a Ha majd lesz társulat. Mi 2022-ben alapultunk. A Nemes Rendi Ágnes Művészeti Szakgimnáziumban találkoztunk akkori gimnazistákként, onnan már elballagtunk, és már a professzionális társulatként működünk. Tavaly első nagy rendezvényünk volt a első Ha majd lesz fest, amit idén másodjára is megrendezünk. Mi alapvetően egy baráti közösségből indultunk, szakmai csapattá, ami most már munkakapcsolat is a barátság mellett. Társulatunk jelenleg 15 főt számlál, mindannyian annyian osztálytársak voltunk, és most is egy közösséget alkotunk. A társulat egyébként nagyon sok felől származik, van közöttünk győri,

0: Újvárosi, az ország minden tájáról vagyunk. A Hamajd lesz Fest a civil közösségek házának udvarán lesz megrendezve, tervek szerint kültéren, de esetlegesen beltérre be tudunk menekülni. A 10 nap alatt több mint 30 program várja az érdeklődőket, amiből minden napra jut egy ingyenes is, a több mint 10 ingyenes program is várja az érdeklődőket. Bízunk benne, hogy nagyon sokrétű palettát tudtunk összehozni, hogy minden érdeklődő megtalálja számára, amit őt érdekli. Lesz itt dráma, vígjáték, gyerekelőadás, zenésest, irodalmi est, önálló est, mindenféle előadással készülünk. Lesz egy pódiumbeszélgetés a Gárdonyi Géza Színházzal együttműködve, itt Vas Judit fog vezetni, az Gárdonyi Géza Színház új vezetésével fogunk beszélgetni. Lesznek gyerekelőadások, nagyon hangsúlyos nekünk a gyerekprogramok. A gyerekelőadások mellett lesz egy gyereknap is, ami két napon fog megvalósulni. A gyerekelőadásokon Ludas Matyi és a Rátóti Csikó Tejes, emellett a gyereknapon több játékos dráma foglalkozással találkozhatnak a gyerekek. Lesz ott egy vezetett drámafoglalkozás, közösen alkotunk gyerekekkel mesét, ez drámapedagógusok fogják vezetni, de lesz például a gyereknap mellett, meg a gyerekprogramok mellett felnőtt programok is. Gondolok itt például klasszikusokat dolgoz fel a társulat, a Majd Lesz Társulat, Örkény István Tóthék előadását dolgoztuk a Tótocskáim címen, vagy Kosztályi Dezső Édesanyját is gondolhatok, vagy például vígjáték kedvelőknek, akkor ajánlom a Molnár Ferenc Játék a Kastélyban című előadását. Lesz egy ősbemutatónk is, ha Majd Lesz Társulatnak idén a második bemutatója lesz bemutatva, Katona Virág által írt Milyen könnyű a világ című drámája, ami itt lesz először bemutatva, ez egy ősbemutató, ez egy teljesen új produkció.
1: Regionális híreink végén az időjárásról. Vasárnap alapvetően sok napsütés mellett fátyol felhőkre, illetve főként a Dunántúlon erőteljesebb gomoly felhőképződésre lehet számítani. Záporok, zivatarok elsősorban a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki, de kisebb zápor északkeleten sem kizárt. Az északnyugati szél több felé megélénkülhet, néhol megerősödhet, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet vasárnap 27 és 30 fok között várható. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. május 30-án.
2: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Régió sportja.
1: Várhatóan idén is 10 000-nél többen neveznek a Balaton átúszásra. Több mint 10 éve működik sikeresen a Sakkpalota program Nyíregyházán, a Bem József iskola Kazinczy Ferenc tagintézményében. A második egri főegyházmegyei kispályás labdarúgó torna döntőjét rendezték meg Karcagon. Harmadik alkalommal rendezett röplabda kupát az Irinyi János Technikum a Mozdulj Debrecen programsorozat részeként. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Várhatóan idén is 10 000-nél többen neveznek a Balaton átúszásra, közölték a legfontosabb részleteket az eseményről. A tervek szerint július 18-án tartják az idei átúszást, a végleges dátum ugyanakkor függ az időjárástól, az eseményt ugyanis csak biztonságos körülmények között rendezik meg. A nevezés elindult, az 5,2 kilométeres teljes táv mellett idén is lehetőség nyílik a fél táv leúszására, illetve szappal is áthúzhatják magukat a Balaton túlpartjára, ha vállalkozó kedvűek. Az átúszás díja a teljes táv esetén június 1-ig 20 000 forint, július 15-ig pedig 22 000 forint, fél távnál 16 és 18 000 forint az összeg, a szapposok szintén ezzel az árral számolhatnak. További részletek az esemény weboldalán érhetőek el. Több mint 10 éve működik sikeresen a Sakkpalota program Nyíregyházán, a Bem József iskola Kazinczy Ferenc tagintézményében, ahol ennek keretében Sakkpalota képességfejlesztő program néven regionális szakmai napot tartottak. Őriné Gombás Csilla, a Polgár Judit módszer alkotója, fejlesztője kiemelte, ezzel a programmal a gyerekek a való élet kihívásaira is felkészülhetnek.
2: Ez a személyiségfejlesztéstől kezdve az összes olyan képességet fejleszti, amire a ma felnövekvő gyerekeknek majd a jövőben szükségük lesz. És eznek az eszköznek a segítségével, ami most már 15 éve működik, és úgy tűnik számomra is, hogy ez egyre jobban fejlődik, és a gyerekek ennek az eszköznek a segítségével a figyelmüket sokkal tovább ébren tudjuk tartani, hiszen most mindegyik szort figyelemmel rendelkezik. Az együttműködést biztosítani tudjuk, kritikusan a bejövő információt, a rájuk ömlesztett információt rendezni tudják, hiszen ha egy saktáblára ránézek és rajta vannak a bábok, akkor a legjobb lépést meg kell találnia. Tehát ezen keresztül a való életet gyakoroltatjuk velük.
1: A rendezvény célja az volt, hogy bemutassák a sakkpedagógia szerepét a modern oktatásban, valamint betekintést nyújtsanak a Sakkpalota program mindennapi alkalmazásába. A nap folyamán a kiemelt Sakkpalota referencia intézményi címet is átadták, amely a Polgár Judit nevéhez fűződő sakkpedagógiai módszer magas színvonalú alkalmazását ismeri el. A Kazinczy iskolában 2015 tavasza óta működik sikeresen a Sakkpalota program, mely mára már gyermekek ezreinek segített a logikus gondolkodásmód elsajátításában. Az elmúlt 10 tanévben a tanulók játékos feladatokon keresztül sajátították el első osztályban a sakkszabályait, és alkalmazták azokat a magyar, a matematika, a rajz és az ének órákon. A sakk mint stratégiai játék vagy sport nem csupán a gyermekek számára izgalmas, mai napig népszerű a felnőttek körében is. Kirják Róbert, a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei sakkszövetség elnöke szerint helyi szinten is sokan űzik hivatásos sportként.
3: Jelenleg is van MB1B-s csapata Nyíregyházának, akik az elmúlt néhány évben még a feljutásért is többször versenyben voltak. De ami fontos, hogy a megye kisebb városaiban is találhatóak sakkcsapatok, amik nagyrészt természetesen felnőttekből állnak. Az utánpótlás nevelés mindenhol valamilyen formában működik, és hát amit a sakk gyerekkorban ad, az tulajdonképpen felnőtt korban is nagyon bőven kamatoztatható.
1: A rendezvény abból a szempontból is különleges volt az intézmény számára, hogy átadták a kiemelt Sakkpalota referencia intézményi címet. A díjat Udvarhelyi Attila, a Polgár Judit Sakk Alapítvány kuratórium elnöke nyújtotta át az iskola igazgatójának. Kiemelte, ez a cím a Polgár Judit nevéhez fűződő módszer magas színvonalú alkalmazását ismeri el.
4: Ennek a megalakítása igazából azt a célt szolgálja, hogy minél jobban ösztönözik az intézményeket, akik ezt a Sakkpalota programot választották, hogy minél magasabb színvonalon folytassák ezt a munkát, minél jobban vigyék a hírét ennek a programnak, ami ugye 2012-ben kezdődött az országban, azóta folyamatosan fejlesztjük, fejlődik, és hát az iskolák nélkül ez nem működhetne. Nagy örömünkre ez most már országosan nagyon elterjedten használják az iskolák, de azok, akik igazán magas szinten űzik, azért még nem olyan sokan vannak. Az intézmény lesz a hetedik, aki ezt a kiemelt referenciaiskola címet elnyerte.
1: Tótné Buszlai Brigitta tagintézmény igazgató úgy gondolja, a sok oktatásban alkalmazott módszerei kifejezetten jól működnek az iskolában.
0: A sakk, ha végignézzük az intézményt, kívülről is, belülről is látszik, hogy a mindennapjaink része. Tehát nem csak játszunk vele, meg oktatunk vele, hanem a folyosókon, ha végigmegyünk, akkor ott vannak a sakktáblák, ott vannak a játékok, tehát játszanak szünetben, félbe marad az állás, senki nem nyúl hozzá, és szünetben utána folytatják. Az, hogyha végigmegyünk az osztálytermeken, akkor ez mindenhol visszatükröződik az, hogy minden órára a sakkasz beépült.
1: Az igazgató hozzátette, a gyerekek a programnak köszönhetően megtanulják elviselni a sikert és a kudarcot is. Az iskolában több játékos módszer is működik. A sakkot ötvözik a legóval és a robotikával is. Továbbá különböző felkészítőket tartanak, és segítik a gyermekek megfelelő tehetséggondozását. Kósa József a nyíregyházi városvezetés nevében gratulált az intézménynek az új cím elnyeréséért. És háláját fejezte ki a nevelőtestületnek, hogy a gyerekeket az életre is nevelik.
5: Én azt gondolom, hogy az önkormányzat számára az oktatáson kívül nagyon fontos az, hogy a gyerekeket az életre is neveljék, tehát az életre is megtanítsák. És ez a fajta játékos tanulás, amit a sakk és az oktatási tematika összegyúrásával össze lehet hozni, az gyakorlatilag egyértelműen abba az irányba mutat, hogy ezek a gyerekek talán egy kicsit többek lesznek, talán erősebben fognak tudni majd a hétköznapi életnek megfelelni, mint mondjuk azok az a gyerekek, akik ebben a tematikában nem vesznek részt.
1: A második Egri Főegyház megyei kispályás labdarúgó torna döntőjét rendezték meg május 7-én Karcagon. A 7. és 8. osztályosok körében meghirdetett verseny selejtezőjén 34 csapat indult. A döntő napján végül 16 együttes mérte össze erejét 4 helyszínen. Veres Zoltán iskola lelkész szervező sikeresnek értékelte a tornát.
6: Én gyerekkorom óta focizok, tehát minden más sportot üztem, amióta eszemet tudom, a foci az mindig másik sportként ott volt, és 20 évig játszottam a katolikus papok válogatottjába, és tavaly már azért visszavonultam a válogatottól, és akkor hát gondoltam, hogy ez mindjárt jó dolog, mert nagyon sok pappal ismerkedtem, és mindenki tényleg nagyon szereti a focit, és hát nyilván a világ legismertebb és a legkedveltebb sportja, ezt kimondhatjuk, a foci, és azt gondolom, hogy iskoláinkban ezzel nagyon sok mindent el lehet kezdeni, építkezni a sporton keresztül is, a kapcsolatépítésben, az önnevelésben.
1: Az ivatarosra forduló idő a fedett helyszínre terelte a délutáni mérkőzéseket. A döntő összecsapáson végül a tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola csapata 3-2-es győzelmet aratott a Jászberényi Nagy Boldogasszony Katolikus Általános Iskola alakulata ellen. A torna bronzérmesei a Tenki Szent Imrés fiúk lettek, negyedik helyet pedig a szögligeti Assisi Szent Ferenc iskola csapata szerezte meg. A torna fő bázisaként a Györfi István Katolikus Általános Iskola, illetve a szomszédságában lévő városi sportcsarnok szolgált. Kovács Miklós Istvánné, a Györfi István Katolikus Általános Iskolai Szent Erzsébet óvoda főigazgatója felidízte a kezdeteket, elmondta, tavaly állt elő az iskola lelkésze a program ötletével, melyet örömmel támogattak.
7: Örömmel vettük, amikor Zoltán atya 3 évvel ide került a mi iskolánkba, és ő lett a lelki vezető, és megtudtuk, hogy ő egy nagyon sportos pap, kiválóan jeleskedik a fociban. Nem is váratott sokáig magára, így tavaly előjött az ötletével, hogy szervezzünk a mi segítségünkkel egyházmegyei labdarúgó tornát. Örömmel sorakoztunk fel a háta mögött, hiszen iskolánkban is támogatjuk a gyerekeknek a sportolási lehetőségét, és nagyon sok sportágban jeleskednek a tanulóink is.
1: Harmadik alkalommal rendezett röplabda kupát az Irinyi János Technikum a Mozdulj Debrecen programsorozat részeként. Szilágyi Lászlót, a Debreceni Szakképzési Centrum Irinyi János Technikum igazgatóját hallják.
8: A tanulóknak ez egy projektfeladat, amiben ki tudnak teljesedni, illetve a más iskoláknak a tanulóinak a vendéglátása, a együttlét, a boldogság, az iskolánknak nagyon fontos.
1: A sportesemény különlegessége volt, hogy a verseny lebonyolításában az intézmény sportszervező és sportedző szakos diákjai vettek részt. A kupán a Debreceni Szakképzési Centrum 6 intézményének csapatai mérkőztek meg egymással. A sporteseményt harmadik alkalommal rendezték meg az Irinyi János Technikumban, ahol a diákok minden évben nagy lelkesedéssel várják a megmérettetést. Az intézmény igazgatója szerint a sport nem csak a mozgás miatt fontos, hanem a közösségépítésben és a nevelésben is kiemelt szerepe van. A versenyen a Szakképzési Centrum 6 intézménye vett részt. A csapatok különböző korosztályú diákokból álltak, a szabályok szerint pedig minden csapatban legalább 2 lánynak kellett szerepelnie, és legfeljebb 2 igazolt játékos vehetett részt a mérkőzéseken. Szilágyi Sándort, a Debreceni Szakképzési Centrum főigazgatóját hallják.
9: Egyre több olyan rendezvényversenyt szervezünk, amelyben megteremtjük a lehetőséget ahhoz, hogy a gyerekek mozogjanak. Nagyon fontosnak tartom természetesen a szakmák tanulását is, az iskolapadban a matematika tanulást is, de egy ilyen rendezvény az mindig egy felüdülést hoz a diáknak.
1: Széles Diana, Debrecen alpolgármestere szerint a Mozdulj Debrecen program egyik legfontosabb eredménye, hogy az iskolák már maguk szervezik a sporteseményeket.
10: Nagyon szerettük volna a Mozdulj Debrecenen keresztül fellendíteni a szabadidősportot, és azt a szabadidősportot, amikor nem a városnak kell mindent szervezni, hanem önszerveződő, öntevékeny csoportok alakulnak ki, akik alulról jövő kezdeményezésként támogatják a Mozdulj Debrecen mozgalmat.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Krisztus kereszt az erdőn.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, szerkesztőtársam Farkas Erzsébet nevében is, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A most következő percekben egy olyan kiállításra látogatunk, amelynek már csak az emléke él, többek között a rádiónk segítségével. Május 22-én és 23-án rendezték meg a Monoki Sarlós Boldogasszony plébánia és a Szent Orbán 1771 egyesület szervezésében a tokai Szent Orbán zarándoklatot, amely során a szőlő, a bor, a szőlészek, borászok, kádárok védőszentjének közbenjárását kérték az zarándokok a borvidéken élő emberekre, munkájukra és földjeikre. Az esemény egy kiállítás megnyitóval indult péntek délután. A mai adás a kiállítás megnyitó előtt készült. Maradjanak velünk!
2: A Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm Béres Klárát, a Szent Orbán 1771 Egyesület elnökét és Kulcsár Editet, a Szent Orbán 1771 Egyesület alapító tagját, a Tokai Borbarátnők Társaságának elnökét. Egy szép esemény előtt beszélgetünk, kedves hölgyeim. Szent Orbán kultusza tovább él. Honnan jött az ötlet, és hogyan él tovább ez a kultusz?
3: Tokaj hegy alján él tovább. A Tokai Borbarátnők Társasága sok évvel ezelőtt, pontosan 2012-ben, Editkének köszönhetően, úgymond felfedezte, hogy Monokon egy elképesztően csodálatos erekje van a templom alaksorában. Egy olyan erekje, amely immáron több mint 250 éve itt van Magyarországon, pápai ajándékként került Magyarországra, és gyakorlatilag nem tud róla senki. Mi, akik Tokaj hegyalja szerelmesei vagyunk, néhány hölgy 2003-ban létrehoztunk Kulcsár Edit kezdeményezésére és azóta is elnökletével egy társaságot, a Tokaji Borbarátnők Társaságát, azzal a szándékkal, hogy női szemmel, női lélekkel tegyünk Tokaj hegyalja felvirágoztatásáért. És tulajdonképpen, amikor 10 évre rá felfedeztük mondjuk így ezt a csodálatos erekét, akkor a Tokaji Borbarátnők Társasága mellé állt, hogy ebből legyen egy kultusz, teremtsünk egy kultuszt, Szent Orbán kultuszát. Szent Orbánról ugye tudva levő, hogy a szőlő, a bor, a szőlészek, borászok és minden, ami a szőlőhöz kötődő dolog és esemény és föld védőszentje. És Tokaj hegyalján legyen Szent Orbán kultusz. Akkor 2013-ban, ugye én már több mint 10 esztendeje, volt az első Szent Orbán zarándoklat. Akkor a teljes csonterekét, amely egy gyönyörű barokk ládában van mind a mai napig, vittük körbe Tokaj hegyalján, kérve Szent Orbán áldását földjeinkre és a munkánkra. És azóta évről évre mondhatnám azt, hogy ez az zarándoklat megtörténik. Hát közben volt egy Covid-járvány, de akkor is ünnepeltük, és dolgozunk azon, hogy a Szent Orbán tisztelete, és a tiszteletén keresztül a hitéletünk, a kulturális életünk, és hozzátesztük azt is, hogy a turisztikai fontossága a Tokaj hegyaljának is még inkább előtérbe kerüljön. Nem csak Tokaj hegyaján, Magyarországon, de hát terveink szerint az egész világon, hiszen erre szövetkeztünk, hogy ezeket az értékeket mi felmutatjuk.
2: És Szent Orbán pártfogását érzik is a mindennapokban Tokaj hegyalján?
4: Természetesen nagyon érdekes, hogy még mind ez ideig, tehát ebben a században a 2013-as évjárat volt a legjobb aszus évjárat, és reméljük, hogy az idén is olyan hatékonyan fogunk imádkozni Szent Orbánhoz, hogy az idén is nagyon jó évünk lesz.
2: Mádon találkoztunk egy kiállítás apropóján, amely kiállítás Szent Orbán tiszteletére rendezett kiállítás, körbevesznek bennünket a szebbnél szebb Szent Orbánt ábrázoló tárgyak. Mit lehet tudnunk erről a tárlatról?
4: Van köztük olyan olajfestmény, amit az egyik legismertebb erdélyi festőművész alkotott Szent Orbánról, Xantusz Géza. Ő egész templomokat dekorál, és ő római ösztöndíjas festő volt. Tehát nagy megtiszteltetés számunkra, hogy az Egyesületnek festett egy teljesen korszerű, modern Szent Orbánt, de van több Szent Orbán ábrázolás a kiállítás, kiállításon, tehát érdemes eljönni és megnézni itt Mádon ezt a csodálatos tárlatot.
2: Amely hol is látható egészen pontosan?
4: Pillanatnyilag a Demeter Vín borászat kiállító termében vagyunk, és a kiállítás különös érdekessége, hogy Koncsek Ildikó, a mi alapító tagunk, az Esztergomi Keresztény Múzeum igazgatónője, tudott kölcsönözni tárgyakat erre a kiállításra.
2: Döntő többségében képeket, valamint szobrokat látunk magunk előtt, és
4: fotókat.
2: És fotót.
3: Még eszembe jutott itt, miközben Editke mondta, fölmerült a római ösztöndíj, és az egyik kiállított tárgy Búza Barnának Szent Orbán szobra, és Búza Barna bácsi, hadd mondjam így, hiszen nagyon kedves barátunk volt, nagyon híres szobrászművésze az országnak, ő az első római ösztöndíjasak között volt, még a Krebersbeck Unó idején, úgyhogy a Római Akadémián dolgozott, és hát többek között neki is van egy Szent Orbán kerámiája itt kiállítva.
2: Van-e a kiállított tárgyak közül kedvencük? Mindkettőjükhöz szól a kérdésem, és ha van, miért éppen az a kedvenc? Van ilyen?
4: Természetesen. Az én kedvencem a Petrás Mária Szent Orbánja. Petrás Máriának több kiállítást csináltunk már, és nagy-nagy öröm számunkra, hogy csinált nekünk ő is egy Szent Orbánt. Tehát gyönyörű szöllők veszik körül, és nagyon-nagyon népszerű. Ez mindig ki van állítva nálunk.
3: Mindegyik kép és mindegyik kiállított tárgy kedvenc, úgyhogy nagyon nehéz is erre válaszolni. Inkább azt mondanám, hogy még soroljuk fel néhány művész nevét, akik el itt találkozunk. Madarasi Istvánnak két szobra alkotása látható a szőlő témájából, és Editke, átadnám neked még a szót, hogy kitál.
4: És nagyon fontos gondolata ennek a kiállításnak, hogy bemutassuk, hogy ez a Szent Orbán kultusz valóságosan él egész Magyarországon, és erre nagy segítségünk mindig Dékány Tibor, aki egy borhoz kapcsolódó fotóművész, mindenki ismeri, a Borigó szerkesztője, és egy nagyon kulturált, írástudó ember, és ő végigutazta az országot, egyszer készített nekünk egy ilyen Szent Orbán napra, tehát az országban lévő Szent Orbánt ábrázoló szobrokból egy speciális kiállítást, és néhány alkotást ebből is elhoztunk és bemutatjuk, hogy ne csak Mádról szóljon, és ne csak a tokai borvidékről, hisz már vannak megkeresések, hogy ez a csodálatos erekje, ez esetleg mondjuk az utazó elekje formájában elkerülhessen más borvidékekre is. Tehát ez a Szent Orbán kultusz szerintem él és működik.
2: Hol található jelenleg ez az utazó erekje?
4: Pillanatnyilag Monokon található, és azért készítették el Lenzsér Mezei Kata iparművésszel a tokai borbarátnők ezt az erekjét. Egyrészt a pápa látogatásra, hisz az eukarisztiai világkongresszuson ez az erekje részt vett, mert az eredeti 250 éves erekjét nem lehet annyira mozgatni. Erre mi is rájöttünk, és Lenzsér Mezei Kata készítette ennek a látogatásnak az összes iparművészeti tárgyát, tehát az ajándéktárgyakat is, a kereszteket, a dekorációt, tehát az is nagy öröm számunkra, hogy ő készítette egy utazó erekjét. Amit időnként kikölcsönzünk a templomba, az a zarándoklathoz. Tehát az mindig ott van a monoki templomba, mindenki megnézheti, tehát van egy barokk hatalmas erekje, és van egy nagyon modern, kicsi utazó erekje.
2: Mindkettőjüket úgy mutattam be, hogy a Szent Orbán 1771 egyesület tagjai, alapító tagjai és elnöke. Mit lehet tudnunk az egyesületről?
3: Azért hoztuk létre ezt az egyesületet, ugye szó volt már a Tokai Borbarátnők Társaságáról, és hát az első zarándoklatok mindenképpen a Tokai Borbarátnők Társasága szervezésében történt meg, de úgy éreztük, hogy szeretnénk egy kicsit határozottabb deklarálni azt, hogy ez a kultusz egy kicsit más. Itt nagyon fontos a hitélet, a kereszténység megélése, és mindazok a küldetések, amelyeket a tokai borbarátnők megfogalmazott, de szerettük volna ezt egy kicsit más szintre, vagy más formában megvalósítani. Úgy éreztük, hogy ezt fontos deklarálni, ezért a tokai borbarátnők tagjai sorából 6-an, illetve 6 új taggal bővített létszámmal megalakítottuk azt az egyesületet, és kifejezetten ez a célunk, ez a feladatunk, hogy Szent Orbán kultuszát ápoljuk, segítsük. Ugye Szent Orbánról beszéltünk, és Monokot kell elsősorban megemlíteni, hiszen hozzá kötődik, itt található ez az erekje 1771 óta, amikor is 14. Kelemen pápa ajándékozta ezt az erekjét az akkor regnáló földesúrhoz, Andrássy István grófnak. A gróf hatalmas tisztelettel fogadta ezt a hatalmas ajándékot, hiszen egy harmadik századból származó erekéről beszélünk, tehát egy óriási értékről, és ugye az ajándékozás célja, vigyázzon a családjára, és vigyázzon Tokaj-hegy aljára. Andrássy gróf egy külön kápolnát építetett a tiszteletére, és nagyon méltó körülmények között tartotta, és tisztelték ezt az erekét, és aztán nyilván a történelem úgy hozta, hogy a kastély is közkincsé vált, iskola lett az épületből, elhasználódtak a termek, stb. A lényeg az, hogy ez az erekje, hála jó Istennek, nem tűnt el a történelem zivatarába, hanem ahogy említettem, a Monok és Sarlós Boldogasszony az alak sorába került, és aztán fontosnak tartottuk, hogy ezt be tudjuk mutatni. Természetesen ez egy 250 éves erekje, most már több mint 250 éves, úgyhogy restauráltatni kellett. Nevezzük meg Domovári Judit kolléganőnket, aki szintén az egyesületünk tagja, restaurátor, a Magyar Nemzeti Múzeumnak volt ő egyik restaurátora, az ő segítségével történt az első restaurálás. És aztán hozzáteszem azt is, hogy aztán egy nagyon csodálatos felújítása történt ennek az erekjének, Ternyák Csaba érsek atya közreműködésével, aki elszállította Egerbe, és ott egy teljes restauráson esett túl. És az egy nagyon kitüntető dolog volt, amikor 2024-ben teljes pompájában Monok visszakapta ezt a gyönyörű erekjét, és egy érseki szent mise keretében ünnepelhettük abban az évben az zarándoklat. Akkor került ez az erekje igazán méltó helyére, ma a Sarlós Boldogasszony templomnak a szentélyébe helyezkedik el, és a mindenkori plébános, jelenleg Szemenyei Péter, a Szent Orbán erekje őre kitüntető címet kapta meg.
5: Ha jól vettem ki, a szavaiból 12-en alapították az egyesületet, és jelenleg hány tagja van ennek az egyesületnek?
3: Ez egy zárt egyesület, pillanatnyilag zárt egyesület, úgyhogy 12-en vagyunk. Néha elgondolkodunk, hogy nyitunk, pártoló tagokat elfogadunk, aztán majd meglátjuk, hogy mit hoz az élet. Pillanatnyilag úgy gondoljuk, hogy nagyon sokakkal együttműködünk, nagyon sok szervezetet, plébániákat, énekarokat, stb. Elérünk, mozgatunk, és az a cél, hogy minél többekhez eljussunk. Így meg zárt működésben elég hatékonyak is tudunk lenni.
5: A mai napon, május 22-én, pénteken készül ez a riport, 18 órakor hamarosan megnyílik a kiállítás, amikor már adásba kerül ez a riport. Természetesen az események után leszünk, ezzel a kiállítás megnyitóval indul az idei Tokaji Szent Orbán zarándoklat ünnepélyes menete, és folytatódik a program május 23-án szombaton 11 órakor a Monoki Sarlós Boldogasszony templomban bemutatott szentmisével, amikor is az utazó erekét útra bocsátják. Körmenettel, közös zarándoklattal a Monoki Kálváriához.
3: Én merem hinni, hogy mindenkinek fontos, aki itt ért Tokaj-hegy alján, és hálával tartozunk a Monoki vezetőknek, Szemenyei Péter atyának, aki ugye a Monoki Sarlós Boldogasszony templomnak a plébánosa, de ugyanúgy hálával tartozunk a közösségnek, a templomhoz tartozó kórustagoknak, az önkormányzat vezetőjének, hiszen ez az zarándoklat közös ügyünk immár több éve. Érdekessége az idei évnek, vagy talán inkább azt mondanám, egy kicsit mássága az eddigiektől. Korábban az eddigi időpontig úgynevezett fordított zarándoklatot tettünk, ami azt jelentette, hogy Szent Orbán erekjét körbe vittük különböző településeken, és az ottani közösségeket szólítottuk meg egyenként, oda zarándokoltak az adott környékhez közeli emberek, tehát több helyszínen történt a zarándoklat, úgymond. Idén egy sajátos helyzet van, hiszen Pünkösd ünnepe egybeesik Szent Orbán ünnepével. Szent Orbán egyébként május 25-e a Szent Orbán nap, és arra gondoltunk, hogy nem lenne igazán jó összekeverni. Meg kell élni Szent Orbán ünnepét is, és meg kell élni külön Pünkös Szent ünnepét, és ezért döntöttünk úgy közösen, hogy most akkor ezt a zarándoklatot monokra sűrítjük, és ezért egyetlen szentmisét fogunk tartani, és utána együtt fogunk felzarándokolni a monoki kálvárián, további imákkal, énekekkel kérjük Jó Isten áldását és Szent Orbán áldását.
5: Egy kérdés erejéig visszautalok még a Szent Orbán ereklye őre címre, ha fogalmazhatok így, ön is megemlítette. Egészen pontosan mit akar ez a cím, és mindig a helyi plébános kapja meg ezt a megtisztelő címet, ha fogalmazhatok így?
3: Én úgy gondolom, hogy ez egy valóban megtisztelő cím, hiszen rangot ad az erekjének, és rangot ad annak a plébánosnak, aki felelős ennek az erekjének a gondozásáért. Ezért amikor Csaba érsek atya elhatározta, hogy deklarálja, hogy ennek az erekjének van egy deklarált őre, akkor ez mindannyiunk számára egy óriási megtiszteltetés kell, hogy legyen. Elismerése annak, hogy egy hihetetlen kincs van a monoki templom birtokában, elismerése annak, hogy ez az zarándoklat fontos, és hát én hiszem azt, hogy a plébánosnak, a mindenkori plébánosnak ez egy külön örömnek kell, hogy legyen, és egy feladatnak is, hogy azonosuljon, hogy neki is dolga van ennek az erekjének az éltetésével.
5: Idén 2026-ban, ahogy említettük is, úgy hozta a sors, hogy Pünköst Szent ünnepét ünnepeljük, és utána néhány napon belül Szent Orbánra emlékezünk. De nem csak ebből a pár napból áll a katolikus szent év, hanem egész évben emlékezhetünk Szent Orbánra. Önöknek ez célja is, és ezért is alakult többek között az Egyesület, hogy az ő emlékét őrizzék, ápolják. Hogyan tudná buzdítani a kedves hallgatókat? Miért érdemes Tokaj hegyaljára ellátogatniuk, és természetesen részt venniük a Szent Orbán tiszteletben?
3: Azt hiszem, nem túlzás, ha azt mondom, hogy Tokaj hegyalja egy rendkívül különleges és nagyon-nagyon értékes terület a Magyarországnak. Itt egy 500 éves borkultúra van, egy olyan márka, egy olyan hatalmas nemzeti márka, amit a világon mindenütt ismernek, hiszen a tokai borok ismerete, ugye a tokai márka név 500 éves múltra felként vissza. Ezt férjem szokta mondani, hogy még egy ilyen márka nincsen az országnak, amilyen múltra tekint vissza. És mindannyiunknak, hegyaljának is, a magyar embereknek is, Magyarországnak is szüksége van arra, hogy a pozitív értékeinket felmutassuk. És szüksége van arra is, hogy a hitünket erősítsük. És itt ebben a Szent Orbán ügyben úgymond ez a kettő össze tud forrni. Nekünk fontos az, hogy a világ ismerje Tokaj hegyalját, hiszen az itteniek, az itt dolgozók ebből a földből élnek. Akkor, ha veszik a tokai borokat, ha ismerik Tokajt, ha sokan jönnek turistaként, akár Szent Orbán zarándoklatra, vagy a műemlékeket megnézni, vagy a borászatokba, az mind-mind értéket termel az ittenieknek. Én hiszem azt, hogy ezt a földet nekünk csodaként kell fölmutatni a világban.
5: Szent Orbán tiszteletéről beszélgetünk, és önnek fontos Szent Orbán tisztelete. Személyes életében megtapasztalt-e valahogyan, valamiként Szent Orbán közbenjárását, segítségét, vételmező oltalmát? Volt erre példa?
3: Nehéz erre a választ, mert konkrét dolgot nem tudok említeni, de azt mindenképpen elmondom, hogy az, hogy Tokaj hegyalja létezik, és Tokaj hegyalján tokai bor tud teremni, létrejönni, ez mindenképpen úgy gondolom, hogy egy hívő ember összeköti azzal, hogy az Isten áldása és a szentek áldása kíséri a munkánkat. De voltak élményeink az arándoklat során, ami nagyon érdekes volt, és azért azt kell mondjam, hogy megrázó. Ugye Szent Orbán időjárás szentje is, tehát ugye az időjárás jóslások is összekötődnek a Szent Orbán napjával. Azt mondják, hogy ha jó idő van Szent Orbán napján, akkor a termés bőséges lesz. Volt egy Szent Orbán püspök is egyébként, tehát a Szent Orbánság az több személyhez is kötődik. Ő a 4. században élt, és ő tudott parancsolni a hit szerint a természetnek. Na ezt az bevezetőt azért mondtam, mert miközben évről évről évre visszük Szent Orbánt körbe a Tokaj-hegyalja településein, és sokszor tapasztaltuk azt, hogy előttünk zuhogott az eső, mögöttünk zuhogott az eső, amerre mi jártunk, sütött a nap. Például a tavalyi esztendőben Tarcalon volt egy, a tarcali kápolnánál egy nagyon szép megemlékezés, ott is szokott minden évben lenni, és reggel azon gondolkodtunk, mert nagyon-nagyon esőre állt az idő, hogy ne mondjuk el ezt a tarcali programot, mert ugye a szőlőföldre kellett ott kimenni, és aztán úgy gondoltuk, hogy na majd Szent Orbán intézkedik nekünk. Ez egy nagyon bátor gondolat volt, de a lényeg, hogy nem változtattunk a programon, és mit ad a jó Isten, csodálatos, napfényes idővel fogadott minket tarcali kápolna, végbe tudott menni a program, és mi azt gondolom, hogy határozottan, én legalábbis úgy gondolom magamról, hogy én határozottan azt éreztem, hogy ott van velünk Szent Orbán lelke is.
2: Végül térjünk vissza oda, ahonnan elindultunk a kiállításhoz. Megnyílik most a tárlat, meddig látogatható, milyen látogatási időben, és hát mondjuk el még egyszer, hogy hol?
4: Szent Orbán napra készítettük ezt a kiállítást, a MÁD Bercsény utca 3-ban látogatható, és itt van körünkben Koncsek Ildikó is, aki a Keresztény Múzeum igazgatónője, és ő fogja megnyitni ezt a tárlatot.
2: Meddig látogatható?
4: Ezen a hétvégén, tehát ezen a pünkösdi hétvégén.
2: Köszönöm szépen önnek, önöknek a beszélgetést, és az Egyesület további munkájára Szent Orbán áldását és közbenjárását kívánom továbbra is.
3: Nagyon szépen köszönjük.
1: Az elhangzott beszélgetésben Béres Klárát, a Szent Orbán 1771 Egyesület elnökét és Kulcsár Editet, az Egyesület alapító tagját, a Tokaji Borbarátnők Társaságának elnökét hallották, és végezetül Koncsek Ildikó, az Esztergomi Keresztény Múzeum igazgatója szólal meg. Kicsit össze vagyok zavarodva, mert melyik Orbánról van itt szó? Ha eltekintünk az erekétől, akkor is van egy pápánk, egy püspökünk legalább.
6: Igen, a Szent Orbán kultuszt komplexen szoktuk értelmezni, ezt utólag a történészek szálazzák szét. Az emberek általában úgy látták a 18. századtól, hogy van egy püspök, vagy néha olyan pápásan kinéző szentjük, aki püspökként jelenik meg a ruházatát tekintve, tehát minden püspöki jelvény rajta van, pásztorbotja van, palástja van, és van egy püspök süveg a fején. De a további attribútumok, vagyis azok a jelek, amik a személyiségére utalnak, azok lehetnek esetleg még a kehely és egy szőlőfürt, vagy egy szőlőinda, szőlőlevél van a közelében, és hát ebből két szent körvonalazódik mindenképpen. Az első, a legfontosabb, egy harmadik századi első pápák között levő vértanú pápa, akiről nagyon keveset tudunk. Megemlítik az ő nevét, azt is tudjuk, hogy valószínű a Kalisztus katakombába temették el annak idején, de olyan nagyon sokat, ennél többet a nevénél nem tudunk. De mégis fontos lehetett, hiszen utóbb is szentként tisztelték, és van egy olyan cselekedete, vagy egy olyan hagyomány, ami szintén hozzá kötődik, miszerint ő határozta volna meg azt először, hogy mi legyen a szabályos kehely alapanyag, ami az ezüst, illetve az arany. Ez azóta is az egyházban a liturgia szabályai közé bekerült, hogy a kehely belső részét, a kupát, azt mindenképpen aranyozni kell, anélkül nem használható egy kehely szabályosan. De van egy másik szentünk is, egy az 500-as években élt püspök, akiről szintén viszonylag keveset tudunk, de őt a német és a francia területeken, a boros vidékeken kezdték el tisztelni, és aztán később elterjedt az ő kultusza. Ugye ezekhez a szentekhez erekjék, történetek, legendák kapcsolódnak, és ezek vándor motivumokká válnak, és egész Európában el fognak terjedni. A monoki erekjéről szeretnénk azt hinni, hogy kötődik akár a pápához, akár ehhez a püspökhöz, de a hozzá kapcsolódó írat alapján nagy valószínűséggel egy ókeresztény vértanú szent, aki ugyanezt a nevet viseli. Tehát nem valószínű, hogy a pápának a földi maradványait hozták volna ide. A helyi hagyományban ennek is helye volt, de legutóbbi időkben, ugye 2 évvel ezelőtt az egri érsek maga is megjelent az ünnepségen, ahol ezt a kérdést az ő egyház kormányzati hatalmával élve úgy döntött el, hogy itt Orbán vértanúról van szó, egy Orbán nevű vértanúról, aki minden bizonnyal nem azonos a pápával.
1: Mennyire volt népszerű szent, Szent Orbán? Mert ugye a szőlőknek, vagy a szőlőkkel dolgozóknak több védőszentje is van.
6: abból tudjuk a népszerűséget, hogy hány templomot szentelnek, hány kápolnát, hány szobrot. Jellemzően ez a szent talán nem is annyira templomokhoz kötődik, hanem a szőlőhegyi kultúrához, a kisebb kápolnákhoz, a kisebb helyekhez, vagy kisebb szobrokhoz, amelyeket a dűlő utak mentén megtalálunk, ahol megállhattak a hívek imádkozni. Nem tudom számszerűen, hogy mennyi van ebből Magyarországon, de amennyire rálátok erre, úgy tudom, hogy a legtöbb borvidéken több ilyen szobor van.
1: És a Keresztény Múzeumban milyen nyoma van Szent Orbán kultuszának?
6: Nagy táblaképünk nincsen, festményünk nincsen, szobraink sincsenek, nem kerültek be, hiszen ezeknek dolguk van, valahol kápolnákban vagy földeken maradtak ezek a régebbi szobrok. Ami bekerült a gyűjteménybe, az az éremanyagból, van egy nagy pápai éremgyűjteményünk, egy nagy sorozat, amely az összes pápáról tartalmaz legalább egy emlékérmet, amelyek nem biztos, hogy akkor készültek, tehát első Orbán idejéből nincsenek érmek sehol sem, hanem a 15., 16., 17. században, majd a 18. században, sőt a 19. században is készültek úgynevezett restitúciós, vagy ilyen helyreállító érmek, amelyek azokat a pápákat is megjelenítették, akikről korabeli ábra nincsen, vagy korabeli érem nem született, de hogy teljes legyen az érem sorozat, ezeket elkészítették, vagy régiek másolata alapján, vagy teljesen új konstrukcióban.
1: És az, amit hozott, és ide adományozott a kiállítóhelynek, az mi volt?
6: Egy képet hoztam, ami az Esztergomi Vár Múzeumnak egy különleges kincsét ábrázolja. Ez egy trónus, pontosabban egy töredékes, egy törött trónusnak a karfája, vagy az oldal támlájának egy részlete, ami márvány inkrusztráció, vagyis süttői vörös mészkőbe kövekkel kirakott, vagy kő illesztékekkel kirakott ábrát mutat, amin egy fiatalembert látunk, amint egy szőlő ágat metsz. Nem tudjuk pontosan az eredetét igazából, egy ritka darab, a technika az jól ismert, hiszen Esztergomban a Szent Adalbert Székesegyház ékes kapuját is ezzel a technológiával készítették, ez jelen van, meg a hasonló típusú ábrázolások jelen vannak, de nagyon sok a töredék, és kevés a hozzá kapcsolódó elérhető forrás, így többet nem tudunk róla, hogy ki készítette, vagy kinek, és az sem, hogy pontosan mikor, de az ábrázolás az egyértelmű, úgyhogy így nagyon örülünk neki, hogy egy ilyen nagyon régi, a szőlő munkát megjelenítő ábrázolás is a magyar művészet történetébe bekerülhetett, hogy az ismert ábrázolások között számon tarthatjuk, és most Esztergomból ezt ajándékképpen elhoztam ide Tokaj-hegy aljára.
1: Az elmúlt percekben Koncsek Ildikót, az Esztergomi Keresztény Múzeum igazgatóját hallották, és ezzel már a műsorunk véget ért. Búcsúzom szerkesztőtársam Farkas Erzsébet nevében is. Új adással 2 hét múlva ugyanebben az időpontban jelentkezünk legközelebb. Tikovics Ernőt hallották.

házunk volt.

0: Add Urunk, hogy mi, a te szolgáid, folytonos lelki és testi jólétnek örvendjünk, és a boldogságos, mindenkor szűz Mária dicsőséges közben járása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Oltalmad alá futunk, Istennek szent szülője, könyörgésünket megnevess szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, minden koron dicsőséges és áldott szűz, mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk. Engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutass be minket szent fiadnak, amen. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Tied élet halálban, tied jó és fal sorsban. Tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Anyám, benned bízom és remélek. Anyám, te utánad epedek. Anyám, te jóságos kegyelmez. Anyám, te hatalmas védelmez. Anyámul jöjj, segíts imádkozni. Anyámul jöjj, segíts küzdeni. Anyámul jöjj, segíts szenvedni. Anyámul jöjj, ne hagyj elveszni. Hiszen tudsz segíteni, ó hatalmas, akarsz is segíteni, ó irgalmas. Kell is segítened, ó hűséges. Fogsz is segíteni, ó kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma s menedéke, földreménye s mennyek ékessége. Kikérte még segélyedet hasztalanul, kitávozott tőled meghallgatatlanul, ezért bizton mondom minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben. Biztosan állítom életben s halálban, Mária mindig segít minden bal sorsban. Ezért hiszem, s meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek, ó anyám, fenn az égben. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Tied élet s halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most

és örökre, szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a búnak, bajnak, eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, ő imádj gyermekidnek, nem, soha nem beted meg. Hol a szükség kénye nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.

0: Ígérettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk mindenható örök Isten, aki a dicsőséges Szűz Mária testét és lelkét a Szent Lélek által előkészítetted, hogy Szent Fiadnak méltó hajléka legyen, add, hogy akik emlékezetén örvendezünk kegyes közben járása által minden veszélytől és az örök haláltól megszabaduljunk.

0: üdvözl légy, örökké áldott légy az oltári szentségben jelenlévő isteni fölség, Isten és ember, Krisztus Jézus, minden áldás élő kút feje, menj és föld ura Istene, akit az angyalok, mint odafenn az egekben, úgy imádlak az oltári szentségben. Én is méltatlan teremtményed, leborulva imádom szent fölségedet, és teljes szívemből hálát adok neked, hogy te mennyei fölség, lelkünk eledelére önmagadat adtad az oltári szentségben. Kérlek, Uram, ne vegyelek soha ítéletemre, hanem az üdvössége szentsége legyen nekem is üdvösségemre. Amen. Áldott legyen az Isten.
1: Áldott legyen az Isten.
0: Áldott legyen szent neve. Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember.
1: Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember.
0: Áldott legyen Jézus szent neve.
1: Áldott legyen Jézus szent neve.
0: Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
1: Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
0: Áldott legyen Jézus drága vére.
1: Áldott legyen Jézus drága vére.
0: Áldott legyen Jézus az oltári szentségben.
1: Áldott legyen Jézus az oltári szentségben.
0: Áldott legyen a vigasztaló szent lélek.
1: Áldott legyen a vigasztaló szent.
0: Áldott legyen a szent szűz és Isten anyja Mária.
1: Áldott legyen a szent szűz és Isten anyja Mária.
0: Áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása.
1: Áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása.
0: Áldott legyen az ő dicsőséges mennybevétele.
1: Áldott legyen az ő dicsőséges
0: mennybevétele. Áldott legyen Szűz Mária szent neve.
1: Áldott legyen Szűz Mária szent neve.
0: Áldott legyen Szent József a szent szűz jegyese.
1: Áldott legyen Szent József a szent szűz jegyese.
0: Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen.
1: Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben.
0: Kenyeret adtál a mennyből,
2: amely minden gyönyörűséggel teljes.
0: Könyörögjünk, Urunk Jézus Krisztust, ebben a csodálatos szentségben kínszenvedésed emlékét hagytad ránk. Add kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük. Aki élsz és ural,

0: Kedves hallgatóink, májusi litániát közvetítettünk az Egri Bazilikából.
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
2: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! A Szent István Rádió egyházi hírei következnek. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. 14. Leó továbbra is kitartóan buzdít az imádságra a világ békéért. Április 11-én a Szent Péter Bazilikában tartott virrasztást, most pedig a Mária hónap zárásaként, ma 19 órakor a Szent Atya vezeti a rózsafüzér imádságot a vatikáni kertek Lurdi miasszonyunk barlangjánál. Ez alkalomból az evangelizáció dikasztériuma kezdeményezésére a világ valamennyi kegyhelyét felkérték, hogy zarándokaikkal és híveikkel együtt kapcsolódjanak be a pápa imájába. Hazánkban a Mátraverebély Szentkúti Nemzeti Kegyhely is csatlakozott a felhíváshoz. Szeretettel várnak minden békére vágyó hívőt az ima alkalomra. A Szent Péter téren elhelyezett óriás kivetítőkön keresztül is bekapcsolódhatnak a hívők a Szent Atyával közös imádságba. Az életszentség ma is a legmeggyőzőbb erő, fogalmazott Leó pápa az evangelizáció dikasztériuma tagjaihoz fordulva. A Szent Atya május 28-án találkozott az evangelizáció dikasztériuma plenáris ülésének résztvevőivel, akiknek felvázolta az igehirdetés terén az egyház előtt álló feladatokat. Rámutatott: reményt kell adni a mai világnak, a keresztény hit szépségét a személyes, következetes tanúságtételen keresztül mutatva meg. Leó pápa beszélt arról, hogy a médiának alávetett és fogyasztói társadalmakban akadozik a hit átadás. Hangsúlyozta, hogy oda kell figyelni a katekumenekre és a bérmálkozó fiatalokra, hogy a szentségek felvétele után is az egyházban maradjanak. Legyen bátorságunk az evangélium lényegéhez, ezzel a kéréssel fordult 14. Leó pápa az olasz püspökökhöz. 14. Leó pápa május 28-án fogadta a Vatikánban az olasz püspöki konferencia 82. közgyűlésének résztvevőit. A Szent Atya beszédében arra buzdította az olasz egyházat, hogy az evangélium bátorságával nézzen szembe korunk kihívásaival. A Szent Atya beszéde elején szeretettel köszöntötte az olasz püspököket és rajtuk keresztül az egész olasz egyházi közösséget. Külön utalt azokra, akik talán anélkül, hogy tudnák, szívükben hordozzák az Isten utáni szomjúságot. Leó pápa rámutatott: korunkat összetettség jellemzi, amelyben sokan fáradtságot, széthullást és magányt tapasztalnak. Közelmúltbeli lelkipásztori látogatásait felidézve hangsúlyozta: közösségeinkben néha érezzük a hit továbbadásának fáradtságát és az új nemzedékek megszólításának nehézségét. Ugyanakkor az evangélium új látásmódot ad. Jézus, amikor a tömegekre tekint, nem megoldandó problémát lát, hanem aratnivalót, Isten földjét. Ezért a pápa szerint az első feladat elsajátítani az Úr szemszögét. Majd figyelmeztetett: ne csak a megkeményedett talajra panaszkodjunk, és ne álljunk meg pusztán a statisztikai adatoknál. Lássuk a feltámadott szemével azt az aratást, amelyet maga Isten készít elő számunkra. Ifjúsági zarándoklatot és szentmisét tartottak Csepelényi György boldoggá avatásáért Egerfarmoson. A szentmisét Ternyák Csaba egri érsek celebrálta, beszédet mondott Szabkó Mihály irodaigazgató, a Csepelényi György pálos szerzetes boldoggá avatási ügyének posztulátora. A Bicsén született pálos pap a 17. században a katolikus missziók egyik meghatározó alakja volt Észak-Kelet-Magyarországon. Füzér, Eger és Mezőköves térségében szolgált, ahol számos települést vezetett vissza a katolikus hitre. 1674-ben protestáns martalóc hajdúk egy csoportja elfogta, majd hosszú fogság és kínzások után Egerfarmos határában kivégezték. Hűségét és hitét a szenvedések közepette is megőrizte, ezért az egyház vértanúként tiszteli. Ternyák Csaba egri érsek kezdeményezésére 2024-ben kezdődött meg Csepelényi György boldoggá avatási eljárásának egyházmegyei szakasza, amely várhatóan az idén zárul le. Szentlélek váró imanapot tartott május 23-án a pünkösdöt megelőző szombaton Egerben az Életünk Krisztus Karizmatikus Közösség a Ciszterci templomban. A szentmisét Árvai Zoltán egerszalóki plébános mutatta be, aki szentbeszédében pünkösdről és a Szentlélek hét ajándékáról szólt. A szentmise után Szentlélek váró dicsőítő szentségimádás volt. Most Árvai Zoltán egerszalóki plébánost hallják.
2: Amikor a Szentlélekről beszélünk, akkor jó, ha tisztázzuk elsőként, hogy mi nem a Szentlélek. A Szentlélek nem egy fejezet, csupán egy diáknak a hittankönyvéből. Nem is csak egy fogalom, és nem is csak egy érzés. Ő nem valami, hanem valaki, egy személy. Tudjuk, a harmadik isteni személy, aki itt van közöttünk. Az első pünköskor, amikor Isten lelke kiáradt az apostolokra és Máriára, nem egy új tanítás született, hanem mit látunk? Átalakult embereket. Megváltozott apostolok. Félő Péterből bátor tanú lesz. Bezárkózott tanítványokból misszionáriusok lesznek. A Szentlélek hozzánk is megérkezik, és minket is átalakít. Új emberré tesz. A kérdés az, hogy engedjük-e, hogy ajándékai működjenek bennünk. A lélek hét ajándéka, amelyről most szeretnék elmérkedni a kedves testvérekkel együtt, elengedhetetlen a keresztény élethez. Ezek az ajándékok, amiket tőle kaphatunk, ő maga. Aki az emberi élet különböző ínségei közepette megerősít minket, hogy Krisztustól kapott küldetésünket be tudjuk tölteni. A hét ajándék nem jutalom. Ne gondoljuk azt, hogy ezek valami lelki kitüntetések akarnának lenni. Sokkal inkább olyan belső erők, amelyek képessé tesznek bárkit, aki nyitott rá, hogy Isten módján lásson, döntsön, szeressen itt a földi világban. A keresztény teológia szerint olyan természetfeletti képességek és kegyelmek ezek, amelyek segítik az embert az istenfélő életben, a helyes döntések meghozatalában és a hit elmélyítésében. Annak idején, amikor megtérésemet követően 17 évesen voltam első áldozó, tehát egy jó 7 évvel idősebb voltam a csoport tagjaimnál, plébános atya úgy tanította nekünk a Szentlélek hét ajándékát, hogy a kezdő szavak kezdő betűit összeolvastuk, mozaik szót alkottunk, bétetyú. Ezt kellett megjegyezni, bétetyú. És akkor már tudtuk, hogy a bölcsesség lelke, az értelem lelke, a tanács, ami jó tanács, az erősség, ami lelki erősséget jelent, a tudomány lelke, a jámborság is az Úr vagy Isten félelmének a lelke.
1: Nemzeti összetartozás estje lesz 2026. június 2-án kedden a Lajosvárosi templomban. A program 17 órakor szentmisével kezdődik. 17 óra 30 perckor Egy nemzet a határok felett című emlékműsor lesz látható a LAK Egyesület és az IQ.pont középiskola közreműködésével. A műsort Kósa István tanár úr rendezte. Mindenkit szeretettel várnak. Az egerszalóki ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot július 16-a és 19-e között rendezik meg. A motto a naphimnuszból, dicsérjétek az Urat és áldjátok. Az online regisztráció elkezdődött. akik az első 800 között jelentkeznek az eseményre, egy szalókos pólót kapnak ajándékba. Az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat önkénteseket keres a 2026-os találkozóra. Feladatok, amikben számítunk rátok? Regisztráció, infópont, technika, logisztika, kreatív és dekor csapat, étkeztetés, takarítás és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálunk, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, önkéntes igazolást, ha szükséged van rá. További részletek az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat közösségi oldalán. Egerben a múzeumok éjszakáján az Egri Bazilika előzetes regisztrációval, tárlatvezetéssel látogatható 20 órakor, 2026. június 20-án. A tárlatvezetés orgona koncerttel kezdődik. Időpontfoglalás személyesen az Egri Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os számon lehetséges. A múzeumok éjszakájához a Bélapátfalvi Ciszterci apátsági templom is látogatható előzetes regisztrációval, tárlatvezetéssel június 20-án 17 órakor. A tárlatvezetés koncerttel kezdődik. Előadó Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Iskola Zeneiskolája. Maximum 150 fő befogadására alkalmas ez a tárlatvezetés. Időpontot itt is személyesen, vagy az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy a megadott telefonszámon kell foglalni. A múzeumok éjszakáján az Egri Érseki Palota látogatóközpont és a pincerendszer szintén látogatható előzetes regisztrációval. Az időpontok 17, 18, 19, 20, 21 és 22 óra. Az időpont tehát június 20-a. Maximum egy csoportban 30 főt tudnak fogadni. Ebben az esetben is szükséges az időpontfoglalás. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszter templomban 2026. augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba egri érsekatya. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszter templom sekrestyéjében lehet. Szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, hallgassátok meg Bálint Ágnes, mert megint Mazsola című meséjének 8. részét felolvassa Füra Nikó.
2: A forrás. A tökház környékén Manócska lekaszálta a füvet. Nem sokára kellemes szénaillat töltötte meg a levegőt.
3: Ez már a nyár,
2: mondta elérzékenyülve az öreg varjú.
3: A vedlés ideje.
2: Bizony szokatlanul korán köszöntött be idén a meleg, bólogatott Manócska. Nem győzöm a dinnyepalántákat locsolni.
3: Még szerencse, hogy van segítséged,
2: intett a varjú Mazsola felé, aki nagy igyekezettel éppen vizet húzott a kútból. Manócska elnevette magát. Igen, vizet húz ő kell, de nem az öntözéshez, hanem a pancsoláshoz. Kiönti a homokba, belefekszik és hempereg.
3: Manac mulatság,
2: állapította meg varjú bácsi.
3: Én bizony már inkább sokkoznék, olyan szép csendes délután van, ilyenkor lehet gondolkozni.
2: Úgy is van, helyeselt Manócska. Kihozta a sakkot a kőasztalra, s pár perc múlva a két jó barát már a figurákat tologatta. Elmélyülve sakkoztak egészen addig, míg csak Mazsola meg nem unta a pancsolást. Akkor ugyanis odament Manócskához, oda törleszkedett hozzá, és azt mondta.
4: Manócska, kérek szépen síros kenyeret.
2: Bocsánat, mondta Manócska varjú bácsinak, megyek zsíros kenyeret kenni Mazsolának. Miután ez megtörtént, visszaült sakkozni. Mazsola azonban újból megjelent.
4: Manócska, nem szóltál rá piros paprikát?
2: Hiszen sosem szeretted, nézett rá Manócska csodálkozva.
4: De most már szeretem. Menyús is piros paprikával eszi a zsíros kenyeret.
2: Ja, ha menyús is, az más. Akkor természetesen Mazsola kenyerét is meg kell hinteni piros paprikával. Manócska gondosan meghintette, és azt hitte, most már nyugodtan sakkozhat. Tévedett. Alig lépett egyet-kettőt a figurákkal, Mazsola kis kerekfeje ismét felbukkant a pad mellett.
4: Manócska, kérek még egy zsíros kenyeret.
2: Manócska megint bocsánatot kért varjú bácsitól, és besietett a tökházba zsíros kenyeret kenni. Bölcs előrelátásból mindjárt két karéjjal kent meg, nem feledve a piros paprikát sem. Azután ment sakkozni, de mattot kapott, mert míg ő Mazsolát ellátta, varjú bácsinak bőven volt ideje jobbnál jobb lépéseket kigondolni. Mazsola meglepő gyorsasággal kebelezte be a zsíros kenyereket. Alig nyelte le az utolsó falatot, szaladt Manócskához.
4: Manócska, Manócska, kérek valamit inni.
2: A kamra aljában a polc alján találsz egy nagy bögre aludtejet, tájékoztatta Manócska. Mazsola bement, megitta az aludtejet, és visszajött.
4: Manócska, a felső polcon is van egy bögre aludtej, azt is meg akarom inni, de nem érem el.
2: Manócska szó nélkül bement, leemelte a polcra azt a bizonyos bögrét, odaadta Mazsolának, és megkérdezte, óhajt-e még a közeljövőben valamit enni vagy inni.
4: Nem,
2: mondta Mazsola,
4: már kezdek jól lakni.
2: Manócska megnyugodva tért vissza a sakhoz. Mazsola, miután jól lakott, valami szórakozásra vágyott. Ott volt a padon varjú bácsi kis rádiója, azt kezdte hát csavargatni. Mazsola, szólt rá Manócska, ne babráld a rádiót, mert még elrontod.
4: Úgy unatkozom,
2: nyafogott Mazsola.
4: Mit csináljak?
3: Gyermekem, a rét ilyenkor tele van szöcskével,
2: szólalt meg varjú bácsi.
3: A friss széna a szöcskék kedvenc tartózkodási helye. Elég is fogjál szöcskéket.
2: Mazsola kiballagott a rétre, de rövidesen visszajött azzal, hogy a szöcskék nagyon fürgén ugrálnak, nem lehet őket megfogni. Manócska gondterhelten nézett rá. Nem szívesen hagyta volna abba a sakkozást, mert a sok kerti munka után jól esett ez a csendes, pihentető játék. Azt is érezte azonban, hogy Mazsolának is jól esnék valami játék, ha nem is éppen pihentető. Szerencsére az öreg varjú kifogyhatatlan volt ötletekben. Most például azt ajánlotta Mazsolának, hogy keressen meg egy tavalyi barackmagot, amit ő hullatott el még tavaly nyáron a Nyúldom felett szálltában. Mazsola hosszasan latolgatta magában, érdemese olyan messzire gyalogolni ebben a melegben egy barackmagért, amit talán meg sem talál. Míg ezen gondolkozott, egyre növekvő kedvet kezdett érezni egy kis turkáláshoz. S mert a ház körül Manócska már betiltott minden nemű turkálást, Mazsola úgy döntött, hogy elmegy a nyúldombhoz. Távozása nagy megkönnyebbülést jelentett Manócskának és Varjú bácsinak. Kedvükre belefeledkezhettek a sakkozásba, mikor pedig elunták, nyugodtan beszélgethettek, nem zavarta őket senki. Olyan nagy volt a csend körös körül, hogy alkonyat tájt már szinte meg is sokalták. Igazán jöhetne az a Mazsola, mondta Manócska. Nem is értem, hol marad ilyen sokáig. Varjú bácsi éppen fel akarta ajánlani, hogy elrepül a nyúldombig, és megnézi, mi van Mazsolával, mikor egyszerre egérke bújt át a sövényen.
0: Mazsola kitúrt egy forrást, kiáltotta lihegve. Olyan a vize, mint a kristály, mindazt isszuk.
3: Micsoda,
2: röppent fel az öreg varjú.
3: Mazsola kitúrt egy forrást, ez aztán valami. Manó barátom, ezt meg kell néznünk.
2: Manócska nem várt biztatásra. Már is loholt egérke nyomában. Az öreg varjú is szárnyra kelt. Mire a nyúldombhoz értek, már ott nyüzsgött Mazsola egész baráti köre, Fülöpke, Rezsőke, Menyus meg egy csomó mezei veréb. Valamennyien Mazsolát csodálták, dicsérték, éjjenezték. Mazsola meg csak ült a fűben és nézte a forrást, amely az ő turkálása nyomán buzgott elő a domboldalból.
0: Most már nem kell olyan messzire járunk vízért,
2: újjongott egérke.
0: Ez közelebb van az egérjukhoz, mint a patak.
5: És forrásvízben hamarabb megpuhul a bab,
2: jelentette ki Menyus. Rezsőke azt mondta, hogy ilyen üdítő, tiszta és hideg forrásvizet még nem ivott. Varjú bácsi miután hörpintett a forrásvízből, igazat adott Rezsőkének.
3: Csak ugyan kitűnő víz,
2: mondta elismeréssel.
3: Mazsola, ez szerencsés turkálás volt.
2: Mazsola haza sem akart menni. Ott akart aludni a forrás mellett. Erről az ugajáról akkor mondott csak le, mikor megéhezett, és Manócska elmondta, hogy vacsorára otthon rántotta le zöld paprikával. Másnap reggel Mazsola alig, hogy fölébredt, kiugrott az ágyból, és már indult is.
4: Megyek a forrásomhoz.
2: Hoho, várj csak, csípte nyakon Manócska. Hát az ágyat kiveti be. És mi lesz a mosdással meg a reggelivel?
4: Majd, ha visszajöttem,
2: alkudozott Mazsola. Manócska ebbe nem ment bele. Végül is úgy egyeztek meg, hogy Mazsola beágyaz, rendbeszedi magát, de a reggeliét egy kis kosárban elviszi a forráshoz, ott fogyasztja el. Míg Mazsola tisztálkodott, Manócska csomagolt.
4: Hiány keveset adsz,
2: kérdezte Mazsola kisemmizettek hangján, mikor Manócska átnyújtotta neki a kosárkát a reggelivel. Nem arról volt szó, hogy a reggelidet egy kis kosárban viszed magaddal? Nézett rá Manócska.
4: Vihetem nagy kosárban is, mondta Mazsola.
2: Manócska értett a szóból. Megtetézte az elemúzsiát úgy, hogy egy jóval nagyobb kosár is megtelt vele. Nem lesz nehéz? Kérdezte Mazsolától. Mazsola átvette a kosarat és megemelintette.
4: De nehéz. A sajtot megeszem itthon, hogy ne kelljen cipelni.
2: A darab sajt után megette a túrós kenyeret is zöldhagymával, a túrós kenyer után a vajasat, a vajas után a lekváros kenyer után a köménymagos pogácsát, a pogácsa után a diós pitét, végül pedig kiitta az üvegbe töltött kávét is.
4: Most már egészen üres a kosár, nem érdemes cipelni,
2: mondta elégedetten. Visszaadta hát Manócskának, és elvonult a forráshoz. Éjszaka, míg Mazsola aludt, a szorgalmasan csobogó csermely kanyargós medret vájt magának a homokban. Folyt, folydogált, csörgedezett a szép tiszta víz. Méhek, lepkék, katicabogarak szálltak le, hogy igyanak belőle. Egy nagy kövön pedig Rezsőke ült egérkével. Beszélgettek, és lábukat áztatták a forrásvízben. Mikor Mazsola ezt meglátta, rettenetesen felháborodott.
4: Lábat mostuk a forrásom vizében!
2: Támadt rájuk.
4: Miért ne?
2: Kérdezte Rezsőke. Ez is olyan víz, mint a többi.
4: Nem olyan,
2: kiabált Mazsola.
4: Ezt a forrást én tudtam ki, és ti pacsoltok ezzel a finom vízzel.
0: Mazsola,
2: szólt egérke.
0: Ha eddig nem vetted volna észre, a víz nem csak ivásra jó, hanem mosdásra is.
2: Mazsola sértődötten felelt.
4: Nem azért tudtam ki ezt a forrást, hogy ti bemocskoljátok a vizet.
2: De hiszen ez folyóvíz, Mazsola! Nézd, amit összesároztunk, elfolyik és tiszta jön a helyébe, látod? Nevetett Rezsőke. Mazsola látta, de már akkor olyan mérges volt, hogy úgy tett, mintha nem látná.
4: Az én forrásomat nem fogjátok összepancsolni,
2: kiabálta.
4: Tudjátok magatoknak másikat!
0: Folyt fel a forrásodat,
2: cincogta Egérke, és alaposan lefröcskölte Mazsolát. Azután Rezsőkével együtt elszaladt. Mazsola egyedül maradt. Egész délelőtt nem jött a forráshoz senki vízért. Délfelé megjelent Manócska egy korsóval. Mazsola megörült.
4: Jaj, te jó Manócska, hogy jössz. Már úgy unatkoztam. Add ide a korsót, megtöltöm.
2: Hogy unatkoztál? Kérdezte Manócska, miközben átadta a korsót. Hát akik vízért jöttek, azokkal nem beszélgettél?
4: Nem jött senki vízért,
2: mondta Mazsola zavartan.
4: Vagyis hogy?
2: Vagyis hogy? Mazsola kelletlenül akadozva beszámolt a Rezsőkéjékkel való nézeteltérésről. Manócska elkomorodott. Rezsőkék biztosan fűnek fának elmesélték ezt az esetet. Azért nem jött senki vízért. Mazsola lehajtotta a fejét. Érezte, hogy Manócskának igaza van. Hát akkor, folytatta Manócska szomorúan, akár be is temethetjük a forrásodat.
4: Dehogy is!
2: Kiáltott Mazsola riadtan.
4: Nem azért tudtam ki, hogy most megbetemessük!
2: Jó, de minek folyik itt hiába a víz? Mazsola felkapta a korsót.
4: Nem folyik hiába a Manócska. Nézd, most is viszünk belőle haza a korsóban.
2: Ó, az az egy korsó, legyintett Manócska. Miattunk csobogjon itt szegény árva kis forrás. Azért igazán nem volt érdemes kitúrni, hogy csak mi járjunk ide vízért, hiszen nekünk van otthon kutunk is. Mazsola egészen kétségbe esett. Egy kukkot sem bírt szólni. Csak nézte a kristálytisztán csörgedező vízerecskét, és majd a szíve szakadt meg bánatában, hogy ez a szép tiszta vizecske csak neki kettejüknek folyik, akiknek pedig kutyuk is van otthon. Hirtelen károgás hallatszott a magasból.
3: Kár! Kár volt ezt a forrást kitúrni!
2: Károgta Varjú bácsi ide-oda kerengve.
3: Hallom, hogy a kismarac irigyli a vizét másoktól.
2: Mazsola szeretett volna elsüllyedni, vagy világgá menni, de legalábbis láthatatlanná válni. Manócska látta ezt, ezért hát így felelt Varjú bácsinak.
6: Régen volt az, Varjúkoma, nagyon régen. Mazsola most már csak azt szeretné, ha minél többen járnának ide vízért.
3: Így mindjárt más,
2: mondta az öreg Varjú, miközben leereszkedett a földre Manócska mellé.
3: Nagy dolog egy ilyen forrást kitúrni, nem is sikerül mindenkinek.
2: Pedig kitúrni, szólt Manócska, az a könnyebbik része a dolognak.
3: Bizony,
2: bólogatott a Varjú.
3: Kitúrni még csak-csak, de bele nyugodni abba, hogy mások is igyanak a vizéből olyanok, akik nem segítettek túrni, hát az nehéz.
2: Nagyon nehéz, erősítette meg Manócska is. Mazsola csendben ült ott, és nagyon szerette volna tudni, kiről van szó. De ezt már csak azután mertem megkérdezni, miután Varjú bácsi elszállt, hogy hírül vigye erdőnek, mezőnek, a kismalac már nem irigyli senkitől a forrásvizét. Manócska mulatott a kérdésen.
6: Egy kismalacról volt szó, Mazsola, egy kismalacról, aki véletlenül kitúrt a földből egy tiszta vízű, csörgedező forrást.
2: Hát egy másik kismalac is? Akarta kérdezni Mazsola, de szerencsére még időben észbe kapott, hogy róla van szó, és jót nevetett. Azután elcsöndesedett, és odabújt Manócskához. Mert sok mindent szeretett Mazsola, a céklarépát, meg a sárgarépát, a focit, a turkálást, a pancsolást a langyos tócsákban, fűbelhem peregni is nagyon szeretett, de mindennél jobban szerette az ő kedves, mindig megértő Manócskáját.

Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, ma este Bálint Ágnes már megint Mazsola című meséjének 8. részével kívántunk nektek jó éjszakát, melyet Füranikó olvasott fel. Aludjatok jól, elmondjatok szépeket!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Történelmi győzelemként értékelte a miniszterelnök, hogy az Európai Bizottság elnökével folytatott tárgyalásokon 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról született megállapodás. Magyar Péter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében azt írta, minden centet hazahozunk. Kőkemény tárgyalásokon vagyunk túl, tegnap még az utolsó órákban is 2 milliárd euróval nőtt a felszabadított uniós források összege. Minden centet hazahozunk, történelmi győzelem, fogalmazott Magyar Péter. Magyar Péter a megállapodást követő sajtótájékoztatón elmondta, hogy a magyar éves költségvetés 13%-át kitevő 16,4 milliárd euróból 4,4 milliárd euró a kohéziós forrás, amit a magyar kormány közlekedésfejlesztésre, egészségügyi beruházásra, szociális beruházásokra, környezetvédelmi beruházásokra, a kis- és középvállalatok támogatására tud költeni. 2,2 milliárd euró jut az oktatásra, a fejlesztésekre és a kutatásra. 1,5 milliárd euró lesz fordítható az elektromos hálózat fejlesztésére. Továbbá a kormány 2 milliárd eurót tud fordítani új vasúti szerelvények, új hév szerelvények, a helyi érdekű vasút szerelvényeinek beszerzésére. A kereszténydemokrata néppárt frakcióvezetője kíváncsi arra, milyen vállalásokat tett Magyar Péter Brüsszelben az uniós forrásokért cserébe. Rétvári Bence a közösségi oldalán rögzítette, Magyarországnak járnak az uniós források. Ezek nem ajándékok, nem politikai kegyek, hanem a magyar embereket, családokat, vállalkozásokat, önkormányzatokat, egyetemeket megillető pénzek. Rétvári Bence rámutatott, az elmúlt években az előző kormány jelentős összegeket, nagyjából 12 milliárd eurót már lehívott, és a fennmaradó forrásokért is folyamatosan folytak a tárgyalások. Értékelése szerint a különbség nem technikai, hanem politikai természetű. Lehet úgy tárgyalni, hogy közben az ember nem adja fel az ország alapvető érdekeit, és lehet úgy is, hogy valakinek csak a gyorsaság számít, ezért kész olyan engedményekre, amelyeknek később az egész ország fizeti meg az árát. Magyar Péter vajon milyen vállalásokat tett? Kérdezte a KDNP-s politikus. A nyugállományúak számíthatnak a honvédségre, ezért felülvizsgálják az őket megillető támogatások és egészségügyi ellátásuk jelenlegi helyzetét, közölte a honvédelmi miniszter a közösségi oldalán. Ruszin Szendi Romulus annak kapcsán tett közzé bejegyzést, hogy előadást tartott a Honvédségi Nyugdíjas Klub Országos Szövetsége Balatonakaratjai gyűlésén a honvédelemben várható változásokról és a nyugállományúakat segítő intézkedésekről. Szerinte nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a nyugállományúak véleménye is számít, ezért az előadást követően meghallgatta a meglátásaikat és kéréseiket, egyben a szövetség tagjait biztosította arról, hogy felülvizsgálják az őket megillető támogatások és egészségügyi ellátásuk jelenlegi helyzetét. Oroszország kész vizsgálatot lefolytatni, ha átadják neki a Romániában becsapódott drón roncsait, jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök Asztanában, kazahsztáni állami látogatása és az Eurázsiai Gazdasági Unió csúcs találkozója nyomán megtartott sajtótájékoztatóján. Adják át nekünk a drón maradványait, és mi objektív vizsgálatokat fogunk lefolytatni, és csak akkor adunk értékelést arról, hogy mi történt, mondta Putyin. Senki sem tudja megmondani, hogy valamely légijármű honnan származik, amíg nem végeznek el rajta szakértői vizsgálatot, tette hozzá. Oroszországnak soha nem voltak agresszív szándékai az európai országokkal szemben, jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök újságíróknak Asztanában. Az európai politikusok arra vonatkozó kijelentései, hogy háborúra készülnek Oroszországgal, teljesen képtelenek. Ezt állítólag Oroszország nyugat-európai országokkal szembeni agresszív tervei miatt teszik, mondta. Putyin ezeket a kijelentéseket durva és arcátlan hazugságnak nevezte. Végül az időjárásról. Az éjszaka első felében alapvetően gomoly felhős időre számíthatunk. Elszórtan záporral, zivatarral, később északnyugat felől csökken a felhőzet, fokozatosan lecsengenek a záporos gócok. Záporok, zivatarok környezetében előfordulhatnak erős viharos széllökések. Tőlük függetlenül viszont jobbára mérsékelt légmozgás várható. Hajnalra többnyire 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, de a szélcsendes északkeleti részeken ennél több fokkal hűvösebb is lehet. Vasárnap a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 30 fok között valószínű.

0: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
1: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
1: keresztényélet.hu.
2: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
3: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
4: Reklámot hallottak.
5: Ökumené. A testvéregyházak műsora.
6: Kedves hallgatóink, hallgassák meg az Ökumené, a testvéregyházak fél órája című műsorunkat, amelyben az evangélikus egyház kap főszerepet.

0: ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
1: Az üzenetet továbbadni, hogy az tényleg üzenet legyen, az csak az Isten lelke által lehet. Még akkor is, ha én azt nem is tudom, hogy ez történt, ő az, aki szól.
2: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Vendégünk Bérces Csaba, nyugalmazott lelkész, karizmatikus gyülekezetben nőtt fel, de élete folyamán sokféle felekezettel megismerkedett. A keresztényeket testvérként összekapcsoló, összehangoló, szolgálatra indító Szentlélek kerül beszélgetésünk fókuszába. Tartsanak ma is velünk!

0: A lélekhangolóban vendégünk Bérces Csaba, nyugalmazott lelkész. A pünkösdi mozgalom születésénél jelen voltak a felmenőid, és te magad is a pünkösdi egyházhoz tartoztál hosszabb ideig. Az akkor Magyarországon működő szabad keresztény közösségeknek a debreceni református teológiával közös lelkész képzésén végeztél 1976-ban. Az utóbbi néhány évben az evangélikus teológián lelkészként végzett lányotok révén váltatok a családoddal a Budapest zuglói evangélikus gyülekezet tagjaivá. Úgy gondoltuk, hogy a karizmatikus közösségben szerzett tapasztalataid és a sokrétű felekezeti rálátásod a Szentlélek munkájáról és az egyházról gondolkodva egy újabb látásmóddal gazdagíthatja a hagyományos történelmi egyházi közegben mozgó hallgatóinkat is. Mi számodra az összekötő kapocs azok között, a felekezetek között, amelyekhez tartoztál, ahol megfordultál?
1: Én azt mondanám, hogy ki. Egy válasz van rá, Jézus Krisztus. E tekintetben nyugodtan mondhatjuk bármilyen közösségben, hogy akik vele találkoztunk, azok mindjárt testvérek vagyunk. Lehet, hogy nem értünk több dologban egyet, még akár össze is vitatkozhatunk. Testvérét az ember nem megválasztja, hanem az születik. Tetszik, nem tetszik, az egy olyan

0: kapocs, ami föloldhatatlan. És ugyanígy a hittestvéri közösség is ilyen. Megtagadhatom én, meg bánthatom én a másik közösségben levő testvéremet, de Krisztus bántom vele. Amit a legkisebbekkel, a kicsinyek közül megteszek, kicsit ugye parafázisként mondom az igét, azt velem teszitek meg, mondja Jézus. És hogyha én mondjuk akár csak szavakkal mondjuk szájon vágom az én testvéremet, hogy erős legyek, akkor Jézus Krisztus kapja a pofont. És ezt én nagyon sokszor megéltem, belföldön is, külföldön is, hogy akiket soha nem láttam, és úgy fogadtak. Nem is merült fel a kérdés, hogy úgy fogadtak családtagként. Úgyhogy az összekötő kapocs Jézus Krisztus, és a hozzátartozás az a valami.
1: Istenben bízó, komoly hívő család lehetett a tietek. Hogyan érintett ez téged gyerekkorodban, és mire emlékszel vissza?
0: Gyerekkoromban már talán hívőbb voltam, mint most. Ezt édesanyámnak egy rövid története a gyermeki hitről. Ugye, hogy történt hívő családban nő fel az ember? Hát nem úgy, hogy otthon mindenféle karizmatikus jelenségek vannak, hanem úgy, hogy Isten kéznél van. Tehát magyarul, ha elindultunk otthonról valahova, imádkoztunk. Lefekvés előtt imádkoztunk. Evéskör mindig. De mit csinál egy gyerek? Elesik mondjuk, és megüti a kezét. Szóval anyuhoz, hogy elestem, és pityereg, és hogy fáj. És akkor az anyuka mit csinál? Egy pünkös anyuka is például azt mondja, hogy drága Úr Jézus, gyógyítsd meg a Csaba kezét. Szerolod rá egy puszit, és na most már nem is fáj. Hogy ez milyen veszélyes egy ilyen ima. Egyszer édesanyámnak, őtől le tudom, egyszer úgy megfájdult a foga, hogy folytak a könnyei, és mentem oda hozzá, hogy miért sírsz. És akkor mondta, hogy fáj a fogam. Drága Úr Jézus, gyógyítsd meg anya fogát, látott sír. És azt mondja, hogy földbe gyökerezett a lába, mert hát most mi lesz a gyerek hitével? Azt mondja, hogy még végig se gondolta a dolgot. És hát minthogyha kivették volna a fájdalmat. Mert ugye utána az volt, hogy a következő mondat, vagy a kérdés, ugye most már nem fáj. És akkor most mit csináljon? Hazudjon, nem kellett hazudnia. Én nem is emlékeztem rá, ha el nem meséli, akkor nem tudok róla. De a lényeg az, hogy utána, amikor az ember eljut oda, hogy akkor most meg kell térni. Mert abban biztosak voltunk, hogy meg kell térni, és hát ott nőttünk föl a gyülekezetbe a picikorunktól kezdve. Hát most hogyan és miből?
1: Eljött az a pillanat is, amikor nem külső elvárásként, hanem saját vágyadból kifolyólag tudtál Jézushoz kapcsolódni? Megértetted, hogy miből szükséges megtérned mégis?
0: Nem így értem meg, hogy van miből, azt mindig is tudtam. A hívő gyerek az nem attól hívő, hogy nincsenek bűnei, meg attól sem, hogy azt gondolja, hogy nincsenek, hanem az ember mindig tudja, hogy hova kell utána menni. Viszont mindig is egy elvárás volt saját magam felé. Egyáltalán az Istennel való kapcsolat, vagy bármilyen élmény, ami lehetséges, és ebbe tartozik a szent lelkeresség is, hogy azt elvetni, hogy az már nincsen, mert akkor volt mostanában, meg nincsen. Ezt semmiképpen nem akartam, de azt sem akartam, hogy bármit valamilyen módon megjátsza. Tehát így voltam a megtérése is, és hát ez 63-ban volt az az élmény, amiről beszélsz, tehát amikor személyessé válik az embernek a Jézus Krisztussal való kapcsolata, valójában ez a megtérés. Egy nagypénteki imaóra volt pünkösdi közösségben, úgynevezett közös ima. Ez azt jelenti, hogy mindenki hangosan imádkozik. Kimondok Isten felé, amit egyébként elétted, mondjuk nem mondanék ki, meg a másik testvér előtt sem, mert szégyele. Viszont hangosan elmondani Istennek, úgyhogy mindenki hallja, de senki se hallja. Ez egy furcsa és érdekes alkalom. Na és egy ilyen közös ima kapcsán éltem azt meg, hogy könnyek között találkoztam. Tehát, hogy találkoztam, hogy onnantól kezdve most már igen, én az ő vagyok, ő az enyém, és néhány perc vagy pillanat, nem is tudom, idő olyankor megáll, de valójában elmondani nem lehet, csak megélni.

0: A pünkösdi közösségben számotokra a Szentlélek és az ő ajándékai, megnyilvánulásai kiemelt szerepet kaptak. Milyen módon jelent meg ez, és hogyan képzeljük el ma?
1: Ez változott az idők folyamán. Ugye úgy kezdődött a dolog édesanyámék idejében is, hogy a Szentlélek ő Isten, aki azt tesz, és úgy teszi, hogy akar. És édesanyám is elmondta, hogy akkor még talán baptista közösségnek voltak ők a tagjai, vagy reformátusnak, ezt nem tudom, de abban az időben voltak ezek a kis, később úgy nevezték őket, hogy parasszeklézióák, tehát ilyen népi összejövetelek, ahol összejöttek lelkész nélkül, énekeltek, igét olvastak és imádkoztak, nem is tudtak arról, hogy Szentlélek meg ilyesmi, és letérdeltek, imádkoztak, és amikor akaratlanul elkezdtek nyelveken imádkozni, tehát ahogy az a frazeológia mondja, leszállt a Szentlélek, akkor voltak, hogy ő maga is, hogy fölugrottak a térdük, mert nem tudták, hogy mi ez. Tehát ez valamikor spontán, és hát túl volt mindenen, ami ráció. És ez volt az a pont egyébként, amit én mindig vártam Istentől, és ezért én azt mondom, hogy talán nem is vagyok pünkösdi, vagy nem is voltam, mert én ezt nem éltem meg. Holott főleg az elején sok-sok szolgálatnak feltétele volt az, hogy aki nem kapott szentlélekességet, az ne tegye. Na most ez félreértése volt ennek, a pünkösdiek is tudják, hogy félreértése volt. Tehát itt, sőt, a legfőbb vezető is elmondta, hogy egy nagyon nagy bűne neki az, hogy ezt számon kérte másokon, és különnek tartotta magát, aki megélte ezt, azokkal szemben, akik nem élték meg. Na most ennek ellenére például prédikálhattam nagyon sokat, meg ifjúsági kört vezethettem hosszú időn keresztül, és az ifjúsági körnek is ugye egy jelentős része nem élte meg ezt az élményt, de például itt eszembe jut, hogy még mindig él egy testvérem, bellettem ült, és akkor jött egy ilyen külföldi misszionárius, akinek szívügye volt a szentlélekkeresztség, és na most imádkozzunk Szentlélekért, ez sokszor elhangzott egyébként. Addigra már főleg a fiatalokban egy elég erős kritika kifejlődött a pünkösdieknél abba az irányban, hogy ennek az utánzása. Ezek nagyon visszatetsző dolgok, és ez a valaki, aki mellettem ült, annyira nem értett vele egyet, hogy egész hangosan mondta, hogy nem, ő lesett érdem, önbecsapás, és hát azért persze letérdeltünk mindnyájan, de ennyi idő nem telt el, mint amennyit beszélek róla, és ő már nyelveken imádkozott. Na most ez volt az a rész, amit most nagyon gonoszul hangzik, hogy én úgy elvártam volna Istentől, de nem akartam elkezdeni, mert ez nem az én dolgom, ez a Szentlélek Isten, ha ő nem csinálja, akkor ez nincsen. És mára, hogyha azt mondom, hogy 20%-a a mai pünkösdi gyülekezetnek, akik beszélnek nyelveken, és a többi része egyáltalán nem is hallott ilyet talán, akkor lehet, hogy sokat mondtam. Holott ugye mindjárt én magam mindmáig azt vallom, és ebben különbözött a pünkösdi gyülekezet, vagy közösség a megalakulása alkalmával a többitől, azt mondtuk, hogy ez, ami ott az első pünköskor megtörtént, ez igenis ma is lehetséges. Bibliai alapon gondolom így, ugye azt tanítottam én ezt sokszor, tehát tudom, hogy Isten milyen időpontokban, meg milyen alkalmakkor, meg milyen nehéz körülmények között, meg miért csinálta egyház alakítása például, és hogy most már nincs rá szüksége, és még lehet, hogy egy jó néhány dologban igazunk is van, amikor ezt elmagyarázzuk. Egy dologban nincs igazunk, nem vagyunk igazán luteránusok ilyenkor, mert a sola scriptura elvét nem alkalmazzuk. Sehol nincs a Bibliában arról szó, hogy ez csak bizonyos időre adatik. Viszont az meg egy tény, hogy most nem tanasszolunk ilyet. Ez egy nagyon nagy ellentmondás, ez egy nagy hiány, de nem imádkozom például kifejezetten ezért.

0: Bérces Csaba nyugalmazott lelkésszel beszélgetek. Téged hallgatva azt gondolom, hogy alapvetően el kell fogadnunk azt, hogy Isten, Isten, és ő dönt arról, hogy kinek mit ad meg és mit nem. Minden esetre Pál apostol tanít a lélek megnyilvánulásairól, idézem az első korintusi leveléből: a kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghez viszi mindenkiben, ugyanaz. A lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. Hogyan tudtál kapcsolódni később másfajta közösségekhez, hívőkhöz, nem karizmatikus gyülekezetekhez?
1: Úgy is mondhatnám, hogy történeti oka van neki, ugye a családomon keresztül. Egyébként mindig volt kapcsolatunk, mint ifjúsági vezetőnek is, olyan csoportokkal, akik vagy karizmatikusak voltak, vagy legalábbis nagyon szerették volna. Evangélikus, meg katolikus is. Na most érdekes volt, hogy egyrészt, amit olvastál, igen, tehát mára már mindenki azt tanítja, amit itt felolvastunk a pünkösdieknél is, hogy különbözőek az ajándéka Istennek, és annak adja, akinek akarja, és ő adja, és Isten, Isten, és nem egyszerűen egy erő. Tehát ezen már túlléptek a pünkösdi közösségek is. Na most, hogy hogyan kerültem kapcsolatba a reformátusokkal, nagyon jó közösség volt, föl sem merült az bennünk, hogy most ők nem tanítják a Szentlélek kereséget, és akkor ezért valami baj van. Vagy amikor eljártam a feleségemmel katolikus misére, mint máig tudom a mise szövegét, sőt a dallamát is, nagyon tetszik, és nagyon igaz is, és sok tekintetben azt gondolom, hogy óriási szerencse, hogy ez így kialakult. Arról nem is beszél, hogy ők őrizték meg a Bibliát nekünk. Hogyha az ember nem azt keresi, ami nem jó, akkor nem is azt találja. És egy kicsit még hozzáteszem, hogy ez attól is függ, hogy mi van belül az emberben. És hogyha az ember Krisztushoz van közel, akkor a Krisztust látja meg a másikban is, és örül neki.
0: Mi annak a rövid története, ahogy a szabad keresztény egyházak lehetőséget kaptak a debreceni református teológián tanulni, ahol te is végeztél, amíg párhuzamosan mérnöknek is tanultál?
1: A szabad egyházak tanácsán megkeresték a kis egyházakat, akik a szabad egyházak tanácsához tartoztak, a baptistákat, adventistákat, a szabad keresztényeket, igen, a mézeszsigmondékat, meg a metodistákat, és a pünkösdéket is, hogy akarnak egy teológiát csinálni, és diákokat keresnek. Tersánszki Rudolf testvérnek köszönhetem, aki szintén az evangélikus egyházba indult, és oda is tért vissza. Hát kellett gyorsan összehozni néhány embert, aki sejtette, hogy szeret tanulni. Egyszerűen bediktált engem, hogy jó, én leszek a pünkösdiek részéről az egyik. És aztán, amikor jött a szeptember, már közelett, akkor mondta, hogy ja, hát téged beirattalak erre, menjél el, mert kezdődik a lelkészképző. Legtöbbször az adventistáknak a Székely Bertalan utcai székháza volt olyan nagy terem, ahol össze tudtunk jönni, de mindenki oda jött össze, és ahogy ez elindult, elkezdődött mindjárt ennek az akkreditálási folyamata. Végül is a Református Teológiai Akadémia volt az, aki befogadott bennünket, úgyhogy mintegy a református teológiának a hallgatói leszünk, de ugyanakkor megvan a mi saját tanításunk, de ez hasonló volt ahhoz, mint amikor jött az egyházak feloszlatása a háború idején, hogy jó lelkiismerettel az egymás segítése volt a cél, és nem az, hogy egymást átérítsük. És akkor így kezdtünk el járni Debrecenbe, közben pedig itthon, esti tagozaton tanultuk a dolgokat, tehát alig vártuk a következő alkalmat. És a leges-legelső élmény az volt, hogy az elejére visszamegyek, amikor először találkoztunk különböző egyházak. Azelőtt az volt, hogy az összes többi, aki nem mi vagyunk, hát az rosszabb, mint a hitetlen. Mondjuk az tévtanításokat tanít, hát ott nagy baj van. És akkor összejött egy csomó egyébként nagyon komolyan a saját hitét és a saját egyházához hű ember, ilyen fiatalok, és az első döbbenet, még ma is elérzékenyülök, kiderült, hogy testvérek vagyunk, percek alatt. És onnantól kezdve tényleg testvérek voltunk. a beszélgetés az nagyon nyílt volt kezdettől fogva. Nem is ismertük egymásnak a hitét, minden érdekelt. Tehát nagyon-nagyon élénk és nagyon jó kapcsolat volt, úgyhogy a teológiának volt egy olyan része, ami talán annak, aki beiratkozik egy iskolába és beül egy előadást meghallgatni, annak talán ez nem is adatik meg.
0: A teológia elvégzésével lelkészi diplomát vehettetek át. Mit jelent ez számodra?
1: Hát ez mókás, nem is tudom, hogy először mikor vettem elő, talán akkor, amikor a Zuglóban, az evangélikus könyvtárban kellett valami igazolás arra, hogy én lelkész vagyok. És eleinte a pünkösdi egyházon belül ez nem előny volt, hanem inkább hátrány. Sok mindent megtanultunk olyat, ami teljesen új volt nekünk, tehát a biblia kritika, és a kritikának is tudom a kritikáját már úgy belül, tehát nem tudnak ezek eltéríteni. Az, hogy mondjuk vannak benne olyan részek, hogy kétszer le van írva ugyanaz a történet, és totál összeegyeztethetetlenül. És hogy ettől az még szentírás és igaz. És mind a kettő arról az egy mindenhatóról szól. A legellentmondásosabb részekben van sokszor a legkomolyabb üzenet. Na most ugye nekünk ez annak idején új volt.

0: Többféle gyülekezet elé álltál már ige hirdetőként. Most az uglói evangélikus gyülekezetben van főként lehetőséged igét hirdetni. Bibliaórát is vezetsz. Mit jelent a felkészülésben számodra a Szentlélek vezetése?
1: Régen a pünkösdiában az volt, hogy ebbe a pillanatba kaptam az Úrtól, és akkor attól hiteles, hogy ott mondom el. Soha nem így készültem föl. Na most, hogy én ezt hogyan éltem meg? Kétféle módon, az egyik az, ami nagyon ritkán fordult elő, hogy nagyon utána olvastam, és benne volt minden, teológiailag is minden, és elképesztően unalmas volt. Tehát ez nem gondolom, hogy a Szentlélek vezetése útján volt. A legtöbb, és az akkor is így volt, meg most is így van, hogy amikor készültem rá, akkor megszólított engem magam elérzékenyülésig. És az volt az a pont, amit tovább kellett adni. Tehát addig, amíg erre a pontra el nem jutottam, de ez még a Bibliaórán is így van. Már jó néhány évvel ezelőtt volt egy olyan alkalom, amikor nagyon nagy volt a tartalom, ezerféle információ, és a Szentpéteri Péter a végén azt mondta, hogy de most én mit vegyek ebből haza? Nem volt az, ami megszólította. Visszatérve, amíg ezt az üzenetet meg nem találtam, addig felkészületlennek éreztem magamat, és abban az időben nagyon sokszor egyes szám első személybe adtam elő. Na most édesanyám többször mondta, hogy te Csaba, tehát ezt ne mondd, hát azt hiszik, hogy te ilyen vagy. És úgy mondtam, hát én ilyen vagyok, ne azt hitte, hogy tréfálok. Ez a Szentléleknek a munkája, és bármelyik egyházban nagyon jó katolikus prédikációt is hallottam, ahol 100%, hogy elejétől végig a Szentlélek Isten üzenete volt, amit elmondott, de más gyülekezetben is. Az üzenetet továbbadni, hogy az tényleg üzenet legyen, az csak az Isten lelke által lehet.
0: Végül is minden keresztény felekezetnek valamennyire pünkösdinek is kellene lennie, a Szentlélekre kell figyelnie. Hogyan lehetne ezt jobban tennünk?
1: Egyik oldal lehetne ugye az, hogy a pünkösdről egy kicsit biblikusabban tanítani. Tehát például nem emlékszem, hogy a korintusi levélnek azt a részét, ami arról szól, hogy a lelki ajándékokat hogy használják a gyülekezetbe, hogy ezt nagyon gyakran belevennék-e a perikópák közé. Mert ilyen problémák nekünk most nincsen, hogy amikor az egyik elkezd profétálni, és a másik is elkezd, akkor az egyik hagyja abba, meg ilyenek. Tehát másik a nyelvek magyarázása, ami megint egy érdekes dolog, mert ugye itt arról szól, hogy nyelveken beszél valaki, és egy másik megkapja valamilyen módon annak a magyarázatát. Sokat kutattam ennek után, tehát nyelvészeti írásokat is próbálták föltárni, hogy ez mennyiben felel meg egy nyelv követelményeinek, és hogy lehetséges-e az, hogy amit Pál apostol mond, hogy Istennek beszél a lélek olyan dolgokat, amik a tudatomig el se jut, de akkor annak valamilyen kontextusának kell lenni valahogy, és hogy ez egyáltalán lehetséges-e vagy nem. És hát ezt kutatják. Hallgattam nyelvek magyarázatát, nem túl sokat, sőt olyan, hogy saját magát magyarázta. Olyat, hogy nyelveken imádkozott, aki már sokat hallott ilyet, az el tudja dönteni, hogy most ez valóban átélt nyelveken szólás, tehát Istentől jöhetett akár, vagy pedig ő ezt már mondja, mert már olyan sokszor mondta, már meg is tanulta a szavakat. Ilyen is van, nagyon sok ilyen. Na most erre mit lehet mondani? Ugye mindenki a saját nyelvén hallgatta, olvassuk a pünkösdi eseményeket, nem értjük. Igazából így is magyarázzuk meg, úgy is meg. Van, aki azt mondja, hogy ugye részeges ember módjára össze-vissza beszéltek, egy más meg azt mondta, hogy ugye a különböző helyekről, a diaszporából összejöttek, és azoknak a nyelvén szólaltak meg, esetleg azok, akik már eleve onnan jöttek, vagy mindenféle magyarázatot kitalálunk, mindez nincs benne a Bibliában. Szól a szkriptúra, ott csak annyi van benne, amit meg tudok állapítani az, hogy mi történt, és hogy nem értem, hogy mi történt, és talán az, hogyha elég hívő vagyok, hogy ezt mégiscsak Isten maga csinálta. És hogy miért csinálta akkor, és most miért nem, erre egyelőre nem mondta meg a választ.
0: Mit lehetne még komolyabban venni az egyházaknak a Szentlélekkel kapcsolatban a Biblia alapján?
1: Azt gondolom, és ez nem csak az evangélikus gyülekezetekre, mindegyikre igaz, mert manapság már nagyon egy cipőben járunk. Mindnyájunknak komolyabban kellene vennünk a Szentírást. Tehát attól, hogy valamit nem értünk benne, vagy valamit most nem tapasztalunk, attól az még ott van. És odáig minimum el kellene jutni, hogy ezt azért nem hagyom ki, és bevallom azt is akár, hogy azért, mert most én prédikálok, vagy én vagyok a lelkész, nekem mindent tudni kell. Ezt én se tudom. De ez van, és megtörténhet veled is, testvérem, meg bármelyikünkkel, mert megtörténhet még akkor is, ha soha nem fog megtörténni. Persze tudom, hogy ez skandalom. nyilván jó a perikópa rendszer, mert végig kell valahogy menni a Biblián, de hogyha valaki végigtanulmányozza, és ha végignézzük ugye a 3 éves ciklus, vagy akárhány éves, kiderül, hogy a Bibliának egy jelentős része az nem jelenik meg soha. A húgom például évente végigolvassa a Bibliát. A Bibliaórára járó evangélikus testvéreim közül is vannak, akik nagyon-nagyon jól ismerik és olvasnak a Bibliát. De sajnos nagyon sokan vannak, akik csak a templomban, a prédikációban találkoznak vele. Meg kellene próbálni kitalálni, hogy hogy lehetne a széles egyházi közösségnek is, akarata ellenére is idézőjelbe találkozzon a Szentírással. Még akkor is, hogyha egyébként ezek a részek, fejezetek, ezek nem adják magukat. Tehát ez nem arra való, hogy egy lelkesítő prédikációt mondjak belőle, vagy valahogy ennek a részeit adagolva valahova mellé tenni. De ez most nem arról szól, hogy szeretném, hogyha én ilyet kapnék, hanem arról, hogy nem lenne baj, hogyha sok ember megismerné. Tehát erre gondolok, én biztos vagyok, hogy a Szentlélek egyetértene ezzel a gondolattal, hogy a Szentírást közelebb tudjuk vinni, mi, mint egyháza gyülekezet egyszerű tagjaihoz. Ez egy fontos, és a másik pedig, hogy egyenesnek és őszintének kell lenni. Tehát akkor tényleg ne álljak oda, hogyha nem tudom elhinni, hogy a Szentírás az Istentől ihletett. És azt gondolom, hogy e tekintetben van nagy mulasztásunk. Még ezzel kapcsolatban, hogy az első század, sőt még a második század eleje is, az karizmatikus volt. Tehát olvassuk az egyházatyáknál, hogy saját maguk is leírják, hogy milyen karizmatikus jelenségek vannak, és intézményessé vált, és nem igaz, hogy csak Nagy Konstantin idejében, és onnantól kezdve az egyházi tisztségek is sokkal kevésbé úgy alakultak, mint ahogy mondjuk egy pálapostot vagy bárkit Isten elhívott, és arra a szolgálatra ő vele is volt, hanem az intézményessé válásban benne van az óriási nagy kísértés, hogyha nekem van egy pozícióm, akkor azt meg akarom tartani, sőt, tovább akarok lépni. Hát nagyon-nagyon kontrollálni kellene a Szentírásnak mindenkinek az életébe ezt, és nem biztos, hogy úgy csinálna a dolgát, ahogy csinálja. Szorosabb kapcsolatunknak kellene lenni és maradni Jézus Krisztussal, és ő hozzá ragaszkodni, vagy megpróbálni legalább igazodni napi dolgokba is, akár az egyházon belül, vagy még azon kívül is.
2: Lélek ad, hogy benne teljesen megbízom, a vizem bátran
0: belé. Milyen ige szólít meg téged most leginkább, és mi jut eszedbe?
1: Egy ilyen dolog van, ami miatt azt mondom, hogy nagyon nehéz evangélikusnak lenni. Az, hogy kegyelemből tartottok meg hitáltal. Tudnélik, igen, ezt tanítjuk, meg ez így van. És mégis állandóan azt gondolom, hogy még nem vagyok elég jó, meg még most mit kell így csinálnom, meg úgy csinálnom. Valahogy a legtöbbünk nem tudja elfogadni azt, hogy nem kell újra kiérdemelni azt, amit már megkaptam. Hát boldog lehetek, és nyugodt, és jó, elvétettem ezt, azt, meg amazt, és ugye azt mondják, hogy Isten megbocsát, mert ez a mestersége. De a poén az, hogy tényleg. Na, talán ez, hogy kegyelemből tartottok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, hogy senki ne kérkedjem, hanem Isten ajándéka. Ez nem hajszál, pontosan idéztem az

Végéhez közeledő lélekhangoló műsorunkban Bérces Csaba nyugalmazott lelkésszel hallhattak beszélgetést. Ő karizmatikus gyülekezetek működésébe és hitéletébe is betekintést adott, olyan ember szemével, aki történelmi egyházakhoz is több szálon kötődik. A beszélgetésünk megtalálható az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a misszió.luterán.hu rádiómenüje alatt. Spotify-on Lélekhangoló néven kereshetik podcastunkat. Ha üzennének nekünk, megtehetik azt a következő számra küldött SMS-ben 0620 620 36 79. Most szeretettel búcsúzunk!

0: Kedves hallgatóink, az Ökumené a Testvéregyházak fél órája című műsorunkat hallották, amelyben az evangélikus egyház jutott szóhoz.
1: Karitász percek.
2: Szentmisétben adtak hálát előadásokkal, tanúságtételekkel, emlékeztek vissza a kazincbarcikai római katolikus egyházközségi Karitász 30 éves fennállásának legszebb pillanataira május 20-án. A rendezvény szentmisével kezdődött. De Rossi Raja, plébános, szalézi szerzetes köszöntötte a megjelenteket. A szentmise ünnepi szónoka Misinger Ferenc kerületi esperes volt. Műsorunkban az ő prédikációját hallják.
3: Kedves testvérek, ünnepi szentmisére jöttünk, hogy hálát adjunk kazincbarcikai Karitász csoport 30 éves működéséért. Szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket, híveinket, kérem, imádkozzunk együtt a csoport további szolgálatáért. A 30 éves jubileumi Karitász szentmisét Cseh István emeritus esperes atya mutatja be, aki a liturgia végén aranymisés áldásban részesít bennünket.
2: A szentmise ünnepi szónoka Misinger Ferenc kerületi esperes volt. Műsorunkban az ő prédikációját hallják.
4: Kedves testvérek, a szeretet szolgálata, ami összekapcsol bennünket, a Karitász munka, Isten ajándékozása a világnak, Isten követése a világban, és az Isten elnyerésének a feltétele az örökké valóságban. A szeretet, amit cselekedtek, és remélem mindnyájan cselekszünk, bizonyos szempontból könnyű, bizonyos szempontból nehéz. Belénk van írva a szeretet utáni vágy, és a szeretetnek az ajándékozásának a képessége, illetve Isten maga is a szeretet, akit mi szolgálunk. Amikor megszületik egy kisgyerek, akkor kérdezik, hogy hogy van, és akkor megvan-e az egészség. Mindegy, hogy fiú vagy lány, az egészség a legfontosabb. Szoktuk ilyenkor mondani, de nem az egészség a legfontosabb, hanem a szeretet a legfontosabb. Mert láttunk már beteg embert boldogan, nagyon sok esetben, mert van kit szeretnie, és van, aki szereti őt. És láttunk már egészséges embert boldogtalanul, mert nem szeretik, vagy ő neki nincs kit szeretnie. És erre kell nekünk gondolni, hogy a leges, legfontosabb dolgot szolgáljuk hétköznapjainkban is, piros mellényben is, meg otthon is, amikor a családtagjainkat szeretjük, segítjük. Isten megteremtett bennünket, és ebben a teremtettségben is benne van a teremtőnek a legfontosabb tulajdonsága. Milyen az Isten? Szent háromság, titokzatos, hatalmas. De amikor már kimondjuk ezt, hogy Szent háromság, akkor azt mondjuk, hogy egy közösség, amelyet a szeretet kapcsol össze. Az atya szereti a fiú szereti az atyát, és a kettőjüknek a csodálatos szeretete és teljes szeretete, aminél nincs nagyobb, mert még valósággá is válik, még a valóság se hiányzik ebből a szeretetből, mert lehet valami elméleti, de nem valóságos. De az Isten szeretete, az atya szeretete a fiú iránt, a fiú engedelmessége szeretete az atya iránt, az olyan tökéletes, hogy annak már valósága van is, és ez a Szent Lélek. És ezért kérhetjük napról napra a Szent Lelket, hogy szentelje meg, tegye teljessé, ami a szeretetre való képességünket. Tehát azt mondom, hogy az Isten az maga a szeretet, és amikor megteremt bennünket, akkor belénk oltja az ő benne lévő legnagyszerűbb jellemzőt is, a szeretetet. Szeretetre való képességet és a szeretetre való sóvárgást is. De hogy sóvárgunk vagy vágyunk a szeretetre, ez egy dolog, az nem rajtunk is múlik, ha szeretetre méltók vagyunk, hogy megkapjuk ezt, de még akkor is lehet, hogy valaki belénk köt. Jézus is szeretetre méltó volt, jó keresztre feszítették. De az, hogy mi mennyire tudunk szeretni, hogy mennyire akarunk szeretni, vagy mennyire akarjuk az Istent kibontani magunkból, az rajtunk múlik. Tehát itt, amikor azt mondom, hogy az Isten belénk helyezte a saját magának a legfontosabb tulajdonságát, mert az is az Isten tulajdonság, hogy tud gondolkozni, és tud dönteni, és hogy létezik, és hogy nem csak egy odahelyezett kődarab valahova, hanem egy személyiség, aki személyes, és mi is személyek vagyunk, és nem csak egy odahelyezett kődarab, és tudunk dönteni jó és rossz között, de a legfontosabb, amit átveszünk az Istentől, az a szeretet, amit ti most ilyenkor különösképpen is gyakorolhattok. És ez a kötelessége az embernek. Tehát ezért mondom, hogy könnyű dolog, mert bennünk van, és ha ezt gyakoroljuk, akkor hasonlítunk az Atyához, és ha hasonlítunk az Atyához, aki fiában megadta a mintát, és a Szentlélekben meg megadta az erőt erre a szeretetre, akkor ez könnyű kell, hogy legyen. És természetes kell, hogy legyen. Még ha néha akadályok is vannak, vagy nehezítő körülmények a szeretetre. Főleg az ilyen hivatásos szeretetre. Mert az, hogy szereti az ember az aranyos kisgyereket, vagy szereti az ember a saját gyerekét, vagy anyját, vagy apját, vagy testvérét minden tökéletlensége ellenére, az természetes. De ti arra vállalkoztatok 30 éve, hogy akkor is szeretetek a másikat, ha netán az nem annyira szeretetre méltó, csak segítségre szoruló. Nekünk szeretni kell, nem csak segíteni nekik. És akkor eszembe jut a ma 30-40 éve olvasott Pilhál cikka az újság jobb alsó sarkán, ahol Pilhál György, azt hiszem az öreg, azt meséli el, hogy elment egy színházba, és egész darab, ami jó volt, szörnyen érintette őt, és a mellette ülő a viccen nem nevetett, a tragédián nem szomorkodott, meg se mozdult a arca. Egy síkúan nézte végig a színdarabot, ami sok szinten mozgott, és ezt ő észrevette, és tönkretette a darabját, mert annyira idegesítette, hogy az a másik se nem nevet, se nem sír. Aztán kiderült a végén, hogy egy ilyen betegségbe szenvedett, ami le volt bénulva az arcizma, vagy mit tudom én, tehát, hogy nem tudta kifejezni az arcával, a mimikájával azt, ami benne volt. Lehet, hogy szóba elegyedtek a szünetbe, vagy nem tudom miért, és valaki elmagyarázta a kis szikrának, az írójának, tehát szerintem a Pilhál írta, hogy miért is nem nevet, és miért nem sír. Tehát, ami minket ér, azt vissza kell tükrözni. Ha minket az Isten szeretete alkotott, és Jézus Krisztusban szeretetre hív, és a mennyország az abszolút szeretet lesz, az Isten szívében való személyes boldogság, nem csak egyszerűen elmerülni benne csendes tiszta tó, mint egy tóba elmerülünk, és akkor jó lebegünk, hanem személyesen találkozunk az Istennel, az lesz a mi boldogságunk, akkor ezt vissza kell tükrözni. És ezt teszik a karitaszosok, meg teszi minden ember, aki szeret az Isten szeretetét, amellyel alkotott, amellyel meghívott, amellyel Krisztusban példát adott, a Szentlélekben meg erőt adott. Tehát azt vissza kell tükröznünk, kötelességünk. És ez, de megvan bennünk a képesség, nem olyan nehéz. Aztán azért is könnyű nekünk, mert Krisztus eljött, és valóban bemutatta azt, hogy hogyan kell szeretni. Egyszer kiverte a kufárokat a templomból. Volt, amikor rászólt Péterre is, hogy távozz tőlem a sátán, de az összes többi az sokkal inkább arról beszélt, hogy megbocsájtott, hogy kenyeret szaporított, hogy gyógyított, hogy ördögöt űzött. Azt, hogy magára vette a keresztet, belehalt ebbe a keresztre, de harmadnapra feltámadt. És velünk maradt minden nap. 40 napig aktívan, 40 nap után meg nem passzívan, hanem másféleképpen. Az Eukarisztiában, a Szent Lelke által, az Egyháza által. Muszáj volt neki visszatérni az atyához, mert állandóan itt maradt volna velünk így ilyen Jézus fehér ruhás jóságával, akkor szegény nem győzött volna járni a sok karitas csoportot meglátogatni, meg a sok plébánián, meg ez sok országban, hanem muszáj volt neki egy olyan egyetemesebb dolgot, a lelkét kiárasztani ránk. Szóval Jézus példát adott nekünk a szeretetre, Krisztus maga a szeretet, őt kell követni, az ő útján járni, ő az igazság, és az az ő igazsága pont az, hogy gyakoroljuk azt, amit tőle láttunk, és adjuk a szeretetet, anélkül, hogy nagyon firtatnánk, hogy ki mennyire érdemli meg. Valljuk be őszintén, hogy ez nagyon nehéz, hogy érdem. Akik rászorultak, meg kisgyerekek, meg jó emberek, csak szegények lettek, azok meg olyan szívesen adunk. Ahol már érzünk egy kis alkoholszagot, ahol látjuk már, hogy a kérőnek a 10 körme gyönyörű szépen ki van lakkozva, műkörön van, és jön segélyért, ott már kicsit nehezebben. De nekünk nem ezt kell nézni, hanem azt valljuk be, hogy vajon az Isten nekünk, akiknek ismeri minden rejtett és nem rejtett bűnét, mert még jobban ismer, mint mi magunkat, mert mi elfelejtjük a rosszat, meg nem tudjuk azt, hogy a mulasztásainknak mik a következményei. Sokszor mulasztunk, én legalábbis sokat, és nem tudom, hogy mi lett volna, ha nem mulasztok. Az Isten tudja, és nektek is tudja, és vajon titeket szeret az Isten, és mi érezzük, hogy szeret, de nem mondhatná az Isten nekünk is, hogy ezért meg ezért nem kapsz ajándékot, nem kapsz szeretett csomagot, mert sok mindent rosszul csináltál a múltban, vagy most is néha elbuksz, nincs kikenve a körmöd lelkileg, tehát lehet, hogy ki lehet kenni, de ez nem azért mondom, csak nem az a baj, hanem az, hogy lelkünk nem tökéletes, és mégis szeret az Isten, és akkor nekünk is szeretni kell a tékozló fiúkat is. És a tékozló fiú az is érezte a nyomorúságát, és hazatért. És majd egyszer azokon, akiken mi segítünk, azok is lehet, hogy egyszer hazatérnek. De mi nem mondhatjuk meg, hogy addig nem adunk, amíg haza nem tértek. A mennyei atya messziről felismerte a fiát, amikor a látóhatáron meglátta. De azért látta meg a látóhatáron a fiát, mert minden reggel és minden délután a szabad idejében ott volt a házának a legmagasabb ablakában, hogy nézze, hogy mikor jön már haza a fia. Várakozott rá, és már akkor szerette, amikor még elmenőben volt, vagy éppen amikor disznópásztor volt, és éppen akkor is szerette, amikor a rossz nőkre eltékozolta a vagyonát. Mindig szerette. Nem csak akkor, amikor bekopogott hozzá, hogy itt vagyok, bocsáss meg nekem, hanem mindig. És nekünk is így kell szeretni azokat, akiket segítünk. Néha pedagógiából visszavonhatunk valamit, hogy ez most nem, majd gyere vissza holnap, amikor kijózanodtál, akkor kapsz, de most nem kapsz. Tehát néha egy kis pedagógiát lehet, de mindig szeretni kell. Ez az Isten is mindig szeret minket. És Jézus mindig meghalna értünk, és mindig feláldozza életét az oltáron, és táplál bennünket az ő testével. A keresztre feszített szeretetével egy ilyen jó kis szentosse formába, gyógyszer, kis tabletta, de nem olyan véres, mint 2000 éve, de benne van az ő vére, benne van az ő jósága. Minden benne van, és a mi karitatív munkánkban is legyen benne mindig, ami egész életünk és bátorságunk és örömünk abban, hogy az Isten szeret minket, és mi tovább tükrözhetjük őt. Ez az Isten igazsága. Ő az igaz, nem csak az út, hanem az igazság. Ez a legyőzhetetlen szeretetnek az igazsága. És ő az élet, ráadásul még örök élet is. A tiszta haszon. Ha az ő útján járunk, akkor elnyerjük. De azért amellett, hogy tudjuk, hogy belénk van oltva a jóságnak, a szeretetnek a lehetősége és az igénye és a jobb adni, mint kapni gondolat, azért sokszor nehéz a szeretet, és ilyenkor azt kell mondani, hogy igazából így lesz ez szeretet. Ami nem nehéz, az nem olyan nagy dolog, ami olyan természetesen jön, az jön. Amikor nehéz szeretnünk, amikor próbára tesz bennünket a karitatív hivatásunk, vagy a fele baráti szeretet, amikor már nem is szegény, meg rászorul emberek, hanem csak éppen a szomszédunk jön hozzánk, és nagyot kell sóhajtanunk, hogy kedvesen szóljunk hozzá, mert nehezünkre esik szeretni a szomszédot, vagy a menyet, vagy a vőt, vagy az anyóst, de mégis szeretnünk kell, tehát nehéz. De olyankor, ha Istenhez fordulunk, vagy Jézushoz fordulunk, akkor könnyűvé válik. Az én igám édes, az én terhem könnyű. Ha Jézussal visszük a mi igánkat, ha Jézusért hordozzuk a mi terhünket, akkor ez könnyű lesz, és édes. Nem azért, mert feleződik a súly, hanem mert velünk lesz az az Isten, mert az övé. Mindnyájan az övéi vagyunk, és az a rászoruló, vagy az utálatos szomszéd is az övé. És ha mi magunkra vesszük ezt, akkor könnyű lesz. Szent Erzsébet, mennyi szeretetet kellett kapnia kiskorában a szüleitől, akitől elszakadt. Kicsi korában elkerült, de valahogy jól lehetett táplálva addig. Nem anyatejjel, meg tápszerrel, hanem a szülők szeretetével, és valahogy nagyszerűen az Isten kezébe kellett tartania magát, mert az Istentől is kapta a szeretetet, amelyet aztán tudott továbbadni, válogatás nélkül. Nagyon fontos, hogy mit kap otthon. Nekünk is nagyon fontos, hogy mit adunk tovább otthon. Nagyon könnyű szeretni nekünk, ha szerető szüleink voltak. Ha egy kicsit veszekedősek, meg nem, akkor kicsit tudatosabban kell szeretnünk. De senki se könnyű. Erzsébetnek lehet, hogy jó természete volt, lehet, hogy nagy hite volt, de nem sokáig nevelgették a szülők, hanem olyanok nevelték, akik nem is annyira szerették. És ő mégis tudott szeretni. És el tudta fogadni az Isten akaratát a nyomorúságban is. Mi is fogadjuk el, meg higgyünk az Istenben, meg az ő szent egyházában. Fontos, hogy az egyházhoz is hűségesek legyünk. Mert megdöbbentő, hogy Erzsébetet pont az a gyóntató is szekálta, aki a végén az ő szenti avatását mozgatta. Tehát láttuk páran, biztos a Szent Erzsébetről készült színdarabot, vagy sokan olvasták, és abban is, hogy tényleg még a pap is, de ő elfogadott mindent, amit a gyóntatója mondott. Még ha az nagyon kegyetlen is volt, nehéz is volt. És a végén a gyóntató tért meg, nem Erzsébet. Tehát ne ijedjünk meg, ha a körülmények nehezek, mert az Isten kegyelmével és az Isten közelében vagyunk, és belőle táplálkozunk, akkor a szeretetünk az virágot fog hozni. Ahogy Szent Erzsébetnek is a kenyeréből virág lett, az igyekezetéből sok-sok jóság, úgy a mi igyekezetünkből is sok-sok eredmény és sok-sok áldás fog születni. Csak tartsuk magunkat közel a szeretet forrásához, az Istenhez, és tudjuk azt, hogy akkor leszünk a legboldogabbak, akkor lesz a legkönnyebb a mi terhünk, az igánk, ha azt Jézusért, Jézussal önként, készségesen hordozzuk. Ebben a magunkkal való harcban és a szegényekért végzett munkában segítsen mindnyájatokat még 30 vagy 100 vagy akárhány éven át. Amen.
2: Misinger Ferenc ózdi kerületi esperest hallották. Árvai Ferenc, az Egri Főegyházamegyei Karitász igazgatója oklevéllel fejezte ki háláját és köszönetét az önkéntesek munkájáért.
1: Kedves testvérek, nagyon szépen köszönöm, hogy együtt hálát adtunk ezért a 30 évért. Erre van nagy szükségünk, lelki előre. A lélekre kell nagy hangsúlyt tenni, Szentlélek az, aki vezet bennünket, vezetett eddig is és vezetni fog most is. Én szeretném megköszönni nektek ennek a 30 évnek minden szeretetét. Bebizonyítottátok azt, hogy amikor a Szentlélek Úristennel együtt járok, csodákra is képes vagyok. Néha talán az ember azon is csodálkozott, hogy fölülmúltam önmagam, nem is gondoltam, hogy ilyenekre képes vagyok. Ez a Szentlélek Úristennek a műve. Legyen érte hála és dicsőség. De emberek vagyunk, nem csak lelkünk van, hanem testünk is, és a hála és a köszönet az előre visz bennünket, lendít, felpörget, olyan, mint amikor a motornak odalép az ember is, és az autóba gáz van benne, és gyorsabban halad. Én szeretném ezt a köszönetet a Szentlélek Úristennek a kegyelmével átadni nektek. Két ajándékkal készültem, az egyik szeretnék átadni a csoportvezetőnek, és ebben mindenkinek szól, egy emléklapot a Katolikus Karitász részéről. Hálánkat és köszönetünket fejezzük ki a Kazincbalcikai Római Katolikus Egyházközség plébániai karitás csoport megalakulásának 30. évfordulóján az evangélium szellemében és az egyház nevében végzett karitatív munkáért. Árpádházi Szent Erzsébet a Katolikus Karitás védőszentjének közbenjárásával Isten áldását kérjük a karitás csoport életére és munkájára. Kelt Egerben 2026. május 20-án Árvai Ferenc egyházmegyei karitász igazgató.
2: Kedves hallgatóink, a Kazincbarcikai Egyházközségi Karitász 30 éves fennállásának alkalmából tartott ünnepségre látogattunk.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Történelmi győzelemként értékelte a miniszterelnök, hogy az Európai Bizottság elnökével folytatott tárgyalásokon 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról született megállapodás. Magyar Péter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében azt írta, minden centet hazahozunk. Kőkemény tárgyalásokon vagyunk túl, tegnap még az utolsó órákban is 2 milliárd euróval nőtt a felszabadított uniós források összege. Minden centet hazahozunk, történelmi győzelem, fogalmazott Magyar Péter. Magyar Péter a megállapodást követő sajtótájékoztatón elmondta, hogy a magyar éves költségvetés 13%-át kitevő 16,4 milliárd euróból 4,4 milliárd euró a kohéziós forrás, amit a magyar kormány közlekedésfejlesztésre, egészségügyi beruházásra, szociális beruházásokra, környezetvédelmi beruházásokra, a kis- és középvállalatok támogatására tud költeni. 2,2 milliárd euró jut az oktatásra, a fejlesztésekre és a kutatásra. 1,5 milliárd euró lesz fordítható az elektromos hálózat fejlesztésére. Továbbá a kormány 2 milliárd eurót tud fordítani új vasúti szerelvények, új hév szerelvények, a helyi érdekű vasút szerelvényeinek beszerzésére. A kereszténydemokrata néppárt frakcióvezetője kíváncsi arra, milyen vállalásokat tett Magyar Péter Brüsszelben az uniós forrásokért cserébe. Rétvári Bence a közösségi oldalán rögzítette, Magyarországnak járnak az uniós források. Ezek nem ajándékok, nem politikai kegyek, hanem a magyar embereket, családokat, vállalkozásokat, önkormányzatokat, egyetemeket megillető pénzek. Rétvári Bence rámutatott, az elmúlt években az előző kormány jelentős összegeket, nagyjából 12 milliárd eurót már lehívott, és a fennmaradó forrásokért is folyamatosan folytak a tárgyalások. Értékelése szerint a különbség nem technikai, hanem politikai természetű. Lehet úgy tárgyalni, hogy közben az ember nem adja fel az ország alapvető érdekeit, és lehet úgy is, hogy valakinek csak a gyorsaság számít, ezért kész olyan engedményekre, amelyeknek később az egész ország fizeti meg az árát. Magyar Péter vajon milyen vállalásokat tett? Kérdezte a KDNP-s politikus. A nyugállományúak számíthatnak a honvédségre, ezért felülvizsgálják az őket megillető támogatások és egészségügyi ellátásuk jelenlegi helyzetét, közölte a honvédelmi miniszter a közösségi oldalán. Ruszin Szendi Romulus annak kapcsán tett közzé bejegyzést, hogy előadást tartott a Honvédségi Nyugdíjas Klub Országos Szövetsége Balatonakaratjai gyűlésén a honvédelemben várható változásokról és a nyugállományúakat segítő intézkedésekről. Szerinte nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a nyugállományúak véleménye is számít, ezért az előadást követően meghallgatta a meglátásaikat és kéréseiket, egyben a szövetség tagjait biztosította arról, hogy felülvizsgálják az őket megillető támogatások és egészségügyi ellátásuk jelenlegi helyzetét. Oroszország kész vizsgálatot lefolytatni, ha átadják neki a Romániában becsapódott drón roncsait, jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök Asztanában, kazahsztáni állami látogatása és az Eurázsiai Gazdasági Unió csúcs találkozója nyomán megtartott sajtótájékoztatóján. Adják át nekünk a drón maradványait, és mi objektív vizsgálatokat fogunk lefolytatni, és csak akkor adunk értékelést arról, hogy mi történt, mondta Putyin. Senki sem tudja megmondani, hogy valamely légijármű honnan származik, amíg nem végeznek el rajta szakértői vizsgálatot, tette hozzá. Oroszországnak soha nem voltak agresszív szándékai az európai országokkal szemben, jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök újságíróknak Asztanában. Az európai politikusok arra vonatkozó kijelentései, hogy háborúra készülnek Oroszországgal, teljesen képtelenek. Ezt állítólag Oroszország nyugat-európai országokkal szembeni agresszív tervei miatt teszik, mondta. Putyin ezeket a kijelentéseket durva és arcátlan hazugságnak nevezte. Végül az időjárásról. Az éjszaka első felében alapvetően gomoly felhős időre számíthatunk. Elszórtan záporral, zivatarral, később északnyugat felől csökken a felhőzet, fokozatosan lecsengenek a záporos gócok. Záporok, zivatarok környezetében előfordulhatnak erős viharos széllökések. Tőlük függetlenül viszont jobbára mérsékelt légmozgás várható. Hajnalra többnyire 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, de a szélcsendes északkeleti részeken ennél több fokkal hűvösebb is lehet. Vasárnap a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 30 fok között valószínű. Híreket hallottak.

0: estét kívánok mindenkinek! Műsorismertetésünk következik, hamarosan Beszélőkönyvek című adásunkkal jelentkezünk, majd 20.35-től a Szerzetesek fél órája című műsorunkat hallgathatják meg, 21 órától hírek, majd Egymás közt című műsorunkat sugározzuk. Szűcs Zoltánt, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem pedagógiai karának dékánját, tanszékvezető egyetemi tanárt hallják, és Bányai Sándor, a Pécsi Tudományegyetem címzetes egyetemi docense, a Kalandok és Álmok élménypedagógiai műhely vezetője is megszólal műsorunkban. 22 órától Kódex című műsorunkkal jelentkezünk a hírek után, 23 órától hírek, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, ezután Daloljatok az Úrnak című műsorunkat hallhatják. Ezt követően lesz legközelebb műsorismertetésünk a napbúcsúztató keretében. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas időtöltést kívánok minden munkatársam nevében.
1: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
0: Kedves hallgatóink, most következő műsorunkban Alice Munro, Anyám álma című írásának első részét sugározzuk, felolvassa Fűr Anikó. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
2: Anyám álma.

Éjszaka, vagy az alatt, amíg ő aludt, komoly havazás volt. Anyám kinézett a nagy, boltíves ablakon, amilyet uradalmi kastélyokon meg régi módi középületeken látni. Odalent pázsított, bokrokat, sövényeket, virágos kerteket, fákat látott. Mindent beborított a hó, de kupacokban is párnásan, nem egyenletesen és nem is a szélben kavarogva. A fehérsége sem bántotta úgy a szemet, mint a napsütésben. Ez a fehérség a tiszta ég alatti hó fehérsége volt, épp a hajnal előtt. Semmi sem mozdult. Akár az Ó Betlehem szép városában, csak már nem ragyogtak a csillagok. De valami nem stimmelt. Az egész jelenetben volt valami elhibázott. Minden fa, minden bokor és virág nyári lomban levélben állt. A fű is zsenge és zöld volt alattuk, ahol egy-egy foltban kilátszott. A hó az éjszaka során a nyár pompájára telepedett rá. Megmagyarázhatatlan, váratlan évszakváltás. Ráadásul mindenki elment, bár nem jutott eszébe ki az a mindenki, és anyám egyedül maradt a magas, tágos házban a meglehetősen szabályos fák és kertek között. Arra gondolt, akármi történt is, hamarosan meg kell tudnia. De senki nem jött. Nem szólalt meg a telefon, nem kattant a kerti kapu retesze. A forgalmat sem hallotta, azt sem tudta, merre van az út, vagy az utca, már ha vidéken volna. Ki kell jutnia a házból, mert a levegő annyira állott és mozdulatlan. Mikor kiért, eszébe jutott. Eszébe jutott, hogy odakint hagyott valahol egy csecsemőt, mielőtt leesett a hó, jóval azelőtt, hogy leesett a hó. Ez az emlék, ez a bizonyosság iszonyattal tört rá, mintha álomból riadna. Az álmán belül álomból ébredt a felelőssége és a mulasztása tudatára. Kint hagyta a babát éjszakára, és elfeledkezett róla. Ott hagyta mindennek kitéve, mint egy hajas babát, amit megunt. És talán nem is tegnap este, hanem egy hete, vagy egy hónapja, egy egész évszakkal, vagy több évszakkal ezelőtt hagyta odakint a babát, mással volt elfoglalva. Talán el is utazott innen, és csak most tért vissza, és el is felejtette, hogy mi várja itt. Kiment, körülnézett a sövény és a széles levelű növények alatt. Előre látta, hogy ott lesz a baba kiszáradva. Halott lesz, összeaszott, barna, a feje, mint a dió, és apró. Néma arcán nem is a kétségbeesés, hanem a megfosztottság, a szelíd bánat kifejezése lesz. Semmi vád ő ellene, az anyja ellen, csak az a türelem és az a kiszolgáltatottság, ahogy a megmentését, vagy a halált várta.

Anyámat attól fogta el a szomorúság, hogy a baba milyen szomorúan várt rá, és nem is tudta, hogy ő rá, az egyetlen reményére vár, miközben ő teljesen megfeledkezett róla. Olyan kicsi és tehetetlen, hogy el sem tud fordulni a hótól. Alig kapott levegőt a szomorúságtól. Nem is maradt benne hely semmi másra. Semmi másra, csak hogy felfogja, mit is csinált. Micsoda kegyelem, hogy a babát a kis ágyban találta alva. A hasán feküdt, a fejét oldalt fordította, a bőre halvány volt és édes, mint a hóvirág, és a fején vöröses pihék, akár a hajnal. Vörös a haja, mint neki, az ő teljesen biztonságban lévő összetéveszthetetlen kisbabájának. Mekkora öröm, hogy minden meg van bocsátva. A hó, a lombos kertek meg a furcsa ház mind elhomályosultak. A fehérségből nem maradt más, mint a kis ágyban a takaró. Könnyű, fehér gyapjú takaró, amely félig lecsúszott a baba hátán. A kánikulában, a valódi nyári kánikulában a babán csak egy pelenka volt és a gumibugyi, hogy a lepedő száraz maradjon. Lepke mintás gumibugyi. Anyám kétségtelenül még mindig a hóra és a hidegre gondolt, amely általában a havazással jár, mert felhúzta a takarót, befette a baba csupasz hátát és vállát, vörös pihés fejét. Kora reggel van, amikor mindez a valódi világban megtörténik. 1945. júliusának világában. Bármely más reggel a baba ilyenkor már az első etetést követelné, de most csak alszik. Az anya, bár talpon áll és nyitva van a szeme, még túlkába ahhoz, hogy csodálkozzon. A baba és az anya kimerült a hosszú harcban, de az anya pillanatnyilag erre sem emlékszik. Bizonyos áramkörök lezárultak. A legkönyörtelenebb nyugalom szállt le az agyára és a babára is. Az anya, anyám, nem vesz tudomást a minden pillanatban erősödő napfényről. Nem érti meg, hogy most kell föl a nap, amíg ő itt áll. Sem az előző nap emléke, sem az nem zökkenti ki, hogy mi történt éjfél körül. Ráhúzza a takarót a baba fejére, lágy, elégedett alvó profiljára. Visszaballag a szobába, lezuhan az ágyára, és újra azonnal elveszti a tudatát. A ház, ahol mindez történik, egyáltalán nem hasonlít az álombeli házra. Másfél emeletes fehér faház, zsúfolt, de tekintélyes, a tornáca majdnem egy méterre megközelíti a járdát, és az ebédlőben egy zárt terkély egy kicsi, sövénnyel szegélyezett udvarra néz. Egy kisváros egyik mellékutcájában található, amely várost kívülállóként legalábbis nem lehet megkülönböztetni a Jurontól valaha sűrűn lakott tanyavidékén egymástól 15-20 kilométerre fekvő többi kisvárostól. Ebben a házban nőtt föl apám a nővéreivel, és a nővérei meg az anyja most is itt élnek, hogy anyám idejött, és nagy mozgékony valomban én is idejöttem benne, miután apám elesett az európai háború utolsó heteiben. Anyám, Jill, az ebédlőasztalnál áll a ragyogó késő délutánban. A ház tele van emberekkel, meghívták őket a templomi emlékmise után. Teát meg kávét isznak, és igyekeznek megtartani az ujjaik közt a takaros szendvicseket, a banánkenyér szeleteket, a diós süteményt, a bögrés süteményt. A tejsodó torta meg a mazsolatorta morzsáló tésztáját elvileg desszertvillával kellene enni az apró porcelán tányérkák egyikéről, amelyekre Jill anyósa mennyasszony korában ibolya mintát festett. Jill mindent az ujjával fog meg. Morzsál a tészta, kiesik egy mazsola, rákenődik a ruhája zöld bársonyára. Meleg ez a ruha mostanra, nem is terhes ruha, hanem lazaszabású fellépő ruha olyan alkalmakra, amikor nyilvánosság előtt hegedül. Elől fölemelkedik a szegélye, miattam. De nincs más, ami elég bő volna és elég jó volna, hogy fölvehesse a férje emlékmiséjére. Mit jelentsen ez a sok evés? Mindenki önkéntelenül észreveszi. Kettő helyet eszik, mondja Elsa egy csoport vendégnek, nehogy megelőzzék valamivel, amit kimondanak vagy nem mondanak ki a sógornőjéről. Jill egész nap émelygett, még végül a templomban, miközben arra gondolt, milyen szörnyű az orgona, hirtelen rájött, hogy farkas éhes. Az óhős szívek alatt végig egy húsos léttől és olvat majonéztől csöpögő kövér hamburgerre gondolt,
Most aztán próbálja megtalálni, hogy a diók, mazsolák, barna cukrok miféle keveréke, miféle fogtörő, kókuszos máz, vagy enyhítőfalat, banánkenyér, vagy kupac tejsodó tudná érte kárpótolni. Persze semmi nem tudja, de azért próbálkozik. Mikor az igazi éhségét már elverte, a képzeletbeli éhség még dolgozik, vagy még inkább az a szinte pánikszerű ingerlékenység, amitől mindent a szájába kell tömnie, noha már az ízét sem érzi. Nem tudná máshogy leírni ezt az ingerlékenységet, mint hogy valami szőröshöz, valami szoroshoz van köze. Az ablak előtt a napfényben ragyogó, sűrű borbolyabokor, a nedves hónaljához tapadó bársonyruha, a sógornője, Elsa fején feltűzött fürtök illata, amelyek pont olyan színűek, mint a tortában a mazsola, sőt, a levakarható piszokra emlékeztető festett ibolyák a tányéron mind kifejezetten borzalmasan és nyomasztóan hatnak rá, bár jól tudja, hogy csupa közönséges dolog. Mintha valami üzenetet hordoznának leendő, váratlan életéről. Miért váratlan? Róla meg ideje tud már, és azt is tudta, hogy George Körkem elesett, végül is a légierőnél szolgált. És ma délután a Körkemházban mindenki arról beszél körülötte, bár nem neki, az özvegynek, sem a testvéreknek, hogy George épp az a fajta ember volt, akiről tudni lehetett, hogy elesik. Úgy érte, hogy jóképű volt, vidám, a család büszkesége, minden remény birtokosa. Ezt Jill is tudta. De csak élte a maga hétköznapi életét, a sötét téli reggeleken felszíhelődött a hegedűvel a villamosra, elment a konzervatóriumba, órákon át gyakorolt a többiek zajában, de mégis egyedül a kopott teremben, ahol a radiátor lármája volt a társasága, közben a kezén kipirult a bőr a hidegtől, aztán kiszáradt a benti hőségben. Továbbra is a bérelt szobájában élt, amelynek rosszul záródó ablaka nyáron a legyeket engedte be, télen a párkányra való havat, és kolbászról, húspástétomról, meg sötét barna csokoládé darabokról álmodozott, márha nem volt rosszul. A konzervatóriumban tapintatosan álltak a terhességéhez, mint valami daganathoz. Hosszú ideig nem is látszott, mint a magas, széles csípőjű lányok első terhességénél általában. Méltóság teljesen kitelt az alakja, hosszú vörös haja sűrűn omlott a vállára, kerek, sugárzó arca csupa komoly figyelem, miközben szólót játszott eddigi legfontosabb előadásán. Mendelssohn hegedű versenyében. Valamennyire a világra is figyelt. Tudta, hogy véget ért a háború. Arra gondolt, miután én megszülettem, George is hamarosan visszatér. Tudta, hogy akkor nem élhet tovább a szobájában, majd valahol vele kell élnie. És tudta, hogy én is ott leszek, de a születésemre inkább úgy tekintett, mint ami véget vett valaminek, nem valami újat indít el. Véget vett a hasa egyik oldalán a rugásoktól fájós pont további sajgásának, meg a nemi szerve fájdalmának, mikor feltápászkodik, közben beletódul a vér, mint a égő meleg borogatást tett volna rá. És a mellbimbói sem lesznek olyan nagyok, sötétek és dudorosak, és nem kell bekötözni a lábán a kidagadó ereket, amikor reggel föl kell. Nem kell majd fél óránként vizelnie, és a lábfeje is összehúzódik, és belefér a rendes cipőibe. Arra gondol, hogy ha egyszer kikerülök, nem fogok annyi gondot okozni neki. Miután megtudta, hogy George nem jön vissza, úgy gondolta, egy darabig még engem is ebben a szobában fog tartani. Vett egy könyvet az újszülöttekről. Megvette a legszükségesebbeket, amikre szükségem lehet. Volt a házban egy öreg asszony, aki vigyázott volna rám, amíg ő gyakorol. Úgy is megkapja a háborús özvegyi nyugdíjat, és 6 hónap múlva végez a konzervatóriumban. Aztán Elsa eljött érte vonattal, és hazavitte. Elsa azt mondta, nem hagyhatjuk, hogy itt ragadj teljesen magadra hagyva. Már azt sem érti senki, miért nem jöttél fel hozzánk, amikor George elment a tengeren túra. Épp ideje, hogy most elgyere. A családom kész bolondok háza, mondta George Jillnek. Álljon a idegbajos, Elszának törzsőrmesternek kellett volna mennie, anyám pedig szenilis. Azt is mondta. Elszának jutott az ész, de amikor a papám meghalt, ott kellett hagynia az iskolát, és el kellett mennie a postahivatalba dolgozni. Nekem jutott a külső, és szegény Ajonának nem maradt más, csak a rossz bőre meg a rossz idegei. Jill akkor találkozott George nővéreivel, amikor leutaztak Torontóba, hogy kikísérjék George-ot.
Az esküvőre 2 héttel korábban nem jöttek el. Senki nem volt ott. Csak George, meg Jill, meg a lelkész felesége és egy szomszéd, akit elhívtak második tanúnak. Én is ott voltam már, Jillbe bugyolálva, de nem miattam házasodtak össze, és akkor még senki nem tudott a létezésemről. Később George ragaszkodott hozzá, hogy Jill-lel csináljanak magukról néhány fapofájú esküvői képet egy automatában. Irgalmatlanul jó kedve volt. Ettől elájulnak, mondta, amikor megnézte a képeket. Jill tűnődött, van-e valaki, akitől konkrétan azt várja, hogy elájuljon. Elsa? Vagy a csinos lányok, az aranyos huncut lányok, akik futottak utána, szentimentális leveleket küldözgettek és kódzoknit kötöttek neki. George alkalomattán fölvette a zoknit, zsebre rakta az ajándékokat, a leveleket meg felolvasta a kocsmában, poénból. Jill az esküvő előtt nem reggelizett, és egész idő alatt palacsintákról meg szalonnáról álmodozott. A nővérek normálisabbnak tűntek, mint Jill várta, bár az igaz, hogy a jó külső George-nak jutott. Sötét szőke haja sejmesen hullámzott, kemény, vidám fény csillogott a szemében, és minden vonása irigylésre méltóan szabályos volt. Egyetlen hátránya, hogy nem nőtt nagyon nagyra. Csak annyira, hogy Jill szemébe nézhetett. És elmehetett a légierőhöz pilótának. A légierőnek nem kellenek a magas fickók, mondta. Ebben jobb vagyok náluk, a nyomorult babkaróknál. A filmekben is alacsony a legtöbb fickó. A csókolozáshoz felállnak egy ládára. George a moziban is féktelen volt. A csók jelenetekbe belepisszegett. A valódi életben sem volt odaérte. Gyerünk, térjünk a lényegre, mondta. A nővérei is alacsonyak voltak. Egy-egy skóciai településről nevezték el őket, ahol a szüleik a nászútjukat töltötték, mielőtt a család elvesztette a vagyonát. Elsa 12 évvel volt idősebb George-nál, álljon a 9-el. A Union állomáson levertnek és rémültnek látszottak. Mindketten új kalapot és kosztümöt viseltek, mint ha ők lettek volna friss házasok. És mindketten fel voltak dúlva, mert Iona a vonaton hagyta a jó kesztyűjét. Az is kiderült, hogy Iona bőre valóban rossz, bár pillanatnyilag nem látszott rajta pattanás, és talán már túl is volt azon a koron. A bőrét korábbi hegek borították, és elhanyagolt volt a rózsaszín púder alatt. A haja kókat indákban csúszott ki a kalapja alól, a szeme könnyel telt meg, akár mert Elsa lehordta, akár mert az öccse háborúba készült. Elsa szoros, ondolált fürtökbe rendezte a haját, a kalap a feje búbján ült. Éles, halvány szeme villogó keretű szemüveg mögül nézett ki. Kerek, rózsaszín arca volt, gödrös álla. Mindketten csinosak voltak. A mellük kerek, a derekuk keskeny és a csípőjük széles, de Ionának ez az alkat úgy állt, mintha véletlenül került volna hozzá, és görbe tartásával, keresztbefont karjával mindenáron próbálná elrejteni. Elsa határozottan, de nem provokatívan viselte a domborulatait, mintha valami tömör kerámiából készült volna. Mindketten kaptak George sötét szőke színeiből, de minden ragyogás nélkül. És úgy tűnt, a humorérzéke is hiányzik belőlük. Hát én indulok, szólt George. Indulok, hogy hősi halált halljak Passchendaele mezőjén. Iona azt felelte. Jaj, nem mondj ilyeneket, ne beszélj így. Elsa összecsücsörítette málna színajkait. Látom innen a talált tárgyak táblát, mondta, de nem tudom, hogy csak arra vonatkozik, amit valaki az állomáson hagy el, vagy arra is, amiket a vonaton találnak. Passchendaele az első világháborúban volt. Igen, biztos vagy benne. Szóval elkéstem, kérdezte George, és ütögetni kezdte a mellkasát. És néhány hónappal később egy gyakorló repülésen porrá égett az írtenger fölött. Elsa egyfolytában mosolyog. Azt mondja, hát persze, hogy büszke vagyok. Az is vagyok. De nem én vagyok az egyetlen, aki elveszített valakit. Azt tette, amit tennie kellett. Néhányan kicsit megdöbbennek az élénkségén. Mások azt mondják, szegény Elsa, mennyire törődött George-al, spórolt, hogy jogi egyetemre küldhesse. Ő meg csúfot űzött belőle, beállt katonának, elment és megölette magát. Nem bírt várni. A nővérei lemondtak a tanulásról, még a foguk szabályoztatásáról is, arról is lemondtak.
Ayana járt ugyan ápolónő képzőbe, de mint kiderült, jobban járt volna, ha a fogát szabályoztatja. Most itt állnak, ő meg Aisza egy hőssel. Hős, ezt mindenki elismeri. A jelenlévő fiatalabbak úgy érzik, az már valami, ha van a családban egy hős. Úgy érzik, ennek a pillanatnak a jelentősége megmarad, örökre Aisza-val és Ayana-val marad. Az óhős szívek örökre felharsanak közelükben. Az idősebbek azonban, akik az előző háborúra is emlékeznek, tudják, hogy nem marad másuk, mint a díszsírhelyre felvésett név. Mert az özvegy, ez a lány, aki ott tömi a majmot, ez fogja kapni a nyugdíjat. Ez a csupa nyugtalanság, részben, mert egymás után két éjszaka takarított. Nem, mintha a ház nem lett volna korábban is tökéletesen tiszta, de attól ő még úgy érezte, el kell mosnia minden tálat, edényt és díszt, ki kell fényesítenie minden képkeret üvegét, el kell húznia a hűtőszekrényt és felsikálni mögötte, le kell mosnia a pincelépcsőt, ki kell öblítenie a szemetest. Még a csillárt is, az ebédlőasztal fölött azt is szét kellett szednie, aztán minden részét habos vízbe mártotta, elöblítette, szárazra törölte és újra összerakta. És a postahivatalban végzett munkája miatt mindennek csak este, vacsora után láthatott neki. Ő, a postamesternő, igazán adhatott volna magának egy szabadnapot, de mivel ő Aisza, ő ilyet soha nem tett volna. Most melege van a pirosító alatt, feszeng a csipke galléros sötétkék krepruhában. Nem tud nyugton maradni. Újra telepakolja a tálakat és körbehordja, sajnálkozik, hogy egyesek teája esetleg kihűlt, kiszaladt frisset készíteni. Gondoskodik a vendégei kényelméről, érdeklődik a reumájuk vagy kisebb betegségeik felől, csak mosolyog a maga tragédiáján, újra és újra elismétli, hogy az ő vesztesége közös veszteség, nem szabad panaszkodnia, amikor olyan sokan járnak ugyanebben a cipőben, és George különben sem azt akarná, hogy a barátai gyászolják, inkább, hogy legyenek hálásak, hogy együtt mindannyian véget vetettünk a háborúnak. Mindezt a derűsen osztott feddésnek azon az éles, szenvedélyes hangján, amelyet az emberek a postahivataltól megszokhattak. Úgyhogy meg is maradt bennük az a bizonytalan érzés, hogy talán valamit rosszul mondtak. Ahogy a postahivatalban is értésükre adják, hogy a kézírásuk csak gondot okoz, és hogy a csomagjukat hanyagul kötözték össze. Aisza tudja, hogy a hangja túlzottan éles, túl sokat mosolyog, és olyan embereknek is töltött teát, akik megmondták, hogy már nem kérnek. A konyhában miközben a teáskannát melegíti, azt mondja. Nem tudom, mi van velem. Fel vagyok spannolva. Ezt Sanz doktornak mondja, a hátsó udvari szomszédjuknak. Túl fog jutni rajta, szól Sanz doktor. Akár egy kis brómot? A hangja hirtelen megváltozik, ahogy az ebédlő ajtaja nyílik. A bróm szó szilárdan és szakszerűen cseng. Aisza hangja is megváltozik, bágyadból bátor lesz, azt válaszolja. Jaj, köszönöm, nem. Megpróbálok magam helytállni. Ayana-nak elvileg az a dolga, hogy az anyjukra figyeljen, vigyázzon, nehogy kiöntse a teját, nem feltétlenül ügyetlenségből, inkább feledékenységből, és időben kivigye, ha elkezd szipogni és sírni. De Mrs. Körken majdnem végig bájosan viselkedik, és ügyesebben tudja oldani az emberek feszengését, mint Aisza. Negyed óráig általában érti a helyzetet, vagy úgy tűnik, hogy érti, és bátran, meggyőzően beszél arról, mennyire fog neki hiányozni a fia, de hálás, hogy itt vannak a lányai, Aisza, aki annyira tevékeny és megbízható, valóságos csoda, mint mindig, Ayana pedig maga a született kedvesség. Még arról sem feledkezik meg, hogy a friss menyéről beszéljen, bár talán elárulja, hogy nincs minden rendben, mert olyasmit is szóba hoz, amit a kortársai közül a legtöbb asszony nem említene társaságban férfiak füle hallatára. Jillre is rám néz, és azt mondja, és még vár ránk egy nagy vigasz. Aztán szobáról szobára, vendégről vendégre haladva teljesen elfelejt mindent, körülnéz a saját házában, és azt kérdezi, miért vagyunk itt? Mennyi ember, mit ünnepelünk? És amikor felfogja, hogy mindennek George-hoz lehet köze, megkérdezi, ez most George esküvője? A friss információkkal együtt részben a finom diszkrécióját is elvesztette. De nem a te esküvőd, ugye? Kérdezi Ayanától. Ne, gondoltam. Ugye neked nem is volt soha udvarlód?
aztán a hangjába egy nézzünk szembe a dolgokkal, utánam az özönvíz árnyalat vegyül. Mikor megpillantja Jillt, elneveti magát. Ez nem a mennyasszony, igaz? Ó, most már értjük a dolgot. Az igazság ugyanolyan gyorsan tér vissza hozzá, ahogy elhagyta. Van valami hír? Kérdi. Van hír George-ról? És akkor elkezd sírni, ahogy Elsa előre tartott tőle. A jelenetet rendez, tüntesd el, mondta Ionának. Iona nem tudja eltüntetni az anyját. Soha életében nem volt képes hatalmat gyakorolni senki fölött. De Sanz doktor felesége karon fogja az idős hölgyet. George meghalt? Kérdi Mrs. Kirkham riadtan. Mrs. Sanz pedig azt feleli. Igen, de tudja, a felesége babát vár. Mrs. Kirkham ráborul, összeomlik és halkan megkérdezi. Megkaphatnám a teámat?

0: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Alice Munro Anyám Álma című írásának első részét sugároztuk, felolvasta Fűr Anikó. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. További tartalmas időtöltést kívánunk!
1: Szerzetesek fél órája.
2: Kedves hallgatóink, műsorunkban Barsi Balázs, ferences szerzetes pünkösdi elmélkedését hallják.
3: A pünkösd sokaknak úgy tűnik, hogy a legelvontabb ünnep. Nem tudunk vele mit kezdeni. Hát karácsonyk ott van a kis Jézus a jászolban, meg jönnek a pásztorok, meg a három királyok, események sora szinte látjuk. Nem beszélve húsvéti eseményekről, a keresztefeszítés, az utolsó vacsora utáni idő, a sírba tétel, még a föltámadás is, most látjuk, Jézus megjelenik. De pünkösdön elvont, absztrakt, az életünktől távol van, nem igaz, a legmélyebben érint minket. Csak annyira felszínes lett a világ, hogy ez most még jobban kísért bennünket. Kedves testvéreim, nézzük a mindennapi életünket. Jövünk, megyünk, teszünk, veszünk, mindenféle dolog történik velünk, és mi a lényeg? Az, hogy valaki szeret engem, és én is szeretem őt, meg őket. Láttad már a szeretetet? Soha. Csak a jelét. De a szeretet jele mást is jelenthet. Júdás, csókkal árulsz el engem? Akkor miért mondod, hogy a legelvontabb ünnep? Bocsánat, a számok egész elvontak. Az 1, 2, 3, 4, meg a 2x, 2, 4, az nem azonos azzal, amit leírunk a papírra. És arra épül fel az egész természettudomány. Jézusnak ez a Szent Pálnak ez a szava, hogy ne a láthatókra figyeljetek, hanem a láthatatlanokra. Ez nem egy ilyen bezsongott, vallásilag megbolondult ember, hanem ez az ember. Az ember látni tudja lelki szemével a láthatatlan valóságot. És pontosan hát az mozgat minket. Csak ne a láthatókra, hanem a láthatatlanokra figyeljetek. A látható az, hogy meghalt édesapád, édesanyád, és most a testvérek az örökséget elosztják, és összevesznek. Az anyag az látható, a szeretet az láthatatlan. A pünkösd azért olyan elvontnak tűnik, mert abszolút közel van hozzánk. Annyira, hogy nem lehet látni. Mert a Szentlélek velünk összekeveredik a hívő emberrel. Ő benne tudunk hinni, besegít. Ő benne tudunk remélni. Isten szeretete kiár a szívünkbe, a Szentlélek által az igaz szeretetben benne van, és azt hiszük, hogy mi szeretünk olyan nagyon jól, nem? Besegít a Szentlélek. Aztán erre készülve, hogy újra eszembe jutott, testvérek, ami újra és újra eszetekbe jut, jó dolgok, azokat nem szabad elengedni. 15 éves lehettem én is, amikor a Bencés rektor atya egy szombat este, amelyet mindig annak szentelt, hogy nekünk kollégistáknak valakit bemutasson, nagy embert, az akkor John Henry Newmanről beszélt, aki szintén 15 éves fiú volt. Ő lett a későbbi anglikán egyházból megtért katolikus pap, akit éppen a pápa elődje, 13. Leó avatott bíborossá. Két egyetemet is alapított. Egy zseni. Figyelem, hogy az összes nagy teológus a 20. században mind idézte és ismerte. 15 éves, most legyen előtted ez a 15 éves gyerek. Ott van egy üres kollégiumban, apja nem tudta hazavinni nyári szünetre, mert a bankja csődbe ment. És azt írja később, már felnőttem, hogy akkor azon a nyáron megragadott valami, rájöttem, hogy kettő, és csak két alapvető valóság van. Én és az én teremtő. És Isten jelenléte sohasem hagyta el. Annyira, hogy a legnagyobb küzdelmek erőt adott neki. És testvérek, elképzeled, és engem is megérintett. Hát akkor erre való az, hogy valaki kamasz fiú, vagy lány, vagy fiatal. Erre van a fiatalság, hogy rá ébredjünk. Testvérek, ennél mélyebb ébredés nincs. Ezt a fiút, micsoda egy nemes lélek. Mindig mondom, hogy ez az én központuság nála nem önzés. Ez a kis zsenit, és mindenki zseni lehetne. Mert ez az igazi zsenialitás. Amikor a legmélyebb dologra rájövünk, nem az, hogy jól tanul valaki, meg tehetséges, ez meg az. Hanem rádöbben arra, nem az érdekli, hogy én nekem nem tetszik, anyámnak, amit főzött, most nem, én, engem megbántott apám, én, nem ez érdekli, hanem honnét az én. Te szabad valaki vagy, az állat az nem valaki. És az a valaki nem apádból és anyádból van. Fogantatásodba teremtett az Isten. A biológiában, sejtekben nincsen benne a szabadság. Ez. De már kisgyerek korában is azt mondta, én úgy gondoltam, hogy én egy herceg vagyok, egy különös valaki, ki egy idegen világból csöppentem ide. És minden olyan meseszerű. Az énnek a léte, azt nem lehet megmagyarázni a világból, tehát világból való kívüllevő valaki teremtette, nem pedig valami. A valami az nem tud valakit teremteni. Kész. Ennyi. És mint relációt, mint kapcsolatot élte meg ez a fiú. És megkapta a legnagyobb kegyelmet, azt mondja, hogy Isten jelenléte sohasem hagyott el, megkapta az Isten félelem kegyelmét, vigyázunk, a Szentlélek 7 ajándéka között nincsen ennél nagyobb. Csak elherdáltuk most az utóbbi évtizedekben az egyház is. Itt voltam Sümegen 1992-3-ban volt egy nagy ifjúsági gyűlés, nem a pap vezette be, hanem ide pördült egy kis kamasztány, és azt mondta, sziótok, szia Szentlélek, szia Szentlélek. Hát mi ez? Ez nem a kislány hibázott, hanem a pap. Hát vigyázzunk, szia Szentlélek. De ez a félelem nem rettegés, hanem az, hogy jelen van, az a végtelen szeretet. Erre is Newman később, hogy hozza a legszebb példát, hogy mi az Isten félelem, az óriási ajándék. Az nem rettegés, hanem olyan, hogy van egy nagyon jó barátod. Te fölnőtt ember vagy, nagy előadást tartasz, és meg kell említeni a barátodat, mert ővele kutattad azt a témát, amiről most beszélsz. És a barátod mondta, hát nagyon jó társam volt, meg igazából neki köszönhetek sok mindent, stb. Olyan szépeket mondasz róla. És egyszer csak észreveszed, hogy ott ül a harmadik padba. Azért, ha tudtad volna, hogy jelen van, akkor másképp beszélek. Ez az. Isten itt van. Ez a pünkös. És valaki káromkodik. Hogy lehet az? Micsoda szentségtörés. Ha egy keresztény ide vetemedik, aznap ne egyen semmit. Csókolja meg a földet, és mondja, hogy Istenem, irgalmaz nekem. Az a végtelen szeretet, amitől megdöbben az ember, nem rettegés. És azt mondja, hogy 15 éves koromtól soha nem hagyott el az Isten jelenléte. Kedves testvérek, igen, ám csak van számomra itt egy nagy kérdés, hogy ez most egy bölcseleti, gondolkodásbeli ráébredés csupán. Mert akkor nem megtérés, akkor nincs kegyelem. Vagy az Isten kinyilatkoztatta magát ennek a kisfiúnak, hát akkor pedig egyik megkapja, másik nem. Nem. Ez egy készülődés a kegyelemre. Testvérek, mi mindig csak készülhetünk. Készülünk a misére. És egyszer csak Jézus ott lesz a pap szavára. Készülünk karácsonyra. De hogyan? A gyónás, az önmegtagadás, a megbocsátás. De az nem kényszeríti Jézus, hogy földre szálljon. Keresztelő János, készüljetek! Ez az állandó készület, ez benne volt, és ez benne van az emberbe. Bocsánat, ez a fajta készület kötelező. Mert a római levélben azt írja a Szent Pál apostol, hogy az ember, a pogány ember, az ateista a látható világból fölismerheti a teremtő láthatatlan Istent. Nem azt mondja, hogy mindenki, mert lehet, hogy gyerekkorától pálinkával itatták, elbutították, elhülyett, erkölcstelen élete, akkor nem. De az emberi értelem képes erre, érted? Testvér. És ezt az első vatikáni zsinat kimondja. Ez dogma. Igenis, az emberi értelemnek semmiféle isteni sugallat nem kell. Semmiféle isteni kegyelem nem kell, hogy rádöbbenjek arra, hogy van egy teremtő Isten. És erre nincs tantárgy? Kellene. Ez nem hittan. Az, hogy van egy Isten, az nem vallásosság, az filozófia. A vallás, a hit az, hogy én kapcsolatban vagyok vele. De ezt tanítani kellene, és ennek az a neve, hogy a létezése a való gondolkodás. Hát honnét van a világ létezése? Honnét vagyok én? Na de hogyha ez minden ember rádöbbenhet, akkor ez nem kegyelem, ez nem megtérés. Nem is az. Hanem készülődés a megtérés. És ezt a készületet rontják le, testvérek, legjobb szó, rohasztják le a mai fiatalságba is, bennünk is. Az állandó, felületes, hülye filmekkel, bocsánat a szóért, azzal az össze-vissza információ, hogy csöndben ne maradj két percig, hogy nézd ezt a gyönyörű világot, mint Wittgenstein az első világháborúba beásulva magát a lövészárokba, egyszer csak azt mondja, hogy élete legnagyobb pillanata, hogy de gyönyörű ez a világ. Az a csoda, hogy van. Igen, de az olyan készülődés, amiben benne van az egész ember, arra Isten mindig kegyelmével válaszol. Nem hagy magára minket. És éppen Newman írja, hogy aki keresi az igazságot, ott az egész személyiség mozog. Azt mondja, hogy én sose szerettem a papírizű igazságot, papírizű logikát, hát volt hozzá tehetsége. És ez a gyönyörűség, tehát hogyha egy fiatal ember kezdesi azt, hogy mi az élet végső értelme, de nem ám úgy, hogy közben meg erkölcstelen életet él, hanem ha valamit megtalálok, hogy ez bűn, akkor azt leépítem. Ez meg jó, azt teszem. Tehát az egész személyiség mozog. Ez a kis kamasz ott abba az angol kollégiumban, az anglikán kollégiumban, ahol egy-egy lelkész ott mondott neki valamit, és egy nyáron egyedül volt. Ő így kereste, hogy honnét vagyok én? És Isten erre mindig válaszol. Mert az egész személyiség mozog. Nem csak két pohár bor között, egy lakodalomban, vagy primícián, úgy oda böffenti, hogy hát, én is itt ateista vagyok, de valamikor én is minisztráltam, aztán mit számít, hogy valamikor mit csináltál. És Isten az nem egy téma, hanem nélküle semmi értelme nincs az életünknek. Semmi. Mert nincs végső értelme. Aki így készül, mint ez a fiú, aki később is, mint anglikán egyetemista, barátaival azt kereste, hogy hát tényleg az anglikán egyház az az ős egyház, vagy a katolikus, vagy mit, és visszament, és kereste az 500, első 500 évet, és észrevette, hogy érdekes, ami a római egyházban meg, vagy imádkoznak a szentek, ez az ott volt. És a római egyházban leborulnak a szentség előtt, az első 500 évben is leborultak. És azt mondta, hogy félek, hogy katolikussá kell lennem. Ez olyan, mint hogy valaki gondolkodik, és azt mondja, hát félek, hogy ezt a rossz szokásomat el kell hagyni, hogy iszogatok mondjuk. Vagy hogy állandóan kitörök és botrányokat okozok a családomba. Félek, hogy ezt el kell hagynom, mert baj lesz. Testvérek, Isten erre válaszol. És azért válaszol rá, mert ez egy kapcsolatot keres. És testvérek, ezt mi is megtehetjük. Ez a legmélyebb imádság. Minden nap legalább egy pillanatra, Istenem, egyedül te teremtettél. Nekem senkim sincs az égen és a földön, senkim. Az más, hogy a te veled való kapcsolatba a többi ember is testvérem, főleg a hívő is megkereszteltek, mert ők is már benned élnek. Kedves testvérek, ez olyan élmény, nem élmény. Ez olyan mély imádság, hogy az ember megtapasztalja a világban való idegenségét. Nem baj. Testvérem, ha teljesen benne vagy ebbe a világba, ha benne vagyok, első személyben mondom, ebbe a világban, mint ahogy nagyon sokszor naponta ez előfordul, hogy minden leköt, akkor olyan vagyok, mint egy kis állat. Az állat van itthon egészen a világban. Ezért a zsoltáros megirídli, a templom, a jeruzsálemi templomba, ott búgó galambokat, gerlicéket, jaj, de jó, ezek egészen itthon vannak a világban, én pedig hontalan vagyok, Istenem, de a te oltárodnál itthon leszek én is. Érdekes, hogy a nagy hontalanok tettek legtöbbet az emberiségért. Egy Szent István király, minden fia meghalt. Hát akkor mi lesz a királysággal? A nagy szentek. Sokszor üldözték őket, kivégezték. Pedig ők azok, akik legtöbbet, egy Teréz anya testvérek. Hát annak nem volt más, mint a jó Isten, és egy tanítónéni volt ő, mint apás. Hát egy csoda. Igen, csak azt látta, hogy egy férfi egy mozgó csomagot dob be a szemétbe. A kukába. Az anyja volt, aki haldokolt. Jaj, ne bántsd a karmáját, ugye? Majd megújrázza az életet. Európai ember gondolkodsz, hogy mi a lélekvándorlás? És ő kiszedte, lemosdatta. Testvérek, azok tesznek a legtöbbet ezért a világért, akik idegenek. Nincs nekünk itt maradandó városunk, a jövendőt keressük, írja Szent Pál a zsidókhoz írt levélben. Aztán ez az idegenség pontosan, mint embert helyez be a világba. És ha ezt megtanulod, amit most úgy elétek tártam, amit gyakorlok én is, nem mindig megy, egy pillanat imádság ez csak, akkor megérzed az ártatlanságot. Te egy ilyen mély kapcsolatot állsz itt az Isten, akkor nem csak, hogy nem vagy bűnös, hanem azt hiszed, hogy soha nem is követtem el bűnt. És érdekes az ártatlanságnak utána nézni, a bibliai szótárban néz utána. Szent Pál azt mondja, hogy nem csak szentnek kell lenni, hanem ártatlannak. Az Úristennel való mély kapcsolat az ártatlanság pillanata. Krisztusban szeretett testvéreim, na hát ez az, amiben aztán ez a kis angol fiú belehelyezte a keresztény hitét. Itt már minden értelmes. Ja, hát hogyan mehetek én Istenhez? Ő teremtett, de hol van? Hát Krisztus elküldte az ő egyszülött fiát. Emberré lett. Ő az utunk. És kiárasztotta a szívünkből a Szent Lelket. Tehát van bennünk kapcsolat. Ez a Szentlélek. A Szentlélek azért megfoghatatlan, mert közelebb van hozzád, mint te magadhoz. Kiárad a szívünkbe, a szívit a Szent, a személyünk mélyére. És befejezésül, a Szentlélek ajándékait kérd, a bölcsességet, a tudást, az erősség lelkét, de nagyon kérlek, egyszer hagyd abba ezeket az ajándékok kérését. És kérd magát az ajándékozót. Egyébként a Szentléleknek nem csak ajándékai vannak, hanem az is előfordul, hogy a Szentlélek ajándéka. Hát akkor most egy vagy több? És sokszor elmondtam, mert ez egy nyelvi forma. Ha azt mondod, hogy Róma városa, akkor a város, amely maga Róma. A Szentlélek ajándéka az maga a Szentlélek. Ne az ajándékokra figyelj csak, azok a működései bennünk, hanem az ajándékozóra. Aki valaki, aki még tovább megy, mint a Fiúisten, annyira kiüresíti magát, hogy odaadja magát. Benne tudunk imádkozni. Most, hogy így figyelsz, azt ő teszi. Te megkaptad a Szent Lelket. Hát ha betérne itt valaki, akinek semmi köze a hithez, hát egyszer rögtön kimenne, nem érti, nem is érdekli. Tehát ő maga kommunikáció közöttünk is, mert ő Istennel kötött össze minket. Amen.
2: Kedves hallgatóink, Barsi Balázs, ferences szerzetest hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Történelmi győzelemként értékelte a miniszterelnök, hogy az Európai Bizottság elnökével folytatott tárgyalásokon 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról született megállapodás. Magyar Péter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében azt írta, minden centet hazahozunk. Kőkemény tárgyalásokon vagyunk túl, tegnap még az utolsó órákban is 2 milliárd euróval nőtt a felszabadított uniós források összege. Minden centet hazahozunk, történelmi győzelem, fogalmazott Magyar Péter. Magyar Péter a megállapodást követő sajtótájékoztatón elmondta, hogy a magyar éves költségvetés 13%-át kitevő 16,4 milliárd euróból 4,4 milliárd euró a kohéziós forrás, amit a magyar kormány közlekedésfejlesztésre, egészségügyi beruházásra, szociális beruházásokra, környezetvédelmi beruházásokra, a kis- és középvállalatok támogatására tud költeni. 2,2 milliárd euró jut az oktatásra, a fejlesztésekre és a kutatásra. Másfél milliárd euró lesz fordítható az elektromos hálózat fejlesztésére. Továbbá a kormány 2 milliárd eurót tud fordítani új vasúti szerelvények, új hév szerelvények, a helyi érdekű vasút szerelvényeinek beszerzésére. A kereszténydemokrata néppárt frakcióvezetője kíváncsi arra, milyen vállalásokat tett Magyar Péter Brüsszelben az uniós forrásokért cserébe. Rétvári Bence a közösségi oldalán rögzítette, Magyarországnak járnak az uniós források. Ezek nem ajándékok, nem politikai kegyek, hanem a magyar embereket, családokat, vállalkozásokat, önkormányzatokat, egyetemeket megillető pénzek. Rétvári Bence rámutatott, az elmúlt években az előző kormány jelentős összegeket, nagyjából 12 milliárd eurót már lehívott, és a fennmaradó forrásokért is folyamatosan folytak a tárgyalások. Értékelése szerint a különbség nem technikai, hanem politikai természetű. Lehet úgy tárgyalni, hogy közben az ember nem adja fel az ország alapvető érdekeit, és lehet úgy is, hogy valakinek csak a gyorsaság számít, ezért kész olyan engedményekre, amelyeknek később az egész ország fizeti meg az árát. Magyar Péter vajon milyen vállalásokat tett? Kérdezte a KDNP-s politikus. A nyugállományúak számíthatnak a honvédségre, ezért felülvizsgálják az őket megillető támogatások és egészségügyi ellátásuk jelenlegi helyzetét, közölte a honvédelmi miniszter a közösségi oldalán. Ruszin Szendi Romulus annak kapcsán tett közzé bejegyzést, hogy előadást tartott a Honvédségi Nyugdíjas Klub Országos Szövetsége Balatonakaratjai gyűlésén a honvédelemben várható változásokról és a nyugállományúakat segítő intézkedésekről. Szerinte nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a nyugállományúak véleménye is számít, ezért az előadást követően meghallgatta a meglátásaikat és kéréseiket, egyben a szövetség tagjait biztosította arról, hogy felülvizsgálják az őket megillető támogatások és egészségügyi ellátásuk jelenlegi helyzetét. Oroszország kész vizsgálatot lefolytatni, ha átadják neki a Romániában becsapódott drón roncsait, jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök Asztanában, kazahsztáni állami látogatása és az Eurázsiai Gazdasági Unió csúcs találkozója nyomán megtartott sajtótájékoztatóján. Adják át nekünk a drón maradványait, és mi objektív vizsgálatokat fogunk lefolytatni, és csak akkor adunk értékelést arról, hogy mi történt, mondta Putyin. Senki sem tudja megmondani, hogy valamely légijármű honnan származik, amíg nem végeznek el rajta szakértői vizsgálatot, tette hozzá. Oroszországnak soha nem voltak agresszív szándékai az európai országokkal szemben, jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök újságíróknak Asztanában. Az európai politikusok arra vonatkozó kijelentései, hogy háborúra készülnek Oroszországgal, teljesen képtelenek. Ezt állítólag Oroszország nyugat-európai országokkal szembeni agresszív tervei miatt teszik, mondta. Putyin ezeket a kijelentéseket durva és arcátlan hazugságnak nevezte. Végül az időjárásról. Az éjszaka első felében alapvetően gomoly felhős időre számíthatunk. Elszórtan záporral, zivatarral, később északnyugat felől csökken a felhőzet, fokozatosan lecsengenek a záporos gócok. Záporok, zivatarok környezetében előfordulhatnak erős viharos széllökések. Tőlük függetlenül viszont jobbára mérsékelt légmozgás várható. Hajnalra többnyire 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, de a szélcsendes északkeleti részeken ennél több fokkal hűvösebb is lehet. Vasárnap a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 30 fok között valószínű. Híreket hallottak.

0: Egymás közt. Beszélgessünk mindennapjainkról.
1: Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papp Ildikó vagyok. Műsorunkban két témát ajánlok hallgatóink figyelmébe. Az elsőben a digitális forradalom legújabb hullámáról, a mesterséges intelligenciáról lesz szó. Ránézünk, hogy vajon a ChatGPT a pedagógusok ellensége, ami elveszi a tanulás örömét, vagy épp ellenkezőleg a leghatékonyabb asszisztens, ami leveszi a terhet a tanárok válláról. Aztán kilépünk az online világból, és visszatérünk a legősibb, leghatékonyabb tanulási módszerhez, az élménypedagógiához. Érdemes ma is velünk tartaniuk. Szűcs Zoltánt, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem pedagógiai karának dékánját, tanszékvezető egyetemi tanárt hallják.
2: Az előadásnak az alapja az észből és a hitből, az erkölcsből fog táplálkozni. Talán fura lesz, hogy a technológiát ilyen módon közelítjük meg elsőre, de én bízom benne, hogy sikerül valahogy ezt megvilágítanom. A mesterséges intelligencia jelentőségéről fogok beszélni az életünkben, de nem tehetek mást, mint hogy oktatóként, pedagógusként azért mindig az oktatás világára is reflektáljak. Nagyon hálás vagyok a meghívásért, és azt tapasztalom, hogy az egyházunk nagyon aktívan foglalkozik ezzel a kérdéssel, és a mesterséges intelligencia a témakörét az elmúlt hónapokban igazából sikerült elvinnünk Pannonhalmára, ott ugye Titusz atya fogadott minket, és a pedagógusoknak tartottunk egy képzést, ugyanúgy Győrben, illetve hát Budapesten a Szapiencián is, hát én volt, tehát piarista diákként Zsúdi Viktor tartományfőnök úrral nagyon sokat dolgozom ebben a témában együtt. Azért nagyon-nagyon fontos ez, mert az a technológia már bent van az iskolákban. Ugye hallottuk, nagyon fontos volt ez a felvetés, hogy mintha egy kreált világot, egy szimulákrumot hoznának létre a tanulók azáltal, hogy a közösségi médiában csak vidám, sikeres képeket osztanak meg, és ezáltal egyébként ezekhez próbálják mérni magukat mások képeihez, és mindig el fognak bukni. Én is, hogyha belemegyek egy ilyen ördögi körbe, akkor mindig elbukom. Tehát, hogy egyetlen egy példa, hogy egy kis vidámsággal kezdjem itt az előadást, amikor a LinkedIn-en láttam az egyik kollégát, hogy kiírta, oklevelet tartott a kezében, hogy Proud Bolyai Research Fellow. És hát én arra gondoltam, bárcsak én is ez lehetnék egyszer, és rájöttem, hogy hát én is Bolyai János kutatási ösztöndíjjal rendelkezem, csak ezt nem tudtam olyan jól megfogalmazni, de már elkezdtem magamat mérni hozzá, és mindig van egy ilyen kisebbségi komplexusom ezen a téren. Hol találkozunk a mesterséges intelligenciával? Itt találkoztunk először. Nagyon látványosan. De ez még nem volt az, viszont kiderült, hogy a gép képes olyan folyamatokat elvégezni, amelyekről eddig azt hittük, hogy csak az ember képes rá. Volt egy hidegháború, ahol egymásnak feszültek birodalmak, és talán észre se vettük, hogy hát az orosz bajnokot megverte egy gép. Ez volt a Deep Blue-nak a színre lépése, akkor még a számítógépek nem voltak ilyen modernek, szép nagy monitorok voltak, és ez még a PC-knek a kezdeti kora volt. Viszont képes volt arra, hogy egy olyan játékban, amilyen a sakk, ugye megverje azt az embert, akit hát rendkívül okosnak, intelligensnek tartottak, akinek minden kombinációja megvolt az elmében. Itt úgy tűnt, hogy itt nincs reménye a sakkozónak, hogy a gép az nyert. Hogy haza lehet menni, mostantól kezdve a gépek mindent irányítani fognak. És előadásomnak ez a két fókusza. Az egyik ilyen fókusz az, hogyha megengedjük, hogy a technológia kiváltson minket, mint embert, akkor nagyon rossz vége lehet a történetnek a tudomány, az iskola a szempontjából. Hogyha viszont arra használjuk ezt a technológiát, hogy kiteljesítsen minket, hogy azokat a feladatokat lássa el, amelyeket mi át tudunk adni a gépnek, akkor egy sokkal-sokkal könnyebb munkafeladattal fogunk majd szembesülni. Ezt remélem. Hol találkozunk a mesterséges intelligenciában? Azt az utasítást kaptam, hogy legyenek ilyen nagyon alapvető magyarázatok is, úgyhogy én ehhez is tartom magam. Hát amikor egy filmet vagy egy zenét ajánl, a Netflix, az HBO, ezek mind olyan streaming rendszerek, vagy a YouTube. Tehát amikor megnéztem bizonyos dolgokat, akkor ezek alapján tesz egy javaslatot, de nem csak az én gyakorlatom alapján, hanem készít

Rólam egy profilt a mesterséges intelligencia, összeveti más emberek profiljával, akik nagyjából velem egyidősek, azonos a műveltségük, az is a gazdasági helyzetük, figyeli a költéseimet, és a végén megnézi, hogy mi az, ami másnak tetszett, nekem is fel fogja ajánlani. Azért, hogy ott megtartsa a figyelmemet, ez egy üzleti modell. Egészen jól működik. Ugyanígy működik például, amikor valaki termékeket vásárol webshopokban. De akkor elkalandozik a figyelem, uhatatlan, és többet sikerül ugye költeni. Jól kitalálja az ízlését itt az embernek ruhaterén. Ha beszélek a telefonomhoz, azért mindenki másképp ejti ki a szavakat. De mégis, amikor én nagyon gyakran úgy szoktam autózni, hogy fölhívom az autóból, de fogom a kormányt a feleségemet, azt mondom a kocsinak, hogy hív fel a feleségemet, és ő felhívja. Tökéletesen felismerem. Akkor is, hogy rekett vagyok, és bárki mondja, ugye összeköti a telefonjával, és működik. Diktálhatunk neki, itt is a mesterséges intelligencia korrigálja a szavakat. Meg fogjuk nézni, hogy mennyire okos ez a rendszer. Amikor autóval navigálunk, figyeli a baleseteket, figyeli dugókat, évekre visszamenőleg képes figyelni a forgalmat, és hogyha talál mintázatokat, akkor megfelelő útvonalon fog minket vezetni. Ezzel nagyon sok időt tudunk megtakarítani. A Facebook ugye megtanulja, hogy mit kedveltünk, milyen képeket nézegetünk szívesen, milyen buborékba szeretjük magunkat zárni. Ez azt jelenti, hogy csak a saját véleményünket szeretjük visszahallani. Ez sokkal könnyebb úgy az élet, mint hogyha jönnek az ellenvélemények. Egy idő múlva szépen bezár egy ilyen buborékba, és megerősít minket, hogy te neked borzasztóan igazad van, és egyébként itt van az a termék, ezt már érdemes lenne megvásárolnod. Esténként ugye dolgozik az ember a számítógépen, és akkor Facebookon nézi, mit csinálnak az ismerősök, akkor felugrik egy hirdetés. Tudja, hogy 8 és 9 között azért egy kísértés megéhezik az ember, ilyenkor nem lenne szabad túl sok kalóriát bevinni. Azt mondja, rég nem láttunk, aki szállít a Volt és a Foodora alkalmazás, rég nem láttunk, és éppként itt van egy 2000 forintos kupon, gyere vissza hozzánk. És vissza fogunk térni, ugye? Vissza fogunk térni, és nem biztos, hogy ez jó. Vagy amikor ugye a weboldalon kérdezik, amikor fölugrik az a kérdés, hogy miben segíthetek, akkor nem egy húsvérimbe ember kérdez tőlem már, hanem a ChatGPT-nek egy olyan verziója, amit az adott cég személyre szabott, a termékeire szabott. Vannak olyan vállalatok, amelyeknek nagyon bonyolult a működése, és ők felszokták tölteni ezeket a működési kodexeket. Van olyan ismerősöm, aki azt mondja, hogy úgy dolgoznak, hogy megtanítják azzal az egy adott mesterséges intelligenciával, megmutatom, hogy ez hogy működik, a kézikönyvet vagy a szabályzatot, és akkor attól kezdve tőle kérdeznek. És az azonnal megmondja. Mi szerettük volna látni, hogy mi a véleményük a pedagógusoknak, a katolikus középiskolákban tanító pedagógusoknak a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, és a világ egyik vezető folyóiratában, ez a Religions, ez egy D1-es, nagyon magasan rangsorolt, és egyetemnek egyébként kiválóan segít az indikátorok teljesítésében. Itt publikáltunk egy cikket, nagyon komoly összefogással, többen dolgoztunk, többek között a rektorasszonnyal együtt, és hát megkérdeztük a pedagógusokat, ugye elsőként térképeztük föl, 680 pedagógus vett részt az ország különböző középiskoláiból, 30%-át elértük a célcsoportnak, átlag életkor minden megfelel ugye a valós adatoknak, és azt tapasztaltuk, hogy egyáltalán nem zárkóznak el a pedagógusok a technológia használatától, mindig a praktikum a fő mozgatórugója, ha valóban segíti a munkát, időt takarít meg, növeli a tanítás hatékonyságát, erről majd pár mondatot mondok, akkor szívesen használják. Női tanárok több aggodalmat mutattak, és hajlamosabbak voltak emberi tulajdonságokkal felruházni a mesterséges intelligenciát. Az emberi tulajdonságokat azt jelenti, azért korábban is, hogyha nem működött egy gép, akkor az ember idővel érzelmekkel viszonyult hozzá, és akkor azt mondta, hogy hát ez nem működik, vagy nem tudom, rácsapott a mosógépre, és úgy érezte, attól majd működni fog. Na most ez nem azt jelenti, hogy úgy bánik vele, mint egy emberrel, de úgy érezte, hogy nem úgy működik, mint egy gép, és hogyha valami váratlant tesz. Nagyon sokan, és ez egy veszély, megszemélyesítik a mesterséges intelligenciát. Meg fogom mutatni, hogy nyilván tudjuk, hogy ez nem a kempelen farkasnak a sakkozott öröke, ami nyilván szintén egy szemfényvesztés volt, de nagyon sokan úgy gondolják, és itt már egyetemistákról van szó, hogy a mesterséges intelligencia rendelkezik értelemmel, akár lélekkel is. Mert hogy úgy képes válaszolni. Ugyanazon a csatornán válaszol, ezen a csatornán válaszol, mint a társaink, mint a barátaink, mint a feleségem, mint a gyerekeim. Most már a Facebookkal is lehet ugyanezen a csatornán beszélni, sőt hanggal is lehet beszélni a ChatGPT-vel. Hányan vannak a jelenlévők közül, akik hanggal beszéltek már a ChatGPT-vel? Hanggal. Köszönöm szépen. Többen.
Sétálunk a városban, kíváncsi vagyok, hogy ki tervezett egy épületet, és megkérdezem a gépet, de hanggal. Be tudom állítani, milyen stílusban válaszoljon. Legyen egy nagyon támogató, nekem az már túlzás. Igen, nagyszerű kérdés, mindig ezt mondja. Elbízom magam a tidimumban, de ezért jól esik. De azért nem jó. Azt szeretik a felhasználók belet állítani, kicsit pikírt legyen. Mert hogy az olyan emberi. Aztán utána visszaállították, de na szóval ez egy oda-vissza játék. És megkérdezem, hogy ki tervezte. És akkor megmondta nekem, és megyünk tovább, elfelejtettem kikapcsolni. És akkor mondtam a feleségemnek, most már szerintem menjünk haza. Azt mondja a gép, nagyszerű ötlet, már olyan sokat kérdeztetek és sétáltatok, érdemes lenne hazamenni. Megszólalt a zsebemben, azért elég ijesztő volt. Na ugye, hogy megszemélyesítjük? Emberi hangon szólal meg. Megdicsér, elnézést kér, hogyha téved. De nagy nyelvi modell, ami azt jelenti, nagyon nagy nyelvi modell, ami azt jelenti, hogy a legvalószínűbb szókombinációkat adja nekünk válaszként. Elolvasott milliónyi, milliónyi, milliónyi oldalt. És azt mondja, hogy ezek a legvalószínűbb egymás után sorakoztatott szavak. Nem megyünk bele ennek az értelmezésébe, de olyan nagyon-nagyon meggyőző, de hogyha ötször megkérdezem, ugyanaz ötször mást fog mondani. Kicsit másképpen. Mert megjön a második legvalószínűbb kombináció. De mindig elnézést fog kérni, ó, valóban igazad van. Ha megkérdezném, hogy ki tervezte, hogyha ennyire ugye nem ismerném mondjuk az építészet, ki tervezte az egri bazilikát, akkor mondanám, hogy nem. Ó, de igazad van, azt mondja, Ebel Miklós. De mondom, ő sem, jaj, elnézést, megint rosszul mondtam. És mindig ugye segíteni fog, és akkor itt jön majd a nagyon nagy kihívás, ami az előadásnak az egyik fontos összefoglalója lesz, hogyha mi tudjuk validálni az így kapott információkat, hitelesíteni, akkor használjuk bátran. De hogyha nem, akkor semmiképpen se használjuk.

0: Az idősebb pedagógusok, visszatérve a felmérésre, kevesebbet használták az eszközöket a gyakorlatban, magasabb végzettség pedig csökkentette az aggodalmakat. Ugye a vallásosságnak a hatása, mert azt vizsgáltuk, hogy a vallásosság, a szakmai iránti elkötelezettség és a mesterséges intelligenciával kapcsolatos attitűd hogyan függ össze. Vallásos tanárok is szkeptikusabbak voltak, de nem akadályozta meg őket az alkalmazásban, tehát nem voltak szignifikáns eltérések, és a hivatás tudat szerepe az azt jelentette, hogy nem a technológiát utasították el, hanem a diákokért a tanítás minőségét éreztek felelősséget. De gondoljunk bele, bejön egy új technológia, beengedjük az osztályterembe azonnal, hát nem mi engedtük be, a tanulók engedték be. Azért engedték be, mert könnyen használni. Biztos, hogy mondtam, és akkor elnézést kérek, ugye, amikor elkezdtem tanítani, Dél-Koreában tanítottam 3 évig, visszajöttem Magyarországra, és ez egyik első beadandó dolgozat, amit olvastam, úgy kezdődött, 18 éves fiatalember írta, mint azt berlini előadássorozatomban már többször hangsúlyoztam. És én azért összetörtem. Tehát, hogy én azért nem jártam Berlinben, nem tartottam előadást, és nem hangsúlyoztam, tehát akkor fogalmam sem volt, mit kell hangsúlyozni. Természetesen egy gyors Google kereséssel azért előkerült a teljes szöveg, ugye, és hát nem ő írta. Na most, hogyha úgy használjuk a technológiát, vagy úgy használják a tanulók, hogy a feladat ki van pipálva, mert ez az első alkalom, hogy úgy működik a technológia, hogy ki van pipálva a feladat, személyre szabva. Tehát amit a tanár mondott, pontosan az, hogyha beírják a rendszerbe, egészen pontosan személyre szabott választ fog majd gyártani. És gyakran nem is fogjuk tudni megmondani, hogy ők írták-e vagy nem. Nagyon röviden, ugye, mesterséges intelligencia képes az emberi intelligenciát utánzó feladatok elvégzésére, alapvetően nagynyelvi modelleken alapul, a Széchenyi könyvtárnak a 100-szorosát, 1000-szeresét már rég elolvasta, a működési elve pedig az, hogy a szavak és kifejezések közötti összefüggéseket tanulja meg, mint egy neurális háló, és utánozza az emberi gondolkodás, azzal a különbség, hogy nem gondolkozik. Ez egy nagyon-nagyon megtévesztő rendszer. Jó válaszokat ad, de nem gondolkozik. Hát akkor ugye mi lehet? A legnagyobb veszély az, hogyha kiváltjuk magunkat a technológia által, hogyha kiváltjuk magunkat a tanításban, akár tanárként is. Én használom. Én felszoktam tölteni a saját könyveimet, tanulmányaimat, és azt szoktam kérni, mindig szoktam promptolni, azt szoktam, meg szoktam adni, hogy hanyadéves egyetemisták, alap- vagy mesterszakosok, mi a teljes kurzusnak a témája, és hogy tegyen javaslatokat. És a javaslatoknak a fele használható, és akkor tovább kérem, és tovább promptolom. De én meg tudom mondani, én bízom benne, hogy meg tudom mondani, hogy azt, amit nekem megoldásként ad, az hitelese vagy nem, hogy használható-e vagy sem. Hát, hogyha kémiából kellene ezt megtennem, akkor ott lenne a vég. Pedig érettségiztem kémiából. Igen. Ugye, ha nem kapunk hiteles információkat, egy nagyon nagy kihívás a világunknak. A hitelesség és az abszolút igazság. És a gép az bármit fog nekünk mondani, ugye. Na most én föltöltöttem az angol érettségét, ez még egy tavalyi verziója volt a ChatGPT-nek, és itt az történt, hogy akkor ő föltöltötte magát az érettségét, és ő pedig megoldotta nagyon jól a szövegértést. Nincs ebben nagy kunszt. Én voltam a lassú, a gép volt gyors, amíg én beböngésztem, az eltartott egy ideig. És akkor rögtön megválaszolta. Ez olyan, mint amikor ugye szudokunak hívják, amit így meg kell fejteni. Annak mi az értelme a szudoku fejtésnek? Az, hogy az elménket fejlesszük. De már van olyan telefonos alkalmazás, ami megfejti helyettünk. Annak nincs sok értelme, de megcsinálja. Láttam ilyet, hogy valaki áll a busz, ül a buszon és fejti, és fölötte pedig valaki behívta a telefonon és megfejtette magának. Sok értelme nincs, de képes a technológia. Azt mondtam, hogy ez így nem elég. Légy szíves, szövegesen indokold a válaszaidat. És megcsinálta. Úgy csinálta meg, hogy az interneten szabadon elérhető tartalmak alapján fejtette meg. Nem kellett tankönyveket feltöltenem. Leellenőriztem egy gyors ellenőrzés kapcsán ezt, ugye meg lehet bizonyosodni, és kiderült, hogy tökéletesen 5-ösre megfejtette. Nagyon sok iskolában már az érettségén hihetetlenül kell arra vigyázni, hogy a tanulók képesek a mesterséges intelligencia segítségével, vagy egy külső jelző segítségével az érettségét is letenni úgy, hogy a telefonra nem ők írják be a kérdéseket, hanem kívülről valaki megszerzi a kérdéseket, és beküldi neki a válaszokat, és csak rápillant, és azonnal kipipálja. És akkor itt leellenőriztem, hogy igen, minden stimmel. Mi az, ami erre nem képes a mesterséges intelligencia, nem tud empátiával fordulni az emberekhez, de nagyon jól eljátsza. Nagyon jól eljátsza. Soha nem lesz fáradt, mindig oda fog figyelni. Egyesült Államokban dolgoznak olyan rendszereken, amelyek ugye elvileg a pszichiátereket is kiváltanák. Óriási veszély. Tehát azt tudjuk, hogy ha valaki nem élt meg tapasztalatokat, akkor ő nem tud úgy tanácsokat adni. Nem érzi a rezdüléseket. Nem tud úgy problémát kitalálni, nem tud oktatási módszert kiválasztani. Hát érezzük az osztályteremben, hogy a fáradt a csapat, hogy valami teljesen mást kell csinálni. A gép az nem fogja érezni. Nem tud példaképpé válni, de itt van a kísértés, nem biztos, hogy én mindig példakép vagyok. Lehet, hogy valamit elrontottam, lehet, hogyha mérgesen szóltam, vagy türelmetlenül. De a gép nem lehet. Én azért vagyok tanár, mert nagyon jó tanáraim voltak. És azt mondtam, hogy de jó, egyszer ideálni, és hogyha a gépek végzik ezeket a feladatokat, nem lesz ilyen. Nem tud igazságot keresni, nem tud álmodni, nem tud hinni a technológia. De eljátsza. Nem tud kreatív lenni. A kreativitásnak a csúcsa az az lesz, amit eleve már az emberek elértek. Mert hogy új problémát, új jelenséget, nem tud. Nincs neki lelke, nem képes egy váratlant húzni, de minden, ami be van táplálva, az menni fog neki. Mi fog történni, hogyha a mesterséges intelligenciát rosszul használjuk? El fog tűnni a kíváncsiságunk. El fog tűnni, nem leszünk, vagy úgyhogy mélyebben megismerni a világot összefüggéseiben. El fog tűnni. Ismeretlen információk erdélyében fogunk járni. Olyan válaszokat fogunk kapni, melyeket nem tudunk validálni, de látszólag jók lesznek. Készen fogjuk kapni a tudást. Óriási veszély. Szemben van egy Meki, most nem tudom, hogy merre kell tájolni magamat, de a McDonald'sban is készen kapjuk. Még a tojás sem valódi, ha nem csinálok egy ilyen hengert, ami úgy néz ki, és felszeletelik. A készételek 5 perc alatt, 3 perc, a kész tudás, azonnal használható tudás, ami lehet, hogy jó az autóvezetés közben, tehát az egyetemen. Ugye az egyetemnek pont az a lényege, most nem kell jelenlévőknek elmondanom, hogy sok kudarccal kell szembesülnem, és hogy tudom azokat feldolgozni. Hogy 5-6 évvel ezelőtt bevezették az ilyen nagyon rövid ciklusú, nem is egyetemi programozó képzéseket. Nem tudom, hogy mennyire ismerős, hogy 3 hónap alatt valaki megtanul programozni, és a cégek viszik őket, mint a cukrot, nincs szükség egyetemekre. Még a reklámfilmeket is csináltak, hogy ott menő volt, trendi volt oda menni. Aztán kiderült, hogy ez nincs így, mert nem tanulnak meg egy rendszerszintű gondolkodás, és most megjelent a ChatGPT, és az összes ilyen programozót, aki rövid, nagyon rövid ciklusú volt, kiváltott a gép. Tehát most már csak olyan embereket vesznek fel informatikusként, akik jobbak, mint a ChatGPT azon a szinten. És több ezer fiatal marad munka nélkül. Hatalmas nagy kihívás ilyen szempontból. Korlátok, kritikák és kihívások. Megértés hiánya, tehát a nyelv manipulálása nem egyenlő a nyelv megértésével, itt a gépre gondolok, a halucináció. Magabiztosan generál információkat, nem azért, mert be akar minket csapni, hanem azért, mert nem biztos, hogy mindig érti. De úgy van programozva, hogy mindig válaszoljon. De azért senki nem szeretne egy olyan rendszerért fizetni vagy használni, ami hol működik, hol nem. Amikor nekünk is posztink volt, akkor nem volt másunk, és azt kellett használnunk, de most akkor rögtön valaki elmegy egy másik termékért. A torzítás, és ez egy nagyon nagy kihívás, ugye? Tehát elég csak ránézni a Netflix kínálatára, hogy azért a Vogue, mint világnézet, továbbra is, ha kicsit lappangva, de jelen van, és nem mindegy, hogy milyen információkon tanították a mesterséges intelligenciát. Pár évvel ezelőtt valaki megkérdezte, hogy Donald Trumpról mi a véleménye, akkor azt mondta a mesterséges intelligencia, hogy ő szélsőséges politikusokról nem is hajlandó beszélni. És megkérdezik, és Kamala Harrisról, aki ugye nem egy életpárti politikus volt, ódákat zengett. És hogyha valaki nem járt az a politikában, és így fordult fel, és csak egy példa volt, akkor készpénzként fogja elfogadni. Hogy a technosovinizmus, az a feltételezés technológiai megoldás mindig jobb, mint a nem digitális alternatíva, és összefoglalva a mesterséges intelligencia hasznos eszköz, de nem helyettesíti a humán szakértelmet és a tanári ellenőrzést. Ajánlások. Figyeljünk a hitelességre, ez mindig is fontos volt, de talán még fontosabb. Aztán mindig tudatosítsuk, hogy egy géppel van dolgunk, amelyiknek nincsen lelke. Miért nem? Ez a képlet írja le azt, amikor azt kérjük a mesterséges intelligenciát, hogy generáljon egy festményt, mondjuk Picasso stílusában, akkor korlátok között fog majd az egész mozogni, korlátok között, hogy mennyire hasonlítson egy Picasso-ra, de mennyire térjen el, hogy épp hogy kreatívnak tűnjön. Ugyanilyen képlet írja le azt is, amikor beszélgetünk vele. Nem kell magyarázni, hogy nincs lelke a gépnek, de nagyon-nagyon jól elhiteti. Az autóban is be van építve az Alexától kezdve. Ugye ChatGPT a kínai kocsikban most itt egerve is megjelentek a kínai kocsik. ChatGPT-vel lehet beszélgetni vezetés közben. Még nem látom a hasznosságát, de egészen biztos, ugye, hogy remek funkció. Kérdezzünk bátran, ez egy másik paradigma. Kérdezzünk mi is bátran, kérdezzenek a tanulók is bátran. Kérdezzünk a géptől. Rengeteg olyan képzés van, ami segít minket promptolni. Hogy a promptolás az azt jelenti, hogy hogyan kérdezzünk, hogyan utasítsuk a gépet, milyen paramétereket adjunk meg. Használjuk egy nagyon jó asszisztensként, és akkor hihetetlenül segítségünkre lesz. Ne engedjük, hogy a technológia kiváltson minket. Nem tudom elégszer hangsúlyozni. Megtörténhet. Lehet, hogy valaki akár egy prédikációt is a ChatGPT segítségével ír. Ötleteket adhat. Mindjárt megnézzük, hogy mire képes a gép. Tehát egy nagyon jó asszisztensként szerintem ugye egy jó titkár az kincset ér. A technológia legyen egy jó titkár. De van olyan titkár, aki amikor azt mondja a főnök, nekem olyan jól mennek a dolgok, én csak hátradőlök, egy idő múlva a titkár átveszi a vezetést. Általában egyetemeken nem szokott jó vége lenni ennek, ezt tapasztaltam egyébként. Na hát kérem szépen, hogy a nevelési elveink. A katolikus álláspontok alapján az emberi értelem nem csupán egy funkcionális képesség, hanem az Isten képesség megnyilvánulása. Miért fontos? Mert amíg a mesterséges intelligencia hatékonyan végez el feladatokat, nem rendelkezik azzal a mélyebb értelemmel és spirituális dimenzióval, ami minket jellemez. De borzasztóan jól utánozza. Nagyon megmutatom minden, mire alkalmas. A szerep az oktatásban támogató és kiegészítő legyen, de ne helyettesítse az emberi kapcsolatokat, a személyes pedagógiai munkát. Én nagyon óckodom attól, hogyha azt mondja valamely kollégám, hogy a hallgatókat megkéri, hogy írjanak egy esszét, majd ő a mesterséges intelligencia segítségével azt kielemzi. Semmit nem fogok megismerni arról a tanulóról. Hogyha arra kíváncsi, akkor írasson egy tesztet, amiben csak a nyers adatokra kíváncsi. Nyelvtanulásban nagyon jól működik. De ne próbálja a géppel. Tehát, hogyha ott tartunk, hogy a tanuló megírja a géppel, és mi pedig a géppel elemeztetjük, akkor már ugyan nagyon sok funkciónk nincsen. 2 évvel ezelőtt volt egy hír, ami arról szólt, hogy a Spotify betiltja azokat a mesterséges intelligencia által írt zenéket, amelyeket csak a robotok hallgatnak. Próbáljuk értelmezni egy pillanatra? Miért csinálnának ilyet? Mert volt egy fiatalember, aki így gyártotta le a zenéket, és saját robotokkal, szintén mesterséges intelligencia hallgattatta, és akkor jöttek a forintok minden egyes meghallgatás után, vagy a centek. Úgy tűnt, hogy hatalmas a forgalom és az érdeklődés. Fölé lettek a masinák, ugye? Semmi tartalom nem volt benne. Beethoven 10. szimfóniáját miért írassuk meg a mesterséges intelligenciával? Hát nincs neki tehetsége, nincs neki talentuma. Miből fog táplálkozni? Az előző 9-ből. De Beethoven a 9-et nem úgy írta, hogy az előző 8-at feldolgozta. Vagy akkor nem tudom, az elsőhöz még valamit hozzátett, de akkor már volt 2, és akkor már lehetett ugye továbbvinni. Ugye végtelen lehet, hogy szórakoztató, de hát valódi értéke nem lesz neki. Kérem szépen a lehetőségek, személyre szabott tanulási utak kilakítása. Engem mindig megszokott róni, különösen az egyetemi diplomózó ünnepségek előtt, illusztrés vendégek előtt Dolhai rektoratya, hogy nem csinálom a Duolingot rendesen. Engem ki szokott választani ilyen társnak, és akkor ő tízszer annyit csinál, mint én. Miért mondom ezt? Mert a Duolingo személyre szabottan tanít nyelvet. Hatalmas érték. Egész családunknak egy családi csomagunk van, és este látjuk, hogy ki nem csinálta meg. Fiam mindig megcsinál, évfél előtt mindig megcsinál, azt jelenti, akkor fekszik le. Tehát ezért ez egy jelzés. Miért mondom ezt? Mert 2 év alatt 10-szer annyit tanultam, mint 5 év alatt a köznevelésben nyelvet. Miért? Mert abban az esetben sokkal nagyobb stressz volt, amikor a német dolgozat úgy kezdődött, hogy na vegyünk elő egy lapot és tertitász, a tömörgörcs. Én nem élveztem, és hogy nem tudtam volna használni ezt a tudást. Tehát múltkor tartottam pont ilyen témájú előadást Bécsben, ott a magyar pedagógusoknak, és hát a boltban nem azzal kezdték, hogy tertitászt, és egy lapot nem tettek elébe, amik akartam valamiben, úgy megkörnyebbültem. De amit a Duolingo-ban tanultam, azt föl tudtam használni. Speciális nevelési igényű tanulóknak a támogatása lehetséges. A szövegeket tud egyszerűbbé tenni. Oktatáshoz való hozzáférésnek a szélesítése, kritikai gondolkodás fejlesztése, ami azt jelenti, hogy a kész válaszokat igenis szűrjék meg, hogy nézzék meg, hogy mi a baj vele, hogy hasonlítsák össze. Hát a nagy bajok a függőség kialakulása a technológiától. Hatalmas nagy probléma. Emberi kapcsolatoknak az elszegényedése. Az öncélú technológia használat. Egyáltalán nem mindegy, hogy mi történik a felszabaduló erőforrásokkal. Egyáltalán nem mindegy, hogy a telefont mire használjuk, hogy emlékeket rögzítsünk. Én bevallom, hogy nagyon szeretnék egy selfit készíteni itt a végén, hogyha lehet. Vagy pedig, hogy órákon át a TikTokot görgessük, és hogy semmi emlékünk nem maradjon belőle. Olyan ijesztő szituációkat találkoztunk, amikor csináltunk egy fókuszcsoportos beszélgetést, szintén másik cikkben jelentettük meg, ez mind név nélkül történik anonimizált módon. Volt olyan tanuló, aki azt mondta, hogy napi 8 órát tiktokozik. Volt, aki azt mondta, hogy boldogát tesz, hogy csak úgy görgetek. Még csak egy fél órát görgetek, hát ha valami izgalmassal találkozom. Hát a valódi emberi kapcsolatok milyen üresek lesznek ehhez képest? 8 órát. Nagyon-nagyon sok. Ugye, és ilyenkor az élmények gyűjtése lenne a lényeg, hogyha időt nyerünk. Ezt a tanulóknak szoktam ugye mondani. És még mielőtt ide visszamennék, ugye arról beszéltem, hogy nézzünk meg validált tartalmakat. Letöltöttem a Szent István Társulat által kiadott Bibliát PDF formátumban, és kérdezhetek a Gemini-től. Mit kérdezzek? Keressen olyan összefüggést, amit... Tehát nem úgy, tehát valami konkrét összefüggés, kérdezzek tőle valami. Mi a lényeg? Az a lényeg, hogy a jelenlévők nálam sokkal jobban tudják majd validálni a válaszokat. De tehát egy konkrét, amikor nem azt mondom, hogy a világ minden tudásából dolgozzon, hanem egy nagyon konkrét, most senki nem érti, egy nagyon konkrét adatbázisból fog dolgozni. Mert ugye amikor a konkordanciák, én az első diszertációmat a hipertextről írtam, és a konkordancia volt az első minta, amikor valaki aprólékosan összegyűjtött információkat és belinkelt. Hát most aki azonnal meg fog találni. Mit mond, azt mondja, hogy mit tanít Jézus a pénzhez kapcsolódó viszonyunkról? Azt mondja, hogy egy pillanat. 1200 oldalt töltöttem föl, megkeresi a releváns verssorokat, most már kiírja, hogy mit csinál, az a legfejlettebb verziója, az a Google-nak a mesterséges intelligenciának, van előfizetésem, de ingyenesen is elérhető, bár valóban néhány másodpercet várni kell, akár egy fél percet. Igen, ez párhuzamosan ugye fut az OpenAI-nak a ChatGPT a terméke, a Google-nak pedig a Gemini a terméke. Olyan komoly rendszerekről beszélünk, amelyek miatt atomerőműveket állítanak szolgálatba, hogy kellő áramot tudjanak biztosítani, hogy a rendszerek működjenek. Nézzük! Jézus tanításai pénzhez fűződő viszonyunkról méreható a központi szerepet játszanak az evangéliumokban. Nyilván mindig van előtte egy keret, de nézzük a valóságot. Pénz, mint hamis Isten mammon. Ne gyűjtsetek kincseket a földön. Jézus a hegyi beszédben óváinti a földi kincsek gyűjtésétől. Máté 6.19. Szerintem ez validálható. Senki nem szolgálhat két úrnak. A gazdaság veszélyei, a gazdag ifjú, nyilván vártuk, hogy megjelenik. Bolond gazdag példázata. Helyes hozzáállás a pénzhez és a vagyonhoz. Az adakozás. Szegény özvegyösszönnök a két fillérje. Zékeus. És mindenhol... A verset. Én nem fogom tudni ilyen pontosan, elnézést kérek, validálni a sorokat, de kikereshető, könnyű kereséssel visszakereshető. Sáfárságnak az elve. És akkor még eljut a talentumokig, amelyek nyilván pénzek voltak, de most már azért metaforikusan kezeli őket. És akkor ír egy összefoglalást. Jézus arra tanít, hogy a pénzhez való viszonyunk legyen másodlagos az Istenhez való viszonyunkhoz képest. Arra buzdít, hogy ne a földi kincseket hajszoljuk, hanem a mennyei kincseket gyűjtsük nagy lelkűséggel, adakozással és a szegényekről való gondoskodással. Pénz nem önmagában rossz, ahogy ugye az ajtónak és meg minden másnak megvan a szerepe, de a pénz szeretete és a fösvénység akadálya lehet az Isten országába való bejutásnak. Tökéletes. Tökéletes. És bármit kérdezek tőle, azért, mert egy zárt adatbázisban dolgozik, tökéletes. Akkor én most kiváltottam magamat? Nem. Mert nem én, de ugye a kedves testvérek fognak majd a szószéken prédikálni, és ezáltal már ugye annyi időt meg lehetett takarítani, most bocsánat, de ugye véges az időnk, ami utána sokkal hasznosabbá tehető. De csak azért, mert a jelenlévők között mindenki tudta validálni ezt a tudást. Hogyha nem, akkor pedig egyre bizonytalanabb tudásokkal fogjuk a világot elárasztani. Egy hatalmas nagy hibánk.
1: Szűcs Zoltánt, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem pedagógiai karának dékánját, tanszékvezető egyetemi tanárt hallották. Kedves hallgatóink, ahogy ígértem műsorunk elején, maradunk még az oktatásnál, de letesszük a telefonunkat és a mesterséges intelligenciát, és visszatérünk a legősibb, leghatékonyabb tanulási módszerhez, az élménypedagógiához. Vajon hogyan lehet egy unalmasnak tűnő tananyagot úgy átadni, hogy a gyerekek ne csak jegyzeteljenek, hanem tapasztalatot is szerezzenek arról? Néha szükség van arra, hogy kilépjünk a komfortzónánkból, és frontális előadás helyett közös élményt adjunk a diákoknak. Erről beszél Bányai Sándor, a Pécsi Tudományegyetem címzetes egyetemi docense, a Kalandok és Álmok élménypedagógiai műhely vezetője.
2: Engem Bányai Sándornak hívnak, Pécsi Tudományegyetem címzetes egyetemi docense, ott élménypedagógiát tanítok, és egy Kalandok és Álmok nevű szakmai műhelynek a vezetője. Elsősorban élménypedagógiával foglalkozom. Alapjában véve ezzel az előadással némiképpen kedvet szeretnék csinálni az élménypedagógia kipróbálásához, akit lehet természetesen szeretnék elijeszteni tőle. Amennyire lehet ebben a rövid időben valamennyire bemutatni szeretném. Előre kell bocsátanom, én nem vagyok hitoktató, pedagógusnak tartom magam, és ezzel az élménypedagógiával foglalkozom, és nagyon gyakran dolgozhattam együtt hitoktatókkal, és azt tapasztaltam, hogy többségük ezt az élménypedagógiát egy lehetséges eszköznek tekinti, egy lehetséges és hasznos eszköznek tekinti ahhoz, hogy gazdagítsa a saját módszertárát. Nekem saját személyes tapasztalataim van a gyerekeim kapcsán, hogy hát hitoktatóknak nagyon-nagyon fontos, hogy hitben mélyek és erősek legyenek, de azt tapasztaltam saját gyerekeim kapcsán, hogy ez nagyon-nagyon fontos, de önmagában még nem elégséges feltétel, mert hogy ez egy szakma. Gyerekekkel foglalkozni, az egy nagyon-nagyon fontos szakmai felkészültséget is igényel. Ez a szakmai felkészültséghez szeretne hozzájárulni az élménypedagógia, és ezt szeretné kiegészíteni, természetesen tovább gazdagítva a már meglevő ismereteket. Önálló pedagógiai megközelítésként az élménypedagógia egy tapasztalati tanulás, ezért nem úgy zajlik, hogy előadásokat tartok róla PowerPointos kivetítéssel, van egy remek előadásom, az van kiírva, játszani jó, ezt soha nem szoktam előadni, hanem tessék oda, én ezt kipróbálni, hogy tényleg jó-e játszani. Akit sikerült meggyőzni játék közben, az valószínűleg későbbiekben használni fogja ezt a módszert, és ezt az eszközt. Akit meg nem sikerült meggyőzni a gyakorlatban, hát az semmilyen látványos kép, vagy semmilyen nagyon fontos idézet nem tud erről meggyőzni. Alapjában véve erre épít az élménypedagógia, meghatározóvá teszi a saját élményt, nonformális helyzeteket teremt, és arra készteti a résztvevőket, hogy saját személyes viszonyukat alakítsák ki ehhez a módszerhez. Elengedhetetlenül szükségesnek tartom, hogy pedagógusok és hitoktatók kipróbálják ezt a módszert, akkor tudják kialakítani a saját véleményüket. Nem biztos, hogy ez a módszer mindenkinek való és minden gyerekközösségnek való, de azt gondolom, egy kipróbálást mindenképpen megér, vagy megérhet. Picit az élménypedagógia jellemzőiről. Ez körülbelül 12-15 éve van jelen Magyarországon, meg előtte is mindig jelen volt, mióta a világ világ és oktatás folyik, hiszen az oktatás és a nevelés az korábban is a saját élményre alapult. Legjobb példa talán a Magyar Cserkész Szövetség, amit mindig ezt csinálta, kimozdították a gyereket a megszokott helyzetből, és azt várták, hogy ettől a különleges helyzettől különleges tanulási helyzetbe kerül, és különlegesen mély élményeket él át, és abból tanulni fog. Hát az élménypedagógia ezt csinálja, csak 12-15 évvel ezelőtt, mint önálló pedagógiai megközelítés is megjelent Magyarországon. Elsősorban nevelési célokat szolgál az élménypedagógia, tehát nem egy adott tantárgyhoz kötődik, sokkal inkább szociális kompetenciafejlesztést szeretne, és azt, hogy a gyerekek képesek legyenek együttműködni, képesek legyenek elviselni egymást, közösségben zajlik, nagyon fontos, hogy szociális tanulást biztosít. Egy aktív cselekvő megismerés, és az a tapasztalatom, hogy a felnövekvő generációnak ez az aktív cselekvő megismerés nagyon fontos, hogy megjelenjen az életébe, a digitális megismerési technikákon túl legyen olyan tapasztalata, legyen olyan élménye, amikor társaival együttműködve kipróbálja magát, aktívan és cselekvően vesz részt valamiben. A cél elsősorban szociális kompetenciák fejlesztése, tudatos, tervezett foglalkozáson keresztül a foglalkozás vezető szándékosan hoz létre olyan helyzeteket, amik próbára teszik ezeket a kompetenciákat, pont azért, hogy kiderüljön, hogy ki hol tart, mely területeken van szüksége fejlődni, illetve, hogy katalizálja is ezt a fejlődést. A legkülönbözőbb szociális kompetenciák fejlesztésére alkalmas, vagy tehető alkalmassá egy-egy ilyen foglalkozás. A foglalkozás vezetője, a csoport vezetője maga dönti el, hogy mik azok a területek, amin a csoportnak leginkább szüksége van fejlesztésre. Rövid válasz, minden területen szüksége van a csoportnak fejlesztésre. Nem lehet egyszerre minden területen fejleszteni, természetesen ilyen sokféle területet nem tűzhet ki egy foglalkozás, ezért kell és feltétlenül szükséges fókuszálni egy adott területre. Most ezen a területen akarok valamiféle előrelépést produkálni. Persze a csoport nagyon erős, a csoport reakciói nagyon erősek, akár felnőtt, akár gyerekcsoportról van szó. Egyáltalán nem biztos, hogy a foglalkozás minden eleme és minden része az előre tervezett körülmények között fog zajlani, és az előre tervezett reakciókat fogja kiváltani. És ha még felnőttek, akkor még könnyű, mert motiváltak és magasan képzettek, és jó esetben önálló választásuk alapján jönnek oda, rosszabb esetben nem volt hely már a többi workshopon. De ugye gyerekeknél ez nem minden esetben van így, ott még kevésbé kiszámíthatóak ezek a reakciók, és teljesen természetes, hogy tudatos és tervezett a foglalkozás vezetőnek a szándéka, de ez nem azt jelenti, hogy garantált a végeredmény. Én is igyekszem mindig feltételes módban fogalmazni. Fejleszthet szociális kompetenciákat, de nem kell azt gondolni, hogy két jól sikerült játékkal az együttműködést mindörökre kipipáltuk, és innentől kezdve könnyű nekik felnőtté válni. Alapjában véve megkülönböztető stílusjegyek, mitől nevezzük ezt élménypedagógiának, ugye az angol tapasztalati tanulás, experiential educationnek egy elterjedt magyar fordítása. Fő cél szociális kompetenciák fejlesztése, cselekvés, fizikai aktivitásra épül, tehát csinálnak valamit, a gyerekek nem fejben játszanak le bizonyos helyzetet. Csoportban zajlik, fontos eleme az, hogy nincs benne szerepjáték, például drámapedagógiával és egyéb pedagógiai megközelítésekkel szemben. Persze nem azoknak az értékéből von le semmit, ez csak egy megkülönböztető jelzés, hogy nincs benne semmiféle szerepjáték. Én azt kérem, hogy mindenki önmagát adja egy-egy ilyen foglalkozásban, és majd kialakulnak bizonyos szerepek, majd meglátjuk, hogy hogyan tudnak a csoportban működni, akár gyerekek és a felnőttek, de nincs előre kiosztott szerepkártya, vagy általam felkért szerep. Fontos eszköz a komfortzónából való kimozdítás. Megjelenik benne a kihívás, mint olyan, vagy önként vállalt kihívás, vagy a külső foglalkozásvezető által állított kihívás, illetve a Kolb-féle oktatási ciklusra, a tapasztalati tanulás körére épül, terveznek, végrehajtanak, utána feldolgozzák, hogy mi történt velük, majd újra tervezés következik, tehát többször is végigcsinálnak valamit. Ez egy nagyon fontos eleme az élménypedagógiának, nem arról van szó, hogy egyszer sikerüljön valamilyen feladatot megoldani, hanem sokkal sokkal inkább arról, hogy az egyszeri sikeres vagy akár sikertelen végrehajtásból mit tudott megtanulni az egyén, mit tudott megtanulni a csoport, és azt hogyan használja egy következő helyzetben. Minden esetben feldolgozás követi, pont azért, hogy elmélyítsük azt, ami őket éri. Szándékosan hozzuk őket ebbe a szokatlan helyzetbe, tervezés, végrehajtás, értékelés, és jó eséllyel utána hát próbálunk lehetőséget adni a feldolgozás során levont tanúságoknak az alkalmazására, már a foglalkozás keretein kívüli alkalmazásra, a mindennapjaik, a valós életükben való alkalmazásra.

0: Tervezés az egy hosszú és nehéz folyamat. Nekem az a tapasztalatom, hogy a gyerekek nem állnak ezzel nagyon jól, nem nagyon tudják ők maguk tervezni az életüket. Az nem a gyerek tervezése, amikor az anyukájának a telefonjába be van írva, hogy hányra viszi angol szakkörre, és onnan milyen edzésre viszi. Ez még nem a gyerek tervezési tevékenysége. Ugyanakkor nagyon fontosnak tartom azt, hogy megtanítsuk nekik, hogy milyen az, amikor egy feladat előtt terveznek, anélkül, hogy próbálkoznának. Tehát, hogy a tervezés megjelenjen az életükben, mint elméleti és gondolati tevékenység. A végrehajtás minden esetben egy kontrollált tevékenység természetesen, a jelenlevő foglalkozás vezető felel azért a végrehajtásért, amennyiben szükséges beavatkozik, de alapjában véve arra törekszik, hogy minél nagyobb szabadsággal ők maguk találjanak ki megoldásokat, anélkül, hogy az általam helyesnek tartott megoldást érnék el, vagy azt a megoldást, amit én máskor máshol láttam, járják a saját útjukat, ez gyakran rögös, nem minden esetben eredményes, nem minden esetben vezet sikerhez, nem véletlenül nem sikerélmény pedagógiának hívják ezt, mert teljesen természetesnek veszi azt, hogy a kudarc helyzetekből is kell tudni tanulni a gyerekeknek, hiszen mi is valamennyien tanultunk életünk kudarcaiból, kellett, hogy feldolgozzuk azokat, kellett, hogy tanuljunk. Nyilván a gyerekek sem nevelhetők fel semmiféle búra alatt, kell szembesülniük azzal, hogy nem mindig minden helyzetben tudnak sikeresek lenni, de ezekből a kudarcokból is kell tudni épülni, és kell tudni tanulni belőle. A feldolgozás pont ezt a célt szolgálja, hogy levonják a tanulságokat, és megpróbálják általánosítani arra vonatkozóan, hogy az itt tanultakat hogyan tudják más élethelyzetekben használni és hasznosítani. Minden esetben törekszik arra, hogy kimozdítson a komfortzónából, ugyanakkor igyekszik a fizikai és a pszichikai biztonság maximális szintjét elérni, természetesen ezért a foglalkozás vezető felel akár a tevékenység kiválasztásával, a helyszín biztosításával, az eszközök megfelelő kiválasztásával. Megjelenik benne a kihívás pont azért, hogy ne csupán a kudarcot kerüljék el, ne a minimális teljesítményre törekedjenek. Tanítok egyetemen, nekem sokkoló élményem volt, amikor elkezdtem a felsőoktatásba dolgozni, azzal szembesülni, hogy azt látom, hogy a törekvésük arra szolgál, hogy a minimális energiabefektetés mellett a minimális hasznot hogyan lehet elérni, minimális haszon, egy aláírás, vagy egy legalább elégséges érdemjegy. És én úgy gondoltam, és úgy érzem ma is, hogy ez óriási felelőtlenség, és nagyon nagy baj, hogyha a jövő pedagógusai így szocializálódnak. Nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy megismerjék a gyerekek azt, hogy létezik vállalható kihívás, létezik a kihívásnak az öröme, létezik az, amikor saját maga nehezíti meg a saját dolgát, pont azért, hogy a saját teljesítményét fokozza, növelje, pont azért, hogy egy magasabb teljesítménnyel valódi sikerélményt éljen át, érjen el, mert hogy a kudarc elkerülése az épp egy ponttal fölötte a lécnek, az valódi sikerélményt azért nem ad. Nagyon fontos az élménypedagógia megközelítésében, hogy a folyamatra koncentrál, a csoportra, a csoport folyamataira koncentrál, és nem a végeredményre. Nyilván van egy feladat, de a feladat megoldása tulajdonképpen másodlagos, a megoldáshoz vezető út hordozza a tanulást, a tanulási lehetőséget, a megoldáshoz vezető csoport folyamatok az igazán érdekesek, azokból kell tanulni, maga a feladat tulajdonképpen egy laboratóriumi helyzet, nem igazán fontos, nem igazán lényeges, sokkal inkább az érdekes, hogy hogyan jutnak el közösen a tervezés és végrehajtás útján az esetleg sikeres megoldásokig. Lehetséges célcsoportok azok a legkülönfélébbek és a leginkább eltérőek. Több munkatársam és több olyan, aki képzést végzett nálunk, dolgozik óvodában, kifejezetten élménypedagógiai megközelítéssel, nyilván életkori sajátosságaiknak megfelelően, és hát egészen a felnőtt képzésig tart, még a vegyes csoportokban is, ami hát azért nyilván lényegesen nehezebb, mint egy korosztálya szerint homogén csoportban, de bármilyen korosztálynak lehet hasznos és hatékony eszköze. Egy teljesen megváltozott pedagógus szerepet igényel. A klasszikus tanítói, tanári szerepektől némileg eltér ez az élménypedagógiai foglalkozásvezető. Ugye a klasszikus tanítói tanári szerep az egy tanítás-tanulási folyamat, amelyben a pedagógus oktat valamilyen tudást, átad. Itt pedig ez a szerep, amit facilitátornak neveznek, mert nem találtunk még rá jobb magyar kifejezést, ez a facilitátori szerep, ez eltér ettől. A facilitátor nem tanít, hanem lehetőséget teremt, helyzetet teremt, kereteket teremt ahhoz, amiről meg van győződve, hogy alkalmas vagy alkalmas lehet tanulásra, segít tudatosítani ezeket a tanulási tartalmakat, anélkül, hogy a saját tudását adná át. Ugye egy pedagógus, egy klasszikus pedagógus szerepben végtelen mennyiségű verbális és nonverbális eszköze áll rendelkezésre, hogy a gyerek végül pontosan arra a végeredményre jusson, amit ő helyesnek tart. Elég egy szemráncolás, egyetlen félbeszakított lélegzet, egy félrenézés, amivel mind-mind tudom befolyásolni azt, hogy ne azt próbálják ki, amit akarnak. Ez az élménypedagógiai facilitátor, ez nem alkalmaz ilyenfajta szerepeket, ő egy kalapot alkalmaz. Ezzel a kalappal különbözteti meg magát. Ebben a szerepben, facilitátorként egész más technikákat használok, mint mondjuk előadóként vagy oktatóként. Mert előadóként vagy oktatóként természetesen minden kérdésre rendelkezésre állok, és természetesen mindegyikre legjobb tudásom szerint igyekszem válaszolni. Amikor azonban fölteszem ezt a kalapot, akkor is lehet tőlem kérdezni, csak azt a kérdést fogom meghallani, amiről úgy gondolom, hogy előre viszi a csoportot az általam eltervezett 80 kis ólomkatona helyes útján, amit én ott kitaláltam. Ha a kérdés nem olyan, úgy fogok tenni, mintha meg se hallanám, ezzel hagyom, hogy a csoport válaszolja meg azt a kérdést, és haladjon előre a saját tanulási útján, ami persze lényegesen nehezebb út, mintha én ebből a szerepből azonnal megválaszolnám ezt a kérdést. Na de hát ez a különbség a kettő között. Nyilván ez egy nehéz új szerep, főleg annak, aki korábban pedagógusként dolgozva jól ismerten és elmélyült abban a klasszikus oktatói, tanítói szerepekben, ezért tartunk képzéseket, hogy egy kicsit ki lehessen ezt próbálni, lehessen gazdagítani. Nem gondolom azt, hogy ez a facilitátori szerep az egyedül helyes, nem gondolom, hogy fel kell váltani a korábbi jól bevált és hatékony oktatási technikákat, azt azonban gondolom, hogy egy hasznos kiegészítője lehet annak, hogy lehessen döntést hozni a pedagógusnak vagy hitoktatónak arról, hogy mikor melyik szerepet választja, mikor melyik technikát alkalmazza. És természetesen van tere és helye továbbra is a direkt oktatási technikáknak, amikor én állítom fel a követelményeket, és én kérem számon, és én is értékelem. Nem gondolom azt, hogy ezt ki kell hagyni a pedagógiából, de gondolom, hogy érdemes gazdagítani ezzel a facilitátori megközelítéssel. Az élménypedagógiának van egy speciális ága, teljesen ugyanazt csináljuk, csak egy kicsit magasabban, vagy egy picit kalandosabb körülmények között. Nyilván mindenféle szabadtéri foglalkozás sokkal erősebb élmény a gyereknek, mint egy osztálytermi foglalkozás. Még annál is erősebb, mint egy tornatermi foglalkozás. A nagyobb fizikai kihívás és a nagyobb fizikai aktivitás mindig minden helyzetben lehetőséget ad nagyobb tanulásra. És hát természetesen, hogyha valaki úgy látja, hogy ez egy nagyon-nagyon hosszú út, igen, az. Én mindenkit bíztatok, hogy ezen az egészen nagyon hosszú úton tegyen egy első lépést, akár azzal, hogy kipróbálja. Elérhetőek vagyunk kalandokesalmok.hu nevű weboldalon, kalandok és álmok egy szóba is ékezet nélkül. Elérhetőek vagyunk a Facebookon, kalandok és álmok néven, és hát lehetőséget szeretnénk kínálni akár kérdések feltevésére, akár további kapcsolattartásra, akár további kimunkálására a későbbi együttműködésnek.
1: Kedves hallgatóink, Bányai Sándort, a Pécsi Tudományegyetem címzetes egyetemi docensét, a Kalandok és Álmok élménypedagógiai műhely vezetőjét hallották. Ennyi fért mai műsorunkba, kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Papp Ildikót hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
1: Huszonkét óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Történelmi győzelemként értékelte a miniszterelnök, hogy az Európai Bizottság elnökével folytatott tárgyalásokon 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról született megállapodás. Magyar Péter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében azt írta, minden centet hazahozunk. Kőkemény tárgyalásokon vagyunk túl, tegnap még az utolsó órákban is 2 milliárd euróval nőtt a felszabadított uniós források összege. Minden centet hazahozunk, történelmi győzelem, fogalmazott Magyar Péter. Magyar Péter a megállapodást követő sajtótájékoztatón elmondta, hogy a magyar éves költségvetés 13%-át kitevő 16,4 milliárd euróból 4,4 milliárd euró a kohéziós forrás, amit a magyar kormány közlekedésfejlesztésre, egészségügyi beruházásra, szociális beruházásokra, környezetvédelmi beruházásokra, a kis- és középvállalatok támogatására tud költeni. 2,2 milliárd euró jut az oktatásra, a fejlesztésekre és a kutatásra. Másfél milliárd euró lesz fordítható az elektromos hálózat fejlesztésére. Továbbá a kormány 2 milliárd eurót tud fordítani új vasúti szerelvények, új hév szerelvények, a helyi érdekű vasút szerelvényeinek beszerzésére. A kereszténydemokrata néppárt frakcióvezetője kíváncsi arra, milyen vállalásokat tett Magyar Péter Brüsszelben az uniós forrásokért cserébe. Rétvári Bence a közösségi oldalán rögzítette, Magyarországnak járnak az uniós források. Ezek nem ajándékok, nem politikai kegyek, hanem a magyar embereket, családokat, vállalkozásokat, önkormányzatokat, egyetemeket megillető pénzek. Rétvári Bence rámutatott, az elmúlt években az előző kormány jelentős összegeket, nagyjából 12 milliárd eurót már lehívott, és a fennmaradó forrásokért is folyamatosan folytak a tárgyalások. Értékelése szerint a különbség nem technikai, hanem politikai természetű. Lehet úgy tárgyalni, hogy közben az ember nem adja fel az ország alapvető érdekeit, és lehet úgy is, hogy valakinek csak a gyorsaság számít, ezért kész olyan engedményekre, amelyeknek később az egész ország fizeti meg az árát. Magyar Péter vajon milyen vállalásokat tett? Kérdezte a KDNP-s politikus. A nyugállományúak számíthatnak a honvédségre, ezért felülvizsgálják az őket megillető támogatások és egészségügyi ellátásuk jelenlegi helyzetét, közölte a honvédelmi miniszter a közösségi oldalán. Ruszin Szendi Romulus annak kapcsán tett közzé bejegyzést, hogy előadást tartott a Honvédségi Nyugdíjas Klub Országos Szövetsége Balatonakaratjai gyűlésén a honvédelemben várható változásokról és a nyugállományúakat segítő intézkedésekről. Szerinte nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a nyugállományúak véleménye is számít, ezért az előadást követően meghallgatta a meglátásaikat és kéréseiket, egyben a szövetség tagjait biztosította arról, hogy felülvizsgálják az őket megillető támogatások és egészségügyi ellátásuk jelenlegi helyzetét. Oroszország kész vizsgálatot lefolytatni, ha átadják neki a Romániában becsapódott drón roncsait, jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök Asztanában, kazahsztáni állami látogatása és az Eurázsiai Gazdasági Unió csúcstalálkozója nyomán megtartott sajtótájékoztatóján. Adják át nekünk a drón maradványait, és mi objektív vizsgálatokat fogunk lefolytatni, és csak akkor adunk értékelést arról, hogy mi történt, mondta Putyin. Senki sem tudja megmondani, hogy valamely légijármű honnan származik, amíg nem végeznek el rajta szakértői vizsgálatot, tette hozzá. Oroszországnak soha nem voltak agresszív szándékai az európai országokkal szemben, jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök újságíróknak Asztanában. Az európai politikusok arra vonatkozó kijelentései, hogy háborúra készülnek Oroszországgal, teljesen képtelenek. ezt állítólag Oroszország nyugat-európai országokkal szembeni agresszív tervei miatt teszik, mondta. Putyin ezeket a kijelentéseket durva és arcátlan hazugságnak nevezte. Végül az időjárásról. Az éjszaka első felében alapvetően gomoly felhős időre számíthatunk. Elszórtan záporral, zivatarral, később északnyugat felől csökken a felhőzet, fokozatosan lecsengenek a záporos gócok. Záporok, zivatarok környezetében előfordulhatnak erős viharos széllökések. Tőlük függetlenül viszont jobbára mérsékelt légmozgás várható. Hajnalra többnyire 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, de a szélcsendes északkeleti részeken ennél több fokkal hűvösebb is lehet. Vasárnap a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 30 fok között valószínű. Híreket hallottak.
0: Kódex. A tudás öröksége.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt évek politikai küzdelmeiben a Horthy korszak ismét kitüntetett témává vált, egyesek nemzeti felemelkedésként, mások a tragédiák előszobájaként tekintenek rá. Éppen ezért különösen fontosak azok a történészi megszólalások, amelyek a politikai szenvedélyek helyett a tényekre és az összefüggésekre helyezik a hangsúlyt. Dr. Romsics Ignác, Széchenyi díjas történész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a 20. századi magyar történelem egyik legismertebb kutatója, aki a Horthy korszak politikai, társadalmi és gazdasági mérlegét vonta meg. Mai adásunkban a történész professzor egy a témában megtartott előadásának első részét sugározzuk. A műsorban szó esik a korszak ellentmondásairól, a két világháború közötti Magyarország mozgásteréről, valamint arról is, hogyan él tovább a Horthy korszak emlékezete a mai közéletben. Dr. Romsics Ignác történészt hallják.
3: Köszönöm szépen a meghívást. A téma a Horthy korszak, ami a magyar 20. századi magyar történelemnek nem több, mint egy negyed század, a 25 év, amelynek nem csak a jelene volt viharos, hanem viharos volt a jövője a Horthy korszakból nézve, vagyis a történeti, történetpolitikai megítélése is egészen a napjainkig. De nem csak a Horthy korszak ilyen, hanem a 20. századi magyar történelme tulajdonképpen mindegyik alkorszakával kapcsolatban összecsapnak, és ma is összecsapnak még az egymást gyakran kioltó nézetek, az egymással vitatkozó interpretáció. Aminek az alapvető oka valószínűleg az, hogy a mi történelmünk olyan, és olyan éles fordulatokban gazdag, hogy minden egyes politikai rendszer előszeretettel mutatja magát szebbnek, mint amilyen.

De az elejétől végéig fasizmusnak bélyegezték, és a politikusait vagy a vezetőit is Hortitól Bethlenen át Szálasi Ferencig fasiszta politikusként nevezték meg, és azt az eredményt is elvitatták tőle, amit tulajdonképpen elvitathatatlan, ami ténykérdés. És azt látjuk, hogy hiába a történetírás a 60-as és a 70-es években, hiába dolgozott ki a Horthy korszakról egy nemzetközileg is elfogadott, bemutatható árnyalt képet, a napjaink politikai küzdelmeiben érdekes módon a Horthy korszak egy kitüntetettebb témává vált, mint mondjuk az utóbbi időben, mint 56, vagy a Kádár korszak. És ennek következtében, hogy a politikának egy ilyen kitüntetett témája, nagyon egyoldalú véleményeket lehet hallani. Bizonyára maguk is találkoztak már olyan vélekedéssel, mert azt mondja, hogy a trianoni békeszerződés 1920-ban ez egy olyan szörnyűség volt, tulajdonképpen, hogy ez minden alól fölmenti az azt követő magyar politikát, örülni kell, hogy egyáltalán az ország talpon tudott maradni. És azt is hallhatják, hogy az 1944-es deportálások, a holokauszt olyan szörnyű eseménye volt az időszaknak, amely minden mást fölülír, és az egész negyed század egy rasszista bűntörténet az elejétől végéig, és semmiféle pozitívum ebben az időszakban nem történt. Én ebben az előadásban arra fogok törekedni, hogy azt a negyed századot több szempontból mutassam be, vagy vizsgáljam meg, és azután, hogy ezek a több szempontból miféle konklúziót tud levonni a hallgatóság, azt majd meglátjuk a kérdésekből, illetve abból, hogy ki mit tart ebből fontosabbnak. Mindegyik része a történetnek természetesen, a negatívumok, a pozitívumok, és egyetlen olyan korszak sincs tulajdonképpen, amely fekete-fehér színekkel bemutatható. Minden korszaknak voltak árnyoldalai, és voltak fényoldalai, vagy hibái és eredményei, és ez a Horthy korszakkal is így van. Az indulási pont 1920-tól nagyon nehéz és nagyon súlyos volt, mert a monarchia fölbomlása és a trianoni békeszerződés plusz a háború, plusz a két forradalom 18-19-ben olyan helyzetet idéztek elő, amelynek következtében a gazdaság nagyon súlyos válsággal küzdött. A mezőgazdasági termelés 1920-ban a háború előtti szint 50-60%-át érte el, a gyáripari termelés 35-40%-át. És ennek következtében az életszínvonal, az életkörülmények is nagyon nagy mértékben romlottak. Korabeli számítások szerint a napszámosok életszínvonala, a mezőgazdasági napszámosok, kubikusok életszínvonala 1919 végén, 1920 elején körülbelül 70%-kal volt alacsonyabb, mint a háború előtt. Az ipari munkásoké 60-65%-kal, tisztviselőké 80-82%-kal. Miután a kis országnak akkora tisztviselői rétegre a továbbiakban nem volt szüksége, mint a nagyobb Magyarország igényelt. Ennek ellenére, a viszonylag mély válság ellenére a gazdaság elég gyorsan kilábolt a válságból, és ennek két döntő eleme volt. Az egyik egy külföldi kölcsönnek a fölvétele, és ezzel az infláció megállítása, és a stabil fizetőeszköznek, a pengőnek a megteremtése 1926-27-ben, a kölcsön már korábban 1924-ben fölvették. A másik pedig ehhez az új gazdasági helyzethez idomoló vámpolitikának, vagy vámrendszernek a kialakítása, vagyis az export és import forgalomnak az olyan szabályozása, hogy azok az iparágok, amiket fejleszteni akarunk, azokat ne tegyük ki egy külföldi kölcsönnek, vagy külföldi versenynek, ami pedig mondjuk Magyarországon nem áll rendelkezésre, az könnyen bejöhessen az import. Mindezeknek a következtében a 20-es évek közepétől már tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a gazdaság nagyjából rekonstruálódott, vagy rekonstruálták, és a 20-es évek második felében, de különösképpen az utolsó harmadában egy föllendülési időszakot élt meg. Ez a föllendülés elsősorban az iparban mutatkozott, meg az iparnak is olyan ágazataiban, mint az élelmiszeripar, vagy a korábban fejletlen textilipar, és a nyersanyagbázisok nélküli nehézipar az kevésbé. De az iparnál is jobban megszenvedte az új helyzetet a magyar mezőgazdaság, amely a 20. század elején még körülbelül a franciaországi színvonalon állt, a két világháború között azonban nem bírt olyan mértékben fejlődni, és ezért egy
elmaradott ágazatává vált a magyar gazdaságnak, ami azért volt érdekes és fontos, mert abban az időszakban a nemzeti jövedelmnek a mezőgazdaság adta még 40-45%-át, eltérően a mai helyzetől, amikor csak 4%-át adja, és az élelmiszeriparral együtt is csak 8%-át. És az, hogy a mezőgazdaság nem tudott fejlődni, annak

Pedig az volt az alapvető, hogy a birtok szerkezet ugyanolyan egyoldalú volt, mint korábban, vagyis az egyik oldalon nagyon sok embernek volt kevés földje, a másik oldalon pedig kevés embernek nagyon sok földje. Ennek következtében a munkaerő nagyon olcsó volt, és a gazdaságok vagy a gazdaságnak a többsége nem volt kitéve annak, hogy akár a gépek gépesítsen, akár műtrágyázzon, akár öntözzön, vagyis hogy a egy egységnyire jutó termelési átlagot érdemben emelje. Nagyjából ugyanott voltak ezek a korszaknak a végén, mint a korszaknak az elején, de hát ezen túlmenően a mezőgazdaságnak még export problémái is voltak, mert hiába termelünk, azt valahol el is kell adni, és ez a 20-as, 30-as években nem mindig sikerült. Elsősorban Németország és Olaszország voltak azok, amelyek fölvették a mezőgazdasági termékeket a 30-as évek elejétől kezdődően. Új iparákként jelent meg, és az energiaellátás szempontjából ez nagyon fontos volt, az olajbányászat, a bauxitbányászat és az erre épülő alumíniumipar, és a villamosenergia termelés is, amelynek az volt a mindenki számára érezhető hatása, hogy növekedett azoknak a községeknek, településeknek száma, ahova a villanyt bekapcsolták, ahova az áram eljutott. Szóval a korszak elején a villannyal ellátott községek száma még csak 300 volt Magyarországon, 1933-ban már 999, érdekes módon majdnem 1000, 1938-ban pedig 1200. Ez azt jelenti, hogy az összes település 36%-a rendelkezett villanyárammal, viszont ennek a 36%-nyi településben élt az ország lakosságának 71%-a, vagyis a városokban és esetleg a nagyobb községekben volt villany. De hozzáteszem, az, hogy a villany be volt vezetve, vagy a lehetőség ott, ez nem jelentette azt, hogy minden házban volt villany, csak a lehetőség volt ezzel fölkínálva. Ezzel együtt a villamos energia az és a villanynak a terjedése a korábbi technikákhoz szemben, ez kétségkívül egy nagy vívmány és egy nagy előrelépés volt. Korszerűsödött a közlekedés is. A 19. század közepéig a fő közlekedési eszköz a ló, a szekér, meg a vitorláshajó volt, vagy pedig a vontatott hajó, az uszályuk a Dunán. A 19. század közepétől a vasút, és ez a 20. század elejére elég jól be is hálózta az országot. És a 20. századnak a nagy fejleménye az, hogy a robbanó motorra alapítva, amit a 19. század végén fedeznek föl, a közlekedés is individualizálódik, a motorizált közlekedés, elkezdik gyártani a motorkerékpárokat, a személygépkocsikat, az autóbuszokat, és tulajdonképpen a repülőgépeket is már ebben az időszakban, és ha kismértékben is, de ez Magyarországon is megjelenik. Persze, a saját árnyékát az ország nem tudta átlépni. Mint korábban, ekkor vagy a későbbiekben is meglehetősen szerény volt ez a fejlődés, mert az ország közúti közlekedése meglehetősen gyerekcipőben járt. 1938-ban 14 európai ország motorizációs mutatója átlagosan közel 6 pontot tett ki, 5,7 volt, Magyarországon 0,5. Ez azt jelentette, hogy 1000 főre Magyarországon a 30-as években 2 személygépkocsi jutott, miközben Csehszlovákiában már 5, az észak-európai országokban 20-30, az Egyesült Államokban több mint 100. Igaz viszont, és ez a különbség mindig megvolt mindenben, és ma is megvan, déli szomszédjainknál és Görögországban 1000 főre csak 1 személyautó jutott. Tehát fele annak, mint ami Magyarországon. A hírközlés eredményei közül a rádiózás emelkedett ki, ami szintén a 20. századnak egy új találmánya, innovációja. Az első viszonylag kis teljesítmény adott alig néhány évvel a bostoni rádió bevezetése után, 1925-ben helyezték üzembe Csepelen, a jóval nagyobb kapacitású lakitelkit, lakihegyit pedig 1928-ban. Az elért általános gazdasági fejlettségi szintet mindig a hibái, a számítási pontatlanságok ellenére elég jól mutatja az egyfőjétől nemzeti jövedelem, GNP vagy GDP, attól függ, hogy számolják, a száma az aránya. És hogyha egy svájci kutatónak, Paul Bayroknak vagy Bérosnak a számítását fogadjuk el, ami egy nemzetközi számítás volt, akkor azt látjuk, hogy az egyfőre jutó bruttó nemzeti termék
1925-ben megközelítette, 1923-ban pedig felülmúlta az 1913-ast. 1913-ban az egyfőjelöltő GNP az európai átlag 69%-a volt Magyarországon, az európai átlag 69%-a, 1929-ben pedig 74%-a. Tehát magasabb, mint 13-ban. A Trianon meg a Monalia földbomlás és minden egyéb ellenére. Utána következett egy gazdasági válság 1929-33 között, amikor ismét volt egy visszaesés, és az európai átlagot újra csak 38-39-be közelítettük meg, 67%-kal, tehát picit kevesebb volt, mint a század előtt. Ha most ezt még országokhoz viszonyítjuk, akkor azt látjuk, hogy ez az érték az angliainak 38%-a, a németországinak 48%-a, a franciaországinak, a német 40, a franciaországinak 48, az ausztriainak 70%-a, a csehszlovákiának 80%-a, a lengyelországinak 121%-a, a portugáliainak 128%-a és a romániainak 131%-át tette ki. Vagyis ebben is azt látjuk, ebben a legáltalánosabb mutatóban is, mint a gépkocsik elterjedésénél, vagy akár a rádiók elterjedésénél, hogy Magyarország gazdasági fejlettség szempontjából a nyugat, illetve közép-európai fejlettebb és a balkáni, kelet-európai fejlettenebb európai zóna közötti átmenetet foglalja el. És ez valójában egészen a legutóbbi időkig így volt. Hortikorban is, azt megelőzően és azóta is.

Követve a gazdaság strukturális átalakulását, és ezzel áttérek a második egységre, a társadalmi változásoknak a vázlatos bemutatására, a társadalomnak a szerkezete is módosult. Miután az ország, ha lassan is, de iparosodott, a mezőgazdasága inkább stagnált, ebből az következett, hogy a mezőgazdaságból élők aránya 1920 és 30 között 56%-ról 52%-re, majd később még tovább csökkent. Ez sem egy magyar fejlemény természetesen, általános világ tendencia az, hogy a hagyományos, tradicionális agrártársadalmak, ahol az agrár, a mezőgazdaságban élők aránya 80-90%, és Magyarország ilyen volt a 19. század közepén, fokozatosan csökken a mezőgazdaságból élők aránya, de a technikai fejlődés és az intenzív gazdálkodás következtében a mezőgazdasági termelés az mégis nő, és ennek egy része, vagy a mezőgazdaság a munkaerő fölöslege átáramlik az iparba, ahol egyre növekszik az iparban dolgozók száma, mindaddig, amíg el nem ér egy 50-60%-ot, amikor az is megáll, és onnantól kezdődően a szolgáltatóipar ágakban dolgozóknak a száma nő, és ezzel átlép a posztindustriális korszakba egy társadalom vagy egy ország. Magyarország a Horthy korszakban az agrár, ipari déleurópai típusnak felelt meg, ami azt jelentette, hogy az ország lakosságának többsége, közel 50 vagy kicsit több mint 50%-a még mindig a mezőgazdaságból élt, és az ipari lakosságnak az aránya az nem igen tett ki többet 30-35%-nál, a szolgáltatásban, oktatásban, iskolában, bankokban, egyebekben dolgozóké pedig még kevesebbet. Nem nagyon változott viszont a társadalom osztály réteg viszonyainak az aláfölé és mellé rendeltségi relációi, vagyis az, hogy hogyan néztek az egyes csoportok a mellettük, a fölöttük és az alattuk lévőre. Ezzel kapcsolatban hadd idézem Szegfű Gyulát, aki a kornak a vezető történésze volt, és az egyik könyvében az 1930-as évek közepén a következőt állapította meg erről a társadalomnak a belső relációs viszony. Azt mondja, sem a társadalmi tagozódás, sem a társadalmi gondolkodás nem igen változtak, és minden maradt etéren úgy, amint azt már a harmadik nemzedék idején, vagyis 1918 előtt megszokták az emberek. Középosztálybeli intelligenciánk legfeljebb, ha múló kívánságokkal vagy formalisztikus beszédekben közeledett az alatta álló néposztályokhoz, és sem a parasztság, sem az ipari munkásság nemzeti öntudatosodása demokrácia útján nem haladt előre lényegesebben. A társadalom tovább élte csoportokra bomlott életét, s borzongva a kommunista forradalmikor emlékeitől, mindennemű demokratikus fejlődéstől ösztönösen elzárkózott, idézőjel bezárva. Más szavakkal ez azt jelenti, hogy ebben a társadalomban éltek urak, még nagyobb urak, vagy pedig nem urak, és ez a címek, a rangok, a megszólítások hierarchiájában is nagyon jól megmutatkozott. Nem lehetett egyszerűen valakit asszonyomnak, uramnak, vagy Kovács úrnak, vagy Kovácsnének szólítani, mint ahogyan ez most már Magyarországon hosszú ideje van, és más demokratikus országokban is a gyakorlat, hanem el kellett dönteni azt, hogy az illetőt nagyságos úrnak, tekintetes úrnak, méltóságos úrnak, kegyelmes úrnak szólítjuk-e, és ehhez hozzá kell említeni azt, hogy gróf úr, báró úr, vagy pedig egyéb titulust. És ez azt lehet mondani, hogy ilyen szempontból az érettségi volt a választóvonal, az érettségivel rendelkezők párbaj képesek voltak, és egymás között mondjuk tegeződtek. A középosztályon belül legalábbis egy, mondjuk Eszterházi gróf azért nem tegeződött az egri tanítóképzőnek a tanárával nyilvánvalóan első látásra, tehát ez az ugye a neme a felső rétegen, a középosztályon belül is olyan fajta hierarchiák voltak, amely mindenben az életformában megmutatkozott, és úgy elkülönültek egymástól, hogy praktikusan nem is nagyon tudtak találkozni. De mégis azt szokták mondani, az érettségivel rendelkezők, és ez nem volt több a magyar társadalomnak egy 10%-ánál, inkább kevesebb, volt az, amit középosztálynak lehet nevezni, és amely nagyjából egyenrangúnak gondolatta magát, és aki attól lefele volt, az már nem az uraknak, hanem a kendeknek a világa volt. A jövedelmi különbségek ennek megfelelően nagyok voltak a két háború közötti Magyarországon. Azt is mondhatnánk, hogy kirívóan nagyok voltak. A korabeli számítások szerint 1930-31-ben az átlagjövedelem, egyfőre számított átlagjövedelem 534 pengőt tett ki, és a felső
hát durván 0,5 vagy 1%. Az igazán az uralkodó elit ennek az 534 pengőnek a 33-szorosát kereste, ami 18 000 pengőnek felelt meg, és az alul lévők legszegényebbek, és ezek a mezőgazdasági napszámosok és a cselédek voltak, nekik pedig az éves egyfőtő jövedelme a 200 pengőt is alig érte el. Miközben a korabeli nóta ugye azt mondta, hogy havi 200 pengő fixel, az ember könnyen viccel, de itt nem havi 200 pengő fixel, hanem 20 pengő fix volt. Ez természetesen úgy jött ki, hogy nagyon nagy volt a munkanélküliség ebben a rétegben, tehát azokat is be kell számolni ebbe az átlagba, úgyhogy ebből kicsit volt, aki többet, volt, aki kevesebbet, de minden esetre irtózatos a különbség a felső rétegek, akár még a középosztály, és az alul lévő nagy tömegeknek az életviszonyai között. Mindazonáltal az, hogy Horthy Miklós Magyarországán 3 millió koldus élt volna, ez túlzás. Persze mindig nehéz meghatározni, hogy kit tartunk szegénynek, vagy kit tartunk gazdagnak, és ez ugye objektív mérőszám nem igen van, vagy legalábbis akkor nem volt. Az ön megítélés az pedig nagyon különböző lehet, mert egy közepesen gazdag ember is érezheti úgy, hogy ő nagyon szegény. De minden esetre, hogyha 3 millió koldus nem is volt, az biztos, hogy a 1,5-2 millió volt annak a főleg szegényparaszti vidéki csoportnak a száma, amelynek a fő problémája a megélhetés volt. Vagyis az, hogy legyen mit enni, télen legyen, tudjon fűteni, és télen nem ezítláb kelljen járni. Erről megdöbbentő képet fest a két háború közötti szociográfia, például Féja Gézának a Viharsarok című műve, és több más dolog is. Ennek ellenére, hogy ilyen nagy társadalmi különbségek, szociális különbségek voltak, azt mondani, és ezen a problémán sokat segített volna nyilvánvalóan egy földreform, amely viszont a hatalmon lévő nagybirtokos, középbirtokos rétegnek nem állt érdekébe, és ezért ezt folyamatosan elszabotálta, csak egy kis földreform volt a 20-es évek elején. Mindazonáltal azt állítani, hogy a társadalom vezető rétegében semmiféle érzékenység ne lett volna az alsóbb rétegek problémái nyomora iránt, ez nem igaz. Mert anélkül, hogy az uralmi viszonyokat döntően változtatták volna, hogy a földbirtokreformot, radikális földbirtokreformot akartak volna végrehajtani, mert ezt nem akartak, nem hajtottak végre, tisztában voltak azzal, hogyha a szociális problémákat valamilyen formában nem próbálják kezelni, akkor előbb-utóbb egy hatalmas robbanás lesz. És éppen ezért a különböző kormányok következetesen vagy folyamatosan törekedtek arra, hogy a modern szociálpolitika különböző elemeinek a bevezetésével enyhítsék ezeket a problémákat. Már a 19. század végén, 20. század elején megjelent az ipari munkásság körében a betegség és a baleset ellen, kötelező betegség és baleset elleni biztosítás. Ezt a 20-as években is továbbfejlesztik, és 1928-ban bevezetik az öregkori ellátásra és a nyugdíj intézményét az ipari munkások körében. A állami köztisztviselő közalkalmazottak számára ez már korábban adott volt, már a 19. század végétől folyamatosan ugye ők rájuk vonatkozott a nyugdíj az ipari munkásokra, most először, 1928-tól. Majd 1937-ben bevezetik a 8 órás munkaidőt, először Magyarországon, a fizetett szabadság intézményét, és 1938-ban a gyermeknevelési pótlékot is. Ez mind az ipari munkásság, illetve mondjuk tágabban a városi munkásságra vonatkozik. A mezőgazdasági munkásságra nem vonatkozott, amely a legnagyobb tömegű volt. Némi változást ezen az okozott, hogy 1938-ban a mezőgazdasági munkavállalókra is kiterjesztik a szociális biztosítás egyes elemeit, például az öregségi biztosítást. Akkor 65 évbe szabták meg egységesen nyugdíjkorhatárt, bizonyos kategóriák, mint a bírók, meg egyebek tovább dolgozhattak 70 évig, egyetemi tanárok, de átlagosan 65 év volt a nyugdíjkorhatár, és ahhoz, hogy ebben valaki részesüljön, 15 éves munkaviszonnyal kellett rendelkeznie. A fizetett szabadság intézménye ugyanekkortól kezdődik, 5-6-8 nap ebben az időszakban, vagy egy hét még, szóval koráncsem egy hónap, mint ahogyan ez manapság van. A Horthy korszak társadalom biztosítása a különböző részletező kutatások szerint, például Tomka Bélának a kutatásai szerint, hogy nevet is mondjak, nem volt olyan elmaradott, mint az ország gazdasága, tehát eléggé lépést tartott az európai tendenciákkal, de kétségkívül volt egy nagy hiányossága, a munkanélküliség elleni biztosítás. Ez nem szerepelt a Horthy korszak szociálpolitikai intézkedései között, mégpedig azért nem, mert hogyha főleg a mezőgazdaságban meglévő nagymértékű munkanélküliséget
rendszeres munkanélküli segéllyel orvosolják, ezt meg lehetett volna tenni, ez nyilvánvalóan a földbirtokosok jövedelméből vagy profitjából egy akkora elvonást jelentett volna, amennek a kockázatát az állam nem vállalta. Úgyhogy ilyen módon a munkanélküliség, a munkanélküliek problémáinak a kezelését, akik számosan voltak, mindenféle kvalitatív jellegű eseti szegénygondozó intézményekkel próbálták megoldani. Ilyen volt például az úgynevezett EGRI norma, amelyet egyébként egy EGRI ferences házfőnök dolgozott ki 1924-ben, amely azt jelentette, hogy összegyűjtik szisztematikusan egy-egy településben vagy körzetben az adományokat, és akkor ezt megpróbálják bizonyos szempontok szerint szétosztani. És volt más több pécsi polgármester nevéhez fűződik az a produktív szociálpolitika, amely nem egyszerűen juttatni akart, hanem munkát akart adni az embereknek. Vagy az 1940-ben létrehozott országos nép- és családvédelmi alap, az ONCSA, amely a sok gyerekes családokat juttatta nagyon olcsón valamiféle házhoz. A közegészségügy szintén elég jelentősen fejlődött ebben az időszakban. 1913-ban 100 ezer lakosra 31, 1921-ben 56, 1938-ban 117 orvos jutott, és ez tulajdonképpen Európa élvonalába emelte az országot. Magyarázat nagyon egyszerű, nagyon sok orvos menekült az elcsatolt területekről Magyarországra, aki itt maradt és itt dolgozott. Nem ilyen arányban, de azért nőtt a kórházi ágyaknak a száma is, és a tüdőbaj arányát, ami ugye egy régi probléma volt Magyarországon, sikerült 10-12%-ra a halálozásokon belül lecsökkenteni a korszak végére, nagyon jelentős volt. Úgy szintén pozitív kezdeményezés a zöldkeresztes szolgálat, amely a falusi lakosság egészségvédelmét, vagy a betegségek megelőzését szolgálták, és a kis településekre terjesztették ki. És lehetne így még tovább sorolni. Összefoglalva, tehát azt mondhatjuk, hogy a gazdaság a történelmileg örökölt és nagyjából megtartott gazdasági helyzetnek megfelelő szociálpolitikát érvényesített a rendszer, de a nagy társadalmi különbségek radikális orvoslására sosem vállalkozott. Ez elsősorban a mezőgazdaságban mutatkozott meg.

A korszaknak a kulturális élete, átugorva egy harmadik aspektusra, rendkívül sokszínű volt, és eredményekben azt mondhatom, hogy bővelkedő vagy gazdag, alaptendencia vagy jellemző volt a műveltségnek a kiterjedése. Mégpedig ez összefüggött azzal az oktatással, az oktatásnak a kiterjedésével. Ezt már a dualizmus időszakában kötelezővé tették 1868-ban, de hát ugye az alapoktatás nem teljesen hiába volt kötelező, ugye hogyha a 20 kilométeres körzetben nem volt egy iskola, akkor oda nem nagyon lehetett elvinni a gyerekeket. Tehát ezért az első probléma az volt egyáltalán, hogy legyen annyi iskola, hogy ez a gyerekek által bejárható legyen. És ennek érdekében a kormányzat nagyon sokat tett, főleg a Klebersberg minisztersége idején a 20-es évek utolsó harmadában, amikor ezt a híres nevezetes 5000 népiskola, illetve népiskola létesítmény programot kidolgozták, de ez folytatódott Hóman Bálintnak az időszaka alatt is. Úgyhogy ennek köszönhetően a külvárosokban, kisfalvakban és a tanyás körzetekben épültek föl ilyen népiskolák, amelyek természetesen nem feleltek meg a mai elvárásoknak és a normáknak, mert az idősebb korosztály közül valószínűleg még vannak néhányan, akik ilyen falusi Klebersberg iskolában tanultak, ami vagy egy tanteremből állt, vagy két tanteremből állt, és nem osztott oktatás volt, hanem egy tanító, vagy maximum kettő tanította a gyerekeket mindenre. Tehát olyan szofisztikált dolgokat itt nem lehetett megtanulni, de nem is ez volt a célja, hanem az írás, olvasásnak mondjuk és a számolásnak a megtanítása egy bizonyos százas számrendszeren belül mondjuk. Bonyolult algoritmusokkal nem tudtak természetesen az emberek dolgozni, és az írás készségük is korlátozott volt, ahogy erről a háborús levelek, paraszti levelek, vagy a népi levelek szépen beszámolnak. De mégis óriási dolog volt az, hogy az analfabetizmust, amely a 19. század közepén 80% körül járt, a 20. század 30% körül, 1920-ban 15% körül, azt 1940-re levitték 7% alá. És ebben az időszakban Lengyelországban még 20%-os az analfabetizmus, a balkáni országokban 30-40%-os az analfabetizmus, és a nyugat-európai országban 4-5%-os, 3-5%-os. Tehát eredményes volt a népiskolai programja a korszaknak, úgy szintén eredményes volt a felsőoktatásnak a fejlesztése is, ami egy másik pillér. De ez volt a két prioritás, a alullévőknél a műveltség elemi szintjeinek az elsajátítatása, az analfabetizmus felszámolása, mert az ipari modernizáció követően elkerülhetetlen volt. Tehát amikor már nem a lovat kellett vezetni, hanem esetleg a traktorra fölülni, vagy bizony dolgokat megszámolni, a gyárakról nem is beszélve, akkor ott már ezt analfabéta módon nehezen lehetett ugye, elintézni, tehát megkövetetett. De azzal is tisztában volt a korszak, hogy növelni, fejleszteni kell a magasan képzett elit értelmiséget is Magyarországon, ez is a modernizáció része, és ennek érdekében nem elégedtek meg azzal, hogy a Pesti Egyetemet fejlesztették, vagy a háború előtt megalapított Debrecen Egyetemet fejlesztették, hanem a háború előtt létrehozott Pozsonyi Egyetemet áttelepítették Pécsre, a kolozsvári 1873-ban létrehozott egyetemet pedig a 20-as évek elején áttelepítették Szegedre. És a szegedi, a pécsi és a Debrecen Egyetem is a 20-as évek végén, 30-as évek elején épül ki, és így lesz Budapest mellett négy ilyen vidéki egyetemi centruma Magyarországnak, ahova ugyan sokkal kevesebben járnak, mint Budapesten, és a tanári kar sem olyan népes, mint Budapesten, de mégis azt gondolom, egy jelentős fejlesztés volt. Plusz ehhez járult az európai fővárosokban, Berlinben, Rómában, másutt a kollégiumi hungárikumoknak a rendszere, amelynek az volt a feladata, hogy az egyetemet elvégzett középiskolai tanárok fél évre, egy évre, ha nem is mindenki, de többségük, kiusson egy-egy külföldi országba, azt a nyelvet, amit itthon tanult, jó színvonalon elsajátítsa, megtanulja, kultúrát megismerje, és hazajöve a fiatal gyerekekbe ezt átlántálja. Ez is azt gondolom, hogy egy jó rendszer volt, még akkor is, hogyha nagyon kevesen részesültek benne. Az egész felsőoktatásos tanulóknak a létszáma 13-14 ezer volt a Horthy korszakban. Csak összehasonlításképpen mondom, manapság 400 ezer, plusz-minusz néhány tízezer. Tehát ez egy egészen, az egy valóban egy elit oktatás volt, nem pedig egy
tömegoktatás, mint ami ma van a felsőoktatásban. És ugyanez volt a középiskoláknak a helyzete is, ahol kicsit többen jártak, mint a felsőoktatásban, 40-50 ezeren, de sokkal többen nem. Az is a döntően a közép réteg és a felső rétegeknek, gyerekeinek a művelődését szolgálták. Elitiskolák voltak, de nagyon kevesen tudtak oda az alsóbb néprétegekből bejárni, vagy oda azt elvégezni. Az 1930-31-es tanévben a 18-23 éves korosztályból a nagy és középbirtokosok gyerekei közül minden hatodik, az ipari tisztviselők közül minden 18-dik, a kisbirtokos parasztok gyerekei közül minden 121-dik, a munkások gyerekei közül minden 425-dik, és a föld nélküli szegény paraszt gyermekei közül minden 1320-dik járt felsőoktatásban. Tehát ez mutatja azt, ugye, hogy magas szintű volt a középiskolai oktatás, magas szintű volt a felsőoktatás, de egy meglehetősen szűk réteg számára, és a társadalmi mobilitás meglehetősen alacsonyfokú volt. Létezett, de alacsonyfokú volt. És az oktatási rendszernek egy másik problémája, és ezt nem feledkezhetünk meg, az az, hogy miközben a 30-as évektől a szegény sorsú vidéki gyerekeknek az előrejutását támogatták, külön ösztöndíj alapokat hoztak létre, tehetségkutató intézményt állítottak föl, és talán a idősebbek közül szintén emlékeznek még, vagy talán néhányan élvezték is ennek az áldását, a ingyen tanulást a közép- és a felsőoktatásban, de volt egy társadalmi csoport, amelyet 1920-tól kezdődően következetesen korlátoztak a felsőoktatási tanulmányaiban, jogszabályszerűen, és ez a magyarországi zsidóság volt, vagy pontosabban az izraelita felekezetűek. 1920-ban vezetik be az úgynevezett numerus clausus törvényt, amelynek az a célja, hogy a felsőoktatásban az izraelita vallású, vagy zsidószármazású diákoknak a számát lecsökkentsék a háború előtti 30-35%-ra, ról arra az 5%-ra, amelyet képviseltek az egész társadalom belül. És bár ezt nem érték el csak a 30-as évek végére, de a 28-as enyhítés ellenére ez az intézmény kétségkívül végig létezett, végig megvolt, és a magyarországi zsidósággal szemben egy negatív diszkrimináció, egy negatív megkülönböztetést jelentett. Nos, annak következtében, hogy a kultúra, a művelődés elemei az egész társadalomban terjednek, teszi azt, hogy a újságolvasóknak és a könyvolvasóknak a száma is érdemben nőtt. A két háború közötti Magyarországon több könyvet adnak ki, mint 1918 előtt, és több újságot, mint 1918 előtt. Ami azért érdekes, mert közben az ország lakossága kétharmaddal csökkent. A 18, illetve a 22 millióból 7-8 millió lett az összlakosság Magyarországon, de mivel az iskoláztatási mutatók javultak, az analfabetizmus csökkent, ezért az újságolvasó és a könyvolvasóknak a száma növekszik. Tehát kulturáltabbá válik a magyar társadalom jelentős mértékben. Természetesen sokan az egyszerűbb rétegekben kalendáriumot olvasnak csak, és ha újságot, akkor az olvasókörbe, nem rendelnek meg színes lapokat, meg egyebeket, de jellemző az, hogy egy kiskunhalas melletti, mondjuk egy 70 holdas tanyásgazda, az napilapot is járat, színes lapot is járat, és azt a nyilván a családtagok azt forgatták, látták, és mellette jókai köteteket rendel, lexikonokat rendel. Nem mondom, hogy ez általános volt, nem volt általános természetesen, de a lehetőség adott volt, és ilyenek is voltak. A könyv és az újságolvasóknak a kiterjedése mellett, ugye egy jelentős, ami egy ilyen kulturális, hát hogy mondjam, eszköz, információ szolgáltat, két új ilyen eszköz van még a két háború között, az egész világon és Magyarországon, az egyik a film, a másik pedig a rádió. Ugye a filmezést a századfordulón találják ki, és 1926-ig néma, 1926-tól hangos is, és hallatlan népszerű, nagyon kényelmes, akkor még ugye tévé nem volt, meg videó nem volt, tehát az olvasás mégis egyfajta elszánást igényel, odafigyelést igényel, időt igényel, a mozi az másfél-két óra alatt letudható, csak nézni kell tulajdonképpen, miután hangos film van, más nem igényel, úgyhogy hallatlan népszerű volt, és a korabeli számítások azt mutatják, hogy ugyanannyi pénzt költött a magyar társadalom mozira a 30-as évekre, mint újságra és könyvekre együttvéve. Annak ellenére, hogy a mozi nagyon olcsó volt, néhány fillér, tehát ezt a
a városi cselédlányok, kimenős vakák, katonák egyaránt meg tudták fizetni, és mentek is moziba, amelyeknek a száma szaporodik. Ugye erre a nagyvárosokban már effektíve mozitermek jönnek létre, filmszínházak kicsiben. Kisebb falvakban pedig, ahol ilyen nincs, meg még áram sincs, ott pedig a sajátos technikával, aggregátorral működtetnek ilyen, és akkor fehér falra vetítenek ilyen képeket, ami technikailag persze nem áll több, mint a mai nagyképernyős szupermozik, meg a videók, de árnyékokat lehetett látni, és hangok is jöttek. Úgyhogy azt az illúziót keltette, hogy ott valami cselekmény van. A legnagyobb sikerű ilyen film 1934-ben bemutatott hollywoodi stílusú meseautó volt, főbb szerepekben Törzs Jenő, Kabos Gyula, Perce Zita. Ennek van egy modern földolgozása is, és biztos, hogy látták vagy egyiket, vagy másikat, mert a Duna TV előszeretettel vetíti ezeket a filmeket. Tehát tulajdonképpen szórakoztató filmeket gyártottak a korszakban. Nevettető szórakoztató filmeket. Az egyik típus ugye a gentry, katona, Schneidig, középosztálybeli katonatiszt, az elcsábított, de szép, alacsony származású hölgy, vagy a polgárnak a típusa, a kispolgár típusa, Kabos Gyuláé, annak is van egy modern földolgozása. Olyan fajta művészfilmeket, mint a 60-as években gyártottak tömegével Magyarországon, viszont nem nagyon gyártottak. Az a kapitalizmus viszonyai között nem nagyon tudott volna megélni, de egyre mégis fölvön figyelmet, amely a 42-ben vagy 41-ben a Velencei Filmfesztiválon nagy díjat nyerte Szőcs Istvánnak az Emberek a Havason című nagyon szép megrendítő filmje, ezt pedig karácsonytáján szokták vetíteni a magyar tévében, és azt hiszem, hogy Nyírő Józsefnek egy novellája alapján készült. A másik pedig a rádió volt, amely szintén terjedt Magyarországon, és körülbelül ott álltunk ebben is, mint minden másban, vagyis középen. 1000 lakosra a 30-as évek közepén Németországban 136 rádió jutott, Franciaországban 99, Csehszlovákiában 68, Magyarországon 43, Lengyelországban 25, Romániában 12, Jugoszláviában 11, és Bulgáriában 3. Albániában nem tudjuk, mert ott akkor még nem csinált a statisztikát, de valószínűleg ennél kevesebb. A rádió mellett terjedt a sport is, mégpedig a tömegsport. Elég sok sportlétesítményt hoztak létre, ami összefüggött a trianoni békeszerződéssel és a Levente intézményével. Ezek persze nem ilyen bicskei típusú versenyuszodák voltak zömmel, hanem céllövő pályák vagy futópályák a falu szélén, de arra, hogy a fiatalok ott focizzanak, testgyakorlatokat végezzenek, erre ez is jó volt, és határozottan kijelenthető, hogy a tömegsport ekkor kezd a Horthy korszakban éppen ennek az intézménynek köszönhetően terjedni. A nyaralás is éppen a fizetett szabadság miatt megjelenik és terjed, mint a 20. század elején, 18 előtt körülbelül 10-20 ezer volt azoknak a száma, akik rendszeresen nyaraltak, teleltek a Lidón Velence mellett, a szerényebbek Abbáziába, télen meg a Tátrában, meg különböző helyeken. Ez most ez a 10-20 ezer fő fölemelkedik 200-300 ezer főre a két háború között, tehát gyakorlatilag az egész középosztály és a munkásságnak a felső rétege is elmegy, hogy így mondjam, pihenni. Ekkor kezdik a Balaton környékét fölparcellázni, és ott kis házakat építeni, és válik a munkásoknak is egy rendszeres szórakozására a hétvégi, hát vándorlás, vagy hogy mondják ezt, a hegyekbe való kirándulás. Úgyhogy mindezek, a mozi, a rádió, a turizmus, a tömegsport, ezek a motorizációval egy nagy életforma változás kezdetéről tanúskoznak.

0: Kedves hallgatóink, dr. Romsics Ignác történész professzor előadásának első részét hallották, amelyben a Horthy korszak politikai és társadalmi mérlegéről, valamint a korszak máig ható történelmi és közéleti megítéléséről beszélt. Következő adásunkban az előadás folytatásával várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánunk!
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották.
1: 23 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Történelmi győzelemként értékelte a miniszterelnök, hogy az Európai Bizottság elnökével folytatott tárgyalásokon 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról született megállapodás. Magyar Péter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében azt írta, minden centet hazahozunk. Kőkemény tárgyalásokon vagyunk túl, tegnap még az utolsó órákban is 2 milliárd euróval nőtt a felszabadított uniós források összege. Minden centet hazahozunk, történelmi győzelem, fogalmazott Magyar Péter. Magyar Péter a megállapodást követő sajtótájékoztatón elmondta, hogy a magyar éves költségvetés 13%-át kitevő 16,4 milliárd euróból 4,4 milliárd euró a kohéziós forrás, amit a magyar kormány közlekedésfejlesztésre, egészségügyi beruházásra, szociális beruházásokra, környezetvédelmi beruházásokra, a kis- és középvállalatok támogatására tud költeni. 2,2 milliárd euró jut az oktatásra, a fejlesztésekre és a kutatásra. 1,5 milliárd euró lesz fordítható az elektromos hálózat fejlesztésére. Továbbá a kormány 2 milliárd eurót tud fordítani új vasúti szerelvények, új hév szerelvények, a helyi érdekű vasút szerelvényeinek beszerzésére. A kereszténydemokrata néppárt frakcióvezetője kíváncsi arra, milyen vállalásokat tett Magyar Péter Brüsszelben az uniós forrásokért cserébe. Rétvári Bence a közösségi oldalán rögzítette, Magyarországnak járnak az uniós források. Ezek nem ajándékok, nem politikai kegyek, hanem a magyar embereket, családokat, vállalkozásokat, önkormányzatokat, egyetemeket megillető pénzek. Rétvári Bence rámutatott, az elmúlt években az előző kormány jelentős összegeket, nagyjából 12 milliárd eurót már lehívott, és a fennmaradó forrásokért is folyamatosan folytak a tárgyalások. Értékelése szerint a különbség nem technikai, hanem politikai természetű. Lehet úgy tárgyalni, hogy közben az ember nem adja fel az ország alapvető érdekeit, és lehet úgy is, hogy valakinek csak a gyorsaság számít, ezért kész olyan engedményekre, amelyeknek később az egész ország fizeti meg az árát. Magyar Péter vajon milyen vállalásokat tett? Kérdezte a KDNP-s politikus. A nyugállományúak számíthatnak a honvédségre, ezért felülvizsgálják az őket megillető támogatások és egészségügyi ellátásuk jelenlegi helyzetét, közölte a honvédelmi miniszter a közösségi oldalán. Ruszin Szendi Romulus annak kapcsán tett közzé bejegyzést, hogy előadást tartott a Honvédségi Nyugdíjas Klub Országos Szövetsége Balatonakaratjai gyűlésén a honvédelemben várható változásokról és a nyugállományúakat segítő intézkedésekről. Szerinte nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a nyugállományúak véleménye is számít, ezért az előadást követően meghallgatta a meglátásaikat és kéréseiket, egyben a szövetség tagjait biztosította arról, hogy felülvizsgálják az őket megillető támogatások és egészségügyi ellátásuk jelenlegi helyzetét. Oroszország kész vizsgálatot lefolytatni, ha átadják neki a Romániában becsapódott drón roncsait, jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök Asztanában, kazahsztáni állami látogatása és az Eurázsiai Gazdasági Unió csúcstalálkozója nyomán megtartott sajtótájékoztatóján. Adják át nekünk a drón maradványait, és mi objektív vizsgálatokat fogunk lefolytatni, és csak akkor adunk értékelést arról, hogy mi történt, mondta Putyin. Senki sem tudja megmondani, hogy valamely légijármű honnan származik, amíg nem végeznek el rajta szakértői vizsgálatot, tette hozzá. Oroszországnak soha nem voltak agresszív szándékai az európai országokkal szemben, jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök újságíróknak Asztanában. Az európai politikusok arra vonatkozó kijelentései, hogy háborúra készülnek Oroszországgal, teljesen képtelenek. Ezt állítólag Oroszország nyugat-európai országokkal szembeni agresszív tervei miatt teszik, mondta. Putyin ezeket a kijelentéseket durva és arcátlan hazugságnak nevezte. Végül az időjárásról. Az éjszaka első felében alapvetően gomoly felhős időre számíthatunk. Elszórtan záporral, zivatarral, később északnyugat felől csökken a felhőzet, fokozatosan lecsengenek a záporos gócok. Záporok, zivatarok környezetében előfordulhatnak erős viharos széllökések. Tőlük függetlenül viszont jobbára mérsékelt légmozgás várható. Hajnalra többnyire 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, de a szélcsendes északkeleti részeken ennél több fokkal hűvösebb is lehet. Vasárnap a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 30 fok között valószínű. Híreket hallottak.
3: Együtt éjfélig.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Szombati adásunk témái. Leó pápa bizottságot hoz létre a Casa Sollievo della Sofferenza újjáélesztésére. A Szent Atya a Centesimus Annus alapítványhoz. Új remény születik a mai törékeny világban. Interjú Rétfalvi Balázs történésszel, a szombathelyi püspöki levéltár igazgatójával, a Magyarország Egyházmegyei és püspökei 1804-1918 címmel most megjelent püspökök életrajzi lexikonjáról.
1: Leó pápa a bizottságot hoz létre a Casa Sollievo della Sofferenza fellendítésére. 14. Leó pápa kirográfot, vagyis saját kézzel aláírt rendeletet adott ki, amellyel felállít egy új irányító bizottságot, amely a pietrelcínai Szent Pió által létrehozott alapítvány fellendítését segíti elő. Az új testület elnöke

0: A revitalizáció új korszakára készül. 14. Leó pápa kiadott egy kirográfot, amellyel létrehozza az alapítvány irányító és felügyelő bizottságát, amelynek feladata, hogy megtalálja a hatékonyság, az eredményesség és a fenntarthatóság megerősítésének legjobb megoldásait. Ez a döntés az apostoli szentszék karitatív tevékenységek iránti szeretetéből és annak tudatából fakad, hogy a nagy intézményeknek, ahhoz, hogy hűek maradjanak küldetésükhöz, képesnek kell lenniük szembenézni a változás kihívásaival. Az idők, a technológia, a jog és a gazdaság fejlődése az egyház küldetését a folyamatos megújulás kihívása elé állítja, olvasható a kirográfban, különösen az egészségügyi ágazatokban, amelyek jövőképet, beruházásokat és körültekintő gazdálkodást igényelnek. Ezen intézmények közé tartozik a Casa Sollievo della Sofferenza, amelyet azzal a céllal alapítottak, hogy vendégszeretetet, segítséget és gondozást nyújtson a betegeknek, zarándokoknak és családjaiknak, szent alapítójának lelkiségéből és alakjából merítve ihletet. Annak érdekében, hogy szembenézzünk-e kihívással, Leó pápa úgy döntött, hogy létrehozza a Casa Sollievo della Sofferenza, Pietralcinai Szent Pio alapítvány irányító és felügyelő bizottságát, amelynek feladata az alapítvány jelenlegi helyzetének elemzése, és hogy megtalálja a legjobb megoldásokat munkája és küldetése egyre nagyobb hatékonysága, eredményessége és hosszú távú fenntarthatósága érdekében, valamint az így azonosított megoldások konkrét megvalósítása. A bizottság minden területen, gazdasági, pénzügyi és működési területen dolgozni fog teljes kapacitással, hogy végrehajtsa a szükséges rendes és rendkívüli adminisztratív intézkedéseket, közvetlenül a pápának jelentést téve minden kiváltképpen jelentős döntés előtt, és minden esetben a különösen fontos, vagy az alapítvány vagyonára döntő és jelentős hatással bíró jogi aktusok elfogadása, vagy az alapítvány alapszabályának módosítása előtt. 14. Leó kinevezte Massimino Cavaliero Ledót a bizottság elnökévé, Fabio Gasperinit a bizottság koordinátorává, valamint Paolo Rudelli érseket, Giordano Piccinotti érseket és Giorgio Ferretti érseket a bizottság tagjaivá. Emellett kinevezte Benjamin Estevez de Cominguest, Gino Gumirátót és Alessandro Elaoyana ügyvédet a technikai bizottságba. A Casa Sollievo Pio atya hitéből született, aki úgy vélte, hogy a test gondozása a keresztény küldetés szerves része. Ma, évtizedekkel később, ez a megérzés továbbra is aktuális. 14. Leó kirográfia a gondoskodás gesztusa. Ugyanaz a törődés, amellyel a pietralcinai szent gondoskodott arról, hogy egyetlen betegember, zarándok vagy családtag se maradjon befogadás és ellátás nélkül. A Casa Sollievo új fellendítése tehát a hűség jele az alapító, a szervezet küldetése, és mindazok iránt, akik nap mint nap átlépik ezeket az ajtókat, gyógyulást és reményt keresve.
1: Leó pápa a Centesimus Annus alapítványhoz. Új remény születik a mai törékeny világban. A Szent Atya május 30-án, szombaton délelőtt fogadta az apostoli palota kellementermében a Centesimus Annus Pro Pontifice alapítvány 400 tagját, akik évi közdüléseket tartják most, és egy konferencián is részt vesznek. Leó pápa hozzájuk intézett beszédében hangsúlyozta, hogy a háborúktól és a növekvő polarizációtól megpróbált mai világban továbbra is létezik az Isten utáni szomi, amely hiteles civilizációt szeretne építeni, leginkább a párbeszéd útján keresztül. Az alapítvány jelenléte annak köszönhető, hogy tagjai elkötelezettek az egyház szociális tanításának tanulmányozása
2: to the study and implementation.
1: És a mai társadalomban való megvalósítása iránt. Kezdte beszédét a pápa, és megvallotta, hogy ez a téma nagyon közel áll a szívéhez, és azt az egyház küldetése elengedhetetlen részének tekinti. Az alapítvány éves találkozója egybeesett a Magnifica Humanitas most megjelent enciklikájával, és a pápa úgy véli, hogy ez az

0: Enciklika iránymutatást nyújthat a konferencia során vizsgált számos téma kidolgozásához és értékeléséhez. Szomorú és kedvezőtlen helyzetben él a mai emberiség, háborúk és egyre növekvő polarizáció közepete, ami kulturális és társadalmi megosztottságot is jellemez. A törékenység közepete azonban új remény születik, mutatott rá Leó pápa. Ebben a megosztottságban a közös nevező, amely mindnyájunkat egyesít, a közös emberségünk. A mostani kedvezőtlen körülmények között továbbra is az az ember hivatása,
1: human person is called,
0: hogy újra vizsgálja meg azokat az alapvető kérdéseket, amelyek számtalan generáció szívét komolyabb elmélkedésre késztették. Hová tartunk? Milyen cél felé kívánunk haladni? Melyik irányt válasszuk magunknak, mint közösség is, mint nép? Idézte Leó pápa a Magnifica Humanitas enciklikája kérdéseit. Ezek a kérdések az emberiség igazságkeresését jelzik, és vágyat ébresztenek Isten és a világ tartós értelme iránt, továbbá tanúskodnak az emberségünk alapvető vonásairól is, az Isten által adott ész és szabadság ajándékairól, amelyek révén megismerhetjük az igazságot és követhetjük a jót. Bár a szabadságot gyakran úgy értelmezik, mint a tetszés szerinti cselekvés képességét, elengedhetetlen, hogy visszataláljunk a szabadság hiteles értelméhez, amely lehetővé teszi számunkra, hogy felfedezzük annak kapcsolati dimenzióját, hisz éppen itt beszélhetünk az ember kiteljesedéséről, mind egyénként, mind társadalomként. Szent II. János Pál emlékeztetett bennünket arra, hogy ezt a kiteljesedést akkor találjuk meg, amikor a szabadságot az önátadásban és a másik befogadásában éljük meg, vagyis amikor a szabadságot a szeretetre használjuk.
1: When freedom is used to love.
0: Ezzel szemben, amikor individualista szempontból abszolútizáljuk, a szabadság kiürül eredeti tartalmából és ellentmondásba kerül saját hivatásával és méltóságával. A valódi szeretet civilizációjának előmozdításában és megteremtésében a párbeszéd is fontos szerepet játszik. Egy olyan párbeszéd, amely az igazságon alapul, és amely elismeri és értékeli minden ember közös emberségét.
1: And values the shared humanity of every person.
0: Valójában, ha szem előtt tartjuk minden egyén vele született méltóságát, az lehetővé teszi, hogy legyőzzük az önzést és a saját érdekeket a közjó érdekében. Befejezésül Leó pápa megköszönte az alapítvány tagjának mindazt,
1: and your efforts to further promote the church's social doctrine,
0: amit az egyház szociális tanításának terjesztése érdekében tesznek, majd áldását adta rájuk. Interjú Rétfalvi Balázs történésszel, a Szombathelyi Püspöki Levéltár igazgatójával, a Magyarország Egyházmegyei és Püspökei 1804-1918 címmel most megjelent Püspökök életrajzi lexikonjáról. Május 3. hetében Rómában tanulmányúton járt a Tusor Péter vezette frakmói kutatócsoport, amelynek keretében május 20-án szerdán az általános kilagatás során találkoztak 14. Leó pápával. Most hallgassák meg a kutatócsoport egyik tagjával, Rétfalvi Balázs levéltárossal készített interjúnkat. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Rétfalvi Balázs történészt, a Fraknói Kutatócsoport tudományos munkatársát, és aki a Szombathelyi Püspöki Levéltár igazgatója. Isten hozott nálunk, első alkalommal találkozunk. Két vastag kötettel érkeztél a stúdióba, a rádióba, amelyek Magyarország egyházmegyeiről és püspökeiről szólnak. Mutasd be ezt a két kötetet, kedves Balázs!
2: Köszönöm szépen a meghívást! Egy nagy munkának a végeredményét tartjuk itt kezünkben. Még 2010-ben indult el ez a nagy munka, Erwin Gatz professzornak a kezdeményezésére, a német püspök lexikonok mintájára kezdeményezte azt, hogy a Habsburg monarchiának, illetve a Magyar Királyságnak is a püspök lexikonai készüljenek el. És mivel ők a 19. századi időszakra koncentráltak, a Magyar Királyság latin és görög szertartású egyházmegyeinek püspökeiről készült lexikon. A latin az egy hatalmas anyag, 160 püspöknek az életrajzát tartalmaz.
0: Az időszakot még egyszer.
2: 1804 és 1918 közötti időszakban, tehát a hosszú 19. század időszakának püspökeit veszi számba ez a kötet, és a latin és a görög együtt a 160 püspöknek az életét mutatja be.
0: Mik a források, és milyen céllal készült ez a püspök életrajz sorozat?
2: A forrásai azok alapvetően a már elért vagy megírt publikációk, de pontosan szükség volt számos esetben, hogy levéltári kutatásokat is végezzünk. És több esetben római, illetve bécsi forrásokból sikerült az életpályákat megírni. Vannak olyan püspökök, akik ismertebbek az esztergomi érsekekről, ugye egy külön életrajzi lexikon is jelent meg, de teljességre törekedtünk. Teljességre törekedett ez a projekt, úgyhogy a legkisebb, vagy a legkevésbé ismert püspököknek is az életrajzát egy előre meghatározott tematikus séma szerint kellett kidolgozni. És azért ezeket az adatokat megtalálni nem minden esetben volt egyszerű.
0: Az otthoni püspöki levéltárok milyen mértékben voltak források számotokra?
2: Nyilván a püspöki levéltárok nagyon fontosak voltak, mert a fontos adatok jó része ott volt, de például a püspökök kinevezésével kapcsolatos háttérinformációk azok magasabb szinten Rómában, illetve Bécsben voltak elérhetőek.
0: Bécsben miért?
2: Bécsben amiatt, mert ugye a magyar király, illetve a Habsburg uralkodók Bécsben intézték ezeket az ügyeket. Róma és Bécs között, illetve aztán Budapest és az uralkodó között zajlottak. Ugye ebbe az időszakban is változott, hogy a forradalom előtt, aztán a forradalom után, a dualizmus korában ezek a kinevezések hogyan zajlottak, de Budapest, Bécs és Róma volt az, akinek egyeztetni kellett ezekben az ügyekben. A projektben nemzetközi projekt volt, a bécsi egyetemnek is a teológiai kara Rupert Kliber professzor, Tusor Péter tanár úr mellett koordinálta, illetve szerkesztette a köteteket.
0: Magyar részről kik a szerzői ennek a munkának?
2: Magyar részről 36 szerző, a legkülönbözőbb helyekről, egyetemekről doktoranduszok, egyházi levéltáros kollégák. Tehát akit sikerült megnyerni ennek az ügynek, azok szerepelnek benne, de alapvetően a Katolikus Egyetemnek a doktoranduszai és a püspöki levéltáraknak a munkatársai.
0: Nagyjából összesen hányan dolgoztak?
2: 36 szerző, illetve hát ugye mivel voltak hát most már elcsatolt szlovák és aztán romániai egyházmegyéknek a történetével kapcsolatosan, szlovák, illetve román, illetve határon túli egyetemeknek a tanárai, munkatársai, levéltárosai is együttműködtek ebben. Főleg azért, mert sok esetben mondjuk szlovák forrást kellett, vagy román forrásokat elolvasni, és ez a nyelvtudás miatt szükséges volt, hogy olyan kollégákat is bevonjunk, akik ott helyben tudnak mozogni.
0: Mik azok a szempontok, amelyeket minden püspök életrajzban megtalálunk, amit leírtatok?
2: Az életrajzi adatok pontosítása, tehát az, hogy a szülők, családi háttér, a szentelésüknek a pontos ideje, és az előéletüknek a története. Mert nyilván a püspökségének az idejéről a legtöbb püspöknek jobban rendelkezésre állnak dolgok, de az előéletének a feltárása az egy komoly feladat volt, és az is mindenhol szépen ki van dolgozva, és az egy nagy munka.
0: Volt-e valamilyen hasonló magyar munka, vagy más nyelvű munka, ami forrásként szolgálhatott nektek?
2: Igazából ilyen átfogó nem volt, amit az előbb említettem, hogy az esztergomi érsekekről már készült egy hasonló életrajzi lexikon. Tehát azzal tudtunk foglalkozni, de annak a koncepciója az eltért attól, amit Ervin Gatzpoff professzor a német lexikonoknál meghatározott, és mi azt a német mintát követtük, és tematikusan a püspökök működését is ki kellett dolgozni. Tehát például arra, hogy milyen volt az oktatáspolitikájuk, hogyan szervezték meg az egyházmegye gazdaságát, a földeket, ugye manapság nehezebben tudjuk elképzelni, hogy ugye régen a gazdálkodás az egy központi téma volt, és az uradalmakat, a püspöki uradalmakat, azokat komolyan kellett venni, mert nem az állam támogatta, hanem azokból a szélvagyonokból kellett kigazdálkodni a fenntartását az egyházmegyének, amiket még ugye megörökölt vagy kapott az államtól az egyházmegye. Tehát, és ugye ott felkészült gazdasági emberekre volt szükség, hát ugye ebben nem mindegyik püspök állt a magaslaton, de hát ugye ha sikerült neki, akkor tudott olyan szakembert megbízni, vagy olyan képzett papot, aki ezeknek az uradalmaknak a gazdálkodását megfelelő kézbe tudta tartani.
0: Balázs, ki tudja ezt a könyvet jól használni? Kinek ajánljátok?
2: Aki érdeklődik a magyar egyháztörténet, illetve kultúrtörténet iránt, oktatástörténet iránt nagyon hasznos. A helytörténeti kutatásban, aki mondjuk a községének vagy településének a történetét, ő is kiválóan tudja használni, illetve a szélesebb történeti érdeklődésre is számot tart, hiszen kiválóan mutatja be egy vezetői rétegnek, tehát az elit kutatásoknak egy nagyon fontos mérföldköve, hiszen a magyar királyságot vezető egyik értelmiségi és kiemelkedő elit csoportnak a teljes átfogó képét kapjuk meg, nagyon pontosan adatolva. Tehát ez egy páratlan adatbázis, ami képet rajzol arról, hogy ez az elit hogy nézett ki.
0: Végül még egy időbeli kérdés. Ugye 1804-től 1918-ig tart a vizsgált időszak, és a megelőző kor, és az utána lévő kor.
2: Ennek a projektnek én csak munkatársa voltam, tehát az egésznek a szervező az Tusor Péter tanár úr, úgyhogy én a nevében nem nyilatkozhatom, de amilyen információm van, az, hogy ezt a munkát mindenképpen szeretnénk folytatni, és a korábbi, illetve a későbbi időszakokra is ugyanebben a struktúrában szeretnénk majd lexikonokat készíteni és megvalósítani.
0: De jó is lenne, a Szent Istvántól kezdve, és az ő általa indított püspök kinevezéseket is szem előtt tartva, egészen a napjainkig egy komplet sorozata lenne a Magyar Honban szolgáló püspököknek. Kedves Balázs, köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönöm a megtisztelő meghívást.
0: A Rétfalvi Balázs levéltárossal készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Virtes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, Daloljatok az Úrnak című műsorunk következik, melyet a Magyar Katolikus Rádió készített. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
1: Daloljunk az Úrnak! Énektanítás a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának vezetésével. Karnagy, Varga László atya, az OMCE központi igazgatója.
2: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának tagjai nevében, akiknek segítségével éneket tanulunk most az elkövetkezendő percekben. Az Országos Magyar Cecília Egyesületnek a Magyar Katolikus Rádióval való egységben az a célkitűzése, hogy a II. Vatikáni Zsinat szellemében, szentmiséinkben egyre jobban megvalósuljon a hívek tevékeny részvétele, a participáció aktuóza. Ennek az egyik leghatékonyabb eszköze a közös éneklés. Ezért tanulunk gregorián dallamokat és népénekeket most a rádió hullámain keresztül is. Célunk az, hogy ezeket az énekeket majd a szentmiséken is bátrabban és lelkesebben tudjuk énekelni. Áldozattal járul hozzád című miseénekünket a Szent vagy Uramban a 220-as, az éneklő egyházban pedig a 149-es szám alatt találjuk meg.
1: Áldozattal járul hozzád, ó nagy Isten, hív néped, hogy végtelen jóságodért hálát adjon te néked. A gyermeki hű szíveknek áldozatját nem veted meg. Szálljon arra országodból isteni szent tetszésed.
2: Köszönöm Pál Amandának a szöveg bemutatását. Most pedig énekeljük el először kíséret nélkül a kapella az első versszakot.

A bécsi klasszicizmus az 1750-től 1820-ig tartó zenei korszak. Ebből az időszakból származik ez a népének is. A bécsi klasszikus népénekek dallamait a funkciós rend, tonika, szubdomináns, domináns kapcsolatok alakítják. Továbbá jellemzi még az ütempárokból építkező periódikus formálás, ahol az első tag mindig megelőlegezi a neki megfelelő folytatást, lekerekítést. A bécsi klasszikus dallamok majdnem biztos jele, hogy az ének második sora a domináns hangnembe tér ki. Figyeljük majd meg, és énekeljük el most orgona kísérettel is.

0: Bednarik Anasztázia orgonaművész a Váci Barátok templomának orgonáján kísérte énekünket. A Szent Mise igazi áldozat, amely emlékezetünkbe idézi és megújítja Krisztus áldozatát a Kálvárián. Ebben az isteni áldozatban ugyanaz a Krisztus van jelen és áldozza fel magát vértelenül, aki a keresztoltárán véresen áldozta fel magát. Csak egy áldozat van, és ugyanaz a Krisztus, aki a kereszten feláldozta magát, áldozza fel magát most is a papság közreműködésével. Hallgassuk meg most a felajánlási verszakokat.
1: Az oltáron megújul most a kereszt áldozata, mint azt vérrel bűneinkért megváltónk bemutatta. Ám bár itten nincs vérontás, de megvan az Isten áldás. Bőven árad ránk a váltság, vérének szent harmata.

a kenyér, s boráldozattal felajánljuk szívünket, szándékunkat, tetteinket, és mind egész éltünket. Áld meg, amit fölszentelnek, hív szolgáid szent nevednek. Irgalmasság, édes atya, ó, hallgass meg bennünket!

Énekünk az 1855-ben kiadott Egri Zsaskovszki énektárból került a Szent Vagy Uramba, illetve az Éneklő Egyházba. Arra kérem most kedves hallgatóinkat, hogy dúdolják, énekeljék velünk a dallamot.

0: Sok örömet kívánok a további énekléshez, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Daloljunk az Úrnak! Énektanítást hallottunk a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának közreműködésével. Vezette Varga László atya, az OMCE központi igazgatója.
2: Kedves hallgatóink, elhangzott Daloljatok az Úrnak című műsorunk, melyet a Magyar Katolikus Rádió készített. További tartalmas időtöltést kívánunk!

0: Napbúcsúztató.
1: Kedves hallgatóink, 2026. május 30. napjának végéhez értünk. Köszönjük, hogy ma is minket választottak. A mai adás készítésében munkatársaink voltak Sinkovics Andrea, Papildikó, Tikovics Ernő, Farkas Erzsébet, Grunda János, Domán Vivien, Farkas Éva, Turi Sarolta, Somosvári Eszter Anna, Papp Péter, Kvaszinger Jenő és Somogyi Márton. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Buda Péter atya és az igazgató főszerkesztő Bercesi András nevében is. A bemondót Molnár Andrást hallották. Minden kedves hallgatónknak jó éjszakát kívánunk. Néhány szót a folytatásról. Hamarosan esti imával zárjuk ezt az órát és ezt a napot, éjféltől a himnusz csendül fel. Ezután beszélő könyvek és szerzetesek félórája című műsorainkat hallhatják, egy óra után 7 nap és Líceumi Krónika című műsorunkkal jelentkezünk. 2 óra után kávéhez, 3 óra után itt élünk című műsorunkat sugározzuk, 4 óra után hajnali zenével várjuk Önöket a készülékek elé. Ha tehetik, tartsanak velünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

A lelki adományok ugyan különfélék, a lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a jelek is, de Isten, aki mindenben mindent véghez visz, ugyanaz. Olvasom az első korintusi levélben. Mint egy drága edény, úgy foglalja magában az egyháza szent lelket. Ez a szent lélek pedig mindig fiatal. Ezért megifjítja folyton az edényt is, amely a foglalata. Szolidáris vagyok az egyház közösségével. Nem szűnök meg imádkozni az elhaltakért. A halál nem választott el tőlük. Az elfelejtetteket el nem felejtem. A névtelen milliók kedvesek nekem. Az egyház nem a hívek érdekvédelmi egyesülete. Igazságokat kell átadnia, és nem követeléseket benyújtania. A mesternyelve mindig igazmondó nyelv. A tanítványé sem térhet el az igazságtól. Ha az evangéliumot tolmácsolja, ne térjen el az eredeti mondani valótól, ne csiszolja le annak éleit, ne csökkentse érvényét. Találja meg a legegyszerűbb szavakat ott is, ahol a legmélyebb igazságokat kell közölnie. A mának szóljon, de ne hamisítsa meg az örök értékeket. Pünkösdé tüzes nyelv legyen, ne kelletlen és unott. Olyan, amely lelkesedést kelt, vigasztal, melegít, támaszt nyújt ott, ahol fogyóban a remény és megingott a hűség. Egyház, te közvetíted számomra az életet. A te rendelkezésedre bocsátottam én is az enyémet. Szép vagy nekem minden hiányosságod ellenére. Hiányosságaidat nem letagadni akarom, még csak elkendőzni sem. Inkább pótolni szeretném. Mindannak ellenére, amit összebeszélnek rólad, múltadról, jelenedről, drága vagy nekem. Szeretlek. Rajtad keresztül szólít meg az Isten. Te kínálod nekem az élet kenyerét. Te leplezed le igazi valóságomat önmagam előtt. Te igyekszel folyton folyvást megvilágítani az Isten arcát, még ha egyik vonása oly szörnyűségesen áll is elénk a Kálvárián. Te ismételted folyvást, testvért lássak embertársamban. Te vagy a világ lelkiismerete. Tiltakozol minden ellen, ami igazságtalan, ami bálványimádás, ami elszegényíti az embert. Te ébresztesz fényt történelmünk sötét egén, a parúzia a beteljesedés reményét. Te késztetsz előrelépésre egy külön világ felé, amelynek magad vagy szimbóluma is, követe is. Szentlélek Úristen, szükségünk van a te leheletedre, nekem is, az egyháznak is.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter a közösségi oldalán. Bóna Szabolcs szerint a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja. Ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak az Európai Uniós források. Bejegyzésében úgy fogalmazott, ezek a pénzek rettenetesen hiányoztak a vidéki térségekből, közölte. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar számára új fejlesztési lehetőségek nyílhatnak meg. A magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érdek. Hozzátette, a vidéki munkahelyek és beruházások erősíthetik a helyi közösségeket. A forrásokat mostantól nem túlárazott, felesleges presztízs beruházásokra fordítjuk, hanem végre oda irányítjuk, ahol azokra a legnagyobb szükség van, hangsúlyozta a közösségi oldalán tett bejegyzésében a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke történelmi jelentőségű megállapodást kötött pénteken, amellyel elhárult minden akadály azelől, hogy a Magyarországnak jogosan járó, korábban befagyasztott uniós források végre megérkezzenek. A politikai megállapodás az EU-s forrásokról olyan fejlesztések elindítását jelenti, amelyektől egyszerre lesz zöldebb és olcsóbb az energia, közölte az élő környezetért felelős miniszter a közösségi oldalán. Gajdos László azt írta, a környezetvédelmi beruházások és az energiaátmenet most új lendületet kapnak. Célunk, hogy a fejlesztések eredményét a magyar családok közvetlenül is érezzék a pénztárcájukon, miközben az ország ökológiai lábnyomát is csökkentjük, fogalmazott. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Területi Gazdasági Kamarák üdvözlik az Európai Bizottság és Magyarország között létrejött megállapodást, amely lehetővé teheti az uniós fejlesztési források újbóli elérését Magyarországnak. A kamara készen áll szakmai együttműködéssel segíteni a magyar kormányzatot a vállalkozásfejlesztési programok megvalósításában, közölte a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a távirat irodával. Magyar Péterék nem mondanak igazat, amikor diadalittasan posztolják. Megszületett az Európai Bizottsággal a megállapodás, jönnek az uniós pénzek, közölte Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője a közösségi oldalán. Dömötör Csaba azt írta, a Politico péntek este cikket közölt arról, hogy az Európai Bizottság értelmezésében hogyan is áll az ügy. Magyar Péter miniszterelnök azt kürtölte világgá, hogy az Ursula von der Leyennel tartott találkozója áttörést hozott, de Magyarország még mindig messze van attól, hogy megkapja az eurómilliárdokat, amelyeket Budapest annyira akar, idézett a cikkből a fideszes politikus, hozzátette. A cikk szerint egy neve elhallgatását kérő tisztviselő azt mondta, nem állapodtak meg a pénzek feloldásáról, csupán egy listáról, amelyet Magyar Péteréknek augusztus 31-éig teljesíteniük kell. Több vajdasági magyar politikai szervezet is elítélte azt a

0: A szabadkai incidenst, melynek során egy középiskolai ballagáson magyar nemzeti zászlót téptek le egy végzős diák nyakából, majd felgyújtották azt. Az eset egy műszaki középiskola végzőseinek ballagásán történt. A beszámolók szerint egy magyar diák nemzeti zászlóval vett részt a felvonuláson, amikor két szerb diák erőszakkal elvette tőle a zászlót, amelyet később a városközpontban elégettek. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke Pásztor Bálint közösségi oldalán reagálva azt írta: büszke arra a magyar fiatalemberre, aki nyíltan vállalta nemzeti identitását, és azokra a magyar diákokra is, akik a történtek után nem hagyták a földön a felgyújtott zászlót. Hangsúlyozta, hogy a fiatalok méltósággal és felelősségteljesen viselkedtek a provokáció ellenére. Végül az időjárásról. Vasárnap alapvetően sok napsütés mellett fátyol felhőkre, illetve főként a Dunántúlon erőteljesebb gomoly felhőképződésre lehet számítani. Záporok, zivatarok elsősorban a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki, de kisebb zápor északkeleten sem kizárt. Az északnyugati szél több felé megélénkülhet, néhol megerősödhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet vasárnap 27 és 30 fok között alakul. Híreket hallottak.
1: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
2: Kedves hallgatóink, most következő műsorunkban Alice Munro, Anyám álma című írásának első részét sugározzuk, felolvassa Füranikó. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.

Az alatt, amíg ő aludt, komoly havazás volt. Anyám kinézett a nagy boltíves ablakon, amilyet uradalmi kastélyokon meg régi módi középületeken látni. Odalent pázsított bokrokat, sövényeket, virágos kerteket, fákat látott. Mindent beborított a hó, de kupacokban is párnásan, nem egyenletesen és nem is a szélben kavarogva. A fehérsége sem bántotta úgy a szemet, mint a napsütésben. Ez a fehérség a tiszta ég alatti hó fehérsége volt, épp a hajnal előtt. Semmi sem mozdult. Akár az Ó Betlehem szép városában, csak már nem ragyogtak a csillagok. De valami nem stimmelt. Az egész jelenetben volt valami elhibázott. Minden fa, minden bokor és virág nyári lomban levélben állt. A fű is zsenge és zöld volt alattuk, ahol egy-egy foltban kilátszott. A hó az éjszaka során a nyár pompájára telepedett rá. Megmagyarázhatatlan, váratlan évszakváltás. Ráadásul mindenki elment, bár nem jutott eszébe ki az a mindenki, és anyám egyedül maradt a magas, tágas házban a meglehetősen szabályos fák és kertek között. Arra gondolt, akármi történt is, hamarosan meg kell tudnia. De senki nem jött. Nem szólalt meg a telefon, nem kattant a kerti kapuretesze. A forgalmat sem hallotta, azt sem tudta, merre van az út, vagy az utca, már ha vidéken volna. Ki kell jutnia a házból, mert a levegő annyira állott és mozdulatlan. Mikor kiért, eszébe jutott. Eszébe jutott, hogy odakint hagyott valahol egy csecsemőt, mielőtt leesett a hó, jóval azelőtt, hogy leesett a hó. Ez az emlék, ez a bizonyosság iszonyattal tört rá, mintha álomból riadna. Az álmán belül álomból ébredt a felelőssége és a mulasztása tudatára. Kint hagyta a babát éjszakára, és elfeledkezett róla. Ott hagyta mindennek kitéve, mint egy hajas babát, amit megunt. És talán nem is tegnap este, hanem egy hete, vagy egy hónapja, egy egész évszakkal, vagy több évszakkal ezelőtt hagyta odakint a babát. Mással volt elfoglalva. Talán el is utazott innen, és csak most tért vissza, és el is felejtette, hogy mi várja itt. Kiment, körülnézett a sövény és a széles levelű növények alatt. Előre látta, hogy ott lesz a baba kiszáradva. Halott lesz, összeaszott, barna, a feje, mint a dió, és apró. Néma arcán nem is a kétségbeesés, hanem a megfosztottság, a szelíd bánat kifejezése lesz. Semmi vád ő ellene, az anyja ellen, csak az a türelem és az a kiszolgáltatottság, ahogy a megmentését, vagy a halált várta. Anyámat attól fogta el a szomorúság, hogy a baba milyen szomorúan várt rá, és nem is tudta, hogy ő rá, az egyetlen reményére vár, miközben ő teljesen megfeledkezett róla. Olyan kicsi és tehetetlen, hogy el sem tud fordulni a hótól. Alig kapott levegőt a szomorúságtól. Nem is maradt benne hely semmi másra. Semmi másra, csak hogy felfogja, mit is csinált. Micsoda kegyelem, hogy a babát a kis ágyban találta alva. A hasán feküdt, a fejét oldalt fordította, a bőre halvány volt és édes, mint a hóvirág, és a fején vöröses pihék, akár a hajnal. Vörös a haja, mint neki, az ő teljesen biztonságban lévő összetéveszthetetlen kisbabájának. Mekkora öröm, hogy minden meg van bocsátva. A hó, a lombos kertek meg a furcsa ház mind elhomályosultak. A fehérségből nem maradt más, mint a kiságyban a takaró. Könnyű, fehér gyapjú takaró, amely félig lecsúszott a baba hátán. A kánikulában, a valódi nyári kánikulában a babán csak egy pelenka volt és a gumibugyi, hogy a lepedő száraz maradjon. Lepke mintás gumibugyi. Anyám kétségtelenül még mindig a hóra és a hidegre gondolt, amely általában a havazással jár, mert felhúzta a takarót, befette a baba csupasz hátát és vállát, vörös pihés fejét. Kora reggel van, amikor mindez a valódi világban megtörténik. 1945. júliusának világában. Bármely más reggel a baba ilyenkor már az első etetést követelné, de most csak alszik. Az anya, bár talpon áll és nyitva van a szeme, még túl kába ahhoz, hogy csodálkozzon. A baba és az anya kimerült a hosszú harcban, de az anya pillanatnyilag erre sem emlékszik. Bizonyos áramkörök lezárultak,

A legkönyörtelenebb nyugalom szállt le az agyára és a babára is. Az anya, anyám, nem vesz tudomást a minden pillanatban erősödő napfényről. Nem érti meg, hogy most kell föl a nap, amíg ő itt áll. Sem az előző nap emléke, sem az nem zökkenti ki, hogy mi történt éjfél körül. Ráhúzza a takarót a baba fejére, lágy, elégedett alvó profiljára. Visszaballag a szobába, lezuhan az ágyára, és újra azonnal elveszti a tudatát. A ház, ahol mindez történik, egyáltalán nem hasonlít az álombeli házra. Másfél emeletes fehér faház, zsúfolt, de tekintélyes. A tornáca majdnem egy méterre megközelíti a járdát, és az ebédlőben egy zárt erkély egy kicsi, sövénnyel szegélyezett udvarra néz. Egy kisváros egyik mellékutcájában található, amely várost kívülállóként legalábbis nem lehet megkülönböztetni a Jurontó valaha sűrűn lakott tanyavidékén egymástól 15-20 kilométerre fekvő többi kisvárostól. Ebben a házban nőtt föl apám a nővéreivel, és a nővérei meg az anyja most is itt élnek, hogy anyám idejött, és nagy mozgékony valomban én is idejöttem benne, miután apám elesett az európai háború utolsó heteiben. Anyám, Jill, az ebédlőasztalnál áll a ragyogó késő délutánban. A ház tele van emberekkel, meghívták őket a templomi emlékmise után. Teát meg kávét isznak, és igyekeznek megtartani az ujjaik közt a takaros szendvicseket, a banánkenyér szeleteket, a diós süteményt, a bögrés süteményt. A tejsodó torta meg a mazsolatorta morzsáló tésztáját elvileg desszertvillával kellene enni az apró porcelán tányérkák egyikéről, amelyekre Jill anyósa mennyasszony korában ibolya mintát festett. Jill mindent az ujjával fog meg. Morzsál a tészta, kiesik egy mazsola, rákenődik a ruhája zöld bársonyára. Meleg ez a ruha mostanra, nem is terhes ruha, hanem lazaszabású fellépő ruha olyan alkalmakra, amikor nyilvánosság előtt hegedül. Elől fölemelkedik a szegélye, miattam. De nincs más, ami elég bő volna és elég jó volna, hogy fölvehesse a férje emlékmiséjére. Mit jelentsen ez a sok evés? Mindenki önkéntelenül észreveszi. Kettő helyet eszik, mondja Elsa egy csoport vendégnek, nehogy megelőzzék valamivel, amit kimondanak vagy nem mondanak ki a sógornőjéről. Jill egész nap émelygett, még végül a templomban, miközben arra gondolt, milyen szörnyű az orgona, hirtelen rájött, hogy farkas éhes. Az óhős szívek alatt végig egy húsos léttől és olvadt majonéztől csöpögő kövér hamburgerre gondolt. Most aztán próbálja megtalálni, hogy a diók, mazsolák, barna cukrok miféle keveréke, miféle fogtörő kókuszos máz, vagy enyhítőfalat banánkenyér, vagy kupac tejsodó tudná érte kárpótolni. Persze semmi nem tudja, de azért próbálkozik. Mikor az igazi éjségét már elverte, a képzeletbeli éjség még dolgozik, vagy még inkább az a szinte pánikszerű ingerlékenység, amitől mindent a szájába kell tömnie, noha már az ízét sem érzi. Nem tudná máshogy leírni ezt az ingerlékenységet, mint hogy valami szőröshöz, valami szoroshoz van köze. Az ablak előtt a napfényben ragyogó, sűrű borbolyabokor, a nedves hónaljához tapadó bársonyruha, a sógornője, Elsa fején feltűzött fürtök illata, amelyek pont olyan színűek, mint a tortában a mazsola, sőt, a levakarható piszokra emlékeztető festett ibolyák a tányéron mind kifejezetten borzalmasan és nyomasztóan hatnak rá, bár jól tudja, hogy csupa közönséges dolog. Mintha valami üzenetet hordoznának leendő, váratlan életéről. Miért váratlan? Rólam egy ideje tud már, és azt is tudta, hogy George Körkem elesett, végül is a légierőnél szolgált. És ma délután a Körkemházban mindenki arról beszél körülötte, bár nem neki, az özvegynek, sem a testvéreknek, hogy George épp az a fajta ember volt, akiről tudni lehetett, hogy elesik. Úgy érte, hogy jóképű volt, vidám, a család büszkesége, minden remény birtokosa. Ezt Jill is tudta, de csak élte a maga hétköznapi életét, a sötét téli reggeleken felszíhelődött a hegedűvel a villamosra, elment a konzervatóriumba, órákon át gyakorolt a többiek zajában, de mégis egyedül a kopott teremben, ahol a radiátor lármája volt a társasága, közben a kezén kipirult a bőr a hidegtől, aztán kiszáradt a benti hőségben. Továbbra is a bérelt szobájában élt, amelynek rosszul záródó ablaka nyáron a legyeket engedte be, télen a párkányra való havat,
és kolbászról, húspástétomról, meg sötét barna csokoládé darabokról álmodozott, márha nem volt rosszul. A konzervatóriumban tapintatosan álltak a terhességéhez, mint valami daganathoz. Hosszú ideig nem is látszott, mint a magas, széles csípőjű lányok első terhességénél általában. Méltóság teljesen kitelt az alakja, hosszú vörös haja sűrűn omlott a vállára, kerek, sugárzó arca csupa komoly figyelem, miközben szólót játszott eddigi legfontosabb előadásán. Mendelssohn hegedű versenyében. Valamennyire a világra is figyelt. Tudta, hogy véget ért a háború. Arra gondolt, miután én megszülettem, George is hamarosan visszatér. Tudta, hogy akkor nem élhet tovább a szobájában, majd valahol vele kell élnie. És tudta, hogy én is ott leszek, de a születésemre inkább úgy tekintett, mint ami véget vet valaminek, nem valami újat indít el. Véget vet a hasa egyik oldalán a rúgásoktól fájós pont további sajgásának, meg a nemi szerve fájdalmának, mikor feltápászkodik, közben beletódul a vér, mint a égő melegborogatást tett volna rá. És a mellbimbói sem lesznek olyan nagyok, sötétek és dudorosak, és nem kell bekötözni a lábán a kidagadó ereket, amikor reggel fölkel. Nem kell majd fél óránként vizelnie, és a lábfeje is összehúzódik, és belefér a rendes cipőibe. Arra gondol, hogy ha egyszer kikerülök, nem fogok annyi gondot okozni neki. Miután megtudta, hogy George nem jön vissza, úgy gondolta, egy darabig még engem is ebben a szobában fog tartani. Vett egy könyvet az újszülöttekről. Megvette a legszükségesebbeket, amikre szükségem lehet. Volt a házban egy öreg asszony, aki vigyázott volna rám, amíg ő gyakorol. Úgy is megkapja a háborús özvegyi nyugdíjat, és 6 hónap múlva végez a konzervatóriumban. Aztán Elsa eljött érte vonattal, és hazavitte. Elsa azt mondta, nem hagyhatjuk, hogy itt ragadj teljesen magadra hagyva. Már azt sem érti senki, miért nem jöttél fel hozzánk, amikor George elment a tengerentúra. Épp ideje, hogy most elgyere. A családom kéz bolondok háza, mondta George Jillnek. Álljon a idegbajos, Elsának törzsőrmesternek kellett volna mennie, anyám pedig szenilis. Azt is mondta. Elsának jutott az ész, de amikor a papám meghalt, ott kellett hagynia az iskolát, és el kellett mennie a postahivatalba dolgozni. Nekem jutott a külső, és szegény Ajonának nem maradt más, csak a rossz bőre meg a rossz idegei. Jill akkor találkozott George nővéreivel, amikor leutaztak Torontóba, hogy kikísérjék George-ot. Az esküvőre 2 héttel korábban nem jöttek el. Senki nem volt ott. Csak George, meg Jill, meg a lelkész felesége és egy szomszéd, akit elhívtak második tanúnak. Én is ott voltam már, Jillbe bugyolálva, de nem miattam házasodtak össze, és akkor még senki nem tudott a létezésemről. Később George ragaszkodott hozzá, hogy Jill-lel csináljanak magukról néhány fapofájú esküvői képet egy automatában. Irgalmatlanul jó kedve volt. Ettől elájulnak, mondta, amikor megnézte a képeket. Jill tűnődött, van-e valaki, akitől konkrétan azt várja, hogy elájuljon? Elsa? Vagy a csinos lányok, az aranyos huncut lányok, akik futottak utána, szentimentális leveleket küldözgettek és kódzoknit kötöttek neki? George alkalomattán fölvette a zoknit, zsebre rakta az ajándékokat, a leveleket meg felolvasta a kocsmában, poénból. Jill az esküvő előtt nem reggelizett, és egész idő alatt palacsintákról meg szalonnáról álmodozott. A nővérek normálisabbnak tűntek, mint Jill várta, bár az igaz, hogy a jó külső George-nak jutott. Sötét szőke haja sejmesen hullámzott, kemény, vidám fény csillogott a szemében, és minden vonása irigylésre méltóan szabályos volt. Egyetlen hátránya, hogy nem nőtt nagyon nagyra. Csak annyira, hogy Jill szemébe nézhetett. És elmehetett a légierőhöz pilótának. A légierőnek nem kellenek a magas fickók, mondta. Ebben jobb vagyok náluk, a nyomorult babkaroknál. A filmekben is alacsony a legtöbb fickó. A csókolozáshoz felállnak egy ládára. George a moziban is féktelen volt. A csók jelenetekbe belepisszegett. A valódi életben sem volt odaérte. Gyerünk, térjünk a lényegre, mondta. A nővérei is alacsonyak voltak.
Egy-egy skóciai településről nevezték el őket, ahol a szüleik a nászútjukat töltötték, mielőtt a család elvesztette a vagyonát. Elsa 12 évvel volt idősebb George-nál, Iona 9-el. A Union állomáson levertnek és rémültnek látszottak. Mindketten új kalapot és kosztümöt viseltek, mintha ők lettek volna friss házasok. És mindketten fel voltak dúlva, mert Iona a vonaton hagyta a jó kesztyűjét. Az is kiderült, hogy Iona bőre valóban rossz, bár pillanatnyilag nem látszott rajta pattanás, és talán már túl is volt azon a koron. A bőrét korábbi hegek borították, és elhanyagolt volt a rózsaszín púder alatt. A haja kókat indákban csúszott ki a kalapja alól, a szeme könnyel telt meg, akár mert Elsa lehordta, akár mert az öccse háborúba készült. Elsa szoros, ondolált fürtökbe rendezte a haját, a kalap a feje búbján ült. Éles, halvány szeme villogó keretű szemüveg mögül nézett ki. Kerek, rózsaszín arca volt, gödrös álla. Mindketten csinosak voltak. A mellük kerek, a derekuk keskeny és a csípőjük széles, de Ionának ez az alkat úgy állt, mintha véletlenül került volna hozzá, és görbe tartásával, keresztbefont karjával mindenáron próbálná elrejteni. Elsa határozottan, de nem provokatívan viselte a domborulatait, mintha valami tömör kerámiából készült volna. Mindketten kaptak George sötét szőke színeiből, de minden ragyogás nélkül. És úgy tűnt, a humorérzéke is hiányzik belőlük. Hát én indulok, szólt George. Indulok, hogy hősi halált halljak Passchendaele mezőjén. Iona azt felelte. Jaj, ne mondj ilyeneket, ne beszélj így. Elsa összecsücsörítette málna színajkait. Látom innen a talált tárgyak táblát, mondta, de nem tudom, hogy csak arra vonatkozik, amit valaki az állomáson hagy el, vagy arra is, amiket a vonaton találnak. Passchendaele az első világháborúban volt. Igen, biztos vagy benne. Szóval elkéstem, kérdezte George, és ütögetni kezdte a melkasát. És néhány hónappal később egy gyakorló repülésen porrá égett az írtenger fölött. Elsa egyfolytában mosolyog. Azt mondja, hát persze, hogy büszke vagyok. Az is vagyok. De nem én vagyok az egyetlen, aki elveszített valakit. Azt tette, amit tennie kellett. Néhányan kicsit megdöbbennek az élénkségén. Mások azt mondják, szegény Elsa, mennyire törődött George-al, spórolt, hogy jogi egyetemre küldesse. Ő meg csúfot űzött belőle, beállt katonának, elment és megölette magát. Nem bírt várni. A nővérei lemondtak a tanulásról, még a foguk szabályoztatásáról is, arról is lemondtak. Iona járt ugyan ápolónő képzőbe, de mint kiderült, jobban járt volna, ha a fogát szabályoztatja. Most itt állnak ő meg Elsa egy hőssel. Hős, ezt mindenki elismeri. A jelenlévő fiatalabbak úgy érzik, az már valami, ha van a családban egy hős. Úgy érzik, ennek a pillanatnak a jelentősége megmarad, örökre Elsával és Ionával marad. Az óhős szívek örökre felharsan a közelükben. Az idősebbek azonban, akik az előző háborúra is emlékeznek, tudják, hogy nem marad másuk, mint a díszsírhelyre felvésett név. Mert az özvegy, ez a lány, aki ott tömi a majmot, ez fogja kapni a nyugdíjat. Elsa csupa nyugtalanság, részben, mert egymás után két éjszaka takarított. Nem, mintha a ház nem lett volna korábban is tökéletesen tiszta. De attól ő még úgy érezte, el kell mosnia minden tálat, edényt és díszt, ki kell fényesítenie minden képkeret üvegét, el kell húznia a hűtőszekrényt és felsikálni mögötte, le kell mosnia a pincelépcsőt, ki kell öblíteni a szemetest. Még a csillárt is, az ebédlőasztal fölött azt is szét kellett szednie, aztán minden részét habos vízbe mártotta, elöblítette, szárazra törölte és újra összerakta. És a postahivatalban végzett munkája miatt mindennek csak este, vacsora után láthatott neki. Ő, a postamesternő, igazán adhatott volna magának egy szabad napot, de mivel ő Elsa, ő ilyet soha nem tett volna. Most melege van a pirosító alatt, feszeng a csipke galléros sötétkék krepruhában. Nem tud nyugton maradni. Újra telepakolja a tálakat és körbehordja, sajnálkozik, hogy egyesek teája esetleg kihűlt, kiszaladt frisset készíteni. Gondoskodik a vendégei kényelméről, érdeklődik a reumájuk vagy kisebb betegségeik felől,
csak mosolyog a maga tragédiáján, újra és újra elismétli, hogy az ő vesztesége közös veszteség, nem szabad panaszkodnia, amikor olyan sokan járnak ugyanebben a cipőben, és George különben sem azt akarná, hogy a barátai gyászolják, inkább, hogy legyenek hálásak, hogy együtt mindannyian véget vetettünk a háborúnak. Mindezt a derűsen osztott feddésnek azon az éles, szenvedélyes hangján, amelyet az emberek a postahivataltól megszokhattak. Úgyhogy meg is maradt bennük az a bizonytalan érzés, hogy talán valamit rosszul mondtak. Ahogy a postahivatalban is értésükre adják, hogy a kézírásuk csak gondot okoz, és hogy a csomagjukat hanyagul kötözték össze. Elsa tudja, hogy a hangja túlzottan éles, túl sokat mosolyog, és olyan embereknek is töltött teát, akik megmondták, hogy már nem kérnek. A konyhában, miközben a teáskannát melegíti, azt mondja: nem tudom, mi van velem, fel vagyok spannolva. Ezt Sanz doktornak mondja, a hátsó udvari szomszédjuknak. Túl fog jutni rajta, szól Sanz doktor. Akár egy kis brómot? A hangja hirtelen megváltozik, ahogy az ebédlő ajtaja nyílik, a bróm szó szilárdan és szakszerűen cseng. Elsa hangja is megváltozik, bágyadból bátor lesz, azt válaszolja: jaj, köszönöm, nem, megpróbálok magam helytállni. Ájonának elvileg az a dolga, hogy az anyjukra figyeljen, vigyázzon, nehogy kiöntse a teját, nem feltétlenül ügyetlenségből, inkább feledékenységből, és időben kivigye, ha elkezd szipogni és sírni. De Mrs. Kirken majdnem végig bájosan viselkedik, és ügyesebben tudja oldani az emberek veszengését, mint Elsa. Negyed óráig általában érti a helyzetet, vagy úgy tűnik, hogy érti, és bátran, meggyőzően beszél arról, mennyire fog neki hiányozni a fia, de hálás, hogy itt vannak a lányai, Elsa, aki annyira tevékeny és megbízható, valóságos csoda, mint mindig, Ájona pedig maga a született kedvesség. Még arról sem feledkezik meg, hogy a friss menyéről beszéljen, bár talán elárulja, hogy nincs minden rendben, mert olyasmit is szóba hoz, amit a kortársai közül a legtöbb asszony nem említene társaságban férfiak füle hallatára. Jillre is rám néz, és azt mondja: és még vár ránk egy nagy vigasz. Aztán szobáról szobára, vendégről vendégre haladva teljesen elfelejt mindent. Körülnéz a saját házában, és azt kérdezi: miért vagyunk itt? Mennyi ember, mit ünnepelünk? És amikor felfogja, hogy mindennek Georgehoz lehet köze, megkérdezi: ez most George esküvője? A friss információkkal együtt részben a finom diszkrécióját is elvesztette. De nem a te esküvőd, ugye? Kérdezi Ájonától. Ne, gondoltam. Ugye neked nem is volt soha udvarlód? Aztán a hangjába egy nézzünk szembe a dolgokkal, utánam az özönvíz árnyalat vegyül. Mikor megpillantja Jillt, elneveti magát. Ez nem a mennyasszony, igaz? Ó, most már értjük a dolgot. Az igazság ugyanolyan gyorsan tér vissza hozzá, ahogy elhagyta. Van valami hír? Kérdi. Van hír George-ról? És akkor elkezd sírni, ahogy Elsa előre tartott tőle. A jelenetet rendez, tüntesd el, mondta Ájonának. Ájona nem tudja eltüntetni az anyját. Soha életében nem volt képes hatalmat gyakorolni senki fölött. De Sanz doktor felesége karon fogja az idős hölgyet. George meghalt? Kérdi Mrs. Kirken riadtan. Mrs. Sanz pedig azt feleli: igen, de tudja, a felesége babát vár. Mrs. Kirken ráborul, összeomlik és halkan megkérdezi: megkaphatnám a teámat?

0: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Alice Munro Anyám Álma című írásának első részét sugároztuk, felolvasta Füra Nikó. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. További tartalmas időtöltést kívánunk!
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Szerzetesek fél órája.
2: Kedves hallgatóink, műsorunkban Barsi Balázs, ferences szerzetes pünkösdi elmélkedését hallják.
3: A pünkösd sokaknak úgy tűnik, hogy a legelvontabb ünnep. Nem tudunk vele mit kezdeni. Hát karácsonyk ott van a kis Jézus a jászolban, meg jönnek a pásztorok, meg a három királyuk. Események sora szinte látjuk. Nem beszélve húsvéti eseményekről, a keresztre feszítés, az utolsó vacsora utáni idő, a sírba tétel. Még a föltámadás is most látjuk, Jézus megjelenik. De pünkösdön elvont. Absztrakt. Az életünktől távol van. Nem igaz. A legmélyebben érint minket. Csak annyira felszínes lett a világ, hogy ez most még jobban kísért bennünket. Kedves testvéreim, nézzük a mindennapi életünket. Jövünk, megyünk, teszünk, veszünk, mindenféle dolog történik velünk, és mi a lényeg? Az, hogy valaki szeret engem, és én is szeretem őt, meg őket. Láttad már a szeretetet? Soha. Csak a jelét. De a szeretet jele mást is jelenthet. Júdás, csókkal árulsz el engem? Akkor miért mondod, hogy a legelvontabb ünnep? Bocsánat, a számok egész elvontak. Az 1, 2, 3, 4, meg a 2x2, 4, az nem azonos azzal, amit leírunk a papírra. És arra épül fel az egész természettudomány. Jézusnak ez a Szent Pálnak ez a szava, hogy ne a láthatókra figyeljetek, hanem a láthatatlanokra. Ez nem egy ilyen bezsongott, vallásilag megbolondult ember, hanem ez az ember. Az ember látni tudja lelki szemével a láthatatlan valóságot. És pontosan, hát az mozgat minket. Csak ne a láthatókra, hanem a láthatatlanokra figyeljetek. A látható az, hogy meghalt édesapád, édesanyád, és most a testvérek az örökséget elosztják, és összevesznek. Az anyag az látható, a szeretet az láthatatlan. A pünkösd azért olyan elvontnak tűnik, mert abszolút közel van hozzánk. Annyira, hogy nem lehet látni. Mert a Szentlélek velünk összekeveredik a hívő emberrel. Ő benne tudunk hinni, besegít. Ő benne tudunk remélni. Isten szeretete kijár a szívünkbe, a Szentlélek által az igaz szeretetben benne van. És azt hiszük, hogy mi szeretünk olyan nagyon jól. Nem, besegít a Szentlélek. Aztán erre készülve, hogy újra eszembe jutott, testvérek, ami újra és újra eszetekbe jut, jó dolgok, azokat nem szabad elengedni. 15 éves lehettem én is, amikor a Bencés rektor atya egy szombat este, amelyet mindig annak szentelt, hogy nekünk kollégistáknak valakit bemutasson, nagy embert, az akkor John Henry Newmanről beszélt, aki szintén 15 éves fiú volt. Ő lett a későbbi anglikán egyházból megtért katolikus pap, akit éppen a pápa elődje, 13. Leó avatott bíborossá, két egyetemet is alapított. Egy zseni. Figyelem, hogy az összes nagy teológus a 20. században mind idézte és ismerte. 15 éves, most legyen előtted ez a 15 éves gyerek. Ott van egy üres kollégiumban, apja nem tudta hazavinni nyári szünetre, mert a bankja csődbe ment. És azt írja később, már felnőttem, hogy akkor azon a nyáron megragadott valami, rájöttem, hogy kettő, és csak két alapvető valóság van. Én és az én teremtő. És Isten jelenléte sohasem hagyta el. Annyira, hogy a legnagyobb küzdelmek erőt adott neki. És testvérek, elképzelhet, és engem is megérintett. Hát akkor erre való az, hogy valaki kamasz fiú, vagy lány, vagy fiatal. Erre van a fiatalság, hogy rá ébredjünk. Testvérek, ennél mélyebb ébredés nincs. Ezt a fiút, micsoda egy nemes lélek. Mindig mondom, hogy ez az én központuság nála nem önzés. Ez a kis zsenit, és mindenki zseni lehetne. Mert ez az igazi zsenialitás. Amikor a legmélyebb dologra rájövünk, nem az, hogy jól tanul valaki, meg tehetséges, ez meg az. Hanem rádöbben arra, nem az érdekli, hogy én nekem nem tetszik, anyámnak, amit főzött, most nem, engem megbántott apám, én nem ez érdekli, hanem honnét az én. Te szabad valaki vagy, az állat az nem valaki. És az a valaki nem apádból és anyádból van. Fogantatásodba teremtett az is. A biológiában, a sejtekben nincsen benne a szabadság. Ez. De már kisgyerek korában is azt mondta, én úgy gondoltam, hogy én egy herceg vagyok, egy különös valaki, ki egy idegen világból csöppentem ide. És minden olyan meseszerű. Az énnek a léte, azt nem lehet megmagyarázni a világból, tehát világból való kívüllevő valaki teremtette, nem pedig valami. A valami az nem tud valakit teremteni. Kész. Ennyi. És mint relációt, mint kapcsolatot élte meg ez a fiú. És megkapta a legnagyobb kegyelmet, azt mondja, hogy Isten jelenléte sohasem hagyott el, megkapta az Isten félelem kegyelmét, vigyázunk, a Szentlélek 7 ajándéka között nincsen ennél nagyobb. Csak elherdáltuk most az utóbbi évtizedekben az egyház is. Itt voltam Sümegen 1992-3-ban volt egy nagy ifjúsági gyűlés, nem a pap vezette be, hanem ide pördült egy kis kamasztány, és azt mondta, sziótok, szia Szentlélek. Hát mi ez? Ez nem a kislány hibázott, hanem a pap. Hát vigyázzunk, szia Szentlélek. De ez a félelem nem rettegés, hanem az, hogy jelen van, az a végtelen szeretet. Erre is Newman később, hogy hozza a legszebb példát, hogy mi az Isten félelem, az óriási ajándék. Az nem rettegés, hanem olyan, hogy van egy nagyon jó barátod. Te fölnőtt ember vagy, nagy előadást tartasz, és meg kell említeni a barátodat, mert ővele kutattad azt a témát, amiről most beszélsz. És a barátodom mondta, hát nagyon jó társam volt, meg igazából neki köszönhetek sok mindent, stb. Olyan szépeket mondasz róla. És egyszer csak észreveszed, hogy ott ül a harmadik padba. Azért, ha tudtad volna, hogy jelen van, akkor másképp beszélek. Ez az. Isten itt van. Ez a pünköst. És valaki káromkodik. Hogy lehet az? Micsoda szentségtörés. Ha egy keresztény ide vetemedik, aznap ne egyen semmit. Csókolja meg a földet, és mondja, hogy Istenem, irgalmaz nekem. Az a végtelen szeretet, amitől megdöbben az ember. Nem rettegés. És azt mondja, hogy 15 éves koromtól soha nem hagyott el az Isten jelenléte. Kedves testvérek, igen ám, csak van számomra itt egy nagy kérdés, hogy ez most egy bölcseleti, gondolkodásbeli ráébredés csupán, mert akkor nem megtérés, akkor nincs kegyelem. Vagy az Isten kinyilatkoztatta magát ennek a kisfiúnak, hát akkor pedig egyik megkapja, másik nem. Nem. Ez egy készülődés a kegyelemre. Testvérek, mi mindig csak készülhetünk. Készülünk a misére. És egyszer csak Jézus ott lesz a papszavára. Készülünk karácsonyra. De hogyan? A gyónás, az önmegtagadás, a megbocsátás. De az nem kényszeríti Jézus, hogy földre szálljon. Keresztelő János, készüljetek! Ez az állandó készület, ez benne volt, és ez benne van az emberbe. Bocsánat, ez a fajta készület kötelező. Mert a római levélben azt írja a Szent Pál apostol, hogy az ember, a pogány ember, az ateista a látható világból fölismerheti a teremtő láthatatlan Istent. Nem azt mondja, hogy mindenki, mert lehet, hogy gyerekkorától pálinkával itatták, elbutították, elhülyett, erkölcsen élete, akkor nem. De az emberi értelem képes erre, érted? Testvér. És ezt az első vatikáni zsinat kimondja. Ez dogma. Igenis, az emberi értelemnek semmiféle isteni sugallat nem kell. Semmiféle isteni kegyelem nem kell, hogy rádöbbenjek arra, hogy van egy teremtő Isten. És erre nincs tantárgy? Kellene. Ez nem hittan. Az, hogy van egy Isten, az nem vallásosság, az filozófia. A vallás, a hit az, hogy én kapcsolatban vagyok vele. De ezt tanítani kellene, és ennek az a neve, hogy a létezése a való gondolkodás. Hát honnét van a világ létezése? Honnét vagyok én? Na de hogyha ez minden ember rádöbbenhet, akkor ez nem kegyelem, ez nem megtérés. Nem is az. Hanem készülődés a megtérés. És ezt a készületet rontják le, testvérek, legjobb szó, rohasztják le a mai fiatalságba is, bennünk is. Az állandó, felületes, hülye filmekkel, bocsánat a szóért, azzal az össze-vissza információ, hogy csöndben nem maradj két percig, hogy nézd ezt a gyönyörű világot, mint Wittgenstein az első világháborúba beásva magát a lövészárokba, egyszer csak azt mondja, hogy élete legnagyobb pillanata, hogy de gyönyörű ez a világ. Az a csoda, hogy van. Igen, de az olyan készülődés, amiben benne van az egész ember, arra Isten mindig kegyelmével válaszol. Nem hagy magára minket. És éppen Newman írja, hogy aki keresi az igazságot, ott az egész személyiség mozog. Azt mondja, hogy én sose szerettem a papírizű igazságot, papírizű logikát, hát volt hozzá tehetsége. És ez a gyönyörűség, tehát hogyha egy fiatal ember kezdesi azt, hogy mi az élet végső értelme, de nem ám úgy, hogy közben meg erkölcstelen életet él, hanem ha valamit megtalálok, hogy ez bűn, akkor azt leépítem. Ez meg jó, azt teszem. Tehát az egész személyiség mozog. Ez a kis kamasz ott abba az angol kollégiumba, az anglikán kollégiumba, ahol egy-egy lelkész ott mondott neki valamit, és egy nyáron egyedül volt. Ő így kereste, hogy honnét vagyok én? És Isten erre mindig válaszol. Mert az egész személyiség mozog. Nem csak két pohár bor között, egy lakodalomban, vagy primícián, úgy oda böffenti, hogy hát, én is ateista vagyok, de valamikor én is minisztráltam, aztán mit számít, hogy valamikor mit csináltál. És Isten az nem egy téma, hanem nélküle semmi értelme nincs az életünknek. Semmi. Mert nincs végső értelme. aki így készül, mint ez a fiú, aki később is, mint anglikán egyetemista, barátaival azt kereste, hogy hát tényleg az anglikán egyház az az ős egyház, vagy a katolikus, vagy mit, és visszament, és kereste az 500, első 500 évet, és észrevette, hogy érdekes, ami a római egyházban meg, vagy imádkoznak a szentek, ez az ott volt. És a római egyházban leborulnak a szentség előtt, az első 500 évben is leborulta. És azt mondta, hogy félek, hogy katolikussá kell lennem. Ez olyan, mint hogy valaki gondolkodik, és azt mondja, hát félek, hogy ezt a rossz szokásomat el kell hagyni, hogy iszogatok mondjuk. Vagy hogy állandóan kitörök és botrányokat okozok a családomba. Félek, hogy ezt el kell hagynom, mert baj lesz. Testvérek, Isten erre válaszol. És azért válaszol rá, mert ez egy kapcsolatot keres. És testvérek, ezt mi is megtehetjük. Ez a legmélyebb imádság. Minden nap lehet, hogy egy pillanatra, Istenem, egyedül te teremtettél. Nekem senkim sincs az égen és a földön, senkim. Az más, hogy a te veled való kapcsolatban a többi ember is testvérem, főleg a hívő is megkereszteltek, mert ők is már benned élnek. Kedves testvérek, ez olyan élmény, nem élmény. Ez olyan mély imádság, hogy az ember megtapasztalja a világban való idegenségét. Nem baj. Testvérem, ha teljesen benne vagy ebbe a világba, ha benne vagyok, első személyben mondom, ebbe a világban, mint ahogy nagyon sokszor naponta ez előfordul, hogy minden leköt, akkor olyan vagyok, mint egy kis állat. Az állat van itthon egészen a világban. Ezért a zsoltáros megirídli a templom, a jeruzsálemi templomba, ott búgó galambokat, gerlicéket. Jaj, de jó, ezek egészen itthon vannak a világban. Én pedig hontalan vagyok, Istenem, de a te oltárodnál itthon leszek én is. Érdekes, hogy a nagy hontalanok tettek legtöbbet az emberiségért. Egy Szent István király, minden fia meghalt. Hát akkor mi lesz a királysággal? A nagy szentek. Sokszor üldözték őket, kivégezték. Pedig ők azok, akik legtöbbet, egy Teréz anya testvérek. Hát annak nem volt más, mint a jó Isten, és egy tanítónéni volt ő, mint apász. Hát egy csoda. Igen, csak azt látta, hogy egy férfi egy mozgó csomagot dob be a szemétbe. A kukába. Az anyja volt, aki haldokolt. Jaj, ne bántsd a karmáját, ugye? Majd megújrázza az életet. Európai ember gondolkodsz, hogy mi a lélekvándorlás? És ő kiszedte, lemosdatta. Testvérek, azok tesznek a legtöbbet ezért a világért, akik idegenek. Nincs nekünk itt maradandó városunk, a jövendőt keressük, írja Szent Pál a zsidókhoz írt levélben. Aztán ez az idegenség pontosan, mint embert helyez be a világba. És ha ezt megtanulod, amit most úgy elétek tártam, amit gyakorlok én is, nem mindig megy, egy pillanat imádság ez csak, akkor megérzed az ártatlanságot. Te egy ilyen mély kapcsolatot állsz az Isten, akkor nem csak, hogy nem vagy bűnös, hanem azt hiszed, hogy soha nem is követtem el bűnt. És érdekes az ártatlanságnak utána nézni, a bibliai szótárban néz utána. Szent Pál azt mondja, hogy nem csak szentnek kell lenni, hanem ártatlannak. Az Úristennel való mély kapcsolat az ártatlanság pillanata. Krisztusban szeretett testvéreim, na hát ez az, amiben aztán ez a kis angol fiú belehelyezte a keresztény hitét. Itt már minden értelmes. Ja, hát hogyan mehetek én Istenhez? Ő teremtett, de hol van? Hát Krisztus elküldte az ő egyszülött fiát. Emberré lett. Ő az utunk. És kiárasztotta a szívünkből a szent lelket. Tehát van bennünk kapcsolat. Ez a Szentlélek. A Szentlélek azért megfoghatatlan, mert közelebb van hozzád, mint te magadhoz. Kiárad a szívünkbe, a szívit azt jelenti a személyünk mélyére. És befejezésül, a Szentlélek ajándékait kérd, a bölcsességet, a tudást, az erősség lelkét, de nagyon kérlek, egyszer hagyd abba ezeket az ajándékok kérését. És kérd magát az ajándékozót. Egyébként a Szentléleknek nem csak ajándékai vannak, hanem az is előfordul, hogy a Szentlélek ajándéka. Hát akkor most egy vagy több? És sokszor elmondtam, mert ez egy nyelvi forma. Ha azt mondod, hogy Róma városa, akkor a város, amely maga Róma. A Szentlélek ajándéka az maga a Szentlélek. Ne az ajándékokra figyelj csak, azok a működései bennünk, hanem az ajándékozóra. Aki valaki, aki még tovább megy, mint a Fiúisten, annyira kiíresíti magát, hogy odaadja magát. Benne tudunk imádkozni. Most, hogy így figyelsz, azt ő teszi. Te megkaptad a Szent Lelket. Hát ha betérne itt valaki, akinek semmi köze a hithez, hát egyszer rögtön kimenne, nem érti, nem is érdekli. Tehát ő maga kommunikáció közöttünk is, mert ő Istennel kötött össze minket. Amen.

0: Kedves hallgatóink, Barsi Balázs ferences szerzetest hallották.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2: Egy óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter a közösségi oldalán. Bóna Szabolcs szerint a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja. Ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak az Európai Uniós források. Bejegyzésében úgy fogalmazott, ezek a pénzek rettenetesen hiányoztak a vidéki térségekből, közölte. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar számára új fejlesztési lehetőségek nyílhatnak meg. A magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érdek. Hozzátette, a vidéki munkahelyek és beruházások erősíthetik a helyi közösségeket. A forrásokat mostantól nem túlárazott, felesleges presztízs beruházásokra fordítjuk, hanem végre oda irányítjuk, ahol azokra a legnagyobb szükség van, hangsúlyozta a közösségi oldalán tett bejegyzésében a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke történelmi jelentőségű megállapodást kötött pénteken, amellyel elhárult minden akadály azelől, hogy a Magyarországnak jogosan járó, korábban befagyasztott uniós források végre megérkezzenek. A politikai megállapodás az EU-s forrásokról olyan fejlesztések elindítását jelenti, amelyektől egyszerre lesz zöldebb és olcsóbb az energia, közölte az élőkörnyezetért felelős miniszter a közösségi oldalán. Gajdos László azt írta, a környezetvédelmi beruházások és az energiaátmenet most új lendületet kapnak. Célunk, hogy a fejlesztések eredményét a magyar családok közvetlenül is érezzék a pénztárcájukon, miközben az ország ökológiai lábnyomát is csökkentjük, fogalmazott. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a területi gazdasági kamarák üdvözlik az Európai Bizottság és Magyarország között létrejött megállapodást, amely lehetővé teheti az uniós fejlesztési források újbóli elérését Magyarországnak. A kamara készen áll szakmai együttműködéssel segíteni a magyar kormányzatot a vállalkozásfejlesztési programok megvalósításában, közölte a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a távirat irodával. Magyar Péterék nem mondanak igazat, amikor diadalittasan posztolják. Megszületett az Európai Bizottsággal a megállapodás, jönnek az uniós pénzek, közölte Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője a közösségi oldalán. Dömötör Csaba azt írta, a Politico péntek este cikket közölt arról, hogy az Európai Bizottság értelmezésében hogyan is áll az ügy. Magyar Péter miniszterelnök azt kürtölte világgá, hogy az Ursula von der Leyennel tartott találkozója áttörést hozott, de Magyarország még mindig messze van attól, hogy megkapja az eurómilliárdokat, amelyeket Budapest annyira akar, idézett a cikkből a fideszes politikus, hozzátette. A cikk szerint egy neve elhallgatását kérő tisztviselő azt mondta, nem állapodtak meg a pénzek feloldásáról, csupán egy listáról, amelyet Magyar Péteréknek augusztus 31-ig teljesíteniük kell. Több vajdasági magyar politikai szervezet is elítélte azt a szabadkai incidenst, melynek során egy középiskolai ballagáson magyar nemzeti zászlót téptek le egy végzős diák nyakából, majd felgyújtották azt. Az eset egy műszaki középiskola végzőseinek ballagásán történt. A beszámolók szerint egy magyar diák nemzeti zászlóval vett részt a felvonuláson, amikor két szerb diák erőszakkal elvette tőle a zászlót, amelyet később a városközpontban elégettek. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke Pásztor Bálint közösségi oldalára reagálva azt írta: büszke arra a magyar fiatalemberre, aki nyíltan vállalta nemzeti identitását, és azokra a magyar diákokra is, akik a történtek után nem hagyták a földön a felgyújtott zászlót. Hangsúlyozta, hogy a fiatalok méltósággal és felelősségteljesen viselkedtek a provokáció ellenére. Végül az időjárásról. Vasárnap alapvetően sok napsütés mellett fátyol felhőkre, illetve főként a Dunántúlon erőteljesebb gomoly felhőképződésre lehet számítani. Záporok, zivatarok elsősorban a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki, de kisebb zápor északkeleten sem kizárt. Az északnyugati szél több felé megélénkülhet, néhol megerősödhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet vasárnap 27 és 30 fok között alakul. Híreket hallottak.
1: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
4: Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina.

0: Megkezdődött az Agrárium 2026 elnevezésű országos mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírás. A Központi Statisztikai Hivatal nagyszabású adatfelvétele több tízezer hazai gazdaság állapotát méri fel. A szakemberek átfogó képet kapnak a szektor helyzetéről, amely pontosan kirajzolja a következő évek fejlesztési irányait. A gyűjtött információk pedig közvetlenül befolyásolják a jövőbeli agrárpolitikai döntéseket és a támogatások elosztását. Az összeírás részleteiről és céljáról Tóth Péter, a Központi Statisztikai Hivatal Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztályának vezetője, a projekt szakmai felelőse adott tájékoztatást.
1: Mi is ez a gazdaságszerkezeti összeírás? Magyarországon most már közel másfél évszázados múltja van a gazdaságszerkezeti összeírásoknak. Még a 19. század végén hajtották végre az első teljes körű mezőgazdasági összeírást, az agrárcenzust, és 10 évente van jelenleg agrárcenzus Magyarországon, az utolsóra 2020-ban került sor. És annak érdekében, hogy a gazdaságoknak a szerkezetéről a 10 éves ciklus folyamán is szerezünk információkat, ezért hajtunk végre nagymintás gazdaságszerkezeti összeírásokat. A célunk az az ezekkel az összeírásokkal, hogy egy aktuális, részletes és hiteles képet kapjunk a gazdaságoknak a szerkezetéről, hiszen bár vannak mezőgazdasági összeírásaink fél évről fél évre, de ilyen komplex képet csak a gazdaságszerkezeti összeírásokat adhatnak. Ezek az összeírások segítik a gazdálkodóknak a döntéseit, emellett pedig fontos muníció szolgálnak a hazai, illetve az uniós döntéshozók számára is, és ami még kiemelhető az az, hogy mivel az unió tagállamaiban, valamennyi tagállamában végrehajtják ezt az összeírást, uniós szinten is összehasonlítható adatokhoz fogunk majd jutni. Ki kell emelnem azt, hogy a kijelöltek számára kötelező a válaszadás, tehát aki bekerült a felvételnek a mintájába, az ő számára kötelező a válaszadás, de mégsem ezt a kötelező jelleget szeretném kiemelni, hanem azt, hogy pontos adatok segítségével születhetnek csak megalapozott döntések, tehát tulajdonképpen azzal, hogy a gazdák, a gazdálkodók, az érintett adatszolgáltatók az aktuális és pontos adataikat elmondják nekünk, ezáltal majd a döntéshozók az ő jobb helyzetük behozásával szembesülhetnek majd, tehát a pontos adatok birtokában születhetnek majd megalapozott pontos döntések. Milyen témákat is érint ez az összeírás? Azt, hogy az összeírást végre kell hajtani, azt, mint már korábban említettem, uniós rendelet írja elő, és ugyanilyen uniós rendelet írja elő azt is, hogy milyen témákat kell megkérdeznünk. A Központi Statisztikai Hivatalnak folyamatos célja, illetve kiemelkedő célja az az, hogy csökkentsük az adatszolgáltatóknak a terheit, tehát csak olyan kérdéseket tegyünk fel, amelyek más állami adatbázisokból nem érhetőek el. Épp ezért a földhasználat és az állattenyésztés vonatkozásában is már csak néhány kérdés feltételére kerül sor. Az összes többi információt állami nyilvántartásból, például a földhasználat tekintetében az államkincstárnak az egységes kérdés.

foglalkozik. Gazdaságszerkezeti összeírásra megkérdezzük azt, hogy hány évesek a gazdálkodók, illetve milyen a legmagasabb mezőgazdasági végzettségük, így tesszük ezt majd a mostani összeírás során is. Vannak olyan kötelezően felmérendő mutatók, amelyek viszont adminisztratív forrásból rendelkezésre állnak, így ezeket közvetlenül nem fogjuk megkérdezni most sem az adatszolgáltatóktól. Csak kettőt emeljek ki a sok közül, ilyen a vidékfejlesztésre, illetve a biogazdálkodásra vonatkozó kérdések. Az adminisztratív források használata egyre inkább elterjed az Európai Unió tagállamaiban. Most már azt mondhatjuk, hogy Magyarországon is a kötelező mutatóknak, vagy kötelező változóknak, kérdéseknek a közel fele az adminisztratív nyilvántartásból származik. Hogyha nem tudnánk ezeket az adatbázisokat, illetve az információkat átvenni, akkor lényegében kétszer olyan hosszú lenne a kérdőívünk, mint a jelenlegi kérdőívhoz. A jelenlegi kérdőívünk egyébként nagyjából 30 perces kitöltést igényel. Ez természetesen változhat attól függően, hogy mekkorák a gazdaságok, növénytermesztéssel foglalkoznak-e, vagy állattenyésztéssel, tehát a gazdaság méretétől nagyban függ a kérdőív kitöltésének hossza.

0: Sárospatakon több ponton is zajlanak útfelújítások. Az érintett szakaszok mellett parkolókat és járdákat is korszerűsítenek. A fejlesztések kormányzati támogatásból, valamint saját forrásból valósulnak meg, és céljuk, hogy biztonságosabbá és rendezettebbé tegyék a városi közlekedést, miközben hosszú távon is javítják az ott élők mindennapjait, mondta el dr. Farkas Szabolcs polgármester.
1: A 37-es bejárótól egészen a Táncsics utcáig a református gimnáziumig fog megtörténni a teljes aszfaltcsere, szegélycsere, buszmegálló környéke fel lesz újítva, és nem állunk meg, sőt, túl is vagyunk igazából. Az Arad utcai parkoló, illetve az Arad út teljes szakasza megújult. Azt gondolom, hogy már most kultúrát körülmények között tudjuk fogadni a városba érkező turistákat, szállító buszokat. Az arra közlekedők azt gondolom, hogy tapasztalhatják, hogy mennyire más az, amikor egy felújított úton lehet közlekedni. Ezen leszünk. A Komáromi utcának a felújítása. Ott lesz egy útszélesítés az Arany János útról való csatlakozásnál. A Vörössipkások útjánál van egy parkoló, ott a piac környékén, az Erdélyről. Azt meg fogjuk nyitni, tehát azt jelenti, hogy nem kell egy ilyen óriási éles kanyarral kikanyarodni, ami egyrészt balesetveszélyes volt, másrészt tehát borzalmas volt onnan kikanyarodni, úgyhogy parkolót meg fogjuk nyitni, egyszerű lesz az átjárás, egyszerű lesz a közlekedés, és talán a parkolók is szívesebben fogják ezt a parkolót igénybe venni. A versenyképes járások program keretében pedig fel fogjuk újítani a Csokonyagyitat, ami párhuzamos a vasúti sínekkel, ami az állomáshoz vezet az utca, annak a teljes járdaszakasza fel fog újulni, illetve a polgármesteri hivatallal szemben az Ötvös utcán a járdaszakasz is fel lesz újítva. Úgyhogy van mit csinálnunk, és fogunk is mit tenni. Közúttal tényleg nagyon jó a kapcsolat. Az elején nagyon éreztük azt, hogy nekünk szólni kell, de tényleg annyira gördülékenyen mennek a dolgok, közút azonnal, ha látja, hogy probléma van, akkor közbeavatkozik és csinálja, és mi is csináltunk télen kátyúzási munkálatokat. Volt, aki megijeszte, hogy hát most minek, hát azért kell januárban is kátyúzni, és hál' Istennek a mai technikában már ezt a mínusz időjárási fok vonatkozásában is meg tudjuk valósítani, mert hát ott is előfordulnak tengelytörések, úgyhogy nyilván minden problémát azonnal nem tudunk orvosolni, és hogyha ez a 3801-es útszakaszról beszélünk, akkor ez egészen Bodrogolaszig tart ez az út. Van mit csinálni, és azon is leszünk, hogy mi hamarabb kulturáltan tudjunk közlekedni, de ez egy közút által fenntartott, üzemeltetett útszakasz. Mi annyit tudunk tenni, hogy lobbizunk. A keretet azt nem mi fogjuk erre biztosítani, tehát nem azért nem lesz most folytatva mondjuk egy hónapon belül, vagy egy fél éven belül, mert mi nem akarjuk, hanem azért, mert nem mi vagyunk a fenntartó és üzemeltetői ennek az útszakasznak.

0: Rangos országos elismeréseket vehettek át a Magyar Vöröskereszt Borsod-Dabau-Zemplén vármegyei szervezetének munkatársai és önkéntesei. Az ünnepi díját adót a szervezet megalakulásának történelmi helyszínén a Magyar Nemzeti Múzeumban rendezték meg. A vármegyei elhivatott segítők közül többen is magasfokú kitüntetésben részesültek az emberiesség elvét követő munkájukért. Duberné Dunavecki Éva az emberi méltóságért díjat, míg Kertész Lászlóné a vöröskeresztes tevékenységért elismerés aranyfokozatát vehette át. Mellettük elismerő oklevelet kapott az év önkénteseként Engel Denis Robert és kiemelkedő oktató-nevelő tevékenységéért Bakosné Vas Krisztina is. Most Duberné Dunavecki Évát a Borsod-Dabau-Zemplén vármegyei Vöröskereszt hajléktalanokat gondozó központjának vezetőjét hallják.
1: Nagyon fontos ez a mostani elismerés, mert ugye emberi méltóságért díjat vettem át, amit úgy gondolom, hogy magaménak tudom érezni magát a tartalmát is, hiszen 22 éve hajléktalan emberekkel foglalkozom, és ahol az emberi méltóság előtérbe kerül, és ennek talán a megsértése, az náluk az nagyon jellemző, és én azért dolgozom, hogy ezeknek az embereknek védjem az emberi méltóságukat. Védjem őket a kirekesztettségtől, védjem őket a megalázástól, és én úgy gondolom, hogy ez most ezt a díjat valóban minden díjnak nagyon örültem, de ezt a díjat nagyon magaménak érzem. Már gyermekkoromban beleláttam a Vöröskereszt segítő munkájába, édesanyám által, hiszen ő önkéntes vöröskeresztes volt, és ugye korábban volt május 1-e, augusztus 20-a nagy ünnepségek a Csanyikba, és ő mindig ott volt első segélynyújtóként, és én mindig ott voltam vele, és én láttam ezt a munkát, és már akkor ez nekem nagyon megtetszett. Maga a köpenyén az embléma, amit viselt, tehát ez így ennyi év távlatában is itt nagyon-nagyon itt van előttem, úgyhogy hogy én már akkor ebbe beleláttam. Nyilvánvaló mindig volt egy affinitásom a mások segítése irányába, és amikor rendszerváltás volt, akkor ugye el kellett döntenem, mert korábban én a Diózsőri gépgyárban dolgoztam, és hát ugye a gyárak bezártak, el kellett dönteni, hogy merre is fogok elindulni, és akkor elkezdtem tanulmányokat folytatni, de azt tudtam, hogy mindenféleképpen a segítés, a mások segítése lesz az én utam. Több, tehát egyetemet, főiskolát végeztem, és azt láttam, hogy a gyermekekkel nem fogok tudni, tehát az nagyon mélyen érint. Tehát ugye belekóstoltam, vagy a tanulmányaim során nyilvánvaló, hogy gyakorlaton vettem részt számtalan területen, de úgy gondoltam, hogy hajléktalan ellátás lesz talán az, amit fogok tudni úgy végezni, hogy nem halok bele. Én Miskolcon középiskolába a Gábor Áronban jártam annak idején, majd 28 éves koromtól elkezdtem tanulni, és akkor a Krúdiba elvégeztem egy gyógypedagógiai asszisztensit, majd Jászberénybe végeztem főiskolát, a szociálpedagógus szakon, majd pedig lenne a Miskolc Egyetemen közigazgatási mesterszakon egyetemi végzettséget szereztem. És akkor utána pedig 6 évig voltam szociális munkás, és 2010-től pedig vezetőként tevékenykedek. Én nagyon-nagyon büszke voltam, amikor felvettek. Tehát az, hogy én a Magyar Vöröskereszt Borsod-Dabau-Zemplén megyei szervezet, tehát ez volt a papíromon, tehát vagyok a munkatársa, hát ez egy borzasztó jó érzés volt. Tehát én nagyon büszke voltam az, hogy a munkáltatóm ugye a Vöröskereszt, majd bekerültem az intézménybe. Igazság szerint nem volt semmiféle olyan ellenérzésem korábban sem, így az intézménye hajléktalanállátása. Csak azért teszem hozzám, mert sok ember, aki eljön hozzánk intézmény látogatás, akkor mindig van egy ilyen, hogy fú, hát ennek mondjuk nagyon örülök, hogy kellemesen csalódnak, de hogy mindenkiben van egy ilyen jaj, úristen, mi lehet ott, meg jaj, ezek az emberek. Bennem ez soha nem volt. Tele voltam kíváncsisággal, és amikor bekerültem, pont egy olyan területet kaptam, ami a nappali melegedőben voltam szociális munkás, ahol a legtöbb ember megfordul, ahol tehát nagyon-nagyon tevékeny munkát lehet végezni, és én megszerettem az első pillanattól kezdve. A kezdetekben nehéz volt, tehát hazavittem nyilvánvaló a problémát. Szerencsém volt, hogy mindig olyan család állt mögöttem, hogy meghallgattak, hogy támogattak. Ez volt a kezdetek nyilvánvaló. Most sem vagyok érzéketlen a problémák irányába, de egy idő után az ember jobban előtérbe helyezi a segíteni akarást, és nem azt, hogy most akkor érzelmileg, tehát nem együtt sírunk, hanem az van, hogy igenis, hogy mindent megteszek azért, hogy abban a helyzetben én segíteni tudjak, amiben az ügyfelem van.

0: Dr. Mezősi Tamás vehette át a vármegye tűzbiztonságáért díjat a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei közgyűlés ünnepi ülésén. Az elismerést a vármegye tűzvédelméért végzett kiemelkedő, hosszú távú munkájáért ítélték oda. Dr. Mezősi Tamás többek között az önkéntes tűzoltó képzésében és a Miskolci Speciális Felderítő és Mentőcsoport tagjaként végzett külföldi mentési munkájával érdemelte ki a díjat. A kitüntetést Bánné dr. Gál Boglárka, a vármegyei közgyűlés elnöke, és Varga András tűzoltó alezredes adta át. Most a díjazottat hallják.
1: Nagyon nagy megtiszteltetésnek éreztem. Úgy gondolom, hogy az önkéntes tűzoltó és speciális mentő tevékenységet most egy nagyon nagy elismerés érte, nagy megbecsülés. Azt hiszem, hogy fontos, amit csinálunk, és nagyon jól esik, hogy ezt elismerik azok is, akik látnak bennünket. A megye rendkívül sok különféle gyönyörű természeti adottsággal rendelkezik, de azt jelenti, hogy ez nagyon sok esetben speciális felkészültséget igénylő mentéseket is igényel. És ebben az önkéntes tevékenység, amit most úgy érzem általam elismertek, az rendkívül fontos.
2: Nagyon sok helyen voltak már bevetésen, néhányat a teljesség igénye nélkül.
1: Törökországi földrengés, szumátrai katasztrófa, Magyarországon árvizek, személy, elkóborlások, eltűnések, házomlások, nagyon hosszú a sor. És az erre való felkészülés is rendkívül sok utazással, illetve különböző tréningekkel jár. Én az elmúlt hónapban kétszer egy-egy hetet voltam például Olaszországban különböző mentőkutyás bázisokon ezzel a jószággal, itt most mellettem van.
2: Néhány szót még a társáról.
1: Ő Baráthegyi Akkord, a beceneve Kicsi. Ő az a kutya, aki most minden feladatomon elkísér. Rendkívül sokoldalú képzettsége van. Nyomkövet, romok alatt kutat, erdőben keres, de egyébként terápiás kutya is, demonstrátor, vakvezető kutya is. Úgyhogy azt mondhatom, hogy én az egész életemet, a főállásomat és a civil tevékenységemet is vele együtt végzem.
2: Gyakran kerül életveszélybe?
1: Azt hiszem, hogy a jó mentési tevékenységnek fontos része, hogy lehetőség szerint minimalizáljuk a kockázatot. Nem lehet nullára csökkenteni, de nem úgy kell elképzelni a munkánkat, még egy földrengésnél sem, hogy állandó életveszélyben vagyunk. Annak ellenére, hogy vannak nagyon rázós helyzetek, azt tanuljuk, azt gyakoroljuk, hogy ezt a lehető legnagyobb biztonságban tudjuk elvégezni, mert különben nem tudunk segíteni másnak.
2: Kik hívhatják önöket, mikor riasztják és kiriasztja önöket?
1: Ez különböző szervezettségben történik, tehát a Hunor Hivatásos Mentőszervezet az a belügyminisztérium alá rendelt szervezet a katasztrófa védelem keretein belül, aminek általában hivatásos tűzoltók a tagjai és néhány speciális képzettségű önkéntes, mint én a kutyámmal. Az tehát a BMS indítatásra megy. Itt a megyében a bükkmentőszervezetnek a irányítása az a megye alá tartozik, illetve ha jól mondom, a bükkmentőszervezetet a Védelmi Bizottság aktivizálja.

0: A Tokaj-hegyalja Egyetemen rendeztek szakmai konferenciát a szőlőültetvényeket veszélyeztető fitoplazma fertőzésről. A tanácskozáson hazai és külföldi szakemberek keresték a védekezés és a megelőzés lehetőségeit. A nemzetközi előadókat felvonultató kétnapos programról dr. Kovács Barnabás szervezőt, egyetemi docenst hallják.
1: A cél az az volt, hogy ha összehozunk egy olyan rendezvényt, ami a véleményünk szerint egy hiánypótló abban a formában, hogy nemzetközi szaktekintélyeket hívtunk meg, hogy a fitoplazmának a működéséről, tehát ennek a kórokozónak a működéséről és a tágabb halmazról, tehát nem csak konkrétan a most pusztító aranyszínű sárgaságról, a fitoplazmának működéséről generálisan ismereteket kapjunk, illetve a kabócának az ökológiai igényeiről, működéséről, és így aztán összességében arról, hogy a szőlő növényt milyen veszélyek fenyegetik most és a jövőben, akkor az itt elhangzott előadásokat minél többen megismerhessék azok is, akik nem tudnak eljönni, akár Magyarországon, akár külföldön, így aztán a rendezvény párhuzamosan magyarul, angolul zajlik, és ennek a fordított és feliratokkal ellátott verzióját fel fogjuk tölteni később az internetre, és hogy elérhesse a szakmai közönség, akár kutatók, akár gazdálkodók, szőlőtermesztésben foglalkozók. Mindenképpen feladattának érzi, szerintem Tökölhegy olyan mindenki, még aki nem is a szőlészborász ágazatban is van, együtt aggódik azért, hogy itt az ültetvények biztonságát egy kórokozó kártevő ne tudja, ugye nagyon sokszor hasonlítják a filoxérához hasonlóan mondjuk jelentős mértékben a gazdasági kárt is figyelembe jelentős mértékben pusztítani. Így aztán az egyetemek, pedig ami egy ilyen tudásműhelyként itt jelen van Sárospatakon és Tökölhegy alján, az nem csak itt regionális, hanem országosan is feladatának érzi azt, hogyha egy ilyen rendezvény van, akkor az generálisan mindenki számára elérhető legyen, és egyébként is maguk az előadók is, akik erről beszélni fognak, olyan előremutató megoldásokat is fel fognak villantani, amik mondjuk a hosszabb távú stratégiai építéshez szükségesek. Például a fajták ellenálló képességének javítása, vagy mondjuk a rovarölőszeres kezelés, ami ugye az ökológiai értelemben vett a legrosszabb megoldás, de most kényszerűen mégis a jelenlegi javaslat meg előírás, azzal szemben olyan megoldásaink legyenek, amik jóval környezettudatosabb, és az ágazat egészének túlélését jobban biztosítják, és az előadók nagy örömünkre elfogadták a meghívásunkat, és online vagy személyesen csatlakoztak hozzánk. Olaszországban ugye az ágazat, mondhatjuk úgy, hogy zászlóhordozójaként, akár mennyiségi, akár minőségi szempontból veszük, ők a franciák mellett, akiket ugye elsőként így tudunk idézni, és az olaszoknál nagyon hasonló ökológiai adottságú borvidékek is vannak egyébként, így aztán Észak-Olaszországból lesz két előadónk is, illetve lesz Katalóniából az egyik legsikeresebb védekezési stratégiát, ez a régió tudta regionális szinten kezelni, és ezért elhívtuk onnan egy kutatót, és egy, ha úgy tetszik, az ottani névig, tehát a növényvédelmi védekezést kordánó országos hálózatnak egy tagját, hogy mondják el, hogy hogyan sikerült ez nekik, és hogy segítsenek nekünk is ezt a stratégiát megalkotni, ami itt helyben fontos lenne. Szerbiából is van egy előadónk, aki pedig arról fog beszélni, hogy a rezervoár növények, tehát az egyéb növények, amint túl képes élni a fitoplazma, azok között például a kabóca hogyan tudja, és milyen hatékonysággal tudja mondjuk a szőlőre átvinni ezt a kórokozót, és itt lesz a Debreceni Egyetem részéről egy kutató, aki meg a nanotechnológiának a detektálásban segítségnyújtását, illetve a lehetőségeinket fogja bemutatni.

0: Országos középiskolai földtudományi diákkonferenciát rendeztek a Miskolci Egyetemen. Minden év májusában a Magyar Honi Földtani Társulat és a Miskolci Egyetem főszervezésében rendezik meg az Országos Középiskolai Földtudományi Diákkonferenciát, ahol az ország legtehetségesebb középiskolás diákjai gyűlnek össze, hogy bemutassák kutatási eredményeiket, és megosszák egymással a földtudományok iránti szenvedélyüket. Az esemény nem csak a diákok számára jelent kivételes lehetőséget, hanem a tanárok és szakemberek számára is, hiszen megismerhetik a jövő generációjának innovatív ötleteit és kutatási irányait. A részletekről Szonyog István, a Miskolci Egyetem Műszaki Föld és Környezettudományi Karának dékán helyettese adott tájékoztatást.
1: 18 évvel ezelőtt, amikor az első konferencia megrendezésre került, akkor még nem volt ilyen nagy számú versenylehetőség a középiskolás diákoknak. Nagy dolog volt, hogy a kutatásokból, azokból a kutatásokból, amiket ők saját maguk csináltak tananyagon túl, azokat a kutatási eredményeket el tudták hozni egy fórumra, meg tudták mutatni egy zsűrinek, ő szakmai szempontból értékelte, illetve a diáktársak előtt is be tudták mutatni ezeket. Tehát valahonnan innen indult ennek a konferenciának a hagyománya, és hozzá kell tenni, hogy gyakorlatilag 18 éven keresztül folyamatosan fenntartottuk, és van rá érdeklődés, tehát úgy érezzük, hogy ennek tényleg nagyon fontos a haszna, hiszen a diákok olyan tématerületeket tudnak megnézni, ami elsősorban a földtudományokhoz köthető, de már az energetikát, a nyersanyagokat, az eljárást, előkészítés technikai dolgokat, bányászatot, térképészetet, digitális térképészetet, mindent ide tudnak hozni, hiszen minden témakör a földtudományokhoz köthető. Ennek a konferenciának a hagyománya, hogy mindig országos szinten jönnek hozzánk. Gyakorlatilag Budapest, Dunántúl, de természetesen nagyon jó kapcsolatban vagyunk a miskolci és környező középiskolákkal, gimnáziumokkal, és onnan is jönnek hozzánk diákok szép számmal. Olyan területen, olyan közegben mutassa be a diák az előadását, a kutatásait, akik hozzáértők, tehát szakmailag hozzáértők, illetve egy olyan diák közösségnek, akik azonos tématerületek iránt érdeklődnek. Ez a legnagyobb előnye, de hozzá tartozik, hogy a legtöbb diák nem csak eljön egy előadással, hanem nagyon komoly kutatást végez előtte, felkészülnek a témából, szakirodalmat kutatnak, nem csak hazai, nemzetközi szakirodalmat, készítenek bemutató darabokat, elmennek mintát venni, labormérések végeznek, kielemzik, értékelik, és legtöbbször ebből egy nagyon szép értékes dolgozatot, valamint egy prezentációt készítenek. Mindig az volt a konferencia célja, hogy egyrészt lehetőséget biztosítsunk a diákoknak, illetve az is célunk, hogy a konferencia olyan többletszakmai programot biztosítson, amellyel a diákokat mi közelebb hozhatjuk azokhoz az érdeklődési területükhöz, amiből amúgy most felkészülnek és nagyon színvonalas előadásokat csinálnak. Ez egyik fő célunk is, hogy azok a diákok, akiknek a földtudományok, természettudományok iránt van bővített érdeklődési területe, megtalálják az egyetemen a helyüket, megtalálják a mi képzéseinkben azokat a lehetőségeket, amik őket további életútjukra tudják vinni, további szakmai tapasztalatot tudnak szerezni, és nem utolsó sorban egy olyan szakmát kapni a kezükbe, ami tényleg érdekli őket, hiszen olyan jellegű kutatásokat végeznek, ami érdekli őket, és ezt tovább vihetjük felsőfokú tanulmányokká, és egy életpályává, én úgy érzem, akkor olyan dolog lesz a kezükben, ami a mai embereknél nem mindenkinél elérhető, tehát hogy szeresse egész életánát kezdve azt, amit csinál a saját szakmáját.

0: Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hír összefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Addig is viszont hallásra!
1: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceum Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. A Romkeszt legújabb epizódjában az egyetem roma szakkollégiumának tagja Gáspár Emília és Németh Viktória beszélgetnek Farmosi Andreával, a tutormunkacsoportért felelős mentorral. Az adásban mélyebben megismerhetjük a roma szakkollégium tutormunkacsoportjának világát, hogyan dolgoznak a hallgatók a hátrányos helyzetű és roma általános és középiskolások támogatásáért, milyen elvek mentén épül fel a mentorálás, és milyen élmények formálják a közösséget. Mindez előtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei, maradjanak velünk!
0: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
2: A mentorhálózat kialakításában történő segítségnyújtás és a komplex alapprogram támogatása is célja volt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és a Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete együttműködési megállapodásának. Az ünnepélyes aláírást az egyetem konferencia termében tartották, ahol elsőként az EKKE rektora, dr. Pajtókné dr. Tari Ilona köszöntötte a részvevőket. Elmondta, kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy hozzájáruljunk a köznevelés támogatásához és a pedagógus képzés színvonalának emeléséhez. Boldizsár Bertalan Gyula, a Köznevelési Szakértők Országos Egyesületének elnöke elmondta, hogy az egyesület 1995-től működik, és az ország minden pontjáról vannak be szakértőket, akik segítik a köznevelés és az oktatás fejlesztését. Az esemény ünnepélyes aláírással zárult, ahol az EKKE rektora, dr. Pajtókné dr. Tari Ilona és Boldizsár Bertalan Gyula, a Köznevelési Szakértők Országos Egyesületének elnöke megpecsételték a szakmai együttműködés hosszú távú alapjait. A Szénrégió Bizottság titkársága a LIFE-IP projekt keretében egy hétfős delegációt fogadott az észtországi Idavirú szénrégióból. A találkozó fő célja az igazságos átmenettel kapcsolatos tapasztalatok megosztása volt. A delegációt az Idavirú megyei önkormányzati szövetség képviselői, polgármesterek és alpolgármesterek alkották. A program első részeként a delegáció a Mátrai erőműbe látogatott, ahol az MVM Mátra Energia ZRT vezérigazgatója Vécsi György ismertette az erőmű jövőképét, illetve az üzemlátogatás részeként betekinthettek az erőmű működésébe is. Az erőmű meglátogatása után a titkárság egy workshopot szervezett Visontán, mely az átmenetben leginkább érintett polgármesterek és az Energiaügyi Minisztérium képviselőinek részvételével valósult meg. A találkozó a LIFE-IP North Hood Trans projekt keretében valósult meg, melyben a Szénrégió Bizottság titkársága felelős a más szénrégiókkal történő kapcsolatok kialakításáért, a jó gyakorlatok becsatornázásáért és azok adaptálási lehetőségeinek feltárásáért. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Az Oktáv projekt az Erasmus Plus program támogatásával valósul meg 6 közép-európai felsőoktatási intézmény részvételével. Ennek második állomásaként 4 napos képzést tartottak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Az oktatási világpolgárok nemzetközi szemlélet a tanító és tanárképzésben projekt célja, hogy a jövő pedagógusai felkészülten és magabiztosan tudjanak alkalmazkodni a globális kihívásokhoz. Elsőként Pilot 1 féléves kurzusokat tartottak a partnerintézményekben, amelyek során a hallgatók kipróbálhatták a fejlesztett tananyagot és módszereket. Az Oktáv nemzetközi tavasz Pilot 2 a program második állomása volt, egy olyan blended intenzív program, amely lehetőséget adott arra, hogy a hallgatók személyesen is találkozzanak, közösen dolgozzanak projekteken és megtapasztalják a nemzetközi együttműködés mindennapjait. A 4 napos eseményen a főszervező EKKE mellett a Milton Friedman Egyetem, az Újvidéki Egyetem, a Páciumi Keresztény Egyetem, a Sejé János Egyetem és a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem hallgatói és oktatói osztották meg egymással ismereteiket, tapasztalataikat. A hallgatók kisebb csoportokban 3 tematikus kurzuson vettek részt, emellett közösségi és kulturális programokra is volt lehetőségük, megismerkedtek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem képzéseivel, bejárták a líciumot és Eger városának ikonikus helyszíneit. A híreket Pásti Blankától hallották.
0: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
3: Ez a Romkeszt podcast legújabb adása. Én Gáspár Emília vagyok, a szakkollégium egyik tagja, és sok szeretettel üdvözlöm.
2: Farmusi Andrea vagyok, üdvözlök én is mindenkit. Az EGRI Roma Szakkollégium mentoraként és a tutor munkacsoport mentorvezetőjeként vagyok most jelen a mai Romcastben.
4: Sziasztok, üdvözlök mindenkit, Németh Viktória vagyok, az EGRI Roma Szakkollégium tagja, valamint a tutor munkacsoport tagja.
3: Köszönöm szépen, hogy bemutatkoztatok. Ebben az adásban a tutor munkacsoportot fogjuk bemutatni. Ehhez kapcsolódóan az első kérdésem Andihoz szól. Andi, hogyan kerültél a tutor munkacsoportért felelős pozícióba? Mi a legfontosabb célod mentorként?
2: Én harmadik éve oktatok itt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Előtte a gyermekvédelemben dolgoztam nagyon hosszú ideig szakemberként, szociálpedagógusként, és amikor átjöttem oktatni ide a szociálpedagógia tanszékre, akkor merült fel az, hogy itt a tanszék gondozásában van egy nagyon szuper közösség, amit ugye EGRI Roma Szakkollégiumnak hívnak, és hogy ebben a szervezetben mentorálásra is van lehetőség, és mikor ugye ez felmerült, akkor én természetesen örömmel csatlakoztam ehhez a közösséghez. Ebben a szakkollégiumban több munkacsoport működik, némelyiknek ugye akkor már volt gazdája, a tutor munkacsoportnak is volt egyébként, tehát dr. Hadnagy József igazgató, szakkollégium igazgató gondozta akkor ezt a munkacsoportot, de felmerült annak a lehetősége, hogy én átvegyem ezt a feladatot, úgyhogy én nagyon örömmel vállaltam ezt, főleg, hogy a korábbi munkáim is inkább gyerekekhez is kötődtek, óvodaiskolai szociális segítőként is dolgoztam, ahol nagyon sok gyerekkel foglalkoztunk, tehát a szakmámból adódóan is, úgyhogy mindenképpen ezt a munkacsoportot közelállónak tartottam magamhoz, úgyhogy nem volt kérdés, hogy szívesen csatlakozzak, és ezt a munkacsoportvezetői pozíciót elvállaljam, vagy kipróbáljam, úgyhogy azóta is vezetem mentorként ezt a munkacsoportot. Hogy mi a célom mentorként? Elsősorban így a tutor munkacsoporton belül szeretnék válaszolni erre, mert hogy ugye egyéni mentorálást is végzünk a szakkollégiumban, az egy kicsit ugye más célokat fogalmaz meg, de az, hogy a tutorban milyen célokat tartok fontosnak, azt gondolom, hogy a hallgatókkal, akik a tutor munkacsoportnak a tagjai, fontos megérteni közösen, tehát hogy segít hetek nekik abban, hogy ők megértsék, hogy a gyerekekkel végzett munkának milyen pedagógiai és milyen szociális háttere van. Mindenképpen jó, hogyha a hallgatóknak fejlődhet a reflektivitása. Szeretném őket támogatni a nehéz helyzetek feldolgozásában. Tehát vannak olyan viselkedési helyzetek, akár problémák, motiválatlanság, családi háttér a gyerekeknél, akiket ugye ők korepetálnak kint a Szalaváros részben, amelyekkel meg kell tudni küzdeniük, és fontos célom, hogy a tutorok tudatos, érzékeny és kompetens segítőkké válhassanak kint a terepen.
3: Köszönöm szépen. Én úgy gondolom, hogy mindez, amit felsoroltál, azok a célok, azok megvalósulnak, és a tutor munkacsoportban való tevékenységet így ez a szemlélet hatja át. Úgyhogy most Vikihez fordulnék. Először is miért csatlakoztál a Roma Szakkollégiumhoz? Mi vonzott különösen a tutor munkacsoportba?
4: Hát én egy cigány soron nőttem fel Ózd mellett, és kérdésem merült fel számomra, hogy érettségi után egyetemre fogok jönni. Ért egy elég rossz incidens az érettségit követően a cigányságom miatt, így úgy gondoltam, hogy jó, akkor csatlakoznom kell egy olyan szervezetbe, ami nekem építi a cigányságomat és az identitástudatomat, és segít felismerni azokat az értékeket magamban, ami én vagyok. Úgyhogy én emiatt csatlakoztam a Roma Szakkollégiumba, és ott ugye a felvételin felmerültek ezek a munkacsoportok, hogy kötelességünk csatlakozni valamelyik, betevékenykednünk kell, és mikor Hadnagy Józsi elmondta a felvételin, hogy mit is csinál a tutor munkacsoport, kérdésem volt számomra, hogy ne én akkor visszamegyek a cigánytelepre, ami hasonló ahhoz a cigánysorhoz, ahol én felnőttem. Ezek a gyerekek olyan gyerekek, akiket mi ott korrepetálunk, akik szenvedélyesek, és annyi szeretet van bennük, hogy ezt elmondani nem lehet, és mi is folyamatosan fejlődünk, engem így ez vonzott így már az első úgymond látogatás során ott a telepen kint, amikor mi kimentünk a szegregátumba, hogy annyi szeretet van a gyerekekben. Úgyhogy volt egy, azt hiszem, 3 hetes próbaidőnk volt, amikor, ami után eldönthettük, hogy véglegesen melyikünk a csapatba szeretnénk csatlakozni. Ott már egyértelművé vált számomra, hogy a tutor munkacsoportban fogok tovább tevékenykedni.
3: Én ehhez nagyon tudok csatlakozni. Én is, hát igazából már a szakkollégiumi tagságom előtt óta működök, dolgozgatok a tutor munkacsoportban. Nekem az első élményem az egy nyári tábor volt, amit akkor ott szerveztünk, és ott ilyen belépsz és mély víz, ott vannak a gyerekek, eltöltesz velük igazából egy órát, és elvarázsolnak, aztán onnan nem tudsz nagyon kiszabadulni, úgyhogy most már én is. Hát ez már a 4. év, hogy ott tevékenykedem, aztán most ezt kicsit kiszélesítettük, és most már a belvárosban található ifipontba is bejárnak ezek a gyerekek, ahol jelenleg ifjúsági koordinátorként működem. Úgyhogy igazából az, hogy miért, hogy mi vonzott, szerintem ezt egy ember csak úgy tudja csinálni, hogyha ez a társadalmi ez a fajta társadalmi felelősségvállalás, amit egy-egy cigánytelepen, egy szegregált területen tud végezni, hogyha ezt így a szívügyének tartja, és az ilyen első pillanattól kezdve megtörténik ez a varázs. Úgyhogy, és rengetegféle támogatást kapunk a mentorunktól. Úgyhogy, Andi, hozzád szólok, milyen alapelvek mentén szervezed meg a munkacsoport tevékenységeit?
5: Hát, több alapelvet is fel tudnék ide sorolni. Én azt gondolom, hogy az első ilyen alapelv az mindenképpen a gyermekközpontúság lenne, ugyanis a gyerekeknek a szükségletei a biztonságos fejlődésükhöz leginkább fontos körülmények lehetnek a legfőbb iránytűk. Ez azt jelenti, hogy az érzelmi biztonság megteremtése, a fejlődési szinthez igazított támogatás, a tisztelettelj elfogadó jelenlét, ezek mind nagyon fontosak. Egy másik alapelv lenne szerintem a kapcsolat és a bizalom elve. Tehát a tutor-gyerek kapcsolat minősége az nagyobb hatással van a fejlődésre, mint bármilyen módszer, én azt gondolom. És ez, hogy a tutoráló hallgatók stabilan jelen vannak ezeknek a gyerekeknek az életébe, ez megbízhatóságot, következetességet, illetve ítélkezésmentes kommunikációt biztosít számukra, ami véleményem szerint a legfontosabb ebben a munkában.
3: És ezek az alapelvek a gyakorlatban hogyan valósulnak meg? Itt igazából mindenkihez szólok, aki szeretné, az kezdheti. Tehát mik a tutor munkacsoport feladatai, és ehhez kapcsolódóan szerintetek miért fontos a hátrányos helyzetű és vagy roma fiatalok támogatása?
5: Jó, hát itt most én mondanék akkor a feladatokról először, utána pedig szerintem Viki nagyon jól el tudja majd ezt a gyakorlatban, hogy hogyan valósul meg, ők hogyan tapasztalják. Én azt gondolom, hogy a tutor munkacsoportnak a fő feladata az, hogy felelős, érzékeny és reflektív egyetemistáknak a segítségével támogatást nyújtson hátrányos helyzetű gyermekeknek, miközben ugye a hallgatók is szakmailag is és emberileg is fejlődnek, és egy megtartó közösséget tudnak alkotni. Az, hogy ez ugye hogyan valósul meg a mindennapokban, hogy például segítik őket a tanulásban, ezt ők maguk tudják a legjobban elmondani.
4: Hát ez egy több tényezős dolog, hogy ez hogyan valósul meg a mindennapok során, hogy mi miként tevékenykedünk ezekkel a gyerekekkel. Nyilván felkészülünk a korrepetálásra, beszélünk a szülővel, hanyadikos a gyerek, mire van szüksége, van-e valamilyen háttértényező, ami befolyásolhatja az ő tanulmányi akadályozottságát, vagy ami miatt le van maradva az adott gyermek. Erre felkészülünk minden egyes adandó alkalomra rendszeresen. Egyébként van, aki hetente 2-szer jár ki az adott gyerekhez, a szükség igényli. Attól függ, hogy mennyire van lemaradva a gyermek, hány tantárgyból van szüksége korrepetálásra, és itt a korrepetálás mellett mennek ugye rendszeresen ezek a szabadidős programok is a gyerekeknek, aminek köszönhetően ők kikapcsolódhatnak, kizabadulhatnak úgymond a mindennapi körforgásukból, amiben ők vannak ilyenkor főzhetnek, kézműveskedhetnek, stb. Viszont szerintem ami a legfontosabb, amit mi a korepetálás mellett csinálunk, az az egyéni mentorálás, mert ezt úgy, hogy észre sem vesszük, történik folyamatosan, és a gyerekekkel kialakul egy bizalmi kapcsolat, ami miatt elkezdenek hozzánk kötődni, hívnak minket a szabad idejükben, írnak nekünk messengeren, nem tudom, ez nagyon gyakori szokott lenni, és akkor észre se vesszük, és úgy válunk egy példaképpé, hogy leszünk egy olyan személy az ő életükben, akik ők is szeretnének lenni majd idővel, és ezzel motiváljuk őket.
3: Szerintem nagyon-nagyon fontos dolgokat is, szavakat fogalmaztatok meg, és szerintem ami a legfontosabb és közös ebben a két gondolatban, az az, hogy ott vagyunk, és hogy mi a feladatunk az, hogy ott legyünk, és ott vagyunk. Ha kell, az kell, akkor a tanulmányban segítünk, ha kell, akkor ha csak egy kis törődésre, beszélgetésre vágyik a gyerek, akkor abban segítünk, és az is nagyon-nagyon fontos, hogy ugye mostanában elkezdtük ezt a életre nevelős programsorozatunkat, ahol főzni tanítjuk őket, a kézügyességüket próbáljuk fejleszteni, és a többi, igazából rengeteg terület van, amit így megcélzünk, és azt gondolom, hogy sikeresen. Úgyhogy ha már itt a korepetálás felmerült, akkor Viki, ismét hozzád szólok. Hogyan néz ki egy átlagos korepetálás? Mi az, amire a leginkább szükség van? Mi az a tantárgy?
4: Hát általában egyébként a történelmet, a matekot, illetve a magyar nyelvtant és irodalmat szokták kérni a gyerekek, de ez tényleg osztálytól, gyerektől függ, ez minden alkalommal van, hogy hetente változik, hogy na most akkor én környezetet hozok be, én most irodalmat hozok be, és akkor most ezt segítsünk, van, hogy a szózatot kell megtanulni, ez nagyon más minden alkalommal. Hogyan zajlik? Hát mi erre mindig felkészülünk, nyilván van olyan alkalom, amikor nem tudunk, hogyha nem irodalomra készülünk, hogy most akkor verset tanulunk, de ő környezetet hoz be, mert hazavitt egy rossz jegyet, és veszekedtek vele otthon, tegyük fel. Hát akkor imprózunk, és akkor környezetet tanulunk, vázlatot készítünk velük, nyomtatunk a közösségi házban, nekik feladatlapokat töltünk ki együtt. Ha szükséges, még online is korrepetáljuk őket, ezzel sose szokott probléma lenni. Mindig beszélünk a szülővel, hogy haladtunk, mire van még szüksége, van-e otthon szükség további korrepetálásra, hogy tanuljon vele a szülő otthon, vagy nincs, mert befejeztük az anyagot, és akkor a gyerek a következő alkalomra szintén hozza, ami volt, és ez így megy egy folyamatos körforgásban.
3: Igen, igazából nagyon egyet tudok veled érteni, az, hogy nyilván ez idő és energia, hogy ha valaki ezt a munkacsoportot választja, viszont onnantól kezdve, hogyha ez átalakul egyfajta hivatásá, már igazából senkinek nem számít, és hogy nagyon fontos az, hogy mindig azt adjuk, amire szüksége van, és csak akkor adunk, hogyha kéri. Tehát szerintem ezek ilyen nagyon-nagyon fontos gondolatok, és még ehhez kapcsolódóan, ugye mindig vannak szupervízióink a munkacsoportunkon belül, ilyen szupervíziós gyűlések, ülések, vagy egyéni, ahol ezeket a, hogyha esetleges problémák vannak, vagy esetleg olyan dolog, ami nagyon meghatározó volt, akkor ezt kibeszélhetjük magunkból, és akkor ezekre megoldást találunk. És itt mind a kettőtökhöz szólok, hogy volt olyan élmény, ami különösen megmaradt. Andi, neked egy szupervízión elhangozva egy diáktól, egy hallgatótól, Viki, neked pedig egy mentorált diákkal kapcsolatban.
5: Én azt tudnám megemlíteni, ami így a leggyakrabban feljön ezeken a szupervíziós üléseken, hogy ezek a hallgatók nagyon-nagyon szívből végzik ugye a munkájukat, és tényleg nem csak ledolgozzák a feladatot, hanem úgy állnak hozzá, hogy teljes szívből jelen vannak, és érdekes, hogy annak ellenére, hogy sokat kint vannak, és odaadják az egész személyiségüket ebbe a munkába, mégis bizonytalannak szoktak lenni. Tehát, hogy a legtöbbször ez jön vissza, hogy jól csinálom-e. Ez a fő kulcskérdés szinte mindig mindegyik kölyükben, hogy nem vagyok még így sem abban biztos, hogy jól, hogy az, amit csinálok, amit adok a gyerekeknek, az nekik jó-e. Tehát, hogy ez az állandó önreflexió, és nyilván ez azért is merül fel, mert ugye ők hátrányos helyzetű gyerekek, nehéz helyzetből jönnek, illetve ez a fajta tevékenység, ez nem egy azonnali visszacsatolást fog adni. Nyilván ott rögtön ők érzik, hogy jó élmény a gyereknek, ezzel is hangzott már ma is, hogy feltölti kölcsönösen a tutort is, meg a kis diákot is egy-egy ilyen alkalom, de azért ennek a úgymond az kézzelfogható eredménye hosszabb távon szokott így megvalósulni, mondjuk egy jó évvégi jegy, vagy egy felvételi, vagy egy versenyeremény, és hogy ezt velük elhitetni, hogy egyébként elég jónak lenni, tehát hogy nem kell megváltani itt a világot feltétlenül minden alkalommal, és hogy ők nagyon jól csinálják. Tehát, hogy elég jó vagyok-e, jól csinálom-e, ezt tudnám kiemelni, mert ez nagyon visszatérő kérdés náluk.
4: Ami nekem nagyon meghatározó volt, és ami mai napig meghatározza így a gondolkodásomat, meg ami nagyban engem is meghatároz, az volt, hogy volt egy srác, én ugye 3 éve tevékenykedem a munkacsoportban, 3 éve járok ki korrepetálni, volt egy srác, és én őt kaptam, és hát nem beszélt. Én úgy jártam ki hozzá 2,5 hétig, hogy ő nem szólt hozzám, ültünk csendbe, és néztük egymást, majd kimentem a 3. hét elején, és akkor így megszólalt magától, hogy neki amúgy házia van, és akkor kezdjünk már el valamit. Úgyhogy én 3 hétig úgymond csendben ültem, és kijártam hozzá, és akkor az volt az a pillanat, amikor úgy megértettem, hogy mit is csinálunk mi, hogy miért is járunk mi ki. Amikor úgy ott azt éreztem, hogy na jó helyen vagyok, és hogy nekem itt a helyem, és kellek ennek a srácnak, és kellek a többi 34-35-40 gyereknek is, és kellünk nekik, hogy ott legyünk, mert hogy megszokott is. Mindennapivá váltam az ő életébe, rendszeres lettem így egyik pillanatról a másikra. És nekem ez volt, hogy így megbízott bennem.
3: Nagyon fontos, és szerintem nagyon fontos ez a reflektivitás, hogy kapjuk a visszajelzéseket, mi is adunk folyamatosan, és ezért szakmai kézben van tartva, szóval szakmailag ez így tud, ilyen minőségben tud haladni. Amit én még hozzá szeretnék tenni, ez a biztos pont, a 4 év, 3 év, 4 év, 2 év, 1 év alatt megfordulunk a gyerekek életében, és ezek nem csak a gyerekeknek fontos időszakok, hanem számunkra is, mert minket is folyamatosan csak, hogy hozzánk is folyamatosan csak ad, és hogy nem csak mi adunk, hanem nekünk is adnak. Mit tapasztaltok, hogyan változnak a gyerekek a rendszeres találkozások és foglalkozások hatására? És milyen kihívásokkal találkoztok?
4: Hát itt nekünk folyamatos kihívás, ugye az elején, mikor még kimegy egy új tutoros tag, hogy eljön egyáltalán a gyerek. Ott lesz a gyerek, hozza a könyvet, hozza a füzetet. Hajlandó leírni, vagy leírja órán a házit, hogy most ő akkor neki amúgy mit kell megcsinálni. Elengedik-e a szülőt, nyilván itt nem bíznak még bennünk az elején, nem tudják, hogy mit is csinálunk, hogy elengedik-e a szülők. És akkor ezek így, hát az idő elteltével változnak folyamatosan, meg azzal, hogy megbíznak bennünk, hogy rendszeressé, és ahogy te is mondtad, Mili, biztos ponttá válunk az ő életükben. Ez így változik az idő során, hogy ők kijönnek, igen, akkor látja, hogy basszus jobb jegyet kap iskolában, akkor az ott segít neki, hogy akkor ez a 2 óra, 2,5 óra, amit mi ott eltöltünk ott rendszeresen, az ott neki tényleg segít, és tényleg jó, és nem csak az van, hogy beül hozzánk és beszélgetünk. Úgyhogy gyakorlatilag ezt kezelnünk nem is nagyon kell szerintem, mert ezt így az idő hozza is az, hogy ott vagyunk rendszeresen, és akkor így megbíznak bennünk, és tudják, hogy ez nekik is kell. Így szerintem ezek.
5: Uh-huh. Én hozzátennék én is ehhez egy kicsit, tehát hogy azt gondolom, hogy a gyerekeknek a fejlődése az jól látható. Tehát, hogyha így kívülről megnézzük, ugye nagyon sok gyerek, tehát most is közel 30-37 gyerek jár vagy vesz igénybe ezt a tutorálást, tehát ez óriási szám szerintem, főleg úgy, hogy a tutor munkacsoportban 8-9 hallgató van, aki tevékenykedik, tehát ki tudjuk számolni, hogy egyébként mennyi, meg mekkora munkát végeznek a hallgatók, de most a gyerekekre visszatérve még, tehát, hogy őben ez, tehát mi látjuk, hogy az iskolai eredményeiken, a személyiségüknek a változásában nagy változások vannak, tehát növekszik a tanulási motivációjuk, jobb órai részvételeket jeleznek vissza a szülők is, a pedagógusok, javul a kommunikációjuk, a viselkedésük, az önbizalmuk, ez mind a hallgatóknak köszönhetően stabilabban kötődnek a tutor hallgatókhoz, és akár apró, de jól felismerhető előrelépések is vannak, hogy például egy korábban visszahúzódó gyerek tényleg elkezd beszélgetni, amit itt most hallottunk is. Tehát mindenképpen siker, hogy a gyerekek érzelmileg és a tanulásban is kapnak valamit, ami nekik igenis nagyon sokat számít.
3: Most ennyi fért bele a mai adásunkba. Kövessetek minket a social media felületeken, Instán, TikTokon, Facebookon, és legközelebb jövünk a következő Romcast podcast adásával.
0: Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
1: Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
0: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
6: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!